időt, figyelmet, pénzt, meg mi mindent, az emberi élet nagyon sokak számára rosszul kezdődik. Sokat megengednek az emberek a tékozásban maguknak, a fiatalkorúban. És ezért ez a másik nagy hatalmas könyv, amit egyébként Adi nagyon szeretett, és minden költő nagyon szeretett. Ez a másik hatalmas könyv az egyik befejező fejezetében ezt mondja, hogy ifjúság és hajnal, hiába valóság. Ez az a könyv. Örülök, hogy egy nagyon jó elemzést is ki tudtunk adni róla Pranz Zoltán tollából, aki a Paksi Atomerőmű főmérnöke. Nem mindenki lát bele ennek a könyvnek a mélyére, ez prédikátor könyve. Nagyon sok ember nem is olvassa ezt a bibliai könyvet, nem is érti. Én kérem önöket, hogy a Biblia bölcsességi könyveit mindig megkülönböztetett figyelemmel olvassák. Ilyen a Zsoltárok. Adinak a legkedvesebb Zsoltára különben a 109. Zsoltár volt, a legnagyobb istenes versének ezt írta mottójául, 109. Zsoltár. Jobb könyve, Jobb könyvéről is külön verse van Adinak, a Példabeszédek könyve és a Prédikátor könyve. Ez az Ószövetség 4 bölcsességi könyve. Erről is kiadtunk, az előbb idézett szerzővel együtt ketten írtunk egy könyvet, az Ószövetség bölcsességi könyvei. Mi mindenkinek a Biblia olvasását az Ó és Új Szövetség bölcsességi könyveivel ajánljuk. Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Prédikátor. És ugyanez az Új Szövetségben a Római Levéltől a Júdás Leveléig. És ebből való az, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. És megemlékezzél a te teremtődről a te ifjúságodnak napjaiban, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Addig keressük az Istent, ameddig frissek vagyunk, fiatalok vagyunk. Ne idős korunkban kapjunk a fejünk össze, hogy jaj, talán tényleg létezik az Isten, és jó lenne hozzáfordulni, mert akkor már bizony össze kell szednünk magunkat mindenféle testi-lelki tekintetben. Ezért mondja a Biblia, hogy az ifjúságnak a felelősségteljes felhasználása, az ifjúkornak a felelősségteljes felhasználása. Ezért mondja, hogy add is, hogy és megvakultak hiú szemei, hiú. Hiába valóságok, hiába valósága. Ez ennek a bibliai könyvnek a refrénje, Prédikátor könyvének. Meghalt ifjúságom, így fejeződik be ez a könyv a 12. fejezetben. De őt, a fényes nagyszerűt mindörökre látom. Adi valami mágikus erővel tudja használni az emberi nyelvet. Mágikus erővel. Nincs olyan magyar költő, akinek a verselésében ilyen töltetek lennének. Egyébként szimultán költő. Egyszerre két versrendszer érvényesül a költészetében. Lehet úgy mondani a verseit, hogy ütemhangsúlyosan, magyarosan, tehát tá-ti-ti-ti, tá-ti-ti-ti, és lehet mondani skandáni klasszikusan, főleg jambikusan, ti-tá-ti-tá-ti-tá. Érdekes az Adi versek zenei hangzása. Erre külföldiek is rájönnek, akik nem értenek magyarul, hogy fölhangzik egy Adi vers, rögtön azt mondják, hogy ki ez a valaki, mert ilyen se Petőfibe, se Aranyba, se József Attila, se senkiben nincs. Mondom, ő egy különleges nyelvi tehetség. Ha most rossz májú lennék, azt mondanám, hogy egy szómágiát űző nyelvi tehetség, mert nyilván a nyelvi tehetségek jobbra és balra is fordulhatnak. Adinak ez egy rendkívüli, hogy úgy mondjam, mint Mozartnál egy ilyen született csodagyerek sajátossága, hogyha ő verset ír, akkor valami különleges dolgok születnek. Általában a 8-900 verséből 50 jó verse van, a többi pocsék. Ezt Babits Mihály is elmondta, azt hitték, hogy irigykedik rá. 20-as években megkérték Babits Mihályt, hogy amikor a Magyar Rádió elindult, akkor a rádió számára válasszon ki Adi verseket, és azt a legjobb színészekkel felmondatják. Hát Babits kiválasztott, hogy 30 verset, és mindenki csóválta a fejét, hogy ebből a 800 versből 30-at választ ki. Hát most irigykedik, kedves Babits szerkesztő úr. Babits azt mondta, finoman válaszolt, hogy Adinak ugye nagyon sok a rossz verse, nem így mondta. Azt mondta, az a költő, akinek 30 ilyen nagy verse van, az már világirodalmi mértékkel is a legnagyobbak közé tartozik. És ez igaz. Én azt gondolom, hogy Adinak van egy 50 nagyon nagy verse, ami

kapaszkodni kell Arany Jánosnak, Petőfinek, Józsefnek, mindenkinek, mert olyan nagy vers. A többi forgács, hát hogyan is mondta Adi? Én voltam úr, a vers, csak cifra szolga, hultommal hulni, ez a szolga dolga, ha a nagy úr sírja, szolgákat követel. Jól megmondta. Ameddig élek, addig én parancsolok, ameddig élek, addig van bennem élet, addig tudok verset írni, a vers az nekem van alárendelve. Ez egy igazi romantikus költői felfogásra val, körülbelül Adi a lezárás annak a nagy nemzedéknek, ami a 19. század elején, mint romantikus nemzedék föllépett. Adi, amikor 1919-ben meghal, akkor nem csak az osztrák-magyar monarchia dől össze, hanem egy régi világ is, egy régi romantikus világ is. A többi költő, ha hatott is József Attilára, Babicsra, bárkire, Pilinszkire, Adi már egészen más költői utakat követ. Adi egy olyan nagy romantikus valaki, aki azt mondja, hogy én voltam úr, a ver csak cifra szolga. Te kedves hallgatók, ezt komolyan mondom, hogy ezt a 12 sort ne tessenek elfelejteni. Próbálják ezt szépen elmondani. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen s váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Tessék próbálni, hogy ennek a versnek tényleg a ritmusát, az ütemezését, tehát minthogyha belőlünk jönne, mert azt hiszem, hogy ez azért nagy Adi vers, mert ezt tulajdonképpen mindenki megírhatná. Ezt mindenki elmondhatná a maga életéről, ezt mindenki magáénak valhatná. Igyekszem tovább menni azon a nyomon, ahol vélhetőleg önök nem ismerik Adit. Mert ugye minden nagy költőnket kiporciózta a politika, aki az 50-es években tanult, más tanult belőle, mint aki a 60-as, vagy aki a 80-as, vagy a 90-es, vagy most. Én a nagy Adi verseket szeretném önök elé idézni. A nagy és a bizonyíthatólag a Bibliából inspirált verseket. Ez az Úr érkezése ilyen volt. A sorrendben nekem mondjuk, ha az 50 verset így sorrendbe kellene állítanom, a második tagadhatatlanul iszonyatosan nagy vers a Sípja régi babonának. Ez azért nagyon nagy Adi vers, látjuk, hogy majd ez is rövid lesz, egészen pontosan 24 sor, tehát kétszer annyi, mint az előző, de ez is semmi, 24 sor. Adi is általában hosszabb verseket szokott írni, de ez azért lesz nagy vers, mert itt megragadható, hogy Adi mennyivel többet tudott a magyarságról, meg hogy a magyar népnek miért ez a tragédiája, amit most is látunk egyébként, hogy ez egy olyan tragikus nemzet. Miben látja ő, hogy miért vagyunk mi olyan tragikus nemzet? Ugye Arany János is felelt erre, Arany János azt mondja a Bolond Istókban, hogy a magyar azért nehezen kezelhető nép, mert elefántnak néz szunyognyi bajt, és megátkozza az emberi fajt. Tehát elefántnak néz szunyognyi baj, tehát mindig fölnagyítja a rossz dolgokat, mindig így elborul a látóhatár előtte, vagy az elméje, és közben hajlamos arra, hogy a világot jobbról, balról megátkozza. Egy különös náció ez a magyar, nem akarom misztifikálni, mert mi most itt magyarok vagyunk, mert magyarul beszélünk, de tessenek meghallgatni azt, amit a magyar költő kritikailag mondtak a magyarságról, Petőfi előtt még Berzsenyivel, Kölcseivel kezdeném a sor, de még Petőfi sem ismert ilyen szempontból, hogy Petőfi is azt mondja, hogy élt egy nép a Tisza táján, lomhán, gyáván. Két jelző, lomha a magyar, meg gyáva. Lusta és megalkuvó. Ezt ugye sokan azt mondják, hogy nem, hát mi ezt nem fogadjuk el. Nem fogad, mi nem ilyenek vagyunk. Mindegy, hát Petőfi így látta. Most is föl akarom önöket vértezni, amit most fognak hallani Aditól. Nem fog káromkodni, meg nem fog szitkozódni. Nagyon fején találja a szöget, és azért mondom, hogy az 50 vers közül ez nekem a második versem, mert csodálatos az építkezése. Az előbbinek is nagy volt az építkezése, de ennél még erőteljesebb lesz az építkezés. Tudnék, a magyar költészet igazi hungarikuma, a költészet hungarikumait
valahol most bárki is értékelné, sehol nem értékelik. A magyar költészet igazi hungarikuma az életkép. Ezt sehol nem találjuk. A magyar költészet élet, a nagy verseiben életkép költészet, ez annyit jelent, hogy egy egyszerű az életből kivett képet jár körül, nagyítja, kiszélesíti, visszatér az eredeti képet. Szóval ez valami csodálatos a magyar költészetben. Ugye ez Petőfi kezdi, életképek címén ugye folyóiratot is indít Jókaival együtt, Arany folytatja, és nincs megállás József Attiláig, Radnótiig, sőt a mai költőkig is. Ez az életkép, amit itt Adi elénk állít, egy vásár életképe. Egy vásár. Hát tetszenek tudni, mi a vásár. A vásárban mindenki ott van, meg mindenkinek az ellentét, a vásár egy gyülevész népből áll, és ő, mint költő, hogy jelenetezi magát? Egy olyan kurucos valaki, sok kuruc versét kezdi ebben az időben, két kuruc beszélget, meg kurucének, meg a többi, hogy ott a vásárban ott van, mert az egész monarchia, ugye, amely a 13 nemzetiségével különben is olyan volt, mint egy vásár, meg a magyar történelem is olyan, mint egy vásár, mert itt aztán mindenki előfordul a világ mindenféle nációja, irányzata közül, és ő ott van ebben a vásárban, és a vásári forgatagból neki egy sípszó, egy ilyen babonás, szinte babonás dallamot imitáló sípszó tűnik elő, és mint egy, itt a vásárban érti meg, hogy miért tragikus a magyar nép. Tehát ez egy nagyon egyszerű jelenetezés, amit ebből kihoz Adi, ez csak egy nagyon nagy költő tudja megcsinálni. Tessenek megfigyelni, hogy hogyan. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátor sarkon bort nyakalva, koldus vásár közepében. Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Nagyon egyszerű, kopogó, szintén kurucos dallam. Csak magamban sírom sorsod. Már is nagyon eréskező. Nem tudom, kivel megosztani a fájdalmat. Nem értenek meg. Kinek mondjam el? Majd ugye Karinti mondja Adi nagykortárs, hogy elmondanám. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. De hát ő már játszik, ő már humort csinál ebből az egészből. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Egyrészt a vérség is ideköt, másrészt azért a gondolkodás, a kultúra is ideköt. Hol van ez az ide? Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor, vásár, ideiglenes képződmény, de mindenki iszik. Épp Adi kortársa mondta, hogy egy nagy festőt is ideidézek, Csontváry. Két nagy kérdése volt Csontvárynak. Az első, ki lehet zseni? Válasz, a soron következő. Nagy válasz, Csontváry azt, hogy soron következő, mindenkiből lehet zseni. Legyél te a soron következő. Ki lehet zseni? Soron következő. Ki nem lehet zseni? Ezt nem tudják megbocsátani Csontvárynak, ezért mondják hülyének meg bolondnak Csontváry. Ki nem lehet zseni? Aki iszik és dohányzik. Aki iszik és dohányzik. Rám is megharagszanak ezért, Csontváritól ezt idézem. A magyar először is életformájában egy önpusztító nép. Sátor sarkon bort nyakal. Állandóan iszik. Állandóan iszik. Múltkor bementem Békéscsabán egy borházba, csak úgy viccből persze, mondom, hogy mustot kérek. Azt mondja, uram, mindenki a mustot keresi, de az nincs. Hát mondom, hozok. Hát hozok, ide hoz, mennyit kér? Rögtön 60 litert megrendelt, egy hét múlva ott volt a 60 liter. Most már ihatnak a Békéscsabaiak mustot. Bemegyek, mondom, fogy a must. Hát mondom, miért nem inkább mondjuk, itt van 300 bor, és van egy must. Hát tudja a magyar ember, iszik? Hát mondom, érdekes, mindenki ezt mondja. Kérdésem, miért nem vizet iszik? Miért nem mustot iszik? Miért nem citrusféléket iszik? Miért alkoholt iszik? Említettem önöknek, elmentem Borsodszentgyörgyre, ez itt volt a megyében, akkor még volt a televíziós adásom, egy kocsmáros meghívott, hogy néhány napot töltsek nála, elmentem, de mondtam, hogy ha már kocsmáros meghív, oda is viszek mustot.
Mondta, jó, hozzak, hát nézzük meg, szociológiák, nézzük meg, hogy mit szól a magyar ember áprilisban, májusban a mustod, mert hát létezik szín, most egy évig lehet a mustot fogyasztani, és nem teszi tönkre az agysejteket. Reggel 6-kor fölkeltünk, bementem a söntésbe, beálltam a csapszékbe, jöttek a férfiak, jó reggelt, mondom, ne haragudjon, de 6 óra 5 perckor ön mit keres itt? Nincs családja? De azt mondja, van 3 gyerekem. Hát mondom, ki foglalkozik azzal? Hát a feleségem. Mondom, maga nem tudna egy cipőt befűzni, vagy esetleg? Hát én mindig ide járok, hát én ilyenkor ide járok. Hát mondom, hát a feleségem maga ott ügyködik reggel 6-tól 8-ig, hogy a családot úgy... Hát a magyar ember iszik. Hát mondom, akkor itt van, pannonhalmi vöröset vittem, 6 küvét, hát öntöttem neki, jó testes vörös must volt. Hú, azt mondja kocsmáros, hogy honnan hozta ezt a mustot. Azt mondja, ilyet kellene, nem ilyen lőrét, mint amit eddig itatott velünk. Szót követ, fél óra megint rendelnek, mondom, jó, a forgalom már, fogy a mustom. 1 óra múlva azt mondják, hát nincs hatás. Nincs hatás. Hát mondom, az önöknek nem hatás, hogy nem tök részegek? Hát egészséges, hát jó, maguk mondták, hogy ízlik, vigyenek haza a családjuknak, gyerek hazajön neki is, adjanak egy kicsit. De teszek tudni, ez egy elátkozott nép, hogy sátorsarkon bort nyakalva. Ebből nem lesz itt, hiába választanak meg bármilyen kormányt, vagy nem tudom én mit. Hát főleg meg olyat, ami még támogatja is ezt. Bár lehet, hogy fordított dologra spekulálnak, hogy amit tiltunk, azt csinálják, amit nem tiltunk, azt majd nem csinálják. Lehet, hogy nagy mélylélektani szakemberek vannak a magyar kormányokban. 60 liter pálinkát megengedni, biztos le fognak ezért szokni a pálinkáról. Úgy legyen. Úgy legyen. Na de tessenek meggondolni, sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár. Ezért vagyunk mi koldusok. Mi nem azért vagyunk koldusok, mert itt Norvégia van, vagy az Alpok hegyei nem engednek 2 négyzetkilométer vetőterületet sem. Hát mi egy gazdag náció vagyunk. Koldus csak a gazdagból lesz. Mi nekünk van mit herdálnunk. Az osztrákok nem herdálnak annyit, a norvégok se, sőt, amerikai szegényebb hozzánk képest, mert beosztóbbak az emberek. Hát mi aztán olyanok vagyunk, mint a, hogy elhúzatjuk a primással, és oda tesszük a vonójára, nem tudom én, 5000-est vagy 10-et. De van miből? Hát van miből? Egy nagyon gazdag nép, azért koldus. Ezt Adi látnoki erővel, és ilyen egyszerűen, csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátorsarkon bort nyakalva koldusvásár közepében már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Na hát ez, azóta is ezt csináljuk. Fáradt a lábunk, de irány Anglia és Németország. Nem? De fáradt lábbal megyünk, nagyon ki vagyunk fáradva, ott, hogy mi történik velünk, hogy már majdnem 500 000 magyar külföldön dolgozik. Ugye? Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal útra készen. Döbbenetes ez a jelenet. Teszem érteni, van egy vásár, ott minden zajlik, általában az ivászat persze, meg hát persze alkudnak, meg csalnak, meg pörölnek, meg itt tudom, mit csinálnak, és ő meg ott van, nézi ezt az egész vásárt, ő is nyakal, jó, fáradt, de hát menni kell. Körös körül kavarognak, mert hát nem szolipszikus költő ez az Adi, nem csak magával foglalkozik, most ránéz erre a vásárra, körös körül kavarognak béna árnyak. Rongyos árnyak. Milyen tökéletes jelző. Bénaság meg rongyosság. Ez megint ül, nem? Bénaság és rongyosság. Körös körül kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak. Nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Úgy látszik, ez a morbus hungaricus, ez a magyar betegség nem új keletű. Ez régi már. Már Zrínyi is emlegette ezt, meg ki tudja még ki Zrínyi előtt, de az utóbbi évszázadokban, hogy a magyarságnak a gondolkodásában van valami probléma. Rongyos és béna. Azt szoktuk mondani, hogy hát azért, mert mindig elnyomtak bennünket. Tetszenek tudni, hogy sajnos a világunk az önzés világa, tehát a kis népeket általában el szokták nyomni. Ha Európa térképére rátetszenek nézni, ott a hollandok is kis nép, a belgák is kis nép, a dán is kis nép, a magyar is kis nép, a szerb is kis nép, a cseh is kis nép. Nagyon sok kis nép van. Nem lehetne ezektől tanulni. Ugye van nagy nép, a franciák, olaszok, németek,
Hát ezek ilyen 60 és 100 millió közöttiek most is. Na, nagyon nagy népek, hogy oroszok, meg amerikaiak, ez 300 millió. Most azt tetszenek várni, hogy ezek majd meghajolnak a 10 millió, vagy bármit mondjuk, 15 millió, megengedem, 15 millió előtt meghajolnak majd a 80 milliósak, meg a 300 milliósak. Hát ezt tekintetbe kell venni, hát ez egy józan számítás. De más kis nép józanabb, mint mi. Ugye én ebben a könyvben, a Lelkiismeret című könyvben nyitottam egy fejezetet, hogy kis népek józansága, például a vietnámi nép józan. A vietnámi népnek ma a nagy közmondása így hangzik, nem elég nekünk egy párt is, csak azt bírjuk elviselni, nem kell nekünk sok párt. Elég az egy párt is, hogy az ül anyagunkon. Ez egy olyan törölmetszett, hogy mondjam, bölcsesség, vagy... A dánok, amikor bevonult Hitler Dániába, és azt mondták, hogy ki kell tűzni a sárga csillagot, akkor a dán király volt az első, aki kitűzte. Ez érdekes, hogy Magyarországon ezt soha nem csinálták. Nálunk a főrendi házban még a református püspökök is már 1920-tól megszavazták a zsidó törvényt. Ott meg a dánok kitűzte, a király azt mondta, hogy hát ha a zsidókat elviszik, vigyenek el engem is. Úgy én is vagyok zsidó, mint hogy ők igazságtalanul csak a faiságukért üldöztetnek. Vagy ugye, amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, soha nem felejtem el, Sőtér István volt az igazgató, az első társulati ülésen hallottam ezt a történetet, azt mondja, hogy kedves kollégák, én most kint voltam Hollandiában. Hollandia kis nemzet. Sétáltunk Amsterdam utcáin. Nyári verőfény volt. Ragyogott a nap. És azt láttuk, hogy minden ablak nyitva van, és belül égnek a lámpák. Hát mondom, megbolondultak ezek a hollandok. Hát kívül süt a nap, ezek belül lámpát égetnek. Tehát, hogy ne ítélje meg a hollandusokat, kedves professzor úr. Mert ez a spanyol elnyomás idejére megy vissza, ez a szokás. A spanyol katonák kimentek Amsterdam utcáira járni, kelni. És a derék hollandusok nem erőszem köpködtek rájuk, meg nem így fenyegették őket, vagy menjél ide, vagy menjél oda, hanem fogtak egy gyertyát, kinyitották az ablakot nyári verőfém, és a gyertyát oda tették az ablakba. Miért? Hogyha majd benéznek ezek a spanyol katonák, jusson eszükbe, hogy nekik otthon van a családjuk Spanyolországban, jó lenne már hazamenni. Tetszenek érteni ezeket a példákat? Tehát lehet így is gondolkozni. Lehet úgy is gondolkozni, hogyha engem az oroszok lerohantak, vagy lerohannak a németek, vagy mit tudom, mindig minket tesz, hogy lerohannak. Hát 15 vagy 10 milliót mindig lerohannak, nem? Mindig Einstein van a Nemzeti Múzeum mellett, vagy nem megírta Molnár Ferenc? Hát mindig ez van. Na de lehet a gyengébek nevében, lehet a kisebbek nevében értelmesen viselkedni. A kisebb ember ne a hatalmával meg az ökölrázásával akarjon győzni, hanem a bölcsességével, a finomságával, a szelídségével. De ez, hogy a nótát sípol a fülembe, sípja a régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak. Mint hogyha ez a babona azt mondja, Adi, hogy ez a babona benn van a génjeinkben, hogy nem megy ki innen, hogy mi soha nem fogunk megtanulni élni, mint nemzet, soha nem, most már 1100 éve itt vagyunk, mert soha nem tanulunk megélni, hát mikor fogjunk megtanulni? Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, és szabadságra érdemetlen. Ez a két sor. Hogy uralkodást magán nem tűr, mert alig vártuk, hogy lerázzuk a török, a német, az orosz, meg mit tudom, milyen rabigát, alig várjuk mindig. Csinálunk egy-két forradalmat, a forradalom után besúgjuk azokat, akiket provokatőrök bevittek a izébe, akkor 50 évig megy a 3x3-as dolog, akkor utána megint egy forradalom, utána megint. Hát ez egy végletesség. Jobb lenne forradalom nélkül, jobb lenne besugás nélkül, jobb lenne tényleg az élet hétköznapi munkás valósága felől megközelíteni a történelmi létezést, de nem csak szavakban, hanem tettekben. Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen. Ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz. Kegyetlen. Nem olvastam a magyarságról ennyire találó, de ennyire megrendítő, hogy uralkodást magán nem tűr, mert ha valaki a nyakunkon van,
akkor a fő kérdés, hogy hogy rázzuk le a nyakunkról. Ha visszanyertük a szabadságunkat, akkor meg az a fő kérdés, hogy a szabadságban hogy kell egymásnak rontani, úgy, hogy egymást faljuk föl. Bizonyos értelemben megértem a 16. századi magyar református prédikátorokat, akik azt mondták, hogy a zsidó nép történelme, úgy, hogy a proféták látták, meg a magyar nép történelme, úgy, hogy a legnagyobb költőink látták, mélységes hasonlóságokat vonultat fel, és teljesen hasonlít egymásra. A világ alapvető tragédiáját állítja elénk. És mi a világ alapvető tragédiája? Hogy a jót az emberek szabad akaratukból nem fogadják el. Az embereknek állandóan a rosszra áll a szájuk. A jót kényszeríteni nem lehet, mert ha kényszerítjük a jót, akkor az visszaüt, és a legnagyobb rosszá válik. A világunk tragédiája az, hogyha a jót nem lehet kényszeríteni, és az emberek nem fogadják el a jót, akkor itt tömeges méretekben csak a tragédia kikövetkeztethető, és a tragédia mindig bejön. Mert ugye aki azt mondja, hogy tud megoldást ennek a világnak, általában azt mondja, hogy majd, ha én ezt meged, nekem adnák a hatalmat. Ezt megírta egyébként Szabó Lőrinc a Bang An Si című nagy versében. Egy kínai példát elővéve, hogy a kínai császárnak egyszer egy bölcs azt mondta, hogy adjál nekem hatalmat, és rendbehozom az országot. Adott neki 20 év hatalmat, a legjobbat akarva, de kényszerrel megszüntetem a korrupciót. A bűnözőknek mindig a sarkukban leszek. És megmondom az embereknek, hogy ha nem lesznek jók, akkor vessenek magukra, és 20 év alatt mélyebbre lesüllyedt minden, mint hogyha nem csinált volna egy kis új mozdulatot sem. Ez tragédia, kedves hallgatók. Ezt a tragédiát a magyar nép történelmén keresztül, aki ebbe belelátott, aki az egyik versét, amit a Joel próféta könyvének hatására írt, ez a Nincs itt ország című versét, így fejezte be Adi, másként lett volna itt ország. Másként. De ez a másként soha nem jön be. Másként lett volna itt ország. De ez nem jött be. Eddig nem. 1100 év alatt nem jött be. Úgy tűnik, hogy ezután sincs sok remény. Remény csak egy valami országban van. Ezért mondta Jézus, hogy az én országom nem e világból való. De erről majd még beszélek. Hadd fejezzem be a verset. Szól a sipszó, átkozott nép, ne hagyja az úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemetlen, ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz kegyetlen. Fölviszi a verset, ugye a harmadik verset, és most jön a vers befejezése. Üzenhettek már utánam, Kézsmárk hegye, mai tény síkja. Határszélen botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Tehát most elhatározza magát, aki ott áll sátorsarkon bortnyakalva, azt mondja, botot vágok, meg amit a kezembe fogok, elindulok, határszélen botot vágok, hoz már üzenhet Késmárk is, a dicsőség is, nagy majtényson letettük a fegyvert, az is üzenhet, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett, nagyon kemény jelzők, mert ez a sose, sose. Erre mondta Babits Mihály, hogy Ady Endrében megtalálom a legfőbb magyar faji sajátosságot, a dacot. Ady a dacos költ, az indulatos költ, odavágok, gyerekek, odavágok, engem nem érdekel. Ez az ország nem ország. Veszett népen, veszett földje. Sose nézek többet vissza. Sistergő indulattal fejeződik be a vers. Ady újságíró volt, az újságírók általában szeretik, hogyha mindenki elolvassa őket. Mikor olvassa el mindenki az újságírókat, hogyha az indulatokra, ott ütik le a hangokat, az indulatoknál, nem a gondolatoknál. Jó keményen az indulatokra kell rájátszani. Hát ez egy gyors művészet az újságírás, egy kis vezércik, vagy ez meg az, ott nem lehet filozofálgatni, vagy szépen az embereket, hogy gondoljuk végig emberek. Kedves hallgatók, ez Adinak az egyik legnagyobb verse, ez a Sípja régi babonának, de hogy ebben a nemben mutassak önöknek
olyan verset is, ami talán önök azt mondják, hogy miről szól ez a vers, és mutatok ilyen verset, ez is egy nagyon nagy versnek indul, ez a Szentlélek karaványa. Szentlélek karaványa. Erről I. és Gyula egy külön kötetet bocsátott közzel a Szentlélek karaványáról, és a derékfestő így tele rondította. Elolvasom önöknek, talán nem kegyelet sértés. Azt mondja, ez az én versem, mármint a Szentlélek karaványa, mindenkori becsületes, jó művészek tusakodó imája. Ez az én versem, mert ez a mindenkori művészek tusakodó imája. 1969. 7. hó 28-án reggel az ágyban olvastam, miután megkomponáltam az embernek születni és kiüzetés triptihonomat, és verekszem az itthoni kiállításért. 1939-ben volt egy kiállítása, 41-ben egy másik, 48-ben egy harmadik, snitt, 58-ban a negyedik, és utána meghalt. Verekedett mindig, hogy szegény kiállíthassa a műveit, hát nem engedték Magyarországon kiállítani. Összesen 4 kiállítás 40 év alatt. Igaz, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ez egy tehetséges, valaki Prágába kivitték 61-ben, Skóciában meg Glasgow-ba, Edinburgh-ba 62-ben, volt 3 külföldi kiállítás, összesen 7 kiállítás 40 év alatt, ebből meg lehet élni. Hát azt se tudjuk, hogy ki volt. Azért adtam ezt a címet, ugye, hogy így szedettem, hogy nem csak elfelejtett festő, hanem ejtett festő. Ejtett festő. Na, így 69-ben rá nagyon nagy hatást gyakorolt ez a mű. Ha valaki első hallásra tudja, hogy miről van szó, annak Nobel-díjat fogok javasolni. Aki 10-szer elolvassa és pontosan tudja, hogy miről van szó. Tesznek tudni, Adinak nagyon sok ilyen verse van, mint a Fekete zongora. Máig se tudjuk, hogy miről van benne szó. A költészetben a 20. században polgárjogot nyert az irracionalitás. És mivel ő egy szómágikus művész, ezért mondja Kosztolányi, hogy én a vajákosokkal, meg a zagyva keletnek eleme betegjével, Adira ezt mondta, zagyva keletnek elme betegje. Mondja a szabadkai Kosztolányi, a szekszárdi Babics hátterében, a érmincenti Adiról, zagyva keletnek elme betegje. Tetszenek tudni, egy nagyon híres verse, ez Antal József vagy Tordján Józsefre alkalmazta. Hogy legújabb, hát hogy mondjam, hogy ez mennyire élő versről, ez a Marcus Aurelius című hatalmas nagy kosztolányi versből való, hogy zagyva keletnek elme betegje, de ott is Adival csatázik. Ezek Tokajtól vagy Rakamasztól keletre nem tudjuk, hogy gondolkoznak az emberek, sőt azt se tudjuk, hogy Ázsiában vagyunk, vagy Európában. Ebben sok igazság van, mert én már jutottam többször a keleti zónán keletre, tehát mondjuk Miskolc még azért egy kicsit idébb van, de valóban vannak ilyen övezetei a világnak. Tessenek meghallgatni ezt a verset, hatalmas szómágia, óriási tartalmak vannak benne, de hogy ha agyonütnének is, vagy bezárnának ide, hogy adnak 2 millió forintot, hogy írjak egy elemzést, nem tudnék megfelelni neki, ha becsülettel akarnám megírni. Szent Lélek karaványa. Egy Szent Lélek nevű kereskedő egykor sürgős nagy rendelést adott, jövünk 100 sarkából a világnak, villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog. Tevékkel vágtuk át a Szaharát. Drága portékánk részben megavult, de Szent Lélek már ezt úgy kívánta, egy kicsi jövő, egy kicsi múlt. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk. Ige málhákkal rakott az agyunk. Miként ígérted, vedd át az árut, fizess, Szentlélek, éhesek vagyunk. Ó, mi szegény, szomorú kupecek, eszmék vivői, büszke szolonok, krőzusok élnek víg dőzsöléssel, s a mi kincsünk és sorsunk a homok. Hosszú 10 nap volt, sok ezer éves.
hazudtak minden pünköst hajnalán. Tüzes nyelvekre, meleg aranyakra rászolgált immár ez a karaván. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Megejti a szó, s úgy futunk el önboldogságunknál, mint szép tájnál bamba kiutazó. Elherdáljuk a vérünk és inunk, minket kezdettől jégeső mosott. Földet szerezzek, szereznek, bankót csinálnak sok ezer év óta az okosok. Hely szent lélek, nem vár a karaván. Éppen elég volt az eszme evés. Viharverten és sakáltépetten várjuk, jöjjön hát a kitöltetés. Fizes szent lélek, sok volt egy kicsit ez a bús, bolond, ingyen szerelem. Így megérkeztünk, s véres árnyékok cikáznak rózsás, pünköst reggelen. Ugye önöket is megdöbbenti ez a vers. Miről szólhat ez a vers? Hogy a kereszténység 2000 éve nem volt képes ezt a világot egy jottányit se megváltoztatni? Erről szól ez a vers. Hogy kitöltetett akkor a Szentlélek 2000 évvel ezelőtt, Jézus mennyben ölt után 10 nappal, és azóta eltelt 2000 év, és hol lett ez a világ keresztényibb, vagy jobb, vagy legalább valamiben is emelkedő? Meg tele van eszmékkel az agyunk, ige eszmékkel vagyunk tele, de mit valósítunk meg? Hol van a gyakorlat? És azért sok emberi küzdelemért kikap igazi fizetséget. Én mondjuk, hogy fizess, mert csak a homokot nyaldassuk meg. Nincs emberhez méltó lakhatásunk, életünk, becsapnak bennünket, vagy magunkat csapjuk be. Döbbenetes sorok vannak. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk, igemálhákkal rakott az agyunk. Mindent tudunk, olyan okosak vagyunk. Aztán mégiscsak a homokot kapargatjuk meg azt eszegetjük, mert mire jutottunk mi ezzel a nagy bölcsességgel, meg ezzel a sok vallással, meg nem tudom én mivel. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Sok sorát nem is tudom igazán értelmezni, sőt, van olyan gyanúm, hogy Adi, habár a Bibliából sok mindent kiragadott, és nagyon mély benyomást tett rá, de a Biblia egészét nem értette. Te szerint tudni, hogy a Biblia egészét ki nem érti? Mindjárt válaszolok rá, de aki erre az Adi rejtélyére rá akar jönni, hadd ajánljak egy különleges tanulmányt. Egy evangélikus lelkész 50 évvel ezelőtt vette a fáradtságot, hogy Adi minden sorát elolvasta, és egy olyan káprázatos tanulmányt írt, a lelkész neve Vörös Veőreös Imre. Veőreös. Tehát több ő van benne, mint a Vörös Sándorban. Majd csak egy Veőres, de ez Veőreös Imre. A Isten Adi vallásos költészetében. Ez a tanulmány címe. Először a 60-as évek, tehát már jó 50 évvel ezelőtt jelent meg, elején jelent meg, és a Vörös Imrének itt megvan a megyei könyvtárban a Középpont felől. A Középpont felől című kötete, abban még az életébe berakta, és így ez nem egy folyóiratba porlatozik, most benn van egy kötetbe, Veőreös Imre a Középpont felől. Ha jót akarnak olvasni Adiról, részletesebb tárcét, tessék elolvasni. Ott minden benne van, hogy nevelték, mi volt ez a kálvinizmus abban az időben, mennyire nem hittek már a kálvinisták a 19. század végén. És a fő tétele, amit bizonyít ebben a tanulmányban, hogy Adi mindig Istennel csatázik. Itt látjuk a Szentlélekkel is. Egy valaki hiányzik a költészetéből. Akiről pedig egy nagy verset írt, amikor azt mondta, Jézus poétám, szent alak, én megtagadtalak. Tudom, hogy magasságba küldtek, s pályám grádicsát mégis sírva hágom, rúd bűn az én nyomorúságom. Jézus hiányzik a költészetéből. Mindig Istennel viaskodik, mint egy nagy fantommal, hogy az Isten adjon pénzt, lányokat, ugye? Tehát mindenhez a pénz, ugye pénz nélkül se lány, se ital, se semmi. Borzalmas.
a disznófejű nagyúr, mint egy bálványisten, az Isten, mint a semmi, meg a nagy szethal hátán, meg szal, döbbenetes képei vannak, hogy létlenül is leglevőbb, ezt mondja Isten, hogy létlenül is leglevőbb, de különben ez a magyar költészetnek egyik fájdalmasan nagy sora Istenre. Ez van olyan, mint amikor a németek azt mondják, hogy a Nietzsche mit is mondott? Hogy az Isten meghalt. Mert miért mondta Nietzsche, hogy az Isten meghalt? Mert az embereknek nem az Isten kell. Nem az Isten halt meg, az Isten meghalt az emberek tudatában, mert az emberek más isteneket találtak ki. A pénzistenét, az élvezetistenét, a sikeristenét. Hát ezek az emberek istene. Az Isten, az igaz Isten, az meghalt. Már úgy ért, hogy az emberek tudatában. Ezzel fogom majd végezni egyébként pár percen belül a legnagyobb istenes verssel az Úr érkezése mellett az Istenhez hanyatló árnyékkal az előadást. De még a Vörös Imréhez visszatérve, ő azt mondja, hogy az Adinak kétségtelen nagy istenes versei vannak. Az egész költészetében a Biblia, mint egy fő motivisztikus erő jelenik meg. De Adinak nincs megváltás tapasztalata. Mint egy fél nemzedékkel később József Attilának, aki azt mondja, hogy nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyen Adinál csak ez az egy vers van, ami ehhez közelít, és ezzel fejezném be az előadást. Ezt nem kérem, hogy tanulják meg, pedig ez is csak 24 sor, mert amit én nem tanultam meg, azt nem kérhetem, hogy tanulják meg. De ha valaki mégis azt mondja, hogy ez a 24 sor, ez még nagyobb annál, mint amivel kezdtem az előadást az Úr érkezése, akkor ez az Istenhez hanyatló árnyék, és itt a kedves Zsoltára a motto, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ide stova hányattatom, mint a sáska. Az ember ilyen gyenge. Fúj a szél erről, fúj a sáskát elsodol. Ennyi az ember. Sáska erő az ember, 109. Zsoltár. És a vers az Istenhez hanyatló árnyék így hangzik. Akaratomból is kihullasz, én akart vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb. Meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarja. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Ez azért nagy vers. Ez azért egy olyan, az egész eltékozolt élet után egy olyan számvetés, amiben tetszenek tudni, mit érzek, amikor mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam, megüzzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyugszom. Akarom, felidéződik önöknek egy nagy zenemű. 100 évvel azelőtt írta Beethoven, amikor belevág a hatalmas krédó tételbe a Missa Solemnisben. Krédó, hiszen, miért kell ennyire, hogy hiszem? Nem természetes, amit hiszel? A modern embernek nem természetes a hit. És a mai ember, mivel messze van a hittől, úgy gondolja, hogy hithez valami gigantikus, nagy erőfeszítés, hogy hinni akarok, hát olyan, mint a mantrázás, nem? Ha százszor mondom, hogy hinni akarok, a végén majd hiszek? És ez ölt testet. Azt mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam. Mi? Ezt Petőfi nem mert volna ilyet leírni. Akarom, hogy hited akarjam. Mi ez, hogy akarom, hogy hited akarjam? Hogy akarom, de nem megy.
akarom, de még mindig nem érem el. És akkor a versnek az a nagyszerűsége, mert azt mondja, megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, most van egy nagy sor, mert kockán van az élete. Adinak csodálatos nagy sorai vannak. Mondtam önöknek, van 50 nagy verse, azon kívül vannak nagy sorai. Például ilyen nagy sora, nézd, tüzes, daganat a szívem. És nincs, aki enyhet adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, és add, hogy lelohadjon. Ez nagyon nagy sor. Nagyon nagy sorok. De ez is nagyon nagy sor, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. Amikor szembesül azzal, hogy ez a nagy vitalizmus, ez a nagy élethabzsolás, ez a nagy életigenlés, hogy az élet, meg habzsolni az életet. Na de hova jut ez a nagy élethabzsolás? Az, hogy kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, és mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Igen, hát ez a magyar költészetnek az előbbi úrérkezéséhez hasonlóan nagyon nagy megnyilvánulása. Benne van egy eltékozolt élet, van benne egy riadt és szerencsétlen küzdelem, hogy hinni akarok, fölemelkedni akarok. És benne van egy bizonyos fajta belátás is, hogy nem szabad hinni senki másba. Kedves hallgatók, én nem tudom, hogy Ady Endre milyen ember volt, mert azt, hogy amit mondtam róla, az csak a külső dolog, hogy belül egy ember kicsoda, hogy a belül az ember a természetével azonos, a rossz szokásaival azonos, vagy van a természetünkön, meg a rossz szokásunkon kívül még valami, amire azt lehet mondani, hogy ez az ember, ez, ezt én nem tudom. Én nem a roncsról szerettem volna beszélni, én a ragyogásról, hogy mindig a roncsokba is beleütköztem, hát ne tessenek haragudni. Én minden év végén, karácsony és új év között leszavaztatom magamat, hogy az első 5 magyar költőbe kit helyezek, de azután, hogy veszem mindenkül az összes művét, és én az év végét azzal töltöm, ezt bevallom, hogy ez egy fényüzés, egy lukuluszi lakoma, hogy legalább Petőfit, Aranyt, Adit, Babicsot, József Attilát végigolvasom. Ez nem kis dolog, ez egy nagyon fárasztó dolog, de ezt csinálom egy olyan 10-15 éve, egyszer külföldön ért engem ez az időszak, és ott egész más kötetekből olvastam, hogy érdekes, hogy amikor a betűtípus is más, ez egy a filosz embereknek ilyen fényűző ünnepélyeik vannak, és az utóbbi pár évben a szavazat, hogy mire szavazok, az nagyon, hát az ember öregedésével nyilván az egy beáll, mert régen nem is szavaztam volna, első nálam a magyar költészetben Petőfi. Az utolsó 5 évben, hogy sokkal több Petőfit olvastam, mint azelőtt 50 éve, meggyőzött arról, hogy Petőfi egy olyan elementáris, mély gondolkodói tehetség is, a versformálásában pedig mindenkit ver, Aranytól addig József, Petőfit nem fogják megközelíteni. Tehát nekem az utolsó években szégyen szemre mondom, mert diákkoromban semmibe vettem Petőfit. Most azt mondom, hogy ez a 26,5 évet ért ember, ez egy meghaladhatatlan. De ezt nem azért mondom, ezt azért mondom, mert végigolvasom, tehát a tartalmilag szembesülök. A második helyen mindig változás van, hogy hol József Attila van, hol Arany van, hol Vörös Marti van. De Ady mindig bekerül az 5 egyikébe. Mert hogy végigolvasom Adit, 0,0%-ban tudok vele rezonálni. Ezt is hadd mondjam el. Ady világa nem az én világom. Én kocsmába talán életemben egyszer vagy kétszer voltam, ilyen lumpolásokban soha, újságírókkal ugyan tartottam kapcsolatot, meg én is voltam, amikor stilizáltam, de az egész újságíró világ nekem ugyanolyan idegen, mint a tévés világ, vagy a nem tudom én milyen világ. Tehát nem tudok ebbe a bőrbe belehelyezkedni, de azt el kell, hogy ismerjem, hogy Adinak valami olyan,
a verseléséből, a megszólalásából fakadó nyelvi tehetsége van, és közben erre úgy reflektál, hogy csak az Undor órájában című verséből idézzek, azt mondja, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot, és népeket veszélytő titkos törvényes nagy tragédiát. Íródiáknak. Hát most költőket bolondnak tartják, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot. Hát hiába beszélnek a költők, magyarán senki nem kíváncsi rájuk. Ja, haláluk után persze mindenkit fölvisznek a mennyekbe, és hogy ilyen meg olyan nagy. Tehát érezte ő ennek az egész tragédiának a gyökerét is. Ennek ellenére végig kitartott az írásban. Neki volt mondani valója, nagyon mély mondani valója, azt már nem mondom, hogy összefüggő mondani valója volt, de olyan ráérzéses, koppanásos, hogy mondta Pilinszky, hogy mondatai oda estek, ahova puffantak, de volt hova esniük, és volt, mint puffanniuk. Ezt el kell ismernem mindig Adiról. Világa nem az én világom, de hogy nagy költő volt, szerette Isten igéjét, és hogy a verseiből azért átsüt egy Istenre való vágyakozás, hogy nem szabad hinni senki másba. Egy valakibe lehet hinni, aki rászolgál arra, hogy higgyünk benne. Ha van kérdésük, 10 perc után várom a hozzászólásokat. Köszönöm a figyelmet.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az Amiről a jelenések könyve beszél című sorozatunk negyedik előadásán. Kicsit hosszúak ezek a címek, ma is ezt a címet adtuk az előadásnak, hogy milyen következményeket érleltek az egyházi hitehagyások. Rövidebben talán ezt a címet adnám, hogy a kereszténység eltorzítása. Ez azért fontos téma, mert egyrészt jelenések könyvéből teljes terjedelmében kibontakozik a kereszténység eltorzulása, eltorzítása az idők során. Másrészt meg azért fontos téma, mert a keresztény vallás az a vallás, amely a történelme során a legtöbb változtatást és módosulást szenvedte el. És ezeket végignéznünk, és megállapítanunk azt, hogy mi legyen ehhez a viszonyulásunk. Egyáltalán, hogy hogyan kezeljük ezeket a torzulásokat, és hogyan lehet ezeket felfedezni. Meg most már 2000, csak nem 2000 évvel a kereszténység elindulása után, hát hogyan lehetséges igazi keresztény életet élni, hogyan lehet Krisztust igazán követni. Azt hiszem, hogy ez azért minden embernek nagy kérdése, nem is inkább az, hogy most egyházakat bíráljunk, vagy felekezeteket bíráljunk, hanem megjelöljük azt, hogy az eredeti bibliai tanításhoz képest mikor és milyen mértékben torzult el a kereszténység, és vajon lehet-e visszatérni Krisztus követéséhez most a 21. század elején is. Szeretném megjegyezni, hogy maga ez a kifejezés, hogy hitehagyás. Ez a Bibliában a második Tesszalonikai levél második fejezet harmadik versében található meg. Sajnos a fordításunk nem egészen tökéletes, mert a mi Károlyi fordításunk ezt szakadásnak fordítja. A szakadás az már következmény inkább, hogy a hitehagyásnak mindig az a következménye, hogy egy adott közösségen, egy egyházon belül megoszlás, szakadás jön létre. De az eredeti kifejezése, ami a görögben van, ez az aposztázia. Az aposztázia annyit jelent szó szerint, hogy hitehagyás. Tehát valaki a hitet megtagadja. Valamely közösség a hitnek hátat fordít. És a második Tesszalonikai levél, második fejezet, harmadik verse rámutat arra, hogy ez a hitehagyás, ez mikor következett be a kereszténység történelmében. Maga a fogalom csak itt található meg, de a hitehagyásnak a miben létéről, Dániel könyve 7. fejezetétől fogva folyamatos tudósítások vannak a Bibliában, de a legrészletesebb tudósítások jelenések könyvében. Úgy, mint a harmadik és negyedik gyülekezeti levélben, tehát Jézus harmadik és negyedik levelében található meg. A pecsétlátomás, a hétpecsétes könyv felnyitása látomásában, jelenések könyve 6. fejezetében a harmadik és negyedik pecsét felnyitása. A trombita szó látomásban, jelenések könyve 9. fejezet 20.-21. verseiben a 6. trombita szónál. Tehát, hogy úgy mondjam, az aposztázia, mint fogalom részletezése Dániel könyvétől elkezdve, és főleg jelenések könyvében a Bibliában nagyon sokféle bemutatás nyer, és ezeket szeretném most áttekinteni, hogy mire is figyelmeztet bennünket Jézus Krisztus, mert ugye az első előadásunkban ezt már tisztáztuk, hogy jelenések könyve Jézus Krisztus apokalipszise, tehát ezt a könyvet úgy kell venni, mintha Jézus ezt ma mondaná, tehát minthogy a tanítványainak Jézus tanított, minthogyha ezt ma hozná a tudomásunkra, ez annyira komoly és annyira közvetlen kijelentés. Mondom, hogy maga ez a hitehagyás, ez egy bizonyos történelmi időszakhoz köti a Biblia ezt a súlyos válságot, ami előidéződött a kereszténység történelmében, de természetesen ennek az előzményeit is felsorolja a Szentírás. Ha most jelenések könyve 2. fejezet 4. versét fellapoznánk, ott találunk egy nagyon rövid krisztusi kijelentést, híres is, meg ismert is, de azért felolvasnám. Tehát jelenések könyve 2. fejezet 4. verse így szól, ezt mondja az első keresztény közösségnek, Efézusnak, és az ős kereszténységnek, Jézus Krisztus, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ez még nem hitehagyás. De már valami elkezdődött a kereszténység történelmében, sajnos már az első század második felében. És ez a Krisztustól való eltávolodás.
Sokféleképpen le lehet írni ezt, és sokféleképpen szokták ezt tárgyalni egyháztörténeti áttekintések is. Például olyan módon, hogy a kezdeti lelkesedés, a kezdeti égő, forró szeretetet felváltotta egy bizonyos fajta tanításokban, még erőteljesebb szóval filozofálgatásokban megrekedő keresztény magatartás. Kezdenek eltávolodni Jézustól, kezdenek nem annyira hálásnak lenni az Isten áldozatáért, és a kereszténység tanrendszerré alakítása, más vallásokkal való szembesítés és azokkal való vita során nagyon lassan, nagyon megfoghatatlanul, de már a második-harmadik században nagyon komoly jelei mutatkoztak annak, hogy a kereszténység fokról fokra, lépésről lépésre, ha csak milliméterenként is, de letér Krisztusnak az útjáról. De mondom, ez még nem hitehagyás. Ezzel még lehetett volna segíteni, és Jézus az efézusi levél után jön ugye a szmirnai levél, ugye az elmúlt alkalommal tetszettek hallani ezekről előadást, még megengedi azokat a rémületes üldözéseket, amelyek jönnek a kereszténységre a második, harmadik, negyedik század elejéig, és ezeknek is az volt a céljuk, hogy felrázzák Jézus követőit. Hogy az eleven személyes Jézushoz való tartozás, az újra megszülessék keresztényekben és keresztény gyülekezetekben. De mindenféleképpen Jézus figyelmét nem került el ez a hajszálrepedés, hogy szoktuk ezt fogalmazni, ami már a kereszténység házán megjelent, az a hajszálrepedés, ami tehát ez, hogy az első szeretet elhagyás. Ugye érdekes ez a kifejezés, hogy első szeretet az életnek egy nagyon nagy tapasztalata, amikor először valakit megszeretünk, megkedvelünk barátságban, egymás közötti ismerettségben, egy házasság, a házasságok zöme is az első szeretettel kezdődik. Aztán hova lesz az első szeretet? A Krisztus iránti szeretet is így kezdődött az első század első harmadában, és kibontakozott a nagy keresztény misszió, és utána valami megfoghatatlan módon ez az első szeretet kezd lanyhulni, kezd kihűlni. Ha valaki ezt nyomon akarja követni magából a korabeli bibliai iratokból, egy bibliai szerzőt szoktunk ajánlani, és őnek is három levelét, János három levelét. Jánosnak mind a három levele erről szól. És azért beszél erről János apostol az első szeretetnek a meglankadásáról, mert ő élte túl az összes többi apostolt. Ugye a század végén, vagy a második század elején halt meg, tehát túlélte Péter, Pált és minden apostolt, és az ő három levele ad hírt már ennek az első szeretetnek a meglazulásáról, sőt, bizonyos magatartás formák fellépéséről. Például az első János levél, negyedik fejezet első három versében a hamis proféták világra jöveteléről beszél, tehát egy János 4:1-3-ban, vagy a harmadik János levél 9.-10. versében már erőszakos egyházi magatartásról, uralkodni vágyásról szól, és a Krisztustól való eltávolodást így érzékeltetik ezek a jánosi levelek. De mondom, ez még nem hitehagyás. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kereszténység első 3-4 évszázada azért egy győzelmi futás volt. A hitnek nagy megtagadása nem következett be. Voltak problémák, voltak bajok, tanításokban, eltorzulásokban. Ezeket, ha valaki nyomon akarja követni, a Szent István Társulat az Ókeresztény Írók sorozatában hát nagyon sok szerzőt megjelentetett, például második századi apologéták, ahogy védték a keresztény hitet, és közben úgy védték, hogy belecsúsztak az ellenfélnek a területére, vagy nagyon sok kötet szól ezekről, például a keleti egyházatyák írásai, kiadták magyarul Tertullianust is, Ciprianust is, egészen a IV. Századig a Jeromos Ágoston egyházatyákig való időszakról nagyon sok korabeli dokumentum és írásmű magyarul is megjelent már. Ha valaki ezeket be tudja szerezni, olykor-olykor az antikvárészben mi is árusítjuk ezeket a könyveket, akkor bepillantást nyerhet az első 4 század kereszténységének az életébe. Ahol viszont Jelenések könyve ezután pontosan rámutat a hitehagyásra,
az a pergámumi és a tiatírai levél. És az ezzel párhuzamos harmadik és negyedik pecsét felbontása. Ugye ezt nagyon gyorsan és nagyon látványosan megérthetjük. Leginkább a harmadik és a negyedik pecsétből érthetjük meg ugye a fehér és a vörös lovas után a fekete és a halott sárga lovas megjelenése. Ez egy félelmetes változása a képnek, hogy elindul a kereszténység, egy fehér, egy győzelmi futás, egy tiszta kereszténység indul útnak a történelemben. Ezt a keresztény üldözések sem törik meg, azért jön a fehér lovas után egy tűzvörös lovas, és utána hirtelen hogy jön elő egy fekete lovas? Meg a fekete lovas után egy halott sárga lovas, tehát egy geny sárga színű lovas. Ez jelzi a bukást, jelzi a 4.-6. század között bekövetkező nagy fordulatot, amit egyetlen egy mondattal is meg tudunk jelölni, amikor bizonyos keresztény egyházi vezetők elfogadtak hatalmat, és részt kértek a politikai hatalomból. Ez volt a kereszténység hatalmas hitehagyása, ami mondom a 4. és 6. század között bonyolódott le. A történelemben ezt szokták nagy konstantinuszi fordulatnak is nevezni, szokták a szinkretizmus időszakának is nevezni, vagy a 4.-6. század közötti nagy fordulatnak is nevezni. Ha most felolvasom a pergámumi gyülekezethez írt levélből a 14. és 15. verset, itt szó szerint a következőt mondja Jézus, tehát Jelenések könyve 2. fejezetében, a 14. és 15. versekben, de van valami panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Tehát itt ugye az is jelzi az aposztáziát, a hitehagyást, hogy itt egyszerűen azt mondja Jézus, hogy erre a korszakra jellemző lesz, hogy itt a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította. Tudjuk jól, hogy Bálám egykor igaz próféta volt, de pénzért, aranyért, ezüstért le tudták kenyerezni a pogány népek, és hamis prófétává vált. Tehát egyszerűen anyagi előnyökért, pénzért, hatalomért ő eladta a lelkét, és Isten szolgálatából, Sátán szolgálatába szegődött. Az a súlyos kifejezés, hogy botránykövet fog vetni Izrael fiai elé, tehát a Bibliában végig érvényes a jelkép használt, itt az Izrael fiai nyilván nem a zsidókat jelenti, hanem a hívő embereket, tehát így is lehetne mondani, hogy vessen botránykövet a hívő emberek elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Tehát egy súlyos megoszlást fog előidézni az egyházi hatalomnak a megjelenése, ami tulajdonképpen a kereszténységnek a mind a mai napig tartó legsúlyosabb megoszlása. Ez a 4. század elején következett be, amit úgy kell elképzelni, hogy bizonyos keresztény vezetők elfogadták a római államhatalom által fölkínált politikai hatalmat, a vele járó pénzt, tisztségeket, lehetőségeket. Más keresztények, vezetők vagy nem vezetők viszont ezt elutasították. A kereszténységben ez a súlyos megoszlás azt idézte elő, hogy létrejött egy hatalmi kereszténység, az államhatalommal állandóan összeszövetkező, és az államhatalmat még tanító, mint a Bálám tanította a Bálákot tanító kereszténység, és létrejött egy állandóan üldözéseknek kitett, és Krisztust és a Bibliát követő kereszténység. Ennek a jelképnek a feloldása, tehát amit a 14. versben olvastam, hogy itt a bálámi hitahagyásról van szó, Mózes 4. könyve 31. fejezet 16. verséből érthető, ott utal erre a Biblia, hogy mi volt Bálámnak a nagy elhatározása, miután nem tudta megátkozni Izrael népét. Ugye Bálámot lefizették ugyan, hogy átkozza meg a zsidókat, de nem tudta őket megátkozni. Átok helyett áldás jött ki a száján, de miután nem sikerült ugye ez a cselekedete, azután ő tanácsolta a pogány vezetőknek, hogy a zsidó népet nem lehet erővel legyőzni, de le lehet győzni úgy,
hogyha a pogány ifjakat átküldik a zsidó ifjakhoz, és ünnepségeket szerveznek, mulatságokat szerveznek, egy pusztai vándorlás idején vagyunk, tehát nem lehet megtörni az Isten választott népét erővel, de meg lehet törni becsapással, meg lehet törni ámítással, meg lehet törni úgy, hogy a rosszat becsempészük a sorai közé, hogy majd belülről bomlassza fel a soraikat. Tulajdonképpen ez az a bálámi hitehagyás, amivel elkezdődik a középkor, hogy a hatalmivá váló keresztény egyház elkezd úgy viselkedni, ahogy minden hatalom itt a világon. Minden hatalom itt a világon hogy viselkedik? Hát úgy viselkedik először is, hogy a hatalmát tartósítani akarja. Tehát aki a világi hatalmat megragadta, annak a legfőbb vágya az, hogy a hatalma az legalábbis hosszú életű legyen, ha nem is örök életű, de hosszú életű. Ennek jegyében állandóan manipulálni kell a tömegeket, tehát úgy kell viselkedni, hogy látszólag mindenkinek az igényeit kielégíteni, ugyanakkor bizonyos értelemben mindenkit a legkeményebb rabszolgaságban tartani. Hát ezzel jött létre a 4.-6. század között a középkornak az intézményrendszere, és több mint ezer évig a középkorban tulajdonképpen ez a bálványimádás, tehát a különböző vallási tanításokhoz való odafordulás volt a jellemző. Ugye az emberiség történelmében ez a középkor óriási időt foglal le. Mi olyan könnyen kimondjuk, hogy 1000 év, meg 1200 év, meg 1300 év, mert végülis a középkornak ennyi az időszaka, maga a Biblia 7 idői kijelentésben 1260 évre teszi a középkor, Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől. És ez a kijelentés 7-szer ismétlődik a Bibliában, azért 13 évszázad óriási idő. Szóval az, hogy 13 évszázadig az emberiség történelmében nem volt fejlődés, nem volt gazdasági fejlődés, társadalmi, műszaki fejlődés, tudományok nem fejlődtek, a művészet is egy helyben topogott. Az embereket hihetetlen elnyomásban tartották. Hihetetlen nagy volt az analfabétizmus. Emberek nem jutottak hozzá ismeretekhez, tudományokhoz. Félelmetesek voltak a középkori háborúk, amelyekbe a gyerekektől kezdve mindenkit elvittek keresztes hadjáratok és egymás nemzetek elleni háborúja. Tehát ez egy óriási időszak, amit várhatunk is, hogy a Biblia nagyon sok részen be fog mutatni. Rögtön a pergámumi üzenet után, a Bálám tanítása után a tiatírai üzenetben is itt találjuk a középkornak a jellegzetességét, mert az előbbi a pergámumi gyülekezeti levél az inkább a középkor elejét ragadja meg, tehát 4.-6. század. A tiatírai gyülekezeti levél az pedig talán a 6.-tól egészen a 16.-17. századig ível előre. És ha az ember csak röviden akarja megjegyezni, hogy a Biblia röviden hogy mutat rá, mert a Bibliának különben is szokása röviden nagy fénysugarat bocsátani az eseményekre, akkor az előbbi Bálám után el lehet képzelnünk egy másik hírhedt bibliai szereplőt, a Jézabelt. És ezzel a két névvel mindent megmagyaráz a Biblia. Ha valaki tudja, hogy Bálám mit tett, és tudja, hogy Jézabel mit tett, aki odáig merült a bálványimádásban, hogy az Isten profétáit, Illést és az igaz profétákat üldöztette, ki akarta írtani. Tehát tulajdonképpen akkor a Biblia kulcsot ad nekünk ahhoz, hogy kereszténység címén valami olyan súlyos hitehagyás következett be, hogy itt az Isten szemében tulajdonképpen a kereszténységnek híre hamva írja magja nem volt. Ugye ezért érthető innen, ebből a nagyon súlyos elítélésből érthető az, hogy Isten miért engedett meg erre a középkori kereszténységre nézve két döntő erejű csapást. Ugye aki a Bibliát olvassa, míg az Ószövetséget komolyan elolvassa, az is láthatja már, hogy az Ószövetségben Isten nagyon sokszor megengedett történelmi csapásokat a zsidó nép számára. De miért? Azért, mert amikor a zsidó nép gondolkodásában, erkölcseiben eltorzult és a hitehagyás szélére sodródott, akkor az Isten megengedett egy asszír hódítást és fogságot, megengedett egy babiloni hódítást és fogságot. Tehát ez Istennek mindig a pedagógiai eszközeihez tartozott, hogyha a népe, az ő választott népe eltorzult.
és Isten nem rögtön engedett meg csapásokat, hiszen küldött hozzájuk prófétákat, tanítókat, de amikor semmiféleképpen nem jöttek ki a hitehagyásból, akkor rémületes erejű csapásokat engedett meg az Isten, hogy csak hogy felrázzát, hogyha a jólétben valaki nem tér magához, talán a nyomorúságban, a szenvedésben magához tér, hiszen Istennek ez a nagy célja, hogy az ember szembeforduljon a rosszal, szembeforduljon az önzésével, és megragadja az Istennek a karját. Tehát ez már az Ószövetségből is ismert dolog. De ugye a Jelenések könyve ezt hozzáteszi, hogy az elmúlt 2000 évben is volt két nagy csapás sorozat, amit nekünk ugyanúgy kell számon tartanunk a kereszténység történelmében, mint a zsidók mind a mai napig az asszír és a babiloni fogságot számon tartják. Ugye az első nagy csapás sorozat rövid volt, nagyon rövid volt, hirtelen rövid csapás sorozat. Jelenések könyve 8. fejezete beszél erről, és 4 olyan népet jelöl meg a népvándorlás népei közül, amelyek a támadásaikat a kereszténység akkori központja Róma felé irányították. Ugye ez a csapássorozat rendkívül gyors volt, heves volt, de gyors volt, a 410-es évektől a 476-os évig terjed. Tudjuk a végső pontját is, hiszen a nyugat-római birodalomnak az összeomlása itt a végső időpont. De sokan ezt nem úgy rögzítik az emlékezetükben, ahogy kell, mert a nyugat-római birodalom ekkor már keresztény, tehát hogy mondjam, hatalmilag keresztény birodalom. A nyugat-római birodalom összeomlásával az első keresztény birodalom omlik össze, hiszen 313-ban Nagy Konstantin császár a kereszténységnek vallásbékét biztosít, 321-325-ös törvényeivel a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozza, és a 380-as években már a kereszténység a legfőbb hatalom, tehát a hatalmi kereszténység a római államhatalomnak a jobb keze, és erre nézve, tehát már egy keresztény római birodalomra nézve jönnek a csapások. Tehát ez sajnos mi rosszul tanultuk az iskolában, hogy megdőlt a nyugat-római birodalom, mint hogyha a pogány nyugat-római birodalomról lenne szó, de hát ez már keresztény nyugat-római birodalom. 410-es években jönnek a nyugati gótok, aztán a 420-as évektől jönnek a vandálok, 40-es évektől jönnek a hunok, és aztán a germánok az utolsó népvándorláskori nép, amelyet a Biblia így megjelöl, akik 476-ban megadják a kegyelemdöfést Rómának, és lényegileg Róma elpusztul. A hatalmas nagy világváros, amely az első században 1 millió lakost tudhatott magáénak, összesen alig több mint 20-30 ezer emberrel tengődik évszázadokon keresztül. Úgy tűnik, hogy Rómának vége. Az ókori Rómának, és mondom már keresztény Rómának vége. Ez volt az első csapássorozat, amit így nevezünk a Jelenések könyve 8. fejezete alapján, hogy a népvándorláskori népek közül néhányra, bocsát, reflektorfényt a Biblia, a népvándorláskori népek közül 4 nép adta meg ennek a keresztényé vált, illetve nyugat-római birodalomnak a kegyelemdöfést, illetve annak a kereszténységnek egy óriási büntetése volt, amely az államhatalommal szövetkezett. Ez tehát a Jelenések könyve 8. fejezetének a profécia sorozata, ugye az első 4 trombita szó megfúvása. De jött egy másik nagy büntetés sorozat is, amelyről a második előadásban kicsit részletesebben beszéltem itt ebben a sorozatban, hogy ahogy ez a büntetés sorozat befejeződik az 5. század végén, alig van egy kis fellélegzés, de hát a kereszténység továbbra is halad ezen a maga választotta rossz útján, a hatalmi kereszténység. A 7. századtól fogva egy hosszan elnyúló büntetés sorozat éri újra az európai kereszténységet. Ez az iszlám hódítás, az iszlám csapások.
amelyről mondom a második előadáson részletesebben szóltam, a 7. századtól a 19. századig követi nyomon a Biblia az iszlámnak az európai kereszténységre gyakorolt fenyítő ítéleteit, és eközben két idői proféciát is mond, a 150 éves proféciát és a 391 év és 15 napos proféciát, ugye ezekről is egy kicsit beszéltem. Szeretném most felolvasni ennek a büntetés sorozatnak az utolsó két versét a Jelenések könyve 9. fejezetéből. Tehát ezt nagyon egyszerűen megtalálhatjuk Jelenések könyvében. A 8. fejezet a népvándorláskori büntetések, a 9. fejezet pedig a hosszan elnyúló iszlámmal kapcsolatos büntetések. Jelenések könyve 9. fejezet 20. és 21. verse ezt mondja a 6. trombita szó után, miután az iszlám végig tarolja Európát, és mondom, ez is egy 1200 éves történelem, csak nem 1200 éves, 7. századtól a 19. századig tart. Eközben ezután ezt mondja, a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, ezüst, ércés, kő és fa bálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Kedves hallgatók, hogy említettem, a középkorra nézve, a hitahagyás után időszakra nézve nagyon sok bibliai profécia van a Jelenések könyvében, de én ezt a két verset találom a legmegrendítőbbnek. Mert ez a két vers kimondja, hogy tulajdonképpen egy eltorzulás, akár egy ember eltorzulása, akár egy közösség eltorzulása, az mindig a gondolkodásban kezdődik. Tehát itt az emberiség történelmében nagyon oda kell figyelni a gondolkodásmódbeli változásokra. Ugye itt a 20. vers megjelöli, hogy azért engedett Isten csapásokat Európa meg a kereszténység számára, mert az emberek a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, ércés, kő és fa bálványokat imádták. Tehát ez egy bálványimádó időszak, ez a középkor. A középkor tele van babonákkal, különböző bálványokkal, a gonosz lelkek imádásával, tehát tele van a sötét, mágikus, okkult irányzatokkal. Ma is sok ember azt mondja, hogy honnan van ez a sok sötét irányzat, a tenyérjóslás, a csillagjóslás, a fehér mágia, a fekete mágia, a tűzön való átmenetel. Hát azt tudom csak mondani, hogy ez már megvolt Mózes idejében is, hiszen Mózes 5. könyve 18. fejezet ezekről néven nevezve beszél. De hogy ezek a régi, sötét, okkultista tanok ennyire túlélték az évszázadokat, ez a középkornak köszönhető, mert a középkor szinte dajkálta ezeket az irányzatokat. Évszázadokon keresztül izmosodtak ezek meg, hol titokban, hol meg nagyon is nyilvánvalóan, és az egész középkornak a szellemi örökségének a levét isszuk ma is, mert most, hogy a világra ömlött ez a sok New Age irányzat, ez pontosan megvolt már, ennek egy folytonossága van a történelemben, és hogy így most a világra ömlött, ezt nem most találták ki emberek, ennek nagyon hosszú előtörténete van. Ja, elfelejtettem szólni, hogy kérném szépen kikapcsolni a mobiltelefonokat. Hát csak lehetséges. Na most a gondolkodás módbeli eltorzulás és az értékrendszer felbomlása, ami először a gondolkodásmódba megy végbe, az hova jut ezután? A gondolkodásnak az eltorzulása az mindig egy idő után megmutatkozik az embereknek a cselekedeteiben, és áthatja az emberek cselekedeteit. Azt mondja itt a 21. vers, hogy milyen volt ez a középkori kereszténység, amire Isten engedte az iszlám hódítást, a 11-12 évszázadig tartó iszlám csapásokat, szóval az emberek nem tértek meg a gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem a paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Erkölcsileg nagyon leterhelt korszak a középkor. Szóval amit az emberek a középkorban megengedtek maguknak, azok a végletességek, és azok a vallás nevében dívó szokások, az a sok háború, betörés, lopás, gyilkosság, ugye a közbiztonság, mint olyan nem létezett, bárkinek bármikor elvették az életét.
Voltak falvak és városok annyira elnéptelenedtek és annyira ki lehetett őket fosztani, hogy tényleg az állatot végezték el az utolsó nagy takarítás, hogy felfalták az emberek maradványait. Kolera, pest is tizedelte meg az emberiséget. Milliók, hát ma nem tudják kiszámolni történettudósak, hogy ez mostan 10-100 milliókban összefoglalható emberi lélekszám a középkornak az évszázadai alatt iszonyatos időszak volt. Nem tudom, hogy ki van vele, én nem sok mindent olvastam a gyerekkoromban, de amikor az egri csillagokat olvastam, hát én valósággal lelkibeteg lettem. Ugye visszaképzeli magát az ember mondjuk azokban a századokban, hogy ott egyszerűen jön a török, mindent felperzsel, elpusztít embereket, rabszíra fűznek esetek, Sztambulba fog holnap fölébredni, és hát szóval ez ilyen lidérc nyomás, hogy ma a horrorfilmekben nem tudnak olyat kitalálni, ami a középkorban ne lett volna meg. Ez egy félelmetes időszak volt. És ez mindegy hitehagyásnak a következménye, egy egyre mélyülő válságnak a következménye. És mondom, ez a Jelenések 9. fejezet 20. és 21. verse elmondja, hogy még erre se tértek meg. Tehát ugye, amit az Isten megengedett csapásokat, büntető ítéleteket, ugye az Ószövetség idején mindig látjuk, hogy azért a nehézségekben a zsidó nép valahogyan fölemelte a tekintetét, és volt azért egy megújulás, megtérés is. És azt mondja, hogy hiába engedte meg az Isten ezeket a fenyítő ítéleteket, akik nem ölettek meg a csapásokkal, azok az emberek tovább folytatták azt az életet, amit addig és nem tértek meg sem gondolkozásukban, és ebből következőleg sem életvitelükben. Hát azért volt egy szent maradék, hogy a Biblia és Jelenések könyve nagyon nagy eszméket igyekszik belénk oltani, és egy ilyen nagy eszme, hogy valami kis maradék mindig volt. Az igaz Isten ismeretet, a Krisztushoz való őszinte ragaszkodást egy kis maradék azért mindig tovább örökítette. És itt figyelhetünk fel arra, hogy ez a kis maradék, amit ugye jeleznek a Jelenések könyve kis kifejezései, például a második fejezetben a Tiatírai levél végén való proféciák, a kis maradék, az előreformációs mozgalmak, és végül aztán a 16. századi reformáció. Szóval mindig volt egy kis maradék. Mindig volt egy kis szent mag, ami tovább örökítette a kereszténységet, de ez rettenetes vihar tépetten, megtépázottan élt, és szinte a világ alig tudott erről. És ugye az a megrendítő dolog, amit ezután mond a Szentírás, hogy a középkor végén, amikor Isten a proféciákban is jelzett fordulatokat elhozta, és ebből a kis maradékból aztán nagy mozgalom támadt, a reformáció végül is egy beteljesedett mozgalommá vált a 16. században, hogy itt megint jön egy félelmetes hitehagyáshoz hasonló torzulás, amit Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasok, most a 7 levél sorozatából olvasnék, abból a részből, amikor a szárdiszi gyülekezetet jellemzi, a Jelenések könyve 3. fejezet 3. versében. Amikor a középkornak több évszázada lepereg, és amikor azért ezek a kis maradékok már egyesülnek, és a nagy reformáció kezd kibontakozni, akkor azt mondja Jézus a protestantizmusnak, ami persze már egy későbbi 17.-18. századi válfajának, hogy megemlékezzél azért, honnan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Tehát ugye a Biblia szerint a középkorból való kivezető utat a protestantizmus mutatta meg. A protestantizmusra vonatkozó jövendőlések, tehát hogy lesz egy reformáció a kereszténység történetében, tudnék egy nagy reformáció, ez benne van a Jelenések könyve 2. fejezetében a Tiatírai levél végén, és benne van a 3. fejezet elején a Szárdiszi levélben, hogy Isten támasztani fog embereket, akik felismerik a Bibliának és Jézus Krisztusnak az igazságait, és hogy elindul valami megújulás a kereszténység történetében. De ez a megújulás sokkal gyorsabban fordul vissza, mint azt valaki is várta volna, vagy remélte volna. Szinte 1-2 évszázad alatt a protestantizmus is eltorzul.
Szóval ez a szárdiszi levél, ami a Jelenések könyve 7 levele közül az egyik legnyomasztóbb levél, ennél nyomasztóbb már csak a laodiceai levél, a 7. levél, ami a mikorunk kereszténységét minősíti. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a Jelenések könyvében, a 7 levélben, 2 levélben nincs dicséret. Az egyik a protestantizmusra nézve, a másik pedig a jelenkor kereszténységére nézve, és a súlyosabb ez utóbbi a jelenkori. És Jézus azt mondja ezeknek a korszakoknak, hogy ezek a korszakok olyan nagy világosságban részesültek, és mégsem tértek vissza arra az útra, mert miért nem tértek vissza? Mert teljesen nem tértek vissza. Szóval elindult a reformáció, elindult a visszatérés a bibliai, a krisztusi útra, de megálltak félúton, negyedúton, és nem a kereszténység, a nagy kereszténység történetében átütő erejű változás nem jött létre. Úgyhogy ez a szárdiszi levél, amit felolvastam, hogy azt mondja nekik Jézus, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj, nem tudom, hogy eszünkbe juttathatja-e, hogy melyik Jézusi tanításra utal ez vissza. Amikor Jézus a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium 24. fejezetében beszélt arról, hogy ő 2 szolgát ismer. Van a hűséges szolga, aki minden nap várja az urát. És aki ott van a házban, figyel az ajtó irányában, a hűséges szolga, aki mindvégig ragaszkodik Krisztushoz, és várja vissza az ő urát. És van a másik szolga, a gonosz szolga, akire meg azt mondja Jézus, hogy a részegesekkel eszik és iszik, és még ütlegelni is van ereje a szolgatársát, aki nem várja vissza az urát, de ő azért ugyanolyan kereszténynek mondja magát, mint a másik. De vajon mit jelent ez, hogy a részegesekkel eszik és iszik? Arra szeretnék rámutatni, hogy a kereszténységnek minden hitehagyása egy kaptafára megy. A 4. századi hitehagyásnak is az volt az oka, ahogy említettem, hogy bizonyos keresztény vezetők részkértek az államhatalomból és az ezzel együtt járó kiváltságokból, pénzből. És a protestantizmus is így bukott el. Amikor a protestantizmus részkél az államhatalomból, amikor beépül az államhatalomba, és a politikai erőkkel szövetkezik, ugyanúgy eltorzul, sőt sokkal gyorsabban eltorzult a 17.-18. században a protestantizmus, mint a 4.-6. század között a középkori egyház. Valahogy ezt megérteni, hogy a kereszténységnek nincs szüksége se politikára, se hatalomra, se pénzre, ezt olyan nehezen sikerült a bizonyos keresztény embereknek és vezetőknek, és mind a mai napig ezt látjuk, mert korunkban is itt állunk egy harmadik nagy eltorzulás előtt, ez már ugye a végső eltorzulás lesz a 4.-6. század és a 17.-18. századi eltorzulás után, hogy most is azt látjuk, hogy keresztény felekezetek, keresztény egyházak óriási részt kérnek a politikai befolyásolásból, egy társadalomban a politikai szerepvállalásból, és persze ennek megfelelően a hatalomból és a pénzből is. Nagyon félelmetes, hogy minden ország nyögte és nyögi ennek a következményeit, de különösképpen Magyarországon volt és van ez így. Például, hogy Magyarországon erős protestantizmus nem fejlődhetett ki, annak ez egyik oka éppen ebben keresendő, hogy a protestáns közösségek szinte alig kaptak még vallási türelmet a 18. század, legszorosabban egybefonódtak az egyházi erők, például a református vallást, a 19. a magyar vallás. Mert a református egyház vállalja magára a magyarságnak a politikai eszméit és a politikáit, és lehet, hogy ezt akkor meg később ma is tudják így mi az embereknek, hogy hát ugye ez a vallás, ez részt vállalt a nemzeti problémákból, meg a nemzet megmaradásából, egy milyen szép feladat ez, de határozottan ki kell, hogy jelentsük, hogy akkor, amikor egy vallás a politikába ártja magát, és amikor hatalmat és pénzt igényel, akkor pillanatok kérdése az eltorzulása. Ugye a kereszténységnek nincs szüksége hatalomra és pénzre. Jézus Krisztus szegény volt, a tanítványok szegények voltak,
és egyikük sem igényelte az akkori államhatalomnak a segítségét. Ha a kereszténységnek ereje van, akkor az igazságában van ereje, és ezt az igazságot támogató isteni erőben, és az isteni erővel nem mérkőzhet, nem vetekedhet a politikai, a hatalmi, a világi erő. De mondom, hogy ezt olyan nehezen sikerült, és ma is sikerül megérteni egyházaknak, egyházi vezetőknek, hogy nincs szükség a kereszténységnek hatalomra és pénzre. A kereszténység erejét mindig az igazságossága és a Krisztushoz való hasonlósága tette ki. És ezért látjuk azt, hogy a kereszténységnek ezek a nagy nagy hitehagyásai, ezek mindig valahogy a hatalomhoz való viszonyával kapcsolatosak. Azok voltak a régmúlt időkben, és azok a mostani időkben is. És ezért, hogyha mondjuk valaki felveti a kérdést, hogy hát na de hogyan lehet akkor igazi keresztény életet élni? Mert hát a nagy kereszténység a középkorban is a döntő a nagy kereszténység az a hatalmi kereszténység volt. A protestantizmus időszakától fogva is, hogy ma nevezik ugye a történelmi egyházak kereszténysége, hát ez is a számottevő nagy mennyiség arányaiban, ugye ez a kis maradék, ez 1%-ot nem tesz ki a 99%-hoz képest. Hát hogyan lehet akkor valódi, igazi keresztény életet élni? Kedves hallgatók, itt jön megint csak a dolgok fókuszába a Biblia kérdés. A Biblia mindig pontosan meghatározta, hogy hogyan lehet Istenhez méltó életet élni. Ha valaki Isten követő, Krisztust követő életet akar élni, annak a János 21-22 a fő mondata, a jelmondata. János evangélium a 21. fejezetének 22. verse. Ez három kis szócska. De ahogy Jézus ebben meghatározta, hogy ki a hívő ember, ki az igazi keresztény, ebben a három kis szócskában benne van. Ezt mondta Jézus Péternek, te kövess engem. Te kövess engem. A kereszténység soha nem annyit jelent, hogy nagy közösség követése, még annyit jelent, hogy egyház követése. Mint látjuk, az egyházi intézmények a történelemben nagyon sokszor nagyon távol sodródtak Isten útjától. Így volt ez az Ószövetségben is. Hát gondoljuk meg, hogy Jézus idején milyen heves harcot vívott a megváltó a farizeusokkal, sadduceusokkal, Heródes pártiakkal. A nép vallási vezetői tértek el legjobban Isten útjától. Senkit nem biztosít be egy egyházi hatalom követése, senkit nem biztosít be emberi tekintélyekre való felnézés. Jézus ettől óvott minden keresztényt. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint te kövess engem. És ezért nagy vallás a kereszténység és az igaz vallás, mert kezünkbe is adja a Krisztus követésének a lehetőségét. Itt van a kezünkben a Biblia. Tehát nem olyan vallás, mint mondjuk más vallás, ami azt mondja, hogy hát ezeket az iratokat nem hozom a tudomásodra, mondjuk a keleti vallások többségében, el kell menni a lámákhoz, vagy kolostorba, vagy nem tudom hova, ahol kiképzés nyer egy-egy ember, és akkor évek során függő viszonyba kerül egy emberi tekintétől. Vagy mint a mohamedán vallás, vagy bármilyen más vallás. Nem, a kereszténység azért az Istentől származó vallás, mert a kereszténységnek ez a három szó a lényeg, hogy te kövess engem. És aki ezt komolyan vette, és valóban tudakozódott Jézus útja felől, és Jézus tanításait vette komolyan, és az volt számára a mérték. Ezek voltak a keresztények az idők során. A nagy hitehagyás persze őket is ostromolta minden időszakban, de így mindig lehet keresztény az ember, és így mindig Isten közelébe jöhet vissza az ember, hogyha ezt követi. Úgy belegondoltam, hogy átgondoltam a mai témánkat, hogy például a középkorban hány és hány mozgalom indult. Ott voltak az angliai wiklifiták, vagy lollardok, ott voltak a husziták. Hát maradjunk csak a huszitáknál. Hát egy ember, Husz János, elkezdi olvasni a Bibliát, hát a Bibliából azokat a részeket, amikhez hozzáfér. Hát tudjuk jól, hogy a középkorban nem lehetett a teljes Bibliához hozzáférni. De abból a néhány részből meg tudja állapítani, hogy mi a Krisztus útja, és mi az akkori egyház útja, és a kettő mennyire szöges ellentétben van egymással.
meg tudja állapítani, világos összehasonlítást tud tenni, bátorságot kaphat, felléphet, kezdi hirdetni a két út közötti különbséget. Szóval gondoljuk meg, hogy mi sem lennénk itt így a 21. század elején, a mi kezünkben sem lehetne Biblia, vagy nem beszélgethetnénk ezekről a kérdésekről, ha évszázadokkal ezelőtt nem vették volna komolyan bizonyos keresztények ezt, hogy te kövess engem. És gondoljuk meg, hogy Luther Márton, aki egy császárral, egy birodalmi gyűléssel szemben ott áll, és azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Hát én a Bibliából ezt ismertem meg, ez az igazság. De hát ha én rosszul látom, rosszul értelmezem a Bibliát, valaki meg tud cáfolni, én azt elfogadom. Érdekes módon senki sem cáfolta. Szóval a Biblia annyira világos, annyira tiszta, annyira egyértelmű. Itt ugye a Jelenések könyvét is, hogyha tetszenek olvasni, és talán említettem is sorozatunk elején, hát mikor volt Jézus homályos? Mikor beszélt Jézus homályosan? Mikor beszélt Jézus kétértelműen? Mikor beszélt Jézus úgy, hogy összezavarta volna az embereket? Hát soha nem úgy beszélt. Nagyon is világosan beszélt. Ezért osztott meg annyira mindig a tömeg körülötte. Ezért voltak, akik szívesen elfogadták a tanításait, és szívvel lélekkel követték, de ezért voltak olyanok, akik teljesen szembefordultak vele, és a halálig nem kímélték az életét, mert világos volt az ő számukra is, hogy amit Jézus mondott, az egy világos, egyértelmű törvény volt, követelményrendszer volt. Ezt vagy elfogadja az ember, vagy úgy szembefordul vele, hogy magát Jézus Krisztust is elveti és megöli. Jézus soha nem beszélt homályosan és kétértelműen. A Jelenések könyve is

aki egy császárral, egy birodalmi gyűléssel szemben ott áll, és azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Hát én a Bibliából ezt ismertem meg, ez az igazság, de hát ha én rosszul látom, rosszul értelmezem a Bibliát, valaki meg tud cáfolni, én azt elfogadom. Érdekes módon senki sem cáfolta. Szóval a Biblia annyira világos, annyira tiszta, annyira egyértelmű. Itt ugye a Jelenések könyvét is, hogyha tetszenek olvasni, és talán említettem is sorozatunk elején, hát mikor volt Jézus homályos? Mikor beszélt Jézus homályosan? Mikor beszélt Jézus kétértelműen? Mikor beszélt Jézus úgy, hogy összezavarta volna az embereket? Hát soha nem úgy beszélt. Nagyon is világosan beszélt. Ezért osztott meg annyira mindig a tömeg körülötte. Ezért voltak, akik szívesen elfogadták a tanításait, és szívvel lélekkel követték, de ezért voltak olyanok, akik teljesen szembefordultak vele, és a halálig nem kímélték az életét, mert világos volt az ő számukra is, hogy amit Jézus mondott, az egy világos, egyértelmű törvény volt, követelményrendszer volt. Ezt vagy elfogadja az ember, vagy úgy szembefordul vele, hogy magát Jézus Krisztust is elveti és megöli. Jézus soha nem beszélt homályosan és kétértelműen, hát a Jelenések könyve is világos beszélt. És Jelenések könyvéből is kiderülnek ezek az összefüggések, hogy mindig azok voltak az igazi keresztények, akik személyesen Jézus követték, akik megfogadták ezt a kijelentést, hogy te kövess engem. És ahogy említettem, a kereszténységnek ezek a hitehagyásai, meg különböző hullámokban elérik a történelemben a nagy kereszténységet, a 4.-6. század, 17.-18. század, és most itt a 20.-21. század fordulóján már a harmadik nagy hitehagyás, mindegyik ugyanarra a zsinóra fűződik fel. Kereszténység és politika, kereszténység és hatalom, kereszténység és pénzhez való viszony. Ezért vigasztaló és ezért fölemelő, hogy ilyen hatalmas eltorzulások közepette is Istennek ígérete van a Jelenések könyvében arra, hogy lesz győzelmes kereszténység. De ez a győzelmes kereszténység életű, ez éppen csak egy csúcsra feljutó kereszténység, és ahogy fenn van a csúcson, már le is zárul a világunk történelme. Ez a búza beérlelődése, de a búza beérlelődésével párhuzamosan a konko is beérlelődik, Jézusnak neki kell ereszteni a sarlót, és el kell végezni az aratást, mert különben ezt az igaz kereszténységet teljesen megsemmisítené fizikailag legalábbis Sátánnak a támadása. Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvének a leghatalmasabb és a legtündöklő fejezete a 14. fejezet. Ha valaki a Jelenések könyvének ez a sok-sok nyomasztó proféciája után valahogy úgy mindig föl akar szabadulni, és olyan világos és egyértelmű jövőképet akar megtalálni, én azt ajánlom a győzelmes kereszténységet. Ez az öt vers egy csodálatos nagy látomás, egyik vers az igazi kereszténység öt a győzete, vagy öt győzhetnénk. Tehát a Jelenések könyve 14. fejezetének az első öt verse bemutatja előttünk a győzelmes kereszténységet. A 6. verstől a 13. tartó rész bemutatja, hogy ez a győzelmes kereszténység hogyan tudja az egész világot megközelíteni, és az a bizonyos végső nagy evangélium hirdetés hogyan bontakozik ki. Ugye a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében Jézus megígérte azt, hogy csak akkor jön el a vég, amikor az Isten országának ez az evangélium a bizonságul hirdetetik minden népnek. Ez a Máté 24.14-nek a részletezése a Jelenések 14.6-tól a 13. tartó verse. Ez megszólaltatja a végső idők emberiségéhez szóló három nagy üzenetet, amit ez a győzelmes kereszténység hirdet, és amelynek a hatására nagyon gyorsan tudnak majd dönteni emberek, sokkal gyorsabban, mint eddig a történelemben bármikor is, és Jézus második eljövetel előtt összegyűjtheti azokat az embereket a világ minden részéből, akik valóban szeretik az igazságot, szeretik az életet, és szeretik az élet adományozóját, az Istent. A befejező harmadik rész ennek a fejezetnek, a 14. verstől a 20. tartó szakasz,
Ez Jézus második

0: eljövetelének az első nagy bemutatása a Bibliában, a második ezután következik majd a 19. fejezetben, Jelenések 19. fejezetében, de ugyanakkor túl is megy a második eljövetelen, magába foglalja az ezeréves időszakot, sőt, a kárhozatnak a képét is, az elsőt az aratásnak, a másodikat a szüretnek a képében mutatja be, és a gonoszság végső megsemmisülésével ér véget ez a fejezet. Tehát, hogy úgy mondjam, az egész Jelenések könyvének a szíve itt dobog, ebben a 14. fejezetben. Ez egy hatalmas fejezet, tehát nem is tudom, hogy hány előadást szántunk rá, amikor 25 részben kellett beszélni a Jelenések könyvéről. Ennek én most csak egy kis részét fogom felolvasni itt, és egy kicsit elemezni, de hogy mennyire itt dobog az egész Jelenések könyvének a szíve, azt hadd jelezzem önöknek azzal, hogy Jelenések könyve 14. fejezete, tehát elébünk állít egy győzelmes kereszténységet, amely nem azzal foglalkozik, hogy politikai hatalmakkal hogy kössön szövetséget, nem érdekekkel foglal, nem pénzzel foglalkozik. Itt áll előttünk, és úgy áll előttünk, hogy gyönyörű a látomás, hogy Jézus mellett állnak. Látja a Sion hegyét János apostol látomásban, látja középütt a bárányt, a bárány mindig Jézus jelképe, és a bárány mellett van ez a bizonyos 144 000, hogy ez a végső idők hívő népe, jelképes bemutatás Jelenések könyve 17. fejezetében, ez már előfordul, itt már másodszor jön elő a 14. fejezetben. Tehát látja azt, hogy Jézushoz a legközelebb azok állnak, akik a történelem végén győznek. Akik a történelem végén követik Jézust, azok a világ történelem legnehezebb időszakában követik Jézust, mert az egész emberi történelmünk nem más, mint a Krisztustól való függetlenedés, és a Krisztusnak való hol nyílt, hol meg leplezett ellentmondás és ellentámadás történelme. És ahogy halad előre a világ, tulajdonképpen egyre több ember érzi ezt Biblia nélkül is. Egyik kedves tanárom is, aki hát nem annyira bibliaolvasó ember, ezt a kifejezést mondta nekem a legnagyobb megdöbbenésemre. Szóval, tudod, én az emberi történelmet úgy tekintem, hogy afelé haladunk, hogy mennél inkább ki akarják szorítani Jézus Krisztust a történelemből. Én nem ismeri se a proféciákat, se így a Bibliát részleteiben, csak úgy érzi, hogy a levegőben egy tömény, hatalmi, politikai, egyházi összeszövődés, egy emberi megoldás a világ problémáira, mintha Isten, mintha Jézus Krisztus nem is léteznék, mintha nem ő adna az egész világtörténelemről útmutatást. Tehát ezt mindenki érzi, hogy valahogy a történelmünk egyre elsötétülő szakaszokhoz érkezik, és ebben a hatalmas nagy sötétségben gyulladt föl a legnagyobb világosság. Tehát a Bibliának, mondom, azért lüktet itt a szíve a Jelenések könyvének, mert azt a hát boldogító és reménykeltő üzenetet közvetíti nekünk, hogy az igazi kereszténység, ami a Krisztushoz a legközelebb áll az elmúlt 2000 év összes kereszténysége között, az éppen most fog megszületni. De hihetetlen mélységből feljöve, hihetetlen hitehagyás közepette, a világ hihetetlen nagy válságainak az örvényléseiben fog ez a kereszténység megszületni. Ezért, hogyha nekem ki kell választanom ebből a 20 versből, a Jelenések könyve 14-20 verséből valamit, amiben szeretném úgy megokolni, amiben úgy egy kis bepillantást adni, hogy mitől lesz olyan igaz ez a kereszténység, mitől lesz olyan tiszta, miért is lesz ez ilyen tiszta, akkor én a 4. és 5. verssel szeretem mindig terelni a figyelmet, amely 4. és 5. versben 5 kijelentés van. És azt hiszem, hogy aki ezt az 5 kijelentést megérti, az nyugodtan mondhatnám, hogy aki ezt megérti, az fog tudni törekedni keresztény életre a mai világban. Hogy a mai világban hogy lehet egy tiszta, igazi, te kövess engem, Krisztust követő keresztény életre eljutni, ebben ennek a kulcsa, ennek a titka a Jelenések 14. fejezet 4. és 5. versében van. Tudnik, az első, amit mond ezekről az igazi keresztényekről, mondom, ezek még most nincsenek itt a világban, hogy úgy mondjam, mindannyiunkban ott van ez a potenciális jövő, ez a nagy lehetőség, hogy mi igazi keresztényekké váljunk. Most még, hogy mondjam, most még olyan torzó keresztények vagyunk mindannyian, olyan felemás keresztények, hogy a lényünk egyik fele vonzana a jó felé, de az életünk gyakorlatában meg annyi sok visszásság és felemásság van, hogy ha minden este egyenleget kellene vonnunk, azért nem biztos, hogy a legjobb lelkiismerettel igazi keresztényeknek nevezhetnénk magunkat. De hogyha mi ezt az öt jellemvonást megszívleljük, ezt az öt területet, vagy a győzelemnek ezt az öt területét magunk előtt látjuk, akkor azt hiszem, hogy az igazi kereszténység útja itt nyílik meg előttünk. Mi az első dolog, amit kimond a Szentírás? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ez a végső idők igazi keresztényének első ismérve. Nehogy valaki szó szerint értse, ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában a Jelenések könyve végig jelképekből áll, tehát ugye a Biblia soha nem mondja azt, hogy rossz lenne a férfi és nő kapcsolata, vagy a házasság, tehát itt nem arról van szó, hogy akik nem fognak házasságra lépni. Hallottam ilyen megfejtéseket is, nyilván olyanok részéről, akik a Bibliát nem annyira ismerik, hát beleolvasnak a Bibliába, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, hát persze, hát akkor csak a férfiak lennének az igazi keresztények, vagy azok, akik nem lépnek házasságra, szó sincs erről. Ne tessenek elfelejteni, hogy éppen a Jelenések könyvében jut döntő helyzetbe egy nagyon szélesen használt bibliai jelkép, ez az asszony jelképe. Az Ószövetségben megtalálható Hósás könyvében, Ezékiel könyvében, Jeremiás könyvében, és még Ézsaiás könyvében is, hogy a tiszta asszony, a tiszta egyház jelképe, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe, vagyis a hitehagyás első legyőzése az, a végső idők hívő keresztényeinek első ismérve az, hogy nem kötik össze magukat hitehagyó egyházi testületekkel és tanításokkal. Ez viszont feltételezi azt, hogy meg tudják ítélni, hogy mi az, ami Krisztustól való, és mi az, ami nem Krisztustól való. Tehát megint a gondolkodásba kell először döntő változásnak bekövetkeznie. A végső idők hívő keresztényeit az jellemzi, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ők Krisztushoz ragaszkodnak, Krisztus tanításaihoz ragaszkodnak. Habár keresztény felekezetek hirdetnek Krisztusinak tűnő tanításokat, ők külön tudják választani, hogy mi az, ami Krisztustól jön, te kövess engem, mi az, ami nem Krisztustól jön, itt egy tiszta és világos gondolkodásra van szükség. A mikorunk ennek aztán végképp nem kedvez. A mikorunknak a legnagyobb jellegzetessége az, amit a II. Világháború után kimondott egy német bölcselkedő, aki azt mondta, melyik félelem nagyobb a 20. században, mint a gondolkodástól való félelem. Ezt én nagyon igaznak tartom. Félünk háborúktól, félünk tolvajoktól, sok mindentől félünk. Lehet is félni, mert a világ egyre zűrzavarosabb és zaklatottabb, de a legnagyobb félelme az embereknek a gondolkodástól való félelem. És ezért a mikorunkat az jellemzi, hogy az emberek nagyon könnyen mennek bele abba, hogy nem akarnak gondolkodni. Albert Schweitzer ezt mondta a 20. század elején, a mai kor embere nem gondolkodó lény akar lenni. Ez egy félelmetes megjelölés. A mai kor embere szereti a szórakozást, szereti a feledkezést, szereti azt, hogy jól érezze magát, hogy kellemes legyen az élet. De végig gondolni valamit, hogy ebből ez következik, abból az, és bizonyos gondolatokból, eszmékből ilyen és ilyen magatartás és ilyen végcél következik, ezt végig gondolni, ezt nem akarják az emberek. Ez a bizonyos máról holnapra való élés, hogy csak éljünk valahogy, éljünk meg, együnk, igyunk, úgyis meghalunk, ez úrrá lett az emberiségen. Ugye? Tehát ez, hogy gondolkodni, hogy végig gondolni a dolgokat, ez nem kedvez. Mégis ezek a keresztények azért lehetnek győzelmes keresztények, mert vállalják a tiszta gondolkodásnak ezt az Istentől adott és Istentől készített útját. Ugye ez, hogy tiszta gondolkodás, ez a Bibliának egyik kulcsfogalma. Péter 2. levele 3. fejezet 1. versében található. Péter 2. levele 3. fejezet 1. versében azt mondja Péter apostol, szeretteim, a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által akarom ébrezgetni, ezért hivatkozom a prófétáktól nyert kijelentésekre. Tehát ma, ha valaki igazi keresztény akar lenni, akkor törekedjél gondolkozó életre. Nekem az a reménységem egyébként, hogy most nagyon sok igazi keresztényé váló ember van már itt közöttünk, mert nagyon sok igényesen gondolkodó ateista ember létezik ezen a világon, akik gondolkodnak. Bizonyos határig végig is tudják gondolni, és ugyanúgy gondolják végig egyébként a dolgokat, hogy azt a Biblia is jelzi. Nekik csak az a feladatuk, hogy majd holnap és holnap után még további lépéseket tegyenek ugyanabban a helyes gondolkodásuk irányába. Most a nagy különbség, én úgy gondolom, a világunkban a gondolkozni akaró, a dolgokat tisztázni akaró emberek és a gondolkozni nem akaró emberek között van. Nem a vallásos és nem vallásos emberek között van. Nincs félelmetesebb dolog, mint olyan embereket látni, akik magukat vallásosnak nevezik, de nem hajlandók végig gondolni 2-3 gondolatmenetet sem. Ez félelmetes. És nagyobb a reménység az olyan emberekben, akik esetleg ateistának vallják magukat, de végig gondolnak az egyén életükre nézve, és az emberi társadalmak életére nézve, és alapvető gondolatokat. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A végső idők győzelmes kereszténysége az intézményekkel, eszmerendszerekkel meg nem fertőzött, a te köves engem Krisztusi útját járó kereszténység. Ez először a gondolkodásba kell, hogy bekövetkezzék. Nézzék, erről nekem lenne annyi sok tapasztalatom és élményem, hogy tényleg itten tudnám reggelig is traktálni a kedves hallgatókat, de csak néhányat hadd mondjak el. 18 éve, amikor elkezdtem a sorozataimat, és hát vidéki, nem csak városokba, falvakba is elmehettem, az egyik legszebb visszajelzés így hangzott a Magyar Alföldön, egy hallgató azt mondta még a 80-as évek közepén: én azt hittem, hogy a Bibliában csak vallás van, meg érzések vannak, meg áhítat van. Most látom, hogy a Bibliában gondolatrendszer van. A Bibliából elindulunk, és egyik gondolatról a másikra megyünk. A teremtés, a rossz kérdés, a megváltás, a megigazítás, az örök élet, ezek egy láncolatot alkotnak. Hát mit szalasztottam én el az életem 40 évében? A vallást azonosítottam az érzésekkel, érzelmekkel, áhítattal. Hát a keresztény vallás az az értelmünkhöz szól, mert ha az értelmünk meghajol, abból következik majd el a hit. Hát én erről szeretnék mind többet és többet tudni. És érdekes módon most, hogy Debrecenből jövök éppen 3 napig, most Debrecenben voltam, és ott is az elmúlt hét végén tartottam előadásokat, ott is azt mondta nekem egy egyetemi tanár, hogy hát ő mindig azt hitt, hogy a vallás, hát az beleszületünk, hát abba hinni kell. Hát az ilyen, hát ilyen vallás vagyok, hogy olyan vallású. Hát a kereszténységnek a legsúlyosabb inflációja az volt, amikor azt kezdték el embertömegekkel elhitetni, hogy a keresztény vallásba csak bele kell születni. Hát a keresztény vallásba csak bele kell születni, akkor nem tudom, hogy ez milyen vallás, mert akkor ennél már minden vallás több, mert minden más vallás igényeli, hogy azért alaposan megismerjék. Amit bevezettek az egyházak, hogy nem tudom, én bevezették az első áldozást, bérmálást, később a protestantizmus idejében a konfirmációt, vagy egyéb más dolgokat, hát azoknak az állapota soha nem volt olyan, hogy alapos és részletes gondolkozásba részesítsék az embereket, és nem is lehetett, mert gyerekekkel nem lehet még alaposan és részletesen gondolkodtatni. Ugye hát ezek az előbb említett cselekmények, ugye nem tudom én, a 6 éves kortól a 16 éves korig terjednek, ugye ezek az egyházi szokások. A bibliai kereszténység a felnőtt ember gondolkodását igényli. A felnőtt ember tiszta gondolkodását igényli. És ezért mondanám, hogy aki felfedezi magának a Bibliát, az fel kell, hogy fedezze magának a tiszta gondolkodást. Máshogy így mondja Pál apostol az egészséges tudományt. Az egészséges tudományt. Ahol ok után okozat jön, aztán abból is az ok lesz és okozat, és végig tudok gondolni valamit, fel tudom tenni a kérdéseimet, és ha kérdéseket teszek fel, akkor az nem a vallás megsemmisítésének látszik, mint ahogy mindannyian voltunk talán úgy, akik különböző egyházakban nevelkedtünk, hogy feltettünk kérdéseket, aztán megint feltettünk kérdéseket, mert még volt kérdezni valónk, aztán nem kaptunk válaszokat, vagy egyenesen azt a választ kaptuk, hogy legyél alázatos és ne kérdezzél annyit. A tiszta gondolkodás az mindig a kérdésekből jövő tiszta gondolkodás, tehát a maga a Biblia tanít bennünket kérdésekre, maga az Isten tanította meg kérdezni az embert, amikor a Bibliánk is milyen nagy kérdésekkel kezdődik, ugye, hogy Ádám, hol vagy? Hol van Ábel a te atyád fia? Mit cselekedtél? Mit csinálsz itt, Illés, stb. A Bibliánk ezek a nagy kérdései, hát önmagában világosságot, már világosságot árasztónak kérdései. Tehát mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy a győzelmes kereszténység az a tiszta gondolkodáson alapuló kereszténység. Ennek most az előjeleit ott látjuk, ahol vagy egyesek, vagy egyházi közösségek mernek kérdéseket föltenni, mernek végig gondolni dolgokat, és elindulnak a tiszta gondolkodásnak az útján. Itt vallásfelekezetektől függetlenül mondom ezt, sokszor megbotránkoztatónak tűnik bizonyos emberek előtt, hogy azt mondjuk, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen vallásfelekezethez tartozik, hanem az a fontos, hogy mere kérdezni, és merje végig gondolni a dolgokat, mert csak egy végig gondolt tiszta tanítást lehet emberek elé, adott esetben ateista emberek elé tárni. Ez az első jellegzetesség, sokat lehetne erről beszélni, majd visszatetszenek rá kérdezni, most én többet ezzel nem foglalkozhatom. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg munkat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ugye, tehát mit jelent a második kijelentés? Hogy az az igazi kereszténység, aki követik a bárányt, valahova megy. Ez két dolgot feltételez. Egyrészt valóban a Krisztus tanításainak a megismerését, másrésztben pedig azt a bátorságot, ami minden igazi életnek a velejárója. Tudnék, arról az egyszerű bátorságról beszélek, ha én valami igazságot felismertem, és olyan százszor ellenőriztem, és látom, hogy az igazság, akkor merjem rátenni akkor is az életemet, ha ezt senki nem mondja ezen a világon. Tehát, hogyha én az Isten szavával már összeköttetésbe kerültem, én világosan olvasom a Bibliából, hogy ez igazság, és ezt ellenőriztem, tehát nem egyszer olvasok valamit, száz és ezer összefüggést megnézek, Ez a bátorság volt meg, ahogy előbb említettem önöknek, a régmúlt idők igazi keresztényeiben, akik pedig a teljes Bibliához nem is jutottak hozzá. Ez a bátorság volt meg a Husz Jánosban, aki abban a bizonyos Betlehem kápolnában kimert állni a szószékre, és akkor ott mondta Prága népének a dolgokat, mert igen, ehhez bátorság is kell, senki nem mondta azt, amit ő mondott. Előre elkészülhetett arra, hogy valahol a mágia tájékán fogja befejezni, ott is fejezte be. Ugye Luthernak is kellett az a bátorság, amit Jeremiás próféta így mond a könyvébe, hogy hát én jobb lenne, hogyha nem szólnék, jobb lenne, hogyha magamba zárnám, de mint hogyha tűz lenne rekesztve a csontjaim, hát nem tudom magamba zárni, hát ami igazság, amit Isten ilyen világosan mond, amit Jézus ilyen egyértelműen közvetít, azt most akkor tartsam meg magamnak, ezért vezetett engem erre az Isten, hogy tartsam meg magamnak. Hát ha valaki feltalálná a rák ellenszerét, azt tartsa meg magának, hát az nem mondja el a másik embernek, hát ez nem lehetséges. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Tehát a Krisztus tanításainak az elfogadása, megkülönböztetése minden más egyházi tanítástól, és az a bátorság, hogy bárhova megy a bárány, bárhova vezet, én követem ezen az úton. Nem csak akkor, amikor nincsen baj, nincsen veszély, amikor veszély van, akkor is követem, mert bízom abban, hogy ő mindent jóra fordít, és mások javáért fordít jóra. Mit mond a harmadik kijelentés? Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Hát ez az egyik legszebb kijelentés, mert ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Az az igazi keresztény, és ott van az igazi kereszténység, aki mindig annak a folytonos tudatában van, hogy ő érte az Isten képes volt meghalni. ha ez a tudat bármikor is egy kicsit is elvész, vagy rövid zárlatot szenved egy keresztény tudatában, hogy értem, az Istennek kellett meghalni, és az Isten meg is halt, értem, ha ez egy kicsit is hátrébb szorul, hát akkor jön a keresztény büszkeség. Akkor jön a keresztény nagyképűség. Ami ugye a Laodiceának, a végső idő kereszténységének a legfőbb baja. A mai kereszténységnek a legfőbb baja egy ilyen keresztény felsőbbrendűség, egy ilyen keresztény büszkeség. Ha valaki büszke ember létére, az úgy tűnik, hogy mégse fogadta igazán magába, hogy ő érte az Isten meghalt. Az az ember adja át Krisztusnak a vezetést az életében, aki annak tudatában van, hogy Krisztus nem sajnálta az életét miértünk. Ezért méltó arra, hogy mindenkit vezessen, aki hittel engedelmeskedik Jézus tanításainak. Ezek áron vétettek, ezek tudják, hogy micsoda hatalmas árat kellett az Istennek fizetni azért, hogy az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül megváltsa őket. Tehát azért érezzük, hogy ezek a jelenvonások hogy épülnek egyik a más, amit Krisztus fizetett, miértünk. Tehát ezek előfeltételezik egymást, nem is felcserélhetők. Nagyon sok ember hivatkozik arra, hogy ő hisz Krisztusban. Ő hisz abban, hogy az életét adta, miértünk, Krisztus az én megváltó, mondják. Na, de hogyha a hétköznapokban nincs a tiszta gondolkodás, egy csak egy formán nem járja. Vagy ezek úgy, mint a negyedik és az ősztatott álnokság. Hát itt már azért ez az öt lépcsős, öt kijelentéses fokozat, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Itt tetszenek látni jelzeteket a Károlyi Bibliában. Például azt mondja, hogy Sofóniás könyve 3. fejezet 13. versét idézi itt a jelzet, nagyon helyesen egyébként, mert mondjuk akkor lett volna még helyesebb, hogyha az Ézsaiás könyve 53. fejezetét idézni először, és utána a Sofóniás 3. fejezetét. Tudnék, ez a bibliai kijelentés, hogy a szájukban nem találtatott álnokság. Ez a Bibliában egy valakire és egy csoportra vonatkozó kijelentés. Szájában nem találtatott álnokság, ez profécia Jézusról, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a szavaiban is. Így jövendölte meg előre a profécia Jézus győzelmét, hogy Jézus nem csak legyőzi úgy a bűnt, hogy soha nem enged a bűnnek cselekedeteiben, hanem Jézus a szavaiban is a tökéletes szeretet mintáját adja az emberiségnek. De a Sofóniás ige valóban azért fontos, mert már az Ószövetség egyik profétikus könyve megjövendölte, hogy azért jutnak Jézushoz legközelebb a végső idők hívő keresztényei, mert ők is ilyen átütő erejű győzelemre jutnak a bűn fölött. Ez valami fantasztikus dolog, ezt úgy kimondani, főleg mondjuk most este van már, és úgy végig gondoljuk a napunkat, hogy hát mennyi mindent másképp tehettünk volna a mai napunk során. Mennyi cselekedetünket elrontottuk talán. Azt itt meg is állunk, mert a szavainkra ne is menjünk, mert hogy ott mennyi elrontás volt, az meg már szinte számba vehetetlen. És a Biblia mégis azt mondja, hogy lesz egy győzelmes kereszténység, amelynek a cselekedetei is tökéletesek lesznek, de a szájukban nem fog álnokság találtatni, tehát nem lesz a beszédükben sem lesz gúnyolódás, megvetés, lenézés, semmi. A beszédük is élet és szeretet illata lesz másoknak az örök élethez. Ez valami óriási kijelentés. Azt érzékeljük, hogy hát ide szinte el nem juthat ember olyan szintre, amelyen Krisztus élt. De ne felejtsük el, hogy Jézus miért jött el erre a világra. Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy bemutassa, hogy ő tud jól élni, mi meg soha nem tudunk. Jézus azért jött el erre a világra, hogy megmutassa, hogy ő hogy élt jól, hogy élt helyesen, és hogyha mi őt szeretjük, mi is tudunk úgy élni. Ez a Krisztushoz való szeretetnek a kérdése, hogyha mi szeretjük Krisztust, akkor hisszük azt, hogy az Isten bennünket is hozzásegít a Krisztushoz hasonló élethez. Ez a kereszténység lényege. Krisztus követ, te kövess engem. A te kövess engem az nem szó szerint értendő, hogy most menjek egy úton. a te kövess engem úgy értendő átvitt értelemben, hogy ugyanúgy a szeretet maximumát legyünk képesek adni, hogy Jézus adta, nem csak a cselekedeteinkben, a beszédünkben is. Egy egyszerű hétköznapi tényre utalok. Nagyon sok ember, vagy nagyon sok Biblia iránt érdeklődő ember elmondhatja magáról, hogy ő durva bűnöket nem követel. Nem egy gyilkos, nem egy tolvaj, nem egy nem tudom én kicsoda, nem egy házasságtörő, hanem éli a maga küzdelmes és erkölcsös életét. De nagyon sok ember, ha őszinte önmagához, el kell, hogy ismerje, hogy a beszédünkben iszonyatos vétkeket szoktunk elkövetni. Az indulatosságunk, haragunk, sértődöttségünk a beszédünkkel felgyújt erdőket, és tönkretesz egyébként nagyon szép helyzeteket is, és hogy ide eljut a győzelmes kereszténység, de a Biblia azt mondja, hogy ide eljut. Érezzük, hogy emögött csak egy nagyon nagy Krisztushoz való vonzódás, Krisztus szeretete, és annak a követés, hogy én a hétköznapokban, amikor csetleg, botlok, akkor mindig azt mondom, hogy de én nem ilyen akarok lenni, mert Krisztus engem hozzá tud segíteni ahhoz, hogy más legyek, és én azért Krisztusra tekintek föl, senki másra, és nem magammal foglalkozom, nem a hibáimmal, én Krisztusra tekintek, és tőle kérem a Szentlélek által az erőt. És ezért mondja az 5. kijelentés, hogy ők az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Tehát azért tessenek megfigyelni 5 dolog, amit ha megértenénk. Az első a tiszta gondolkodás. A második az, hogy Krisztust követni bárhova is megy. A tiszta gondolkodás mellett az erkölcsi bátorság. A harmadik, hogy tiszta gondolkodással és erkölcsi bátorsággal is mindig azzal az alázattal élni, hogy értem, az Istennek kellett meghalnia, csak azért vagyok én élő és az örök élet várományosa, mert az Istennek ezt a súlyos áldozatát meg kellett hoznia, érettem. De én ezzel nem akarok visszaélni, ezért nem akarok hálátlan lenni. Azért, mert tiszta a gondolkodásom és bátor vagyok, azért ekkor kell a leginkább az embernek alázatosnak lenni. És ha az ember eljut erre az igazi Krisztus követésre, erre a tiszta, világos látásra, bátorságra, alázatra, akkor Krisztus a Szentlélek által hozzá fogja segíteni, hogy a szájukba se találtassék álnokság, és az 5. nagy kijelentés, hogy az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek legyenek. Nem arról az, hogy önmagunk előtt fedhetetlenek. Mondja az bölcs Salamon, hogy sokszor az emberek nagyon fedhetetlenek önmaguk előtt. Nagyon sokszor úgy megnyugtatjuk magunkat, hogy mi a rossz emberek nem vagyunk, vagy alapjában jön, mi erkölcsös emberek vagyunk, és követjük a jó utat. Ugye hányszor mondjuk, hogy igyekszünk, de amikor elérkezik az a pillanat, hogy az Isten kiáraszthassa a Szent Lelkét, mert nyilván ez az 5 fokozatot úgy látjuk, hogy ez most ez azért nincs itt még, mert a Szentlélek egészen különleges ereje, még nem tudja megragadni az embereket, de a Szentlélek különleges erejét az Isten csak akkor árasztja ki, amikor az emberek hagyják magukat megragadni Krisztus útjától. A Szentlélek kiárasztása nem a véletlen műve lesz. A Szentlélek azokra fog kiáradni, fokozottabb világosságot és erőt adni azoknak az embereknek fog, akik annyira szereti Krisztust, hogy hagyják magukat, hogy a teljes életüket meg tudja ragadni Krisztus. És akkor fog úgy kiáradni a Szentlélek, hogy lesz egy győzelmes egyház. Azt lehet mondani befejezésül, hogy most még nincs győzelmes egyház, nincs győzelmes kereszténység. A világ is azért alszik még, és azért szunyókál, és azért nem látnak az emberek alternatívát. Addig az emberek nem is fognak alternatívát látni, míg nem lesz egy tiszta és világos kereszténység. Akkor mi között van alternatíva? Politikai párt és párt között, az nem alternatíva, az egy csomagban van mind a kettő. Nemzet és nemzet között, vagy ember és ember között nem. Amikor valami isteni fog megjelenni emberi formában, amikor átütő erővel érvényesül majd Krisztusnak a példája emberek életében, akkor lesz a világ előtt alternatíva. Akkor fog majd nagyon sok ember megváltozni, megtérni, és ezért mondta Jézus, hogy sokan jönnek majd északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal a mennyek országában. Egy ilyen győzelmes kereszténységre lesz majd nagy aratás. Most még nincs győzelmes kereszténység, most még így szoktuk mondani, hogy küzdő kereszténység van. De tesznek tudni, hogy miből lesz majd a győzelmes kereszténység, akik ma a küzdelmet komolyan veszik. Ki az, aki a küzdelmet komolyan veszi? Jézusnak egyik nagy felhívása az volt, hogy menjetek be a szoros kapun. A szoros kapu után jön a keskeny út, és a keskeny út az életre visz. Ne menjetek be a széles kapun, és ne járjatok a széles úton, mert az a veszedelemre visz. Én azt hiszem, hogy először döntenünk kell tényleg, hogy mi az életre akarunk menni, vagy a veszedelemre akarunk jutni. Életre vagy veszedelemre. Ha döntöttünk, hogy élni szeretnénk, és méghozzá az Isten ígéretét felhasználva az örök életet szeretnénk elérni, akkor most az a kérdés, hogy bemegyünk-e a szoros kapun, és járunk-e a keskeny úton. Ezek a nagyon egyszerű szavak Máté evangélium a 7. fejezet 13. és 14. verséből azonban már túlfeszítik ennek az előadásnak a keretét, de hogy adós ne maradjak semmivel, előrejelzem, hogy a jövő évi sorozatot, az egyik sorozatot, most, hogy ez a jogi karon lesz, vagy itt a Bencer utcában, ez még nem eldöntő dolog, én erre a kérdésre szeretném, szóval erre szeretném felhasználni a jövő évi, első fél évi sorozatunkat, hogy Jézus felhívásait szeretném ismertetni. Mert ha Jézus felhívásait megértjük, például ezt a felhívást is, hogy mit jelent a szoros kapun átmenve a keskeny úton az életre eljutni, akkor biztos, hogy most mi a küzdő keresztények közé kerülhetnénk, és a küzdő keresztényekre árad ki majd a Szentlélek, és ezekből lesz egy győzelmes kereszténység. A Biblia szerint nagyon sok keresztény van elszórva legkülönbözőbb felekezetekben, sőt felekezeteken kívül is. Nagyon sok emberrel, ha találkozunk, bármilyen vallású katolikus, vagy evangélikus, református, baptista, vagy bármilyen vallású, de érezzük rajta azt, hogy ő tisztán, világosan meg akarja érteni a Bibliát. Ő tisztán és világosan meg akarja érteni, hogy mit jelent a Krisztus követése. Ez számomra a legfelemelőbb tapasztalat különben, amikor különböző felekezetbeli emberekkel beszélek, vagy felekezeten kívüli embereket, ő valamit tisztán meg akar érteni, és ő látni akarja Krisztus útját. Ezekből a küzdő emberekből lesz majd, akik a küzdelmet komolyan veszik, a győzelmes egyház. Úgyhogy mindannyiunknak van erre meghívása, erre a győzelmes egyházhoz való tartozásra. Ez senki nincs kirekesztve közülünk. És ezért szeretném a Jézus felhívásait ismertetni, mert Jézus az életében is ezt helyezte előtérbe. Ő olyan embereket nevelt, akik küzdő emberek voltak. A 12 tanítvány egyszerű ember volt, egy kivételével, az el is bukott. A többi 11 az egyszerű, de küzdő ember volt, és ő belőlük lett az a győzelmes egyház, amely az egész kereszténységet 11-12 ember elterjesztette az egész világon. Egy ugyanilyen győzelmes kereszténység lesz a mi időnkben is. És ez a győzelmes kereszténység még többre is hivatott, mint az apostolok kereszténysége, mert ez az egész világon segít összegyűjteni a világ összes népét, azokat, akik az örök élet várományosai lehetnek. Hát ezért volt fontos megismernünk az eltorzulásokat és a hitehagyás fázisait, és az ebből való kiemelkedést, amit, ahogy említettem, a Jelenések könyvének a legszívderítő fejezet, a 14. fejezet két sorba így sűrít bele. Ez a Biblia csodája, ugye a Bibliától nem kell azt várnunk, hogy valamit elolvassunk, aztán majd más valahol elrejtve, majd hosszan elolvassuk a folytatását. A Bibliában mindenhol le van ütve az alaphang, mindenütt megszólal a reménység és a hatalmas nagy bíztatás, hogy Jézus azt mondja, hogy ő elment helyet készíteni azoknak, akik őt igazán akarják követni. Tehát ezzel fejezzük be a mai témánkat, és most már csak két előadás marad a Jelenések könyvét összefoglaló sorozatunkból. Két hét múlva, december 4-én a témánk, hogyan készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Mivel a Jelenések könyvének több mint a fele ezzel foglalkozik, ezt nem tudtuk megkerülni, tehát most ezt fogjuk majd kinagyítani, hogy hogyan készíti elő Isten Krisztus második eljövetelét, és két hét múlva pedig összefoglalóan arról beszélünk, hogy Dániel könyve és Jelenések könyve jelképeinek a figyelmeztetése és a felhívása mai korunkra nézve. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és akinek kérdése van, nyugodtan visszakérdezhet és megbeszélhetjük a mai témát. A beszélgetésünket, és átadom a szót, hogy lehessen kérdezni, tessék parancsolni.
1: Szeretnének kérdezni, hogy a Izrael 12 törzse, 12 ezer fő törzsenként, hogy ez a határozott szám 144 ezerhez, hogyan értsük? Volt utalásnál előadásában, de hát csak utalás.
0: Igen.
1: Nagyon szíves ezzel kapcsolatban valamit mondani.
0: Igen. Hát ugye ez is nagyon világosan megérthető dolog, mert hát ez is a Jézus Krisztus apokalipszisében van. Amikor először a Jelenések könyve 7. fejezete beszél erről a 144 ezerről, akkor még külön hozzáteszi ott a félmondatot, hogy melyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem konkrét szám. Ez nem annyit jelent, hogy 144 ezer néven nevezhető emberről van szó, hanem először János apostol hallja a megpecsételteket a 12 ezer emberről hall kijelentést, és utána pedig lát egy nagy sokasságot, ugyanezt a nagy sokasságot, amelyről hall, és ott van ez hozzátéve a Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát először is azt a méregfogát kell kivenni az értelmezésnek, ahol sokan operálnak ezzel különböző felekezetekben, hogy ez a 7. fejezet 9. versében van, melyet senki meg nem számlálhatott. Hogy ez nem konkrét szám. Tehát nem annyit jelent, hogy ennyi ember fog üdvözülni, vagy ennyien érik meg Jézus második eljövetelét, akik üdvözülni fognak. A másik dolog, hogy kik is ezek az emberek. Ugye ezekről az emberekről, miután először hallja János apostol, aztán látja őket, ugye fölteszi a kérdést, hogy kik ezek, és honnan jöttek. És akkor megint csak van ott egy nagyon hangsúlyos mondat, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát, hogy úgy mondjam, ezek azok, akikről én most ezt az 5 jellemzést felolvastam, mert ez a 7. fejezetben előtűnő 144 ezer a 14. fejezetben is, ahonnan olvastam, ott is ezen a két helyén jön elő a Bibliában, a Jelenések könyvében ez a 144 ezer. És hogyha az egész szöveg összefüggést is megnézzük, akkor még arra is felfigyelhetünk, hogy amikor először beszél a 144 ezerről, az a 6. pecsét felbontása után van, és még nem bontja fel Jézus a 7. pecsétet. A 7. pecsét felbontása az már Jézus eljövetele. Tehát csak ebből az összefüggésből is láthatjuk, hogy tehát akkor összegezve azt mondhatnám, hogy 144 ezeren érti a Biblia azt a nagy sokaságot, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és Jézus részéről, Isten részéről elfogadásra találnak, tehát őket Isten halál nélkül viszi a mennybe, azokkal együtt, akiket feltámaszt a halálból. Tehát ők az üdvözültek két nagy csoportja. Az üdvözültek egyik csoportja, akik eddig éltek a világtörténelemben, és igaz módon éltek, és majd Krisztus visszaadja nekik az életet, tehát akiket fel fog támasztani. A másik csoportja az üdvözülteknek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, nem halnak meg, hiszen ha élve érik meg, és őket Krisztus elfogadja. Ezek között is két nagy csoport van, az egyik, aki hirdette az evangéliumot, és a másik csoport, akik megtértek az ő szavukra. Tehát itt a 144 ezeren belül ezt nem választja szét. Ezt máskor Jézus úgy mondja, hogy a reggeli órában jött szőlőmunkások, meg az utolsó órában jött szőlőmunkások egy híres példázatában, de az utolsó órában jött szőlőmunkások ugyanannyit végeznek, mint a reggel óta dolgozók, mert hiszen Isten művében nem az a fontos, hogy ki milyen hosszú ideig él és dolgozik, hanem az a fontos, hogy ki milyen szeretettel és az első szeretet elkötelezettségével dolgozik. Érthető így valamennyire? Hogy, tehát ez nem konkrét szám. Emögött, hogy mégis ugye azt is felszokták tenni, akkor miért így mondja, hogy 144 ezer? Miért nem csak így mondja, hogy nagy sokaság? Hát azért mondja, és azért hallja először, hogy ebből a törzsből 12 ezer elpecsétel, ebből a törzsből 12, és akkor így megy, mert éppen Sofóniás könyve mondja egy másik helyén, hogy Isten majd meg fogja motozni Jeruzsálemet szövétnekkel, vagyis aki a 144 ezer közé számláltatik, az azért van ott, mert Isten személyesen fog mindenkit megvizsgálni a végső időszakban. Tehát nem egyház által lesz üdvösség, nem az, hogy most ki hova tartozik, hanem személyesen te követed a bárányt, valahova megy. Ha ez bebizonyosodik, akkor oda tartozik a 144 ezer közé. És hogy ez hangsúlyozza, hogy...
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és megmondom őszintén, ez az ige, amit én ma gondoltam, hogy közösen átgondoljunk, már nagyon régóta foglalkoztat, ez pedig a Zsoltárokból, a 32. Zsoltárokból méghozzá a 8. igéje, és amit fel is olvasnék. Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Főleg mindig a végével gondolkodtam el, hogy a szemeimmel tanácsollak. Ugye ez egy mennyire szoros és mennyire meghitt kapcsolat kell ahhoz, hogy tényleg egy ilyen szintre tudjunk jutni az Istennel, hogy nem kellje hozzánk szólni. És gondoljatok bele, mint egy házasságon belül, amikor két embernek a kapcsolata már annyira elmélyült, hogy nem kell neki, hogy szóljon, nem kell neki az, hogy leírjon, hogy mit akar, hanem csak ránéznek és tudják, hogy mit szeretne a másik. És azt mondja ez az ige, hogy igen, én eljutatok az Istennel való kapcsolatomban erre a szintre, erre a mélységre. De azért ezt megelőzi valami. Mert ugye azt mondja az előtte lévő sorok, hogy bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen jár. Tehát ez nem automatikus. Nem így van és nem így születik az ember, hogy mindig ennyire személyes és ennyire közvetlen az Istennel való kapcsolata, hanem ez egy tanulási folyamatnak a része, és a tanulási folyamat végén juthat el erre a szintre, hogy az Istennel való személyes és meghitt kapcsolat ilyen mélységeibe jusson el. És én úgy gondoltam, hogy ma ezen a részen gondolkodhatnánk, hogy hogyan fejlődik egy embernek a kapcsolata, milyen eszközei vannak most az Istennek ezzel, hogy és hogyan alakulhat ki ez a kettőnk közötti kapcsolat, már az Isten és az embernek ez a személyes kapcsolata. Mert azt hiszem ez a legmagasabb. És hát benne van az útkeresés is mindenképpen, mert kit ne érdekelne az életében az, hogy van egy élethelyzete, hogy hogyan tudja abban tanácsot lelni az Isten, hogyan tudja az útját vezetni, hogy közelebb kerüljön hozzá, mik a jó és helyes döntései az élete folyamán. Mert úgy gondolom, ezek a kérdések mindannyiunkat mindig érdekelnek, és mindig foglalkozunk velük. De nézzük meg, hogy honnan indul ki egy ember. Mi az az alapállapot, amiből el kell kezdeni az Istennek a munka végzését. Hogyha a Zsoltárt egy versével tovább olvassuk, akkor a 9. azt mondja, ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összfér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzánk. Hát igen, erről a szomorú tényről kell elindulni a minden hívő embernek, hogy nem közelítünk az Istenhez, és oktalanok vagyunk, és tényleg csak úgy tud minket sokszor vezetni az életünkben, hogy falakat állít. Mert egyszerűen nem hallgatunk az ő szavára, és az a probléma, hogy sokszor elkezdtünk az Isten útján járni, megismertük, de még mindig visszaestünk ebbe az állapotba és ebbe a fázisba, hogy még mindig csak falak által tud minket vezetni, mert egyszerűen nincs rá más eszköze. Nem, ő nem így szeretne, mert nem így szeretne egyikünket se vezetni, hanem a szemeivel akar minket tanácsolni, csak nem megy. És ezzel az a probléma, hogy nekünk, hogy mi vagyunk alkalmatlanok eszközök erre az állapotnak a megéléséhez. Istennél megvan a lehetőség, hiszen ő maga mondja azt, hogy mi tanítani akar minket, tanácsolni akar minket, vezetni akar. Nálunk ő egy fix pont. Az a baj, hogy mi nem vagyunk ehhez a feladathoz alkalmasak. De úgy gondolom, hogy az Isten nem akarja, hogy ebben az állapotban maradjunk, ezért munkálkodik érettünk és vonz minket magához. És hogy mit kell először is megállapítanunk, hogy mi a kezdete mindennek. Azt mondja a 111. Zsoltár 10-es versre, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, jó belátással van mindenki, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Hát igen, ez a kezdet. Minden embernek ez a kezdete, hogy bölcsességre és a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, amikor megismertük az Istent, amikor megszerettük az Istent, és elismertük, mint atyánkat. Mert, és itt nem arról a fajta félelemről van szó, amikor rettegünk valakitől, vagy egy gondtól, vagy egy bajról, hanem inkább a kellő tiszteletről. Az Isten félelem, amikor attól félünk, hogy bűnt kövessünk el, hogy megbántsuk azt, akit szeretünk. És hogyha eddig eljutottunk és elismertük, akkor úgy gondolom, ezt a kapcsolatot gyakorolni kell. Na de hogyan tudunk az Istennel mégis ebben a kapcsolatban gyakorolni, fejlődni? Úgy gondolom, hogy minőségi időt kell az Istennel töltenünk. De nem mindegy, hogy mivel töltjük ezt a minőségi időt. Mint ahogyan minden emberi kapcsolatban, egy házasságban, egy baráti kapcsolatban, ha nem szánunk kellő időt a másikra, akkor az a kapcsolat meg fog romlani. És itt is az is nagyon fontos, hogy ebben a kapcsolatban is

tényleg időt szálljunk az Istennel. Mik azok az eszközök, ahogyan kommunikálni tudunk az Istennel? Én úgy gondolom, kettő van. Az egyik az imádság, és a másik meg a bibliaolvasás. Mert ezt adta az Isten a mi kezünkben a jelen állás szerint. Voltak még sok olyan dolgok, amivel kommunikál, vagy kommunikált az Isten, ezekre is ki fogok térni, de most úgy gondolom, hogy ezzel a kettővel kellene foglalkoznunk, mert a mi kezünkben ez a kettő van. És ezzel tudjuk az Istennek azt a fajta kapcsolatát megteremteni, amiből egy minőségi kapcsolat lesz. De nézzük, hogyan kell felépülnie ezeknek a dolgoknak, és mi szükséges az embernek ahhoz megtennie, hogy tudjon egyáltalán Bibliát olvasni, meg imádkozni. Mik azok az alapvető dolgok? Én úgy gondolom, a legelső a csend, ami sokszor nálunk nagyon hiányzik. Mert nem szánunk elég időt, nem csendesedünk el. A Zsoltáríró azt mondja a 46. Zsoltár 11-es versében, csendesedjetek, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltam nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Csendesedjetek. A csendességre nagyon nagy szükség van egy kapcsolatban, hiszen a csendesség által az embernek gondolatai vannak. Akár Bibliát olvas, akár imádkozik, szükséges a csend. Ha zaj van körülöttünk, az elvonja a figyelmünket. Nem tudunk olyan mélységesen megélni. És nálunk legtöbbször az a probléma, hogy sokszor magunk körül zajt keltünk. Ilyen ez az egész világ, zajos, és sokszor mi is belecsúszunk ebbe a zajongásába. És nem, nincs az a igazi, mély csendesség, vagy kimenni a természetbe, örülni Isten teremtett világában, gyönyörködni, és ott a madarak, vagy tényleg egy olyan környezetben lenni, ahol megélhetjük azt a csendet, amikor az Isten megbír minket szólítani, lehetnek gondolataink. Tényleg nagyon fontos. Tehát ami még nagyon fontos a csend után, ami következik, amit megint úgy gondolom tanulnunk kell, az a hallgatás. Mert mi sajnos nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy mi mindig beszélni akarunk. De nézzük meg, mit mond Ézsaiás 50. fejezetében a 4-es vers Jézusról. Fölserkent minden reggel, fölserkent fülemet, hogy hallgassak. Úgy kezdte a napját, hogy hallgatott. Mi általában hogyan imádkozunk? Mi általában úgy imádkozunk, hogy mondjuk. De Isten pedig szólni szeretne. Egy kommunikációban, egy kapcsolatban úgy gondolom akkor jó, ha mind a két fél beszélhet. És ahhoz nekünk hallgatnunk kell, hogy igazándiból tudjon hozzánk az Isten szólni, mert máshogyan nem megy. És tényleg a reggeli napunkat is úgy lenne jó, ha úgy indítanánk el a reggeli imádságunkat, hogy megtudjuk, hogy mára mit akart az Isten. És ő meg is akarja mondani. Csak általában a hallgatás hiánya, ami problémát okoz. És legtöbbször elmondjuk, hogy mi mit szeretnénk, és legtöbbször hozzátesszük, hogy ámen. Csak abban sokszor az van benne, hogy legyen meg az én akaratom, Uram. És nem az, hogy megtudni valójában, hogy mi az Istennek az akarata a mai napra és a mai napomra. De ezt tovább menve szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon kommunikálni és Bibliát olvasni, a hit. Mert hit nélkül hogyan tudunk bárkiben bízni, ha nem a hit, bizalom. Hogyan tudunk bárkihez hozzáfordulni, főleg az Istenhez, ha nincs meg ez a fajta bizalmunk. Jakab a következőket mondja az első fejezet 5-6 versében. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje az Istentől, akinek mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik nékig. De kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, ides, tova, hány. Tehát itt megint kifejeződik az a fajta hit, amely szükséges, a bizalom, az Istenbe vezet bizalom, hogy kérhetünk tőle bátran, teljes szívvel, örömmel. De amikor a Bibliát kutatjuk, amikor az igén gondolkodunk, ott is kérhetjük az Istennek a megoldását, a gondolatikletését, hogy tényleg megértsük magát az ige szakaszt, vagy az imádságon belül is úgy gondolom, ugyanezeket kérhetjük, mert szükséges az, hogy minket tanítson az Isten, szükséges az, hogy minket neveljen az Isten, és az élet problémáinkra is így tud megoldásokat adni, mert ha jó a kapcsolatunk, ha jó az Istennel való viszonyunk, akkor az élet problémáink sem gondok, mert igazándiból akkor mindig van lehetősége, ahol az Isten utat nyit a mi számunkra. De ha már az útnyitásnál tartunk, és azoknál a gondolatoknál, hogy az Isten mutat nekünk egy utat, nagyon fontos az alázat. Mert alázat nélkül hiába mutatja meg az Isten utat, amerre nekünk mennünk kell, amerre járnunk kellene. Hát
hogyha nincsen meg bennünk az alázatos lelkület, akkor mit tud velünk kezdeni? Akkor maximum elmondja, de hát mi nem fogjuk azt meg se megcselekedni, hanem inkább vagy felfuvalkodunk, mert hát igazándiból nagyon-nagyon fontos az, hogy megalázkodjunk, mert az alázatos ember az el tudja fogadni az Istennek az akaratát. És erre is mondja Jakab a 4. fejezet 10-es versét, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Hát igen, az alázatnak azért is szüksége van, mert egy alázatos embere tud valamit az Isten kezdeni. Tud neki tanácsot adni, tudja vezetni, de egy felfuvalkodott ember nem meri a maga útját jár, és a maga gondolataiban próbálna előbbre jutni, és maximum addig eljut, hogy őt támogassa az Isten, és ő. De nem az Isten akarat alá akarja alá rendelni magát, hanem tényleg az ő életét akarja maga kormányozni, és nem kíváncsi az Istenre. És ha már eljutottunk idáig, hogy valaki alázatos, akkor abból megszületik a hála is. Mert hogyha én alázatos vagyok, és az Isten elvezetett és mutatott nekem valamit, és én azt örömmel el tudtam fogadni, azért hálás vagyok az Istennek. Hálás vagyok, mert gondja van rám. Hálás vagyok azért, mert segített az élethelyzetem megoldásába. Hálás vagyok mindenért, amit kaptam tőle, a legkisebb dologért, és nem zúgolódok, nem lázadozom, mert tudom, hogy az Isten vezet, és elfogadom azokat az élethelyzeteket, még a nehezek is. És nézzünk, mit mond a Filippi beliek 4. fejezete 6-os verse. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságban, könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Ugye itt is arról van szó, hogy hálaadással ne aggodalmaskodjunk, és tényleg az a legfontosabb, hogy mindent hálásan tudjunk elfogadni az Istenhez. Tehát ez is egy fejlődési folyamat. Ezt is meg kell tanulnunk, mert nem így születtünk, nem ilyenek vagyunk, hanem tényleg végig kell mennie az Istennel ezeken az utakon, hogy tényleg meg tudjuk ragadni az Istennek az ígéretét. És próbáltam is mindig olyan igéket, amik kapcsolódnak ehhez a témához, a Biblia olvasáshoz, vagy az imádsághoz, hogy tényleg az igék szóljanak, és azért gondoltam, hogy sok igét fogok, hogy többet fogok, hogy maga az Isten mutassa meg, hogy mi a mi feladatunk, és hogyan tudunk igazán elmélyedni benne. És hát akármennyire hálásak vagyunk, és akármennyire alázatosak, akkor is emberek vagyunk, és akkor is hibázunk. És a hibáinknak az a következménye, hogy bűnt követünk el, mert levesszük az Istenről a tekintetünket, mert elcsüggedünk. De sorolhatnám még a problémáimat. Tehát mi szükséges maga a bűrendezés? Az Istennel való kapcsolatunknak egy fontos része a bűrendezés. Mind a napú szinti bűrendezés, amikor vége van egy napnak, mind pedig ugye negyed évent, amikor úrvacsora van, hogy ott egy komolyabb végigtekintés egy negyed éves szakaszra, és amik esetleg elmaradtak a napi szinti bűrendezésből, azt az Isten tudja azon az egy napon rendezni. És hát ugye a megbocsátás, a bűrendezés, a bűn újbóli eltörlése maga az úrvacsorának a jelképében is ez így megvalósul. És erre a Zsoltáriról 32. Zsoltár 5. versében következőket mondja. Vétkeztem, bevallottam néked bűnömet, el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted róla bűneim terhét. Hát igen, egy teherként nehezedik a súly. Teherként nehezedik a szívünkre ez a súly, amikor vétkeztünk, és nem az Istennel vagyunk. Meg azt is meg kell mondani, hogy hát megromlik tőle az Istennel való kapcsolatunk. És minél többet vagyunk a bűn terhe alatt, annál jobban el tudunk az Istentől távolodni, és annál távolabb kerülünk tőle, és ez a szoros kapcsolat nem fejlődik, ami valójában a feladatunk lenne, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és tényleg a szemeivel tudjon tanácsolni. Az a mélységes, atyai, szerető kapcsolat elveszik a bűrendezés hiányában. De nézzük tovább a dolgokat, hiszen még szükséges ahhoz, hogy mivel hogy ez egy őszinte atyai, fiúi kapcsolatnak kell lennie az Istennek, mindenképpen szükséges az, hogy őszinték tudjunk lenni. Hiszen egy kapcsolat nem működik, ha felszínes vagy, hogyha kétszínű. De hát igenis, akárhogyan vesszük, vannak az ember életében olyan nehéz pontok és nehéz pillanatok, amikor haragszik az Istenre, amikor nem érti az útját, amikor nem látja, hogy most miért kell neki ennyit szenvednie, akkor is igen, de nem emberekhez, hanem magához, az Istenhez kell oda menni, és hogy a Jeremiás mondja síralmaiban, kelj fel, riadj éjjel őrjárások kezdetén, önts ki, mint vizet a te szívedet az Úr színe előtt. Tehát mondjunk el minden problémánkat. Eleve az ember, hogyha megszokja azt, hogy egy teherkönnyítés jelent az, hogyha már ki tudta valakinek mondani ezeket a dolgokat, de egyben tegyük is le.
Ne az legyen a vége, hogy akkor utána hordozzuk, és utána újból felvesszük, vagy embereknek mondjuk el, hanem ezeket is gyakoroljuk, hogy az Isten színe előtt egyszer kiöntve végérvényesen, ahogyan a jelkép is ábrázolja, ha egyszer kiöntesz egy pohár vizet a földre, azt már többet nem tudod összeszedni. Tehát ezt így kell kiönteni, és az végleges, lezárva. Tudja az Isten, hogy ez a te problémád, elkeserítél, elcsüggettél, de innentől kezdve viszont tényleg az legyen, hogy ezt letetted, és vége van, és nincs tovább. Igen, de ez sokszor nem megy, nem olyan egyszerű ezt megtennünk, mert igenis emberek vagyunk, és lehet, hogy sokszor felvennénk, de hogy véglegesen le tudjuk tenni. Ott kell maradnunk addig az Isten előtt, amíg ez nem történik, meg a végleges letétel. És erre kell a küzdőimádság. Erre kell az, amikor az Istennek szüksége van arra, vagy nem, nekünk, bocsánat, rosszul mondtam, nekünk szükségünk van arra, hogy addig maradjunk az Isten színe előtt, még véglegesen nem. Nem egyszer, nem kétszer, nem ötször, és nem, ha kell, akkor ahogyan Illés megtette, hétszer elmondta ugyanazt az imádságot, mert nézzük meg, mit ír róla. És felment Akáb, ugye ez, bocsánat, mondom, tehát ez akkor volt, amikor a Kármen-hegyi történet volt, hogy ő legyőzt, vagy hát, hogy Isten megdicsőült általa, a bálpapokat kivégezték, és ugye beígérte hittel az esőt Akábnak. Na de nézzük meg ezt a dolgot, hogy Illés hogyan küzdött. Mert ugye az ő imájára egyszer csoda történt, egyetlen imájára, amikor elmondott egy nagyon egymondatos imát, tűzszállt az égből, megemésztette az áldozatot, mert akkor arra volt szükség. De amikor az esőjét imádkozott, már nem ment. Hanem egyszerűen szükség volt arra, hogy Illés megalázza magát, tovább gondolja, és ez most fel is olvasnám az igét. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármen hegy tetejére, és leborult földre, és az ő orcáját a két térdek közé tette, és mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé, és felment, és arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. És lőn hetedúttal mondta a szolga, ímé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jön fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogjon be, és menj el, hogy ne legyen késleje az eső. Tehát ugye itt mindenképpen arról van szó, hogy Illésnek sok, meg hosszú időig kellett imádkozni, a hétszer kellett megtenni ugyanazt az ima küzdelmet, hogy eljusson arra, hogy végre esőt kapjon, és hogy meghallgattassék az imája. És nézzük meg erre, hogy a hét perában Ellen Goodwight mit ír erről az ima küzdelemről. Mert azért is gondoltam, hogy ehhez hozok egy Ellen Goodwight idézetet is, mert szerintem ez nálunk is nagy fogyatkozás maga az imaküzdelem, meg az olyan fajta imaküzdelem, ami szükséges mind a bűrendezéshez, vagy éppen az, hogy az Isten mellett teljes mértékig kitartani. Ez a hétperának az 53. oldalán található a 42-44-es verse, 18-as fejezet 42-es, 44-es versekhez fűzött kommentárja, csak azért mondom, aki jegyzetel, hogy azokat. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Amikor a Kármen hegyét esőjét imádkozott, az Úr próbára tette a hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatással talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a hatodik alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, és a próbára teszi szavát az Úr. Tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljaival fonódjanak össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk az ő dicsőségét, és áldás elnyerésekor nem Istennek adózunk. Dicséret. Bocsánat, hanem Istennek adózunk dicsérettel,
Isten nem mindig felel imáinkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen bocsánat, ezt tenni, akkor biztosan vennénk, hogy jogot formálunk a ránk árasztott összes áldására. Szívünk vizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotban nem került, amikor nem tulajdonítá többé magának a dicsőséget. De hát szükséges volt Illésnek is, pedig ő tényleg egész életét az Úr szolgálatára szente, és szinte egyetlen megingás kivételével végig hűséges volt az Istenhez, és mégis szükséges volt arra, hogy megalázza magát, hogy bűnbánatra jusson, hogy ne magának tulajdonítsa a dicsőséget. De úgy gondolom, az élet minden területén fontos az, hogy küzdőimádságot folytassunk. Mind olyanokért, amit nem tudunk napirendre térni, vagy éppen úgy veszük, hogy már sokatszor felvettük, és nem tudjuk igazán letenni. Addig kellene az Úristen előtt maradnunk, ameddig ezt véglegesen letesszük, és ott is hagyjuk. De ez úgy gondolom önmagától nem megy. Isteni segítség nélkül nem tudunk se megalázkodni, se pedig nem tudunk egyszerűen megfelelően cselekedni. Hanem a Róma beliek 8. fejezet 26-os verse azt mondja, hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, mit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan, ki nem mondott fohászkodásokkal. Tehát ugye az Isten szent lelke, ami munkája a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy tényleg véghez tudjuk ezeket a cselekedeteket vinni. Mind az imádság, mind a Biblia olvasásnak nagyon nagy szüksége van a mi számunkra. És hogy mennyire fontos ennek a kettőnek az összessége, hogy tényleg ezek azok a dolgok, hogy ezek által, és hogyha ezeket gyakoroljuk, amiket felsoroltam, akkor szükséges, és akkor mi győzelemre tudjuk vinni az életünket, mert Isten segít nekünk, és hogy kialakulhat ezzel a tényleg a szemeimmel tanácsollak tégedet, és akkor már nem lesz a mi életünkben az, hogy most hogyan, merre felé menjünk, mit csináljunk, hogyan csináljuk, de ezeken úgy gondolom, ezeken a lépéseken végig kell mennünk, és ezért nagyon fontos az, hogy olvassuk a Bibliát, és mellette olvassuk még Ellen Goodwight műveit is, mert ugyanúgy ki kell mondani azt is, hogy az Isten nem csak a Bibliát adta. Tudom, hogy szeretjük Ellen Goodwight-ot, és tudom azt is, hogy olvassuk, de nem is azért hozom fel ezeket a dolgokat, hanem pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy ezt is nyomatékosítanunk kell, hogy tényleg ezek az utak, és sokszor az Isten tényleg azok által tud minket vezetni, hogy a gondolatainkat cserkenti, amikor olvassuk, vagy amikor éppen imádkozunk. Mert ugye Péter is azt mondja az első fejezet 19-21. verseiben, és igen biztos nálatok a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, hogyha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövét nektek, míg nappal virrad, hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írás egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem Istentől, Isten lelkétől indítatva szóltak Istennek szent emberei. Ugye ez nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez vonatkozik a Bibliára, vonatkozik Ellen Goodwight-nak az írásaira. Tehát ezeket nagyon-nagyon fontos, hogy olvassuk őket, mind a kettőt, egyiket se szorítsuk háttérbe, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy a kisebb világosság Ellen Goodwight-tól a nagyobb világosság felé és a Bibliához tereljen. És nekünk az a legfontosabb, hogy magát a Bibliát olvassuk, de egyiket se hanyagoljuk el, én csak ennyit szerettem volna itt ezzel hangsúlyozni. És úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat, hogyha megtettük, végig gondoltuk, és tényleg ezeket a gyakorlati életben is megéljük, akkor fejlődni fog az Istennek való kapcsolatunk. Én nem mondtam, hogy ez egyszerű, meg nem mondtam azt, hogy egyszerre, meg nagyon gyorsan végbe fog menni ez a mi életünkben, de ez egy fejlődési folyamat. És végbe fog menni, és el tudunk jutni arra, hogy az Isten a szemeivel tud minket tanácsolni. De mi fontos még nagyon a mi életünkben az, hogy ezek meg is valósuljanak. Mert ezeket napi szinten kell gyakorolnunk, és nem elég az, hogy csak esetleg szombaton vagy órákra, ennek egy folyamatnak kell lennie. És ami még nagyon fontos, hiszen kaptunk mi egy
egy életmódot. Kaptunk mi egy másfajta, tehát mivel hogy a lélek a testünk temploma, a Szentlélek temploma, a mi testünk a léleknek a temploma, elnézést, elakadtam benne, így ebből kifolyólag ezzel is foglalkoznunk kell. Ahhoz, hogy ezeket, amiket előttünk elmondtam, azokat csak úgy tudjuk megélni, hogyha rendben van a mi egész napunk. És ehhez kaptunk egy 8 alapelvet, és 8-at, nem egyet. Ugye nagyon sokszor mi leragadunk annál, hogy táplálkozás, meg esetleg elmondjuk a többi embernek is, hogy ne egyen húst. Addig azért eljutottunk úgy nagyságrendileg. De hol van a többi? Hol van az Istenbe vetett bizalom, a mértékletesség, a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés? Én direkt tettem a végére a táplálkozást, mert legtöbbször mi elakadunk így a táplálkozásnál. De a legfontosabb az Istenbe vetett bizalom. És ugye itt sorrendben úgy van felsorolva, tehát hogy a napfény nélkül hát nem tudnánk létezni. A levegő nélkül nagyon rövid ideig, víz nélkül egy picit tovább, és ugye hát ugyanúgy ezek a többi dolgok is. És nem szabad, hogy egy dologra kisarkítsuk a mi életünket. És az is nagyon fontos lenne, hogy ezt a 8 alapelvet, ezeket megéljük a gyakorlatban. Mert úgy gondolom, ugyanúgy része annak, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk, hogy milyen mértékben éljük meg ezt a 8 alapelvet. Ha nagyon jól megéljük, és minél jobban megéljük, és mindent megélünk benne, akkor az Istennel való kapcsolatunk is jobb lesz. Hiszen akkor tisztábbak lesznek a gondolataink, tisztábbak lesznek az életünk, könnyebben megcselekszik, amiket kellene, könnyebben megalázkodunk. Tehát mind összekapcsolódik ezekkel a dolgokkal, és így ad úgy gondolom egy komplett képet. Az ember a mostan jelenlévő, úgy mondom, keresztényeket az Isten úgy tudja vezetni, és úgy tudja tanácsolni, és úgy tudjuk megélni a vele való közösséget, hogyha gyakoroljuk ezeket. Gyakoroljuk, amiket felsoroltam, a csendességet, a hallgatást, a hitet, az alázatot, a hálaadást, a bűnrendezést, az őszintességet, a küzdőimádságot, és hagyjuk, hogy a lélek vezessen. Mind a bibliaolvasás, mind pedig az imádság által. És hogyha ehhez még hozzátársul a 8 alapelv, amit az Istentől kaptunk, mind a testünk támogatására, akkor azt hiszem, hogy el fogunk jutni erre, hogy a szemeimmel tanácsollak tégedet gondolatokra. Ezeket most azért erősítettem meg, mert úgy gondolom, ha most itt azt mondanám, hogy vége is leülnék, akkor is azt mondanám, kaptunk egy képet arról, hogy az Isten hogyan akarja a mai embert vezetni. De mivel az Isten vezetéséről szól ez a mai napi gondolat, és ezért folytatom, és most nem ülök le, hogy itt befejezzem és bezárjam, mert sok minden van még az emberben, mert sok mindenfélét látott, olvasott és hallott még a Biblia folyamán. Ezekhez már nem lesznek annyira sok igény, de mindenképpen fontos úgy gondolom, ha legalább említés szintjén megemlíteni bizonyos dolgokat, amivel szembesülünk az ige lapjaiból. Ilyen, mint például, ha már a táplálkozásnál, egészségnél és egészségnevelésnél tartunk, magáról a bőtről beszélni legalább pár gondolatot, hiszen felmerül magában mind az Istennel való kapcsolatban, mind pedig az Istennel való vezetésnél is maga a bőt. Én három részre osztottam a bőtöt, ez egyik az egészségügyi bőtet venném először. Amikor valakinek betegsége van, problémái vannak, igen, ez egy mód is út a gyógyuláshoz. Most én ebben nem mennék konkrétan bele, mert úgy gondolom, hogy nem is, de akinek szüksége van, az gyakorolhatja. A konkrét célokért való bőt, ez olyan, mint amikor Dávidnak megszületett ugye a Betsebétől a gyermeke, és hát tudjuk, hogy az Úristen betegséget bocsátott rá, vagy megengedte, hogy pontosabban fogalmazzuk, hogy megbetegedjen, és konkrétan egy bizonyos célért bőtöl Dávid, mert szerette volna, hogyha az Úr másképp látja. Ugye a teljes megalázkodás, kiszolgáltatottság jele, amit természetesen mi is gyakorolhatunk az Istennel való kapcsolatunkban, hogy célirányosan egyetlen dologért, vagy amikor nem értjük az Istennek a gondolatait, problémáit, vagy hogy mi életünkben, hogy miért így alakulnak, akkor igenis szükségünk van arra, hogy konkrét célokért bőjtöljünk. De van egy másik fajta bőjt, és én ezt nem is bőjtnek nevezném, hanem inkább a jelen időnek a fénye, amit meg kellene élnünk a napi gyakorlatban, a napi szinten, hiszen mi akárhogyha beazonosítjuk a szentély szolgálatról, amiről ma is tanultunk, annak a fényében mi a nagy engesztelés napnak a fényében élünk. Ugye elkezdődött ez 1844-ben, és innentől kezdve viszont ugye az ige azt mondja, hogyha elolvassuk a Mózesben, hogy hogyan kellett Izraelnek viselkednie az engesztelési nap előtt, azt mondja, hogy csanyargassátok meg magatokat.
Tehát akkor nekünk is ezzel a lelkülettel kéne most ehhez az időszakhoz és ehhez az időhöz viszonyulnunk. És itt most nem arról, azt akarom mondani konkrétan, hogy minden nap böjtölnünk kellene, meg csak egyszer kellene enni, most nem ezekre a szélsőséges dolgokra gondolok, hanem arra, amit Ézsaiás ír az 58. fejezet 6-os 7-es verseiben. Hát nem ez a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igáknak köteleit megoldjad, szabadon bocsássad az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjél. Nem ezé, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeret, és a szegénynek szegény bujdosókat a házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházd, és a tested előtt elnerejtsd, és a tested elől elnerejtsd magadat. Igen, én úgy gondolom, testvéreim, nekünk erre a fajta böjtre volna most szükségünk. Erre a fajta megalázkodásra, erre a fajta mélységre. Nekünk így kéne élnünk most a nagy engesztelési nap fényében, nap mint nap. Ezzel az alázattal kéne hozzájárulnunk, és így kéne böjtölnünk nekünk minden nap, mert erre van szükségünk. Hiszen szükségünk van mindenképpen ezekre a cselekedetekre, hiszen az ember az attól keresztény, hogy megcselekszi azt, amit a Bibliából megértett. És úgy gondolom, hogy szükségünk van, hogy a gyakorlati életben is megéljük ezeket, mert innentől már a gyakorlat kezdődik. Ugye én azt szoktam mondani, hogy mindenki annyit ért a Bibliából, amennyit el tud magyarázni egy másik embernek, úgyhogy azt megértse. És mindenki annyira keresztény, amennyit megél abból, amit elmagyarázott a másik embernek. A kereszténység az egy gyakorlati dolog. És innen válik gyakorlattá, hogy meg tudjuk-e alázni magunkat, és tudunk-e így böjtölni, hogy Ézsaiás mondja. És ez nagyon fontos, hogy megérjük a gyakorlatban. De mivel szóba került az, hogy és itt próbálnám azokat a dolgokat is összefoglalni, amilyen úton még az Isten tud minket vezetni, hogyha éppen úgymond elakadtunk, vagy még nincsen meg az a fajta személyes kapcsolatunk, amikor a szemeivel tud tanácsolni minket. Mindenképpen meg kell említenünk a másik embert. Amikor az Isten felhasznál egy másik embert arra, hogy minket akár megfedjen, akár útba igazítson, vagy bármilyen szinten. Erre nézzük meg a Zsoltáros mit mond a 141. Zsoltár 5-ös versében. Ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejemet kenni. Hát igen, sokszor még elgondolkodunk, hogy az igaz is mennyire tud minket feddeni, vagy mennyire fogadjuk el a másiktól a feddést, vagy éppen mennyire tudjuk elfogadni a másiknak a véleményét. De mi van, ha nem az igaz fedd? Mi van akkor, hogyha úgy járunk, mint ahogy a Ninive járt Jónással? Hogy Isten elküldte Jónást, tudjuk, hogy előtte volt egy óriási küzdelme, hogy egyáltalán eljuttassa Ninivéig Jónást. Volt Jónásnak egy bizonyos fajta lelkülete, lent, fent, depresszió, elcsüggedés, kavargott benne az egész, nagy nehezen elvégezte az Isten rábízott feladatát, elment, elmondta olyan stílusban, ahogyan elmondta, hogy elpusztuljon Ninive, és kiült duzzogni a tök alá. Na hát most gondoljunk bele Ninive lakóiba. Mi hogyan reagáltunk volna Jónásra? Kaptunk Istentől egy üzenetet. Megszívleltük, megcselekedtük, kimentünk véletlenül, megnéztük Jónást, mit csinál. Hát ő mondta az üzenetet. Hát láttuk, hogy el van csüggedve, és azt várja, hogy már pusztuljon el az a város. Most ezt azért hoztam fel példának, hogy értsünk. Mi van, ha Isten csak egy, és most mi van, ha Isten csak egy ilyen ember talál a mi életünkben is, aki által tud szólni, mint Jónás? Lehet, hogy a testvérünk, és éppen mondjuk most rossz lelkiállapotban van, meg lent-fent van ő is, és most el tudjuk-e fogadni őtőle is a feddés vagy a dorgálást? Vagy éppen azt mondjuk, hogy hát, kedves testvérem, te sem vagy jobb nálam. Szóval ezeken érdemes mindenképpen elgondolkodni, és persze hát, hogy Isten nem talált volna Jónás helyett jobbat. Hát én úgy gondolom, lehet, hogy nem talált volna, de lehet, hogy Jónást is tanítani akar, sőt, biztos, hogy Jónást is tanítani akarta valamire, és minket is tanítani akar. Akár egy rosszabb lelkületben, vagy akár egy nem hívő ember által is. Mert sokszor azáltal is megszégyenülünk egy másik olyan ember által, akiről nem is gondoljuk azt, hogy keresztény, de mindenképpen jobban és jobban lát abban a bizonyos dologban, és közelebb van az Isten igazságához, mint mi saját magunk. Tehát ne vessük el ezt az utat sem, amikor az Isten másik ember által szól. És ha lehet, hogy ez nem hívő, vagy egy akár másik, úgymond világban élő ember, lehet, hogy ő általa szól. Fogadjuk el azt az üzenetet is. Persze vizsgáljuk meg a Biblia fényében, nem erről akarok mondani, hogy mindent fogadjunk el, de ami jogos és helyen való, legalább gondoljuk át, hogy tényleg ez vonatkozik ránk. Igen, és még egy, hát, hogyha már az Isten vezetéséről beszélünk, hát nem lehet kihagyni a jelkérésnek a kérdését, mert hát akkor kimaradna valami a Bibliából.
Tudom, ez egy nagyon kényes téma, mert ugye megosztanak a dolgok, megosztanak a vélemények, szükséges vagy nem. Én azt mondom, hogy az Isten úgy szeretné vezetni a népét, hogy a szemeivel tanácsol. Hogy Bibliát olvassunk, hogy imádkozzunk, és hogy meglegyen vele a szoros kapcsolatunk. És ez lenne az Isten vezetésének az alapja. Emellett én nem zárom ki azt, hogy valaki jelt szeretne kérni az Istentől, mert egy nagyon nehéz élethelyzetben van, de én ezt úgy gondolom, hogy először meg kell teremteni ahhoz is a feltételeket. Amit meg lehet állapítani, én úgy gondolom a jelkérések által, hogy mindenképpen az Istennek az útjának az alátámasztására szolgál, amikor tényleg be akarjuk bizonyítani, hogy ez az Úrtól van ez a dolog. Nézzük meg, ha akármilyen másik példát, legtöbbször a Gedeoni példát szoktuk felhozni, vagy Izsáknak a házasságát szoktuk, ezt a két példát szoktuk legelőször a jelkérésre felhozni, mint példákat, ott is az Istennek az útjának a megerősítésére szolgálta. Én mondom, ezt így egyénileg az emberre bíznám azt, hogy ki kér jelet, ki nem kér jelet. Én ebben nem törnék pálcát, én azt mondanám, hogy Isten most is, ha szükség van, adhat jelet bárkinek, bármilyen körülmények között az ő útjának a megerősítésére, de ne ez legyen az első számú feladatunk, és ne ezáltal akarjuk az Isten, hogy minket vezessen, hanem igenis a Biblia olvasás, az ige tanulmányozás, és igenis a mi saját személyes kapcsolatunk, a gondolatikletések, vagy éppen a Biblia szövegből valamit a szívünkre helyez, inkább ezek lennének az Istennek a módjai, de nem zárnám ki a jelkérést sem bárkinek az életéből, de erre én nem mondanám azt, hogy így vagy úgy, hanem egyszerűen ezt tényleg rá kell bízni az Istenre. Mi az, amit megállapítottunk, hogyha már itt a vezetésről beszélünk, hogyan nem vezet minket az Isten? Mert ez egy fontos kérdés megint, amire biztosak lehetünk, hogy így nem vezet minket. És nézzük meg, még az apostolok is beletévedtek ebbe az óriási nagy problémába. Olvassuk el az apostolok cselekedetei első fejezet 20-as versétől a 26-osig. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el. Szükséges ezért, hogy azok közül a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt. János keresztségétől kezdve minden mai napig, amely fölvitetett tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állatának ezért elő kettőt, Józsefet, akit hívatnak Barsabának, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. És imádkozván mondák, te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg kettő közül egyiket, kit választottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és az apostolságnak, amelyről eltévejedett Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének ezért rájuk, és esett a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számlaltatott. Hát igen, itt van megint az a tipikus eset, amikor úgy mondhatnánk a pénzfeldobás. A pénzfeldobásnak az a fajta esete, amit még az apostolok is úgy gondoltak, hogy ezáltal Isten vezeti őket és utat mutat nekik, holott nem ez lett volna igazándiból a feladatuk. Mert maga Jézus és maga az Isten választotta ki azokat, akik szükségesek arra, hogy apostolok legyenek. És igaz, hogy van egy, oda is hagytam idézetként a Zsoltár 109. fejezet 8-as versét, hogy igen, van egy ilyen profécia, amely megmondja, hogy Júdás helyét másik foglalja el, de ez nem az apostolok feladata lett volna, hanem Jézusnak magának kellett volna kiválasztania. És ki lett volna akkor a 12. apostol? Kiderül-e ez a Bibliából? Úgy gondolom ki. Maga ki is mondja, ő lett volna Pál. Pál lett volna a 12. apostol, akit az Isten maga választott ki Júdás helyett. Olvassátok el, nagyon sok levelét úgy kezd, én az Istentől választott apostol. Ezt valami 6 helyen körülbelül előhozza, és így kezdi a leveleit. Sajnos régét elfelejtettem kihozni, de tényleg 6 levelét így kezd, hogy én vagyok Pál, az Istentől választott apostol. Ő lett volna a 12. apostol, aki betöltötte volna Júdás helyét. Igen, de nézzük meg, hogy és sajnos, hogyha az apostolok belecsúsztattak, jelen esetben mi ránk is ez veszélyként fenyegetőd. És nem csak úgy, hogy feldobunk egy pénzt, de akár
kinyitjuk a Bibliánkat, és amit éppen ott mond az írás, az ránk vonatkozik is arra a napra, meg arra a problémánkra, stb. Nézzük meg erre, mit mond a hétperában Ellen Goodwight ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy ez mennyire nem helyén való. A hétperá kötetnek a 160. oldaláról fogom olvasni a 26. vershez fűzött kommentárját. Nem hisz a sorshúzásban. Senki se távolodjék el a megbízható, észszerű eszközöktől, amelyek Isten lefektetett népe irányítására, hogy tanácsért olyasmitől függjön, mint a fényszfeldobás. Az ilyen cselekedet nagyon tetszik az üdvösség ellenségének, mert ő akar uralkodni a pénzdarabon, és ügynökein át is munkálkodik. Senkit se ámítsa el magát, ilyen próbában bizakodjék. Senki se kicsinelje le tapasztalatát az ilyen olcsó eszközökhöz való fordulással, hogy így nyerjenek utasítást Isten munkájának fontos kérdéseiben. Az Úr nem munkálkodik ilyen kiszámíthatatlan utakon. Keressük őt a legkomolyabb imában, ő majd benyomást tesz ránk, nyelvet és szólást ad. Arra neveli népét, hogy ne bízzék emberi kitalálásokban, sem bizonytalan próbákban, hogy megtudják Isten akaratát. Sátán és eszközei mindig készek belépni bármi nyílásba, hogy elvezessenek Isten igéjének tiszta elveitől. Azok az emberek, akik Isten tanít és vezet, nem adnak helyet kitalálásoknak, amelyre nincs bibliai utasítás. Nem hiszek a sorshúzásban. Ott találjuk a Bibliában az így szóra az Úr összes egyházi kötelezettségünkre. Olvassátok a Bibliát sok imával. Ne másokat próbáljatok megalázni, hanem magatokat alázzátok meg Isten előtt. Egymással pedig gyöngéden bánjatok, nem Isten rendje szerint való, ha egyházi tisztségeket betöltésére sorsot húznak. Azt hiszem, itt egyértelműen elmondja Ellen Goodwight, és nagyon ki is hangsúlyozza azokat a dolgokat, amiről egész eddig is beszéltem. Igekutatás, bibliaolvasás, és ebből fog az Isten tanácsot adni. Nem pénzfeldobás, vagy bármilyen, és nem is úgy használni a Bibliát, mint valamilyen eszközt, vagy bármit arra tekintettel, hogy ebből tanácsot nyerhessünk. Mert nem erről szól ez a dolog. De igen, akkor még egy témával ettől, ezt lezárva még egy témát fel kell vetnünk, mi van a profétálással, az álmokkal és a látomásokkal, hiszen Isten ezeket is felhasználta ugyanúgy az idők folyamán, bizonyos korszakban. De úgy gondolom, hogy ez egy bizonyos korszakban lezárult, összeállt a Biblia, és ugye hát Ellen Goodwight még mint 20. századi profétánkat is idevehetjük, mint Isten segítségét. No, de mindenképpen figyelembe kell vennünk, amit Joel mond, és ezt a jövőnkről mondja. És itten visszatér még ezek a dolgok. És Joelnél következőt olvashatjuk a második fejezet 28-as versébe. És lézen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, fiaitok pedig látomásokat látnak. Ez a jövő. Isten, amikor mielőtt másodszor vissza fog jönni Jézus, előtte kitölti szent lelkét az arra alkalmas emberekre, és akkor ismételten működni fog a profétálás, a jövendőlés és az álomlátás. De erre még várunk el, mert alkalmatlanok vagyunk rá. Egyelőre a múltban volt, jelenben legalábbis nagyon ritkán, vagy egyáltalán nincsen, de a jövőben mindenképpen lesz, és meg fognak ezek a dolgok szaporodni. Ez a jövő. Ez is egy csatorna fog lenni, hogy az Isten munkálkodjon mi érettünk. És ezeken zárásként még egy gondolatot mindenképpen fontos, hogy megemlítsek, hiszen nem lenne teljes a kép. Mi van, ha ez a sok csatorna úgymond bedugul? Akármennyire szeretné is az Isten az, hogy vezessen minket, útba igazítson. Mi van akkor, amikor elcsüggedünk, magunk alá kerülünk? Van-e kiút, vagy tudunk-e bármit csinálni? Én úgy gondolom, erre a legjobb történet Dávidnak, amikor Siklágba ment.
Ugye Dávid nagyon hosszú üldöztetés és nehéz próbák által elkeseredett, elcsüggedett, és úgy gondolta, hogy Isten nincs vele, nem segít neki, és Saultól el kell vesznie. És az Isten megkérdezése nélkül elment ugye a filiszteusok tartományába. De ebből nagyon sok és nagyon fontos tanulságokat le lehet vonni. Ugye pedig ott volt nála az Urim, meg a Tunnim, hogy tanácsot kérjen az Istentől, és hogy megtudja. Úgy mondanám, idézőjebb egyszerűbb is lett volna, mert konkrétan tudott volna az Isten válaszolni, ő mégse tett, hanem maga döntött és maga cselekedett. És ezt felolvasnám Ellen Goodwight, mit ír a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Először a 611. oldalról olvasnám. Hát nem tudom, nekem ez a fajta kiadás, lehet, hogy másiknak más, nekem ezen az oldalon van. Dávid következtetése, hogy Saul biztosan véghez viszi gyilkos szándékát, Isten megkérdezése nélkül alakult ki. Még akkor is, amikor Saul Dávid elpusztítását tervezte, és megpróbálta véghez vinni, az Úr Dávid királyságának megerősítésén munkálkodott. Isten megvalósítja saját tervét, bár emberi szem előtt titokzatosságba burkolózhat. Az emberek nem érthetik meg Isten útjait, és csak látható dolgokra tekintve úgy értelmezik a nehézségeket és megpróbáltatásokat, amelyet Isten enged meg az életükben, mint ellenük irányuló dolgokat, ami csak a pusztulásokat fogja munkálni. Így Dávid is látszatra és nem Isten ígéreteire tekintett. Kétségbe vonta, hogy valaha is trónra ül. Hosszú próbák kikezdték hitét, kimerítették türelmét. Hát igen, Dávid is, ahogy mi is sokszor elcsükedünk, elkeseredünk, levesztük az Istenről a szemünket, a figyelmünket, és eljutunk abban, hogy akkora nagynak látjuk a próbát, hogy már úgy gondoljuk el, hogy ott az Isten is nem munkálkodik az életünkben. Pedig itt Ellen Goodwight azt mondja, hogy igenis munkálkodik, és amíg Dávid úgy gondolta, hogy ez a próba alatt nem munkálkodik, de igenis munkálkodott, építette a királyságát. Hát gondoljunk bele csak magába ebbe a helyzetbe. Saul maga ellen gyűjtötte Izraelt, amikor látta, hogy a saját népe ellen harcol, és állandóan Dávidot üldözi. Amikor meghalhatott volna többször, mert Dávid véget vethetett volna az életének, Dávid nem tette, megint bizonyította azt, hogy ő van Istentől és Istennel. És ezek mind olyan jelek voltak, amivel a nép szívét Dávid felé fordították egyre jobban. Csak Dávid ugye elkeseredett és elcsüggett, és csak igen, hozott az életében egy rossz döntést. Oda ment, ahová Isten soha nem küldte. Megkérdezhette volna, lehet, hogy azt mondjuk, még könnyebb is lett volna megkérdezni, mint nekünk, mert konkrétan ott volt ugye a papoknál a jelzőrendszer, amivel Isten szólt hozzá, hogy jobbra vagy balra menjenek, de nem tette. Mert ő is csak ember volt, és akármilyen nagy hithős, ő is csak elcsüggett, és nézzük meg ennek, milyen hosszú és hosszú távú következményei lettek ebből kifolyólag, hogy mennyivel megnehezedett az ő élete, és milyen kilátástalan helyzetbe került ebből kifolyólag. Most viszont a 629. oldalról olvasok. Úgy tűnt, hogy Dávid minden emberi támogatás nélkül marad. Megfosztották mindazoktól, akik kedvesek voltak számára. Saul elűzte hazájából, filiszteusok elküldték a táborból, az amalekiták lerombolták a várost, feleségeiket, gyermekeiket fogságba kerültek, a saját hűséges barátai is ellene fordultak, sőt halálra fenyegették. Dávid ebben a rettenetes órában, ahelyett, hogy engedett volna gondolatait a fájdalmas eseményeknél időzni, Istentől várta a segítséget. Elhagyta-e valaha is az Úr? Lelke felüdült, mikor felidézte Isten kegyelmének számos bizonyítékát. Dávid emberei elégedetlenségükkel és türelmetlenségükkel csak még kettőzték a megpróbáltatás fájdalmát, de Isten embere, akinek még több oka lett volna keseregni, erős maradt. Amikor féltem, félnem kellett is, én benned bíztam. Zsoltár 56.4. Mondta szívében, bár ő maga nem látott kiutat a nehéz helyzetből, de Isten láthat, megmutathatja, mit kell tennie. Ugye a saját rossz döntései Dávidot elvezették addig, mikor már nem maradt senki, csak az Isten. Barátai ellene fordultak,
a hazájából elüldözték, hát saját maga döntésére ment el. Gyakorlatilag senki nem volt, egyedül csak ő és az Isten. És sajnos minket is sokszor ilyen helyzetbe kell az Istennek belekényszerítenie, úgymond. Vagy a saját rossz döntésünk, vagy egyszerűen, hogy megismerjük azt, hogy az Isten, csak az Isten van. Csak őre számíthatunk, ezért kell sokszor csalódnunk másokban. De ne felejtsük el, hogy mit mondott, amikor ennyire kilátástalan helyzetbe kerülünk, és amikor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy letértünk az útról, de valahogyan nem találunk vissza, és már tényleg úgy érezzük, hogy mindenki ellenünk is van. Bátorítson ez a mondat, amit a Ellen Goodwight utoljára írt. Bár ő maga nem látott kiutat a nehéz helyzetből, de Isten láthat, megmutathatja, mit kell tennie. Úgy gondolom, a mi élethelyzetünkben is ez a legjobb dolog. Mi nem is látunk kiutat, mert eltértünk, megnehezedett a szívünk, bűnt követtünk el, hogy bármilyen olyan esemény, ami elválasztott az Istentől, és tényleg egyedül maradtunk, akkor azt ne tragédiaként éljük meg, hanem úgymond gondoljunk vissza erre, hogy az Istennél van megoldás. Van megoldás, és meg tudja mutatni, és meg is akarja nekünk mutatni, hiszen magában az igében valahol azt mondja, nem cselekszik sehol az Isten, ami meg nem jelenti az ő prófétáinak. Ezt érthetjük magunkra is. Nem akar az Isten nélkülünk cselekedni, nem akar az Isten semmi olyat megtenni, amiről ne hozna mi tudomásunkra. Csak nekünk kell befogadóknak lenni. Nekünk kell olyan álhatatos, egyszerű, alázatos, csendes eszközeinek lenni, hogy befogjuk az üzenetet, amit mondani akar. És hogyha ezek megvannak, akkor eljuthatunk arra, hogy az Isten a szemeivel tud tanácsolni minket. És akkor már egy olyan személyes kapcsolatra, amikor már nincs szükséges tényleg senkire, de ez végig kell menni ezen az úton. Ez nem egy egyszerű út, de végig lehet és végig kell menni mindannyiunknak. Mert ez az egyetlen út, és csak így tudunk elvezetni minket az üdvösségre. Hiszen ha itt a Földön nem jutunk el erre a személyes isteni kapcsolatra, akkor mit akarunk a mennyben? Tehát oda csak akkor tudunk be, ha szívünk, vágyunk, lelkünk, mindenünk átadtunk már az Istennek, és nincs senki, csak hogy Dávidnak is már csak az Isten van. És ezek a lépések, ezek az utak, ami nekünk végig kell mennünk. És ha végig mentünk, akkor igen, ott van az Isten a személyes kapcsolatával. És az minden pótol, ami az életünkben kimaradt, nehézség volt, gond volt, probléma, az egyedül csak az Isten. És ekkor eljutunk arra, hogy a szemeivel tud már tanácsolni minket. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok. Mára ennyit szerettem volna mondani. Ámen. Istenünk, Teremtő Atyánk, köszönjük, hogy Te személyes kapcsolatot szeretnél velünk ápolni. Köszönjük, hogy Te a szemeiddel akarsz minket tanácsolni. Egy igazi, belsőséges kapcsolat legyen közted és köztünk, hogy tényleg úgy tudjunk viszonyulni, mint egy atya a fiához. Segíts nekünk, kérünk ebben. Segíts, hogy az elhangzottakat meg tudjuk élni. Köszönjük, hogy adtad a Bibliát. Köszönjük, hogy az ima által kommunikálhatunk veled. Segíts mindig csendességbe lenni, hallgatni rád. Segíts megalázkodnunk. Segíts, kérünk abban, hogy bűnt tudjunk veled rendezni. Vagy ha elcsüggettünk, hogy ki tudjuk önteni a szívünket előtted. És kérünk mindezt szent lelked által munkád, mert mi egyedül képtelenek vagyunk. És Istenünk, segíts akkor is, amikor kilátástalan helyzetben vagyunk és elcsüggedünk. És ne tragédiának éljük meg azt, hogyha tényleg egyedül maradunk csak veled, hanem tudjunk bízni benned, hogy van kiút az életünk kérdéseire, és hogy tényleg megdicsőjön általunk a neved. Segíts, hogy az örömüzenetet is elvigyük a többi emberhez, hiszen ezt adtad feladatul nekünk. Köszönjük, hogy szólhatunk, kérhetünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, akinek kérdése van, akkor kerítsünk sor, tessék.
1: Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye itt Malákiás könyve során szó került arról, hogy az a pap, aki ugye a Istennek a törvényét visszaadja az embereknek, és hogy beszél róla. Én nekem ebben kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy amikor az Isten törvényéről beszél valaki, akkor vannak olyan emberek, akik nem is tudom, hogy miért, talán provokációból, de például nekem is feltették azt a kérdést, hogyha én annyira ismerem a Bibliát, akkor mondjanak azt, hogy honnan van Isten, vagy Jézus hogyan lett testé. Ugye ezekre a Biblia nem tér ki. És ilyenkor mit tanácsos kell, hogy mondani valamit, vagy inkább vagy elmenni onnan, vagy ezt hogyan
0: kérdezik? Hát ez két kérdés, hogy honnan van az Isten, meg Jézus hogyan lett testé. Hogy Jézus hogyan lett testé, azért arról beszél a Biblia. Tehát sok mindent elmond arról, noha nyilván vannak titkok is ebben. Az a kérdés, hogy honnan van Isten, ez nem is olyan egyszerűen megválaszolható dolog az emberek számára, de itt is azért egy bibliaolvasó embernek rendelkezni kell bizonyos támpontokkal, hogy az ilyen kérdezőt hogy közelítse meg. Mert ha emögött az van a kérdés mögött, hogy honnan van Isten, hogy emögött az, hogy ki is az Isten, vagy miért nem látjuk az Istent, vagy most személy az Isten, vagy személytelen, vagy, mert emögött sok minden lehet.
1: Hát inkább arra céloznak, hogy mondjuk, hogy ki teremtette.
0: Jó, de ezért mondom, hogy ha most erre, hogy ki teremtette, akkor itt a Bibliában, János Evangéliuma 5. fejezetében van Jézusnak erről egy nagyon érdekes megjegyzése, hogy Istennek élete van önmagában. Igen. Én mindig ezt mondom az embereknek. Mert ugye az emberek csak abból tudnak indulni, hogy az emberi világban mindenkinek csak azt látják, hogy lett, meg volt. Tehát van egy kezdet, meg van egy vég. Mi ugye határok közé szorított emberek vagyunk, születés és halál. Vannak ilyen szavaink, hogy örökkévalóság, meg minden, a szavaink vannak, de ezt elképzelni mi úgy igazából nem tudjuk. De azért Jézus, amikor Istenről beszélt, azt mondja, hogy neki élete van önmagában. És ezt ráhagyom az emberekre. Élete van önmagában ebben az, hogy nem kapta az életet. Mi mindannyian kaptuk az életet. Állatok is kapják, növények is kapták, emberek is kapják. Van egy olyan lény a világmindenségben, aki nem kapta az élete van önmagában. Emberi nyelven többet erről nem tudunk kifejezni, de hogy a Biblia is gondolkozik a mi fejünkkel, meg a Biblia nem elmegy mellettünk, meg fölöttünk, meg mellettünk beszél, hanem ide küldi az üzeneteit. Jézus azt mondja, hogy élete van önmagában. Vagy János Evangélium a 4. fejezetében Jézus egyszer azt mondta, hogy az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ő is ilyeneket keres az ő imádójul. Tehát az, hogy Isten lélek, ezt nem lehet úgy érteni, hogy ilyen megfoghatatlan, ilyen szellem alak, mert a Bibliában a lélek szónak ilyen jelentése nincsen. Aztán úgy lehetne lefordítani, hogy Isten személy. Aztán ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. Van, teste van az Isten, hús, vér, meghatározottságai vannak az Istennek. Jézus azt mondta, hogy én hangját hallottam, és ábrázatát is láttam. Ti nem láttátok, nem hallottátok. Én tőle jöttem, hangját hallottam, ábrázatát is láttam. Igen. Tehát le kell számolni azzal az elspiritualizált Isten képe, hogy Isten valami ködgomolyag, valami energia, vagy valami ősz öregapó, vagy hát ezek ilyen emberi elképzelések. Jézus azt mondja, hogy Isten ugyanolyan személy, csak hogy. Nyilván mi személyek vagyunk, tehát az is mondja, hogy személy, hogy ő a saját képér és hasonlatosságára teremtett bennünket, csak mi behatárolt személyek vagyunk. Mi nekünk nem csak születésünk van, meg halálunk, de a lehetőségeink is eléggé korlátok közé vannak zárva. Hát a legderekabb ember, vagy a legnagyobb embernek is azért korlátai vannak. Hát senki ember nem mindenható, senki ember nem mindentudó, senki ember nem örökkévaló. Tehát olyan személyiségünk, hogy határolt személyiségünk. Már Goethe megjegyezte, pedig Goethe mondjuk nem volt egy mondjuk bibliai értelemben vallásos ember. Azt mondja, hogy Isten lényével kapcsolatban az a legnagyobb nehézség, hogy mi behatárolt személyiségek vagyunk, és nehezen tudunk elképzelni egy határtalan személyiséget. Aki például mindenütt ott van. Hát mi most csak itt vagyunk, nem? Esetleg ott vagyunk, hogy mások emlegetnek bennünket, de hát az egy másfajta ottlét. Mi most itt vagyunk ebben a teremben, itt és sehol máshol. Na de az Isten hogy tudjam elképzelni, hogy például a Szentlélek minden ember lelkét most fölkeresi, mind a 7 milliárd ember lelkén kopogtat. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindenkit meghal, aki hozzáfordul? Egy valaki hogy hallhat meg 7 milliárd embert? A mennyei atya hogy tarthat fel ennyi embert? Hogy tud? De azt mondja a Biblia, hogy azért, mert mi valamit nem tudunk elképzelni, vagy éppen I. és Gyula mondta Miskolccal kapcsolatban, hogy azért, mert én Miskolcig jutottam csak el, azért dőresség lenne, ha tagadnám Kassa létezését.
1: Igen.
0: Hát szóval azért, mert én csak ennyit tudok most elképzelni, mint 2000 évben az emberek csak azt tudták elképzelni, hogy minden a föld körül forog, és a Galileit meg akarták 400 éve égetni azért, mert azt mondja, hogy nem a föld körül forog. Hát 2000 éve így tudták elképzelni, hogy minden a föld körül forog. De hát nem igaz, hogy minden a föld körül forog, de bizonyos értelemben igaz, hogy minden a föld körül forog, mert itt van az egyetlen egy bolygó a világmindenségben, ahol ennyire feje tetejére állt minden. Sehol másutt a világmindenségben nincs zűrzavar. Itt van. És egyre nagyobb. Tehát ezt el lehet mondani az embereknek, hogy Isten ugyanolyan személy. Hát Jézus is, amikor eljött a földre, ugyanolyan személy volt. Hát hallhatták, láthatták, megtapinthatták. János apostol így kezdi az első levelét, akit hallottunk, akit láttunk, akit megfogtunk az élet igéjéről, mert itt volt közöttünk, és mi láttuk, hallottuk szinte, hogy lelkendik. Hát mi húsvér valaki. Miért a hús meg a vér az olyan lenézendő dolog? Az olyan primitív dolog, hogy a vér hogy kering, meg hogy látja. Hát a Szabó Lőrincnek, hogy most csak miskolciakat említsek, hát Szabó Lőrincnek a Materializmus című verse, mégis a magyar irodalom egyik legnagyobb verse, az a végsor, hogy a test dolgozik a lélekért, tehát a test és a lélek összefügg egymással, és Istennek is ugyanolyan személyisége van. Élete van önmagában és személyiség. Mondd ezt annak az ember. Aztán hagyd rá, majd aztán ő forgatja ezt magába, kérdez még, de mondd meg, hogy te a Bibliából vetted ezt, nem magad találtad ki. Jézus mondja, hogy élete van önmagában, János 5. fejezet. Jézus mondja, hogy személyiség, János 4. fejezet. De Istenben nem is az a legfontosabb, amit most az emberek úgy firtatni akarnak, hogy most mi az, hogy mindenható, örökkévaló, mert mondom ezt, ami szűk agyunk nem tudja igazán bevenni. Istenben az a legcsodálatosabb, amit a mi szűk agyunk is be tud venni. Hogy Isten teljes kegyelemmel és igazsággal egyszerre igaz és egyszerre szeretetteljes. Amikor igazságos, nem nélkülözi a szeretetét. Amikor szeret, nem nélkülözi az igazságosságát. Na hát ezt mi is be tudjuk venni, mert mi ettől szenvedünk a világon, az életünkben, hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, úgymond szeretnek, de nem igazságosak velünk. Vannak emberek, akik igazságosak, de nem szeretnek. Isten egyszerre a kettő. Isten szeretve is igaz marad, és igazságosan cselekedve is szeretettel tesz mindent. Hát ezt kell elsajátítani Istentől, ezért jött Jézus nem mondott el olyan titkokat, amiket úgyse tudnánk itt felfogni, hogy most mi az, hogy élete van önmagában, csak azért elmondta, hogy élete van önmagában. Mert azt mondta, hogy személy. Na de Jézus bemutatta a földi életébe, hogy lehet szeretetben és igazságban élni. Ez a döntő dolog. Tessék?
2: Én azt szeretném megkérdezni, szóval itt a gyerekekről, meg az iskoláról, hogy engem most speciál úgy érint ez engem, mint nagymamát, hogy engemet is akarsz, hogy zárjanak az iskolába ezek a dolgok, hogy tehát itt nem csak a mobiltelefonról van szó, mert a unokáim a három, az messze van, Kecskeméten túl, és Zsákon, és ott mondjuk egy elég jó színvonalú iskola, de hát ott is azok a régi tanárok, akik azok a régi szemlélettel voltak, hogy mint ahogy te mondtad, hogy a feleséged ott hagyta, mert olyan káosz volt, de itt tényleg voltak olyan személyiségek, olyan tanárok, akik olyan gyerekeket bocsátottak el, akik tehát tisztelettel, becsülettel dolgoztak, tanultak, igyekeztek, úgy a tanulásos korban mindennel, szülőkkel, meg keresztényi nevelés, és akkor mégis, hogyha most lehet, hogy neked ellen mondom, de hogyha most azt tapasztaltam a korai hogyha Doszályba átkerült egy olyan gyerek, akit más iskolából nem passzoltak, mert nem tud beilleszkedni, vagy nem akar, és akkor az, tehát az az egy gyerek is fel tudja borzolni egy osztálynak az összeszokott, tehát a közösséget, az összeszokottságot, a megszokott rendet, meg a tanárhoz való viszonyát. Mert nem mindent csinálják, úgyhogy nyitva hagyják az ajtót, hogy az igazgató bácsi járkáljon. Ezt így mondom, mert ugye ezt kibeszéltük. Tehát én azt akarom mondani, hogy nem az, hogy bénezem az unokáimat, de ők keresztény szellemben nevelkedtek, de hogy ha ezt látja az iskolába, akkor lehet, hogy ő is egyszer megbarul, vagy mit tudom én, olyan trauma éri. Szóval ezt el, hogy mondjam. Nem lehet el bagatellizálni, mert annyira nem csak Kizsákon, hanem itt Miskolcon is, itt van a cirkusz a földesen. Szóval ez országosan, mint hogy te is mondod, szóval ez óriási probléma, és nem tudom a végét, hogy lehetne ezen gyavítani.
0: Hát éppen most Kizsákra kaptam felkérést, meg Orgoványban tartunk sorozatot. Esetleg ott meg tudom ezeket válaszolni, ott frissiben. Nagy probléma ez tényleg itt egy gyereknek is a... Most nemrég egy óvónő mondta nekem, hogy egy olyan rossz 5 éves gyereket kapott, hogy az egész óvodai csoportját tönkretette. Kiabált, rúgkapált, káromkodott, szóval se éjjel, se nappala nem volt. És odáig fajult a dolog, hogy ő, aki át keresztény szellemű óvónő, kitalálta azt, hogy olyat csinál, amit senki nem enged meg. Hátra kötötte a gyerek kezét, ártalmatlanná tette, és mondta neki, hogy ha azt nem mondja, hogy másképp viselkedik, akkor nem is fogja kikötni. Hát ott a másik óvónők mondtak, jaj, bejön a vezető óvónő, ebből baj lesz, szülő, bejön, mitől, miért mindenki ilyenkor ilyeneket csinál, de aki benne van az iskola vagy az óvoda forgatagában, az nagyon jól tudja, hogy ezek micsodák. És nem jött be a vezető óvónő, és a gyerek megtört. Tudnék, mi még amikor tanári pályára készültünk, akkor 3 dolgot tanítottak velünk. Az első dolog, hogy általában a jó nevelő az kegyelemmel és irgalommal akarja nevelni a gyereket, a legrosszabb gyereket is. Kegyelemmel és irgalommal. Tehát megbocsátok neki, megadom a lehetőséget, stb. De ott van egy másik nevelési elv, a fegyelmezés, és ott van egy harmadik, az elrettentés. Az óvónő a harmadikat használt. És erről nem szabad megfelejtkezni. Éppen azért, mert a rossz itt van a világban, és mivel sokszor a gyerekek is belátásra nem jutnak, ezért nem lehet azt mondani, hogy az elrettentést nem lehet alkalmazni. Tehát én szerintem az, hogy valakinek nem lehet adni egy fenekest, vagy mit tudom én mit, ez egy mondva csinált probléma. Mert vannak gyerekek, akiknek, és mi is ilyenek voltunk. Én is, amikor 6 évesen azt mondtam az osztálytársam, hogy hülye, akkor a pofont kaptam az osztályfőnöktől, hogy ma is emlékezem rá, de azóta nem is mondom ezt. Hát mindannyiunk természetében ott van a vadság, ott van az, hogy ki, ha én nem. És ott van az, hogy a másikat semmibe se vesszük. Nem lehet mindent kegyelemmel és irgalommal megoldani. Annak is helye van, de az a nevelő, aki a 3 közül mindig tudja, hogy melyiket kell használni. Azért nevelő. Nem? A mérnök az nem nevelő. Vagy a, nem tudom én, az orvos se nevelő ilyen értelemben, vagy a kazánfűtő se nevelő, de aki nevelő, óvónő, tanítónő, tanárnő, az azért megy erre a pályára, neki ezt meg kell tanulni, hogy bizonyos esetekben milyen módszerhez kell folyamodni. És valamikor az elrettentéshez kell folyamodni, mert mással már nem tud célt elérni. Hát ma Magyarországon ez törvény tiltja, tehát ettől fogva most miről beszélünk. Hát ezért hagyják el a pályát. Ez ugyanolyan, mintha mondjuk az orvosokra nézve hoznának egy törvényt, hogy nem lehet megvizsgálni a beteget. Itt velem szemben orvosul, azt mondják neked, hogy nézzél rá a betegre, aztán mondd meg, és írd föl neki egy receptet, de te ne turkálj a szájában, meg ne nyújj itt ilyen intim testrészekhez, hogy te itt mondd meg, és akkor, na ezt hogy vennék ki az orvosok? Azt, hogy nem lehet megvizsgálni a szívdobbanását, vagy nem tudom mi. Hát körülbelül ugyanez a tanároknál, hogy azt mondják a tanároknak, hogy ha esik, ha fúj, a tanárnak szava hallgas, és a gyerek előbb ütheti meg a tanárt, mint ahogy a tanár fegyelmezheti a gyereket. Hát, ja, hát akkor elmegy a pályáról. Szerintem csak ez a megoldásra. Nem mindenki megy rögtön el a pályáról, természetesen sok küzdelem előzi meg, mert hát azért ment erre a pályára, mert szereti, vagy hát elhivatottságból akarja tenni. De hát az ilyen ostoba törvények, azok... Én a példabeszédek könyvéről szólva beszéltem már, hogy a Biblia például milyen nevelési elveket mond. Van ez a kis könyvecskénk, ez a Hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez is leírja, hogy olykor az elrettentés, fegyelmezés, de természetesen nem először nem ütni akarom én a gyereket. De már 20-szor elmondok valamit szépen, nyugodtan, stb. És lehet látni, hogy csak azért sem. Akkor tudomásul kell venni, hogy a felnőtt társadalomban is, aki már 20-szor lop, vagy nem tudom mit csinált, azt letartóztatják bíróság és börtön, nem? Vagy azzal is, hogy megsimogatják, hogy milyen szép humanizmus ez, hogy szeressük egymás gyerekek. Meg még a gyerekekkel kapcsolatban hoztam ezt a könyvet, ez egy elvált szülők gyereke naplót ír. Ezt egy tanárnő írta, nagyon jó könyv, terjesztjük, hogy a 11 éves gyereke szemével éri át a válás utáni helyzetet, őt is ott hagyta a férje, és ott maradt két lányjal, és lát, hogy a lányok mennyire összeroppantak a válás után, és ezt írja meg egy ilyen naplóban, tehát ezt úgy ajánlom olyan családoknak adni, ahol ilyen probléma van, mert ugye a gyerekeket nagyon megviseli azért egy válás. Szerintem a felnőtteket is, akkor is, ha nem mutatják. Egy válás az egy borzalom, akkor is, ha nincsenek összeházasodva. Tehát most mindegy, hogy próbaházasság, nyílt házasság, ha két ember megosztotta az ágyát és asztalát, hogy szokták mondani, és utána elválik, az ugyanolyan borzalom, mint hogyha anyakönyvvezető előtt is összeesküdtek volna. De a gyerekek előtt meg, főleg bizonyos korokban, mint hogy 10-16 év között, borzalmas. Ilyenkor akarnak öngyilkosok lenni a gyerekek, mert hát mindenük volt az apa meg az anya. Istenként néztek föl apára, anyára, és most azt látják, hogy meghasonlott az istenség. Hát ilyen nincs. Hát ezt a könyvet nagyon ajánlom, Ketté vált világ, az a címe. Tessék?
3: Én pedagógus végzettségünként azt tudnám ehhez mondani, hogy tulajdonképpen a mai gyerekeknek a magatartás problémája alapvetően három dologra vezethető vissza. Az egyik a táplálkozás, mert kimutatták, hogy az egészségtelen és túlcukrozott ételek, és sajnos az a baj, hogy még a mostani műzlik is, ahogyha az ember egészséges ételt akar adni a gyerekének, akkor is lehet, hogy pont egy nagyon egészségtelen tart. Tehát az elcukrozott ételek, a kólák olyan feszültségeket keltenek a gyerekekbe, hogy eleve nem tudnak higgadtan és nyugodtan viselkedni, hanem ugrálniuk kell és kiabálniuk, tehát hogy ez túl sok energia, ami ebben a cukortartalomban van, így jön ki. Egyrészt az étkezés, másrészt a TV, rádió és azok a mesefilmek, amiket a gyerekek néznek, ami olyan módon is nagyon veszélyes, hogy úgy vannak megrajzolva, meg összevágva, hogy a gyerek figyelmét nem hogy javítaná, hanem pont, hogy rontja. Tehát kimutatták, hogy például a Spongya Bog című rajzfilm, az kifejezetten rontja a gyerekek figyelemre való képességét azáltal, hogy túl gyorsan vannak a vágások, és egy akkora korú gyerek, mint akinek szól, nem tudja követni. Tehát ez a második. A harmadik ugye a közösség, és egyébként én most az egyetemen továbbképzésen vettem részt, az a trend most, hogy nem is lehet frontálisan már a gyerekeket tanítani, tehát ez a korszak vége van, így már kezelhetetlenek, és tényleg nincs mit tenni, és most jön a kooperatív tanulás korszaka, ami azt jelenti, hogy a gyerek azt csinál óra alatt, amit akar, a tanár ad egy ötletet, hogy jaj, kéne valamit, ezt hogy oldjuk meg, és akkor a gyereknek kell magának kinyomozni, megcsinálni, csoportokat alkotva, hogy most ő hogy és mit fog tenni, és ez még talán valahogy esetleg leköti őket. és ezt fogják szép lassan mindenütt bevezetni, és ezt várják el a mai modern pedagógustól, aki továbbképzéseken vesz részt, hogy akkor dobja a lovak közé a gyepőt, és nekem háromszor dobták vissza egy vizsgamunkámat azért, mert én adatokat, tényeket és valamilyen tudást próbáltam velük közölni, és megmondták, hogy nem, ennek nem szabad benne lennie, a gyereknek magának kell rájönnie a tényadatokra, a minden egyébre. Tehát ez így globál a történet.
0: Igen, persze, hát ez egy nevelési módszer azért. Bizonyos iskolákban ezt nem követik, például alapítványi iskolákban. Hát nem, mert például, amit mondasz, hogy frontálisan nem lehet oktatni, ez már a gyerekek nagy részét gerincferdülésesé tette, hogy például oldalról kellett nézniük. Vagy nem így vannak a padok, hanem mondjuk így vannak. És hogy amikor mi gyerekkorban, a 60-as években így kellett, hogy üljünk, ez nem azért volt, mert mi nekünk olyan bárgyú, nyuszik, ez a lordózisszér volt. Ez egészségügyi oka van. Hát az S görbületnek itt meg kell lenni. Tehát ez a helyes ülés. Nem ez a helyes ülés. A tévé előtt így a... Nem ez a helyes ülés. Tehát a helyes ülés ez, mint a régi királyok, Bútor Múzeumban is látjuk, hogy a régi királyok ilyen trónszékeken ültek ezért. Mert tudták, hogy így fog a gerinc megmaradni éppen. Most, hogy milyen őrültségeket csinálnak, hogy ezt általában ugye a liberális nevelésnek a nyakába varják. Ebben sok igazság is van, mert a liberalizmus az bizonyos területeken nagyon elment határokon túli tartományokig is. Tehát én azt gondolom, hogy a liberalizmus és a konzervativizmus ellentéte az konstruált dolog, mert az embernek liberálisnak kell lenni a másikhoz, tehát mert nem tudom a másikat megváltoztatni, el kell fogadnom úgy, ahogy van. De az iskola az egy célállomás, oda nem azért mennek, hogy ökörködjenek, vagy nem azért mennek, hogy azt tegyék, amit akarnak, hogy azért mennek, hogy tanuljanak. Tehát, hogyha valaki azért megy az iskolába, hogy ne tanuljon, ott viszont lehet az elrettentés és fegyelmezés eszközeivel is élni. Szerintem most még a tanár élhet vele, főleg a férfi. Múltkor egyik férfi kollégám mondja a gyereknek, hogy ne igyon kólát az órán. És nem fejezte be, ő odament, fogta a csészét, vagy a poharat, kivitte a WC-be, és így kiöntötte. Közel volt az osztályhoz a WC. Megfordult, már ott volt az egész osztály. Mondtam neki, hogy én nem öntöttem volna ki rögtön, mert majdnem meglincselték. Mondtam neki, hogy én talán más megoldást választottam volna, de alapvetően egyetértek vele. Tehát alapvetően egyetértek, és nem is akarok okos lenni, mert utána már mindenki okos. Engem például azért nem a vizsgatanításomnál elkövettem azt az óriási hibát, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban volt a vizsgatanításom Budapesten, hogy miközben a táblánál valami feladatot megoldott egy kislány, közben feleltettem egy másikat, és ő gyorsabban megoldotta, és nem néztem hátra, és a stopperrel lemért ott egy liberális tanár, 70-es évek, hogy 2 percig állt ott az a szerencsétlen, hogy én halálra kínosztam azt a gyereket, mert 2 percig ott állt a tábla előtt, és én meg közben el voltam foglalva, aki szóban felelt, stb. És utána beírta, hogy én egy klerikális, maradi, dúvad lény vagyok, aki kínzom a gyereket. 70-es évek, 78-ban volt az egész pontosan, és ezért azt írta Gáda, hogy nem javassom a tanári pályára. Nem is kaptam tanári helyet, nem kaptam. Más dolog, hogy főleg ideológiai szempontból nem javasoltak, nem is annyira pedagógiai szempontból, de ideológiai szempontból még végképp nem javasoltak, hogy nem lévén marxista, leninista, hát így nem. Tehát én Tiszavasváriban és Mohácson volt kiírva magyar-francia szakos tanár, mind a kettőt megpályáztam, elutasították, és attól a pillanattól fogva, 78-tól fogva én nem taníthattam. Tehát már akkor ilyen szellők fújtak, a rendszerváltás után meg amikor tankönyveket kezdtem írni, meg mi egyéb, és hát a minisztériumban, meg más ilyen gitegyletekben szereztem mérható benyomásokat, hogy hogyan is megy Magyarországon például tankönyvírás, meg a gyerekeknek a nevelése. Hát, hogy mondjam, szóval rossz a helyzet, az biztos. Jónak nem mondható. Vannak nemesebb országok, például voltam Svájcban iskolában, ott például rendkívül rokonszenves a liberális iskolarendszer. Érdekes, hogy Európában a Bibliát is csak két helyen tanítják fakultatív módon, Svájcban és Svédországban, és nem felekezeti alapon, de kötelező tantárgya a Biblia ismeret, tehát van ilyen tantárgy, hogy Biblia ismeret, és ott ül a muzulmán gyerek, az arab gyerek, a japán gyerek, és nekik nem azonosulni kell, hanem el kell mondani, hogy mi van benne. Egy történetet el kell mondani. Lehetne mindent jól csinálni, csak a felnőttek világában ugye mindig a zavarosban akarnak alázgatni, ugye, és ezért a felnőttek teszik az iskolát visszataszító helyé. A gyerekekkel könnyen lehetne bánni, még a fegyelmezés is menne, mert egy tanár, aki Sőtér István volt akkor az igazgatóm a Magyar Tudományos Akadémián, mondta, hogy ő 30-as évek végén lett tanár. És az első órán megjelenik az osztályban, és az osztály üvölt, 30-as évek, üvölt egymás hajába, minden, kiabálnak, mi egyéb, és akkor látja maga előtt, hogy mi ez a tanári pálya, de akkor egy tanár ugye kalappal járt. Egy dobásra tette fel az életét, levette a kalapját, és megcélozta a fogast. Fönnakadt a kalap, mindenki jéggé dermedve leült, és ezután fegyelmezési probléma nem volt. Hát sokszor ez a megoldás. Azt mondja, hogy hát ő most kiabáljon, beszél, igazgatott, semmi. Hát már akkor is jár, mondom, a leggonoszabb ember a gyerek ebben, Molnár Ferencnek. Pál utcai fiúk nagyon nagy mű, azt sokat kellene olvasni. És hát ott is az a gittegylet kihallgatása, milyen nagyszerűen meg itt, meg minden ott. A Pál utcai fiúk az egy remek mű, az a magyar próza művészetnek egyik legnagyobb, ha lenne a legnagyobb darabja, de a Sőtér is azt mondja, föltettem, azt mondja, én ezekkel nem fogok bírni, hát föltettem egy dobásra az életemet. Most persze el lehet gondolkozni, mi van akkor, ha nem sikerül a dobás. Akkor nem lesz tanár, mondjuk. Hát az se egy nagy baj, ha valaki nem lesz tanár, van még más becsületes pálya is.
3: Hát egyébként most, ahogy tanítottam a szakképzőiskolában, ugradó voltam, ott hát 20 évesek, és ott is ment a beszólás, és én rögtön lereagáltam, tehát már tanultam a régi világból, és rögtön helyre tettem, de volt egy fiú, akivel nagyon nehéz volt, és addig kellett elmenni, hogy azt mondtam, hogy mondtam neki, hogy menj ki, és nem menj ki, mondtam, menj ki. Nem volt hajlandó, és megmondtam, hogy ha most azonnal nem hagyod el a termet, kidobatlak. Na és akkor erre távozott, és utána már lehetett őket kezelni, és nem is volt semmi magad.
0: És kivel akartad kidobatni?
3: Az igazgatóval.
0: És gondolod, hogy az igazgató kidobta?
3: Azt mondta nekem, merész hogy feltétel. Ha bármi gond van, forduljak hozzá. Nem
0: ja, jó.
3: Tudom, hogy mi történt volna, de jó. Mondta, hogy a fogatartás.
0: De jó, hát mert te egy beugró tanár voltál, de egy tanár egyéniség, aki igazi tanár egyéniség, az tudja kezelni ezeket a dolgokat. Például a feleségem utána mégiscsak visszatért, mert ő nagyon szeret tanítani, visszatért dolgozók esti gimnáziumában, ilyen 20 és 40 év közötti embereket tanított, és egyszer megbetegedett, és nekem kellett beugranom. Akkor láttam, hogy az egyik virslit teszik az órán, a másik a lekváros bukta, a harmadik a Coca-Cola, és mondom, hát mondjuk, büfé ez? Vagy mi, micsoda? Vagy egyáltalán ki akar itt jegyzetni? És néztem, mondom, mit csináljak én? Mondom, ha itt valamit csinál, mégiscsak 30-40 éves emberek voltak, hát kikérik maguknak, vagy mit, hogy mondják, hogy hát most éhes az ember. A mai világ az mindig a mostra épül, nem? Az nem tud várni egy fél órát, hogy majd van a szünet, a nagy szünet, akkor a most. Hát a most, akkor mindent a mostra, most. És hát közben fohászkodtam, kértem a jó Istent, hogy segítsen. Én nem mertem szólni. Nem azért, mert hogy rám támadnak, de mondom, ha egyszer itt kudarcot vallok, egyrészt nekem is fiaskó, plusz még lejártam a feleségemet. Erre megyek haza, mondom, te Kati, mit csinálsz te ezekkel? Te látod, hogy mit csinál? Hát, ahogy ne látnám, azt mondja, ez a lekváros szereti, az a bákos szereti, az a... Elbotott az egész osztály, mondom, tényleg szakasztott, ez volt, ez sós, ez édes, ez kóla, ez nem az. Azt mondja, nézd, ezt így kell elfogadni, de úgy igyekszem, hogy tényleg feleségem nyáron készült, 2 hónapot készült. És utána minden nap előtt még a 3-szor már tanított dolgokat is újra átnézte, és ez olyan hatást tett a gyerekekre, hogy megállt a kezükben a dolog. Vagy nem annyira csámcsogva ettek. Halkan emésztettek. És volt neki, tehát egy igazi tanár egyéniség ezt tudja kezelni, tehát kezelnie kell tudni. Ő aztán tanított arabokat, négereket, magyarra is tanított, és egy édes eset volt, hogy az orvosi egyetemről jön egy telefon, hogy hát kérjük, hogy tanítsa magyarra, de azt mondja, hogy van diplomája? Mondjuk nincs, mert neki magyarra a tanításról nincs diplomája. Na jöjjön be. Bement a feleségem, és maga tanította ezt? Ez tud magyarul. Hát azt mondja, akkor tanítsa meg ezt is. Hát mondom, jó, hogy már ide is elérünk Magyarországon, mert állítólag Angliában senkitől nem kérik a mesterlevelet, csak azt nézzük, hogy meg tudja csinálni a dolgot. Tehát mondom, az igazi tanáregyéniségekben, ha vannak igazi tanáregyéniségek, akkor azok ezen túlmennek ám, mert azok meg tudják éreztetni a gyerekekkel, hogy nem az itt a feladat, hogy most poénkodj minden nap, hanem az a feladat, hogy tudjál is a üres fejedbe töltsél valamit, meg nem is az, hogy a vizsga, hanem hogy emberibb ember legyél. Tehát ez az igazi tanáregyéniség, aki ember tud faragni. Már olyan értemben az ember hálátlan meg, az ember nem rossz indulatú lény, tehát ezt 27 év után fogják elismerni, még ezt is tegyük hozzá, ezt nem fogják egy hét múlva sem az év végén elismerni, 25 év után ismerik el, hogy magának volt igaza.
3: De hát egyébként volt sikerélménye, mert én is mindig alaposan felkészültem az órákra, meg prezentációkat csináltam, és mondták többen is még órán, hogy jaj, de jó, hogy ezt mutattam meg.
0: Hát az kamatozik azért. Persze, tehát azért, ha valaki felkészül, és mivel még úgy tanították, hogy egy tanár 100-szor többet nem tud, mint egy gyerek, akkor ne álljon ki eléje. Egy tanár nem blokkolhat le. Egy gyerek, kérdezzen bele, az a jó tanuló, aki gondolkodik, kérdezzen bele. És ha akkor meg tudja adni a választ, vagy akkor én fejből mondom azt a versort, mert mondom, hogy én irodalomtanár leszek, minimum 100 verset kell tudnom. Hát mondjuk 200-at tanultam meg, de nem azért, mert bridolozni akartam, nekem tetszettek ezek a versek, meg az egysorosok is benne vannak a 200 versre. Tehát ha egy tanár így fejből mond, például egész más a renoméja, mint hogyha egy kereső, ja, hogy van ez, hogy írta Petőfi, mit, hogy... Hát a tanárodnak tanárnak kell lenni, de ma semmi nem azonos önmagával. Mennünk kell, ugye? Mennünk kell.
2: Csak még egyet igen. Akarok mondani. Te felsoroltad a 3 közül a televízióról. Hát az én szememben a legnagyobb ördögi dolog, ami létezik, ha a szülők nem figyelnek oda, és nem értelmesen választják meg a gyereknek a programot, akkor az a televízió. Mit látunk ma? Ha nézzük Budapestet, ha nézzük Spanyolországot, ha nézzük Rómát, ha nézzük Párizst, minden embertömeget, szófogadatlanul, minden tekintély, tisztelet nélkül, jó, nehéz helyzetben vannak, de azt nem így kell kimutatni. Ilyen primitív, ocsmány, csúnya módon, káromkodva, szitkozódva. Jó, a másik oldal sem angyal, mert mikor fönt pesgőznek, miközben ezek szerencsétlenek lent vonulnak, mert ez is volt. A gyerek ezt látja. És a gyerek ebből sokkal többet tanul, mint a tanárának a 3-4 órás előadása.
0: Hát igen, szóval a tanároktól nem lehet csodát várni. A meleg családtól, egy igazi otthoni fészektől lehet csodát várni, ahol Isten tud időzni, ahol tényleg megértés van és szeretet van, ott lehet.
3: És a mai napig is bizonyos tekintélytisztelet, mert ez sem maradhat el.
0: Így van. Tehát ott beszéltünk arról, hogy a Biblia különbséget tesz a tekintélytisztelet meg a tekintélyelvűség között. A tekintélytiszteletet törvényként hirdeti, a tekintélyelvűséget viszont hibáztatja.
3: Igen.
0: Tehát ugye én nem, akkor is tisztelnem kell a tanárt, az édesapámat, édesanyámat, ha nem értek vele egyet. De ne úgy tiszteljem, hogy egyet értsek vele. Ha nem értek vele egyet, nem értek vele egyet, de azt is meg kell tudni kulturáltan mondani, vagy kifejezni. Tehát ez külön kell, tehát nem arról az, hogy az idősebbeknek van igazuk, hogy a tanár is tévedhet, az is ember. De tisztelni az idősebbeket, vagy a szakmabelieket, vagy egyáltalán a hivatásban levőket, ha ez nincsen, akkor, hát akkor ne legyen iskola.
3: Lassan nem is lesz.
0: Igen. Hát de ne felejtsük el, a kötelező, Gwendolyn, a kötelező népoktatás Magyarországon 1867 óta van. Az még másfél évszázad is alig. És ez nem jött be. Régen az volt, hogy az emberek megtalálták, hogy kihez járassák a csemetéket. Van, aki otthon tanította, van, aki nevelőt fogadott, van, aki időnek idejével beíratta ide-oda-amoda, de ez nem jött be, mert ez ilyen konzum szemlélet, hogy beseperjük a gyerekeket az iskolába, ott inkább a baktériumok tenyészete folyik, mint a igaz dolog.
3: Itt még valamit szeretnék röviden mondani. Az én legkisebb unokám, az megkért minket, hogy hagy felvételizhessen minden egyes gimnáziumban.
0: Itt Miskolcon, hogy... Hogy ott akar tovább tanulni, hogy minden kipróbáljon? Hogy...
3: Igen, minden ki akar próbálni, és ő maga akarta eldönteni, hogy hol akar tovább tanulni, ha felveszik. És hát sikeres volt, ő előre mondta, hogy ha sikerül, akkor ő az avasi gimnáziumba akar menni. Hát ennél boldogabb gyereket én régen nem láttam, mert ahányszor hazajön, mindig boldogan, vidáman, sikerekkel, az is siker, ha négyes és nem ötös, annak is örül, de abba az iskolába járhat, ahova szeretett volna.
0: Uh-huh.
3: És ez rengeteget számít.
0: Hát igen. Igen. Hát köszönjük szépen, csak az szab határt, hogy a riasztó berendezést bekapcsolják. Viszont látásra 4 hét, vagy 2 hét múlva a Gárdonyiban.
4: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! Hatalmas nagy dolog, hogyha egy ember is kiemelkedik a sötétség hatalmából, és Isten át tudja vinni az ő szeretett fiának világosságába, tanítja a Szentírás. De talán még hatalmasabb dolog, amikor egy egész közösség, egy egész keresztény közösség példamutató, példaszerű életet él. Erről szeretnék majd olyan keresztény közösség kapcsán beszélni, amely egy olyan városban jött létre, ahol a Biblia szerint először nevezték a keresztényeket keresztényeknek. De mielőtt erre rátérnék, hogy gyermekek is vannak itt közöttünk, én is

egy rövid történettel szeretnék a gyermekekhez is szólni. Egy tanítónő mondta ezt a gyönyörű történetet, amit most én szeretnék átadni a gyermekeknek, de hiszem, hogy a felnőtteknek is. A faluban ismert tanítónő azt mondta, hogy hát volt neki egy nagyon nehéz gyermeke, egy bizonyos Józsi nevű gyerek, aki nagyon indulatos volt. Ha valami nem úgy sikerült, rögtön fölállt, összetörte a ceruzáját, a padlóra vágta a tolltartóját, így fejezte ki a nem tetszését. S hiába kérlelte ezt a gyereket, hát olyan indulat mozgott benne, nem lehetett ezt a gyereket leszerelni. Ha valami nem úgy történt, rögtön törött újra egy ceruza, repült a tolltartó, és ez már évek óta így volt. Egyszer aztán történt, hogy a tanítónőnek névnapja jött, és megjelent ez a Józsi egy szép cserép ciklámennel. Felköszöntötte a tanító nénit, aki meghatódva átvette a cikláment, de rögtön azt mondta, hogy Józsikám, ne haragudjál, én ezt a cikláment nem viszem haza. Ez itt fog állni az asztalomon, itt az osztályteremben, és ez emlékeztessen majd téged arra, hogy milyen szeretettel adtad ezt a ciklámet, amikor legközelebb készülsz majd ilyen dologra, hogy összetörd a ceruzát, vagy földhöz vágd a tolltartót, majd mindig néz erre a ciklámenre. Nem is kellett sokáig várni erre a nevezetes pillanatra, már másnap bekövetkezett, hogy valami felmérőt írtak, nem úgy sikerült Józsinak, megint fölállt és már fogta a ceruzát, akkor a tanítónéni azt mondta, látod, Józsi, mi van itt? És csodák csodájára, amit ő évek hosszú során nem tudott elérni, Józsi rátekintett a ciklámenre, és a ceruza ott maradt összetöretlenül a kezében. És ez így ment tovább, és a ciklámen csodát művelt. Azt mondja nekem a tanítónő, hogy ebből a Józsiból végül is ma már prédikátor lett. És hogy ő vajon jól tette azt, hogy így fogadta csak el a cikláment, mert hát nem sértette meg Józsit, hogy nem vitte haza. Mondtam neki, hogy bizonyára jól tette, mert végül is elfogadta a cikláment, nem azt mondta, hogy Józsi, te egy kutyarosz gyerek vagy, nem kell tőled a ciklámen. Elfogadta a cikláment, ott maradt, de én azzal válaszoltam a tanítónőnek, hogy megköszöntöm ezt a szép történetet, de azt mondtam neki, számomra nem is az a nagy kérdés, hogy most miért nem vitte haza a ciklámen, hanem az a nagy kérdés, mi lett volna, ha nincs ciklámen? Mi lett volna, ha nincs ciklámen? Mi lett volna, hogyha Józsi nem hoz sziklámet? Ezt szerettem volna a gyerekeknek megjegyzésként, történetként elmondani, és még egy utolszó, elmondta a tanítónő, hogy nemrégiben Józsi, mint prédikátor, a falujukba is elérkezett. A falujukban mindenki tudta, hogy ő milyen gyerek volt. Ezért az első ige hirdetését így kezdte a faluban. Ne tessenek azt gondolni, hogy a régi Józsi áll önök előtt. Kedves gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el, hogy egy ilyen igazi keresztény közösségnek a megszületésében milyen tényezők játszottak szerepet. A térképünkön mutatom, még kikeressük, hogy Antiókia Szíriának a fővárosa volt, több mint 100 000 fős lakossággal, és hogy olvasni fogom a bevezető igerészet végén, itt nevezték először a keresztényeket keresztényeknek. Már csak ezért is megérdemli a figyelmünket ez a történet. Három szakaszt fogok felolvasni apostolok cselekedeteiből, és azt vizsgálni, hogy mi itt, ahol összegyülekezünk hétről hétre, hogyan lehetünk ehhez hasonló közösség, mint ami a kereszténység elterjesztésében az egyik legnagyobb szerepet játszotta, hiszen azért gondoljuk meg, hogy itt nevezték először keresztényeknek, Christianoi görögül, innen lett a latin Christianus szó, innen vették át a szlávó Krestián, és innen a magyar keresztény szó is, ami nem a keresztből származik, hanem a Krisztusiból, a Krisztus követőből. A 11. fejezet 19. versétől olvasnám ennek a gyülekezetnek a megszületését a következőképpen. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott,
Eljutottak Fenéciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek is, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Elhatott pedig a hír ő felülük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki mikor oda jutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és intette minnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szentélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők az egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Kedves gyülekezet, először azt a kérdést vessük fel, és szinte itt igéről igére szeretnék haladni, hogy hogyan is történt meg ennek a gyülekezetnek a megalapítása. Jeruzsálemben üldözés támadt. Istvánt megkövezték. Jakabot üldözni kezdték, és az apostolok ellen kíméletlen írtó hadjáratot indított a főtanács. De Isten minden rosszat jóra tud fordítani. Az üldözések miatt sokan elhagyták a fővárost, és hogy látjuk a térképünkön is, ugye Antiókia Jeruzsálemtől körülbelül egy olyan 150, talán 200 kilométerre is lehet. Eljutottak Föníciáig, Antiókiáig, Ciprus szigetéig is, és először csak a zsidóknak hirdették az igét. Ugye ez volt a meggyőződésük, hogy a választott nép fiainak hirdessék, de aztán jöttek ciprusi és cirénei férfiak, akik felvilágosították a többi keresztényt, hogy mindenkinek szól az evangélium, és a zsidó nép kiválasztottsága lejárt, és az egész földkerekségen hangoznia kell az evangéliumnak, és Isten most már nem vér szerint, hanem választás szerint állít egyházat egybe magának. Nagyon érdekes, hogy ciprusi és cirénei férfiak voltak ezek, akik folytatták a munkát. Ciprus, tudjuk, hogy hol van, ott van a sziget, a földközi tenger keleti medencéjének a szélén, de hol van ez a Ciréne? Ki is van írva görögül itt a térképünkön, Kürénaika, ez a Ciréne, ugye a cirénei Simon, aki vitte Jézus keresztjét, is innen való volt, ez a mai Líbia. Tehát ilyen gyorsan terjedt a kereszténység, már Líbiából és Ciprusból mentek Antiókiába, és ezek tovább folytatták az evangelizációt, most már mindenkinek, a görögöknek is hirdetve Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Az Isten tudta támogatni ezt a missziót, az Isten tudott ott állni, mert őszinte, teljes szívvel hirdették az evangéliumot, és a gyülekezet kezdett kiformálódni és összeállni. A 22. versben azt olvassuk, hogy amikor már híre ment annak, hogy itt egy nem kis gyülekezet jött létre, akkor a jeruzsálemi ős gyülekezet kiküldi Barnabást, hogy menjen el Antiókiáig, vajon miért? Azért, mert érzik azt, hogy itt erősítésre van szükség. Barnabásról azt olvassuk az apostolok cselekedetei 4. fejezetében, hogy ő ciprusi volt. Tehát Ciprus közel van Antiókiáig, tehát ő a helyi viszonyokat ismerte, értette. Tehát Jeruzsálemből olyan valakit küldtek ki, aki azon a vidéken járatos volt a dolgokban, és elment, elutazott Barnabás Antiókiáig. A 23. vers gyönyörű vers. Ki mikor oda jutott, látta az Isten kegyelmét és örvendezett. Kedves gyülekezet, az életben felismerni az Isten kegyelmét, hogy embereket megragadott az Isten szeretete, hogy az emberek szét akarnak zúzódni a kősziklán, hogy az emberek át akarják adni az életüket az Istennek. A legnagyobb öröm ez, amikor látjuk az Isten munkáját egy-egy ember életében, és amikor látjuk ezt, hogy ez másokra is kiterjed, és egy egész közösség fog majd így formálódni, hogy az Isten kegyelmét elfogadva, az emberi dolgokat letéve,
és mindenestül az isteni dolgoknak érvényt szerezve fog formálódni a gyülekezet. Látta az Isten kegyelmét és örvendezett, de milyen érdekes a folytatás, figyeljük csak meg, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Kereszténység nem fellobbanás kérdése. Kereszténység nem élményvallás. A kereszténység lényege az álhatatosság, mint hogy a szeretetnek is ez a lényege. A szeretetnek a lényege a hűség, a kitartás, hogy valaki megmarad-e, ma könnyű fölbuzdulni, de mi lesz veled holnap vagy holnap után? Mindenben az életben, egy barátságban, szerelemben, házasságban, gyermekekhez, hittestvérekhez való viszonyunkban mi a legfontosabb dolog? Intsük egymást, hogy álhatatos szívvel maradjunk meg az Úrban. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy emberek elfogadják nagy örömmel az evangéliumot, el is indulnak az életükben, aztán évek során valahogy elmarad az első szeretet, elmarad az álhatatosság, és nincs keresztény élet. Barnabás erre figyelt. Barnabás intette az antiókiaiakat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. És hozzáteszi a 24. versben Lukács, a könyv szerzője, mert jámbor és szent élekkel és hittel teljes férfiú volt, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Kedves gyülekezet, ha őszinteség van, ha kitartás van, ha napi küzdelmek felvétele van, ha látják, hogy a keresztények valóban nem vizet prédikálnak és bort isznak, ha mindenki látja rajtunk a környezetünkben, hogy mi is küzdő emberek vagyunk, de mi Istenre nézünk, elfogadjuk a segítségét, elfogadjuk az ő karja erejét, hogy felemeljen bennünket, akkor ennek leírhatatlan hatása lesz. Faluban, városban, kis helyen, nagy településen, teljesen mindegy, ha valamit őszintén, következetesen, álhatatosan, kitartóan teszünk, nem adjuk annak a látszatát, hogy mi különbek vagyunk másoknál, de annak a valóságát nyújtjuk mások el, hogy mi hiszünk abban, hogy Isten minden emberi kérdés megoldója, ő fel tud emelni bennünket, és ezt látják az életünkben is, a megújulás, a megtérést, hogy gyengédebbek leszünk, megértőbbek leszünk, figyelmesebbek leszünk, mások életét jobban tudjuk hordozni, mint ennek előtte, akkor annak semmi más titka nincs a kereszténység növekedésének és hatásának, hanem csak ez. De figyeljük meg, hogy ez a Barnabás is milyen lelki ember volt. Valóban jámbor szentélekkel hittelt teljes férfiú volt, mert egy idő után milyen gondolat jutott az eszébe. Az, hogy ő egyedül már nem tud megfelelni a feladatnak. Ő ehhez már kevés. Egy egyre nagyobbodó, sokasodó gyülekezet vezetés, ez kevés. Ezért mit tett Barnabás? Elment Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába, és lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. Pál apostol melyik gyülekezet tagja volt? Innen tudjuk meg, hogy melyiké. Pál apostol az antiókiai gyülekezet tagjává vált. Pál a megtérése után 3 évig elvonult Arábiába, utána hazament szülővárosába, Tarzuszba, de utána, amikor Barnabás elment érte, Pál Istentől jövő hívásnak vette a dolgot, és Barnabással együtt elment Antiókiába, ennek a gyülekezetnek a tagja lett. Ez a gyülekezet küldi ki, majd ezt is olvasom, ez a gyülekezet küldi ki a missziós útjaira, és mind a 3 missziós út innen indul. Az antiókiai gyülekezet missziós gyülekezet volt. Küldte máshová az embereket, a testvéreket, hogy a hitet terjesszék, nem elégedett meg azzal, hogy több mint 100 000 fős városban hirdessék az evangéliumot, hanem kiküldték a testvéreket, de először a gyülekezetnek kellett megerősödni. 1 évig tanították, így mondjuk, hogy forgolódtak a gyülekezetben együtt Barnabás és Pál, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Hatalmas mondat ez is. Milyen jó lenne, hogy itt a környéken azt mondanák, hogy vannak itt keresztények. A 70-es, 80-as években, amikor Zugligetbe kezdtünk járni, oly sok más felekezetben hallgattunk igehirdetéseket, kerestük az igazságot, és akkor ott azt mondták, hogy hát menjenek el ott a Jánoshegynél, ott van a Libegőnél, van ott egy épület, és ott tiszta dolgokat hallanak, és még azt is mondták mások, egészen más felekezetű emberek, hogy azok keresztények. Egyszer nagykőrösön voltam,
meghívtak egy református családhoz már egy 15-20 évvel ezelőtt. Mindenféle vallásfelekezet ott volt a lakásban. Egyetlen egy testvérünk élt Nagykőrösön. Még nem érkezett meg, mert a Biblia óra utáni vendégfogadáshoz ő készítette az ételeket. Azért nem érkezett még meg. Soha nem felejtem el, minden vallásfelekezetű ember azt mondta, hogy az az ember keresztény. Nem azt mondta, hogy milyen felekezetű. Azt mondta, hogy ez keresztény. Ezt tudja az egész város, hogy ő keresztény. Antiókiában azt mondták, hogy ezek az emberek keresztények. Ez nagy dolog. Ez mindennél többet mond. Ezt nem kell körülírni, részletezni. Ez mindennél többet mond, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nézzük a folytatást a 13. fejezet első versétől, hogy ebben a gyülekezetben kik is voltak. Most menjünk közelebb egy kicsit a gyülekezethez. A 13. fejezet első versétől így olvashatjuk. Voltak pedig Antiókiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók. Barnabás és Simeon, ki hivatott Nigernek, és a cirénei Lúcius és Manaen, aki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Nem olvasom tovább, majd fogom olvasni, de kicsit hadáljak meg mindjárt itt az első versnél. Kikből állt a gyülekezet? Vegyük csak sorba, hogy a gyülekezetnek a vezetői, lelki vezetői, nem parancsnokai, nem diktátorai, hanem lelki vezetői. Barnabás, ugye zsidó származású volt, Simeon, aki hivatott Nigernek, hát néger, ugye ez néger, tehát ez afrikai volt, Cirénei Lúcius, Ciréne, Líbia, megint afrikai, Manaen, aki Heródessel a negyedes fejedelem együtt neveltetett, hát aki karriert akart a római birodalomban, ugye az a vezetőkkel, a vezetők családjaival vett fel kapcsolatot, tehát ez a Manaen római volt, és Saulus zsidó volt. Adjuk össze, hogy a gyülekezet lelki vezetői között volt két zsidó, két afrikai, az egyik néger is volt, az ötödik ember pedig római. Ez az igazi gyülekezet. Az igazi gyülekezetben mindenkinek képviseltetnie kell magát, minden társadalmi rétegnek. Egy gyülekezetben kell, hogy legyen parasztember, munkásember, kézműves ember, értelmiség, mindenféle rendű, rangú ember. Egy gyülekezetben az a csodálatos, hogy ha sokan sokféleképpen élték át az Isten kegyelmét, annak leírhatatlan hatása van. Tudok mondani olyan gyülekezetünket, nem is messze, ahol azt mondom, hogy ha az a cigány család nem lenne ott, akkor az a gyülekezet nem is lenne olyan gyülekezet. Példamutató, csodálatos életet élnek, és tanúsítják egymagukban azt, hogy Isten mindenféle rendű, rangú emberből, társadalmi néprétekből, aki fölfelé tekint, és elfogadja Isten segítségét, ott Isten csodát tehet. A kereszténység elsősorban értelmi meggyőződés kérdése, noha a lelkiismeretnek a hatékony segítségével, de ez nem annyit jelent, hogy a kereszténység kizárna bárkit is, aki elfogadja, hálás szívvel elfogadja Jézus segítségét, nyújtja a karját, Jézus fölfelé húzhatja, kiemelheti az addigi életéből. És ebben a gyülekezetben a legkülönfélébb emberek voltak. De itt az első versben nem tudom, hogy megragadja el figyelmünket két szó. Kik voltak a gyülekezetben ezek a névvel nevezett emberek? A gyülekezetnek két nagy csoportja volt. Azt mondja, voltak próféták és tanítók. Próféták és tanítók. Kedves gyülekezet, ennek ma is így kell lenni. Itt ebben a gyülekezetben is prófétáknak és tanítóknak kell lenni, és minden keresztény gyülekezetben prófétáknak és tanítóknak kell lenni. Hogy mi az, hogy tanító, azt értjük. Tanító az a valaki, aki elsajátította a keresztény hit alapelemeit, aki másokat is tanítani tud arra a Krisztus követésére, aki szépen ki tudja bontani egy bibliai igének vagy tanításnak az értelmét. Egy gyülekezetben nagyon sok és jó tanító kell, hogy legyen. De a gyülekezetben próféták is kell, hogy legyenek. És valaki fölkapja a fejét, azt mondja, hogy hát ki közöttünk próféta? A mi közösségünkben is voltak és vannak próféták. Nem akarom néven nevezni őket, de hogy az őskeresztény közösségben is volt egy Agabusz példa, hogy egy próféta volt. Ma is kell, hogy legyenek próféták.
És hogy kik lehetnek próféták? Kedves gyülekezet, bárki, aki Krisztussal szövetséget kötött, és aki vágyik arra, hogy Krisztus szolgálja, és az üzeneteit továbbítsa. Kik lettek a próféták? Nagy prófétát mondok, Illés. Mit mond róla Jakab levele 5. fejezete? Illés hozzánk hasonló volt, ember volt, hozzánk hasonló természetű. Miért lehetett Illés próféta? Illés az ország szélén lakott Gileádban, keleti tartományban, egy kis faluban, mintha most azt mondanám, hogy Szabolcs-Szatmár megye legszélibb részéről jön valaki, és figyelmezteti az országot, vagy a gyülekezeteket, hogy emberek erre és erre vigyázzatok. Próféták azok lehettek, mondja Péter első levele, első fejezetének 10.-11. verse, akik nyomozódtak az emberek felől adott üdvösség felől, akik tudakozódtak és nyomozódtak, akik szerették volna látni Istennek a szándékát. Én az elmúlt hetekben is elmondtam, nem csak gyülekezetekben, nyilvános előadásokon is, hol vannak most a próféták? Itt volt például egy nagy földrengés. Az egész világot megrázta. Itt van alig egy hónapja van mögöttünk. Szökőárral, most már ugye 300.000 halottat mondanak, tehát egy óriási emberveszteséggel. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki akar próféta lenni? Ki nézett ennek utána a Bibliából? Ki vette azt a fáradtságot? Nem nagy fáradtság. Tudakozódni és nyomozódni. Ma már konkordancia is van, valaki fellapozza, hogy földindulás, vagy rengés, vagy ehhez hasonló kifejezések. Ki akar az Isten szolgálatába állni úgy, mint próféta? Ki néz ennek után, hogy Isten mit mond ezekről? Én tegnap este is egy alföldi városba voltam, és mondtam, nem is mondom, nem gyülekezetben volt, hanem nyilvános előadáson. Nem, kedves hallgatók, lediktálom az igehelyeket, legyenek próféták, ne várjanak az előadástól mindig pépesített ételt. Levágom a kenyeret, átadom a szeletet, de ne tessenek valami, most én elkezdem rágni pépesítő, és ezt fogadjátok el, emberek, hogy én mondom. Hát mindenki olvassa el. Olvasd el Ámos könyve első fejezet első versét. Ott van a Bibliában először szó földrengésről. Hatalmas földrengés rázta meg Izraelt. Időszámításunk előtt a 760-as években. Azután lépett fel Ámos próféta. Erre a földrengésre a Zakariás könyve 14. fejezete is visszautal, pedig Zakariás csak nem 300 évvel ezután élt, de úgy itt utal vissza, hogy majd a végső időben ilyen hatalmas nagy dolgok fognak bekövetkezni az emberiség történetében. Olvassuk el a Zakariás könyve 14. fejezetében az első 7 verset. Aztán kifigyel arra, hogy az egyik legnagyobb próféta, Ézsaiás próféta, két döntő jövendőlést ad a földindulásokról. Az első jövendőlése a 13. Ézsaiás könyve 13. fejezet 11. és 13. versében van. Ezt visszaidézi Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 25. versétől, hogy az Isten majd megrázza ezt a földet, az eget és a földet is. Majd az embereknek lesz miről beszélni, mert az embereket a kábultságból mindig fel kell ébreszteni. Az Istennek van ilyen ígérete. Az Ézsaiás könyve 24. fejezetében is ott az ígéret, hogy majd eljön egy olyan idő, amikor rengéssel megrendül a föld, töréssel összetörik a föld, meglódul a föld, mint a kaiba. Olvassuk el. És ahogy közelebb megyünk a történelmi proféciák által a mi korunkhoz, hát ott van a Jelenések könyve 6. fejezet 12. verse, hogy amelyben Isten már azt is kinyilatkoztatta, hogy az első nagy földrengés a történelemben, ami az egész történelmet meg fogja rázni, az mikor is fog bekövetkezni? A 6. pecsét felnyitásakor. Amikor Jézus felnyitotta a 6. pecsétet, Jelenések 6. fejezet 12. verse szerint olyan nagy földindulás lett, ami az egész világot megrázta, szinte az egész világ kimozdult a sarkaiból, tehát hogy jövünk a mi korunkhoz, teljesen világosan, aki próféta szeretne lenni, aki szeretne embereknek erről bizonságot tenni, Isten közel-közel visz bennünket, hogy tudjátok, hogy mi volt a gongütés, mivel kezdődik ez az utolsó 200-250 éves történelmi időszak, azzal a földrengéssel, ami Grönlandtól Dél-Afrikáig az egész világot meghasította, aminek az epicentruma Lisszabonban volt. Ez az 1755-ös lisszaboni földrengés, Korszakok nyomában című könyvünkben külön fejezet van írva erről. Próféta írta azt is.
a proféta lelkek pedig engednek egymásnak, mondja Pál apostol. És hogy megyünk közelebb a mi korunkhoz, ez a földrengés, meg az ehhez hasonló, még ezutáni földrengések hol vannak benne? Mert ugye, hogy jövünk közelebb, a proféták azt is kinyilatkoztatták, hogy lesz egy döntő földrengés, ami nem annyira még a világ gonoszságainak az egyösszegű következménye lesz, hanem az Isten figyelmeztetés, ez a 18. század közepe, amikor az emberiség elkezdi az autonóm ember, az Istentől független ember jelszavával építeni a történelmét, hogy nem kell nekünk Isten, ismerjük a természet törvényeit, a társadalmak törvényeit, majd mi berendezzük itt a világot, és egyszer csak egy pillanat alatt Lisszabonban tízezrek halnak meg, és Voltaire fölkapja a fejét, ugye Voltaire, aki az egész Európa szellemi császára, és megírja a vers a lisszaboni földrengésről című megdöbbentő versét, hogy hát ennyire vagyunk mi urai a földnek, hogy egy pillanat elég ahhoz, hogy föld alá temessen tízezreket. És hogy jön közelebb a Biblia, akkor azt mondja, hogy igen, majd az emberi gonoszságok szükségszerű következményeiként jönnek elő a földrengések, és nem egy lisszaboni földrengés, hanem sorozatban, hogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében így mondta, lesznek földindulások, éhségek, járványos betegségek, így fordítja mi Bibliánk mindenfelé. Szó szerint így van az eredeti görögben, itt is, ott is, imit, amott. Egyszer Kaliforniában reng a föld. Aztán Pekingben 800 ezer ember hal meg egy földrengéssel. Aztán Görög és Törökországban reng a föld. Aztán Kazasztánban lesz földrengés. Aztán lesz a Csendes-óceán vidékén, ami egyetlen egy földindulás az egész tengert fölkorbácsolta, és embereket pusztított el 100 000-es létszámban. Vajon ennek mi volt az oka? Nem pépesíteni akarom a kenyeret. Járjunk utána. Mindenki lehet proféta. Antiókiában nem csak tanítók voltak, Antiókiában proféták is voltak. Az igazi keresztény gyülekezetben mindig vannak olyanok, akik a már ismert, biztos dolgokra hívják fel a figyelmet, és vannak olyanok, akik Isten lelke által mindig vezetni tudják az embereket előre, és megmutatni a helyes utat. Miért, hogy mi most itt vagyunk, azt nem egy prófétai megnyilatkozásnak köszönhettük? Vagy Magyarországon konkrétabban, hogy van olyan közösség, amely a Bibliát a maga tisztaságában és ahhoz ragaszkodva, mint az Isten mond hirdeti, azt nem annak köszönhettük, hogy valaki a 60-as évek végén, ami közösségünkben felállt, és azt mondta, hogy mi nekünk Isten dolgait kell hirdetnünk, mi nem szövetkezhetünk se politikai, se vallási erőkkel. Profétai szó mutatott utat annak, hogy mi a 70-es évektől vállaltuk a megbélyegzést, az üldözést, az illegalitást, és 89 a rendszerváltás után lényegleg ugyanaz a helyzet, hiszen a világ nem változott meg, csak a táblákat festették át, vagy egyes szavakat mondanak másképp. Profétai szó, az Isten megígérte azt, hogy a gyülekezetben mindig lesz prófétai szó. Ad prófétát is, ad prófétákat is, és a végső időkben a fiaink és lányaink álmokat és látomásokat látnak. Prófétai néppé kell válnunk, de ki akar próféta lenni? Vagy azt hiszük, hogy a próféta az anyamébe születik? A próféta az az ember lesz, aki tudakozódik és nyomozódik az Istentől megjövendőlt váltság, a teljes váltság felől. És ilyen proféták voltak a számunkra mintagyülekezetben Antiókiában. Most folytatom a második verstől, mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lementek Szeleúciába, és onnan eleveztek Ciprusba. Kedves gyülekezet, nem üti meg a fülünket, vagy nem a szemünket. A második versben ez a kifejezés, hogy mondta a Szentlélek. Mondta a Szentlélek. Micsoda gyülekezet volt az, ahol az emberek böjtöltek, imádkoztak, és amikor valami történt, valami döntést hoztak, ez úgy volt, hogy mondta a Szentlélek, ezt nem ember döntötte el.
Akkor én például közeledtem az igazsághoz és a gyülekezethez, és egyszer megkérdeztem azt, aki engem a keresztségre felkészített, hogy hát hogy van itt a gyülekezetben, hogy mi történik a gyülekezetben, ezt ki fogja eldönteni, hogy mi történik. Kik lesznek a tisztségviselők, meg kik, ez meg az, ez hogy fog eldőlni, az emberek összeülnek, vagy van egy zárt körű vezetői grémium, és az majd megmondja, hogy ki lesz egy gyülekezetet. És nagyon szépen kifejtette nekem ott a tanítóm. Na nézd, a gyülekezetbe bekerülnek emberek, érdeklődnek, hozzászólnak, véleményt nyilvánítanak, és az az igazi gyülekezet, ami látja, hogy az Isten milyen munkát végez egy emberben, és elismeri, és akkor azt mondja, hogy hát az Isten téged erre rendelt. Neked erre adott lelki ajándékot. Te előtted így nyitotta meg az utat. A gyülekezet nem úgy, hogy a gyülekezetben néhány ember összebeszél, hogy ez lesz az. Ettől nem keresztény gyülekezet lesz, de még egy jobbfajta KFT sem áll elő. Keresztény gyülekezet úgy lesz, hogy amikor látjuk az Isten lelkének a megnyilatkozását, egy ember gondolkodása kezd megváltozni. Másképp beszél, máshogy szól hozzá, másképp forgolódik, más indítványai vannak, más döntésekre jut. Ez egy-két év alatt kiderül, hogy kit vezet a Szentlélek, és kit nem tud annyira vezetni a Szentlélek. Lehet, hogy őt majd később fogja annyira vezetni. De akit tud vezetni már a Szentlélek, ott mondja a Szentlélek, hogy válasszatok el nekem embereket. Itt igen, itt mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy két ember az, akit meg lehet terhelni egy világszéles misszióval. Ez Pál és Barnabás. De akkor előtte még böjtöltek, még imádkoztak. Még nyilvánvaló volt a dolog. De nem úgy volt, hogy a nyilvánvaló, akkor ne is foglalkozzunk vele, ők azok, nem. Böjtöltek és imádkoztak, és amikor elérkezett annak az ideje, hogy mindenkiben ez teljes bizonyosság volt, kezeiket rájuk vetették, semmi misztikus dolog nincs ebben. Nehogy valaki azt így, hogy a kéz rátevéstől lesz valaki keresztény vagy misszionárius. Kézrátevés az csak annyit jelentett, annyit fejezett ki, ez jó, hogyha megegyezzük, hogy én is elismerem azt, amit az Isten végzett. Én is elismerem azt, amit az Isten végzett. Az Isten Pálban és Barnabásban végezte ezt a munkát. Én ember, meghajtom a fejemet, letérdelek, ráteszem a kezemet, én elismerem azt, ez az Isten munkája. És ti menjetek, és a mi hitünket, a Krisztusról szóló hitet terjesszétek. És elindult a csodálatos misszió, és elindult a kereszténység története. De ezután egy bajról is beszámol a Szentírás. Végezetül ezzel foglalkoznám a 15. fejezet 36. versétől. Azt szokták mondani, hogy ahol emberek vannak, ott baj is van. Keresztény közösségben is van baj, méghozzá itt a legnagyobb baj ütött ki. Nyugodtan mondhatom, a legnagyobb baj ütött ki. A 15. fejezet 36. versétől a következőt olvashatjuk. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak: visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment el velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba, Pál pedig Sílást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Kedves gyülekezet, fájdalmas olvasni a 39. verset, de hát így történt, meghasonlás támadt a gyülekezet két vezetője között. Pál és Barnabás között. Meghasonlás támadt. Borzalmas. Az egész gyülekezet tudott erről, és szinte úgy reszketünk, hogy egy meghasonlás például Korintusba hova vezetett. Korintusba oda vezetett, hogy pártok alakultak ki. Azt mondta, egyik ennek van igaza, a másik azt mondta, annak van igaza, én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én ezé, azé, és a gyülekezet pártokra szakadt, és Korintusban iszonyú bajok ütötték fel a fejüket. De Antiókiában nem ez történt. Meg fogom mutatni, hogy mi történt Antiókiában. Valóban, ahol emberek vannak, és ahol keresztény közösségben is emberek vannak, bajok mindig támadhatnak. Nem is a nagy baj nem az, hogy van baj, a nagyobb baj az, hogy kezelik a bajt. Általában rosszul kezelik a bajokat.
De először arra szeretnék rámutatni, hogy mi miatt támadt meghasonlás. Az ördög nem tudta ezt a gyülekezetet ott támadni, hogy tanításbeli különbségek lettek volna emberek között. Nem tudta ott se támadni, hogy ne végezzék a missziót. Figyeljük meg, az emberi világban az egyik legelterjedtebb dolog, hogy a meghasonlás egy ember megítélése miatt támad. Azt mondják Jóskáról vagy Marcsiról, hogy ilyen-olyan, amilyen. Én ezt mondom, ő azt mondja. Ő meg azt mondja, amaz meg azt mondja. És az emberek között ez nagyon gyorsan perpatvart hoz létre. Hogy ítélünk meg egy embert? Ez lusta, te szorgalmas, okos, nem buta. Mindenki mást mond arról az illetőről, és őre mennek az emberek, mi miatt? Egy megítélés miatt. Antiókia gyülekezete hogy élte át ezt a problémát? Hát Barnabás volt az, aki a gyülekezetet, hogy mondjam, megerősítette. Pál volt az, aki a gyülekezetet még tovább erősítette. A két legfontosabb ember, aki ott volt a gyülekezetben. Két legfontosabb ember között viszály támad Márk megítélésében. Mi volt ez a viszály egészen pontosan? Elmentek az első missziós útra, és az első missziós úton Pál és Barnabás együtt mentek, Márkot vették maguk mellé, de Márk félt. Hát azért olvassuk az első missziós utat, hogy mi minden történt. Pál éppen, hogy hazatérhetett, hogy agyon nem kövezték, hogy ott a mai Törökország tartományaiban mi mindent csináltak vele. Szóval olvassuk el az első missziós utat. Márk, vagyis János melléknevű Márk úgy gondolta, hogy ha a kereszténység ezzel jár, hogy alkalomattán elveszik az életemet, vagy valami, hát inkább hazamegyek. Amikor hazatértek, és Pál újra indítványozta, hogy menjenek el a második útjukra, akkor Barnabás azt mondta, hogy Márkot is vigyük magunkkal. Kiderül a Bibliából, hogy Márk egyébként unokatestvére volt Barnabásnak, egy kicsit rokoni szálak is fűzték hozzá. Ezek a rokoni szálak különben vigyázzat a gyülekezetben is a rokoni szálakra, mert egy rokonban azért egy kicsit mást lát az ember, de a rokonban azért jót is láthatunk. Én úgy látom, hogy Barnabás tudta, tapasztalta azt, hogy Márk ugyan most félt, de azért ő nem olyan gyáva, aminek Pál látja. De most félt. Pál viszont, mint aki nem volt rokon a Márknak, Pál úgy gondolta, hogy aki gyáva, az maradjon otthon. Ez volt az Ószövetségi rendelkezés is, nem? Az Ószövetségben Isten kimondatta Mózessel, hogy aki fél, az ne menjen háborúba. Gedeonnak ott volt a 32 ezer embere, de mivel kezdte Gedeon a sereg szemét? Emberek, aki fél, menjen haza. 22 ezer ember hazament. Ismerjük a hírestől. Fél, menjen haza. És maradt 10 ezer ember a szerencsétlen Gedeonnak a 200 ezres túlerővel szemben. Isten még mindig azt mondta, hogy jó, most a félők, a gyávák hazamentek, rendben van, de még a többség még mindig alkalmatlan ennek a csatának a megnyerésére. Újabb próbát állított Gedeon, az 9700 ember hazamenetelével járt, és a 300 emberrel meg tudta nyerni azt a háborút, de 32 ezerrel nem tudta volna megnyerni. Pálnak is igaza volt a maga szempontjából, aki fél, az maradjon otthon. Ma is így mondanánk. Ma is a kereszténység hirdetéséhez nem csak világos fejre van szükség, hanem bátorságra is szükség van. Belét köthetnek, ha nem ebben, akkor abban. Mondhatnak rólad ezt, ha nem ebben, abban, és üldözhettek, ha nem ezért, akkor azért. A kereszténységhez mindig is bátorság kellett. És ez volt a viszály alapja. Azt mondta Barnabás, hogy vigyük magunk mellett Márkot, igen, most fél, de most ezután majd más, ez Pál azt mondta, én eleve nem indulok el olyan emberrel, aki hazament. Ez volt a viszály alapja. Csak most jön a lényeg, hogy a két vezető ember összekülönbözött, Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott erre, Pál maga mellé vette Sílást, elment Amarra, elvált a két ember útja. Ha én lettem volna ott az antiókiai gyülekezetben, én zokogva sírtam volna, nem? Általam két tekintély, jó értelembe vett tekintély, Barnabás, Pál, egyik erre, másik arra. Hát itt is az van, mint a világban, egyik erre, másik arra.
De kedves gyülekezet, a 40. versben van a megoldás. Van itt egy hatalmas félmondat. A gyülekezet hogy állt hozzá ehhez a problémához? Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Itt a megoldás. A gyülekezet nem foglalt állást. A gyülekezet nem mondta azt, hogy Pál a nagyobb tanító, neki van igaza. A gyülekezet nem mondta azt, hogy Barnabás itt a honfitárs, neki van igaza. A gyülekezet nem ült a bírói székbe. A gyülekezet egy valamit tett, az Isten kegyelmére bízta őket. Mit jelent ez, hogy az Isten kegyelmére bízta őket? Az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Elég néked az én kegyelmem. Érzed, hogy kegyelmezett ember vagy? Érzed, hogy ma is végre lehetne hajtani rajtad az ítéletet, de Isten felfüggesztette, és ezért élhetsz? Hát, hogyha érzed ezt, ha megtérsz minden nap az Istenhez, nem tudsz megoldani minden problémát, ahogy a világban nem, a gyülekezetben sem, de ezért ne háborodj fel. Ezért ne legyél megkeseredett, ezért ne távolodj el a gyülekezettől, hanem azok között, akik között viszály támad, az Isten kegyelmére bízzad őket. Mind a kettőt megerősítették abban, hogy az Isten majd megoldást fog hozni. És évek kellettek ugyan hozzá, de az Isten megoldást hozott. Pál a római börtönéből azt írja, hogy küldjétek el hozzám Márkot, mert alkalmas a szolgálatra. Pál belátta azt, hogy egy kicsit erős volt, szigorú volt. Pál belátta azt, hogy Márkkal talán nem úgy kellett volna viselkednie, de nagyon sokszor nem látjuk azt, vagy tudjuk jól, hogy az ember, ha nagyon meg van győződve valamiben. Ugye voltunk már az életben így, hogy meghallgattuk A-t, ezt mondta, meghallgattuk B-t, Amaszt mondta, de mind a kettő annyira meg volt győződve, és éreztük, most nem lehet mit csinálni. Nem tudok igazságot osztani, nem tudom, ha a kettőt összehozom, még rosszabb lesz a helyzet. Ilyenkor mi a teendő, mi volt a csodálatos az antiókiai gyülekezetben? Az Isten kegyelmére bízta őket. Az antiókiai gyülekezet tudta, hogy a gyülekezet nem a gyülekezeté. Az antiókiai gyülekezet tudta, hogy a gyülekezet az Istené. Az Isten szeme fénye a gyülekezet. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetét szoktam idézni azoknak az embereket, akik a gyülekezet bizonyos dolgain megbotránkoznak, vagy a gyülekezetre hivatkoznak, hogy ilyen a gyülekezet, olyan a gyülekezet. Apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor Pál azoknak a bizonyos efézusi véneknek mondja az utolsó beszédét, azt mondja, mi a keresztény közösség? Amit Jézus Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Mi nem lehetnénk itt oly sok helyről az országból, oly sok foglalkozásból, oly sok társadalmi rétegből, oly sok műveltségi szintről, nem lehetnénk itt, hogyha a Krisztus áldozatát valamennyire nem becsülnénk. Nyilván mindenki más-más szinten becsüli, ismer róla, tud róla, tapasztalta, élt át, de Krisztus a tulajdon vérével szerezte az egyházat. Az egyház Krisztusé, a gyülekezet Krisztusé, és hogyha valamit átlátunk, vagy nem látunk át, de ha átlátunk és nem találjuk a megoldást, mi a megoldás? Az Isten kegyelmére bízni a dolgot. Ezt tette az antiókiai gyülekezet. Kedves gyülekezet, úgy kezdtem az igehirdetés, hogy nagy dolog egy ember megváltozása, de még nagyobb dolog, hogyha egy egész közösség rendeltetésszerűen végzi a működését és a munkáját. Nekünk a Bibliában itt van a mértékünk, nekünk nem ilyen vagy olyan gyülekezetnek kell lennünk, nekünk olyan gyülekezetnek kell lennünk, amire a Biblia számtalan példát ad. Ez csak az első, hogy erről szerettem volna beszélni most az antiókiai gyülekezetről. Én szeretnék arról beszélni majd, hogy miért volt példamutató a filippi gyülekezet, miért számíthatott Pál az efézusi gyülekezetre, és hogyan kezelt azokat a súlyos problémákat, ami Korintusban felütötték a fejüket. A gyülekezet azonban Istené. Ne bánjunk úgy, mintha miénk lenne, ne úgy vegyük a gyülekezetet, hogy most én látok valamit, és kijelentem, hogy így kellene lenni, a gyülekezetet valaki a tulajdon vérével szerezte. Ha bármit nem értek, nem tudom a megoldást, akkor küzdelemben, imával tegyem annak a lábához a kérdést, aki a tulajdon vérével szerezte a gyülekezetet.
és akkor ez is hozzájárul ahhoz majd, amit szerettem volna, mint egy fő igét kiemelni ebből a három történetből, hogy a keresztényeket először Antiókiában nevezték keresztényeknek. A kereszténység lényege az, hogy Krisztus tagjai vagyunk. Krisztus a fő, és mi, mint tagok, ha a kéz nem érti, hogy a lábnak miben nem megy, akkor a kéz tegye tovább a maga munkáját, és kérjen segítséget attól, hogy ő tudjon többet cselekedni a lábért. Hogyha bármelyik szerv nem úgy végzi a munkáját, általános törvény a növényvilágban, állatvilágban, de a mi testünkben is, hogy nem kárhoztatja egyik rész a másikat, hanem a segítségére siet. Ha bevágtad a bal ujjadat, nem mondja azt a jobb kar, hogy milyen buta az a bal, és hogy nem fog vele majd közösen munkálkodni. Az egész világban a legnagyobb törvény és a legalapvetőbb törvény a szeretet törvénye. A gyülekezetet azért küldte Krisztus, hogy a szeretet törvényét nyilvánvalóvá tegye. Hogy bizonyítsa azt, hogy lehet élni itt, közösségben is lehet élni szeretetben. Nem csak egyén életben, egyénileg nagyon sok rendes, meg hívő, meg keresztény ember volt és van a világban. De a proféciák arról beszélnek, hogy a végső időkben a Krisztus egész nyájának meg kell szentülnie, mégpedig úgy, hogy se szeplő, se sömörgözés, se más aféle nem lehet a gyülekezeten. Bárcsak ez a Biblia tanulmány hozzájárult volna ehhez. Bárcsak mi is mindannyian fölkapnánk a fejünket, hogy lehetséges ilyen gyülekezetté is válni. És bárcsak az országban sok ilyen gyülekezet lenne, és bárcsak az országunkban is megismernék az igazi keresztényeket. Ehhez adjon nekünk az Isten kegyelmet és erőt, hogy ezt a küldetést be tudjuk végezni. Amen.

Idő van. Szeretném hirdetni, hogy a következő előadásunk július 19-e a Felnőtt Keresztség bibliai tanítása. Víg Ágnes lesz az előadó. Egy hét múlva, két hét múlva pedig a Zsoltár sorozatot Stramszki István folytatja a 139. Zsoltárral. És ez a téma, programok ott vannak az asztalon. Egy nagyon frissen megjelent könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Kálvin János kommentár Pál apostolnak Tesszalonika beliekhez írt leveléhez, tehát mind a két leveléhez. Kálvin nagyon híres biblia magyarázó volt, a leghíresebb biblia magyarázata a zsidókhoz írt levél. Ezt egyébként most ebben a negyedében tanulmánytárgyává tesszük, és mi is kiadtunk a zsidókhoz írt levélről egy ilyen kis füzetet, aki szeretné ezt beszerezni és tanulmányozni, hogy nagyon nagy a tét zsidóknak elmagyarázni, hogy Jézus a messiás. És zsidókból lett keresztényeknek bizonyítani, hogy Jézus nem angyalfejedelem, nem teremtmény, hanem maga az Isten fia, maga egy isteni személy. Ezt negyed évig tanulmányozzuk, ezt a zsidókhoz írt levelet. Sajnos most a Calvinnak a zsidókhoz írt levél kommentárja kifogyott, de egyik kedves tanítványom, Csabai Tamás ezt lefordította, ez egyébként magyarul először jelenik meg a két Tesszalonikai levélhez írt kommentárja, rendkívül fontos a két levél, és hát ezt ajánlom, ez 1000 forintba kerül ez a kemény táblás kötet. A mai alkalommal a 22. Zsoltár a témánk, a híres messiási Zsoltár. Ahogy tenni szoktuk, olvassuk el először az egész Zsoltárt, utána majd állapítsuk meg a szerkezetét és a főbb tanításait, és utána majd közös megbeszélés következik. Tehát akinél van Biblia, kérném szépen, hogy a 22. Zsoltárt lapozzuk fel, amelynek van felirata az éneklő mesternek, az Ajatét Hassalak szerint Dávid Zsoltára. Ez egy korabeli zenei kifejezés, amelyet pontosan nem ismerünk, de a zsoltárokat, mint tudjuk, nem csak énekelték, hanem zenével kísérték is. Tehát a zsoltár művészetben három művészeti ág is találkozik, a költészet, a dalművészet és a zeneművészet. Ugye az eredeti héber kifejezés a mizmór, ami héberül zsoltárt jelent, az annyit jelent, hogy zeneszerszámmal kísért ének. És ebből lett a görög pszalmoi zsoltárok, amely a latin psalmusszal lett világhírű kifejezés, de jó tudnunk, hogy ez egy olyan irodalmi forma, amely költészet is, dali is és zene is. Tehát egyszerre a három. Ezt jelzi a felirat, és az, hogy Dávid szerezte ezt, tehát Jézus előtt körülbelül 1000 évvel keletkezett a 22. Zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú. Embereknek csúfja, és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem az én anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Túlkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái. Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép,
nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, kiukasztották, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a karttól, és az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, amikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben, az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik, éljen szívetek örökké. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és akik aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek és hirdetik az ő igazságát, az ő utánuk való népek, hogy ezt cselekedted. A Zsoltár, mint látjuk, viszonylag hosszú, 32 versből áll, és azt láthatjuk, hogy nagyon sok Zsoltárhoz hasonlóan ez a Zsoltár is két részből áll. Az első 22 részből, 22 versből, és a 23. versben van egy nagyon nagy fordulat a Zsoltárban. Addig a Zsoltáros panaszkodik, tehát Dávidnak a jaj szavát olvassuk, nagyon nagy koncentrikus körökben gyűrűzik ez a sok panaszkodás és segítségül hívás, és a 23. verstől viszont már arra kér előtt, hogy hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ha ábrázolni kellene, egy ilyen V alakkal tudnánk ábrázolni. Valaki a nyomorúságokban halad mélyebbre és mélyebbre, és elér a nyomorúságok mélyére, és akkor azt gondolnánk, hogy akkor elnémul és megszűnik az élete. És ehhez képest viszont nagyon nagy meglepetés, hogy a Zsoltárban egy felívelés következik. Miután Dávid elmondta a nyomorúságát, a kiszolgáltatott helyzetét, az emberileg reménytelen állapotát, azután egyszer csak már a dicsőítés, a háladás hangján fordul Istenhez, és arra kéri, hogy ahhoz adjon erőt, hogy másokon segíthessen, másoknak hirdethesse az Isten nevét. Ez nagyon érdekes, nagyon sok Zsoltárban ez a szerkezeti felépítés, és azt hiszem, hogy nálunk is a hétköznapi életben sokszor így van. Mert hogyha az ember úgy nehéz helyzetbe kerül, és úgy latolgatja a lehetőségeit, sokszor egyre mélyebbre és mélyebbre jutunk, már szintén úgy kiszámítjuk gondolatban, hogy semmi reményünk nincsen, egyre nehezebb a helyzet. És akkor, amikor a legmélyebbre elérünk, akkor pedig hirtelen változás következik be, szokták így metaforikusan sasrepülésnek is nevezni ezeket a zsoltárokat, mert hogy a sas így megy lefelé, mondjuk amikor például lecsap az áldozatára, és hirtelen irányt változtat és megy fölfelé. És körülbelül így van ez, amikor sokszor mi is olyan elesettnek és olyan nyomorultnak érezzük magunkat, és már szinte úgy lemegyünk a mélybe, sokszor akkor jut eszünkbe, hogy hát azért nálunk vannak elesettebbek. Vagy én beszélek, amikor mások meg sokkal nehezebb életet élnek. Vagy ugye ilyenekkel találkoztunk, vagy volt ilyen tapasztalatunk, de számtalan más dolog is közbejött, például az, hogy valóban nyomorultak és elhagyatottak vagyunk, de a Jóisten várakozik,
figyelés hallgat, ahogy mondja a Malakiás könyve 3. fejezet 16. 17. vers, hogy az Úr figyelés hallgat, és nézi, hogy mi a nehézségekben vajon ragaszkodunk-e hozzá, és egyáltalán a nehézségekben milyen magatartást tanúsítunk, és van, amikor a nap 23. órájának 59. percében jön majd az isteni szabadítás. Gondoljunk például József élettörténetére. Megy lefelé az egész élete, már börtönbe jut, elfelejtkeznek róla ott is, és akkor hirtelen a fáraó álmával egyik pillanatról a másikra jön kifelé a nehézségből az élete. Tehát ennyit a Zsoltár szerkezetéről, hogy a Zsoltár szerkezet, hogy úgy mondjam, lekottázza a sok ember által áttélt nyomorúságot, hogy amikor úgy hiszük, hogy már mindennek vége van, azért mindig van az életben egy felívelés és egy felfelé jutás. Most a szerkezet után nézzük az első részt, tehát az első 22 verset, és különösképpen a Zsoltárnak azt a kezdő sorát, amit Máté evangéliuma 27. fejezetében és Márk evangéliuma a 15. fejezetében idéz vissza, itt látjuk is a jelzetet, hogy egészen pontosan hol, tehát Máté 27.40 és Márk 15.34-ben Jézus Krisztus mondja el a keresztfán ezt a Zsoltárt, habár ez a két evangélium csak ezt az első sort idézi fel, de teljesen bizonyosak lehetünk, hogy Jézus a keresztfán az egész Zsoltár elismétlésével bátorította, erősítette önmagát. A Zsoltár azért messiási Zsoltár, mert tehát Jézus önmagára vonatkoztatta, és a beteljesedése az ő életében történt meg. Ez viszont egy másik kérdést is felvet, tudnék azt, hogy Dávid milyen jogon mondta a második verset. Mert ugye, én Istenem, miért hagytál el engemet? A Biblia szerint, szó szerint ezt a világ történelemben csak egyetlen egy valaki mondhatta el. Mert Jézuson kívül az Isten senkit nem hagyott el még a világ történelmünkben. Hát akkor Dávid ezt hogyan mondhatta? Majd rátérek erre az elhagyásra is, de először hadd válaszoljak a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy azért, mert Dávid az életében itt nem körvonalazott, de nagyon nehéz helyzetében nagyon elkeseredhetett, és ő úgy gondolta, mint hogy sokszor hívő emberek is gondolják, hogy hát várok szabadításra, nem jön. Hetekig, hónapokig, évekig várok, nem jön szabadítás. Mint hogyha Isten elhagyott volna engemet. Ez a látszat, ezt mutatja az élet külső képe. És Dávid úgy gondolta, hogy őt az Isten elhagyta. Tudjuk jól, hogy Dávid körülbelül 15 évi nagyon nehéz életszakaszban állandóan el kellett, hogy viselje Saulnak az üldözését. Állandóan a halál torkában volt Dávid. Ugye 400 fegyverese volt, azokkal bujdosott az országban, de hogy a király az életére tört, és egyszerűen meg akarta őt semmisíteni, egy elcsüggett, reménytelennek látszó pillanatában szakadt ki ez a lelkéből, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez ő ránézve nem volt tökéletesen igaz, mert, hogy említettem, Isten, a jó Isten soha senkit nem hagy el az életben. Az más dolog, hogy Isten rögtön nem válaszol kérdéseinkre, az is más dolog, hogy rögtön nem mutatja meg a megoldást, de olyasmi, hogy Isten valakit elhagyna, ilyen nem létezik. De Jézus, tehát ugye ez egy messiási Zsoltár, profétikus Zsoltár, éppen azt mutatja, hogy Dávidból ez kiszakadt ez a kiáltás, de ez 1000 év után teljesedett be. Mert a történelemben egy valakit viszont elhagyott az Isten, és nem is mást, nem is kisebbet, mint a tulajdon egyszülött fiát. Már maga a Zsoltárnak ez a kezdete nagyon nagy problémákat vet fel. Például ezt a problémát, hogy Isten miért hagyta el Krisztust. Hát a Krisztus szerette az atyát, az atya is elküldte Krisztust erre a világra, akkor miért volt szükség erre, hogy Isten elhagyja Krisztust? Ugye itt az elhagyást olyan értelemben kell értenünk, már az újszövetségi beteljesedés fényében, hogy nem segíthetett Isten Krisztusnak, nem mentesíthette a kereszthaláltól, nem emelhette le a keresztfáról, Jézusnak meg kellett halnia. És Jézusnak ezt úgy kellett elszenvednie, hogy közben ő látta, hogy az atya bármikor megmenthetné őt, de mégsem teszi. Erre mondta valaki a hasonlatot, hogyha ugye a gyermekünk a hóba esik, és mi látjuk, hogy ott van, és hideg van, és esteledik, és kezd megfagyni, én ott hagyom a gyermekemet a hóban?
Ezt csinálta az Isten. Ott hagyta a gyermekét a hóban. Jézusnak meg kellett halnia. Ez irtózatos. Ebbe belegondolni is, ez olyan, mint egy lidércnyomás, és egyébként a Zsoltár első részében több ilyen lidércnyomásszerű kép is előkerül. Például az állatok körmei, szája, torka, ezek hasonlók a mi rém álmainkhoz, amikor ugye üldöznek bennünket, és akkor nem tudom én, itt bivajokat, tulkokat említ, oroszlánt említ, ilyen ragadozó állatok, sokszor a mi álmainkban is üldöznek bennünket, és amikor fölébredünk, akkor azt mondjuk, hogy életben vagyok még. Tehát ez egy félelmetes dolog, és ezzel a második verssel nagyon sokat kell foglalkoznunk, meg itt meg kell találnunk erre a választ, hogy ez mit is jelentett Jézus életében, hogy őt az Isten elhagyta. Mert valóságosan elhagyta. Ugye Dávidot nem hagyta el, minket sem hagy el, de a világ történelemben egy valakitől Istennek el kellett fordulnia. Itt penge élen állt a világ helyzete, mert tudnék, az Isten megtehette volna azt, hogy nem fordul el Jézustól. Megtette volna. Bármikor Jézus visszatérhetett volna a mennybe, még a kereszten is, ha kérte volna azt, hogy én ártatlan vagyok, én miért szenvedjek, semmi bűnöm nincs, Isten meg tudta volna őt menteni. De Isten nagyon jól tudta azt, hogy ha megmenti Krisztust, ha leveszi a keresztről, akkor a világ mindenségben az igazságosság törvénye szerint valakinek el kell szenvedni a bűnök büntetését, hát akkor minden embernek el kell szenvedni, akkor mindenki meghal. Ha viszont Krisztus meghozza ezt az áldozatot, és az ő kereszt halálában mindenkinek a bűne benne lévén Jézus elégtételt ad az igazságosság nevében a bűnért, akkor van lehetőség arra, hogy aki megragadja ezt az áldozatot, és igényeli maga számára Krisztus kereszt áldozatát, és megváltozik az élete, az az ember megmenekülhet. Tehát itt a pengeél ennyit jelentett, hogy vagy Krisztus menekül meg, és az emberiség elveszik, vagy Krisztus meghal egy hasonlíthatatlan halállal, az Isten elhagyásának a halálával, és akkor viszont az emberiségből mindazok, akik ezt megértik és szeretnének megmenekülni, megmenekülhetnek. Tehát itt mondom, a világ története erkölcsileg itt állt a legkisebb ponton, itt állt úgy, hogy most jobbra is fordulhat, balra is fordulhat. Ha Jézus elhagyta volna a keresztfát, igénybe vette volna a mennyei atya segítségét, akkor nekünk kellene a mi bűneinkért természetszerűen a végső következményt elszenvedni. Tehát nekünk kellene egyszer s mindenkorra meghalnunk. Ha viszont Jézus meghozza ezt az áldozatot, és elszenvedi ezt a borzalmas halált, amit ő soha nem akart elszenvedni, tudnék, az atyától soha nem akart eltávolodni Jézus, hiszen az ő életében nagyon sokszor mondta, hogy én csak azt cselekszem, amit az atyámtól látok. Én és az atya egy vagyunk. Én szeretem az én atyámat, és semmit sem cselekszem nélküle. Nagyon sok ilyen kijelentés van, főleg János evangéliumában. Ennek a Jézus Krisztusnak mégis át kellett élni azt, aki szerette az Istent, és nem akart semmiképpen eltávolodni az Istentől, hogy most egy óriási szakadék képződik Isten és ő közte, és ha ő a bűnt magára veszi, az emberiség bűnét magára veszi, és megterheli magát, akkor az Isten olyan lényt, aki a bűnnel azonosul, aki a bűnt magára veszi, ezt nem mentheti meg. Még akkor sem, hogyha a saját egyszülött fia. Tehát le kell, hogy játszódjék, meg kell, hogy valósuljon az atyának és a fiúnak ez az eltávolodása, vagyis az atya el kell, hogy hagyja a fiút. Ez viszont valami borzalmas, valami rettenetes tapasztalatot hoz, mert a fiú soha nem akart elhagyni az atyát. Tehát nem tudom, hogy érezzük el, hogy ebben a Zsoltárnak a kezdő sorában ez az én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez nem egy vádolás, nem egy ellenséges kérdés, csak ebben a kérdésben azért ott feszül az, hogy Istenem, más módja nincs az emberiség megváltásának? Más módot te sem találtál? Csak egyetlen egy lehetőség van az ember megváltására, hiszen a bűn büntetlenül nem maradhat. És nem csak jogilag kell a bűnnek a büntetését valakinek elszenvedni, na de erkölcsileg is az emberek csak egyféle módon változhatnak meg, hogyha látják azt, hogy én képes vagyok arra, én az Isten, hogy az életemet adjam értük. De hogyha én az életemet adom értük, akkor tőled viszont eltávolodom. És ez borzalmas.
ez rettenetes, ez hasonlíthatatlan, ez fájdalmas. Ez a második vers is önmagában rávilágít arra, amit nagyon sokszor kell meggondolnunk és hangsúlyozunk, és amit sajnos a kereszténységen belül is nagyon sokan nem ismernek, hogy Jézus halála nem olyan halál volt, mint a mi halálunk. Én nekem meggyőződésem, hogy ameddig ezt nem értjük meg, addig szinte azt mondhatnám, nem is vagyunk keresztények. Ugye én is, ahogy gyerekként sokat bicikliztem, és láttam ezeket az útmenti feszületeket, és az útmenti feszületeken ott van Jézus, kicsit szomorú, megadó arccal, ott vannak a virágcsokrok, és az ember megy kilométereken keresztül, és sok-sok ilyen útmenti feszületet lát. Sokszor gyerek fejjel is megálltam, és néztem, hogy most mi különleges van Jézus halálában, és én semmi különlegeset nem találtam. El is rendeztem magamban úgy a dolgot, hogy talán Jézusnál tragikusabb halállal is meghaltak azóta, és kezdem nem érteni azt, hogy mi is volt Jézus halála. Mert ugye én csak azt gondoltam, hogy Jézus ugyanúgy meghalt, mint egy ember meghal az élete végén. Nem ismertem sem a 22. Zsoltárt, sem a második halál kifejezést, ugye, ami Jelenések könyvében fordul elő. Ugye a Biblia beszél arról, hogy kétféle halál van. Az első halál minden ember élete végén a bűn természetes következményeként az életünknek a megsemmisülése. Nincs jogunk tovább élni, sok bűnt elkövettünk, az életet elhasználtuk, hát meghalunk. Az első halál a bűn természetes következménye. És Isten részéről is csak a bűn fölötti ítélet, hogy tudnik a bűnnel együtt az Isten nem tud nekünk örök életet adni, tehát valamikor el kell távoznunk innen a földi világból. Ez az első halál. Az első halál ugye definíció szerint két dolgot takar, a bűn következménye és a bűn fölötti büntetés. Ezt kell megjegyezni, ez az első halál. A bűn természetes következménye és a bűn feletti büntetés. De a második halál nem ez. A második halál az nem a bűn fölötti, nem csak a bűn fölötti büntetés, hanem a bűnös fölötti büntetés. A második halál azoknak lesz az osztály része, akikről Isten az ítéletben azt az ítéletet hozza meg, hogy ők azonosultak a bűneikkel. Nem csak véletlenszerűen követtek el bűnöket, ők nagyon jónak látták a bűnöket, gyönyörködtek az igazságtalanságban, hogy mondja Pál a második Tesszalonikai levél második fejezetében, tehát gyönyörködtek az igazságtalanságban. És a második halál az már az Isten elfordulása azoktól, akik azonosultak a bűneikkel. Ez a kárhozat halála, ez egy végleges dolog, Isten egyszer s mindenkorra el kell, hogy forduljon azoktól, akik azonosultak a bűneikkel, tehát magára kell, hogy hagyja ezeket az embereket. Most Jézus ezt a halált szenvedte el. Tehát Jézus, ahogy azonosult a bűneinkkel, magára vette a bűneinket, ezáltal az Isten nem menthette meg, az Istennek el kellett fordulnia tőle, és ezért mondjuk, hogy Jézus a második halál tapasztalatával halt meg. A két halál tapasztalata között óriási különbség van. Mert ugyan sok ember azt mondja az első halála felé közeledve, hogy őt elhagyta az Isten, vagy ővel az Isten nem foglalkozik, de ez a Biblia szerint hazugság. Ameddig csak élünk, élvezzük az Isten vendégszeretetét ezen a világon, ameddig csak élünk, segít bennünket a jó Isten. Az első halálig bezárólag Isten mindenkin segít, és mindenkinek erőt ad. De a második halálban az Isten nem tud már erőt adni, mert azáltal, hogy elfordul az Isten a kárhozottaktól, visszavonja minden kegyelmét, mert hát az bizonyosodik, hogy nem is segíthetek rajtatok, mert nem igényeltétek, nem akartok élni. Ezáltal a második halál tapasztalata egy félelmetes tapasztalat, mert mondom, itt a földi életünkben az Isten soha nem fordult el tőlünk, még azoktól sem, akik gyalázzák őt, vagy akik szerencsétlenek, nekik is az Isten biztosítja az életet. De a második halálban Istennek el kell fordulnia azoktól, akik nem akartak élni az élet lehetőségével. És amit a kárhozottak fognak elszenvedni majd a második halálban, azt kellett, hogy előre Jézus elszenvedje a keresztván. Fölvetődik a kérdés, hogy miért. Azért, mert tulajdonképpen ez a megváltás. Isten bennünket nem az első haláltól akar pusztán megváltani, hanem Isten bennünket a második haláltól akar megváltani, hogy a második halált ne kelljen elszenvednünk,
Tehát, hogy ne jussunk a kárhozat ítéletére, a kárhozat halálának az ítéletére, ezért az ebből való megmenekedésünknek ez volt az ára, hogy Jézus nem egyszerűen az első halál tapasztalatával kellett, hogy meghalljon, hanem a második halál tapasztalatát kellett, hogy megízlelje. Erre majd vissza lehet kérdezni, ez egy nagyon súlyos, nagy bibliai tanítás, itt akkora fokozatbeli különbség van a két halál között, nyugodtan kimondhatjuk, az első halálban tulajdonképpen az emberek elszenderülnek, megpihennek, távoznak a földi életből, az Isten segítségével és az Isten kegyelme által. De a második halálban viszont, mivel az Isten visszavonja a segítségét és kegyelmét, mert mi nem fogadtuk el, ezáltal egy borzalmas, egy rémületes tapasztalatnak lesznek várományosai ezek az emberek. Át kell, hogy éljék azt, hogy milyen az Isten nélküli létezés. Milyen az Isten nélküli létezés. Most, amikor létezünk, mindenben az Isten segítségét tapasztaljuk, akár elfogadjuk, akár igényeljük, akár nem, ő tart bennünket életben. De milyen lesz majd az, amikor az Isten véglegesen elfordul valakitől, ez valami félelmetes, ez valami borzalmas. Ez az előbbi eset, amikor azt mondtam, hogy egy apa látja a gyermekét, és nem tudja megsegíteni. És ezt eddig még senkinek nem kellett elszenvednie. Jézus azért szenvedte el a keresztván, hogyha mi ezt megértjük, és mi ebből tanulunk, nekünk se kelljen elszenvednünk. Tehát Jézus így vált meg bennünket a végső haláltól, ezért megváltó Jézus Krisztus, mert ő azt szenvedte el, amit nekünk kellene jogosan elszenvednünk a sok-sok bűnünk miatt, de hogyha megértjük ezt, és megfordul az életben a gondolkodásunk, ha megtérünk, akkor éppen ettől a haláltól vált meg bennünket Krisztus. Tehát ez a második fejezet első, a második vers első része hallatlanul fontos. Én Istenem, én Isten, miért hagytál el engemet? Annyira fontos, ugye, hogy tudjuk, hogy az evangélisták ezt eredetileg héberül is idézik. Éli, éli, lamma sabaktáni. És aztán lefordítják, hogy ez ennyit és ennyit jelent. Tehát, hogy ezt hangsúlyozottan közli a Szentírás, ezt gondoljuk végig, hogy Jézus halála nem egyszerűen egy emberi halál volt ott a Golgotán, hanem a megváltói halál, ami a második halál tapasztalata. A második versből még azt szeretném kiemelni, hogy azt mondja Dávid, hogy távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Rendkívül hatásos és erőteljes kijelentések, próbáljuk ízlelgetni, hogy ez mit jelent, hogy távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Ezt így is mondhatnánk, hogy bármennyit is jajgatok és könyörgök, nemhogy közelebb kerülne a megoldás, hanem egyre távolabb kerül. Na most a Jézus lelki gyötrelme ezért volt borzalmas, mert Jézus az utolsó pillanatig könyörgött, és mennél inkább könyörgött, annál inkább távol került a megtartás, a keserű poharat ki kellett inni. Ez egy valóságos dráma volt a Golgotán, ez nem színjáték volt. Jézus tudta előre, hogy ez vár rá, de más dolog valamit előre tudni, és más dolog átélni valamit. Más dolog előre tudni, hogy én egy bizonyos nehéz helyzetbe belekerülök, és majd kiáltok és jajongok, de egyre kevésbé fognak meghallgatni. Mondjuk én ezt előre láthatom egy helyzetről. Jó, előre látom. De amikor én ebbe belekerülök, és én ezt át kell, hogy éljem, hogy én kiáltok, jajgatok, és annál nagyobb a csend, és annál távolabb van a jajgatásomtól, a megtartásomnak szava, ez valami kimondhatatlan gyötrelem és fájdalom, főleg egy ártatlan részére, aki volt Jézus Krisztus. Ugye a Zsoltárok paralelisztikus szerkezete miatt a második verse tulajdonképpen a harmadik megismétli. Figyeljük meg! A harmadik vers ezt mondja, én Istenem kiáltok nappal, és nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Tehát ez többször körülírja, hogy mindig téged kereslek, mindig hozzád fohászkodom, de egyszerűen nincs megoldás, nem jön válasz, nincs nyugalmam, és nincs megoldás, hát meg kell halnom, ártatlanul meg kell halnom. És tulajdonképpen a Zsoltárban ez a második és harmadik verse az első résznek a felütése, ez egy nagyon tragikus és borzalmas felütés, és akkor, amikor mi kimondunk valami nagyon keserű dolgot, amit tapasztalunk az életben, csak figyeljünk magunkra, mire van ilyenkor szükségünk? Valami vigasztalásra. Amikor azt mondom, hogy én most nagyon elesett állapotban vagyok,
vagy nagyon nehéz helyzetben vagyok, vagy beteg vagyok, vagy elhagyatott vagyok, nyilván az ember hát valami vigaszért nyúl, és így tesz Dávid is, a zsoltáros, és Jézus is vigaszért nyúlt a keresztfán, mert mi ez a vigasz? A negyedik versben azt mondja a Dávid, hogy pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Tehát ugye nagyon hiteles és igaz vigasztalással vigasztalja magát Dávid. Először is azt mondja, hogy Istenem, te szent vagy. Téged dicsért a zsidó nép történelme során, mert sokszor megtapasztalta a te segítségedet. Az atyáink, ugye az ősatyák bíztak benned. Szinte ugye elvonulhat előttünk az egész Izrael történelme, hogy Ábrahám mennyit könyörgött az Úrhoz, hogy Izsák, hogy Jákob, hogy József, mennyi nyomorúságba kerültek az ősatyái, ugye a zsidó népnek. De ahányszor csak kérték az Istent, Isten valami elképesztő mélységekből is fel tudta ezeket az embereket emelni, és ezekre emlékezik vissza Dávid, hogy hát én nem lehet, hogy elveszek, hát az Isten mindenkit megtart, az Isten segít, azért hozzád kiáltottak és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. Ugye ezzel kezdi vigasztalni magát, hogy csak lesz valamilyen megoldás, csak kijövök ebből a nehéz helyzetből. De figyeljük meg megint, milyen pontos lélektan jegyében jön a folytatás a hetedik verstől, akkor nehéz helyzetbe kerülünk, és ugye vigasztaljuk magunkat, utána megint jön egy újabb hullám, hogy úgy mondjam, amikor azt mondjuk, hogy de lehet, hogy az én életemben nincs megoldás, mert a régiek életében volt, de hát itt az Isten nem hoz megoldást. Azt mondja, de én féreg vagyok, és nem férfiú. Az embereknek csúfja és a nép utálata. Hogy lehet, hogy nekem el kell vesznem. Dávid is került sokszor olyan helyzetbe, hogy úgy gondolt, hogy most már vége. És ugye az ember gondolkozik, és akkor azt mondja, miért kell elvesznem? Hát azért, mert én szinte, engem már ember számba se vesznek, én féreg vagyok, és nem férfiú. Az emberek gúnyolnak, utálnak, mindegy, hogy most egy emberrel több vagy kevesebb él ezen a világon. Hát rólam elfelejtkeznek, megvetnek, hát nekem meg kell halnom. És mondja továbbra is, hogy akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket, és mint egy ezt mondják, az Úrra bízta magát, hát mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Ugye ez kifejezi ez a 8. és 9. vers, hogy sokszor az emberek, amikor gúnyolódnak, amikor szavakkal ostoroznak, hát azok bizony olyan erős ostorcsapások, mint sokszor a cselekedetek. Nem tudni biztosan, hogyha arcul ütnek, az fáj jobban, vagy hogyha szavakkal vernek arcul bennünket. Nagyon nagy erő van abban, hogyha az embert gyalázzák, csúfolják, különben ez beteljesedett Jézus életében is a keresztfán. Úgyhogy, ha elolvassuk ott a Máté evangélium a 27. fejezetét, akkor leírja ott az evangélista, hogy Jézust, amikor felfeszítették, akkor az emberek ott jöttek, mentek a Golgotán, és az egyik csoport azt mondta, hogy hát másokat megtartott. Hát mennyit gyógyított? Az egész életében gyógyított, halottat támasztott fel, betegeket gyógyított. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ez egy ártatlannak tűnő kijelentés, ugye? Hát másokat segítettél, és magadat meg nem tudod megsegíteni? Mint amikor a tanárnak mondják, hogy más gyerekét megjavítottad, a saját gyerekedet meg nem tudod? Ez egy olyan ártatlannak tűnő kijelentés, ugye? Ez nem kifejezett vicsorgó rossz indulattal mondják az emberek, de mégis milyen sebet ejt. Hát azért hogy érezhette magát Jézus, amikor fölfeszítik, és azt mondják, hogy hát másokat megtartott, magát nem tudja megtartani? Egy másik csoport azt mondta Jézusnak, hogy hát szállj le a keresztről. Hát mentsd meg magadat és minket is, mondta például a két latorista. Azt mondta, hát szállj le a keresztről, hát ha te messiás vagy, akkor tegyél csodát, szállj le a keresztről. Vagy amikor már Jézus így felkiáltott, hogy éli, éli, lama sabachthani, ezt ugye félreértették, mert a héber nyelvben az élói, élói kifejezés, az ugyanúgy jelent Istenem, én Istenem, én Istenemet, mint illést, illést. Sokan félreértették, csak ezt hallották, hogy éli, vagy élói, élói, és azt mondják, hát illést hívja. Illést, a prófétát hívja, hogy ő hozzá fohászkodik, hogy mentse meg őt. Mi volt Jézusnak
súlyos megpróbáltatást, az, amikor arcul verték egy poroszlót Annás palota termében, vagy amikor ilyen szavakból fontak ostort és verték meg képletes értelemben Jézust, ahogy mondja is, mondom, ez beteljesedett profécia, ez a 8. és 9. vers, hogy akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaimat, hajtogatják fejüket, az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Itt nem mulaszthatom el, hogy ki ne térjek arra, hogy miért engedte meg Isten a borzalmas halálnem mellett ezt a sok ordinári, csúfolkodó, gúnyolódó beszédet is Jézussal szemben. Ennek is megvan a magyarázata. Jézus nem csak a második halál tapasztalatát kellett, hogy átélje, hogy bennünket ebből megváltson, hogy tudnék, mi ne kerüljünk a második halál sorsára, hanem Jézus Krisztus azért kellett, hogy a gyalázásokat is átélje, egyébként már a 6 kihallgatása során is, és itt a keresztfán is, mert ne felejtsük el, hogy a Biblia azt ígéri, hogy akik eljutnak az üdvösségre, az örök életre, azok nem csak, hogy mentesülnek a második haláltól, ez természetes, tehát hogy ők örökké élnek, majd nem halnak meg, de attól is mentesülni fognak, hogy bárki, Isten vagy az angyalok a tudomásukra hoznák az egykori hibáikat és bűneiket. Tehát azért volt tökéletes Jézus megváltása, mert egyrészt az életét adta az emberiségért, másrészt viszont még a csúfolkodást, a gúnyolódást is elszenvedte, hogy bennünket senki ne kárhoztasson, ha mi eljutunk az örök életre, így mondja a Biblia, hogy semmi emlékezés nem lesz a bűneinkről, mert Jézus ezt is elszenvedte, a gyalázatot is elszenvedte, a szitkokat, a vádolásokat, a kárhoztatásokat is elszenvedte, és mondom, ez egy kis pillanatkép profécia itt a Zsoltárban, hogy persze Dávidot is gyalázták az életében, nagyon sokszor csúfolták, gyalázták, ugye Sámuel és királyok könyveiben erről sokszor van szó, de a 8. és 9. vers így előrevetíti, hogy Jézust az utolsó pillanatig gyalázni fogják, egész életében is sok támadást szenvedett el a bűnösöktől, de a keresztfán kellett, hogy elszenvedje a legborzalmasabb gyalázásokat. Ezt úgy végig gondoltam, csak egy kis zárójelben mondom ezt, hogy Jézus milyen támadásokat szenvedett el az életében. Gondoljuk meg, hogy ahogy fellépett, Jeruzsálemben meg akarták már ölni a Betesda tatavi eset után, utána pedig felneveltetésének helyszínén, Názáretben le akarták taszítani a hegyről. Ezek nagyon súlyos támadások voltak, tehát Jézusnak az életére törtek már a golgotai áldozat előtt is. De úgy gondolom, hogy a golgotai áldozatában kellett ott a keresztfán elszenvednie a legborzalmasabb támadásokat. Nem véletlenül mondja itt a 7. vers, de én féreg vagyok, nem férfiú. Mert az egy olyan támadás volt, ahogy Jézust becsmérelték, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, hogy szállj le a keresztről, na most mutasd meg, hogy te tényleg Isten vagy. Amivel tulajdonképpen ezt így tudnám megfogalmazni, lehet, hogy egy kicsit túlzok, de én ezt így érzem, hogy az élete során is sokat támadták Jézust, de a keresztfán egyáltalán kétségbe vonták az egész küldetését és az egész létezésének az értelmét is. És ha meggondoljuk, hogy mi a legnagyobb támadás egy ember ellen, vagy egy személyes lény ellen, az, hogy egyszerűen ki akarják oltani az életét, az is egy nagy támadás. De ha valakire azt mondják, hogy nincs is szükség rád, miért is születtél erre a világra, miért is jöttél ide, tulajdonképp értelmetlen, amit csinálsz, hagyjál békén, bennünket ez nem érdekel. Én azt gondolom, ez sokkal súlyosabb támadás. Ha valaki mondjuk meg akar engem ölni, hát ezt megértem, mert valami indulatából, haragjából ezt akarja tenni. El nem fogadom, de hát értem. Na de az, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy tűnj el, te söpredék, mert jobb lett volna, hogyha nem is lettél volna, meg minek is születtél erre a világra, ebbe az ember úgy beleremeg. Ugye én az életemben egy ilyen tapasztalatot őrzök, amikor 14 éves korban gimnáziumba mentünk, és előttem már 3 testvérem is kijárta a gimnáziumot, csak hogy mi a féle osztályidegenek voltunk, mert nem voltunk az akkori rendszernek a gyermekei, és amikor én beléptem a gimnáziumba, talán az első hónapokban történt ez, a gimnáziumnak a ideológiai vezetője, egy hölgy,
ahogy vártam ott az igazgatói szoba előtt, és ő kijött és kérdezte, hogy kit keresek, mondtam az igazgatót, és megkérdezte, hogy hogy hívnak. És mondtam a nevemet. És ő ismerte a testvéreimet, és tudta jól, hogy mi nem vagyunk a rendszernek, hogy mondjam, a gyerekei. Önkéntelenül ez szaladt ki belőle, hogy van még belőlük? Na most ezt egy 14-15 évesen ezt így átélni, hogy én egy nem kívánatos ember vagyok, nem csak a gimnáziumban, hanem egyáltalán az életben is egy kicsit. Van még belőlük? Na most persze ez egy semmiség, ez egy kis parányi tapasztalat ahhoz képest, amit hithősök átéltek, amit Krisztus átélt, de csak úgy jelezni szeretném, hogy hogyan esik nekünk az, amikor valaki a puszta létezésünkre azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha nem is lennél. Ez borzalom, nem? Valahogy ez borzalom, mert erre az emberben ott ágaskodik a keserűség, hogy hát sokszor mondják el emberek, hogy nem is akartam a világra születni, vagy nem én akartam idejönni, de hát ha már itt vagyok, akkor miért nem tudnak elfogadni. Szóval ez valami mérhetetlen fájdalom és szenvedés, hogy valakit féregnek tartanak. Én féreg vagyok, és nem férfiú. És az emberek csúfolkodnak, hogy most tulajdonképpen most, hát miért nem menti meg? Ha te igaz lennél, megmentene az Isten, de nem vagy igaz, tehát te féreg vagy valóban. Az Isten hagyja, hadd hújjon a férgese. Ez van benne, ugye? Tulajdonképpen ez a mondás van benne ebben a proféciában. Most ezután, amikor az ember ilyen keserűséget átél, akkor megint vigasztalni akarja magát. Tehát a Zsoltár így épül fel, hogy a második és harmadik vers keserűség, a negyedik, ötödik, hatodik vers az a vigasztalás, a hetedik, nyolcadik, kilencedik vers egy mélyebb keserűség, akkor a tizedik és tizenegyedik, tizenkettedik vers megint egy vigasztalás. Tehát így küzd önmagával Dávid, nem akarja magát megadni ennek az elveszett helyzetnek, kapaszkodik, nyilván egy hívő ember kapaszkodása, hogy én, ha rossz helyzetbe kerülök, akkor se fordítok hátat az Istennek, ha nyomorúságba kerülök nekem, akkor is az Isten az Istenem, és ezért jön most ez a második vigasztalás hullám, amikor azt mondja a tizedik verstől, mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Milyen csodálatos kép ez. Ha emberek utálnak is bennünket, vagy emberek legyintenek ránk, de volt és van, aki szeret bennünket. Már az anyánk méhéből ő segített ki, ő bíztatott, gyönyörű ki, hogy bíztatott anyámnak emlőin. Nyilván egy ilyen metakommunikációs bíztatás, ugye, mert akkor nem is értettünk, nem lehetett így bíztatni, de átvitt értelemben bíztatott, hogy hát fel fogsz növekedni, erősödjél, fejlődjél, legyél gyerek, aztán ifjú és felnőtt. Azt mondja, a születésem óta a te gondod voltam. Ez csodálatos szavak ezek, mert egy hívő ember valóban így érzi, hogy az Isten annyira a szeretet Istene, hogy minden egyes embert úgy tekint, mintha egyedül ő élne a világon. Mert ez úgy hangzik, hogy születésed óta te gondod voltam. Anyám méhétől fogva te voltál az Istenem. Én te viszony volt közöttünk. És te személyesen segítettél, hogy fel tudjak növekedni, hogy meg tudjam érni ezt a kort, mondja Dávid. És Jézus is ugye ezzel, ezt amikor elimádkozza a keresztfán, így kapaszkodik bele, hogy Istenem, ne hagyj el, hát miért hagysz el engem? Hát az anyám méhétől fogva ott voltál szorosan az életem mellett, mindent neked köszönhetett, te bíztattál anyám emlény, a te gondod voltam, te voltál az Istenem, ne légy messze tőlem, ha messze vagy, és egyre messzebb kerülsz, nem jön feleled, de én akkor is rimánkodom, esedezem, ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Szóval ezek a vigasztaló hullámok tulajdonképpen a hitnek a hullámverései. A hívő ember az az ember, aki nem nyugszik bele a látszatba, hogy mondja Pál apostol, hogy a hívő ember nem a láthatókra néz. A láthatók ideig valók. A hívő ember a láthatatlan dolgokra néz. A láthatatlanok örökké valók. Ha engem most nem segít meg az Isten, én akkor se fordítok hátat az Istennek. Ha most nem lesz úgy valami, ahogy én a legjobb szándékaim szerint is elgondoltam, és úgy látom, mintha az Isten nem akarna valamit teljesíteni az életemben, én akkor is ragaszkodom az Istenhez. Én nekem akkor is az Isten az Istenem. És én nem akarok elválni tőle, én mindenféleképpen kapcsolódni szeretnék hozzá. És most jön ez a 13. 14. vers, a Zsoltár egyszer csak elkomorul, és nagyon sötétre fordul itt már a szó. Itt jön ez, amit én így neveznék, hogy lidércnyomásszerű kép.
túlkok sokasága kerített be engem. Túlkok sokasága kerített be engem. Körülfogtak engem básán bikái. Ez egy tájegység, ahol nagyon sok ilyen, mintha azt mondom, hogy az alföldi szürke, ahol hát olyan tájegység, ahol ezeket tenyésztették. Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Nem olyan, mint egy lidércnyomásos kép, olyan, mint egy rossz álom. Körbefogtak ezek a, semmi reményem nem lehet, a túlkok engem bekerítenek, a bikák fölvonulnak el, mit tudok én tenni egy ember, ez más súlycsoport, nem? Mit tudok tenni a magam pár tíz kilójával, amikor mázsás szörnyetegek kerítenek be engem? Semmi reményem nincs itt a küzdelemre, vagy a kiszabadulásra. Szóval feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Azért nevezem ezeket ilyen lidércnyomású képeknek, mert ilyenkor szoktunk felébredni. Nem? Amikor már ott vagyunk, hogy jaj, micsoda, én ezt gyerekkoromtól sokszor átértem, nyilván mindannyian, mert a félelem dolgozik bennünk, és a tudatból hozza elő ezeket az álomképeket, és hát ez olyan, hogy amikor felébredünk, azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy álmodtunk. Ugye, mert hát ez csak álom, ez nem baj. Élek, megtapogatom, élem, tényleg nem, nincs itt oroszlán se, bivaj se, tulok se, de Jézusnál nem így volt. Jézus körül fölvonult a gonoszság egész hada. Jézussal Sátán azt tett, amit akart. Az ördögi világ azt tett, amit akart. Fizikailag megbecstelenítették, lelkileg küzdhettek ellene. Az embereket a tanítványoktól kezdve Jeruzsálem népén át a római helyőrségig mindenkit szembefordítottak vele. Azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit közelebbről átéljük ezt az állapotot, hogy milyen az, amikor egy ember haragszik ránk. Elég rossz dolog, ha tudom azt, hogy egy ember haragszik ránk. Milyen az, hogyha mondjuk 10 ember haragszik ránk? Milyen az, hogyha a faluban vagy a városban mindenki azt mondja, hogy hát ez csak legyintenek. Ez milyen érzés? Vagy ezeket a fokozatokat átgondolva, értsük meg azt, hogy Jézusnak nem volt senkije. A tanítványok elfutottak, az emberek, mintha elfelejtették volna azt a sok csodát, meg azt a sok jót, meg a sok tanítást. Az emberek szembefordultak Jézussal, a mennyei világ hallgatott, ott volt Jézus egy szál magában egyedül. Senkije nem volt. Az emberi világban is szívszorító, amikor valaki elszigetelődik. Az ember ösztönösen, megfigyeltem például irodalmi művekben, vagy színházakban is néznek az emberek különböző darabokat, de ha valaki elszigetelődik, mindenkinek ott van a szíve, hogy akit támadnak, akit nagyon támadnak és gyaláznak, óhatatlanul védelmembe veszem, hogy hát azért ezt ne csináljátok, hát emberek azért határok vannak. De Jézusnál nem voltak határok. Jézussal szemben minden felvonult, és Jézus ott van egy szál magában, és semmit nem tapasztal az Isten megértéséből, semmiben nem látja az Isten segítőkészségét, amit az egész életében tapasztalt, mert ne felejtsük el, hogy Jézus az egész életében a csodákat kinek az erejéből tette, hogyan tudott úgy tanítani, hogyan tudott mindig szelíd és alázatos szívű lenni, mert Isten mindig segítséget adott neki, és ő mindig számított is a segítségre. Most is számított volna a segítségre, és az egész megy néma, mintha nem is lenne. Mintha az ég részből vagy vasból lenne. Némaság, semmi. Félelmetes tapasztalat ez. Ezért folytatódik a lidérc nyomás után egy olyan kijelentéssel a 15.-16. versben, aztán utána újra visszajön ez a lidérc nyomású kép a 17-ben, aztán utána pedig újra visszajön majd a 21. és 22-ben, tehát figyeljük meg, hogy még egyszer, hogyha most belenézzünk a Bibliánba, a 13. és 14. versben tulok, básán bikái, ordító oroszlán. A 17. versben ebek vettek körül engem, és a 21. versben a kutyák körmeit emlegeti, a 22-ben pedig az oroszlánok torkát és a bivajok szarvai. Tehát valahogyan, ahogy így látjuk előre, hogy megy előre a Zsoltár, ezek egyre közelebb jönnek. Mert először azt mondja, hogy körülvettek engem, körülvettek, utána szinte érezzük, hogy közelítenek hozzá.
és a végén már a torkot emlegeti, meg már a szarvak között van, tehát az utolsó döfés, és vége van az életednek. A torok kinyílik, és eltűnsz benne. Tehát ez a halállal, és mondom a második halál tapasztalatával való iszonyatos szembenézés, hogy mit él át valaki a második halál tapasztalatával, ez egy rettenet. Ennél nagyobb dráma nincsen, és a szó legszorosabb értelmében eddig a világunk történelmében egy dráma volt, és ez az Isten fiának a halála. A többi semmi ahhoz képest, amiről drámát írtak, vagy hogy ennek ez kellett, az kellett szenvednie. Isten mindenkit segített, minden nélkülözött, elhagyott embert, de Jézus ártatlanul semmiféle segítségre nem számíthatott. Ez valami félelmetes dráma volt. Ezért mondja a 15. és 16. vers itt a Lidélsz képek közé más hasonlatokat sző be, és mindegyik hasonlat önmagában félelmetes. Mint a víz úgy kiöntettem. Milyen egyszerű hasonlat, de drámai hasonlat. Mint a víz úgy kiöntettem. Ha vizet kiöntjük, azt tudjuk jól, hogy semmilyen alakot nem vesz fel. Az teljesen egy amorf, alaktalan valami. Jézusból mi marad? Jézus ott van a keresztfán, mivel azonos, kivel azonos? Minden rosszat megtehetnek vele, mindenkinek ki van szolgáltatva. Ez csak hasonlattal lehet érzékeltetni, mint a víz úgy kiöntettem. Második hasonlat. Csontjaim mind széthullottak. Hát ilyen nincsen. A csontokat ugye tartják az izmok, a hús, mi egyéb. A csontok széthullani akkor hullanak szét, amikor már egy ember oszlásnak indul, és ami hosszú idő következménye, hogy a csontok szétszóródnak és széthullanak. De a csontok élő állapotban nem szoktak széthullani. Jézus viszont ezt éli át, hogy nincs ahova segítségért fordulhat, nincs megértés, nincs vigasztalás, magában van, és ez a rettenetes magára maradottság, és a gonoszságnak ez az iszonyatos súlya szinte szétviszi az életét, darabokra tépi szét az életét, csontjai mind széthullottak. Harmadik hasonlat. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvad belső részeim között. Ugye a szív, ami az egész testünk vérkeringését biztosítja, meg az átvitt értelemben levő szív, ugye a belső ember, egyszerre csak mindennek vége. Jób könyvében olvastam ehhez hasonlót, amikor Jób egyszer feljajdul, és azt mondja, hogy terveim mind meghiúsulnak. Nincs jövő. Ugye gondoljuk meg, hogy milyen lenne egy olyan élet, hogy meg hát sokszor van is így az életben, valaki mondjuk agyvérzést kap. Egyszer csak egy brutális betegség, és egyszer elveszíti az emlékezetét, nem tudja összerendezni a mozgását, nem tud tervezni, olyan, mintha valakit fejbe vágtak volna, és egy olyan holt eleven lenne. Félelmetes élet, nem minden szánalmunk, minden együttérzésünk azoké az embereké, akik valami bénulást szenvednek az agyukban, az idegrendszerükben, és ott van, minden ott van, de éppen a szív megolvat, mint a viasz, és megolvat belső részeim között. Tehát nem, minden megvan, de semmi nem működik. Minden megvan, de nincs vezérlő erő. Negyedik hasonlat. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Erőm kiszáradt, mint a cserép. A cserépnek van ereje, odakoczantom, aztán vége van. Nincs, semmi erő nincs benne. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Aztán azt mondja az ötödik hasonlat, nyelvem ínyemhez tapadt. Tehát már szólni nem tudok. Már kiszáradt, ugye, első részeim között. Tehát nem, minden megvan, de semmi nem működik. Minden megvan, de nincs vezérlő erő. Negyedik hasonlat. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Erőm kiszáradt, mint a cserép. A cserépnek van ereje, odakoczantom, aztán vége van. Nincs, semmi erő nincs benne. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Aztán azt mondja az ötödik hasonlat, nyelvem ínyemhez tapadt. Tehát már szólni nem tudok. Már kiszáradt, ugye Jézusnál ez megint szó szerint teljesedett, mert a keresztre feszített,

nehezülő mozgása, tulajdonképpen leszakad a belső rész, és Jézus azért is kiállt fel így egyszer a keresztfán, hogy szomjúhozom. Egyébként hadd mutassam meg, hogy a Jó Hír mostani számában, köszönöm szépen, a Győri Egyetem egyik tanára nem tudta elhelyezni a dolgozatát, és már keringett itt sok helyen, és én véletlenül meg tudtam szerezni. Nagyon, nagyon megrendítő tanulmányt írt ez a Szabó Péter, milyen itallal kínálták Krisztust a keresztre feszítés előtt és után. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el ezt a tanulmányt, részletesen átveszi ezt, hogy ugye Jézusnak mit kínáltak fel akkor, amielőtt keresztre feszítették, és mikor keresztre feszítették, és már ott volt fenn a keresztfán, akkor mit ajánlottak fel. Itt elemzi az ókori kivégzési módokat, a bűröktől kezdve az italokat, a mirhásbor kérdésére is kitér, hogy Jézus nem fogadta el ugye a bódító italt, a mirhásbort. Szóval azért szeretem az ilyen részben, ő egy biológus, tehát a Moson-Magyaróvári Mezőgazdasági Egyetemen aspiráns most, és ő a biológia, a kémia, a fiziológia, a kivégzések története, mint kultúrtörténeti tudomány rész felől, tehát egy ilyen összetett megközelítése van. Egyébként azért tettük Rembrandtnak ezt a rajzát a címoldalról, hogy Jézusnak ugye a szivacsba mártott mirhásbort adják, és Jézus ezt elutasítja magától. Szóval ez már a harmadik tanulmány, amit közlünk Jézusnak a kereszthaláláról, mert nem véletlenül olyan részletes a Bibliában ennek a bemutatása, és itt profétikusan is a Zsoltár is mondja, hogy nyelvem az ínyemhez tapadt, és a halálporába fektetsz le engemet, mert azért a borzalmas kivégzési forma volt az, amikor valaki tehát lassan élve elkezd halódni, és ezt maga tudatosan átéli, hogy megy a halál felé, és egyre borzalmasabb, és egyre reménytelen. De figyeljük meg, hogy ebben a reménytelen helyzetben is állandóan kéri az Isten segítségét. Tehát Jézus meghal a keresztfán, de a hite egyre erősödik, Isten egyre távolodik, Jézus pedig egyre inkább keresi a mennyei atyát a hitével, mert ugye nézzük meg, hogy még a 20. versben is mit mond, de te Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségem, mert pedig tudja, hogy nincs segítség, tudja, hogy nem fog jönni a segítségre, de mégis nem adja meg magát. Szóval a hit az, ami a felhők mögött látja a napot, a hit az, aki soha nem csalódik Jézus, soha nem csalódott a mennyei atya szeretetében. Nos, visszatérek a 15. és 16. vers, tehát ez az 5-6 hasonlat, végén, hogy a halál porába fektesz le engemet, utána újra visszajön a 17. versben ez a lidérces kép, hogy ebek vettek körül, a gonoszok serege körül fogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Itt külön hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a 17. versben az átjukasztották kezeimet és lábaimat, ha csak ez az egyetlen egy profécia maradt volna fenn az Ószövetségből, ez is elegendő lenne bárki hitetlen vagy zsidó ember meggyőzésére. Tudnék, amikor Dávid írta ezt a Zsoltárt, nem volt ilyen kivégzési mód. Tehát nem volt ilyen, hogy valakit keresztre feszítettek volna. A keresztre feszítést a perzsák találták ki, de tökélyre a rómaiak emelték. És ez sokkal későbbi korok terméke. Dávid idejében keresztre feszítés nem volt. Hogy valakinek átjukasztják a kezeit, hogy ezt így pontosan szó szerint 1000 évvel Krisztus előtt valaki elmondja, tehát ennyire konkrétan, ennyire pontos megjelöléssel, ez már elegendő lehetne a számunkra, hogy azt mondjuk, hogy hát különleges könyv ez a Biblia, mert 1000 évvel előre ezt tudni, hogy Jézust oda szegezik a keresztfára. Arról meg nem is beszélve, hogy a 19. versben is egy ugyanilyen kis pillanatkép profécia van, hogy megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Ugye? Tehát Dávid ezt a maga idejében bizonyára arra értette, hogy annyira ki akarnak rabolni az ellenségeim, hogy szinte a ruhát is letépik rólam, és a köntösömre sorsot vetnek, de a Szentlélek ihletéséről, hogy ezt ő így kimondta, ezzel megint csak azt jövendölte meg előre, mondom, ez is 1000 évvel Jézus kereszthalála előtt,
hogy Jézusnak egyetlen egy varratlan köntöse volt.

0: értékes ruhadarab volt, nem akarták a katonák szétszaggatni, ezért ott kockáznak a keresztfa aljánál, sokan ezt meg is jelenítik a festészet történetében, hogy ott dobálják a kockát, mindenki dobjon, és aki nagyobb számot dob, azé lesz majd a köntös. Ugye, tehát ott vérzik az emberiség megváltója a keresztfán, ők pedig játszanak, kockáznak. Ugye? És ez beteljesedett Jézus halálakor, hogy a római katonák kockajátékkal sorsolták ki, hogy ki legyen Jézusnak a ruhadarabja. Ugye ezek a képek ugye bevillannak, és közben pedig ezek a lidérc képek a gőzhenger erejével mennek előre, mert ugye a 21. vers azt mondja, hogy szabadítsd meg lelkemet a kartól, az én egyetlenemet a kutyák körmeiből, tehát már a körmök között van. Előbb még körülfogták, utána már azt mondja, hogy ebek vettek körül engem, körülfogtak, átjukasztották kezeimet, de most már azt mondja, hogy a körmeiben van, és a 22. vers azért a Zsoltárnak a legmélyebb pontja, mert itt már az utolsó szavakat hallatja, ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Ezután már a néma csend következik. Aki már a torokba van, meg akit a szarvak körülfogtak, annak már pillanatok, vagy pillanatok töredékei vannak hátra az életéből. És ekkor, amikor leér a legmélyebbre, és ez a Zsoltárnak, ahogy említettem, az első része, ezután következik a második rész. Na de itt is egy nagy kérdést hadd vessek fel, milyen jogon? Most meghalt, vagy nem halt meg? Mert aki a torokban van, az oroszlán torkában van, meg már ott vannak a bivajok szarvai körülötte, hát annak pillanatai vannak. Most azután ezt hogy mondhatja, hogy hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Itt szeretnék rámutatni ennek a Zsoltának az egyik legszebb vonására, hogy tulajdonképpen az egész Zsoltárban azt látjuk, hogy az egész Zsoltár egy hitküzdelmet fejez ki. Én akkor is ragaszkodom az Istenhez, ha nem jön válasz tőle. Én akkor is ragaszkodom az Istenhez, ha szinte már mindenki azt mondja, hogy az Isten lemondott rólad, és soha nem is fog megsegíteni. Én akkor is ragaszkodom az Istenhez, ha minden látszat szerint végem van. És az a hit, amely nem adja föl magát, az a hit, amely nem mondja azt, hogy most már nincs értelme semminek, vagy most már a Jóisten is elfelejtkezett, nincs értelme küzdeni. Az a hit, amely küzd a végtelenségig, ezt a hitet tudja az Isten megjutalmazni, és erre a hitre fog az Isten válaszolni. Ebből értjük meg azt, hogy Dávidot is sok nehézségből Isten kisegítette a hite miatt, és Jézust is feltámasztotta a hite miatt. Ugye, mert Jézus nem reménytelenül halt meg, Jézusnak nem ez volt az utolsó kijelentés, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Hanem ezután még azt is mondta, hogy beteljesedett, azt is mondta, hogy szomjuhozom, és azt is mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus utolsó 7 szava, amit mondott a keresztfán, a 4. szó volt ez, hogy én Istenem, miért hagytál engemet. Azért volt ez a 4. szó, és azért kellett, hogy ez legyen a 4. szava Jézusnak a keresztfán, mert ezzel fejezte ki, hogy ő átélte a második halál tapasztalatát. Ezt mindig kínosan így mondom, hogy a második halál tapasztalatát. Azért nem a második halált, mert a második halálból nem lesz már felébredés. Jézus feltámadt, tehát ő a második halál tapasztalatát élt, tehát nem magát a második halált, amit a kárhozottak fognak átélni, akik soha nem fognak már feltámadni, hiszen a kárhozat a végső megsemmisülés vagy elveszés. De a második halálban nem is annyira a végső megsemmisülés a borzalmas, mert azután már tényleg senki nem érez semmit. A második halálban a legborzalmasabb a tapasztalata. Hogy valaki teljes tudatával áttéli, hogy nem élhet, nincs joga élni. És utána aztán meg is hal. A kettő közül ugye a borzalmasabb maga ez a tudati tapasztalat, hogy nincs jogom élni. És utána távozik az életből. Jézus a második halál tapasztalatát átélte, ezért imádkozta el a 22. Zsoltát erősítésül, de a mi számunkra is szerette volna Jézus kifejezni, hogy ő valami borzalmak borzalmát szenvedte el miértünk, de ez nem az utolsó szó volt az ő keresztván folytatott usájában. Jézus a keresztván ezután még azt is mondta, hogy beteljesedett, ami győzelmi kiáltás volt. Beteljesedett. Így szokták fordítani, hogy elvégeztetett. De ez a helyes szó, hogy beteljesedett. A németek nagyon szépen fordítják, ugye es ist vollbracht. Valami a teljességére jutott. Es ist vollbracht. Ugye a német passiókban, Schütz, Händel, Bach passiókban is mindig ezt éneklik. A magyar fordítás az, hogy elvégeztetett, ez egy kicsit ugye félrevisz, mert ez egy olyan keserű kijelentés. A beteljesedett az, tulajdonképpen mi teljesedett be? Az, amit Isten a paradicsomban már elmondott Ádámnak és Évának, hogy jön valaki, aki asszony magva lesz, a kígyó fejére fog taposni, a kígyó viszont a sarkába mar. Ez teljesedett be a keresztván. Jézus a kígyó fejére taposott, mert soha, de soha nem rendült meg a hite az Istenben, az Atyában. A legborzalmasabb, legválogatottabb támadások ellenére sem tudta Sátán őt eltávolítani a mennyei Atyától. Jézus a hitével belekapaszkodott abba, hogy Isten jó és tökéletes. Ha engem nem segít meg, és itt hagy a keresztván, én akkor sem csalatkozom az Istenben, akkor is kitartok az Isten mellett. Tehát tulajdonképpen Jézus hite volt itt valami csodálatos, és ebből a hitből lehet nekünk is tanulnunk, hogyha a látszatok mind ellenünk szólnak is, vagy nincs segítség az életünkben, akkor is van megoldás, mert az Isten soha, de soha nem felejtkezik el arról, aki őszinte, aki az igazságot keresi, és a megoldást keresi. És ennek a hitnek nyilván kifejezési formája az, amivel most már azért nem akarok sokat foglalkozni, mert a 23. verstől a 32-ig ez egy egyvég vászon a Zsoltárban. Ezt nem is érdemes külön részekre bontani. Itt lényegileg ebben a 10 versben azt mondja el Dávid, és Jézus is, amikor elimádkozta a keresztván, azt mondta el, hogy ő ugyan meghal, de hisz abban, hogy Atyám, a te kezedbe helyezzem az egész életemet, te meg fogod ezt igazságosan ítélni. Ő hisz abban, hogy lesz az Istennél igazságszolgáltatás. Jézus nem tudta, hogy fel fog támadni, de amikor feltámadt, akkor tudta, hogy az Isten igazságot szolgáltat. Amikor Jézus meghalt, minden sötétségbe borult, Jézusnak sem volt semmi vigasza, semmi reménysugara, de amikor Jézus feltámadt harmadnapon, akkor az Isten igazságot szolgáltatott, mire nézve? A hitére nézve. Arra nézve, hogy Jézus átvette a bűneinket, de neki magának saját bűne egy mágszemnyi sem volt. Ő a mi bűneinkért halt meg, és saját bűne nem volt, és ezért adhatta vissza Isten neki az életét, mert akinek nincs saját bűne, az méltatlan, hogy a sírfogságába maradjon. És aki ilyen hittel halt meg, az valóban kérhette azt az Istentől, hogy hadd hirdesse a nevét az Atyám fiainak, hadd dicsérje az Istent. Nagyon érdekes, hogyha ezt nagyító alá vesszük, hogy kik azok, akiknek reménységet ad ez a második rész, nagyon sokszor fordul elő az Isten félelem kifejezése. Azt mondja a 24. vers, ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. És többször is kiderül, hogy akik megtérnek, akik igazán Istenhez fordulnak, akik megadják a fogadásaikat, akik a külső látszat ellenére nem tántorodnak el az Istentől, az Isten csodálatos módon meg tudja erősíteni az életüket, meg tudja újítani majd az életüket. Tehát összegezve azt mondhatnám el, hogy a 22. Zsoltár Dávidnak egy kivételes tapasztalata, amikor szinte a sír torkából fohászkodott Istenhez, és hitt abban, hogy neki lesz egy nagy tapasztalata Isten szabadításáról, és ő hirdetni fogja még az Isten nevét és a maga tapasztalatai által az Isten dicsőségét, és valami olyan szavakat kapott, és olyan kifejezések jöttek Dávidnak az ajkára, amelyek messze túlmentek az ő saját egyéni tapasztalatán, és egy 1000 évvel későbbi eljövendő eseményt jelentettek ki, és ez a messiás halála volt. Hogy ez mennyire így van, ezt Jézus hitelesítette, mert Jézus azért vette az ajkára ezt a zsoltárt, a keresztván, mert ezt elismerte rávonatkozó zsoltárnak. Ő is sokat merített ebből a zsoltárból, miközben elmondta a keresztván, és amikor Jézus feltámadt, az mindennél világosabb bizonysága volt annak, hogy Isten valóban őt jelölte ki Messiásnak, és aki hisz ebben, az elmondhatja az Ézsaiás könyve 53. fejezetével, hogy lelke szenvedése folytán látni fog. Tehát ez a sok szenvedés, amit Jézus átélt, ugyanakkor a szemét majd felnyitja, majd fel fog támadni, és mit fog látni majd Jézus? Azokat, akiket nem hagy érintetlenül ez a Zsoltár és az ő kereszthalála, tehát látni fogja azokat az embereket, akik ezért fognak hinni ő benne. Ezért, hogy ő erre képes volt, és az isteni életét képes volt a bűnös emberekért odaáldozni, ezért nagyon sok emberben támad majd hála, köszönet, és nagyon sok ember élete ez alapján fog megváltozni és megújulni, és ez fogja hirdetni az Isten nagyságát és dicsőségét, hogy az Isten megtalálta a bűnből kivezető utat, de ennek hatalmas ára volt a saját egyszülött fia életének az odaáldozása. Hát ennyiben szerettem volna összefoglalni ezt a Zsoltárt, de természetesen tudatában vagyok annak, hogy itt sok-sok kérdés hát előfordulhat, adódhat, ezért most átadom a szót, és nyugodtan bármelyik részletével vagy kifejezésével kapcsolatos meglátásainkat osszuk meg egymással, lehet kiegészíteni, bővíteni az elemzést, és lehet kérdéseket is feltenni.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetésünk alapigéjét, Példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset. Tehát Példabeszédek könyve 25. fejezetéből olvasom a 28. verset. Példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset olvasom. Így hangzik. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Kedves gyülekezet, egy fontos fogalommal találkozunk emél az igénél, hogy azt tartja kívánatosnak, hogyha az embernek uralma van a saját lelkén. Nagyon szeretném, ha jól megfigyelnénk és megjegyeznénk ezt a kifejezést, az a kívánatos, hogy az embernek uralma legyen a saját lelkén. Ugye régiesen így mondja, hogy birodalma az ő lelkén. Mondjuk így maibb nyelven uralma a saját lelke felett. Úgy mutatja be ez ige, hogy ha ez nincsen, akkor az ember nagyon veszélyeztetett. Ugye az ókorban fallal körülvett városokban lehetett csak biztonságosan lakni, hiszen mindig jöhettek portyázó csapatok, létbizonytalanságban éltek az emberek, nem volt olyan közbiztonság. És hogyha egy városnak a fala megromlott, rések voltak, vagy nem őrizték eléggé, akkor ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet volt. És a Biblia ezt a hasonlatot használja, mint a megromlott és az épp fal nélküli város. Olyan az az ember, akinek nincsen uralma az ő lelkén. És egy kicsit meglepő ez a megjegyzés, mert hát azt kérdezzük, hát én nem vagyok azonos a lelki világommal. Mi az, hogy az embernek uralma az ő lelkén? Hát ki vagyok én? Nem úgy van, hogy az énünk az azonos a lelki világunkkal? Mert itt ez az ige arról beszél, hogy az embernek uralma legyen a lelkén. Hát bizony nem. Mert a lelki világunkban sokféle tényező működik, és sokféle folyamat zajlik, és mindaz, ami a lelkünkben van, azzal nem szabad azonosítani magunkat. A Biblia azt mondja, hogy az az egészséges, mikor az embernek uralma van a saját lelke felett, pontosan tudja, tudatos, hogy mi minden zajlik a lelkében, és tudja, hogy mit fogad el, és mit utasít vissza, mivel azonosítja magát, és mivel nem. Emlékszünk Jézusnak egy nevezetes mondására? Azt mondta Jézus, aki az ő tanítványa, az tagadja meg magát. Ha nem értjük jól, akkor ez nekünk nagyon furcsának tűnik ez az ige. Hát hogy magamat tagadjam meg, hát magam ellen legyek? Vagy az énemet, vagy az egyéniségemet tagadjam meg? Nem, hanem ez az ige arra vonatkozik, hogy a saját lelki világunkon belül is az, amiben az énünk, ami legsajátabb énünk, hogy kik vagyunk mi, meg amit mi tényleg akarunk, az leginkább a választási képességeinkben, a döntésünkben jut kifejezésre. És Jézusnak ez az igéje azt mondja, hogy legyen uralmunk a lelkünk felett, és vannak olyan dolgok, amelyek megjelennek a lelki világunkba, de nekünk ezeket meg kell tagadni, nekünk ezeket vissza kell utasítani. A választásnak, a döntésnek a hatalmával bizonyos dolgokat, amelyek a lelki világunkban megjelenek, azokat azt kell mondanom, hogy ugyanaz én lelkemben jelent meg, ez is én vagyok, hozzám tartozik, de én ezt nem fogadom el, én ezt megtagadom. De Jézus ezt úgy mondta, hogy nem lehet az ő tanítványa, aki ezt meg nem tanulta, hogy vannak dolgok, amelyeket megtagad magában. A lelkében felmerülnek olyan dolgok, amelyeket ő nem ért egyet, amivel ő nem azonosul, és azt ő vissza tudja utasítani. Tehát ez már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy mi az, amikor valakinek uralma van a saját lelke felett. Rögtön szeretném hozzátenni, hogy az emberi lélek nem volt ilyen bonyolult, és nem volt ilyen ellentmondásos, amikor a Jóisten megteremtette. Van egy nagyon szép ige a Prédikátor könyvében, a 7. fejezet 29. verse, amelyik azt mondja, hogy Isten teremtette az embert egyenesnek. Annyira szeretem ezt az igét. Szóval valamikor nem volt ellentmondásos az emberi lélek, hanem egyenesen, természetesen is jól működött. Benne volt az emberi lélek is abban, mikor az Isten azt mondta, hogy látta, hogy minden, amit teremtett, igen jó. De tudomásul kell vennünk, hogy ma ez sajnos már nem így van. Az úgynevezett bűneset óta, ami lelki világunk nem egyenes, és nem minden jó, ami a lelki világunkban megjelenik és felmerül, és ezért rendkívül fontos, hogy az embernek uralma legyen a saját lelkén. Hát csodálatos, titokzatos világ a lelki világunk.
és távolról se tudja az emberi tudomány se követni, se feldolgozni. És ezernyi titka van, hogy is áll össze az, hogy a lelki világ, például tudat, maga egy csoda. Minden percben tudunk magunkról mindent, van egy összképünk önmagunkról, meg arról, mit akarunk, meg merre megyünk. És ez egy fantasztikus dolog, hogy van tudatunk. De hogy ebben mennyi bonyolult dolog játszik össze, és ezek hogy tudnak összerendeződni egy egységes tudatba? Ez egy mélységes titok. Erről természettudományosan szinte semmit nem tudunk még. Még most sem. A természettudomány ilyen hatalmas és bámulatos fejlődése hátterén sem. Egyetlen valaki van, aki tökéletesen kiigazodik az emberi lélekben, a mi lelkünkben is, minden ember lelkében is, ez az Isten. A Biblia ilyeneket mond róla, hogy az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hát csodálatos tudomány, nem? Minden szívbe belát, bármilyen gubancos valakinek a lelki világ, hogy minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Vagy a 139. Zsoltárban azt mondja, hogy Isten messziről érti minden gondolatunkat. Ki se kell mondani, a nyelvünkön sincs, ő egészen érti. Vagy egy másik nevezetesége, Jeremiás könyve 17. fejezetében így mondja, hogy én az Úr vagyok, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom. Ugye a szív meg a vese szó is átvitt értelemben szerepel itt, tehát azt jelenti, hogy csak az Isten ismeri teljesen, aki fürkészi és vizsgálja, és pontosan tudja elemezni azt, ami egy-egy embernek a gondolatvilágában és a lelki világában van. Tehát, ha hogy így mondjam, hogy mi saját magunkban el akarunk igazodni, akkor nekünk a jó Istentől kell tanulni. Mert ő ismeri jobban a mi lelkünket, mint mi saját magunk. És mit tanulhatunk a jó Istentől? A Jóisten az ő igéjében a legelemibb és legfontosabb dolgokra megtanít bennünket a saját lelkünkkel kapcsolatban. Idéznék például egy igét, Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse, ahol így hangzik az ige helyes fordítás szerint, ment, amint az ember magában gondolkodik, olyan ő vagy az ő. A Bibliánk így mondja, amint számítgatja magában a falatot. De ha megnézzük a falatot, az dőlt betűvel van szedve, az azt jelenti, hogy fordítói kiegészítés, és nem kell oda. Ugye egy olyan szöveg összefüggésben van, hogy valaki vendégül lát téged, és mond neked szépeket, kedveseket az asztalnál, de ne higgy neki, mert nem olyan, amilyennek mutatja magát, mert amint magában gondolkodik, olyan ő vagy az ő. És ugye milyen titokzatos ez, hogy egy ember magában gondolkodik. Milyen jó, hogy mi emberek nem látunk bele egymásba, nem is vagyunk alkalmasak rá, nem lehetünk egymás bírái. Milyen jó, hogy a Biblia szerint ez Isten egyedülálló tulajdonsága, még Sátán se lát vele. Minden embernek van egy abszolút magánszférája, ez ahogyan magában gondolkodik. Ezt rajta kívül csak a jó Isten kíséri figyelemmel, és csak ő érti tökéletesen, senki más. És amikor azt mondja az ige, hogy amint az ember magában gondolkodik, olyan ő, vagy az ő, ez arra utal, hogy minden embernek az értékét, vagy az erkölcsi minőségét az mutatja, hogy mielőtt dönt, vagy a döntés lehet az is, hogy kimond valamit, vagy az is cselekszik valamit, milyen gondolkodási folyamatok zajlanak le benne, mi előzi meg ezt. A Jóisten úgy teremtette az embert, hogy eredetileg egy nagyon egyenes folyamatnak is kellene lezajlani mindegyikünkben, mielőtt kimondunk valamit, vagy megteszünk valamit. Mert az ember lelki világában ott van az értelem, amivel mi fölfogjuk a tényeket, amivel azoknak az összefüggéseit megértjük, amivel azokat logikailag értékeljük. És a Jóisten adott nekünk még egy csodálatos képességet, ez a lelkiismeret, ami nem más, mint az erkölcsi ítélőképesség, hogy mindent tudunk mérlegelni abból a szempontból is, hogy igazságos vagy igazságtalan, jó vagy rossz, tiszta vagy tisztátalan. És akkor értékes egy ember, hogy magában mindig gondolkodik, mielőtt szól vagy tesz, végig gondolja a tényeket, értelmileg, logikailag is átgondolja, erkölcsileg is mérlegre teszi, és azután dönt. És a Biblia szerint ebből kellene megszületni a jó érzéseknek, az örömteljes érzéseknek, mert az ember helyesen döntött. Röviden összegezve ezt így mondhatom, hogy a Biblia szerint az igazságot kell keresni, igazságosan kell végig gondolni magunkban a dolgokat, és igazságos döntéseket hozni, és ebből születik az öröm. De a bűneset óta mi emberek elrontjuk a dolgot, mert az ember rövid zárlatosan, gyorsan az örömöt keresi.
Nem az igazságot, hanem az örömöt. És mikor az örömöt keresi, az örömért belemegy az igazságtalanságba, és elveszíti azt az örömet, amit keresett. Tehát ne felejtsük el, hogy a Biblia szerint, amint magában az ember gondolkodik, olyan ő, vagy az ő, ha egy ember ilyen igazságosan gondolkozik, ilyen egyenesen, hogy értelem mit mond, lelkismeret mit mond, annak alapján döntök, és ettől várom az igazságos döntéstől majd az örömet, a megelégedettséget, a békességet, akkor jó sinem van az ember. De ha az emberben megbojdul ez a dolog, és az ember csak az örömet keresi, és mindent megmozgat azért, hogy az örömet érje el, és nem foglalkozik az igazságosság kérdésével, akkor becsapja magát. Mert nem csak az igazságot veszítél, de az örömet is elveszítél, mert az igazságtalanság az olyan, ahogy egy nagyon szemléletes ige mondja, hogy sokszor gyönyörűséges az embernek az álnokságnak a kenyere, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. Nekem olyan szemléletes ez az ige, nem döbbenetes? Először gyönyörűségesnek tűnik, hogy hajszolja az örömet, ilyen, mint kikapcsolva az egyéb szempontokat, de a végén, mint akinek a szája tele lesz kavicssal, a jó íz helyett, vagy az emészthető étel helyett olyan állapotba kerül. Nagyon érdekes, hogy a népi felfogás az mindig úgy mondja, hogy az emberi lélekben három tényező dolgozik. Ugye itt szokták röviden egyszerűen mondani, hogy az ember értelem, érzelem és akarat. És persze van ebben bölcsesség, mert ahogy a bűneset után az ember megjelenik, tényleg ez a három dolog dominál. Hogy az ember tud gondolkodni, de aztán borzasztó fontosak az érzelmei. Tehát azok nagyon, nagyon, nagyon erősen meghatározzák a dolgokat, és vezető szerephez jutnak, és akarat, mert többnyire a választás vagy a döntés inkább egy jó heves akaratban, amit akarok véghez viszem, mindegy, hogy mi a háttere. És ha összehasonlítjuk, ugye, hogy ahogy a népi felfogás mondja, hogy az ember értelem, érzelem, akarat, és a gyakorlatban többnyire így is van, melyik az, ami kimarad ebből a lelki világunknak, melyik fontos tényezője? A lelkiismeret. Az szorul a bűnesek után a legkönnyebben háttérbe az erkölcsi megfontolás, az erkölcsi ítélőképesség, és oda tolakszanak a helyére az érzelmek, az önös érzelmek, és ezek veszik át a vezető szerepet. És azt a kérdést tegyük fel tehát ezek után, hogy akkor hogyan legyen az embernek uralma a maga lelkén, és mire tanít a Jóisten, hogy hogyan vigyázzunk a saját lelki világunkra. Mi azt olvassuk a Bibliában, Ézsaiás könyve első fejezete, 5. versét olvasom, hogy a bűneset óta minden fej beteg, az agyunk, amivel gondolkozunk, és minden szív erőtelen. Az, ugye a fej is, meg a szív is a lelki világunkra utal, az ember lelki világára teljes egészében. Tehát azt mondja, erőtelenek vagyunk uralni a saját lelki világunkat. Az érzelmeink levesznek a lábunkról, és azok diktálják a tempót, és a lelkiismeret meg teljesen ki tud kapcsolódni. És ez a mi nagy bajunk. Vagy Jeremiás próféta könyve 17. fejezetében így mondja, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Ezt nem egy gonosz emberről mondja, hanem általában az emberi szívről. Vagyis azt mondja, hogy a mi szívünkben jöhetnek mindenféle furcsa, gonosz gondolatok, érzések. És ugye ez olyan nagyon elemi dolog, de higgyük el, hogy rengeteg ember nem tud erről semmit. Olyan sok ember azt mondja, mit csináljak, mikor így érzem? Nekem így kell tenni, mert így érzem. Másik ember azt mondja, hát nekem, én nem tudok ezektől a gondolatoktól szabadulni, nekem milyen gondolataim jönnek. De tehát látjuk, hogy az embereknek nem ismerek százalékot mondani, milyen nagy százaléka, még soha nem hallotta azt, hogy az embernek uralma legyen a saját lelke felett. Hanem emberek úgy gondolják, hogy ami érzés, ami gondolat bennem fölmerül, annak nem tudok más, mint a karjaimba omlani, mert ez én vagyok. De nem. A Szentírás azt mondja, hogy válogass, hogy mit fogadsz el abból, ami a saját lelkedben felmerül, mert a bűneset óta családabb a szív mindennél, és gonosz az. És az ember sok mindenben meg kell, hogy tagadja magát. Mert az öröm az az igazságból származik, és az Isten áldása ott van. Tehát azt mondja nékünk a Szentírás, hogy igenis ne azonosítsd magadat mindennel, ami benned felmerül. Emlékszünk Pál apostolnak egy mondatára a Római Levél 7. fejezetében?
Amikor valami bűn levette a lábára, azt mondja, nem én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Nem mentegetni akarta magát, hanem éppen, hogy nem azonosítani. Azt mondja, nem, én nem értek egyet, belecsúsztam, de én nem értek egyet vele. Én most ezt megtagadom, én ettől elhatárolom magam, mert ez nem én voltam, én ezzel igazán nem értek egyet. Tehát ezt megtanulni, hogy az embernek uralma legyen a maga lelkén, rendkívül fontos. És hogyan tudjuk ezt? Mi tudja ezt munkálni, vagy mi tudja elősegíteni az emberben? Hát azt kell mondanunk, hogy nélkülözhetetlen segítőnk az Isten igéje. Mert az Isten igéje erősíti azt a két tényezőt, amely az érzelmek vezető szerepre törése miatt háttérbe szorul. Az Isten igéje erősíti az értelmet, és erősíti a lelkiismeretet. Hogy erősíti az értelmet? Hát egyrészt felruház bennünket fontos, életfontosságú gyakorlati ismeretekkel, de másrészt pedig még a logikai képességünket, az áttekintő képességünket, az összefüggések meglátását is erősíti. Nem is tudom megmondani, hogy a főiskolán hány fiataltól hallottam, körülbelül ilyen megfogalmazásokban, hogy annyi iskolát végigjártam, de én nem az egyetemen tanultam meg gondolkozni. Itt, mikor ezek a masszív bibliai alapelveket megértettem, most egyszerre végre rendezőjel van a fejemben, végre át tudom látni a dolgokat. Azért az a rengeteg ismeret, amit magamba gyűjtöttem, csak úgy kavargott bennem, mint egy nagy massza, és nem tudtam benne eligazodni. Tehát az értelmet is hatalmasan erősíti az Isten igéje tanulmányozása, mert az tiszta beszéd, abban mindig tiszta logika van, tiszta erkölcsi logika is van benne. Ezért hatalmasan erősíti a lelkiismeretünket. Mert a Bibliában nincs kompromisszum jó és rossz, igazságos és igazságtalan között. A Bibliában olyan éles a kettő között a határ. Azt mondja a Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben, hogy az Isten igéje igazságra nevelő eszköz. Tehát azt mondja, nevel minket az igazságosságban. Tehát az Isten igéjének állandóan kell az értelmünket és a lelkiismeretünket erősíteni, hogy uralni tudjuk a saját lelkünket, hogy az érzelmek ne tolakodjanak vezető szerepre, és ne vakítsanak el bennünket, és ne szorítsák háttérbe az értelem és a lelkiismeret munkáját. Mert a bűneset óta mindegyikünknek, kivétel nélkül mindegyikünknek az ösztönös természete arra hajlik, hogy az önös érzelmeink, az énnek kedvező érzelmek után fussunk, és ezeknek engedjünk. És az Isten igéje még megtanít minket arra is, hogy hogyan hívjuk segítségül a Szent Lelket. Mert van olyan, amikor az ember az értelmével, nagyon lelkiismeretével nagyon jól lát dolgokat, de borzasztó nehéz megtagadni magunkat. Iszonyatosan nehéz. Mert olyan erős érzelmek szólnak az értelem és a lelkiismeret szava ellen, hogy olyan, mintha egy minket szinte szétszaggató csatában lennénk, és erőtelenek vagyunk, hogy az Isten szerinti döntést hozzuk meg, és megtagadjuk magunkat, az énünknek egy részét, és hogy az érzelmeknek ezt a kormánypálca szerepét megtagadjuk az igazságért, a lelkiismeretért, az Úrért. És ekkor mi erőt meríthetünk Jézusnak egy csodálatos imádságából. Azt, amit ő a Getsemáné kertben imádkozott, azt nekünk nagyon sokszor kéne imádkozni. Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. De hát ezt is én mondom, nem? Hát ezt Jézus maga mondta, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem Te. Ez az a csodálatos dolog, mikor az ember azt mondja, hogy Uram, én az énem legbelső magvával, amit én igazán szívemből akarok, azzal melléd állok. Az is az én énemnek a része, és annyira követelő érzések és indulatok húznak a másik irányba. De én ezt választom. Nem tudom a választásomat uralomra juttatni. Erőtlen vagyok hozzá, hogy a választásomat, a jó választásomat uralomra juttassam a saját ellenálló természetem, érzelmeim, akaratom fölött. De jöjj segítségül, én kérem, kimondom, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. És amikor az ember ezt kimondja, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. De én eldöntöttem, nem tudom érvényre juttatni a döntésemet, de eldöntöttem. És kérlek, most légy segítségül az én hitetlenségemnek. Olyankor úgy mondjuk, mint az az apa, hogy hiszek, Uram, ezt akarom, ezt választom, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mert a másik oldalon elemi erővel húz más felé. És akkor a Jóisten meghallgatja ezt az imádságot, és küldi a Szent Lelket, hogy az ember
ember győzni tudjon önmaga, meg tudja tagadni magában azt, amivel a legbenső bénnyével nem ért egyet, és a legigazi bénye szerint azzal ellentétesen szeretne választani. De ha ez a döntésünk nincs meg, a Jóisten nem kényszeríti ránk az akaratát, az biztos. Akkor nem. Ugye van a Bibliában egy döbbenetes történet, a Bálám története. Ugye a Jóisten mennyit ellenkezett ezzel a Bálám, hogy próbálta őt visszatartani egy úton. Már végül az Isten angyala kivont karddal állt vele szembe az úton. De ő még mindig azt mondta, hát ha neked nem tetszik, akkor kénytelen, kelletlen, megfordulok, visszatérek. Az Úr azt mondta, menj, én erőszakkal vissza nem tartalak. Tehát óriási tétek forognak a kockán, amikor bennünk vívódik, hogy most hogyan döntsünk. Óriási tétek forognak kockán. És bárcsak ki tudnánk azt mondani, mikor nagyon heves a harc, és ha Jóisten meggyőzte az értelmünket, a lelkismeret, ki tudnánk, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És akkor óriási békesség száll az emberre, amikor az ember ezt ki tudja mondani, és teljes szívéből ki tudja mondani, és akkor átadja a Jóistennek, hogy segítse őt uralomra a saját lelke felett, akkor elönti az embert a békesség, az öröm, a megelégedettség, és a Jóistennek az áldása minden oldalról körülveszi. Még itt szeretném csak megemlíteni egy kis kitérő, egy pillanatnyi kitérő, hogy milyen óriási jelentősége van a gyermeknevelésben a legfontosabb dolognak. Éppen most a héten készítettem 4 leckét a következő negyedévi szombatiskolában a gyermeknevelésről. Már most hadd kérjek mindenkit, akár közvetlenül van köze most ebbe a pillanatban a gyerekneveléshez, akár nem, akkor azért, hogy másokat tanácsoljunk, nagyon nézzük át. Mert az a tapasztalatom, hogy a legtöbb szülő nem érti, hogy mi a nevelésnek a tengelye. A nevelésnek az a tengelye, azért kell egy gyereket engedelmességre szoktatni a szülői akarathoz, mert hogy megtanulja egyáltalán az engedni tudást. Hogy a saját ösztönös természetének a követelő kívánságaival, szeszélyes hangulataival, érzéseivel szemben a jobbikat válassza. Engedni tudjon a jobbnak önmagával szemben. Ugye ezt először, a gyerek még nem tud gondolkodni, meg a gyerek még nem tud választani, meg dönteni, éretlen az értelme is, meg a lelkismerete is. Tehát a szülői akaratnak kell képviselni vele szemben a jobbikat, a helyeset. És ha megtanítjuk a gyereket engedelmeskedni kicsi korába, akkor mikor már felnőtt lesz, akkor már nyilván nem a szülőnek kell engedelmeskedni, de fog tudni engedni a saját jobbik meggyőződésének, és fog tudni engedni a Szentlélek szavának. Mert begyakorolta a jobbnak engedést. Begyakorolta azt, hogy az ember hogyan tagadhatja meg magát. Hogy nem így van, hogy az embernek azonosítania kell magát minden kívánságával, hangulatával, érzelmével. Hanem van olyan, hogy nem erre, hanem arra, mert az az igazságos és az a helyes. És mennyivel könnyebb felnőtt korban a saját jobbik énnek engedni, meg a Szentlélek késztetésének engedni. Mennyivel könnyebben megy ez, mennyivel kevesebb küzdelembe kerül, ha valakit kicsi gyerekkorában megtanítottak erre az önkormányzásra, önuralomra, önfegyelemre. Ha ezt a szülői nevelés elmulasztja, és ráhagy minden szeszélyt, hangulatot, minden kívánság kielégítést a gyerekre, az a szegény gyerekre egy óriási keresztet róvunk felnőtt korában, mert ugyan a Jóisten csodát tehet, és még kifejlődhet egy egészséges személyiség, de sokszor óriási harcba kell, és rengeteg küzdelembe is, és rengeteg kanyart és buktatót végig fog szenvedni az a szegény gyerek, míg eljut oda, hogy igen, én nem adhatom meg magam mindennek, ami bennem kívánság, meg érzés fölmerül, meg minden gondolattal nem egyeztethetem, ami a lelki világomban felmerül, hanem nekem mindig engedni kell a jobbnak, az igazabbnak, és megtagadni magamban azt, ami rossz. Tehát ebben nagyon-nagyon kell segítenünk már a kisgyermekeket, és akkor megkönnyítjük a felnőtt korukat, uralni tudják a saját lelküket, sokkal könnyebben és sokkal eredményesebben. Tehát ekkora jelentősége van az értelmes gyermeknevelésnek, hogy mikor felnőnek, akkor tudják uralni a saját lelküket nagyobb belső vívódások és küzdelmek nélkül. Akkor is előfordult időnként élet-halál harcot vív, de messze menően könnyebb, mint hogyha erre sohasem tanítottak valakit, vagy csak nagyon gyengén és lazán tanítottak erre. És miért kell annyira őrizni a lelki világunkat? Ugye van egy ilyen bibliai ige, példabeszédek könyvében nagyon ismert ige, sokat idézzük, de nem biztos, hogy teljesen megértjük. Azt mondja ez az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Ugye mennyire hasonlít ez az ige, hogy minden féltett dolgnál jobban őrizd meg szívedet, ahhoz, amikor az Isten a teremtés után azt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze az édeni otthonát. Ugye akkor még a földünkön nem létezett bűn, és őrizni kellett az egész külső környezetben, sehol sátán be ne tehesse a lábát. Most már a világon a sátán a világ fejedelme, most már csak a szívünk erődítménye marad, amit megőrizhetünk, és őrizzünk is meg a gonosztól. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet. Az őrizd az azt jelenti, hogy ellenség leselkedik rá. És a Bibliában azt olvassuk, hogy milyen sokféleképpen tudja sátán ezt az erődöt megtámadni. Igazából azt mondhatnánk, hogy mindegyikünknek a lelki világnak a kerítése sérült, egyikünk is se tökéletesen épp, de ha őrködünk a réseken, akkor meg tudjuk őrizni a lelkünket a gonosztól, az Isten segítségével. Egy önerőből nem, de az Isten segítségével igen, feltétlenül. És milyen érdekes gondolatokat olvasunk a Bibliában, ugye azt olvassuk például a János Evangélium a 13. fejezetében, mikor sátán már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe. Ahol azt mondhatnánk, hogy mindegyikünknek a lelki világnak a kerítése sérült, egyikünk is se tökéletesen épp, de ha őrködünk a réseken, akkor meg tudjuk őrizni a lelkünket a gonosztól, az Isten segítségével. Egy önerőből nem, de az Isten segítségével igen, feltétlenül. És milyen érdekes gondolatokat olvasunk a Bibliában, ugye azt olvassuk például a János Evangélium a 13. fejezetében, mikor sátán már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe, hogy árulja előtt.

Mert megteheti a mi életünkben, és belesugall a lelkünkben dolgokat. Belesugall. Hogy milyen sokféle eszköze van ehhez. Nem mindig közvetlenül, távolról sem. Sokszor embereket használ föl. És ugye szoktuk valakiről mondani, hogy nagyon befolyásolható. Ez milyen veszélyes állapot. Mert azt jelenti, hogy nincs uralma a saját lelkén, hanem valakiknek a véleménye, vagy valakiknek a rábeszélése, vagy ráhatása. Egy pillanat alatt billenti jobbra vagy balra. És lehet, hogy ezeket az embereket éppen Sátán használja föl. És ezeken keresztül sugall bele a lelkébe valamit. Van a Bibliában egy ilyen döbbenetes példa, mikor Sátán fogadást tett Jobbnak a fejére, hogy hát ha már majd beteg lesz, és a saját életéről lesz szó, akkor szemtől szembe megtagadja az Istent, akkor aztán tényleg Jobb nagy megverte Sátán Jobbot tetőtől talpig undok fekéllyel, és ott volt szenvedések között, és egyszer csak eljárt a felesége, és azt mondta, hát még mindig erősen állsz az Isten félelmetben. Miért nem lázadsz föl az Isten ellen? Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Az ember kicsit belebozzunk, hogy a felesége szó szerint azt mondta, amit a Sátán fogadott Jobb fejére. Most rajta keresztül próbálta belesugalni a lelkébe. Vagy figyeljük csak meg Péter, hogy szerette Jézust. És egy kritikus pillanatban, amikor az Úr éppen az áldozatát akarta elmagyarázni tanítványainak, és arra felkészíteni őket, az ő kimondhatatlan önkéntes áldozatát, akkor Péter megszólal, amikor Jézus kezd erről beszélni, és azt mondja, ments el, Uram, Isten nem eshetik meg ezt te veled. És mit mondott erre neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán. De nem azt akartam mondani, hogy Péter Sátán, hanem azt a Sátánt nevezte néven, aki most Pétert használta fel eszközül, hogy sugaljon valamit Jézusnak. Hát látjuk, hogy még egy olyan ember is, mint Péter, aki pedig Krisztus tanítványa, egy gondatlan pillanat elég, mert mit mondott neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, hanem az emberi dolgokra. Elég annyi volt, hogy egy pillanatban Péter csak az emberi dolgokra gondolt, és kikapcsolta az Isten szerinti gondolkozást. És abban a pillanatban már Sátán használta fel eszközül, és sugalt bele a szívébe dolgokat. Nem döbbenetes? Tehát akkor őrizd meg a szívedet, mert a szívünk veszélyeztetett, mert Sátán embereken, körülményeken keresztül bele tud sugalni olyan terveket és olyan gondolatokat a szívünkbe, amelyek az elvesztésünkre irányulnak. És akkor tegyük meg még egy kicsit tegyük konkrétabbá a kérdést, hogy még erről egy néhány szót szeretnék szólni, hogy mitől őrizzük közvetlenül még a szívünket, hogy még egy kicsit konkrétizáljuk, ugye alapvetően ezektől a negatív befolyásoktól, de milyen formában támadnak minket. Az egyik a hangulatok, az érzelmek. Ugye ha hagyjuk, hogy a hangulatok és az érzelmek, ezek meghatározzák egy adott napon vagy egy napszakban a cselekvésünket, ki tudja, hol fogunk kikötni. Meg kell tanulni uralni az érzelmeinket és a hangulatainkat. A Bibliában erre annyi példát találunk. Dávid beszélget a saját lelkével, azt mondja, miért csüggetsz el lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, majd még hálát adok néki az ő szabadításáért. Úgy így mondjam, helyre teszi saját magát. Nem adja át magát, nem omlik a csügget érzéseknek a karjaiba. Hanem azt mondja, miért csüggetsz el lelkem? Hát nem emlékezz vissza? Hát még bízzál Istenben, én biztos, hogy még hálát fogok adni az ő szabadításáért. Vagy hányszor olvassuk a Zsoltárokban, hogy felsóhajt a Zsoltáros, és azt mondja, Uram, vidámíts meg engem. Kedves testvéreim és kedves jelenlévők, mindenkit hadd biztassak, ne tűrjük meg a kedvetlenséget, ne tűrjük meg a rossz hangulatot. Nem szabad megtűrni. Ez is meleg állja annak, hogy mint a kerítés nélküli városba valahol betörjön az ellenség, és ezeknek a nyomott hangulatnak a hatása alatt, hogy ezek átveszik a vezető szerepet, valamit helytelenül tegyünk. Előjogunk segítségül hívni az Istent, és azt mondjuk, vidámíts meg engem. És ugyancsak őriznünk kell a lelkünket a rossz gondolatoktól, a helytelen gondolatoktól, például néha kételyek, olyan kupancukba tudnak, olyan láncba tudnak szövődni, olyan meggyőzőek tudnak lenni. Vagy máskor ilyen haragos érzések, ilyen már mindenféle ítélkezések kialakulnak a lelkünkben, a másik elemek ellenérzések. Úgy tudunk mi emberek gyanakodni, és olyan biztosan tudjuk mondani, hogy biztos ezért teszi, ez biztos azért teszi. Mert átengedjük magunkat, hogy ezek a gondolatok kavarogjanak bennünk, végül fölépel egy egész elmélet. Néha elképesztő, hogy emberek mennyire légből kapott dolgokat, szent meggyőződésekre tudnak hinni, és beleélik magukat teljesen valótlan, irreális gondolatmenetekbe.
De ezen is segíteni lehet. Idézem a korintusiakhoz,

Második levél, 10. fejezetének az 5. versét, hatalmas ige. Azt mondja, fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Micsoda hatalmas ezt, mert ejtsük fogjul a gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Igenis, lehet a gondolatainkat ellenőrizni, lehet a gondolataink felett az uralmat megszerezni. És egyszerűen szembenézek azzal a gondolattal. Nem úgy van, hogy most ennek a gondolatnak megadom magam, hanem azt mondom, igaz ez a gondolat, vagy igazságtalan. Honnét jön ez a gondolat? Igenis, mérlegre teszem, az értelem és a lelkismeret mérlegére teszem. És akkor azt mondom, dehogy hagyom magam, hogy ez engem megtáncoltasson. Mert ez se nem reális, ez se nem igazságos, ez se nem megalapozott. Fogjul ejtjük azt a gondolatot, nyakon csípjük, és nem engedjük tovább, hogy kínozza a lelki világunkat. És ugyanígy kell legyőznünk a szorongásokat és a félelmeket, amelyek megtámadnak minket. Ez is egyfajta hangulat, egy speciális hangulat, ugye, a félelem, a szorongás irány, a fél tudatosan is kínoz minket. De kapaszkodjunk meg erősen az Isten gondviselésébe vetett hitben, és tudjuk azt, hogy egy hajunk szála se esik le az Isten tudta nélkül. És az Isten azt mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged. És nincsen semmilyen kis dolog, vagy apró dolog, amihez az Isten figyelme ne hajolna le. És akkor minek aggodalmaskodom én? Olyan egyszerű útja van annak, hogy letegyük a gondjainkat. Én annyira szeretem ezt a Zsoltár igét, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék, az igaz. Ugye az a hasonlat van benne, hogy mit cipelsz egy nagy csomagot a hátadon, és add át a Jóisten vállára. Vessed az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel. Ne hagyjuk magunkat emésztődni félelmek, szorongások, létbizonytalanság, anyagi gondok, emberektől, helyzetektől való félelem miatt. Vessed az Úrra a te terhedet, hívd őt segítségül. Tulajdonképpen a hit nem más, mint egy erős értelmi munka, és a lelkismeretünknek az aktivizálása, amikor azt mondjuk, belekapaszkodunk az Isten ígéreteibe, fogjul ejtjük a gondolatokat, és azt mondjuk, nem magamban bízom, nem a gondolataimban, nem az érzéseimben bízom, hanem az Isten igéjében bízom. Abban az igében bízom, amiről azt mondta Jézus, az ég és a föld előbb elmúlik, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Abban a beszédben bízom, ami felettébb tiszta, amire Jézus egyszerűen azt mondta, te igéd igazság. Azt mondom, én nem bízhatok magamban, én a bűneset utáni ember, mindenben tévedhetek, a gondolataimban, a lelkismeretemben, az érzelmeimben. Én azt mondom, hogy a te ígéd, erre teszem a lábamat. És én azt mondom, hogy a hit az egy belső munka. A saját gondolataimmal, a saját érzéseimmel, a saját kívánságaimmal, a saját mindenféle lázongó, meg kételkedő, meg fura gondolataimmal szemben, azt mondom, nem, fogjul ejtem ezeket a gondolatokat, fogjul ejtem ezeket az érzéseket, és én a kősziklára teszem a lábamat az Isten igényére, és segítségül hívom az Istent, hogy teremtsen bennem békét, és egyenes úton vezessen engem a végcél, az üdvösség, és a valódi, és a földi boldogság felé, mert ez ugyanaz. Istennél nincsen olyan, hogy azt mondja, hogy áldozd fel a földi boldogságodat az örök életén, nem. Az Isten így mondja, hogy tudja, hogy a lélek előtte megepedni, tudja, mit bír ki az emberi lélek, és tudja, hogy az embernek boldogságra és örömre van szüksége. Az Isten a kettőt együtt érvényesíti, az üdvösség útján adja az örömet, a tökéletes örömet. Ha egyszerre adja nekünk a földi életünk megoldását, és azt a biztonságot, hogy az üdvösségre jussunk. A Jóisten ezt a kettőt tökéletesen tudja egyeztetni. És azzal fejezném be a mi igehirdetésünket, hogy soha az emberi lélek több nyomásnak, viharnak, mindenféle ellentétes hatásnak nem volt kitéve, mint napjainkban. Nem véletlenül mondta Jézus ezt a figyelmeztetést, hogy a végidején vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. És hogy valahogy olyan el ne tompuljunk, hogy elveszítjük az uralmat a lelki világunk felett. És különösképpen kell az ellen harcolni, hogy soha nincs nyugalmunk, és soha nem tudjuk átgondolni a saját dolgainkat. Ez ellen kell a legjobban küzdenünk, hogy legyenek az életünkben csendek. Naponta, kis rövid csendek is. A heti nyugalomnapot nagyon becsüljük, meg legyen a nyugalomnapnak olyan része, ami magán személyes csendünk. Mert ezekre nagyon nagy szükségünk, hogy átgondoljuk a dolgainkat. Hogy rendet tudjunk teremteni a saját lelkünkben, hogy uralni tudjuk a saját lelkünket. És ne sodorjanak dolgok, amerre nekik tetszik.
Én szívemből kívánom mindegyikünknek, hogy vésődjenek ezek az igék az emlékezetünkben, és ne nyugodjunk. Tudjuk, hogy biztonságban akkor vagyunk, ha megtanuljuk, elsajátítsuk, hogy uralmunk van a saját lelkünk felett, nem az önerünkből, hanem azáltal, hogy az Isten igéje állandóan erősíti az értelmünket, a lelkismeretünket, azáltal, hogy segítségül hívjuk az Istent, hogy a legigazibb énünk döntéseit érvényesíteni tudjuk, és le tudjuk vele győzni a másfelé húzó erőket a saját lelki világunkban. A Jóisten adja meg nékünk, hogy ilyen egészséges emberek legyünk, akik biztonságosan haladunk a boldog élet, az értékes élet, a másokat szolgáló élet és az üdvösség felé, és hogy így tudjunk segíteni másokat is. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és kérünk segíts, hogy többször találjunk sokkal gyakrabban az eddiginél minden nap egy kis csendet, amikor a Te segítségeddel rendet teremthetünk a mi gondolatainkban és érzéseinkben. Urunk, látjuk, hogy Sátán annyira kitalálta ezt a végidőt, és annyira megrendezte, hogy sodorjon bennünket ellenállhatatlanul az elvárások, a tennivalók, és szinte meneküljünk önmagunk elől és a csend elől, mert ahhoz is fáradtnak érezzük magunkat, hogy leüljünk és rendet teremtsünk magunkban. Urunk, segíts, hogy ne adjuk meg magunkat a testi-lelki fáradtságnak, segíts, hogy megértsük, hogy örökkévaló érdekeinkről van szó, és a földi boldogságunkról van szó. Könyörgünk, drága jó Istenünk, hogy ahogy az énekünkben is énekeltük, hogy jöjj és teremts rendet a mi szívünk hajlékában, és taníts meg arra, hogy mi ebben együttműködjünk veled. Hogy mindig tudjuk átgondolni a dolgainkat, hogy lelkiismeretes és alapos gondolkodási folyamatok legyenek a döntéseink mögött, ne pedig érzelmek, benyomások és észrevétlen sátáni sugallatok sodorjanak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te ígédben ott van ez a szó, hogy uralma a saját lelkén. Segítsünk, hogy olyan legyen nekünk ez, mint az iránytű, hogy mi akkor vagyunk egészséges emberek, akkor vagyunk biztonságban, ha uralmunk van a saját lelkünk felett. Segítsünk ezt mindegyikünknek megszerezni. Taníts és oktas, és nevelj bennünket, Urunk, akármennyi fogyatékosság volt az eddigi életünkben, talán szüleink nevelésében is, de Te minden lelki kártételt és hibát helyre tudsz hozni. Segíts, hogy mégis váljunk erős, jellemes embereké, megbízható és hűséges embereké, akiknek uralmuk van a saját lelkükön. Urunk, áldj meg, kérünk mindegyikünket, legyen a Te békességed, a Te szereteted és kegyelmed velünk az egész napon át. Amen.

A délelőtt elhangzott szombatiskolával kapcsolatban egy továbbvinném a gondolatmenetet. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan készíti Isten elő az ő népét az ő eljövetelére, és azt hiszem, hogy talán az ötödik kérdésnél volt, vagy a negyedik kérdésnél, hogy milyen belső előkészítő munkát végez az Isten azoknak az embereknek az életében, akik követni szeretnék őt, akik részesülni szeretnének, részt akarnak venni a nagy evangélium hirdetésben. Lukács evangéliuma, és nem fogom felolvasni most az igéket, mindannyian jól ismerjük a történetet. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 25. versétől, 37. terjedő versig van az a történet, amikor is csak elmondom, hogy kicsit képben legyünk. Tehát nem szeretném felolvasni az igéket, ezt hazamentek, és akkor otthon elolvashatjátok. Jézushoz nagyon-nagyon sokan mentek, nagyon sokszor mentek a farizeusok, ugyanis ugye sokszor azért mentek, hogy törbe csalják, hogy vajon Jézus mit mond a különböző kérdéseikre. És most is így történt, hogy egy farizeus ment hozzá azzal a kérdéssel, hogy örök életet nyerjen, mit kell neki tenni. És Jézus rákérdezett, hogy tehát mi a parancsolat. És ezt a parancsolatot csak ezt olvasná fel. Ugye így mondta a farizeus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. És ugye visszakérdezett ez az ember, hogy hát ki az én fele barátom, és ezzel kapcsolatban mondott el egy példázatot Jézus, az irgalmas szamaritánus példázatát, amikor is volt egy ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment, és útközben rablók támadtak rá, kifosztották, és ez még kevés is volt, mert ráadásul még annyira megverték, hogy félholtan, ahogy a Szentírás mondja, félholtan feküdt az út szélén. És ahogy ott feküdt, időközben arra járt három embert jelöl meg a Szentírás, három embert nevez meg. Volt egy pap, aki elment mellette. Jött egy következő ember, egy lévita, szintén meglátta, és ő is kikerült el. És jött a harmadik, egy szamaritánus ember, aki meglátta a szerencsétlen embert a földön fekve, vérző sebekben összeverve, és megállt, és így írja a Biblia. A 33. versben, egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És ugye tudjuk azt, hogy olajjal, borral bekente a sebeit, kitisztította a sebeit, bekötözte, az ő barmára ráültette, ráhelyezte, és elvitte egy fogadóba. Neki tovább kellett mennie, de a fogadósnál hagyott pénzt, ugye azt mondván, hogy amit még rá kell költeni, azt ott hagyja, hogy viselje gondját. Sokat beszélgettünk ezzel a példázattal kapcsolatban arról, hogy ki is ez az irgalmas samaritánus. Kit jelképez ez az irgalmas samaritánus? Így van, tehát Jézust jelképezi, ahogy az embert felkarolja, hogy az emberen könyörül, mint ahogyan ez a szamaritánus. Miért is jött Jézus a földre? Ézsajás 61. fejezet első verse, Ézsajás könyve 61. fejezet első verse, ezt mondja Jézusról. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözetteknek megoldást. Akkor miért jött Jézus? Mit ír az ige? Miért vállalta azt a szolgálatot, hogy ő otthagyja a mennyet?
ahol fájdalom nincs, ahol szenvedés nincs, ahol csak szeretet, szeretet törvénye uralkodik, és lejön arra a földre, ahol lábbal tiporják Istennek a törvényét, az Isten szeretetét semmibe veszik. Miért is vállalta Jézus ezt a nagy szolgálatot? Mert látta az ember elesendő állapotát. Látta azt, hogy mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor az ember nem tud megmenekülni. Ha olvassuk majd otthon a Lukács evangéliumában ezt a történetet, ezt a példázatot, ugye beszél a samaritánusról, illetve megkérdezném azt, hogy ez a pap és ez a lévita, ez kivel lehet összekapcsolni? Kiket jelképez a pap és a lévita, akik elhaladtak a szerencsétlen ember mellett? Kiket jelképez? Kiket jelképezhet? Igen? Igen, mert a pap az egyértelműen beazonosítható, aki foglalkozik ugye az Isten törvényével, az Isten dolgaival, az Isten igazságaival foglalkozik. Igen, tehát hívő emberekről beszél itt a Biblia, tehát a pap, a léviták is ugye pont ugyanilyen emberek voltak, Isten dolgaival foglalkoztak. Így van. Azokról az emberekről beszél, akik foglalkoznak az Isten Isten szeretetével, Isten törvényével, és mégis elhagytak a szerencsétlen ember mellett. Én most nem ezekkel az emberekkel szeretnék foglalkozni. Nem is kifejezettem a szamaritánus emberrel, hanem azzal az emberrel, akit ott összevertek. Ezt a félholt embert kivel tudnánk beazonosítani? Kit jelképezhet? Akit úgy meggyötörtek, kiraboltak, megvertek, és félre az úton ott hagytak. Tehetetlenül, vérző sebekkel. Ti kiknek, kit tudnátok beazonosítani? Kivel lehetne beazonosítani ezt az embert? Hát magammal például elsősorban magammal, tehát mindannyiunkkal. Tehát azokról az emberekről beszél itt Jézus az félholt, tehát az összevert emberrel kapcsolatban. Ézsaiás könyve első fejezet, 6. verse így beszél rólam, így beszél rólunk. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Azt mondja, tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Egy szinte összevert emberről beszél, nem? Nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is jellemez bennünket a Szentírás. Ez az ember, akit megvertek, ő engem ábrázol, amilyen beteg állapotban vagyok. És nem csak én, hanem mindenki, tehát nem csak a hívő ember, hanem minden ember, aki a Földön él. Ugyanis a bűn következménye, hogy fizikai és lelki betegségeket hordozunk magunkban. De Lukács evangélium azt mondja, hogy félholt állapotban vagyok. Egy olyan állapotban, egy tehetetlen állapotban, ha nincs segítség, és nem jön segítség, és nem segítenek rajtam, akkor én, tehát meg fogok halni. Sebeink vannak, mint ahogyan ennek az embernek is. Milyen sebekről beszélhetünk, ha csak most nem csak lelki, hanem fizikai értelemben, tehát sebekről beszélünk. Sebeket kaphatunk egymástól, amikor egymást bántjuk, egymástól megítéléseket, elítéléseket kapunk. Amikor érzelmileg becsapnak, de nem csak érzelmileg, hanem akár anyagilag is, ha rágalmaznak bennünket, vagy az, hogy nem értenek meg bennünket. Ezek által mi mind-mind sebeket kapunk, sebektől vérzünk sokszor. Tehát egymástól kapunk sokszor sebeket. De ugye ez mind-mind a bűn következménye, hogy igazából a bűn következményéből kapcsolódóan, bűn miatt
vagyunk ilyen bérző, ilyen sebesült állapotban, ilyen beteg állapotban. Életünk során emlékeztek? Csak emlékezzetek vissza, és emlékezzetek még mindmáig. Hányan mentek el mellettünk? Hányan mentek el mellettetek, amikor betegek voltatok, akár fizikailag, akár lelkileg, ha valami gondotok volt, rászorultatok anyagi segítségre, rászorultatok akár orvosi segítségre, vagy az, hogy csak együtt érezzenek veletek. Voltak, akik elmentek mellettetek? Akik nem segítettek? Akik látták, hogy bajotok van? Elmentek mellettetek? Úgy látjátok? Vannak, akik gyermekségüktől fogva a Szentírást a kezükben tudhatják. Sokan vagyunk, akik a világból jöttünk. Vannak sebeink? Vannak. Vannak, így van. Sebeket ejtenek rajtunk, és én úgy gondolom, hogy mint ahogyan én is tapasztaltam, hogy sokan elmentek mellettem. És nyilván ezt nem felrúni akarom ezeknek az embereknek. Voltak, akik ugye nem álltak meg, nem segítettek. Akár egy jó szót sem mondtak. Vagy csak megítélt. De ezt nem úgy kellett volna. És ugye ezzel elintézték. Elmennek és elmentek mellettünk emberek. Sokan, akik nem értettek meg. Pedig próbáltunk, pedig morzéleket mondtuk, hogy SOS. És nem kaptunk segítséget. De ugyanakkor sokszor mi is elmegyünk mások mellett. Elmegyünk mások mellett. Azért én észreveszem magamon, hogy amikor például volt egy olyan eset, amikor még Budapesten laktunk, és uszodába indultunk Jánossal, és volt ott egy asszony gyermekkel, egy cigányasszony gyermekkel, és élelmiszert kért. És hát ugye a táskánkban ott volt, és hát nagyon siettünk, és azt mondtam, hogy majd visszafele akkor, hát nem esszük meg, és majd visszafele, majd akkor, majd odaadjuk neki. Visszafele már nem volt lehetőség. Szükséget érzett. Tehát ő is ugyanazt érezte, hogy valaki elment mellette. Szüksége volt valakire, hogy segítsenek, és elmentünk mellette. Tehát valószínű történnek ilyenek az életünkben, hogy mi magunk is elmegyünk mások mellett, vagy ha csak nem értem meg a másikat, nem kell az, hogy anyagilag segítsen, nem kell az, hogy esetleg élelmiszert vagy jó szót mondjak, hanem egyszerűen csak megértsem, oda üljünk mellé, és együtt érezzünk vele. Sajnos mi is kerülünk ebbe a helyzetbe. Ha a szamaritánusról beszélek egy nagyon picit, csak egy mondat erejéig, én úgy gondolom, hogy a Biblia arra mutat rá, hogy milyenekké kell válnunk. Ugye azt mondjuk, hogy Jézust példázza ezt az ember. De igazából ilyenekké kell válnunk, ahogy Jézus viselkedett az emberekkel. Én a második részével szeretnék inkább foglalkozni az, hogy milyen állapotban, milyen beteg állapotban vagyok. Halálra méltó emberek vagyunk a bűneink miatt, ezt tudjuk. És ahogy az Ézsaiás könyve első fejezet 6. verse írja, hogy nincs testben épség. Ezt a Jézus életében nagyon-nagyon sok történet mutatja, amikor leprásokkal találkozott. És tudjuk azt, hogy a lepra betegség milyen betegség volt. Ez az egész testet megtámadta és gyógyíthatatlan volt annak idejében. Tehát leprához is hasonlítja a bűnbetegségét a Biblia. Én úgy gondolom, hogy mint ahogyan ez az ember, ahogy a Szentírás szemlélteti, szükségem van arra, hogy meglássam magam ilyen állapotban, mint ahogyan ez az ember ott feküdt. Nyilván kirabol ki engem, kitesz tönkre engem. Nyilván mondhatom azt ugye, hogy a másik ember, de ahogy említettem, hogy mind-mind a bűn következménye. Sátán kihasznál bennünket, kizsákmányol bennünket, gyötör bennünket. Tehát jóformán félholtra ber, igen, csúnya kifejezése, félholtan ott hagy bennünket, kihasznál, ugye, becsap bennünket, hogy így és így éljünk, ezt és ezt tegyük, ideig, óráig való gyönyörűség miatt, és utána félholtan ott hagy bennünket, és nem tesz velünk semmit. Isten beszél ezekről a dolgokról, velem, veletek kapcsolatban, és nem azért teszi, hogy bennünket gyötörjön, vagy bennünk
kell, hogy egy kis aggodalom érjen bennünket. De igazából azért hívja fel figyelmünket erre az állapotra, mert szükségünk van segítségre, mint ahogy annak az embernek, aki ott feküdt ebben a példázatban. Szüksége volt arra, hogy valaki elmenjen mellette, és felkarolja, és segítse őt. Ha betegek vagyunk, ha fizikailag betegek vagyunk, ha lelkileg betegek vagyunk, tegnap éppen Rózsikánál voltam bent a kórházba, és ugye mondta azt, hogy tehát olyan jó, amikor bemennek hozzá, és meglátogatják, és segítenek neki. Ugye pont tornáztatta, volt egy, hogy hívják ezeket a hölgyeket, gyógytornász volt nála, ugye, hogy tornáztassa a lábát, amit műtöttek, és ugye nyilván egyedül nem megy. Tehát egy gyógytornász is kellett ahhoz, hogy segítsen neki, illetve nagyon egy beteg ember nagyon-nagyon jól veszi, és nagyon jól esik, amikor gondoskodnak róla, amikor ott vannak mellette. Én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyunk az együttérzésre, és vágyunk arra, hogy segítsenek rajtunk. Segítséget várunk egymástól is, és ez nagyon jó, de tudjuk, hogy egymást az Isten akar bennünket felhasználni arra, hogy rajtunk tudjon segíteni. A Zsoltárok könyvéből szeretnék egy pár igét felolvasni. Zsoltárok könyve 145. Zsoltár. Amiről igazából én szeretnék beszélni, hogy nem is az, hogy milyenné kell válnunk, mennyire irgalmasokká, vagy mennyire segítőkészekké kellene válnunk az emberek iránt, hanem inkább az, hogy Isten mit tesz értünk. Az Isten oldaláról szeretném én ezt kicsit megközelíteni. Az, hogy én betegen fekszek, vérzősebekkel fekszek, fájdalmakkal fekszek, illetve az, hogy az Isten hogy viszonyul hozzám, mint ahogyan Jézus, ahogy mondtuk, ugye, hogy az irgalmas samaritánus Jézus személyét próbálja példázni. 145. Zsoltár, itt azt mondja Istenről, az Atyáról, a 8. vers, 9., 14., 17. verséből, 18. verséből fogok idézni. Irgalmas és könyörületes az Úr. 9. vers, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 14. vers, az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 17. vers, igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában kegyelmes. 18. vers, közel van az Úr minden őt hívóhoz. Én azért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, mert én mostanában sokat foglalkozok azzal, hogy mennyire szokott rajtam könyörülni az Isten. Ugye ezek az igék is mutatják, máshonnan is lehetne olvasni Isten könyörületességéről az emberek iránt. Sokat foglalkozom most azzal, hogy az Isten mennyire könyörül rajtam napról napra. Látja az, hogy milyen beteg vagyok, és én megláthatom ugyanakkor azt, hogy az Isten a mai napon például, hogy az eddigi életemben, tehát hogyha csak felcserélem, az eddigi életemben mennyire könyörületességre indult irántam. Ti tudjátok a saját életeteket, milyen életet éltetek, mit tettetek, honnan indultatok el, és az, amikor elindultatok ezen az úton, az Isten útján, hogy indultatok el, és milyen küzdelmeitek vannak. Én úgy gondolom, hogy sokszor visszaemlékezhetünk arra, hogy honnan emelt ki bennünket az Isten. Milyen kegyelemmel, vagy milyen könyörületességgel kellett irántam lennie ahhoz, hogy ugye itt lehessünk, hogy halljuk az ő szavait. És szeretném azt megkérdezni, hogy például, amikor a mai nap felkeltetek, a mai nap elindultatok, gondoltatok-e arra, hogy ma miben könyörült rajtatok az Isten? Miben indult könyörületességre irántatok?
Hát az eddigi életünkön azt látjuk, hogy elhozott bennünket ide. Elhozott a Szentírásig, a kezünkbe adta. A mai napon könyörületességre indult-e Isten irántunk, irántatok? Kellett-e könyörületességre indulnia? Történt-e velünk valami olyan, hogy most könyörült rajtunk? Mert én úgy gondolom, hogy a mai nap is, amikor felkeltünk, nem tudom, hogy a tegnapotok milyen volt, vagy egyáltalán, hogy milyen sebeket hordoztok mind a mai napig, ugye főleg akik meg betegágy mellett vannak, akiknek fájdalmuk is van, fizikai fájdalmuk, mindazok, akiknek esetleg nincs fizikai fájdalmunk, vagy lelki fájdalmunk, de én úgy gondolom, hogy az Isten könyörületessége, az, hogy felkeltünk, már onnantól kezdve jelen van az életünkben. Könyörült rajtam, mert élek. Ugye sokszor kérdezhetjük, hát igen, de akkor hol van az ő könyörületessége, amikor nem oldódnak meg a gondjaink? Sokan beszélhetnénk, sokan mondhatnánk erről ugye tapasztalatokat, hogy mikkel küzdötök, és mikkel küzdünk. Hogy hol van az Isten könyörületessége, amikor nem oldódnak meg a gondjaink, pénzügyi problémáink, megélhetésünk, vagy benne vagyunk egy súlyos betegségben, és nem látom, hogy az Isten könyörülne rajtam. Látjuk? Hát ebben nem látjuk. Valamit elgondolunk, valamit szeretnénk, hogy valahogy alakuljon, ugye nekünk van egy elképzelésünk, és nem úgy alakul. Akkor hol van az Isten könyörületessége? Tudok-e bízni, tudok-e hinni abban, hogy az Isten kegyelmes hozzám? Vagy az, hogy könyörül rajtam. Itt az irgalmas szamaritánus történetében az az ember gondolta az, hogy valaki meg fogja őt menteni. Például betegen valaki fel fogja karolni. Ugye azt nem is mondtam, hogy akkoriban, Jézus idejében, ugye a szamaritánusok, a zsidók, ők nem voltak békességben egymással, tehát ellenségeknek tartották egymást, és ugye nem is beszéltek egymással. Na hát ez a pap, meg ez a lévit, az jól elment a szerencsétlen beteg mellett. A szamaritánus meg azt mutatja, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő, keresztény vagy hitetlen vagy pogány, zsidó vagy szamaritánus, mindegy, mindenki segítségre szorul. És ez az ember pont ezt a cselekedetében mutatta meg, hogy ő meglátta az emberben a fele barátját. Ézsaiás könyve 61. fejezet első verse, ahogy említettem, hogy tele vagyunk sebekkel, tele vagyunk sérülésekkel. Ez a bűn okozta sérülésekkel, és ugye említettem, hogy hol látjuk az Istennek a könyörületességét rajtunk, amikor nem úgy alakulnak a dolgaink. Nem akarok neveket mondani, csak biztos látjátok, hogy úgy rátok pillantok, hogy kis mozzanatot ismerek az életetekből, hogy mikkel küzdötök. Hogy látjátok ti meg az Isten könyörületességét? Mégis, meg lehet-e látni? Meglátjátok-e? Meglátjátok-e? Attól függetlenül, hogy a gondjaitok nem oldódtak még meg eddig. Megélhetésetek nem oldódtak meg. Bármilyen betegségetek, akár lelki, megoldódott-e? És azt látjátok, hogy nem merek az életetekből, hogy mikkel küzdötök. Hogy látjátok ti meg az Isten könyörületességét? Mégis, meg lehet-e látni? Meglátjátok-e? Meglátjátok-e? Attól függetlenül, hogy a gondjaitok nem oldódtak még meg eddig. Megélhetésetek nem oldódtak meg. Bármilyen betegségetek, akár lelki, megoldódott-e? És azt látjátok, hogy nem. Halad az idő előre. Lehet, hogy még

Könyörült-e az Isten rajtatok? Könyörült-e rajtunk az Isten? És én úgy gondolom, hogy írja a Szentírás, hogy az Isten nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Földi dolgokon szoktunk sokat gondolkodni. Különböző dolgok oldódjanak meg az életünkben. És az Isten azt mondja, hogy mégis ne a földiekkel, hanem a fentiekkel, a mennyeiekkel foglalkozzunk. Szóval nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Könyörületessége abban jelentkezik, és abban mutatkozik, abban lehet meglátni, hogy élhetek. Ugyanakkor nem csak az, hogy rajtam könyörül, gondoljatok bele, hogy még azoknak is könyörül, azokon is könyörül, könyörületességre indul, még azok iránt, a bűnösök iránt is, akik elvesznek. Mert gondoljatok bele, hogy mi lenne, hogyha Sátán sem pusztítaná el, nem semmisülnének meg a gonosz angyalok, nem semmisülnének meg azok az emberek, akik mindvégig gonoszak voltak, majd megváltoztak és megkeményítették a szívüket, és örökké a pusztaságban kellene élni, mint ugye 1000 évig majd, amikor megkötöztetik Sátán. Micsoda szenvedés 1000 évig. Senkit nem tud elhitetni. De most ebben meghagyni ezeket az embereket, angyalokat, meghagyni Sátánt, hogy senkinek nem tudnak átadni, hát ez borzasztó. Ez ő könyörületességre indult még ezek iránt is. A gonoszok ellen is. Az, hogy az a végső megsemmisüléssel pecsételi meg az életük végét. Én úgy látom, hogy a könyörületességet látom ezeknél, ennél a cselekedetnél is. És amikor arról beszéltem, hogy az Atya mennyire kegyelmes, és mennyire könyörül rajtunk, sokszor említjük a Golgotai keresztet, és a legfőképpen az ő könyörületességét irántam, valóban ebben láthatom meg. Jézus, amikor tanította nem csak a farizeusokat, hanem tanította az embereket, a tanítványokat és a felebaráti iránti szeretetről, akkor ő nem csak tanította, hanem ő meg is tartotta ezt a törvényt, ugyanis mindenkit szeretett. Ugye személyválogatás, azt mondja a Biblia, hogy nincs személyválogatás az Istennél. János evangélium a 15. fejezet, 14. versében és 15. versében Jézus így szólít meg bennünket. Ti az én barátaim vagytok, titeket pedig barátaimnak mondalak. Mi ez, ha nem könyörületesség a saját gyilkosai iránt? Akik megvetik, akik kigúnyolják. Nem könyörül az Isten akkor rajtam? Nincs ott a könyörület a szánalom irántam? Szerintetek, amikor Jézus a kereszten függött, ki iránt volt inkább könyörületes? Amikor Krisztus a kereszten függött, irántam volt könyörületes, vagy Krisztus iránt, az ő fia iránt? Kinek, ki iránt indult könyörületességre? Nem sajnálta a fiát? Megkönyörülhetett volna rajta, nem? Micsoda nagy dolgot tett. És én napról napra, hétről hétre foglalkozom ezzel a témakörrel, ezzel a könyörületességgel, mert én eddig nem sokat foglalkoztam vele. Gondoltam rá, olvastam utána, de az, hogy például napról napra elgondoljam azt, hogy amikor ilyen állapotban vagyok, mint ez a félholt ember, meggyötört, összevert, lelkileg megsebesített, fizikailag megsebesített ember vagyok, egy beteg állapotban vagyok, és emberektől nem kapok olyan támogatást, segítségre van szükségem. Valóban könyörületességre van szükségem, hogy segítsen valaki rajtam, hogy megmentsenek, hogy élhessek, hogy meggyógyuljak. És ahogy a délelőtti szombatiskolában is beszéltünk, hogy pont ez az útja, módja, hogy az Isten népe az így készüljön fel arra a nagy feladatra, szolgálatra, a nagy evangélium hirdetésre, hogy meglássuk magunkat beteg állapotunkban, és ez még kevés, mert ez nagyon jó dolog, ha meglátjuk. De én úgy gondolom, hogy

0: el kell fogadnunk azt, hogy van egy segítségünk, és el kell fogadnunk azt, hogy van, aki tud segíteni. Tehát el kell tudnom fogadni. Magamat nem tudom megmenteni, magamon nem tudok segíteni, nem tudom meggyógyítani. Arra gondoltam még, hogy amikor feltettem azt a kérdést, hogy amikor könyörületességre indult irántam, sokkal jobban irántam, mint a fia iránt, hogy ezt miért tette, én ezen úgy annyira elgondolkoztam, és annyira megérintett, amikor az a gondolat suhant át az agyamon, hogy mert minden ember belőle van. Minden ember az atyától származik. Belőle van, ő alkotott bennünket. És a gyermekei vagyunk. És hogy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy meglátni azt, hogy az Isten bennünket ennyire szeret, hogy az Isten az ő fiát odaadta, és nem kedvezett, és nem könyörült a gyermekén, az ő egyszülöttjén nem könyörült én helyettem. Jeremiás 31. fejezet 3. verse azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek. És a János 13.1, amikor a lábmosás cselekedetét gyakorolta Jézus a testvérek a tanítványokkal, Jézusról így állítja az ige, hogy mindvégig szerette őket. Azt mondja Isten, örökkévaló szeretettel szerettelek, belőle vagyok. Belőle vagytok. És az ő gyermekei vagytok. És pont ezért tud könyörülni. És pont ezért tud annyira szeretni bennünket, hogy a fiát is odaadta értünk. Legfőbb vágya az, hogy ne csak meglássuk magunkat összetörten, megsebezve, beteg állapotban, hanem tudjuk elfogadni az ő segítségét, tudjuk elfogadni az ő gyógyítását. Azt írja a Biblia Jézusról, hogy az ő sebeivel gyógyultok meg, az ő sebeivel gyógyultok meg. Tehát én, mint ahogyan szó volt a laudíciai állapotról egy mozzanat elejéig, Andi említette, hogy valóban a laudíciai is azt mutatja, hogy ugye beteg állapotban vagyok, és van mégis arra lehetőség is, és remény arra, hogy ebből a beteg állapotból egészségessé válhatok. De soha ne feledkezzetek el arról, hogy Isten könyörülő Isten, könyörületességre indul, a nap minden percében, akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, akármi történik velünk, ha elmennek mellettünk, ha elhagynak bennünket, ha megbántanak bennünket, fájdalmat okoznak, megvernek, összetörnek, kizsákmányolnak, kihasználnak bennünket, az Isten mégis könyörületességre indul. Lehet, hogy földi dolgok nem úgy oldódnak meg, de Isten könyörületessége soha el nem távozik a mi fejünk fölül. És gondolkozzatok el ezen a példázaton így is, hogy ne csak milyenekké kell válnunk, mert az, hogy Jézus mit tett az emberért, ezt csak úgy tudjuk elérni, ezt az életet, ha meglátjuk az atyában azokat a tulajdonságokat, azokat a jellemeket, amik most például ezt a példázat is magába foglalta. Kívánom ezt mindannyiunknak, és tényleg próbáljatok ezen gondolkozni, forgassátok gondolataitokban az ő könyörületes jellemét. Ámen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Legközelebbi előadásunkra december 2-án fog sor kerülni. Szintén egy nagyon fontos bibliai témáról beszélgetünk december havában, ez pedig a testélétel kérdése lesz. A mai témát alárendeltük a néhány nappal ezelőtti halottak napjának, ami egyre nagyobb népünnepnek számít már Magyarországon, úgyhogy erről szeretnék most előadást tartani, hogy látom mindenki elhelyezkedett, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Előadásunknak a címe a Biblia halott kultuszról. Valóban talán önök is így látják, kedves hallgatók, hogy a halottak napja az utóbbi években már csaknem olyan ünnep lesz, mint a karácsony. Az egész országot megmozgatja utazásokban, de eszmei kijelentésekben is, ilyenkor a rádióban, a televízióban e fajta műsorokat adnak. Én, aki utazom, a rádiót hallgatom, és minden szentek napján, meg halottak napján is sokat utaztam, és hát hallgattam a rádiónak az előadásait, a beszélgetéseit, a műsorait. Ezek nagyon igényesek és változatosak voltak. Úgy elképzeltem azt a hallgatót, aki meghallgat egy egész napi műsort mondjuk, hogy kiderül-e, hogy miért van halál. Ez az egyszerű dolog, hogy miért van a halál. Mert én nagyon odafigyelve, és tényleg nagyon éberen hallgattam ezeket a műsorokat, de vagy olyan nagy ívben kikerülték ezt a kérdést, vagy egyáltalán szóba se hozták, pedig hát nyilván egy nem szeretem dolog, mint a halál, ami mindannyiunk környezetét érinti, amelytől minden nap szenvedünk, mert hol itt hal meg valaki, hol amott. Ugye a legújabb statisztikák szerint a civilizált világban minden második ember esélyes arra, hogy rákbetegségben, és nagyon gyorsan meg fog halni. Ugye ez a civilizációnak ez az ajándéka, ez is egy szörnyűséges statisztika, és hallgatom a műsorokat, volt ott mindenről szó, a krizantémról, a halottak napi virágokról, a meghalásról, hogy az emberek nem tudnak meghalni, hogy nem tudják az életet összefoglalóan szemlélni, nem akarnak a halállal számot vetni. Ezzel nem is csodálkozom, hogyha nem tudjuk azt, hogy miért is van halál. Olyan megdöbbentő, hogy az emberiség, ugye itt egy megyei könyvtárban vagyunk, egy Gutenberg galaxisnyi irodalmat létrehoz, és ha bemegyek egy ilyen nagy könyvtárba, és itt is olyan könyveket akarok kivenni, hogy utána akarok jelni, hogy miért is van halál. Mi a halál? Megint csak arra a következtetésre jutunk, hogy tisztán és világosan erről a kérdésről is a Biblia beszél. A Biblia mondja ki a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezt sehol nem olvassuk. Sehol nem olvassuk ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. Ahhoz, hogy a halált megértsük, ahhoz előbb azzal kell kezdenünk a gondolkodást, hogy mi a bűn. Mert ha a bűn zsoldja a halál, ugye ez a képies kifejezés azt mondja, a bűn ezzel fizet. Ez a bűn fizetsége, emberek. Beengedtük a bűnt a világba, elkövetjük a rossz dolgokat, és a bűnnek a fizetsége, a zsoldja a halál. Eszembe jut, hogy mielőtt ezt Pál apostol leírta volna, már csaknem fél évezrede Athénban, Szókratész is azt mondta az aténiaknak, amikor őt halálra ítélték, ugye Szókratész azért ítélték halálra, mert nem hitt Zeuszban és a görög istenvilágban, azt mondta, hogy szerinte vagy egy isten van, vagy ez a sok isten, hát ez egy nevetség, ez emberi kitalálás. És azért ítélték még halálra, mert gondolkozni tanította az ifjakat, tehát ezt így mondták, hogy megrontotta az ifjúságot, mert mindig gondolkozni tanította őket. És amikor halálos ítéletét kimondták Szókratésznek, akkor Szókratész ezt tudomásul vette, és az aténiakhoz intézett búcsú beszédében többek között azt mondta, kedves aténiak, ne a haláltól rettegjetek és féljetek, mert van, ami a halálnál is fürgében fut. Ez olyan érdekes megfogalmazás, hogy van, ami a halálnál is fürgében fut, hogy micsoda? Hát a bűn. Ő is látta azt, hogy a halál az a bűn következménye. És nem a haláltól kell félni, a halál okával kell szembefordulni, és a Biblia tanítása ez, hogy aki a halál okával szembefordul, az nem fog meghalni véglegesen,
Annak ugyan el kell szenvedni az első halált, ugye ez a bibliai megkülönböztetés, hogy van első halál és van második halál, de aki az első halált elszenvedi, annak reménysége van még a feltámadásra, és az igazi tragédia nem az első halál, hanem a második halál. Jézus ezt olyan egyszerűen mondta, János evangélium a 8. fejezet 24. versében van Jézusnak ez a kijelentése, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Tehát végül is a bűnt legyőzni a saját erőnkből nem tudjuk. De van mégis megváltás, van megváltó, akinek a segítségével le lehet győzni a bűnt. És ezért Jézus megint csak nagyon világosan fogalmazott, azt mondta, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, hogy van, akihez fordulhattok a bűn elleni küzdelmetekben, ha ezt ti nem hiszitek, ha megadjátok magatokat a bűnnek, a bűn majd kifizet benneteket a halállal, és az a halál majd végleges is lesz, tehát nem az első halál, hanem a második halál is a nyomában fog járni. Tehát ilyenkor, amikor a november hónap közeledik, és közeledik a Mindenszentek és Halottak napja, olyan jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba, olyan jó lenne világosan, egyértelműen beszélni, hogy a halál az nem a természet következménye, az nem az Isten teremtette, a halál az betolakodott ellenség. Ezt is a Biblia használja, ezt a kifejezést, hogy a halál betolakodott ellenség, vagy így mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 15. fejezetében, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halált. Tehát a halál ellenségünk. A halálból nem érdemes kultuszt csinálni, a halál ellenségünk. Épp eszű ember, józan, egészséges ember a halállal nem köthet szövetséget, nem fogadhatjuk el a halált. A halál az élet lebontása, eltorzítása, megszüntetése. Aki az élet pártján van, a halált nem fogadhatja el, a halál okával fel kell, hogy vegye a küzdelmet, és akkor azt mondja a Szentírás, hogy ugyan mindannyiunknak meg kell halnunk. Ezt is a Biblia mondja meg, hogy miért kell mindannyiunknak meghalnunk. Jó emberek miért nem halnak meg? Akik az életben megváltoztak, és mondjuk elkezdtek a bűnnel szemben küzdeni. Azok miért nem maradnak életben, mondjuk, vagy hosszabb ideig miért nem maradnak életben? A Biblia erre a kérdésre úgy felel, hogy azt tanítja, hogy tulajdonképpen, hogy mindannyian bűnök sokasságát követjük el az életben, a halál a bűneink szerves következménye, szükségszerű következménye. Az, hogy minden ember meghal, ez letagadhatatlanul jelzi, hogy mindannyiunknak nagyon sok vaj van a fejünkön. Mindannyian nagyon sokszor pusztítottuk az életet, az élet törvényeit semmibe vettük. Mindannyiunknak le kell épülnünk. Ki gyorsabban, ki lassabban, ki megéri a tisztes időskort, ki hirtelenebb halállal hal meg, de a halál az a bűn következménye. De az első halál az ugyan a bűn következménye, de nem a bűnösön való ítélet. Hogyha a Bibliából megismerjük ezeket az összefüggéseket, hogy a halál a bűn következménye, de még nem a bűnösön való ítélet, akkor rögtön megérthetjük, hogy az Isten azért rendkívüli lény, mert Isten mindig külön választja a mi életünkben a bűneinket, meg mi magunkat. A bűneink miatt nem tud örökké éltetni itt bennünket a Földön, azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert a bűnök sokasságának ez a következmény, leépít bennünket. De Isten az első halált nem ítéletnek szánja. Vagy ha úgy akarjuk mondani, hogy az első halál is ítélet, akkor mondjuk így, hogy felfüggesztett ítélet. Bíróságon is van ilyen, hogy van felfüggesztett ítélet, meg van jogerős ítélet. A felfüggesztett ítélet után még van egy újabb tárgyalás, és jogerőre akkor emelkedik az ítélet, ha bebizonyosodik az az illetőről, hogy ő nem küzdött eléggé a bűnnel szemben, más szóval megadta magát a bűnnek, még erősebb szóval igazolta a bűnt, még erősebb szóval cinkosává vált a bűnnek. Aki a bűnnel nem küzdött, aki az életpusztító bűnnel nem küzdött, annak az Isten nem tudja majd felfüggeszteni az első ítéletet, a bűn fölötti ítéletet. Annak az életében sajnos a halál, majd második halál lesz, tehát a bűnös fölötti ítéletté is válik. Tehát ezt a két igehelyet nagyon kérem, hogy mindenki jegyezze meg. Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál.
János 8.24, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Az első halál nem olyan tragédia, mint a sokan átélik, és könnyeket ontanak, és temetésekkor lehet látni, hogy szinte az emberek vigasztalhatatlanok. Ugye nyilván azért vigasztalhatatlanok, mert nincs reménységük. Azért nincs reménységük, mert nincs evangéliumuk. És azért nincs evangéliumok, mert nem hallottak felőle. Az első halál tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában elalvás. Elalvás. Az ember alszik. Jézus is halottakra ezt mondta, a kislánya, a jarűs lánya, nem halt meg, aluszik. Lázár az én barátom elaludt. Nem Jézus hasonlított először a halált alváshoz, hanem a Bibliának a legősibb könyve, Jób könyve 14. fejezete beszél először a Bibliában. Ezt is nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Jób könyve 4300 évvel ezelőtti történetet mond el, de egyik legrégebbi történet, amit olvashatunk. 4300, roppant nagy idő ez, és 3500 évvel ezelőtt jegyezte le Mózes. És Jób könyve 14. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy ha az ember meghal, ha a férfi kimúlik, hol van ő? Az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az ő álmukból. Tehát álom. A halál álom. Az első halál álom. Amiből lehet majd fölébredés, lehet az örök életre való fölébredés. Ugye, hogyha ezt az ember megismeri a Bibliából, egyből egy nagy kő gördül le a szívéről, és nem úgy veszi ezt a dolgot, ahogy esetleg a szüleitől, vagy a rokonságától tanulta, vagy ahogy kiskorában én is átéltem néhány idősebb rokonomnak a halálát, és akkor olyan vigasztalhatatlan volt a család, hetekig, hónapokig mindenkiből patakzottak a könnyek, és mindenki fölemlegette azt az embert, és újra, hogy miért kellett neki elmennie. Kedves hallgatók, hogyha meggondoljuk, hogy ha nem mennének el az emberek, ha mondjuk itt maradhatnánk évszázadokig, ezt is érdemes meggondolni, jó lenne. Jó lenne mondjuk, a Biblia azt mondja, hogy a teremtéstől az özönvízig tartó időszakokban a halál nem aratott olyan gyorsan. Teremtéstől az özönvízig van 10 nemzedék, az átlag életkora 800-900 év volt. Ezek valós életkorok, csak hát akkor más volt az élet. Akkor mondjuk nem volt atombombától való rettegés, nem volt környezetszennyezés, nem volt ilyen ipari civilizáció, egészen más volt az élet, és innen adódik a szólásmondás, hogy valaki matuzsálemi kort ér meg. Ugye ez is az első 10 nemzedék egyike, Metuselah, 969 évével a leghosszabb időt élt ember. Sokan kétkednek, hogy hogyan lehet ilyen hosszú időt élni. Hát én erre azt szoktam mondani, hogy a 969 év is rövid idő volt, mert hát Isten örök életre teremtett bennünket, ahhoz képest a 969 is rövid idő, nem? Hát Isten örök életre teremtette az embert, nem meghalásra teremtette. Ugye a teremtéstől az özönvízig az emberek elég hosszú időt éltek, mert nem volt, ami az életkorokat lerövidítse. Ma is, ha egy kicsit utána járunk, hogy mi rövidíti le az életkorokat. Mi most európai emberek elég szép időt élünk, hogy 70-80-90 évet élnek a mi vidékünkön, no, de azt abban biológusok megegyeznek, hogy az állatvilágban is, meg az embervilágban is általában az egyedek annyi időt élnek, ami a kifejlődési idejük 5-szöröse, 6-szorosa. Ha egy ember mondjuk 20 év alatt fejlődik ki, annak az 5-szöröse 100 év, ahhoz hozzáadom a 20 évet, akkor biológiailag nekünk legalább 120 évet kellene most is élnünk, mint hogy egy macska, egy ló, meg egy kutya meg is éli azt az időszakot, mert hogyha az mondjuk 2-3 év alatt fejlődik ki, akkor ezek az állatok 10-15 évet vígan megélnek, ha nem többet, valami 20-25-30 évet is megél ezek közül. Miért nem éljük meg a 120 évet, ami most várható lenne, amire a közétkeztetés, a közgyógyászat, minden, tehát sokkal magasabb színvonalon áll, mint 300-500 évvel ezelőtt. Kedves hallgatók, jó, hogyha tudjuk, hogy miért nem éljük meg ezt a magas életkort. Ennek csak egyik oka a stressz. Ennek csak egyik oka ez a nagy rohanás.
a döntő ok itt is a táplálkozásban keresendő, és az emberiség életkora ilyen alacsony, azt a Biblia az özönvíz utáni állapotokkal magyarázza. Az özönvízig több száz évet éltek az emberek, 8-900 évet, az özönvíz után már csak 200 évet, Mózes korában már csak 80 évet. Ennek egyetlen egy fogalomban van a magyarázata, a húsfogyasztásban. A húsfogyasztás az, ami tönkreteszi az emberi szervezetet, a húsfogyasztás az, ami leépíti az embert, de ezt félve mondom, és pár ember előtt el lehet mondani, de ezrek és tízezrek előtt nem, mert csak legyintenek rá, vagy még neki mennek az embernek, hogy hogy mondhat ilyeneket. Annyira beállított a mi kultúránk az egészségtelen táplálkozásra, a hús, a zsír, a tej fogyasztásra, ezek aztán az emberi életet aggasztóan lerövidítik, és ennek köszönhető az, hogy az ember ilyen kevés időt él. Na de hát, ha az Isten örök életre teremtett bennünket, a halálnak itt keresni valója nem volt. Az ember beengedte a halált, a bűn, ahogy szétáradt, a halál is szétáradt, és egyre inkább az emberi élet leépült, és az özönvíz után, tehát 1700 év után az emberi életkorok lerövidültek, és a halál, ami addig azért nem volt mindennapos dolog, egyszerre az ember életnek olyan tartozéka lett, mindennapos tartozéka lett, hogy félelmetesen előre tört, és szükség mutatkozott arra, hogy a halállal kapcsolatban különböző magyarázatokat adjanak, és a magyarázatok többségéről azt kell, hogy mondjuk, hogy téves magyarázatok, elhitetések, félelmetes visszaélés az emberek félelem érzetével, és tulajdonképpen a halálból mind a mai napig az emberiség bizonyos értelemben vásártűz. Ugye a Biblia Mózes első könyve 3. fejezet 19. versében egy egyszerű mondatot kimond. Amikor az első emberpár beengedte a bűnt a világba, a bűn után majd megjelenik a halál, nem rögtön, ugye nem rögtön, hát Ádám is él 930 évet. Beengedi a bűnt, és még van neki 930 éve. Ugye a halál akkor jelenik meg először a földünkön, amikor Kain megöli Ábelt. Na tehát ez is évtizedek, sőt évszázadokra minősíthető időszakasz. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a teremtés után talán több évszázadig itt halált senki nem látott. Na de amikor az első halál bekövetkezik, amikor ott látunk egy embert, Ábelt elterülve, ugye megrendül az ember szíve, hogy az élő, lélegző emberből mi lesz. Mózes első könyve 3. fejezet 19. versében Isten kimond egy döntő dolgot a halálról. Ezt is érdemes jól megjegyezni. Porból lettél, és íme újra te porrá leszel. Azért kell pontosan megjegyeznünk ezt a mondatot, mert Isten azt mondja, hogy te porrá leszel. Te porrá leszel. Az egész lényed por lesz. Tudnék, a halál, az élet elmúlása, a bűn következménye, teljes leépülés. Te porrá leszel. Tehát nem azt mondja Isten, hogy a tested porrá lesz, és valamit tovább él. Ezért kell nagyon komolyan vennünk a Bibliának az első három fejezetét, mert aki a Biblia első három fejezetét megérti, az máig sok mindent megért az életből. Te porrá leszel. Isten azt mondja, hogy te egészében véve visszaköltözöl a semmibe, a nem létbe, öntudatlan alvás, majd egyszer jön az ítélet és a feltámadás, de addig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az álmukból, ugye előbb idéztem Jób 14-et, kimondja azt, hogy a halál után van élet. Kiállítja azt, hogy a halál után nem teljesen leszünk porrá, kimondja azt, hogy a testünk porrá lesz, de a lelkünk nem lesz porrá. A Bibliánk első három fejezetében megtaláljuk ennek az eszmének a szerzőjét, mert akkor, amikor Éva ott van a fánál, közel megy a fához, és Sátán egy kígyó képében kísérti őt, hogy tegye meg azt, amit Isten megtiltott neki, mert az az élet leépülésével fog járni. És Éva el is mondja Sátánnak, hogy hát Isten azt mondta, hogy minden fáról ehetünk,
csak egy fánál következik be a megpróbáltatásunk, annak a fagyümölcséből, abból ne együnk, mert akkor meghalunk. Mint fogalmat, mint elvet ismeri Éva is tapasztalatot, ugye nem? De Isten elmondta, hogy ha veszel a fának a gyümölcséből, tehát ha kipróbálod az élettel ellentétes törvénynek az alkalmazását, akkor porrá lesz, akkor meg fogsz halni. Amikor Éva ezt elmondja a kígyó képében megjelenő sátánnak, sátán rögtön válaszol rá. És ez a válasz Mózes első könyve 3. fejezetének az elején található, és a rövid mondat így hangzik, Éva válaszát így akarja leszerelni sátán, hogy bizony nem haltok meg. Vegyél nyugodtan a fának gyümölcséből. Ha valami olyasmit teszel, ami az Isten akaratával ellentétes, vagy az Isten törvényeivel ellentétes, annak nem lesz következménye. A bűnnek nincs súlyos következménye. Próbáld ki a bűnt, és meg fogod látni, hogy bizony nem haltok meg. Mire utal ez a bizony nem haltok meg? Hát ez csak egy valamire utalhat, hogy a tested lehet, hogy meghal, de van olyasmi az életedben, a lényedben, ami soha nem fog meghalni, ez a lelked. Az emberiség történelmében az halál után tovább élő lélek tanítása, vagy más néven röviden a lélek halhatatlanságának a tanítása, ide ereszti a gyökereit. Ki találta ki a lélek halhatatlanságának tanítását? Maga az ördög. Sátán volt az, aki azt mondta Évának, hogy bizony nem haltok meg. Nyugodtan kövesd el a bűn, nem lesz világra szóló következménye. Bizony nem haltok meg. Éva kipróbálja a rosszat, ad Ádámnak is a fagyümölcséből, ő is eszik, szembe helyezkednek az Istennel, és ezután mondja Isten, hogy te porrá leszel. Isten újra megerősíti, hogy te porrá leszel, tehát ilyen nincsen, hogy az ember részlegesen meghal, részlegesen tovább él. Az ember egységes lény, ha az ember az élet törvényeit nem tiszteli, mind testileg, mind lelkileg a halálnak a martalékává válik. Tehát a halál kihat nem csak a testi funkcióinkra, magyarul nem csak a szívverésünk áll meg a halál pillanatától fogva, hanem megáll a gondolkodásunk is, megállnak az érzéseink is, nincsenek vágyaink, indulataink, akaratvilágunk. Az egész ember tulajdonképpen a nem létbe költözik. Por vagy te. Te por vagy. Érdekes, hogy egy fél mondatot nem vesz komolyan az emberiség. Ott van a Biblia elején, a 3. fejezet 19. versében, és az emberek hajlamosak ezt nem komolyan venni. Miért? Mert az emberi természetnek jobban kedvez az, hogy az emberi természet, hogy ráállt a bűnre, mindig meg akarja magyarázni a bűnt, és mentegetni akarja a bűnt. A bűn az nem is olyan nagy dolog, hogy a bűn szerezné a halált. Hát azért... Én nem vagyok annyira bűnös, meg olyan súlyos bűnöket nem követek el, lehetetlen, hogy emiatt lenne a halál. A halál amiatt van, hogy embernek születünk, meg el kell, hogy múljunk, meg másoknak is kell az élettér itt a Földön. Hány ideológiát kitalált az emberiség, hogy miért halunk meg? De ezt nem akarja komolyan venni, hogy a bűn zsoldja a halál. És ha nem követnénk el bűnt, akkor örökké élhetnénk itt a Földön, mint hogy Isten erre is teremtett bennünket. És olyan egyszerű lenne ezt megérteni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, hát a keresztényeknek az első gondolatuk az kell, hogy legyen, ha valaki azt mondja önmagáról, hogy keresztény, hogy Jézus Krisztus miért halt meg? Hát Jézusnak nem volt bűne. Hát ő miért halt meg? Ha egy keresztény magát kereszténynek tartja, akkor világosan látja azt, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, és az ő halálában nem az teljesedett be, hogy a bűn zsoldja a halál. Neki nem volt bűne, személyes bűne nem volt. Neki nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen életet élt, soha szeretetlenséget nem követett el. Akkor miért halt meg mégis? Azért, mert egyedül az lehet megváltója az embernek és az emberiségnek, aki adhatja az életét az emberért. De csak az adhatja, akinek nem kellene meghalnia. Mi nem adhatjuk az életünket a másik emberért, mert mindannyiunknak meg kell halnunk. Mi nem tudunk életet életért adni. Jézus azért adhatta az életét, mert neki nem kellett volna meghalnia. Ezért
ajánlhatta fel az életét, ezért áldozhatta oda az életét, ezért mondjuk azt, hogy Jézus helyettes áldozat, ahelyett, hogy mi halljunk meg végleges halállal, ő élte át a halálnak azt a borzalmas valóságát, ami a második halál. Jézus halála ugye nem az első halál tapasztalata volt, a második halál tapasztalata volt. Az a kiáltás, amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engemet, ez kifejezi Jézus halálának a drámaiságát. Jézus az Istentől való elszakítottságot vállalta mi megmentésünkért. Jézus elszakadt Istentől, a mennyei atyától, aki küldte őt. Jézus megterhelte magát a mi bűneinkkel, mert annyira szerette az emberiséget, hogy inkább meghalt az emberiségért, mint hogy végignézze azt, hogy az emberiség halljon meg, ha nincs a bűnöknek átvállalása, ha a bűnöknek átvitele nem lehetséges, ha nincs helyettes áldozat az ember bűnért. Tehát akárhogyan nézem is, nagyon egyszerű dolgokon megragadhatom a Bibliának a halálról való tanítását. A bűn zsoldja a halál. Mivel mindannyian bűnöket követünk el, egyikünk se kerülheti el a halált. A halál alvás, de ez az alvás kihat a testre és a lélekre is, tehát a halál után öntudatos élet nincsen. Ha valaki azt tanítja, hogy a halál után öntudatos élet van, az olyan súlyos becsapás, hogy ez Pál apostol a 2. Timóteus levél 2. fejezetében a rák fekélyhez hasonlítja. A rák akkor még nem volt annyira általános, mint napjainkban. Hadd olvassam fel Pál apostolnak ezeket a szavait. Tehát a 2. Timóteusi levél 2. fejezetében a következőt mondja, hogy az ő beszédük, mint a rák fekély terjed, közülük való Himénausz és Filétusz, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát volt az őskeresztény korban egy bizonyos Himénausz és Filétusz nevű két, úgy tűnik, hogy nagyhatású tanító, akik azt tanították, hogy az ember meghal, és a halál után már a feltámadás rögtön megtörténik, tehát magyarul a testet leteszik a földbe, elföldelik, de a lélek már fölmegy, és a feltámadás ilyen módon már megtörtént. Erre azt mondja Pál apostol, hogy ezek a beszédek, mint a rák fekély terjednek. Súlyos kifejezés, ezt tudom, de a Biblia használja, és azért kell nekem is súlyossal megítélni ezt, akkor is, hogyha az emberiségnek most 99%-a hisz körülbelül a lélek halhatatlanságában, vagy más néven a reinkarnációban, hiszen ami a nyugati vallásokban a lélek halhatatlanság, az a keleti vallásokban tulajdonképpen a lélekvándorlás és a reinkarnáció. Mind a kettő nagyon kedves az emberi természetnek. Az emberi természet, tudnék, megbízhatatlan és gonosz. Az emberi természet a bűnöket elköveti, mentegeti, és még azt is kitalálja, hogy ha meghalunk, hát tulajdonképp nem halunk meg, mert hát a lelkünk egy jobb világba költözik, és ezért fejlesztett ki az emberiség a történelme során ilyen eszméket, és az eszméknek ilyen gyakorlatát is, hiszen tudjuk jól, hogy a keleti vallásokban a reinkarnáció az valami félelmetes eszmetársulásokat hozott létre, gondoljunk csak a szamszára körre, gondoljunk csak arra a felfogásra, amit ma Magyarországon nagyon sokan magukévá tettek, hogy hát milyen igazságtalan az élet, hát nem igaz, hogy egy életben dől el valami, hát kell egy másik élet, meg egy harmadik, meg egy negyedik. Ugye ami a keleti vallásokban ez a szamszára kör, hogy újra és újra visszatér a létforgatagba, hogy ők mondják, és addig tér vissza a szamszára körbe, ameddig nem tudja azt mondani, hogy rossz a létezés, és jobban nem lét, és akkor kiszabadul a nirvánába, de hogyha nem megy a nirvánába, akkor újra és újra bejön a szamszára körbe, és egyszer embernek születik, aztán állatnak, aztán növénynek, meg ki tudja még minek. Tehát tulajdonképpen a keleti vallásokban ez az egész lélekvándorlás, és ez az egész szamszára kör, hát milyen névvel is illessük, egy olyan csöndes öngyilkosság. Ami az embereket arra neveli, hogy mondjanak le, tudatosan mondjanak le a létről, mert a lét az rossz.
Miért rossz a lét? Azért, mert a leépülés, az öregedés, a halál tapad hozzá. Rossz létrejönni, rossz megszületni. Ezért vágyjál arra, hogy semmivé legyél, mert a semmiben nincs már szenvedés. Szenvedés csak ott van, ahol létezés van. A létezés azért rossz, mert tele van szenvedéssel. Félelmetes magyarázatok. Első hallásra nagyon békésnek és emberinek tűnnek, de hogyha jól megnézzük, fenn kell tartanunk ezt a magyarázatot, hogy tulajdonképpen lassú öngyilkosságra nevelik az embereket, lemondani a létezésről tudatosan. De itt nyugaton, tehát Európában vagy Amerikában sem jobb a helyzet, mert tulajdonképpen a kereszténységet is annyira eltorzították, hogy a korai századokban a keleti vallásokat, a görög-római misztériumvallásokat befogadták, és ezek a vallások egytől egyig, ha nem is a reinkarnációt, de a lélek halhatatlanságát hirdették. Tessenek csak gondolni arra, hogy Homérosz az Iliászban például leírja a holtaknak a föld alatti lakóhelyét. Ugyanezt átveszi Vergilius az Éneiszben, hogy van a halottaknak egy föld alatti, ugye, mint egy árnyakot bolyonganak, és azokat meg lehet látogatni, ugye a főhőst is elvezeti oda. Tehát kifejleszti ezeket az eszméket, az embereket belelovalják ezekbe a mesékbe, ezekbe a horrorisztikus történetekbe, amelyekről még Seneca is azt mondja, az első század híres római filozófusa, hogy a halál utáni életet a költők és a mesemondók találták ki és örökítették tovább, amiben annyi az igaz, hogy talán nem ők találták ki, de azért Homérosz, Ovidius, akik a legrégebbi mondákat, mítoszokat leírták, hát ezek örökítették tovább, és ugye ezt örökíti tovább a középkorban Dante az isteni színjátékban. Még Goethe is a Faust végén, ugye a Faust nem tudván megtisztulni a földi életében, majd angyalok viszik föl a mennybe, és közben hogy ha a földön nem tudta legyőzni a bűnt, majd a halál után valamilyen módon kimosdatják a bűnből, vagy mentesítik a bűn következményeitől. Kedves hallgatók, ezek félelmetes eszmék. Ezeket az eszméket a Biblia mérlegén meg kell vizsgálni, és Prédikátor könyve 3. fejezetében ezekre azt mondja bölcs Salamon, hogy ki az az ember, aki eszébe vette, hogy az ember lelke fölmegy, és az állat lelke meg a föld alá megy. Szóval ki az, aki ilyen őrült eszmékkel gyötri az emberiséget, hogy az emberek a halál után a lelkükkel az égbe mennek, az állatok meg a föld alá mennek, azt mondja, az embernek is, meg az állatnak is egy a vége. Meghalnak, eltemetik őket, és utána nincsenek, de majd jön az ítélet, jön a feltámadás, és lesz majd igazak feltámadása, lesz örök életre való feltámadás, és lesz majd a végleges megsemmisülésre a kárhozatra való feltámadás is. Ezért a Biblia rendkívül tisztán és rendkívül világosan fejti ki élet-halál kérdéseit. Ezért, hogyha most már tovább lépve arra kell rátérnem, hogy a Biblia például milyen magatartást tanácsol a halállal kapcsolatban, hogyha valaki meghal a környezetünkben. Meghal egy nagyon közeli hozzátartozónk, vagy rokonunk, vagy szerettünk. Egy hívő ember hogyan tekint erre a halálra? Ezékiel könyve 24. fejezetéből szeretnék felolvasni egy részletet. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. és 18. versei közül, és azért olvasok fel ebből a könyvből, mert Ezékiel prófétát valóban egy félelmetes gyász érte. A fiatal felesége meghalt. Nagyon fiatalon, nagyon szép felesége volt, és hirtelen kellett a feleségétől megválnia. Ezért vagy szerettünk, egy hívő ember hogyan tekint erre a halálra? Ezékiel könyve 24. fejezetéből szeretnék felolvasni egy részletet. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. és 18. versei közül, és azért olvasok fel ebből a könyvből, mert Ezékiel prófétát valóban egy félelmetes gyász érte. A fiatal felesége meghalt. Nagyon fiatalon, nagyon szép felesége volt, és hirtelen kellett a feleségétől megválnia. Ezékiel könyve 24. fejezet 16.

Úr beszéde hozzám, ezt mondván, embernek fia. Íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal. Tehát Isten előre bejelentette. Meg fog halni a feleséget. Szemeidnek gyönyörűsége. Hirtelen halállal. El lehet képzelni, ugye ma is mondják az emberek, hogy ha valaki 80-90 éves korában meghal, hát igen, az már bejárta az életed, hogyha valaki gyerekként, vagy fiatalként, vagy egy ifjú házasként meghal, szemeidnek gyönyörűsége hirtelen halállal, ez nem akármilyen megpróbáltatás, amit Isten megengedett a próféta számára. Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, de ne sírj, és ne jajgass, se könnyed ne hújjon. Fohászkodjál csöndesen, halottakért való sírást ne tégy, fejékességedet köst be, és saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. És szóltam reggel a néphez, és estére meghalt feleségem, és úgy cselekedtem reggel, amint meg volt hagyva néke. Félelmetes megpróbáltatás, és valaki azt mondhatná, hogy Isten még egy félelmetesebb dolgot kér. Ne sírjon a felesége után. Ne untson könnyeket. Ne zokogjon. Ne mondja el a bánatát másoknak, hanem így mondja, fohászkodjál csöndesen. Én azt hiszem, hogy ebben a pár bibliai kifejezésben benne van a kulcs, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ember meghal, mivel az az ember se testileg, se lelkileg már nem létezik, tehát az öntudatlan létezésbe hullott alá. Itt már sokat mi nem tehetünk. Ha valaki meghal, a fájdalom a miénk. De nem mindegy, hogy az ember a fájdalmát hogy fejezi ki. Ugye talán már ajánlottam a kedves hallgatóknak Szenekának a vigasztalásait. Szeneka nem csak 124 erkölcsi levelet írt, ami Petőfi Sándornak is kedves olvasmánya volt. Itt a könyvtárban megvan, ajánlom, hogy tessenek elolvasni. A 124 levélből olyan 60-at lefordítottak magyarra, mindegyik remek mű. Erkölcsi kérdésekről beszél egy fiatal barátjának Szeneka. És vannak olyan kiadások, hogy az erkölcsi levelek elé helyezik Szenekának három vigasztalását. Egy édesanyja, aki elveszítette a gyerekét, egy másik anya, tulajdon anyja, aki Szenekát gyászolja, mert Szenekát ugye az egyik császár száműzte Szardínia szigetére. Aztán utána egy másik anyának szól, akinek egy másik fájdalma volt. És ebben a vigasztalások, ebben a három vigasztalásban mondja Szeneka, hogy ha valaki meghal, akkor vegyünk példát az állatokról. Tetszettek látni, hogy állatok hogyan gyászolnak? Én nekem fiatal koromban voltak nyulaim. Akkor a 60-as, 70-es években nagy divat volt a nyúltenyésztés, én is beálltam ezek közé. Hát volt egy-két ilyen felfúvódott nyulam. Olyan félelmetes volt nekem diák koromban látni, hogy ilyen szegény kis állatka, mint a nyúl, hogyan puffadt fel, és hiába hoztam keserűsót, mindent, hiába száraz szalmát, szénát. Az a szerencsétlen állatot negyed napnyi vonaglás után kimúlt. És az állatok is úgy megszeppennek. Szeneka erre utal, azt mondja, figyeld meg, hogy az állatok hogy gyászolják a társaikat. Rövid, súlyos gyásszal. De azt mondja, nem azt csinálják, mint az emberek, akik a halál után akarják igazolni, hogy mennyire szerették az illetőt. Már halál után úgy se tudod igazolni. Ha amíg él valaki, addig szeresd azt az illetőt, bárki legyen is, a halál után már hiába építesz neki nagy sírboltokat, vagy költesz százezreket, meg milliókat, de én is úgy megdöbbenve tapasztalom, ha néha temetőkben járok, hogy Budapesten tehetem ezt meg, főleg, hát egészen elképesztő sírhelyekkel találkozom. Az élőket százszor jobban tudom sajnálni, hogy ilyeneket csinálnak, mint azokat, akik ott vannak a sírban. Az Isten is azt mondta a profétának, hogy halottakért való sírás ne tégy. Fohászkodjál csöndesen. Mert azért az emberért, a feleségedért már nem tudsz mit tenni, ott lezárult egy élet. Bibliában van egy ilyen kifejezés, Jelenések könyve 14. fejezetében, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Mert megnyugosznak az ő fáradozásaikból, és cselekedetei követik őket.

Ez egy gyönyörű kifejezés. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Református kopja fákon ott van a rövidítés. A, B, F, R, A. Nagyon szép rövidítés. A, boldog, feltámadás reménységében alszik. A, B, F, R, A. Ezért van ez az öt betű ott. A, boldog, feltámadás reménységében alszik. Ő érte már, nem tudunk mit tenni, ő befejezte a földi pályafutását. Boldog az az ember, aki a bűnnel szemben küzdve, a lelkiismeretére és hitére hallgatva, Isten segítségét igénybe véve, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekbe, mondta Jézus. Boldog, aki Jézussal együtt élte le a földi életének azt a részét, ami után megismerhette Jézus Krisztust. Boldog ez az ember. Megnyugszik, és majd föl fogja az Isten támasztani. Na de aki élve marad magáért mit tehet? Mert mondom, a másikért nem tehet már semmit. Ha a halál után semmi nincs, akkor a másikért nem lehet tenni semmit már. A másik emberért addig lehet tenni, míg él. Magunkért mit tehetünk? Magunkért azt kell tegyük, mondja Szeneka is, hogy nézzünk a természet egyszerű kis állatkáira, hogy azok nem toporzékolnak, azok nem rendeznek jelenetet, azok nem vádolják az Istent, megszeppennek egy pillanatra, megadják a végtisztességet, aztán nyugovóra térnek. Kedves hallgatók, a Biblia is így ajánlja ezt. A Biblia azt mondja, hogy adjuk meg a végtisztességet a halottaknak. Mózes első könyve, tehát a Biblia legelső könyvétől fog, hogy olvasom a Bibliát, azt látom, hogy a hívő embereknek megadták a végtisztességet. Ábrahám a feleségének külön sírboltot vett, mert annyi földje nem volt, egy talpalatnyi földje nem volt, súlyos pénzekért Makpela barlangját megvett, és ott Sárát illő módon eltemette. Józsefet, amikor el kellett temetni 110 éves korában, ugye egész Egyiptom meggyászolta, hát az egyiptomi szokások akkor már a mumifikálást írták elő, hát Józsefet is tulajdonképpen mumifikálták, ami annyit jelentett, hogy a gazdag embereket több hónapos kezeléssel tartósították a testét, ugye a szegény embereket ott is eltemették, se szó, se beszéd, de hát a gazdag embereknek ez kiárt, nem tudom, egy hónapos gyászt tartottak, és József végrendelkezett, hogy amikor majd a népem kivonul Egyiptomból, majd akkor az én csontjaimat is vigyék el az ígéret földjére, mert én hittel tekintek arra, hogy az Isten nekünk megígérte az ígéret földjét. Mindenki megadta a másiknak a végtisztességet, Jézusnak is megadták a végtisztességet, amikor a főtanács két tagja, József és Nikodémus Pilátushoz elmentek, elkérték Jézus testét, vásároltak egy sírbarlangot, betették abba a sírboltba, és azt mondták, hogy majd vasárnap ugye kimennek az asszonyok, bebalzsamozzák a testét, és akkor majd hát örök nyugalomra helyezik. A Biblia nem a kegyelet ellen szól, de a Biblia szól az ellen, ami a kegyeleten túl már hazugság. Bűn és hazugság. Mert hogy valakinek megadjuk a végtisztességet, és emberhez méltóan eltemetjük, hát ez se járt ki minden embernek, ugye még ebben az évszázadban sem, tessenek csak gondolni Boszniára, meg Koszovóra, meg más egyéb területekre, vagy a hutik és tuszik afrikai mészárlásaira, de a végtisztességen túl a halott kultusz, arról a Biblia azt mondja, hogy ez nemhogy nem az Istentől származik, de a legfélelmetesebb felkavarója az emberi léleknek, és hogy ilyenbe a keresztény ember ne vegyen részt. Ennek a halott kultusznak az elutasítását maga Jézus Krisztus testesítette meg. János evangélium a 11. fejezetét szeretném, hogyha a kedves hallgatóink többször is elolvasnák. János evangélium a 11. fejezete szól arról, hogy Jézusnak az egyik legjobb barátja Lázár, akinek volt két nőtestvére, Mária és Márta, és a déli országrészben élt Betániában, a halálán volt. Lázár nagyon szerette Jézust, és viszont ezért a testvérei küldöttséget menesztettek Jézus után, Jézus az északi ország részben tanított, körülbelül egy két napi járóföldre, hogy Jézus azonnal jöjjön, ha látni akarja a barátját. És Jézus nem indult el azonnal.
Jézus megkapja a hírt, hogy súlyos, gyógyíthatatlan beteg Lázár, de nem indult el azonnal. Két nap után indul el, két nap még a járóföld, negyednapra érkezik oda, és a halott már negyednapos, már eltemették, már a sírboltban van. És azért érdemes elolvasni ezt a János evangélium a 11. fejezetét, ugye tudjuk jól, hogy ez sem Máté, sem Márk, sem Lukács nem jegyezte le. János az az evangélista, aki kiegészítő jelleggel írta az evangéliumát, ami az előző háromból kimaradt, azt ő nagyon részletesen, ha fontos dolog volt, nagyon részletesen elénk tárja, és így olvasom a 11. fejezet 17. versétől. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Kedves hallgatók, az evangéliumok olvasásához valóban figyelem kell, mert itt mindennek jelentése van. Mert mi következik abból, hogy Mária otthon maradt, Márta meg kiment? Ebből nem csak az következik, hogy Mária otthon maradt, vagy Márta meg kiment, ebből egy harmadik dolog is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, ahol már negyed napja siratták az elhunytat. Jézus nem vállalt közösséget ezzel a gyásszal. Akkor az volt a szokás, hogyha valaki meghal, siratóasszonyokat fogadnak, mint ma a társadalmi temetés, ahol elmondják az illetőnek az életrajzát, meg hogy mennyi sok jót tett, hát ott a siratóasszonyok napokig gajdolták, énekelték, hogy milyen jó ember volt, meg mennyi emberen segített, meg milyen kár, hogy elment közülünk, és már 4 napja persze volt tor, ugye halotti tor, stb. Tehát az, hogy Márta kijött, Mária otthon maradt, be egy harmadik is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, megállt a temetőnél, és várt, hogy elébe valaki kijöjjön. Nem vállalt közösséget a gyásszal. Jézus a szeretet példaképe. Miért nem vállalt közösséget a gyásszal? Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy azért, mert a legtöbb emberi gyász hamis. Hamis. Én nem akarok itt megnevezni az elmúlt évek magyarországi nagy gyászaiból, nem akarok megnevezni, de mindenki úgy gondolja végig, hogy milyen az a gyász, amikor állandóan beszélnek az elhunytról, és olyanok beszélnek, akiknek az életükben lehetőségük lett volna talán segíteni rajta, ezt elmulasztották, de utána nagyon sokat beszélnek róla, és nagyon sok pénzt áldoznak arra, hogy díszes sírhelyet építsenek neki, ha annak csak a felét az életben odaadták volna neki, esetleg lehet, hogy más irányt vett volna az élete is. Az emberi gyász nagyon álságos tud lenni. És főleg akkor, amikor ez újra és újra visszatér, amikor például állami ünnepeket csinálnak belőle, meg nem is tudom én micsodát. És Jézus ezzel nem vállalt közösséget, tehát nem ment be a gyászolókhoz, nem ment oda, hogy részvétem, fogad részvétemet, fogad. Ugye mi így szoktuk csinálni, hogy elmegyünk és részvétet nyilvánítunk, Jézus ezt se tette. Valaki ezt mondhatna, hogy milyen udvariatlanság. Na de Jézus Krisztus példakép, Jézus a minta, Jézus azzal, amiben hamisságban nem vállalt közösséget, megállt a falu szélén a temetőnél, és Márta itt érte utol, itt ment elébe, és egy kicsit szemrehányóan azt mondja neki Márta, hogy hát miért nem jöttél, hát üzentünk utána, de miért nem akartad látni még az utolsó perceiben. Ugye így mondja egészen pontosan Márta, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvére. Te megakadályozhattad volna ezt a halált. Te már embereket meggyógyítottál, te már emberekkel annyi jót tettél, hát a saját barátodhoz nem jöttél el. Ott volt benne az elég súlyos szemrehányás hangja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testem. Az egy kicsit békülékenyebbre fogja, azt mondja, de mindazonáltal hiszem azt, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Mit felel erre Jézus? Mondtanék ki Jézus, feltámad a te testvéred. Nem nyilvánít részvétet,
nem mond neki emberi vigasztaló tirádákat, hanem mondja a legfontosabb dolgot, hogy a halálon van győzelem. A halálból a feltámadás a győzelem. A halál az alvás, de ha a te testvéred igaznak találtatik az én ítéletemben, és én tudom, hogy igaznak fog találtatni, én már most mondom neked, hogy fel fog támadni a testvéred. Most meg bejárta a földi pályafutását, jobb is, hogyha elcsendesült, alszik, de feltámad a te tested. Rögtön a feltámadásra hívja fel Mártának a figyelmét. Érdekes, hogy Márta, mintha visszanyerné a lélek jelenlétét, mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tetszenek látni, azért érdemes ezt mindig végigolvasni, mert bepillantásunk lehet, hogy egy egyszerű falusi lány mit tudott a feltámadásról. Ma nem tudom, hogyha Magyarország 3200 településén végigmennénk. Én elég sok településen voltam, és sajnos sok temetésen is voltam. Sok jó barátom, hozzátartom, meg is kértek, hogy mondjak pár szót. És láttam az legfélelmetesebb tapasztalatom egyébként, talán egy Bunyevác faluba volt, Baranya megyébe voltam hivatalos, és a bunyevácok úgy nagyon megadják a gyász, például sorfalat álltak ott a halottas házhoz való úton, külön énekeket énekeltek, nagyon megrázó, ilyen gajdoló énekeket, mint itt Betániában is lehetett. És utána, amikor hát megkértek, hogy én is ismertem azt az illetőt, hogy mondjak a Bibliából pár szót, hát én olyan figyelemmel sehol nem találkoztam. Ott mind a több száz ember így figyelte, hogy mit mond Jézus erről, vagy mit mond Jézus arról. És hát ott is talán éppen erről a történetről beszéltem, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy van feltámadás, lesz feltámadás. Pál apostolnak ezt már magyaráznia kellett az első Korintus levél 15. fejezetében, mert nagyon sok keresztény már az őskeresztény korban kétségbe vont, hogy lesz-e feltámadás. Azt mondják, hát ez túl sok azért ezt elgondolni, hogy feltámadás lesz. Éljünk rendesen, erkölcsösen, aztán mi lesz, mi nem lesz, azt nem tudjuk. Ez a feltámadás, de hogy nem az emberi természetnek a legkedvesebb ajándéka. Az emberi természet jobban szereti a meghalást, jobban szeret, hogy a lélek tovább él. Persze, hogyha a lélek tovább él, akkor mi szükség van feltámadásra? Most vagy van feltámadás, ha meg van feltámadás, akkor nem lehet továbbélés. Ha meg továbbélés van, akkor miért kellene feltámadás? A kettő kiüti egymást. Tehát nagyon vegyes érzelmekkel vannak az emberek, de én azt gondolom, hogy ha az emberek meghallják ezt, hogy van feltámadás, hiszen Jézus azért jött a világra, hogy ő meghalljon minden ember bűnért, és ezért lehet feltámadás, és Jézus ezt megígérte, akkor Márta, minthogyha visszanyerte volna a lélek jelenlétét, és pontosan válaszol Jézusnak, azt mondja, tudom, Uram, hogy van feltámadás, hiszen az Ószövetség is hirdette a feltámadást. Jobb könyve 14. fejezete, Prédikátor könyve 3., 7., 9., 11. fejezete, Zsoltárok könyvében a 88. Zsoltár, Dániel könyve 12. fejezete. Hát el lehet mondani egy tucat bibliai fejezetet, hogy az Ószövetség milyen sok oldalon hirdette már, ugye a leghíresebb ige helyett talán önök is ismerik a Jobb könyve 19. fejezetében, amikor Jobb azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Én por leszek. Én elfogadom azt, amit Isten mond, hogy te porrá leszel, por leszek, de eljön Krisztus, az én megváltom, és utoljára, tehát a történetnek a legvégén, a második eljövek, utoljára, porom felett megáll. Márta mit mond? Tudom, hogy feltámad, de rögtön hozzáteszi, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ő is pontosan tudta. Pontosan tudta azt, amit sajnos ma keresztények nem ismernek, és ezért inog meg keresztények hite, ezért nem hisznek a feltámadásban, vagy ha hisznek is, úgy már nem tudnak hinni, hogy másokat is tudnának érvényesen vigasztalni. Pál azt mondja az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében, tehát 1 Tesszalonika 4-ben azt mondja Pál, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel, hogy az Úr majd eljön, riadóval, arkangyal szózatával, és először feltámadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, elváltozunk, és az Úr is megjelenik a levegő égben, és magához lesz, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Kedves hallgatók, ha ezt nem ismerjük meg az Istentől, akkor nem tudjuk vigasztalni se magunkat, se mást ezekkel a beszédekkel. Márta hívő asszony volt, ő tudta jól,
az Ószövetségből tudta jól, hogy mi a halálnak, a feltámadásnak, az első feltámadásnak és az örök életre jutásnak a menetrendje. Ezért mondta azt Jézusnak, hogy tudom, Uram, hogy feltámad, a feltámadáskor az utolsó napon mondta néki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghalt is, élni fog. Helyes fordítás szerint nem él, ugye sok Károlyi Bibliában így mondják, ha meghalt is él. Nem, helyes fordítás szerint, ha meghalt is, élni fog. Hiszen éppen most nem él, most nem él, most meghalt. De élni fog. Tehát Jézusnak ez a magatartása, amit én ebben a kis füzetben emeltem ki, két kiadványunk jelent meg az utóbbi időben, illetve pontosabban három, ez a legegyszerűbb, legigénytelenebb kis tanulmány a Biblia haláról. Vankó Zsuzsának nagyon rövid, de ez már egy tartalmasabb könyve, ha meghal az ember, hol van ő? Tehát ezt ajánlottam önöknek is, és remélem, hogy elolvassák, vagy aki nem olvast el, nagyon tudom ajánlani. És van ez az újonnan megjelent meglepő háttérkutatás című könyv, ami a halottak napjának, vagy a Halloween-nek, vagy ezeknek az újabb amerikai szokásoknak a tök kultusztól kezdve az Európába áramlását kutatja. Ez a harmadik könyv, amit megjelentettünk. Én az evangéliumra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. A halálból van föltámadás. A halál nem a végső szó. A halál után jön az ítélet, meghatározott rend szerint, és az ítélet után pedig, az ítélet első szakasza után jön az igazak feltámadása, és az ítélet második szakasza után jön a nem igazak, vagyis a kárhozottak föltámadása. Mindenki vissza fogja nyerni az életet a Biblia szerint. Mindenki vissza fogja nyerni az életet. De egyesek azért, hogy utána meg is őrizhessék az életet örök életre, mások pedig csak azért, hogy szembesüljenek azzal, hogy sajnos nem lehet örök életük. Az a nagyon híres János 3.16, ugye, amit talán mindenki tud, János 3.16, ezt mondja ki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát van elveszés, és van örök életre való eljutás. Kedves hallgatók, ez a halálról a Bibliának a tanítása. A halál valóban megrendítő dolog, sőt olyan keserves és tragikus dolog lenne, hogy szinte elviselhetetlenné tenni az életünket, de a Biblia szerint nem az első halál a tragikus. A Bibliában kétszer olvasunk ilyen kifejezést, hogy második halál. Maga a kifejezés csak Jelenések könyve második és 20. fejezetében fordul elő, de az egész Biblia bizonyságot tesz arról, hogy lesz második halál. Engedjék meg, hogy először felolvassam azt az igehelyet, ahol ez először szerepel. Jelenések könyve második fejezet 11. verse, ezt mondja Jézus, mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ami ártalmas az emberi életben, az nem az első halál. Az első halálban az ember öntudata megszűnik. Aki átmegy az első halálon, az kiszállt a létezésből, annak nem fáj már az élet, az már nem szenved tovább. Ugye szokták ezt mondani nagyon helyesen, hogy most már jó neki, mert nem szenved. Igen, ez így van. Aki győz, ki az, aki győz? Aki az életben a természetének nem adta meg magát, ha rosszat tapasztalt magától, fájlalta, segítségért fordult az Istenhez, és aki az életben becsületesen küzdött a rosszal szemben. Ami itt van, sajnos itt van benne a bőrünkön belül, a természetünkben, a szokásainkban, a rossz látásunkban. Ebből kell megváltódnunk, ebből kell szabadulnunk. Ezért jött Jézus a világra, hogy a természetünket az ő erejével, a szokásainkat az ő erejével, a vakságunkat az ő erejével győzzük le. És aki győz, annak nem árt a második halál. Mi az, ami ártalmas tehát? A második halál. Az igazi tragédia a második halál, mert mi a második halál? Hogy örökre, örökre el kell távoznod a létezésből, nem lesz életed. Mert nem is akartál élni, ha rosszban akartál élni.
Adtam az életet, adtam az erőt, adtam a kegyelmet, hogy megváltozhassál, és az Isten azt mondja, hogy ember, mire használtad fel az életet? Így akarsz bemenni az örök életre? Rossz természeteddel, a rossz szokásaiddal, a torzult látásmódoddal? Így akarsz örökké élni, hogy az örök életben is majd megsebezd a másik embert, vagy fájdalmat szerezzél a másik embernek? Hát azért van az élet, hogy ezektől megtisztuljunk. Aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál az elalvás, az eleve nem árt, a második halálban nem lesz osztály része, mert Jézus azért kellett, hogy a második halál tapasztalatát szenvedje el, mert hát abból váltott meg bennünket. Ezt többször elmondtam már itt Miskolcon is, hogy olyan furcsa a mai kereszténység, sok ember azt mondja, hogy ha Jézus itt volt a világon, vagy ő a megváltó, akkor miért halunk meg? A Biblia azt mondja, nem az első haláltól váltott meg, a második haláltól váltott meg. A tragikus a második halál, nem az első. Az első haláltól senkit nem váltott meg Jézus, az első halált mindannyiunknak át kell élnünk, kivéve azokat, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. De a halálok közül nem az első halál a tragikus és fájdalmas, az alvás. Az lesz a tragikus majd, hogy emberek szembesülnek azzal, hogy én nem élhetek tovább, és akkor ott majd nem mondhatják azt, hogy a másik miatt, mert most az emberek nagyon könnyen azt mondják, hogy miért vagyok boldogtalan, mert a másik ilyen. Miért nem vagyok szerencsés, mert hát ilyen a világ. Az emberek ma nagyon könnyen áthárítják a felelősséget a másik emberre, meg a társadalomra, meg ki tudja kire, de ott az ítéletben, ahol tiszta, világos, egyértelmű lesz, hogy csak a magad hibái miatt veszel el. Ha elveszik valaki az Isten ítéletében, nem mások döntötték bele az elveszésbe, hanem saját maga veszítette el magát. És ez lesz majd a tragikus. Én azt gondolom, hogy a legtragikusabb dolog már itt a föld életben is az, hogyha valamit elrontottunk, ennek tudatára ébredünk, és annak is tudatára ébredünk, hogy nem tehetjük jóvá. A jóvá tehetetlen a tragikus. Amikor egy egész élet jóvá tehetetlen, ahhoz csak egy törékeny előkép, hogyha valami vázát eltörök mondjuk, és azt már akkor nem tudom újra összeragasztani, kell venni egy újabbat drága pénzért. Ugye az életben ezek a legfájdalmasabb emlékeink, amikor valami jóvá tehetetlenül eltörik. Vagy egy másik ember már nem bízik bennem, mert eljátszottam a bizalmát. Vagy mert egy másik emberrel így és így viselkedtem, vagy becsaptam, vagy rosszat mondtam róla, és most vége minden. Ezek borzalmasok itt a földi életben is, pedig ezek csak előképek, csak halvány előzményei annak, amikor egy egész életre fogja az Isten majd azt mondani, hogy ember, nem élhetsz tovább. Mert nem vetted fel a küzdelmet a bűnnel szemben, csak igazolgattad, csak mentegetted a bűnt, és ezáltal én nem részesíthetlek az örök életben. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki nem győz, azt elviszi a második halál. Na ez a tragikum. Szóval egy hittel rendelkező ember ezért nem az első haláltól fél. Az első halálról úgy is tudja, hogy alvás. Azt is tudja, hogy ahogy az életben az Isten mindig megsegített, abban is meg fog segíteni, hogy fogok meghalni. Mondom, most nagyon sokat beszéltek a héten a meghalásról, a rádióműsorokban szinte egyedüli nagy kérdés volt, hogy az emberek mennyire nem tudnak meghalni. Én ezzel nem csodálkozom, hogy az emberek nem tudnak meghalni, mert hogyha az élet elrendezetlen, akkor mitől tudjon valaki jól meghalni? Én emlékszem, hogy még fiatalként úgy gondolkoztam azon, hogy milyen lesz a szüleim halála. Ugye én nagyon szerettem édesapámat, édesanyámat is, de azt tudtam jól, hogy nagyon sok dolguk elrendezetlen. Elrendezetlen. És amikor meghalt édesapám 82 éves korában, és megvolt a temetés, néhány héttel azután meglátogattam édesanyámat, és akkor ő behívott a szobába, és azt mondta, hogy na neked elmondom, hogy apád hogy halt meg. Mi apáddal soha az életben nem imádkoztunk. Mi elfogadtuk, hogy van Isten, meg járattunk titeket is templomba, de mi nem imádkoztunk.
még étkezések előtt se, meg máskor, ez nem volt szokás. Hittük, hogy van Isten, Isten biztos segít rajtunk, mert mi jó emberek vagyunk, mi nem vagyunk haramiák és gonosztevők, de azt mondja, amikor apád már érezte, hogy már túl van a 80-on, egyszer azt mondja nekem, hogy te anyu, mi soha nem imádkoztunk. Mondta 3 hónappal a halál előtt. Szóval este nem imádkoznánk, nem köszönnénk meg az életet Istennek, hogy hát fölnevelhettük a gyerekeinket, meg mi is hát így rendezett házban élve, stb. Stb. Szóval képzeld el, hogy mi soha nem imádkoztunk, de 3 hónappal a halál előtt apáddal elkezdtünk így imádkozni közösen, és egyik este is imádkoztunk, és kívántunk jó éjszakát, és reggel, amikor odafordultam, az édesapád meghalt. Hát szebb halált ugye nem lehet elképzelni. Szebb halált nem lehet elképzelni. Ezt azért mondom el mindenkinek, hogy ha Isten segített bennünket az életben, olyan sokszor, hogy a számba se tudjuk venni. Azt nem is tudjuk visszaidézni. Ha leülnénk és szabadságot kapnánk, most idéz vissza, hogy mondjuk 10 és 20 éves korod között millió modikon hatvány kitevőkön segített az Isten, lehet, hogy 5 esetet nem tudnánk, mert annyira az Isten segítségéből éltünk. Na, de az Isten, aki az életbe segít bennünket, az nem segít majd az öregedéskor. Nem segít akkor, amikor mondja a Prédikátor könyve 12. fejezete, jönnek a nem szeretem napok. Amikor minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és megrogynak az őrlő leányok, és megkevesbednek azok az erős férfiak, amikor az ajtó kívül bezárultnak, nem én zárom be az ajtót, csak nem bírok már többet, már öregszem, már leépül az életem. Gondolod, hogy akkor nem segít az Isten? Isten azt mondja a Zsoltárokban, vénségetekig, megőszülésetekig én vagyok Istenetek. Isten addig, míg egy ember utolsót nem lehel, addig az Isten mindenkit segít az életben. Tehát ezért egy hívő ember nem remeg a halál gondolatára, nincs ilyen, hogy halál félelme, nincs ilyen, hogy jaj, de borzalmas halál, el kell hessegtetni a gondolatot, tehát többet járok kocsmába, kártyázni, stb. Általában az emberek ilyen hessegtetéseket ismernek. Nem, egy hívő ember azt mondja, hogy Istenem, te adtad eddig az életet, ha te elveszed, majd megadod hozzá az erőt is. Az első haláltól nincs mit félnünk. De azt gondolom, hogy a szüleim is azért kezdtek el gondolkozni, mert hogy érezni kezdték, bár ők nem tudták, tőlem sem fogadták el például a bibliai tanításokat, azt mondták, ha pap lennél fiam, akkor elfogadnád. Tehát így nem vagy pap, hát ezért te nem beszélhetsz úgy, mint a papok, hát így nem fogadták el. Bibliát már nem tudtam a kezükbe adni, mert a plébános úr, aki meglátogatt őket, mindig azt mondta, hogy a Bibliát nem kell a jó kereszténynek olvasni. Annak csak azt kell elhinni, amit a Szentbeszédben hirdetnek. Ezért aztán hát az emberi természet mindig a könnyebbik, úgy, hogy a víz is a könnyebbik helyre csorog le. Az emberi természet is azt mondja, hát ha a plébános ezt mondja, akkor a Biblia is ott maradt 25 évig az éjjeli szekrényen, és az nem nyitották szegények föl, és hát nem is lehetett ilyen módon. De az Isten szent lelke, ha nem tud a bibliai igéken keresztül hozzáférkőzni az emberi szívhez, akkor a bibliai igéin kívül is odaférkőzik az emberi szívhez. És adott egy ilyen gondolatot, hogy azért köszönjük meg az életet, és érdekes módon tulajdonképpen 3 hónappal a halál előtt. Bár azt elfelejtettem mondani, hogy amikor már ugye a szülők a 80. év felé közelednek, és én is így voltam vele, hogy szokták mondani, hogy a 80. év után már minden megtörténhet, és akkor minden ajándék. Hát egyszer otthon felejtettem ezt a könyvet. Ez a könyv a Biblia után ténylegesen a legtöbbet kiadott könyv a világon, de nem ezért ajánlom, mert statisztika ezt mutatja. Ellen White-nak a Krisztushoz vezető lépések című könyve. Ezt egy református lelkész fordította le először magyarra az 1890-es években. Most már egy sokkal jobb fordításban lehet itt a kezünkben. És hát én egyszer otthon hagytam egy karcsú könyv, 80 oldal, 13 fejezet, elmondja, hogy Jézushoz hogy juthatunk el. És legközelebb, amikor mentem haza, ugye az édesapám azt mondja, hogy hát fiam, azért beleolvastam ebbe a könyvbe, sőt, el is olvastam. Én vallásos könyveket nem nagyon olvastam az életben, mert én nem szeretem ezt a kegyes dumát. Ugye apukám határozott ember volt, és őt nem lehetett ilyen maszlag, sokszor mondta, hogy maszlag, meg kegyes duma. De azt mondja, ebbe semmiféle kegyes duma nem volt,
ez más könyv, te ilyen könyveket olvasol. Hát ha a Bibliát nem olvasta is el, de ezt elolvasta. Ennyi előzménye volt a 3 hónappal a halál előtti imádságnak. Semmi sem véletlen. Én azt gondolom, hogy ha igaz táplálék jön a lélekhez, különben ez a könyv nem a halálról nem is beszél szinte, hanem ez a feladata, hogy arról beszéljen. Ez a könyv arról beszél, hogy hogyan tudunk eljutni ahhoz, aki legyőzte a halált. Aki legyőzte a halált, a mi életünkben is legyőzi a halálfélelmet, bennünket is megtanít a tisztességes kegyeletre, de nekünk is azt mondja, hogy halottakért való sírást ne tégy. Reménykedj abban, és élj úgy, hogy találkozzál a szeretteiddel a feltámadás során, és addig pedig jegyezd meg, hogy a boldog feltámadás reménységében alszik. Kedves hallgatók, ez a Bibliának az egészséges tanítása életről és halálról, de ha bárkinek bármilyen kérdése támad, tudom, hogy sok minden ága boga van ennek a dolognak. Még egy másik könyvet is, egy olyan könyvet is hadd ajánljak önöknek, ami szintén nagyon vékony. Mit mond a Biblia? Ez 10 fejezetben mutatja be a Bibliának a legfontosabb tanításait, és itt is egy fejezet arról szól, hogy hogyan álljunk hozzá a halálhoz, és hogyan veszi el Isten a halál félelmet, és hogyan ad nekünk igaz reménységet abban, hogyha szembeszállunk a rosszal, és Krisztussal együtt szállunk szembe a rosszal, akkor legyőzhető a halál. És akkor megnyílik mindenki számára az örök élet. Köszönöm szépen a figyelmet, 10 perc szünetet tartunk, utána mindenki, akinek még ideje van, visszakérdezhet.

Mindenkit szeretettel köszöntök a szeretet himnuszáról szóló előadás sorozatunk negyedik, és ezáltal már a második félidőbe érkezett sorozatán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a szeretet himnuszából három részt hasítottunk ki eddig. Az első három versről szólt az első előadás, és rendkívül fontos, hogy ez a himnusz ezzel kezdődik, mert Pál apostol a himnusz elején felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem a szeretet, és mennyi sok hamisítás létezik a szeretettel kapcsolatban. Ha valaki igaz szeretetben akar részesülni, és meg akarja tanulni az igaz szeretetet, el kell kerülni ezeket a széltében, hosszában elterjedt hamisítványokat. Erről szól a szeretet himnuszának az első három verse. A második része a szeretet himnuszának azzal foglalkozik, hogy nem csak a világ hazudik és hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a nagy ellenség a saját természetünkben is ott lappang, mert az emberi természetünk is szeretetnek nevez olyasmit, ami nem az. Nekünk meg kell tanulnunk itt a Földön a szeretetet, és le kell győznünk a természetünket ahhoz, hogy igazán, hogy valóságosan tudjunk szeretni. Hogy mi az igazi szeretet, ezt a második részben két jelző közvetítette számunkra, a szeretet hosszú tűrő és jóságos, és utána mondja el Pál apostol, hogy mi mindent kell legyőzni a szeretetnek. Ebből a második részből a harmadik előadáson kiemeltük azt a fél mondatot, amely a szeretet és szerelem kapcsolatát érintette. Ez helyes fordításban így hangzik, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Az elmúlt előadást erre szántuk, hogy a szeretet és a szerelem összefüggéséről beszéljünk. A mai alkalommal ennek a második résznek a csúcspontjáról vesszük le azt a félmondatot, amely itt mögöttem a táblán is szerepel, a szeretet soha el nem fogy. Biztos, hogy a szeretet himnuszának ez a leghatalmasabb kijelentése. Megdöbbenti az embert, visszahőkölünk, és azt mondjuk, hogy van ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Itt a Földön van ilyen szeretet, és a mi életünkben is megvalósulhat ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Mielőtt a témába belekezdenék, hadd olvassam fel idáig a himnuszt, hogy lássuk, hogy hogyan jut el ide Pál apostol a szeretet himnusza kifejtése során. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Kedves hallgatók, biztos, hogy ezt a kijelentést is külön elemzés tárgyává kell, hogy tegyük. Ugye egy hat részes előadás sorozatban nem tudjuk a szeretet himnuszának minden egyes kijelentését méltóképpen megvizsgálni, de ebben az évben ugye úgy kezdtük a sorozatunkat, hogy van egy kísérő könyvünk, amelyre minden előadáson felhívom a kedves hallgatók figyelmét. Ez a könyv Sós Attila, a szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, a szeretet himnuszának minden egyes szavát mérlegre helyezi, tehát aki el akar mélyedni ebben a tárgyban, annak nagyon tanácsolom, hogy olvass el ezt a könyvet. Ezt a mondatot azonban nem hagyhattuk ki, mert ez a mondat sok kérdést felvet, hogy a szeretet soha el nem fogy. Tudnék, a világunkban éppen azt látjuk, sőt mondhatnám egy kis túlzással, de talán nem is túlzás, hogy a világon mindig azzal szembesülünk, hogy van valami szeretet, de aztán nincs. Létezik, megnyilvánul valamilyen szeretet, de aztán elmúlik. Jó lenne mindig szeretetben élni, mondják az emberek, de aztán hol marad a szeretet?
Még az éves ünnepkör során is nagyon sok embernek olyan fájdalmas érzése lehet ilyenkor tél felé járván, hogy készülnek az emberek, a családok a szeretet ünnepére, és mi van utána? A szeretet soha el nem fogy. Mint az embernek az az érzése lenne, mint a magyar költő híres rövid versének, hogy valamit kellene ezzel ellen tenni, hogy ne fogjon el a szeretet. Valahogy össze kellene fogni, hogy a világban mindig meglegyen az a szeretet, amelynek a jelenlétét az ember olyan jól esően érzékeli. Szóval valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Valóban az emberben alapvető és legmélyebb érzés, a szeretet érzés, és az ember a szeretet hiányát rögtön felfedezi a legkisebb mozzanatokban is, és ezért engedjék meg, hogy valóban ezzel a verssel adjunk nyitányt a bibliai kifejtésnek, amúgy is tél közelít, és a versnek a címe is tél. József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttecs, ami új meg épp, gyermekjátékot, ó, boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Kedves hallgatók, amikor így elgondolkozunk ezen, hogy van-e olyan szeretet, ami soha el nem fogy? Hogy ne tartsuk ezt túlzó kijelentésnek, amit a Biblia elénk szögez, hát gondoljuk végig, hogy tényleg van olyan szeretet a világon, lehet ilyennel találkozni, ami nem fogy el, soha nem fogy el, vagy nem egykönnyen fogy el. Érdemes elgondolkozni ezen. Én úgy gondolom, hogy ha a Biblia beszél erről, hogy van olyan szeretet, amiről legalábbis feltételezzük, hogy nem fogy el, vagy nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy olyan hatalmas, hogy szinte végigkísér egy ember életet, például az anyai szeretet. Miért mondom, hogy a maga a Biblia beszél erről? Mert Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. versében olvassuk ezt a híres bibliai kérdést. Biztos sokan ismerik ezt, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Vagy van olyan, hogy ne könyörülne a méhe fián. Egy anya mennyire ragaszkodik, mennyire szereti a gyermekét, és miért? Hát mert a saját testéből szakadt ki, ő nevelte, ő hozta a világra, minden tud róla, szinte érzi, hogy az a gyerek belül miről gondolkozik, mit akar. Igen, ezért teti fel maga a kérdést, maga a Biblia is, hogy hát elfeledkezhetik, mintha azt mondaná, hogy van olyan az emberi világban, hogy egy anya ne szeretné a gyermekét minden rossz ellenére. A gyerek sok minden rosszat tesz, nem csak kiskorában, én azt hiszem, hogy inkább nagykorában a szülő az édesanyával szemben, de az anyák mennyire soha el nem fogyó szeretettel ragaszkodnak, mármint az igazi anyák, akik tényleg méltók erre a névre. Ezért mondja Pál apostol is, amikor az egyik munkatársának, Timóteusnak mondja a második Timóteus levél első fejezet 5. versében, még a nagyanyjáról is megemlékezik, Loizról, és az anyjáról, Eunikáról, akikben ott élt az a képmutatás nélküli istenfélelem. Egy olyan családban nőhetett fel ez a Timóteus, ahol megkapta az egész életre szólóan azt az ösztönzést, azt a szeretetet,
amit egyedül a családban egy anyai szeretet tud megadni. Ugye a világon van olyan szeretet, ami a legjobb formáit tekintve soha el nem fogy, vérségen alapuló szeretet viszonyban is. Az elmúlt alkalomban beszéltünk arról, hogy a vérségi viszonyon kívül van még egy olyan szeretet, ami a legjobb formáiban soha el nem fogy, nem kell, hogy elfogjon. Ez a hitvesi szeretet, a házastársi szeretet, ez nem vérségi kapcsolatból adódik, ez választásból adódik, tehát abból, hogy két ember megszereti egymást. Hát erre is azt olvastuk a Prédikátor könyve 4. fejezetében, hogy ha két ember úgy szereti meg egymást, hogy ott lehet az Isten is a házasságukban, akkor ez a hármas kötél nem hamar szakad el, és ezért mondja az énekek énekének híres meghatározása a 8. fejezetben a szerelemről, hogy erős a szerelem, erős ez a szeretet, mint a halál, és kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is azért, hogyha a gondolkodásunk végigpásztázza az életet, hogy hol találunk olyan szeretetre, ami soha el nem fogy. Azért elgondolkozhatunk ezen, hogy hány és hány embernek adott erőt a szülői, azon belül is az anyai szeretet, és hány ember érezheti magát boldognak és szerencsésnek, hogy az életben van olyan párja, van olyan férje és van olyan feleség, aki messze menően meg tudja érteni, segíteni, támogatni, és ez nem egy-egy pillanat erejéig érvényesül, hanem, hogy az egyik előadáson idézett aranyversről mondtam, ha valaki a 30 éves házassági évfordulójára ír olyan verset, mint Arany János a Nőmhöz című versét, szóval amikor így évtizedeket kibír ez a szeretet, amikor évtizedeken keresztül végigkísér egy embert, hát ez egy hatalmas nagy dolog, hatalmas nagy kiváltság, hogy a szeretet soha el nem fogy, hogy van ilyen az emberi világban. De ugye érezzük, hogy ez a meghatározás a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, ez talán még többtem, ha valaki a 30 éves házassági évfordulójára ír olyan verset, mint Arany János a Nőmhöz című versét, szóval amikor így évtizedeket kibír ez a szeretet, amikor évtizedeken keresztül végigkísér egy embert, hát ez egy hatalmas nagy dolog, hatalmas nagy kiváltság, hogy a szeretet soha el nem fogy, hogy van ilyen az emberi világban. De ugye érezzük, hogy ez a meghatározás a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, ez talán még többet jelent. Ez nem csak annyit jelent,

A Timuszának a harmadik nagy részéhez, amely arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz a szeretetnek a szerepe és a helye. De a szeretet soha el nem fogy, nem csak a föld életre vonatkozik, hanem az örök életet is elibénk tárja, de a földi élettel kapcsolatban is sokkal mélyebben mutatja meg a szeretetnek a győzelmét az önzés és a szeretetlenség fölött, mint az anyai vagy a hitvesi szeretet. Ez az a szeretet, amit a Biblia így nevez, hogy a soha el nem fogyó szeretet, azaz Isten kapcsolatból származó szeretet. Az embert vérség szerint először az édesanyjához kötik a legmélyebb érzelmek. A választás szerint azután egy emberhez, ha rátalál egy emberre. Ha rátalál egy férje vagy feleségre. De az életben van még egy kapcsolat, amely sokkal mélyebb, mint a vérségi, sokkal mélyebb, mint a választáson alapuló emberi kapcsolat. Miért? Mert mind a kettő benne van. Mert az Isten kezéből kikerült lény, ahogy visszatalál újra az Istenhez, ahogy a tékozó fiú hazatér és megtalálja újra az Istent, ezt is a Biblia szeretetnek nevezi, sőt, a Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében egy érdekes kifejezést olvashatunk, a visszatalálást, az Istenhez való visszatalálást első szeretetnek nevezi, ami azért érdekes kifejezés és lényeges kifejezés, mert ebben a hatalmas, örömteli mondandón kívül egy tragikus mozzanat is benne rejlik. Mi ez a tragikus mozzanat? Mint egy az, hogy míg az ember nem talál vissza az Istenhez, lehet neki a legjobb édesanyja, lehet neki a legjobb férje vagy felesége, tulajdonképpen még ez is kevés ahhoz, hogy az igazi szeretetet megismerje. Amikor az ember visszatalál az Istenhez, akkor kezdi látni, hogy mi az, hogy szeretet. Ezért mondja ezt a szeretetet első szeretetnek a Biblia. Azért mondja a Biblia erre azt, hogy amikor az ember megismeri az Istent, és felismeri az Istenben a teremtőjét, a szülőjét, végső soron a szülőjét, megismeri azt a lényt, akit ő szabad elhatározásából választhat, aki nem az ellensége, hanem a jótevője, nem az, akinek addig beállították, hanem egészen más. Ez az egész emberi életet átrendezi az ember számára, és a szeretetről is egy egészen más képet ad. Első szeretet. Ebben a kifejezésben az is benne van, hogy első szeretet, hogy minthogyha azelőtt minden szeretet töredékes, vagy csorba lett volna. Ugye az eredeti görögben, ugye itt az a kifejezés szerepel, amiből a magyar nyelven is a szóképzésben ma is nagyon sokszor élünk, ugye a proto képző, előképző szerepel, vagyis a proto nem csak annyit jelent, hogy első, hanem annyit is jelent, hogy minta. Tehát, mintha a szeretetet az ember akkor kezdené megtanulni, amikor kezdené az ember látni azt, hogy az Isten hogyan szereti őt. Ezt annyira fontos dolognak tartottam, amikor a szeretet himnuszáról ezt a 6 előadást összeállítottam, hogy a következő heti előadást teljesen ennek szeretném szánni, erre a témára szeretném rászánni, hogy mit is jelent az Istent megismerni, és milyen Istent kell megismerni, és hogyan, és Krisztus hogyan mutatta meg ennek az útját, amikor a Földön járt, hogy végre valahára képünk legyen a szeretetről. Mert ismétlem, nagy dolog az anyai szeretet, nagy dolog a házastársi szeretet, de az Istenhez való szeretet mindegyiken túltesz, és aki az Istent megismeri, annak a szeretetében, az addigi szeretetéhez képest biztos, hogy forradalmi változások fognak bekövetkezni. Hadd álljak itt megint egy kicsit meg egy vers erejéig, hiszen a vers nagyon szépen példázza Pirinszki János verse, hogy még a földi életben is, amikor az ember átmegy a szülői szeretetből egy másik szeretetbe, a hitvesi szeretetbe, az is milyen óriási katartikus élmény. Ugye a vers arról szól, egy fiatalkori Pirinszki vers, hogy amikor az ember megismer valakit, akit megszeret, egy nőt, egy lányt, akit megszeret, de összeütközésbe kerül a férfiban, a költőben az a szeretet, ahogy addig szerette az édesanyja,
és az a szeretet, amitől

0: egész más dolgot várhat ezután a szerelem, a hitvesi szeretet. Ez egy megrázó dolog. Megrázó, hogy először leírja az anyai szeretetet, tessenek majd figyelni a versre, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis ha megölném is, hinné jó vagyok. Ez az anyai szeretet. Ugye az anya és a fia kezd távolodni egymástól az életben. Olyan messzire kerül egy anya meg a gyermeke, mint a tó és a csillag, és egy idő után már a szülők olyan nehezen tudnak beszélni, aztán nem mer beszélni, szólni hozzám. Megszakad a régi anya-kisgyermek közötti hamvas kezdeti kapcsolat, és a nehéz egy kamasz gyerekkel, még nehezebb egy eltávolodó felnőtt gyerekkel kapcsolatot találni, de azt mondja, ez az anyai szeretet akkor is ott van a háttérben, mégis ha megölném is, akkor is hinni, hogy jó vagyok. Csodálatos ez az első verszak, nagy lendületet ad a versnek, mert a vers aztán azzal fog folytatódni, hogy amikor megismerünk egy másik valakit, aki esetleg majd később a feleségünk lesz, vajon tud-e olyan szeretetet adni, vagy hiszen ennél nagyobb szeretetet kell adni bizonyos értelme, a vérséginél nagyobb a választáson alapuló szeretet, tud-e olyan szeretetet adni, mint amilyen szeretetet kaptunk az édesanyánktól. Gyönyörű metonímiák, metaforák lesznek a versben, például külön figyeljenek fel a drága mélyre, ugye az anyai szeretetet így próbálja finoman érzékeltetni, hogy mint régen együtt voltunk a drága mélyben, hát mi a drága mély, ugye, hogy egy anya testéből kiszakad egy gyermek, a méhen belüli élet, a drága mély, és kis békezászló oltalmat keres, tehát hogy az anya, hogy ragaszkodnék még a gyermekéhez, kis békezászló oltalmat keres, és aztán a felnőtt életnek a keményedése, eldurulás, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák, vajon megoldja az életnek azt a problémáját a szerelem, amit minden ember szeretne megoldani, hogy boldogan élhessen, hogy örömben és szeretetben élhessen. Mintha ez a Pilinszky vers azt mondaná, hogy sajnos nem. Ez egyébként az egész költészetére jellemző. József Attila mellett, akit előbb hallottunk, az anyaversekben József Attila mellett ez a másik költőnk, aki nagyon bővelkedik. Ugye József Attilának is a Mama vagy a Kései Sirató, ugye hatalmas anyaversei, de Pilinszkynek is hatalmas anyaversei vannak. Ez az első ezek között, fiatalkori, szinte 20 éves próbálkozás, de nagyon figyelemre méltó.
1: Pilinszky János, könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegényt csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó, tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélybe. Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg, gyenge vállát. Irgalmazd meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis békezászló oltalmat keres. Oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres.
0: Kedves hallgatók, tehát a földi életben is nagyon nagy váltás az, amikor az egyik szeretet, amely végigkísért bennünket születésünktől fogva, át kell, hogy lényegüljön egy másik fajta szeretetbe, Hát akkor ehhez képest mennyire nagy váltás az, amikor nem egy teremtményhez fűz egy ilyen kapcsolat, hanem magához, a teremtőhöz. Amikor az ember magát, a teremtőjét megismeri. Példabeszédek könyvében a 20. fejezet 6. versében van egy érdekes kifejezés, ami megint csak a Bibliának egy nagyon megrendítő, rövid verséhez tartozik. Ez így szól, hogy minden ember talál olyan embert, aki jó hozzá, de hű embert az kicsoda találhat. Olyan embert, aki egyszer-egyszer jó hozzánk, vagy ideig, óráig szeret bennünket, vagy segít, ilyet szinte mindannyian találunk, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ne legyünk olyan kegyetlenek, és olyan felejtő emberek, hogy azt mondjuk, hogy ilyen nem volt. Ha ilyen nem lett volna, akkor nem is élnénk, nem is tudtuk volna az eddigi életünket folytatni. Olyan embert, aki jó hozzánk, azt azért lehet találni. De olyan embert, aki hűséges hozzánk, aki kitart, aki időben, huzamosan kitart az ember mellett, ilyen embert szinte azt mondja a bölcs Salamon, hogy lehet ilyen embert találni? Ha nem lehetne is ilyen embert találni, erre mondja a Szentírás, hogy van egy olyan lény a világegyetemben, aki soha nem mond le az emberről, aki az embert mindig keresi, aki az emberhez nem csak ideig, óráig akar jó lenni, hanem aki valóban hűséges akar lenni az emberhez. Nem véletlen a Bibliában Istennek az egyik legtöbbször előforduló jelzője, hogy Mózes mondja a Mózes 5. könyve 32. fejezetében, hogy hűséges Isten nem csalárd, igaz és egyenes ő. Hogy lehetne ezt a hűséges Istent, ezt az igazán szerető Istent bemutatni? Említettem, hogy a jövő alkalommal azzal szeretnék foglalkozni, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot a szeretetről a maga életében. Most 3 jézusi példázatot ajánlok a figyelmükbe, olyan 3 jézusi példázatot, amelyek teljesen világosan közlik, egyik a másikhoz illeszkedve, hogy mit is jelent ezt a soha el nem fogyó szeretetet megismerni, és szert tenni általa erre a szeretetre, amit azt mondhatjuk, hogy az isteni szeretet költözhet az emberbe. Ez a 3 példázat a Lukács 15. fejezetében a tékozzó fiú, ugyanez evangélium 10. fejezetében az irgalmas samaritánus, és a Máté evangélium a 25. fejezetében a talentumok példázata. Ebben a 3 példázatban beszélt Jézus arról, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy. Nem kell talán részletesen szólnom önöknek erről, majd a vetítés során ezt megteszem, amikor a legszebb műveket bemutatnám, hogy a tékozzó fiú példázatában milyen Isten áll előttünk, aki soha nem adja fel a reményt, hogy a gyermeke visszatérhet. Aki minden nap kimegy a falu szélére. Aki mindig várja a gyermekét. Ha valaki felteszi a kérdést, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy, de hát Miért bitangolt el olyan sokáig az a gyermek? Miért nem jött haza? És van olyan eset is, hogy nem jönnek haza a tékozó fiak, és nem történik meg ez a változás az életben. Hát akkor mégsem a szeretet a legerősebb erő az életben, mert a messze menő szeretetre, a soha el nem fogyó szeretetre is szabadságában áll mindenkinek azt mondani, hogy nem kérek belőle. Ez igaz. Teljesen így van, hogy a szeretetnek a lényegéhez tartozik a szabadság tisztelet, az igazi szeretet soha erőszakot nem tesz, kényszert nem alkalmaz. Nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy a legtökéletesebb, legtisztább szeretetre is lehet nemmel válaszolni. Soha nem felejtem el, amikor még a Bibliát nem ismertem, és hallottam, hogy a Bibliáról előadások vannak itt Budapesten, és elmentem egy-két helyre. Egyszer egy tanár, házaspár meghívott az otthonukba, és egy nagyon mély és alapos témáról volt szó, nem a szeretetről, egészen másról, de a beszélgetésben a szeretet felé kanyarodtak a gondolatok, és a tanár házas pár közül a férfi, a tanár úr azt mondta, hogy hát ő azt nem tudja elképzelni, hogyha ő valakit szeret, hogy föl ne olvasztaná a jeget abban a másik emberben. Ő úgy szereti minden diákját, és úgy próbál szeretni, hogy arra válasz jöjjön, hogy az ne maradjon hatástalan. Hát a szeretet úgy uralkodik a világon, hogyha messze menően mindent kipróbál, hogy a másik embert megnyerje a szeretetnek. És aztán, amikor a beszélgetés vezetője csendesen megjegyezte, hogy igen, van szép és hűséges szeretet, de ott is ott van az embernek a szabadság, hogy arra nemmel válaszoljon. A tékozó fiú nagyon sok nemet mondott. Nemet mondott otthon, amikor kikérte az örök részét, nemet mondott akkor, amikor elverte a pénzét, nemet mondott akkor, amikor már jöttek a gondolatok, hogy már otthon talán jobb lenne. Hányszor és hányszor nemet mondott erre a kérlelő szeretetre, amit érezhetett az apjától. Az igazi szeretet, a soha el nem fogyó szeretet, az nem annyit jelent a Bibliában, hogy mindenki szeretni fog akkor, amikor találkozik olyan emberrel, vagy találkozik az Istennel, aki őt hűségesen szereti. Az igazi szeretet is lehet viszonzás nélkül és hatástalan. De attól még szeretet marad. A szeretet győzelme nem az, hogy minden ember szeretni fogja az Istent, vagy minden ember megváltozik. A szeretet győzelme az, hogy az Isten nem változik meg, bármilyen borzalmas és visszataszító tapasztalatok hátterén sem, amit az ember tesz az Istennel. Az Istenben soha el nem fogy a szeretet, legfeljebb hatástalanná válik. Az Isten soha nem adja fel a szeretetét, akkor sem, hogyha az Isten ítél, az Isten ítéletében is szeretet van, erről majd az utolsó előadáson külön is részletesen is lesz szó. És hogy milyen ez az isteni szeretet, amelyet Jézus elénk állított a tékozó fiú példázatában, hogy ez az atya mennyire keresi ezt a fiút. Azt tökéletesen elmondta Jézus, és gyakorlativá téve a Lukács evangélium a 10. fejezetében az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, ahol világosan látszik azt, hogy az igazi szeretet az honnan indul ki, és meddig tart, meddig ér el, milyen eredménye van. Ugye ennek a példázatnak a rövid története az, hogy ezen a nagyon járt úton, a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, látjuk, hogy ez délről elinduló út és észak-keleti irányba megy, már erről a kis távolságról is ki tudjuk számítani, hogy ez azért volt olyan járt út, mert a zsidók itt kerültek át a Jordán másik részére, hogy kikerüljék ezt a gyűlölt tartományt, Samáriát, és Galileába a rokonokhoz úgy érkezzenek el, hogy egy ilyen kis varga betűvel, kikerülve a más vallású, más etnikumú lakosságot a saját véreikhez, hiszen itt is zsidók éltek zömmel, itt is zsidók éltek, szóval ezen az úton érkeztek el rokonaikhoz. Ezért volt ott ilyen sok rabló, akikről beszél ugye Jézus a példázatban, akik ezt a bizonyos embert, aki ment a Jerikói úton, agyba főve verték és ott hagyták az árok szélen, és milyen érdekes, hogy elment arra egy pap és lévita, aki észrevette ugyanezt az embert, de nem segített rajta. Még pillanatnyilag se, pillanatokra sem segített rajta. Aztán jött harmadikként egy olyan ember, mondom ennek a gyűlölt tartománynak, Samáriának a lakosaként, aki nem csak hogy észrevette ezt az embert, de milyen érdekes kis mozzanatból indul ki a Biblia, azt mondja erről az emberről, hogy ő könyörületességre indult. Itt megtanuljuk ebből a példázatból a soha el nem fogyó szeretetnek egyik lényeges összetevőjét. Melyik szeretet az, ami az életben nem fogy el? Az a szeretet, amelyben mindig van együttérzés és szánalom. Az olyan szeretetfajta, ami az érosz, tehát az, amiből az erotika kifejezésünk van, tehát az úgynevezett szerelem, amit ma is szerelemnek mondanak, sok köze nincs a bibliai értelemben vett szerelemhez, de ma nagyon elterjedt, hogy szerelem, de hogyha nincs benne együttérzés, nincs benne a másikkal való azonosulás és nincs benne egy igazi összehangolódás a másikkal, akkor ez semmit sem ér, mert az igazi szeretet, amiben erő van, hogy ne fogjon el, az a szeretet, ami könyörületességre tud indulni. Az egész irgalmas samaritánus példázata ezen a fél mondaton fordul meg. Elment ott a pap és a lévita, látta, de nem indult könyörületességre. Elment a samaritánus, látta, és belül könyörületességre indult. Mit jelent ez, hogy könyörületességre indult? Egy nagyon egyszerű dolog, már említettem többször is az előadás sorozatunk keretében, mert az igazi szeretet lényegileg igazságosság. A samaritánusnak eszébe jutott az, és ezért indult könyörületességre, hogy mi lenne, hogyha ő lenne ott az árok szélen? Mit várnál, hogyha ő lenne ott az áldozat? Az igazi szeretetet mindig az igazságosság táplálja, hogyha az ember erre az elemi igazságosságra képes, hogy ha én lennék a másik ember helyében, én mit várnék el, hogy a másik ember tegyen velem. És ez indított a könyörületességre. És ez az a pont, ahonnan az egész példázat kiindul. Ugye Jézus utána nagyon szépen részletezt, hogy az ember leszáll a lováról, kimossa az áldozat sebét, elviszi egy vendégfogadóba. Ott együtt tölti vele az éjszakát, tehát az idejéből is áldoz rá, pénzt is ad a fogadósnak. Szóval mindez olyan gyönyörű történet, amelyet Rembrandt majd fogom vetíteni, de itt lapokon is elvihetik otthonaikba, és ezt valóban jó nézni sokat, ezt a Rembrandt részkarcot, valami csodálatos módon megragadott, vagyis egyetlen egy mozzanatban, amikor leemelik a lóról az áldozatot, és a samaritánus beszélget a fogadóssal, majd az előadás után ezt nagyban is mindenki számára élvezhetően látni fogjuk, de ez valami csodálatos megragadás, hogy ezen az egy mozzanaton Rembrandt ki tudta fejezni, hogy az igazi szeretetnek a lényege az együttérzés, méghozzá egy másik dolgot is hadd társítsunk hozzá, a tapintatos együttérzés. A képnek ugyanis az a legnagyobb erénye, hogy minden arc látszik, mármint az emberi személyek arca, mert ez egy falusi jelenet, van itt kutya is, meg tyúk is, meg egy fogadónak az udvarháza, de vannak emberek is, lovász fiú, szolga, az agyba főbe vert ember, a fogadós, az irgalmas samaritánus, szóval mindenkinek az arca látszik, egyedül egy valakinek nem látszik az arca. Az irgalmas samaritánusé. Az ő arca az nagyon tapintatosan homályban maradt, háttal áll felénk, Rembrandt így dolgozta fel ezt a témát, az ő arca egyedül nem látszik. Hogyan is mondta ezt Jézus, hogy mi az igazi szeretet, hogyha nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal? Ha valaki számon tartja azt, hogy kin segít és kin hogyan segít, akkor azt mondja erre Jézus, hogy hát akkor már megkapta ezért a jutalmát. Az az ember várhat az Istentől jutalmat, aki a földi életében észrevétlenül teszi az együttérzésnek, a másik emberrel való együtt szenvedésnek a cselekedeteit. Azért használom ezt a szót, mert a németeknek nagyon szép kifejezésük van rá, ez a Mitleid, az együtt szenvedést, így mondják a részvétet, hogy együtt szenvedés. Tulajdonképpen ez az, ami a valódi, az isteni szeretet. Jézus világossá teszi ebben a két példázatban, hogy az Istentől meg lehet tanulni ezt a szeretetet, csak annyira van szükség, csak idézőjelbe teszem, hogy igazságosak legyünk. Ha az életben mindig föltennénk ezt a kérdést, hogy ha én lennék a másik helyében, én mit várnék el szívesen? De sajnos ezt nem tesszük föl. Magunknak mindig jót várunk el, de amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kell adnunk a másik embernek valamit, akkor elkezdjük fontolgatni azt, hogy hát nekünk azért nem adtak ilyen helyzetben, meg nekünk az élet nem adott olyan bőven, és mi se adunk a másiknak. De Jézus világosan mondta, hogy ha ez az egyszerű igazságosság, amit tetejében még a lelkiismeret is támogat az Isten szent lelke is, mert erre akar minden embert elvezetni az igazságos életre, ha ez megszületik, ha ez megfogan az emberben, akkor a másik példázat azt mondja, hogy tulajdonképpen minden ember képes erre a szeretetre, ami soha el nem fogy. Minden ember képes, nem csak az Isten, nem csak a tékozó fiú atya, aki az Istent jelképezi, hanem az ember is, méghozzá messze menően. De azért írtam fel még egy harmadik példázatot, a Máté Evangélium a 25. vagy Lukács 19. fejezetében, a talentumok és gírák példázatát, mert Jézus tovább is részletezte ezt a tanítását. És Jézus azt mondta, hogy nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, véletlen helyzetben mutatkozik meg a soha el nem fogyó szeretet, hanem ez lehet az ember számára életprogram is. Isten, aki elmegy, Krisztus, aki elmegy, és ad az egyik embernek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, mit vár el? Azt várja el, hogy mások javára kamatoztassa ki a maga tehetségét, a maga életét. A talentum lényegileg az, amit kapunk az életben, és az életben mi nagyon sok mindent kapunk, időt, egészséget, tehetséget, minden. Szóval azt mondhatjuk, hogy az egész életünk az egy hatalmas nagy ajándék, és egy hatalmas nagy adomány. Ha most az életemet úgy fogom fel, hogy élek magamnak, akkor lehet, hogy lesz az életemben néhány szép óra, vagy szép hét, vagy szép hónap, vagy szép év, erre szokták mondani az emberek, hogy micsoda szép évek voltak azok, meg micsoda szép idők voltak azok. Lehet, lehet. Jobb esetben lehet. De hogyha az életemet arra szánom, hogy tudatosan éljek a másik emberért, és nem ásom el a talentumot, mint a harmadik ember, hanem mások javára akarom kamatoztatni a talentumot, szóval ez a bizonyos első szeretet megmaradhat a Biblia szerint, de csak egy módon, hogyha ha az életemet arra használom fel, hogy mások javára éljek. Ugye milyen megdöbbentő dolog az, hogy az életet sokszor nem értjük, alapvetően hadakozunk az élettel, föltesszük mi is a kérdést, mint Adi Endre, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. Ugye sokszor így vagyunk. Mindjárt fölhangzik ez a nagy Adi vers, már egyszer elhangzott a 16 év alatt, de jó lenne mindig, hogy elhangozzék, mert Adinak egyik legnagyobb istenes verse, éppen a témánkba is vágó vers, szóval nem csak így begyömöszölünk, József Attila Pilinszky után most nagy költők szólalnak meg, hát akkor legyen Adi is. Éppen ide is vág ez a vers, ugye ez az Ézsajás könyvének Margójára című Kései nagy Adi vers, amelyben a legnagyobb kérdés, mint egy ilyen velőtrázó sikoly, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. De erre a Biblia csak nagyon egyszerűen azzal válaszol, hogy azért olyan szeretetlen az ember, és azért olyan boldogtalan az ember, mert amit kap az élete során, azt nem adja tovább. Amit kap az ember az élete során, nem adja tovább. Bernanosnak, a 20. századi francia regényírónak többször idéztem már a híres mondását, de ebben sem fogok leállni, hogy ne idézzem. Tetszenek ismerni Goethének híres mondását, hogy miért kell mindig az igaz dolgokat idézni? Goethét megkérdezték, hogy miért idézi olyan sokszor XY-t vagy bölcs mondásokat, és Goethe erre azt válaszolta, azért kell az igazságot sokszor idézni, mert a világon a hazugságot nagyon sokszor idézik. Az igazságokat nem szégyellem idézni, mert arra van szükségünk egy alapvetően hazug világban, ahol állandóan minden nap a hazugságok tömkelegét idézik. Kell egy aféle tokiói levegőszippantó automata, ugye ott a japánok ezt föltalálták, hogy pár jenért oxigéndús levegőt lehet minden nap szippantani, hát a lelkünknek is a sok hazugsága, mint a korom, mint a guánó leüllepszik vastagon, hát kell az igazságokat idézni. És ez egy óriási igazság, amit Bernanos kimondott, hát hadd mondjam végre ki ezt az igazságot, Bernanos azt mondta, az emberi világban nem lehet adásról beszélni, legfeljebb továbbadásról. Senki ember nem mondhatja, hogy ő ad. Mert aki azt mondja, hogy ő ad, amit magából ad, az nem igaz és nem tiszta. Aki ad az életben, az valakitől a kapottat adja tovább, mert amit kap az Istentől, és azt továbbadja, az tiszta. Aki sokat hivatkozik arra, hogy ő mennyit segít embereken, vagy szereti az embereket, vagy jótékonykodik, erre az első Korintusi levél 8. fejezetét tudnám idézni, hogy aki még sokat ad erre, az nem tudja, hogyan is kell tudnia és adnia. Tehát az emberi életnek a nagy problémája nem az, hogy keveset adunk. Adni úgyse tudunk igazán jó dolgot. Az életnek a nagy problémája az, hogy nem adunk tovább. Ami jót kapunk, azt nem adjuk tovább. És Jézus ebben a példázatban ezt szerette volna hangsúlyozni, hogy az az ember, aki bár nem kapott ötöt vagy kettőt a talentumokból, csak egyet, nem is várja tőle az Isten, hogy ötöt vagy kettőt szerezzen, de legalább azt az egyet, sőt, mi a szép a példázatban? Még az egyet se várta tőle. Az 1,1,2,3-at várta tőle, nem tudom, hogy akkor milyen kamatok voltak, ugye Jézus azt mondta a példázatban, hogy te elástad azt az egy talentumot. Hát akkor már adtad volna a pénzváltók asztalára, hogy ami az enyém kamatos túl nyertem volna vissza. Tehát az Isten nagyon igazságos, az Isten irreális kérésekkel nem áll az ember elé. Az Isten nem kér az emberektől nagy áldozatokat, meg senki ember fiától nem kéri azt az Isten, hogy ennyit adjon meg, meg így segítsen, vagy amannyit adjon. Az Isten csak azt kéri, hogy amit ő adott, azt adjuk tovább. Mert a továbbadásban megsokszorozódik az, ami jött, és a továbbadásban mi is többek leszünk, és nem kevesebbek, akik továbbadunk. Majd az Adi versben tetszenek hallani azt, hogy Adi így fejezi be ezt a hatalmas nagy költeményét, hogy az életben az a borzalmas, hogy leesik a sárba az embernek arca. Ez egy egyszerű, de nagyszerű kép. Leesik a sárba az embernek arca. Mi minden benne van ebben a képben? Hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ha nem teszi azt, amit tennie kell, akkor leesik a sárba az embernek az arca. Két életút van előttünk. Vagy visszatartunk dolgokat, vagy továbbadunk dolgokat. Aki visszatart, annak kevesebbje lesz, aki továbbad, annak többje lesz. A szeretet soha el nem fogy annál, aki továbbad, mert újat fog kapni, új tapasztalatokat és új formákat arra, hogy más emberekkel jót tegyen. Ha nem teszi ezt az ember, egyre kevesebb fog lenni. Mielőtt tovább mennénk, a két nagy vers után most hangozzék fel ez a harmadik is, persze telve küszködéssel és vívódással, ami Adira jellemző, egyszer fölvetve a kérdést, hogy miért nem adja az Isten, hogy mi valóban többek legyünk, és hogy beteljesüljön az életünk, máskor pedig beismerve, hogy az ember szeretetlen és boldogtalan, és leesik a sárba az arca.
1: Adi Endre Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak. Miért, hogy a fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már készül jónak és Istennek változni. De Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú léviátán kígyót, és a tekergő léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot? Vigyázó, hiába vigyáztok. Ó, jaj, vigyázó, hiába vigyázunk. Mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
0: összefoglalnám azt, amit mondtam arról, hogy nem csak az isteni világ ismeri a soha el nem fogyó szeretetet, hanem az emberi világnak a nagy kiváltsága is, hogy megismerhesse, sőt gyakorolhassuk a soha el nem fogyó szeretetet. Mi kell tehát ehhez? Ez az kell, hogy az első szeretetet megőrizzük az életünkben. Eljutni az első szeretetig, hagyni magunkat megtalálni attól az atyától, aki vár és aki keres, és hogyha hagyjuk magunkat megtalálni, és az első felismerés, ahogy rájöttünk arra, hogy megismertük, hogy van egy olyan lény, aki várt ránk, aki keresett bennünket, akinek nem volt mindegy a mi életünk. És ebben az időben, amikor az ember ezt hetek, hónapok, talán évek során ismert, hiszen amit a Biblia megtérésnek nevez, az nem egy pillanat, az egy folyamat maga is. Sokszor az ember nem is tudja, hogy hogyan rendeződnek át az életében a dolgok. De az az első szeretet, ha megérinti az embert, a Biblia szerint ez megtartható az életben. Nem olyan ez, mint a rossz viszony az anyánkhoz vagy apánkhoz, hogy elmúlik a szülői szeretet. Nem olyan ez, mint a rossz viszony egy házastárshoz, hogy 20 vagy 30 éve szerettem, most már nincsen szeretet. Ha ezekben is meg lehet, ha szerethetjük az apánkat, anyánkat, hitvestársunkat évtizedek múlva is, mennyire inkább szerethetjük azt, akiben soha nem csalódunk, akitől soha rosszat nem kapunk. Ha megmarad ez az első szeretet, és hogyan maradhat meg? Ha másokért élve az ember tapasztalja más emberi életekben is az első szeretetnek a megszületését. Tulajdonképpen a Bibliának ez a nagy tanítása, hogy a szeretet állandósult formában úgy maradhat meg, hogy ha mi életünkben értéknek tartottuk az Isten szeretetét, és mi nálunk kiváltott egy első szeretetet, viszont szeretetet, hálás szeretetet az Isten iránt, akkor ez hogy maradhat meg az egész életben, hogyha mi is élünk az emberekért, nem kell adni, csak továbbadni kell, és látni azt emberek életében, hogy emberek elindulnak, először kezdenek másképp gondolkozni, más lesz a beszédük, átértékelik az életüket, mások lesznek a cselekedetei, kezd már a jellem is megváltozni. Én azt gondolom, hogy az életben a legnagyobb örömet és a szeretetnek az állandó fenntartását ez szerzi, hogy amit a magam életében is értéknek tartottam, azt ha tapasztalom más emberek életében, akkor a szeretet köre kibővül, és akkor a szeretet nem múlik el. Akkor a szeretet nem fogy el. Ehhez azonban munkára van szükség, emberekért végzett munkára, a dolgok továbbadására, amit az Isten adott, annak a továbbadására van szükség. A Bibliának egy rendkívül egyszerű hasonlatát szeretném ezzel kapcsolatban felidézni önöknek, amely Pál apostol leveleiben rendre előfordul. Felírtam a táblára, hogy hol lehet ennek utána járni. Mondanám először a Biblia verseket, hiszen mindegyiket nem tudom felolvasni, csak egyiket fogom, meg a hasonlatra szeretném fölhívni majd a figyelmet. Pál apostol tulajdonképpen a római levél 13. fejezetében is erről beszél, leginkább a 13. és 14. versben. A Galata levélben, ez valami elírás lehet, mert ott 8 fejezet nincsen, hanem ez bizonyára egy másik fejezetszám, igen, a 3. fejezetben, Galata levél 3. fejezetben, a 27. és a 29. versekben, az Efézusi levél 4. fejezet 23. és 24. verseiben, és a Kolossé levél 3. fejezet 10. és 14. verseiben. Mint tetszenek látni, szinte minden nagyobb levelében Pál előhozza ezt a kérdést, illetve ezt a hasonlatot, amelyet szeretnék felolvasni a Kolossé levélnek az idézet 3. fejezetéből, a 10. verstől. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ezen a pár versen végigvonul egy felszólítás, és ez a felöltözködés. Szinte sokszor csak csodálni tudjuk a Biblia nyelvezetét, mert olyan egyszerű nyelvezet, de olyan mélységes nyelvezet. Egyszerű, és sokszor ezért nem vesszük komolyan, vagy nem gondolkozunk el rajta. Hát van az életben egyszerű cselekedet, mint reggel, ha felkelünk, fel kell, hogy öltözködjünk. Hát vannak emberek, akik nem öltözködnek fel minden reggel, de az általában egy nagyon szomorú vagy megpróbáltatásos életnek a jele, mondjuk katonák, vagy nem tudom én, akik nem tudnak lefeküdni, egy-két napig is fönt vannak, nem minden reggel nem öltöznek fel. Nagyon egyszerű a kép, de ne haragudjanak, hogy ilyen banális kérdést teszek fel, hogy nehéz nekünk reggel felöltözködni? Óckodunk tőle? Milyen jó mondjuk tiszta testre megfürödve tiszta ruhát fölvenni? Nem hiszem, hogy ez az életnek a legszomorúbb vagy leglesújtóbb része lenne. Jó felöltözködni, és természetes dolog, de megvan ennek a napi íze, vagy a napi kedveltsége, vagy zamata, hogy valami új ruhadarabot, valami szép holmit, vagy szépen kivasalt, rendbetett holmit az ember fölvesz. Azért beszélek erről ennyit, mert olyan nagy szavakat mond itt Pál apostol, amikre azt szoktuk mondani, hogy mi felöltözni könyörületességet, alázatos szívet. Megbocsátani mindig mindenekben egymásnak, elszenvedve egymást. Nagyon nehéz dolog ez. Nagyon nehéz dolog ez. Alázat, türelem, elszenvedni egy nagyon nehéz dolog ez. Ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nehéz dolog, gondoljon erre az egyszerű hasonlatra, és ha továbbra is föntartja a véleményét, akkor azt is mondjuk, hogy nehéz dolog reggel felöltözködni. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ahogy amilyen természetes a felöltözködés reggel, olyan természetesen veszi fel a keresztény ember ezeket a dolgokat, nagyon is könnyű kereszténynek lenni, ha tudjuk, hogy valakitől mindig meg lehet tanulni a szeretetet, valaki mindig táplálni akarja még, hogy hozzá soha el ne fogyjon a szeretetet, és ennek csak egy törvénye van, hogy ne magunknak éljünk. Hogy adjuk tovább, amit kapunk. Nem kell nekünk semmi rendkívülit előállítani, csak amit kapunk, adjuk tovább. Egy szerző, akinek a könyveivel itt sokat tetszenek találkozni, azt mondja az egyik hasonlatában, olyan ez, ugye ő a nagy angol gyarmatbirodalom idején élt, mintha Angliában egy óriási hajót telepakolnának mindenféle jó dologgal. Elindítanának egy messzi szigetre, ahol az emberek éheznek és nélkülöznek. A hajónak az a feladata, hogy célhoz érkezzék, és adja át a rakományt. Milyen dolog ez, hogy a hajó félúton a hajónak a személyzete elkezd gondolkozni azon, mi lenne, hogyha ők visszatartanák azt a rakományt. Ők is el tudják fogyasztani, sőt eladni, meggazdagodnak belőle. Nos, hát ezt a kérdést teszi fel, hogyan tekintenénk mi egy olyan kapitányra és egy olyan hajó legénységére, aki egy megsegítésre váló sziget lakosaitól visszatartja az adományok tömkelegét, amit neki kötelessége lenne eljuttatni, és megáll félúton, és elkótyavetjéli mindazt, amit rábíztak. Minek tartanánk mi az ilyen hajót és ennek a személyzetét? Ha kimondjuk esetleg azt, hogy semmire kellő és gonosz embereknek, akkor gondoljunk arra, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akik, amikor kapunk, nem akarunk továbbadni. Mi vagyunk, akiknek, ha van öltözetük, valaki felkínál öltözetet, nem akarjuk felvenni. Mi vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ez olyan nehéz dolog felvenni egy öltözetet. Biblia azt mondja, hogy nem, ez nagyon, nagyon egyszerű dolog. Ehhez csak egy valami kell, hogy az embernek a gondolkozás módja megváltozzék, És hogyha megváltozik a gondolkodásmód, akkor az ember alig várja azt, hogy ilyenné legyen, akkor az ember azt mondja, hogy igen, én szent és szeretett vagyok. Akkor én fel akarom öltözni a könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. És ha azt látom az életemben, hogy ma is milyen hibák voltak ezzel kapcsolatban, akkor ettől nem félek szenvedni, és azt mondani, hogy Istenem segíts, mert én nem vallásra vagy egyházra vágyom, hanem arra, hogy igaz ember legyek. Semmit nem ér semmi, amit az emberek mondanak rólunk, ahova tartozunk, még kevésbé ér semmit, aminek tartjuk magunkat, ha nem leszünk olyan emberek, akiknél nem hull a sárba az Istennek az arca. Ha az Isten képiségünket megőrizzük, visszanyerjük, és át tudjuk az embereknek adni azt, amire szükségük van, tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog ez a felöltözés, de milyen érdekes, hogy azért Pál apostol azt mondja, hogy igen, azért ez bizonyos küzdelemmel jár. Persze, küzdelem a természetünkkel szemben, de a természetünket nem nekünk kell legyőznünk, hanem ha azt az Isten befogadjuk az életünkbe, aki adni akar, ő győzi le mi bennünk ezt a természetet, és ezért mondja háromszor, hogy ezeket öltözzétek fel, és legvégül a harmadikként teszi hozzá, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ahogy most Pál apostol leveleivel foglalkozom, és a jövő fél évben is ezzel fogunk foglalkozni, az apostolok cselekedetei lesz a téma, néhány érdekes felismerésre eljutottam, csak egyet hagy osszak meg röviden önökkel. A szeretet himnusza úgy látom, hogy több páli levélben is benne van. A szeretet himnusza benne van a korintusi első levélben, ebben a három részében, a 13. fejezet első három versében, 4. fejezet 8. vers elejéig, itt tartunk most a himnusz átvételében, és majd rátérünk a himnusz befejező részére, hogy milyen is lesz a szeretet az örökké valóságban, mi is az, hogy örökké valóság és örök élet. Nem csak a korintusi levélben van szó a szeretetről, hanem például, hogyha a római levelet elolvassuk. Ugye annak az első 11 fejezete hatalmas kérdéseket boncolgat, úgy, mint hitáltali megigazulás és predesztináció kérdés. Ez a két hatalmas nagy gondolatkör, amit bejár. De a római levél 12. fejezetétől úgynevezett gyakorlati kérdésekre tér rá Pál apostol, és ugyanúgy fejti ki ezt a dolgot, mint ahogy a szeretet himnuszában, hogy először tiszta gondolkodásra kell eljutni. Tiszta gondolkodásra kell eljutni, mert ha belül az ember összerendeződik, és alkalmas arra, hogy értékeli azt, amit kap az életben, és ezt tovább tudja adni, akkor a szeretetet, és itt ebben a második részben mondja ki azt, amit itt így idéztünk, hogy a szeretet soha el nem fogy, a szeretetet tulajdonképpen nem érdemnek fogja tartani az ember, hanem tartozásnak. Itt mondja ki ezt a híres kifejezést Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ha ők szeretnek valakit, az milyen nagy és szép és dicsérendő dolog. Hát ez egy nagy érdem, mert hát ebben a gonosz világban embereket szeretni, még sokszor a családtagokat is, főleg rokonokat, munkatársakat szeretni, hősies erény. Sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy legalább egy-két vállapot kellene azért kapni, hogy ők szeretnek olyanokat, akiket esetleg például mások nem is szeretnek. Hát micsoda nagyszerű emberek vagyunk mi, hogy tudunk szeretni olyan embereket, akiktől mások szinte irtóznak. Mennyire más a Bibliának a gondolkodásmódja? A Biblia azt mondja, hogy dehogy is, a szeretet az nem érdem, a szeretet az tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert ha az Isten titeket, mint méltatlanokat tud szeretni, ki az az ember, aki méltóbb lenne az Isten szeretetére, mint a másik? Ki az az ember, aki nincs ugyanúgy telve a természetében undoksággal, visszataszító dolgokkal? Ne külsőleg nézzük magunkat, hogy mit mondanak rólunk az emberek, vagy hogyha a tükörbe nézzünk, akkor mi milyen szépnek akarjuk látni magunkat. Azt nézzük, hogy mi van benn a lelkünkben és az életünkben, hogy mennyi sok gonoszság barlangja a mi szívünk, azt mindenki maga tudja, a természetét, a szívét mindenki maga ismeri. Hát, hogyha az Isten ilyen embereket tud szeretni, mint hogy mi vagyunk, akkor az nem tartozás a részünkről, hogy a másik embert, aki ugyanilyen nehézségben van, azzal a szeretettel, amivel az Isten szeret, mi is tudjuk a másik embert szeretni. És azután tér rá a 13. fejezet 13. és 14. versére Pál apostol, újra ezeket a szavakat használva, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Következő előadásunknak ez lesz a nagy témája, mit jelent a Krisztust felöltözni. Mit jelentett Krisztus életében a szeretet? Mit mutatott meg Jézus a szeretetből, amit ha elsajátítunk, emberek leszünk, ha nem sajátítunk el, akkor csak a sárban lesz mindig az arcunk. De hogy a vetítés előtt még egy Biblia verse azért fölhívjam a kedves hallgatóknak a figyelmét, és egyben ösztönözve is a páli levelek olvasására, mert mondom, hogy több szeretet himnusza létezik, csak elrejtve, és nem annyira nyilvánvalóan, mint itt a szeretet himnusza, még hadd hivatkozzam az utolsónak felírt Biblia verse, ami a táblán szerepel, és ez a Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. verse. Ennél a témánál azért éreztem ennek a fontosságát, mert úgy gondolom, hogy az emberi világban, amilyen egyszerű a soha el nem fogyó szeretet felöltözése, sajnos olyan gyorsan megy a szeretet elveszítése is. Sokszor nem gondoljuk meg, hogy mivel veszítjük el a szeretetet. Egy nagyon egyszerű dologgal. Nem ott van a probléma, hogy mondjuk mi embereket nem tartunk rokonszenvesnek, nem is ott van a probléma sokszor, hogy nem akarunk adni, amikor tapasztaljuk, hogy mi mennyit kapunk az életben, hanem a nagy probléma, ami az emberi életünkben talán a legnagyobb probléma, az ítélkezés. És az ítélkezésnek is nem is az a gyökeres, mély, keserű része, ami ott van az emberi lélekben, hanem egy nagyon egyszerű, szinte olyan sokszor nem is kellőképpen méltatott dolog, hogy hogyan beszélünk például. Hadd olvassam fel önöknek ezt a verset, Bölcs Salamon a szeretetről is nagyon sok mély igazságot mond el, ez egyik a legnagyobbak közül. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosakat is. Nagy mondás. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Ki az, aki igazán szeretetet keres az életben? Ki az, aki tényleg akar a szeretetben élni, már mint az olyan szeretetben, ami soha el nem fogy? Így is föltetném a kérdést, miért fogy el sokszor a szeretetünk? Miért illan el? Kézen közön miért veszítjük el a szeretetnek a magatartását? Azért, mert ismételten felhozunk rossz dolgokat. Felhánytorgatunk, újra a másiknak elmondunk, a harmadiknak is elmondjuk, a negyediknek is elmondjuk, meg is írjuk, az egész világnak kikürtöljük. Lehet úgy szeretetben élni, hogy az ember ismételten előhozza egy rossz dolgot. Hát most döntsük el, hogy mi minek drukkolunk, a jónak vagy a rossznak? Ó, hát mi a jónak? Hát jó emberek akarunk lenni, szeretni akarunk, boldogok akarunk lenni, mondjuk. De a valóságban sajnos az ellentétes táborban vagyunk, és a rossznak drukkolunk. Mert az az ember, aki keresi a szeretetet, az a rossz dolgokat nem említi fel, a rossz dolgokat nem nagyítja fel, nem akarja azt, hogy mindig neki legyen igaza, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Fedezzük el a vétket. Ez nem arról van szó, hogy hallatlanra vegyünk vétkeket, nem arról van szó, hogy ne mondjunk el dolgokat, és bizonyos jelenségekről nem mondjuk el a véleményünket, de arról szó van, hogy az emberekre, az emberek indítékaira és az emberek személyére nézve ne tegyünk olyan megjegyzéseket, amelyek nem építik, hanem rombolják a szeretetet. Most nagyon nagy kultusza van újra egy ünnepnek Magyarországon, és ez 1956. október 23-a. Egy olyan ember hivatott magához immár másodszor egy vidéki városban tartott előadás sorozat után, akit 57-ben halálra ítéltek. Éppen vitték volna ki, hogy végrehajtsák az ítéletet, amikor is a börtönbe megérkezett az ügyész, és ki tudja, hogy miért az ítéletet megváltoztatta, halálos ítélet helyett kapott életfolytiglani börtönt. 6 év után szabadult, mint ismerjük közelmúltunk történelméből, kemény 6 év után, amely után újra el kellett kezdeni az életét lentről, ugyanarra a szintre egyetemen tanított, ahonnan elindult, ahova érkezett. És ez a nagyon becsületes, tisztességes ember szeretne most a Biblia és az Isten törvényei szerint visszatekinteni az életére, meg azokra az emberekre, akik ma is élnek még, akik őt elítélték, vagy akik őt bevádolták. Azt mondta, hogy 3 fogalmat magyarázzak el neki. Az egyik a felejtés, a másik a megbocsátás, a harmadik a megbékélés. Ő úgy látja, hogy az emberek nem felejtenek. Nem is bocsátanak meg, de hát mit tudnak tenni, megbékélnek. Hát nem lehet mindenkit felakasztani, aki minket fel akart akasztani. Nem lehet mindenkit bosszút állni, aki rajtunk 40 éve bosszút akart állni. Hát megbékélünk. Felejteni nem felejtünk, megbocsátani még kevésbé bocsátunk meg, mert ők se bánták meg a bűnüket, annál rosszabb lett az élet azóta is. De hát meg kell békélni, valahogy hát megbékélünk. Nagy figyelemmel várta, és hogy mennyire őszinte, becsületes ember, így is tette fel a kérdést, hogy tudom, hogy maga azt fogja mondani, ami a Bibliában szerepel, mit mond erről a Biblia. Azt mondtam neki, hogy nézze, 2 ember van. Az egyik ember, aki nem tud megbocsátani, nem is fog elfelejteni, és ha azt mondja is magáról, hogy megbékél, úgyse fog megbékélni. Ez az egyik ember. A másik ember, aki megbocsát, a Biblia azt mondja a megbocsátásról, és itt a szeretettel kapcsolatban nagyon sokszor előfordult, ugye például a Kolossé levélnél is, hogy megbocsátván, megengedvén szívből egymásnak, aki megbocsát, az lehetetlen, hogy ne felejtse el, amit tettek vele szemben. Nem úgy értem ezt, hogy az agyunkból nem tudjuk kivakarni azt a régmúlt idők darabját, ami történt velünk, de más dolog úgy emlékezni valamire, hogy keserűen, lázadozva, számon kérve, és más dolog úgy megbocsátani, hogy Petőfi és József Attila is mondta, hogy békévé oldja az emlékezés. Más dolog tehetetlenül átkozódva tekinteni a régmúlt idők rossz dolgaira, és más dolog azt mondani, amit Pilinszky János mondott, és egy nagyon nagy mondata volt, az Ars Poetica című írásában szerepel, botrány, hogy megtörtént, de szent, hogy megtörténhetett. Botrány, hogy itt embereket akasztottak, lelőttek, kiirtottak. Említettem önöknek, hogy a 20. századnak még nem vagyunk a végén, de 200 milliónál már több embert halasztottak meg erőszakosan ebben a században. Ellentétben az előző századokkal, ahol soha többet 5-10 millió embernél erőszakos halállal nem végeztek ki. Körülbelül ilyen századnak és ilyen évezrednek a végére érkeztünk, ebben a században 200 milliónál több embernek vették el igazságtalanul az életét. De egy keresztény ember erre azt mondja, hogy ha az Isten megbocsát, és az Istenről azt mondja a Biblia, hogy a feledés tengerébe veti a bűnöket, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a mi bűneinket, akkor egy keresztény ember, hogyha megbocsátott, akkor igenis nem úgy emlékezik a múltra, nem egy tehetetlen, követelőző, lázadozó emlékezéssel, hanem egy megbékélt emlékezéssel, és így nyilvánvalóan megbékél a másik emberrel, független attól, hogy a másik ember megbánta azt a bűnét. Ha a másik ember nem bánta meg a bűnét, az csak neki baj. Ha egy keresztény nem bocsátja meg, az meg neki baj. Természetesen azt is hozzátettem ennek az idős embernek, hogy másképp még ehhez hozzá kell fűzni azt, hogy a társadalmi életben azért máshogy is lehetett volna tenni a dolgokat, mint itt Magyarországon tették. Nem messze tőlünk a volt Kelet-Németországban vagy Csehszlovákiában egyszerűbben oldották meg a dolgot, de azt hiszem igazabban. Ott, akik beletartoztak a párt nomenklatúrába, akik nyilvánvaló módon megnyomorítottak másokat, ott valóban a rendszerváltással ezeknek az embereknek el kellett köszönni, le kellett tenni legalább a stallumot, amit viseltek. Magyarország, sajnos szegény Magyarország gyarapítandó sok-sok nyűgét és baját, ezt nem tette meg. Én ezt elismertem neki, hogy igen, ez mérgezi a levegőt, mert a levegőt az mérgezi, amit 2400 évvel ezelőtt Platón így mondott ki, hogy ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ha nincs igazságosság a világban, ha egy társadalomban alapvető igazságosság formák nem érvényesülnek, akkor így mondja bölcs Salamon, ez gyalázatára van a nemzetnek. Ezért gyalázatosabb ma élni Magyarországon, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt gyalázatos volt élni, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs igazság. Most úgy lehet tudni, hogy nincs igazság, hogy azt mondják, hogy más a világ. Nem más a világ, csak rosszabb lett. De én azt tanácsolom, ha egy társadalomban alapvető igazságosság formák nem érvényesülnek, akkor így mondja bölcs Salamon, ez gyalázatára van a nemzetnek. Ezért gyalázatosabb ma élni Magyarországon, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt gyalázatos volt élni, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs igazság. Most úgy lehet tudni, hogy nincs igazság, hogy azt mondják, hogy más a világ. Nem más a világ, csak rosszabb lett. De én azt tanácsoltam neki, hogy ha ennek ellenére is,

Bibliára hallgat, két választása van. Vagy az első választás, hogy nem bocsát meg, nem felejt, de akkor ne is áltassuk magunkat azzal, hogy megbékélünk. Vagy a második megoldás, hogyha valakinek megbocsátok, akkor azt elfelejtem, és ezáltal tudok megbékélni. Az egyik a nem keresztény megoldás, a másik a keresztény megoldás, de a kereszténységet nem lehet ráerőltetni az emberekre. A keresztények tudják azt, hogy mi történt, tudják azt, hogy ha rossz történt is velük, ez botrány, de hogy megtörténhetett, hogy az Isten megengedte, ezért áldjuk az Istent, hogy a nehézségeken keresztül is valamire megtanított és magához közelebb emelt. Ez a keresztény gondolkodás. Aki nem ezen a gondolkodásnak a mentén halad, az az egész életében ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, és ezért van Magyarországon a sok megosztottság, a sok szétkülönülés mellett még az a borzalmas dolog is, amit ma úgy mondanak, hogy most már az 56-osok is egymás torkának esnek. Mert az egyik azt mondja, hogy béküljünk meg, noha nem felejtünk, a másik azt mondja, hogy nem békélünk meg, és minden régi ilyen és ilyen embert föl kellene akasztani. Nézzék, én mosonmagyaróvári vagyok, és Magyarország az mosonmagyaróvár. Nem is hittem volna, hogy a mi kis városkánk az Magyarországnak a szimbóluma lesz. Több mint 100 embert öltek meg, családtagjaink nem voltak közöttük, de a testvéreim ott voltak, amikor ropogtak a fegyverek. Nagybátyám gyorsan utánuk szaladt, és nagyon gyorsan elhozta őket arról a vidékről. Átéltem azt a néhány évtizedet, amikor a mi városkánkban, amikor két gimnazista két mondatot mondott, erről kidobták a gimnáziumból, és az egész életüket próbálták tönkretenni. Átéltem azt is a 70-es években, amikor nekem is föltette a kérdést a világnézet tanár, két napot adott rá, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Ilyen volt a mi kis városkánk. Eljött a két nap, és elmondtam a világnézet tanárnak, hogy ne haragudjon, amin olyan sok ember törte a fejét évezredeken keresztül, nem tudtam, kellőképpen nem tudtam bizonyítani azt, hogy Isten nem létezik, mert inkább az ellentétét bizonyítanám, hogy igenis kell, hogy létezzék. Engem is szerettek volna kidobni a gimnáziumból, káderlapomra az került, hogy nem ajánlanak a továbbtanulásra. Azt mondják aztán a Budapesti Egyetemen, hogy éppen ezért vettek föl. Mert a 70-es években valakinek olyan káderlapot küld utána a gimnázium, hogy az van rajta, hogy nem ajánlják a továbbtanulásra. Most én azt mondjam, hogy nem békélek meg a régi tanáraimmal, mert el akarták kaszálni az életemet. Ha ugyan golyót nem röpítettek is már a 70-es években az ember fejébe, de az ember lelkébe bizonyos golyókat akkor is beleröpítettek, úgy, mint az iskolánk pártitkára, amikor megtudta, hogy mi a nevem, ugye három testvérem járt a gimnáziumba, és amikor bemutatkoztam neki, hát ugye az én nevemet nem lehet félreérteni, nem Nagy Kis vagy Kovács, vagy egy ronda germán név, ugye a nevem, hogy Reisinger, megfordult és azt mondta, hát van még belőlük? Kedves hallgatók, ugye ez most derűtárgya. Ez most derűtárgya, de ez tulajdonképpen aféle 56-70-71-ben. Ez 56 volt 71-ben. Azt mondja most, hogy nem felejtek? Vagy hogy azt mondja most, hogy nem bocsátok meg? Őszintén szántam már akkor is a pártitkárt, a gimnázium igazgatóját, az osztályfőnökömet, a tanáraimat is, akik az 56-ot tovább játszották, 2 kilométerre attól a laktanyától, ahol halomra lőttek embereket. De mert az Isten ezt megengedte, ezt ilyen szempontból valóban szentnek tartom, és ilyen szempontból a szeretet iskolájának nem közönséges tagozatára járhattunk abban a városban. Nem a hóhérokat akarom menteni, nem az áldozatokat akarom kisebbíteni. Én azt gondolom, hogy az életünk tulajdonképpen az arra való felkészülés, hogy méltók vagyunk-e arra, hogy élhetünk-e egy másik világban, amelyben nem lesz sem 56, sem golyó, sem megaláztatás, és amellyel a szeretet himnusza is végződik. Mert ami fennmarad ebből a világból, az egy dolog, amivé váltunk a jellemünkben a szeretet fokozatait illetően. Amilyen szeretet szintre eljutottunk, ha megüti azt a szeretetet, hogy megtanultuk valakitől, gyakoroltuk, és az életünk programjává

0: tettük, hogy továbbadni és emberekért élni és küzdeni, akkor azt mondja erre Pál apostol, sem élet, sem halál, sem sátán és az összes démonai nem vehetik el azt az embertől, amit az Isten ezzel a szeretettel belé akar oltani, mert ez alapján fogja Isten visszaadni az embernek az életét. Nagyon jelentékenyek ezek a feldolgozások. Ha elment is egy kicsit az időnk erre a 10 percre, mindenkit marasztalnék, mert az előadásnak a legfőbb részét alkotó jézusi példázatoknak a legnagyobb mesterétől, Rembrandttól fogom bemutatni a feldolgozásokat. Arany János verse a következő alkalomra marad. Kérném szépen, most a vetítést készítsük elő. Az a mester, akitől már sokszor láttunk sok nagyszerű alkotást, Rembrandt 1655-ös önarcképe, az az ember, aki szemébe tud nézni a másiknak és az egész világnak is. A holland Molnár gyermeke, a világhírű festő, minden idők legnagyobb bibliai festője. A Bibliából tanulta az igazságosságot, az igaz lelkűséget. A Bibliából tanulta azt, hogy a szeretetet, amit a Biblia kifejez, a szeretet színeivel, ezekkel a fehér, sárga, barna, sötétbarna, vörös színek kellett megfesteni, az egész művészete e színek jegyében történik. A nem annyira középkorú, mint inkább idős Rembrandt, aki visszafordul és újra a szemünkbe néz. Milyen érdekes, hogy minden önarcképét így festette meg, aki keresi az emberekkel a kapcsolatot, mert valamit át akar nekik adni. Az önarcképeivel is át akar adni. Valamire fel akarja hívni a figyelmet. Ez az a Rembrandt, aki megfesti a nővérének az arcmását. Gyermeke Titus, bibliai nevet ad neki, akiről beszéltem is az előadásban, akinek az édesanyja Lois volt, illetve a nagyanyja és Euniké az édesanyja. Aki a mennonitáknál tanult, ez az édesanyja. A mennoniták a 17. században azok a protestánsok voltak, akik az államvallássá váló kálvinista egyházból szakadtak ki, és a Bibliának a megismerésére hívták fel az emberek figyelmét, prédikátoraik, középütt van egy közülük, a Bibliára mutat, ne a tekintélyeket kövesd, ne a papokat, lelkészeket kövesd, hanem a Bibliát kövesd, ami az Isten szava, és az az igazi lelkész, aki valóban a Bibliát szólaltatja meg, jobb oldalt Rembrandt édesanyja. Ezt az édesanyát sokszor megmintázta még, például a Krisztust váró történetben, Símeon és Anna történetében, ugye az Anna próféta asszony vonásain is Rembrandt az édesanyja arcvonásait helyezte el. Ez az a Rembrandt, aki mind a három példázatot feldolgozta. A tékozó fiú példázatának lavírozott tusrajzán is láthatjuk, hogy mennyire szeretetteljes ez az atya, aki kiadja a fiának az örökségét, nem tartóztatja vissza kényszerrel, erőszakkal. Megrendülten állott az az idős ember, jobb oldalt itt mellette a felesége, a családtagok a háttérben, bal oldalt már a felkantározott ló, már a tékozó fiú menne, lehorgasztja a fejét, tehát már eleve látja, hogy nem jó a választása, mégis nekivág ennek a kockázatos útnak. Mindezt látja az apa, látja az Isten. Az Isten mindenkinek az életét tökéletesen ismeri, és látja az Isten, hogy miféle kockázatokba vág bele az ember a sok-sok önérdekkel, szeretetlenséggel, gonoszsággal, de az Isten nem fogja a mennyboltot rászakasztani egy emberre, amikor valami rosszra készül. Odaadja, továbbra is ad neki, továbbra is ad neki. Következő képen láthatjuk, hogy milyen gyorsan elherdálja a tékozó fiú, ez is Rembrandtnak egy gyors rajza, egy kocsmai jelenet, ahogy az örökség elolvad. Aztán ide jut a hízott sertések között a lesoványodott ember. A döbbenetes kontraszt, még az állatok is magasabb szinten vannak, mint az az ember, akinek az arca, ahogy Adi mondta, a sárba hanyatlik. és mégis mennyire várja ezt a gyermeket. Rembrandt érzi, hogy a tékozó fiú példázatának ez a legfontosabb mozzanata, ehhez készíti ezt a vázlatát. Aztán az élet egyik főművét 1636-ban, látjuk ott a monogram mellett az évszámot, 30 éves korában alkotja meg a teljesen elállatiasodott arcú tékozó fiúra, milyen óvón, gyengéden hajó rá az édesapja. Az Isten mindenkit annyira szeret, mint ahogy azt az ember nem tudja elképzelni. Nem tudja az ember igazán, hogy van neki egy jótevője, de ha nem engedi az ember magához, ha az ember nem tér hozzá, akkor az Isten szeretete ugyan soha el nem fogy, de nem tud hatékonnyá válni, nem tudja az életet átalakítani. Itt azonban át tudja alakítani, közel megyünk ehhez a középponti jelenethez. Ez a végtelen nagy tapintat és finomság, hogy magához öleli ezt a szinte már emberre nem emlékeztető fiút. Hogy ráhajol, hogy fölemeli, fölsegíti, hogy az arcán ott van az aggódás, a féltés, hogy lesz-e még ő belőle ember, hát én ezt úgy szeretném. Tűzből kikapott üszök minden ember, mondja a Biblia, már az Ószövetség profétikus könyveiben. Tűzből kikapott üszök, és egyedül az Isten tudja, hogy hogy kell úgy kikapni a tűzből az üszköt, hogy szét ne menjen az a farsáb. Rembrandt 30 évvel ezután olajfestményben is megfesti a jelenetet. Ma Szentpétervár ott az Ermitásban látható, régi jó albumból a kinagyításokat is tekintsük meg gyorsan, hogy visszafogadja a fiát, megint a kéztartás, puhasága, gyengétség, tapintat, szóval itt valóban nem tudja a jobb, mit csinál a bal, az együttérzés végtelenül tapintatos, és ha még tovább megyünk közelítve a képhez, látjuk, hogy miféle értéktelen ez az ember, nem az arcon van most, a szétzilált arcon, hanem az ütött kopott ruhán, sőt, hogyha még tovább nagyítjuk a jelenetet, akkor az ütött kopott ruha és a lehullott papucs, szétfosztott lábbeli mutatja, a tárgyakkal mutatja ennek az életnek az eltékozolódását. És itt van az apának az arca. Talán még ehhez is közelebb mehetünk egy másik jobb felvételen, és itt látjuk, hogy az Isten mennyire a szeretet. Az isteni szeretetben egyesül a szabadság tisztelete. Isten senkire nem akarja ráerőltetni a szeretetét. De egy féltőn szerető szeretet, hogy mondja a 10 parancsolat, második parancsolat, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Felelősnek érzi magát azért is, amiért tulajdonképp az ember a felelős, de ő ezt is magára vállalja. Milyen megdöbbentő, hogy a képen ott van a jobb oldali részen az idősebb fiú, akiben nincsen szeretet, csak meg nem értés, lenézés a szeretetnek ilyen túlcsordulásával szemben. Ha közelebb megyünk még az archoz, és csak ezt látjuk magunk előtt, érezhetjük, hogy mennyire nélkülözi az embert emberré tevő magatartást ez a fiú. Nincs együttérzés. Nem is mondja azt a példázatban, hogy az én öcsém, hanem azt mondja, hogy a te fiad. Rembrandt egyik utolsó műve 1668-69-ből a tékozló fiú hazatérése. De Rembrandtnak talán nem annyira ismert feldolgozása a bolond gazdag példázata, hiszen Jézus ilyen példázatot is elmondott, egy ember, aki mindent magának tartogat. Ez az ellenpontja, ez az emberi szeretet, hogy magamról meg a családomról gondoskodom, hogy ő nekik jó legyen, de a másik embert nem úgy tekinti már, mint hogy az Ézsaiás könyve mondja, hogy a te tested elől el ne rejtsed magadat. A Biblia szerint minden emberben a saját testünket kell meglátnunk. A bolond gazdag példázata után jön a tékozó fiú példázata, mutatnék néhány barokkori feldolgozást. A 17. századtól ábrázolják többször, főleg olasz mesterek, Jacopo Bassano képe van előttünk, hogy fölsegíti a samaritánus ezt az össze-visszavert embert. Aztán, ahogy az összvérnek vagy szamának a hátára segíti, másik barokkori ábrázolás. Aztán biblia illusztrációkban szokták úgy ábrázolni, hogy viszi és épp leemeli egy fogadó előtt, tehát háttérben már a város. Aztán nézzük meg, hogy Rembrandt hogy dolgozza fel. Először látjuk azt, hogy ezen a vázlaton teljesen vízszintesen van az össze-visszavert ember, tehát majdnem halotti helyzet, és függőleges helyzet, hogy leszáll a lováról a samaritánus, és gondolkodik, és fogja már a tégelyt, amiből a sebekre hint. Nagyon egyszerű, de nagyon bensőséges, és emlékezetes ez a megoldás, de Rembrandt rájön, hogy ezt a példázatot nem itt kell megfogni. És ekkor készíti a tékozó fiú hazatéréséhez hasonló nagy részkarcát, sokkal finomabb a kidolgozása, mint az előbb látottnak. Noha ugyanolyan egyszerű hétköznapi jelenetet festott, hátul egy lánya a kútból húz fel vizet, itt előtérben egy kutya éppen a szükségét végzi, bal oldalt a vendégfogadó egy 17. századi hollandus ütött-kopott falusi vendégfogadóhoz hasonlatos, és itt mondtam önöknek, és ez az, amit a részkarcon itt be is lehet szerezni, hogy minden arc szinte látható, vagy fél profilból legalább látható. Itt elől a lovászfiú, a két ember, aki segíti le a ló hátáról a sebesültet, a fogadós, idős arca, szakálla, baloldalt egy szolgáló, ahogy kikönyököl az ablakon. Egyedül a samaritánusnak csak az alakját látjuk, maga az arca az teljesen homályba vész, illetve nem törekszik arra, hogy bármit is mutasson az arcból. Az igazi jó tettek némák. Valóban, hogy egy 20. századi gondolkodó is mondta, a mi századunknak az a tragikuma, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk. Akiknek meg lenne, azok némák. Ez talán mindenkorra igaz, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk, és akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Ez a néma, legalábbis arca szerint néma, irgalmas samaritánus mégis a középpontja ennek a képnek. Itt valami történik. Érezzük, itt valami történik. A szeretet a hétköznapokban történik meg.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Versek Jób könyve 28. fejezetéből. De a bölcsesség hol található? És az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávívő utat nem ismeri, az élők földjén az nem található. A mélység azt mondja, nincsen az bennem, a tenger azt mondja, én nálam sincsen. Szín aranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze ofír aranyával, nem drága ónixszal, sem zafírral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, arany edényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említeni sem való, a bölcsesség ára drágába gyöngyöknél. Nem ér fel vele kúsnak topáza, színarannyal sem mérhető össze. A bölcsesség honnan jön tehát? És hol van a helye az értelemnek? Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van. És a sír és a halál ezt mondják, csak hírét hallottuk füleinkkel. Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. Mert ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az ég alatt. Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette, mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak utat, akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt. Az embernek pedig mondta, íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Verseket hallgattunk és hallgatunk végig a világ és a magyar irodalomból, az igazságról, a hozzávezető gondolkodás útjáról, az élet törvényeiről, az igazságosságról, amely minden nap kellene, hogy vezéreljen bennünket. De hát hol keressük az igazság gyakorlati megvalósulását, vagyis a bölcsességet, a bölcs életet, az értelmes naponkénti bölcs életet? Ezt a kérdést maga a Biblia is fölveti nagyon sok helyén, de talán költői formában, a leghatározottabban Jób könyvében, amikor ez a szakasz is így kezdődik, hogy a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye. És aztán újra később, a bölcsesség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek. És végig sorolja a természet tüneményeit, végig sorolja az értelem a bölcsesség értékét, hogy a semmi máshoz nem hasonlítható, mert igen, bizonyos szempontból nem a boldogság, nem a szeretet, nem más, ami a hegycsúcson van, hiszen boldogok is, hogy lehetünk, a szeretethez is, hogy juthatunk el, ha gondolkozunk, ha keresünk, ha tehát használjuk az értelmet, a gondolkodást, és egy bizonyos fajta bölcsesség birtokába jutunk. Bizonyos értelemben a bölcsesség áll a dolgok középpontjában. Vagy olyan ez, mint a küllő meg a kerék, hogy a keréknek egyik agya a boldogság, a másik a szeretet, a harmadik az igazság, a negyedik a törvény, de ami mindezeket forgatja, az mégiscsak a gondolkodás, az értelem és a bölcsesség. Aztán Jób, hogy választ találjon erre a fölvetett nagy kérdésre, eljut oda, hogy nem a természetben van az értelem és a bölcsesség. Ha körbenézünk, csodálatos ugyan a világegyetem, csodálatos a mi földi természetünk is, de maradéktanul 100%-ig nem tanít sem értelemre, sem bölcsességre, hiszen a természetben is már ott van a pusztulás, ott van az örök küzdelem, a viaskodás a jó és rossz erői között, és ugyanúgy, hogy a természet, a történelem se tanít 100%-osan az igazságra és a bölcsességre. Hol van a helye, honnan jön akkor a bölcsesség? És itt adja meg Jób a választ, hogy egy valakinél van a bölcsesség, aki tudja mindennek útját, ismeri mindennek helyét, ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az ég alatt, tehát a bölcsesség csak ott lehet, ahol létezik egy olyan értelem, ami mindent átfog, ami tekintetével, cselekedetével mindent önmagába képes zárni.
Istennél van tehát a bölcsesség. Úgy, hogy majd később Dániel könyvében olvassuk, Uram, te nálad van az igazság. Vagy hogy később, még jóval később Jézus mondja, a te igéd igazság. És ezt Jób is kifejezi, hiszen azt mondja, hogy Isten, amikor látta az igazságot, a törvényeiben rejlő bölcsességet, akkor ezt ki is jelentette, megalapította és meg is vizsgálta. Tehát, ha bár a természetben és a történelemben nincs 100%-os igazság és bölcsesség forrás, mégis itt a földi életünkben valakire és valamire 100%-osan számíthatunk, és ez az Isten és az ő kinyilatkoztatása. És ezzel fejeződik be ez a szinte himnusszá táguló költemény, hogy az embernek pedig az Isten ezt mondta. És most jön egy gyakorlati, nagyon hétköznapi tanács. Az embernek pedig az Isten ezt mondta. Íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Nagyon sokan félreértik az istenfélelem kifejezést. A Bibliában ez az istenfélelem szó, főleg a görög újszövetségben, euszébia, tehát jó félelem. A Biblia szerint kétféle félelem van ugyanis, van rossz félelem, amikor valami rossz dolgot elkövetve félünk annak következményeitől, és van jó félelem, amikor valami csodálatos dolog láttán szinte beleborzongunk egy szép látványba, egy gyönyörű műalkotásba, vagy éppen az emberi cselekedetekben is, a jóságba, a szépségbe, és akkor szinte úgy összerázkódunk, hogy van ilyen, létezik ilyen. Nos, hát ez a jó félelem. És ezt a jó félelmet, ezt az Isten félelmet megkönnyíti dolgunkat itt a Jób könyve 28. fejezet 28. verse, ahol kimondatik ez a meghatározás. Ez azt mondja, hogy a jó félelem a gonosztól való eltávozás. Tehát az jut az életben el az igazságig, aki merészen, bátran szembe tud nézni a tévedéseivel, szembe tud nézni a hibáival és a bűneivel. Az jut el a bölcsességig, aki a gonosztól eltávozik. Nagyon egyszerű út ez. Nem nekünk kell kitalálni az igazságot és a bölcsességet. Az hozzánk jön. Most miért nem jön hozzánk? Miért nem fér hozzánk? Azért, mert hozzánk tapad a gonosz, amivel ha azonosulunk, hát akkor nincs is helye az életünkben az igazságnak és a bölcsességnek. De az embernek ezt mondta, íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Milyen könnyű út ez. Létezik teremtő, megváltó Isten, létezik a kinyilatkoztatása, a Szentírás, a Biblia, és ha hozzánk engedjük férni bennünket, a bűnnel terhelteket és hamisakat is, meg tud változtatni, át tud formálni, nem akármilyen az igazság és a bölcsesség, ereje, méghozzá teremtő ereje van mindannyiunk életében.

Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem is fűzök hozzá semmit a bevezetőhöz, talán csak annyit, hogy amióta ez az információ, illetve leadtam, azóta a kislányom már több mint egy éves, de azért a többi a stimmelt. Tehát akkor a mai első előadás, ugye egész nap az immunrendszer körül forog a Pataki Művelődési Háznak ez a programja. Az első adásunk egy kicsit lelki oldalról próbálja ezt megközelíteni, ugye, ahogy a címben is láthatjuk, hogy a belső világunk, az érzéseink, érzelmeink hogyan hatnak az immunrendszerre, hogyan hát nyilván erősítik vagy gyengítik azt. Sok olyan dolgot fogok elmondani, amit szerintem mindannyian tudunk, sejtünk, gondolunk valahol, talán csak nincs ennyire tételesen összeszedve a fejünkben, és az okokozati viszonyokat nem mindig látjuk tisztán. Tehát akkor, hogyha lépne ez a szerkezet, akkor már is láthatnánk az első diát, ami majd arról szól. Hopp, itt kettőt ugrott, azt hiszem. Egy pillanat, már is megnézem, hogy mi a gond. Jó, tehát akkor innen indulunk, hát most már működni fog. Egy időszámításunk előtti 5. századból való idézettel szeretném kezdeni az előadást, ami, ahogy látjuk, Platónnak a mondása, az ő szájából hangzott elő. Azt mondta egyszer, hogy a betegségek kezelésénél az a legnagyobb hiba, azt a legnagyobb hibát követik el az orvosok, hogy vannak, akik csak a testtel foglalkoznak, és vannak, akik csak a lélekkel. Noha ezt a kettőt senki sem tudja elválasztani egymástól. Nem minthogyha én abban hinnék, hogy van a testtől különvált lélek, amely az ember halála után tovább bolyong, vagy él valahol, hanem Platónnal egyetértve én úgy gondolom, hogy annyira szorosan összefügg a test és a lelki életünk, a belső világunk, például az érzelmeink, vagy a gondolataink, és a fizikai felépítettségünk, egészségünk, hogyha az egyik csorbát szenved, akkor a másik is a kárát látja. Gondolom, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk számtalanszor már az életben, és ebben a magyar nyelv is nagyon szépen megmutatkozik. Ugye amikor azt mondjuk, hogy valaki nagyon a szívére vesz dolgokat, nagyon lelkizős, akkor a szívét viseli meg, tehát valóban fáj a szíve, vagy nyomják a terhek a vállát az embernek. De lelki dolgokról mondjuk ezeket, és fizikai tünetekkel járnak. Ugyanez a mondás tulajdonképpen, amit a görögök úgy is mondtak, hogy épp testben épp lélek, csak az fordítva, hogy a testi egészség szükséges ahhoz, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. És egy még régebbi mondást időszámításunk előtt 10. századból 1000 körülről, ezt pedig a Bibliából szeretném idézni, ezt a Példabeszédek könyvében, vagyis a Bibliában találhatjuk meg. Salamon király írta le ezt, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha lesz időnk, akkor szeretném majd ezt is elmondani részletesen, hogy mit jelent, de ugye látjuk itt is, hogy egy belső lelkivilágra utaló valami, az a testi egészséget idézi elő, és hogyha szomorúak vagyunk, ugye egy negatív érzelem, az pedig roncsolja, rombolja. Fizikai dologról van szó, a csontokat. Haladjunk tovább akkor, és szeretnénk most már a tudományra rátérni, a pszichoszomatikára, ami tulajdonképpen a test és a lélek kölcsönhatásával elkezdett foglalkozni a új korban, legújabb korban. A görögök után ők vették elő, ugye itt láthatjuk egy osztrák, illetve német pszichológusok voltak azok, akik ezzel elkezdtek foglalkozni az oroszok mellett, Pavlov mellett. 1818-ban ez a Henrot nevezetű ember, pszichiáter, illetve hát eredetileg orvos volt, ő használta a pszichoszomatikus szót először, mint egy olyan kifejezést, amely arra utalt, hogy vannak olyan betegségek, fizikai betegségeink, amelyeknek nincs fizikai eredete, hanem lelki okokra vezethetők vissza. Ugye maga a szó, a görög szó is a psziché, a lélek, a szóma pedig a test szavakra utal, tehát pszichoszomatika, lelki, testi, valami ilyesmi, lelki eredetű testi problémák, így lehetne ezt lefordítani. És aztán látjuk még Pavlovnak a nevét, Cannonnak a nevét, egy amerikai orvos, majd róla lesz még szó. És aztán következő fontosabb dátum 1935, amikor a pszichoszomatikus orvoslást
mint önálló szakágat, tudományágat használják már, amikor már konkrét testi tünetekkel mennek orvosok az emberek, de nem találják az okát, és lelki gyógyászokhoz, pszichiáterekhez irányítják őket, akik valóban segíteni tudnak. Hát talán a pszichoszomatika betegség képéről csak tényleg egy-két gondolatot, itt nem is szeretném ezt mind felsorolni, csak illetve el lehet olvasni az ábrát. A legfontosabb terület, amivel a pszichoszomatika foglalkozik, ugye itt neurózisok, idegi lelki eredetű félelmek, depressziók például, majd erről egy kicsit bővebben is szeretnék szólni, személyiségzavarok, táplálkozászavarok, tehát ezek most tényleg csak azok, amik a leggyakoribbak. Aztán még amit érdemes esetleg megemlíteni, hogy különböző fájdalomszindrómák, tehát nem csak azt jelenti ez, hogy valakinek lelki betegsége van, és akkor hát nem érzi olyan jól magát, hanem konkrétan fizikai fájdalmai vannak meghatározott területein a testének. Itt is egy-két megnyilvánulás. És akkor most konkrétan szeretnék rátérni arra, hogy hogyan okozhatnak a negatív érzések testi tüneteket, és mi ezeknek a leggyakoribb oka. Ugye összefoglalóan úgy nevezzük azokat a hatásokat, amelyek érdek bennünket, hogy stressz hatások. A stressz az a kívülről bennünket érő bármilyen olyan megrázkódtatás, amelyre a szervezetünk és az idegrendszerünk valahogy reagál, majd azt látjuk mindjárt, hogy ez lehet lelki eredetű, tehát pszichés stressz, ugye itt látjuk az ábrán, hogy az agyunkat érik a pszichés stresszek, és lehetnek fizikai eredetű stresszek. Visszalépek egy ábrával, hogyha tudok. Azt mondja, hogy nem csak pszichés stressz, hanem fizikai stressz is ér mindannyiunkat minden nap. Ilyen például a levegőszennyezettség, a hőmérséklet ingadozás, a hideg, a meleg, a szomjúság, az éhezés, de persze vannak lelki eredetű stressz források is, mint például ugye láthatjuk az ábrán a határidők, túlterheltség, ha szeretteinknek az elvesztése, vagy beteg a családban, lehetne még családi kapcsolatokban felmerülő konfliktusok, problémák, tehát ezek talán a leggyakoribbak. A lényeg az, hogy ezekre akár lelki eredetű, akár külső fizikai eredetű stresszről van szó, mindig ugyanúgy reagál rá a szervezet, és ezt szeretném megmutatni mindjárt, hogy hogyan reagál. Csak előtte Seje Jánosnak, egy híres magyar stresszkutató, agykutató és stresszkutató orvosnak, aki aztán külföldön élte az életét, meghatározását. Ő azt mondta, hogy kétféle stressz van. A distressz, amit mi általában stresszként nevezünk, ez a negatív, romboló, szervezetünkre káros befolyással bíró stressz. És van a pozitív, az eustressz, ami kellemes, ami pozitív hatású, itt láthatjuk is például a sportolás közben, vagy egy esküvő, amire a szervezet ugyanúgy reagál, de mi pozitívan éljük meg. Na, ha már annyit beszéltem róla, hogy hogyan reagál rá a szervezet, akkor szeretnék erre rátérni. És ez a neuroimmunológiának a területe, megint két idegen szó, de azt hiszem, hogy értjük, hogy a neuro az az idegit jelenti, az immunológia az pedig hát az egész napunk témája, az immunrendszert, a védelmi rendszert jelenti. Arra utal ez a kifejezés, hogy a szervezetünkben az idegrendszer és az immunrendszer nagyon szorosan össze van kapcsolva, együtt működik. Ezt másféleképpen neuroendokrin rendszernek is nevezzük. Nem pontosan fedi le az előzőt, de a neuroendokrin rendszert, akkor ezt is gyorsan lefordítom, ugye a neuro az az idegi, az endokrin pedig a belső elválasztású mirigyekre, vagyis a hormon rendszerére utal az embernek. Tehát ma már nem beszélünk külön hormonrendszerről, nem beszélünk külön idegrendszerről, hanem azt mondják a szakemberek, hogy az idegrendszerünk és a hormonrendszerünk annyira szorosan össze van kapcsolódva, idegi hatások, idegi irányítás alatt áll a hormonrendszerünk, hogy ha az idegrendszer sérül, illetve ott probléma van az idegrendszerben, akkor a hormonháztartás is valamelyik irányba mozdul. Ennek a legfőbb irányítója a központi idegrendszerben a úgynevezett hipotalamusz, aminek nem az a magyar fordítása, hogy stresszközpont, ezt csak azért írtam oda, hogy így érthetőbb legyen. Nincsen nálam pálca, nem hoztam, de ott az a sarló alakú képlet alatt található kis gömbszerű valami, ott aznak az alsó fele tulajdonképpen a hipotalamusz, hogyha így el akarjuk helyezni térben.
hipotalamusznak az a legfontosabb funkciója, hogy a külvilágból érkező mindenféle inger áthalad rajta, és a hipotalamuszban dől el az, hogy ezek a külvilágból érkező információk tovább mehetnek-e az agykéregbe, ugye a szürke állomány az agykéreg legkülső része, azért szürke állomány, mert ott vannak az idegsejtek, és azok szürkére festik, ahol tudatosul tulajdonképpen minden információ. Ha nem jut el az agykérgünkbe, a szürke állományba egy kívülről jövő információ, akkor az nem fog tudatosulni. Miért fontos ez, és miért mondtam el ezt? Azért, mert ha a hipotalamusz úgy dönt, hogy nem mehet egy információ tovább, akkor arról idézőjelben nem tudunk. És ez ennek azért van jelentősége, mert annyi külső inger info ér bennünket minden pillanatban, hogy nem tud a hipotalamusz mindent tovább engedni, hiszen ha mindenre odafigyelnénk egy pillanatban, akkor azt nem lenne képes feldolgozni az agy. Most például ugye a legfontosabb, amire figyelünk, hogy már aki tud figyelni az előadásnak a szövegére, az elhangzottakra, vagy ami ki van írva táblára, de például, ha nagyon akarnánk, akkor nyugodtan tudnánk arra koncentrálni, hogy odafigyelünk, hogy milyen zajok vannak kint a folyosón, hányan jönnek, mennek a teremben, hány fokos lett a hőmérséklet, éreznénk az arcunkon, vagy a készfejünkön, a bőrünkön. Tehát sok-sok olyan információ van, amit nem enged a hipotalamusz tovább. Na most azért mondtam el mindezt, mert ha stressz helyzetben élünk sokáig, húzamosabb ideig, vagy valaki nem tudja feldolgozni a stresszt, akkor a hipotalamusz nyilván kezd kimerülni, és kezd hibákat vétni, hogy mit enged a kéregállományba, mi az, ami tudatosulhat, és mi az, ami nem. Amiért mindezt elmondtam, az az, hogy a hipotalamuszban van ugyanakkor az alvásnak és az ébrenlétnek az irányító központja is. Tehát ezért van az, hogyha stresszesek vagyunk, hogyha nem tudunk feldolgozni problémákat lelkileg, vagy húzamosabb ideig vagyunk kitéve ilyen problémáknak, akkor borul ez a része is az életünknek. Vagy nagyon fáradékonyak leszünk és sokat alszunk, többet az szokottnál, vagy épp az, hogy nem fogunk tudni aludni, úgy, ahogy korábban egészséges lelkiállapotban aludni tudtunk. Ugyancsak a hipotalamuszban van az éhségközpont is, aminek a következménye ugye az lehet, amire már utaltam is, a súlyos elhízás, a bulémia, vagy pedig az anorexia nervóza, a kóros idegi eredetű saványság. Tehát ez mind ide vezethető vissza. Aztán a vércukormérésnek is bizonyos kis sejtek vannak, vércukormérő sejtek a hipotalamuszban, amelyek irányítják az éhségérzetet. Ez is borul, hogyha a hipotalamusz kifárad, és súlyos stressznek hosszú időn keresztül ki van téve, tehát vércukor problémák is felléphetnek. Nem is sorolom tovább, itt ugye el lehet még olvasni. Alatta található fizikailag is valóban a hipotalamusz alatt a hipofízis, ami a hormonháztartásnak az irányítója, és ezek idegi úton is, és kapillárisok, tehát pici hajszálerek útján is összeköttetésben vannak, hatással van az egyik a másikra, ezért, hogyha a hipotalamusz helytelenül működik, megzavarodik, akkor a hipofízis is, és így már is borul a hormonháztartás, amire utaltam. Limbikus rendszerről sajnos nincs idő beszélni, hanem rátérek gyorsan a Cannon-féle vészreakcióra, ugye ez az amerikai orvos, akire utaltam, írta le először, hogy mi történik, amikor egy stresszhatás, akár lelki, akár fizikai eredetű stresszhatás ér bennünket. A szervezet egy általános feszültségbe, akció, felfokozott állapotba lép hirtelen. Ezt ő így írta le, hogy fight or flight, amit küzd vagy meneküljnek lehet fordítani magyarul, ami azt jelenti, hogy az ember vagy szembenéz a problémákkal, megküzd vele, akár fizikailag is, hogyha egy másik emberrel kerül konfliktusba, vagy elmenekül előle. És lelkileg is vagy szembenézünk egy problémával, vagy elmenekülünk előle. Na most mi ez a reakció? A mellékvességből, ugye láthatjuk ott a mellékveséket, azt hiszem nem kell magyar, hát tulajdonképpen a szíven kívül más nincs is ábrázolva. Két oldalt a vese, és a veséknek a felső északi részén, mondjuk így, találhatók a mellékvesék, amelyeknek van velőállománya és kéregállománya, és ebből a kéregállományból kortizol, adrenalin és noradrenalin áramlik ki a vérbe. Ugye a hormonoknak az a
jellemző hatásuk, hogy ez mindenhova eljut a szervezetbe, és az egész szervezetet egy felfokozott állapotba hozza, hogy mi történik, ezt láthatjuk a következő ábrán. Stressz hatására megnövekszik a vérnyomás, megnő a szívritmus, tehát szaporábban dobog a szívünk, erősebb lesz a szívösszehúzódásnak az ereje, megnő az izmokhoz szállított vérmennyiség, viszont, tehát a haráncsíkot izmokhoz, viszont csökken azokhoz az izmokhoz szállított vérmennyiség, ahol sima izomzat található. Ugye a sima izomzatunk ott található, amelyek nem akaratlagosan mozgatható izmok, tehát például a beleknek, a gyomornak a fala, ezért érezzük azt, amikor hirtelen megijedünk, hogy összeugrik a gyomrunk, vagy amikor valaki huzamosabb idei stresszben van, hogy kezd fájni a gyomra, mert állandóan vérhiányban szenved tulajdonképpen a gyomra. Tehát a sima izomból kiszipkázza a vért a szervezet, és nyomja az izmokba, a haráncsíkot izomzatba, ugye, amelyeket akaratlagosan mozgathatunk, hogy aktívan tudjon az ember részt venni az életben, valahogy reagálni, és szállítja a vért az izmokon kívül az agyba, ugye, hogy a gondolkodás tisztább legyen, több vér jusson, illetve a tüdőbe, hogy az oxigénfelvétel intenzívebb legyen. Talán ennyit erről. Hogyha folyamatosan vagyunk kitéve stressznek, akkor kicsit előre megyek, és majd utána jövök vissza. Nem csak ennyi történik, hogy hirtelen a szervezetünk így felfokozott állapotba kerül, hanem ha huzamosabb ideig vagyunk stressznek kitéve, vagy rövid ideig, de nem tudjuk kezelni a stresszt, mert vagy olyan alkatúak vagyunk, vagy nem tanultuk meg, vagy túl félénkek, aggodalmaskodók vagyunk, vagy egyszerűen tényleg ilyennek születtünk, és ezt nem tudjuk levetkőzni, akkor ezek a tünetek állandósulhatnak sajnos. És ugye látjuk, hogy az első leggyakoribb oka, vagy következménye a stresszel összefüggő betegségeknek, az a kardiovaszkuláris, vagyis a szív- és érrendszeri betegségek. Ugye láthattuk, hogy megnő a vérnyomás, szaporában ver a szív, megnő a vércukormennyiség, hogy legyen sejteknek mit enni dolg a munkához. Tehát ezek állandósulnak. Stressz helyzetben egy embernek, aki huzamosabb ideig van, megnő a vérnyomása, állandóan gyorsabban fog verni a szíve, cukorbeteg lehet a következménye, és mivel az immunrendszerről még nem is volt szó, romlik, ezért ugye hajlamosabb lesz daganatos megbetegedésekre, hajlamosabb lesz tuberkulózisra, láthatjuk ott az első oszlopban ezek a legfőbb következmények, fekélyekre, AIDS-re, tehát minden olyan jellegű betegsége megszerzésére, ami az immunrendszer erősségével van összefüggésben. Akkor visszaugrok egy pillanatra, és a mentális hatásokról is gyorsan két szót említek, hogy ha azt hiszem, ezt is tapasztaltuk, ha ki vagyunk merülve idegileg, akkor csökken a spontaneitás, csökken a kreativitás. Ez mindannyiunk életében így van, ne gondoljuk azt, hogy most csak azok a kreatívak vagy spontán emberek, akik írók vagy költők, mert ott kell valamit alkotni, vagy tervezőmérnökök. Mindannyiunknak ez megvan az életében a magunk szintjén. Én úgy gondolom, egy takarítónak is, mert hát lehet, hogy ő nem pont a munkájában, de máshol, otthon a főzésnél megvan a kreativitása, vagy a családjában, a gyerekekkel való foglalkozásnál. Minden esetre ezek nagy mértékben zuhannak, hogyha ennek huzamosabb ideig ki van téve a szervezet. Zavarodottak leszünk, feledékenyek leszünk, hogyha nem jutnak eszünkbe dolgok, akkor gondolhatunk arra, hogy ki vagyunk merülve. Azt hiszem, hogy ez sem újdonság. Idegesség, nagyon hamar indulatosak leszünk ilyenkor, hergelhetőek leszünk, frusztráltak leszünk, ugye egyik nagy következmény a depresszió, csökkent önértékelés, stb. Nem is sorolom tovább, mert nagyon megy az időnk. Hát talán a depresszióról csak annyit, hogy tényleg egyre fiatalabb emberek kerülnek ebbe a megbetegedésbe, betegségbe, és rohamosan gyarapszik a számuk. Ez csak azért, mert a stressz, huzamos stressznek, vagy stressz nem kezelni képes embereknél az az egyik leggyakoribb következmény, és tényleg hát nagyon sok depressziósat találkoztam én is sajnos. Ugye ne gondoljuk azt, hogy mindannyian depressziósok vagyunk, hogyha rossz a kedvünk, azért ez egy komolyabb tünetcsoport, tünetegyüttes betegség. Itt az egész lényünk egy nyomott hangulat, lehangoltság, kóros levertség, ahogy láthatjuk. És el szeretném mondani azt is, hogy mik a ismertetői, hogy nehogy megijedjünk, hogy depressziósok vagyunk. Tehát mély szomorúság, apátia, feszültségérzés, ugyanakkor alvászavarok, ahogy erre utaltam, súly- és étvágyváltozás, tehát vagy súlyos elhízás, vagy súlyos fogyás, a koncentráció hiánya,
értéktelenségérzés, halálról való gondolkodás, tehát öngyilkossági gondolatok, kimerültségérzése. Na most előjele lehet a depressziónak, hogyha ezekből 2, 3, 4 egy két héten át folyamatosan fennáll, akkor előjele lehet. Konkrétan depresszióról ugye láthatjuk is, akkor beszélünk, hogyha ezekből legalább 5-3 héten keresztül húzamosan az ember foglalkoztatja és észreveszi magán. Ezzel most nem is beszélünk, hanem rátérek most konkrétan azokra az érzelmekre, amelyek az immunrendszer gyengítik, és fizikai betegségek okai lehetnek. Hát nem tudom, hogy érdemes elolvasni a felsorolást, szerintem mindannyian tudnánk még hozzátenni, körülbelül látjuk, hogy, illetve hát ha most végeztem volna egy felmérés, hogy egy papírra írja le mindenki, amíg én idáig jutok, eddig az ábráig, körülbelül én gondolom, hogy mindenki ezeket az érzéseket, gondolatokat felsorolta volna. Azért szerepel az aggodalom, a félelem és a gyűlölet a legelején, mert ezek a leggyakoribbak. Sokszor tagadjuk és nem ismerjük be másoknak, talán magunknak sem, de nagyon-nagyon sok ember aggodalmaskodik fölöslegesen. Nyilván vannak olyan dolgok az életben, amelyek jó, hogyha szemünk előtt tartunk és vigyázunk, de én egy kicsit vitatkozom azzal a magyar közmondással vagy szólással, hogy jobb félni, mint megijedni. Nem jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az tönkreteszi az immunrendszert, az embernek az idegeit. Ha meg megijedünk, hát akkor megijedtünk hirtelen, de én tudom, hogy nem egészen erre vonatkozik csak a közmondás, hanem arra, hogy legyen az ember előkészült, elővigyázatos, és ne érjék váratlan helyzetek. De önmagában mégis azért mondom ezt, hogy hát, ha így jobban megjegyezzük, nem jobb félni, mint megijedni. A félelem, az aggodalom annyira bele eszi magát bizonyos emberek életébe, hogyha mondjuk egy gyermekei miatt aggódó édesanyáról van szó, és látja, hogy a gyermekei már felnőttek, egyenesbe jöttek, boldogok, jól megy nekik, nagy valószínűséggel bajuk sem lehet, úgy fizikailag egyszerűen nem lehet kiverni a fejéből vagy a lelkéből. Amivel megint azt mondom, most nem magammal vitatkozva, csak hogy józanul gondolkodjunk, hogy egy anya vagy egy édesapa mindig is aggódni fog a gyermekeiért, és szeret és félti őket. De azért van ennek egy egészséges határa. És ezzel legyünk tisztában, ezt gondoljuk át, hogy ezen a szinten állunk-e, egészségesen aggódunk-e, vagy túlzásba viszük, és olyan dolgokért aggodalmaskodunk, amelyeken amúgy sem tudunk változtatni. Egy-kettőről szeretnék kicsit részletesebben szólni. De előtte a Nagy orvos lábnyomán című könyvből egy idézetet hadd olvassak fel, ami nagyon jól összefoglalja az én gondolataimat, és jobban is megfogalmazza. Azt írja a könyv szerzője, hogy a lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan azt sokan gondolják. Nyilván, akik erre az előadásra eljönnek, azok ezzel már tisztában voltak. Számos betegség lehangoltság következménye. Bánat, aggódás vagy aggodalomoskodás, elégedetlenség, bűntudat, rossz tudatállapot, vagyis annak a tudata, hogy valami rosszat, helytelenséget követtem el, gyanakvás, ezek mind őrlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézzük, és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt gondolják, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz. Pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. Sokszor, amikor pszichológusként emberekkel tanácsadáson, személyes beszélgetésben részt vettem, nem volt másra szükség, mint arra, hogy erről tudjam valahogy meggyőzni, e felé tudjam azokat az embereket, akikkel beszélgettem, terelgetni, segíteni, hogy elhiggyék magukról, hogy egészségesek. Valóban nem volt semmi bajuk, és itt nem gondoljunk olyan szélsőséges esetekre, hogy valaki hipohonder, hogy mindig azt hiszi, hogy valami fizikai betegsége van, és állandóan orvostól orvosig jár, hanem lelkileg kellett segítségére lenni nagyon sokszor embereknek,
mert kevésnek gondolják magukat, lenézik magukat, kicsinynek gondolják magukat, értéktelennek tartják magukat, veszteseknek tartják magukat, azért, mert egy munkahelyről kitették őket, azért, mert munkanélküliek. Nyilván van egy olyan oldala, hogy persze anyagilag az nem jó, hogyha az ember munkanélküli, de nem, ilyenkor abban próbálunk segíteni, hogy ne tetézze még meg ezt a nehézséget, az, hogy lelkileg is tönkreteszi magát az ember, és utat nyit tényleg a fizikai betegségeknek, azzal, hogy lelkileg örlődik és csavarodik bele szinte saját magába ebbe, hogy így gondolkodik magáról, mert így egyre csak lejjebb és lejjebb zuhan. Majd erről is lesz szó mindjárt. Az aggodalmaskodás, ugye, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi lesz, ha, meg bárcsak ez lenne, ne az, vagy mi lesz, mi fog történni ezzel, azzal. Tehát olyan dolgokon aggódunk nagyon sokszor, ami soha nem fog bekövetkezni. És én erre utaltam az előbb a szülők figyelmét felhívva, tehát ez csak példa tulajdonképpen, hogy úgyis sok dolog van az életben, ami miatt valóban aggódhatunk. Ne aggódjunk olyan dolgok miatt, amelyek a jövőben vannak, vagy bizonytalanok. Tehát ezeket tényleg tudatosan fegyelmeznünk kell a gondolatainkat. Ahogy egy ember, egy fiatal férfi, vagy nő, vagy egy idős, teljesen mindegy, erősíteni akarja a szervezetét, azt akar, hogy egészséges legyen, akkor fiatalok lemennek és futnak fél órát. Idősek elmennek hétvégén és kirándulnak egy-két órát. Más fiatal lemegy a konditerembe és súlyzózik, és nyomogatja a súlyokat hetente kétszer, és egyre erősebb lesz, vagy aki fut, érzi, hogy először fáj a lába, meg kiköpi a tüdejét, de utána egy pár hét után játszva lefutja azokat a távokat. Ugyanígy van pszichésen is, lelkileg ezt tudomásul kell vennünk, hogyha fegyelmezzük a gondolkodásunkat, és megszabjuk magunknak, hogy mire gondolunk, akkor ugyanígy változnak ezek a belső érzéseink tulajdonképpen, mert az érzések azok mindig kísérő jelenségek. A gondolatainknak és a cselekedeteinknek a kísérő jelenségei. Tehát olyan nincs, hogy érzelem magától csak úgy felfakad valahonnan a semmiből az életünkben. Az érzelmek mindig vagy valami tettünknek, vagy a gondolatainknak a következményei. Tessenek megfigyelni. Azt mondjuk ugye például, hogy a szerelembe is csak úgy beleesik az ember. Hát nem esik csak úgy bele, ahhoz kell az, hogy meglássam azt a nőt vagy férfit, és hogy valami gondolatok átfutnak az agyamon, hogy de jó lenne hozzámenni, de jó lenne elvenni, de marha jól néz ki, meg hú, de gazdag, stb. Most nem akarok itt tippeket adni. És ezután, persze lehet, hogy ez csak egy-két pillanat alatt zajlik le az ember elméjébe, de ezután jönnek az érzelmek, amit mi úgy hívunk, hogy szerelem. Persze lehet, hogy az nem is szerelem, csak egy valamiféle fellángolás. Tehát igenis, ahogy fizikailag tudunk magunknak parancsolni az egészségünk érdekében, ugyanúgy kell lelkileg is, a gondolataink szintjén is parancsolni, és irányítani a gondolatainkat. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, nem kószálhatnak össze-vissza a gondolataink mindig. Illetve hát lehet, de akkor tényleg egy olyan szétszórt, lelkileg, idegileg szétszórt emberek leszünk. És a patkányok kísérlete azért van itt megemlítve, mert tehát igenis, ahogy fizikailag tudunk magunknak parancsolni az egészségünk érdekében, ugyanúgy kell lelkileg is a gondolataink szintjén is parancsolni, és irányítani a gondolatainkat. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, nem kószálhatnak össze-vissza a gondolataink mindig. Illetve hát lehet, de akkor tényleg egy olyan szétszórt, lelkileg, idegileg szétszórt emberek leszünk. És a patkányok kísérlete azért van itt megemlítve, mert két tudósok nagyon sok

Ez például az egyik, hogy két csoportra osztották a patkányokat, és elektromos áramot vezettek a ketrecüknek az aljába, és akkor nem halálos, de nagyon erős áramítést kaptak. És az egyik csoportban úgy volt, hogy mielőtt jött az elektromos áram, azelőtt kigyulladt egy kis lámpa, amit láttak a patkányok, és egy kis csengő is felvillant. Bzz, és akkor a patkányok tudták, hogy jön a elektromos áram, meg is álltak le, van, amelyik úgy próbált így lábújhegyre állni, hogy minél kevesebb ütés éri őket, nagyon okosak egyébként, gyorsan tanulnak. A másik csoportban viszont teljesen váratlanul adták nekik az elektromos impulzust, nem volt előtte jelzőfény. Mit tetszenek gondolni, hogy melyik csoport halt meg hamarabb, bukott ki, fizikailag is? Nem. Nem, mert aki a jelzést kapta, azok fel tudtak készülni, hogy most jön valami hirtelen, akik meg nem, azok állandó rettegésben éltek, hogy melyik pillanatban fog jönni. Ezért mondtam, hogy nem igaz az a mondás, hogy jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az egy állandóan ott van az ember életében, és hamarabb kimeríti, mintha időnként néha megijed. Most ezt ugye fizikailag ne úgy értsük, mondom még egyszer, hogy ne készüljünk fel az élet dolgaira. De az a patkánycsoport, akik teljesen váratlanul kaptak és nem kaptak előrejelzést, azok egy állandó félelemben, szorongásban éltek. És ezért van nagyon az idegrendszeren keresztül az immunrendszerre gyakorolt kimerítő, tönkretevő hatása a félelemnek, az aggodalomnak, a szorongásnak. Megyek tovább, mert nem sokára lejár az idő, és túl sok mindent akarok markolni. A gyűlölet ugye itt a félelem után, ami egy valóban pusztító érzés. Ugye gyűlöl, hát mit is jelent gyűlölni most, ha ez megint jó lenne, hogy nagyon sok időnk lenne, mert lehetne erről beszélgetni, és elmondhatná mindenki a véleményét. Hát én azt írtam ide, hogy valami olyan rossz indítékot tulajdonítunk a másiknak, ami vagy nincs meg nála, vagy lehet, hogy megvan nála, de azt nagyon felnagyítjuk. És talán a gyűlöletben benne van egy kis előítélet is, negatív előítélet. Tehát a gyűlölet ugye azt jelenti, hogy a másikat szinte fizikailag is megsemmisíteném, hogyha tehetném. Csak mivel következményei vannak, mivel félek a törvénytől, vagy nem vagyok olyan bátor, stb., ezért fizikailag nem teszek el semmit, de szóban, gondolatban szinte meg is öltem. Itt van egy érdekes felsorolás, amit amerikai kórházakban végeztek kutatást, nyilván úgy, hogy akik önként választottak névtelenül, azokat megkérdezték. Műtéteken átesett embereknél, akik elmondták magukról, hogy jóban vannak a családjukkal, és voltak, akik elmondták, hogy gyűlölködnek, és vagy szomszédokkal, bárkivel. Ugye látjuk, hogy a műtétek után a halálozási rátát 5-7%-kal, illetve 7-szeresére, bocsánat, nem százalékkal megemeli. Nagyobb volt azok esetében, akik gyűlölködtek, a szívinfarktusnak a rizikóját megemeli, és hát nagyon sok minden egyéb káros hatása van. Aztán itt megint visszatérve a szorongásra, a félelem és a szorongás között tudjuk-e mi a különbség? Ugye a félelem egy konkrét helyzettől, egy konkrét embertől, egy konkrét eseménytől való nagyon erős negatív érzelem, tehát az a félelem. A szorongás pedig ugyanez, csak nem megfogható. Tehát nem egy konkrét helyzettől, nem egy konkrét embertől, hanem amikor nem tudjuk meghatározni, amikor úgy ködbevész a félelemnek a tárgya vagy az oka. Ebben különbözik a félelem és a szorongás. Megint csak a következményeit láthatjuk, ugye asztma, különböző bélgyulladások, bélbetegségek, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, idegéredetű bőrbetegségek, aztán reumás megbetegedések, anorexia, stb. Tehát nagyon sok minden következménye lehet a szorongásnak. És jó, menjünk tovább. Hát itt igen, volt egy ajánlás már itt az ábra alján, hogy nagyon fontos, hogy kibeszéljük, elmondjuk a félelmeinket, ami szorongást okoz számunkra. Sokszor már ez megkönnyíti. Ez feloldja a terhet az ember lelkéről, és ezért van itt zárójelben ugye legalul, hogy a rendszeres mentálhigiéna fontos lenne. Ez egy baráti beszélgetés, vagy a családban valakivel beszélgetni, vagy akik imádkoznak, vagy meditálnak, azoknak ez segíthet. Tehát a lényeg az, hogy nem tartani meg, ez inkább a férfiak jellemző általában, most általánosítok, hogy magukban tartanak dolgokat. A nők azok ugye jobban, gyakrabban kiadják, kimondják. Félelemről volt szó, talán
Még Gandhinak

Van egy érdekes mondás, az a baj, ez pont legarúra került, és nem tudom, hogy rajtam kívül látja valaki, talán ott a leghátsó sorokban. Gandhi egyszer ezt mondta, ugye nagy indiai államférfi, hogy semmitől sem kell félni, csak magától a félelemtől. Kicsit gondolkodjunk ezen a mondásán. Itt, amire már utaltam, ugye, hogy kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, igen, hogy irányítsuk a gondolatainkat. Ne engedjük, hogy a gondolataink nyomán az érzéseink fogjai legyünk. Vannak jó érzések persze, amiket előidéznek jó tettek és jó gondolatok, de ne engedjük, hogy a rossz, negatív érzelmek uralkodjanak rajtunk. Egy-két terápiás ajánlás, ugye életmódváltoztatás, amire most nem térek ki, mert itt majd jön Wolfgang, Gábor és mások inkább a fizikai oldalról fognak szerintem szólni. Mentális és érzelmi problémák feldolgozása, beszéltem róla, és ha szükség van rá, én nem vagyok szakember párti, hogyha nem szükséges, akkor fölösleges, de hogyha olyan a helyzet, akkor pszichológus, orvos, pszichiáter, családterapeuta, stb. De és akkor most érzelmek, amelyek gyógyítanak. Megint egy olyan felsorolás, amit gondolom bármelyikünk meg tudott volna tenni. Ez a bizalomnak az érzése, másokról való gondoskodás, ami nem is érzés, hanem látjuk, ez már egyfajta, ez tett tulajdonképpen, cselekedett, odafigyelés a másikra. Az optimizmus, a szeretet, bár ez egy kicsit általános, biztonság érzése, a hit, a remény, bátorság, elégedettség, vidámság, öröm. Itt is egy idézet a már említett könyvből. Bátorság, reménység, gondoskodás, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, és erő a léleknek. Hogy hogyan, majd mindjárt arra még rátérek, itt véletlenül kettőt ugrottam. Itt, amire utaltam is, hogy nem jó dolog önmagunk körül forgolódni, a saját érzéseinkre figyelni állandóan, hanem tegyük meg ezt úgy, aminként a terápiát egyébként a szakemberek alkalmazzák is, hogy figyeljünk másokra, itt ugye ez a felhívás. De azért mondtam, hogy ezt szakemberek alkalmazzák, mert nagyon sok lelki betegségnél, depressziósoknál is bizonyos alternatív kezelési módban, függő betegségeknél, alkoholistáknál, drogosoknál elviszik őket egy nyugodt környezetbe, és ott vagy állatokat kell gondozniuk, vagy növényeket kell termeszteniük, és azokkal kell foglalkozniuk, kapálni, ültetni, öntözni, lovakat csutakolni, etetni, abrakolni. És az, hogy nem figyel saját magára, hanem vagy arra a kis növényre, amit ő ott elültetett és gondoz, hogy az hogyan fejlődik, vagy arra az állatra, aki rá van bízva, vagy másik embereket is szoktak a kezük alá adni, hogy foglalkozzanak, már nyilván, aki egy kicsit jobb állapotban van, gyerekekkel, vagy fogyatékosak, vagy vigyék őket különböző rendezvényekre, tolják el, meg kísérjék el. Az ember elkezd magáról megfeledkezni. Észrevesz, hogy másoknak sokkal nagyobb, meg még nehezebb problémái vannak, mint neki, és egyszerűen ez a másokkal való törődés egy jó érzéssel tölti az embert, és ennyire egyszerű, nem kell gyógyszert szedni, nem, semmi. És Magyarországon sajnos kevés ilyen, külföldön nyugaton sok ilyen farm, meg hát nem csak farmok, hanem kórházak, szanatóriumok mellett lévő kis létesítmények vannak, ahol így kezelnek betegeket, nagyon hasznos és eredményesen. Aztán a helyes hozzáállás, amiről megint csak nincs annyi időm beszélni, amennyit szeretnék, hiszen ha jól látom, még van 5-7 percem. A helyes hozzáállás azt jelenti, hogy az élet dolgaihoz, itt nagyjából meg is próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy az életben, amin nem tudunk változtatni, azt fogadjuk el olyannak, amilyennek. Én már előre félek most a 2010 jövő tavaszától, hogy az ország egyik fele ilyen boldog lesz, a másik meg annyira szomorú, mert és utána még 1-2 évig, például a politika. Én megmondom őszintén, hogy én régen letettem arról, hogy ezen idegesítsem magam. Most itt nem megyek bele, hogy annyit azért elmondok zárójelben, hogy szerintem egyik 19, másik egy ilyen 20, de hogy vannak olyan emberek, akik a saját családjukkal képesek ordibálni és viszonyaikat tönkretenni azért, hogy jobb meg bal, meg milyen piros vagy narancsága.
Szóval én ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy lehet ilyen embereknek egyáltalán hinni, és ezért tönkretenni a saját kapcsolataimat és a barátaimat, lemondani, meg összerúgni velük a port ilyenek miatt. Most ezt anélkül mondom, hogy megítéljem őket, szerintem bárki oda kerülne, valószínűleg hasonló cipőbe járna, mert hát ennyire ilyen az emberi lény, külön másra adás, hogy miért vagyunk ilyenek, sajnos. De hogy fogadjuk el az élet dolgait, amiben nem tudunk változtatni olyannak, amilyenek, és próbáljuk megkeresni azon körülmények között, ahogy élünk, ha most balosak vagyunk és jobbos kormány van, akkor abban az időszakban, ha fordítva, akkor abban az időszakban, hogy most akkor én mit tudok, hogy tudok boldogulni, és hogy tudok normális életet élni. Bármi is van, nyilván valahogy beszivárog azért a hétköznapokban, de nem hiszem, hogy annyira, hogy ennyire meg kéne, hogy fertőzze a hétköznapjainkat. És ez csak egy példa volt, azért, mert azt hiszem, hogy ebben nagyon sokan érintettek vagyunk, de nagyon sok ilyen dolog van az életben, amin nem tudunk változtatni. Amin viszont, tehát ezt fogadjuk el olyannak, amilyen, amin nem tudunk változtatni, és keressük meg azokat a lehetőséget a korlátainkon belül, amit a legjobbat ki tudunk hozni. Viszont amin tudunk változtatni, azon változtassunk. Ne siránkozzunk, hanem tegyünk valamit. Ennek megint egy sok esetben gyengék vagyunk, tehetetlenek vagyunk. Még egy előadást lehetne erről tartani, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ember, aki gyengének, tehetetlenek érzi magát, és úgy érzi, hogy nem tud változtatni, valóban változtatni tudjon. Hát nyilván itt megint fejben dőlnek el a dolgok, ugye terveket kell lefektetni, konkrétumokban kell keresni a változást, nem csak úgy általánosságban. Célkitűzéseket kell magunknak meghatározni, és azokat vissza kell ellenőrizni. Például azt mondjuk, hogy most október 4-én átgondolom, hogy mik vannak nekem olyan tulajdonságaim, amikkel bosszantom, idegesítem a férjemet, feleségemet, szüleimet, gyerekeimet, munkatársaimat, mi az, amiben szeretnék változni, és adok magamnak mondjuk 3 hónapot, hogy legalább egy jellem tulajdonságomban egy kicsit fejlődjek, és 3 hónap múlva, december 4-én vagy január 4-én, mindegy, ott van új év, átgondolom, hogy mit változtam én az utóbbi negyed évben, vagy sikerült-e nekem rossz szokásokról egy kicsit változnom, jobbá válnom. Aztán ez megint olyan dolog a következő ábrán, hogy elismerés és dicséret, ugye, hogy mi is ismerjük el a mások értékeit, és fejezzük is ezt ki vagy szóval, vagy szemünk egy nézésével tekintetünkkel, vagy egy gyöleléssel, vagy bárhogy, és fogadjuk is el, tehát ne legyünk elzárkózóak. Szeretet, ami mondom, hogy nekem kicsit túl általános fogalom, de mégis talán annyit hadd mondjak róla, hogy tulajdonképpen a pozitív érzések mind a szeretetnek a védőernyője alatt vannak. Annyit mondok el a szeretetről, hogy az én felfogásom szerint a szeretet sem egy érzelem, hanem egy életelv. A szeretet nem csak azt jelenti, hogy én valaki, most ha megkérdezem, hogy mit jelent a szeretet, írjam le. Én nem azt mondanám, hogy szívemben ragaszkodok hozzá, meg kedvelem, mert, nem is tudom, mert most ugyanezzel a szóval lehetne csak szeretem, mert mit jelent? Hát szeretem. Hanem tettekben nyilvánul meg a szeretet. A szülő szeretete a gyermeke iránt abban nyilvánul meg, hogy minden idejét egy anya gyerekére áldozza, eteti, tisztába teszi, az apa dolgozik rá, keresértük, védi őket, segít a tanulásban, amikor már nagyobb, mindent megtesz a gyerekéért. Egy férfi szeretete a nő iránt, egy nő szeretete a férfi iránt, ugyanaz, hogy lesi a kívánságait, segít, nyilván jól értsük ezt, segíti a másikat, támogatja, bátorítja, biztatja, a férfi segít mondjuk a háztartásban, a nő elismeri a férfinek a munkáját. Tehát a szeretet az túl általános kifejezés, a cselekedeteink bizonyítják azt, hogy szeretünk-e, nem pedig azt, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek magamba. Hiába érzem azt, hogy szeretem a másikat, ha ezt nem tapasztalja az a másik, akkor az nem szeretet. És Alfred Adlernek egy mondását szeretném még itt a vége felé felidézni, aki Freudnak, ugye Freudról mindannyian hallottunk, a pszichoanalízisnek a megalapítója, német, illetve osztrák származású orvos, pszichiáter, és aztán tulajdonképpen a modern pszichológiának az atyának tekintik. Szóval Adler az ő tanítványa volt Gustav Junggal együtt, és Adler mondta azt, aki teljesen egy evilági, nem istenfélő, hanem materialista ember volt, mégis ezt látta a beteg, sok-sok betege után, és ezt mondta, hogy a vallások által mindig is közvetített feladatok között a legfontosabb, szeresd fele barátodat.
Aki nem érdeklődik fele barátja iránt, és fele barátnak minden embert nevezünk, akivel az élet összehoz minket, a sors összehoz, aki nem érdeklődik fele barátja iránt, a legnagyobb problémákkal küzd az életben. A legnagyobb sebeket ejti másokon, ilyen egyének komolyan károsítják az emberiséget. Mondom, egy nem hívő vérmaterialista embernek a mondatai ezek. Mi segíthet még? Hát ezek már egy kicsit, ugye itt az immunrendszer erősítésére gondolok, hogy mi segíthet még. Fényterápia, olyan fényre gondolunk, hogy napfény. Tehát napfény, legalább naponta fél, egy óra, rendszeres, nyugodt alvás, ami azt jelenti, hogy sötét helyen, nem zajos környezetben, mozgás, légzőgyakorlatok, friss levegőn, az amikor a napon vagyunk, ugye ez összeköthető, szociális támogatás, vagyis amiről volt szó, hogy a baráti, családi beszélgetések, kinek mi van, viselkedésterápiákról most nincs idő beszélni, házi állatok, vízterápiák, zeneterápia, és hát legvégső esetben pszichoterápia gyógyszerekkel kombinálva. Klasszikus zene szorongás csökkentő hatását megfigyelték, a agyi idegsejtek aktivitására van hatással, sajnos erre most nincs időnk kitérni és erről beszélni, erre sem, hanem erről szeretnék még szólni, megint csak nagyon az aljára szorult itt a felirat ezeknek a vidám arcoknak. Itt a legelején elhangzott megalapítás szerepel még egyszer időszámításunk előtt 10. századból, ami így hangzik, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Sokáig nem értették, és a teológusok is, meg orvosok is gondolkodtak, hogy mire vonatkozhat ez a kijelentés. Még nem a 20. században hát rájöttek, hogy mi van a csontokban. A velős csontokban mi termelődik? Miért van a csontvelő? Így van, a vörösvérsejteknek és a fehérvérsejteknek a szülő hazája tulajdonképpen a csontvelő. Ugye leukémiás gyermekeknél ezzel próbálkoznak, hogy csontvelő átültetéssel legjobb a testvér, a egészséges gyermek csontvelejét beültessék a beteg gyermekébe. És erre vonatkozik, mondom, a 20. században, tehát 3000 évnek el kellett azért telni, hogy kezdjék megérteni, hogy vannak azért a Szentírásban olyan kijelentések, amelyek bőven meghaladták a kort, és nem véletlenül lett az úgy leírva, hogy le lett írva, hogy a szomorú lélek, most nem sorolom el megint azokat a negatív érzéseket, ha stresszben élünk, lehangoltan, nyugtalanul, idegesen, akkor bizony, akkor valószínűleg Salamon még nem látta át ezt a folyamatot, hogy itt a hipotalamus, talamus, hipofízis, immunrendszer, hogyan hat az egész hormonháztartásra, hogyan borul fel, hogyan merülnek ki ezek a agyi képletek, és aztán hogyan vannak hatása az egész szervezetre. De így vannak hatása a csontvelőre is, és teszik tönkre az immunrendszert. Szépen lassan, de biztosan sajnos. Míg, hogyha vidámak vagyunk, hogyha a nehéz körülmények között én némely idős nénit, amikor olyan helyen járok, mert járok olyan helyeken is, ahol találkozom, főleg vidéki falvakban, amikor iskolákban tartok előadást gyerekeknek, hogy kapálnak kinn a nénik a kertben, 80-90 évesek is olyan derűs, nem azt mondom, hogy nevetnek, de a derű sugárzik belőlük. Hát azért is élnek még 90 évesen is kapálnak, mert egész életükben azt tették, és mindig egy nyugodtság és derű volt a lelki hozzáállásuk az élethez. Tehát a vidám elme jó orvosságú szolgál. A jó orvosság az meggyógyít. Maradjon meg ez így az előadás végén talán az egész elhangzottakról, hogy erre törekedjünk, ezt keressük, ezt firtassuk, ez inkább csak egy figyelemfelhívás volt itt 3/4 órában, hogy nagyon sokszor nem kellene gyógyszerekhez nyúlnunk, nagyon sokszor nem kellene megbetegednünk, hogyha az immunrendszerünk rendben lenne, és az immunrendszerünk rendben van, hogyha fizikailag azért nem egy teljesen renyhe, hanem viszonylag aktív, vagy legalábbis közepesen aktív életet élünk, és lelkileg is ez a vidámság, ez a derű, ez a nyugodtság megvan. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, és tényleg kívánok mindenkinek testi-lelki egészséget. És most legyen szünet, köszönöm, mert aztán...

Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor meg is kezdjük a mai előadásunkat. A meghívón a kapcsolatok hálójában cím szerepel, alcímként a társfüggőséget jelöltem meg, mint a mai alkalomnak a témáját. A társfüggés egy olyan függési forma, ami egyfajta kapcsolatfüggés. A leginkább szerfüggésekről és viselkedési függésekről volt és lesz is szó az előadás sorozat folyamán. Ez talán az egyetlen alkalom, amikor egyfajta kapcsolat függést, illetve annak a felépítését, annak a különböző személyiség jegyeit próbáljuk átgondolni együtt, egy diavetítés segítségével. A társfüggőség azért is egy nagyon fontos téma, mert nagyon sok ember szenved benne, úgyhogy nincs tudatában annak, hogy ez a saját függési formája is. És mindjárt egy definícióval kezdenénk. A társfüggésnek vagy társfüggőségnek a másik, úgymond szakkifejezés a kodependencia. És itt található a Szeretet választható című könyvből, amit majd ajánlok a végén, egy idézet. Aki kodependens, az többnyire addiktív kötődésben van egy másik emberrel. Ebben az interpersonális kodependenciában a kodependens oly bonyolult módon van, mint egy beleszűve a másik személybe, hogy saját énképe, személyes identitása kemény korlátok közé szorul, és nagyrészt kiirtják vagy kitúrják helyéről a másik személynek a problémái és identitása. Tehát egyszerűen megfogalmazva, vagy kiemelve egy-két konkrét kifejezést, az egyén, a társfüggő tulajdonképpen nem rendelkezik saját identitással, saját énképpel, teljesen lefoglalja egy másik emberrel való életében a kötődés, egy olyan fajta kötődés, ami semmiképpen nem egészséges, mert általában az ember is megy tönkre és lefelé lejtőn, akihez kötődik a társfüggő, és a társfüggő maga is nem képes a másikon segíteni, a másik problémáját javítani, hanem együtt mennek tönkre, együtt mennek egy beteg úton, és hogyha még gyerekek is vannak a családban, akkor ők is sérülnek nagyon-nagyon súlyosan. Ezt szeretném majd konkrétan alátámasztani egy-egy példa vagy egy-egy függőség segítségével. A szenvedélybetegségek alakulásáról volt már egy ilyen kis ábra, amit bemutattam akkor is. Most csak azért szeretném röviden még egyszer ezt a diakockát és egy másikat is újból bemutatni, hogy érthető legyen a kapcsolódás. Minden szenvedélybeteg nagy általánosságban négy fázison megy keresztül. A középső szint az a normál érzések szintje, alul található a fájdalom, legfelül pedig az eufória vagy örömszint. Amikor valaki egy szenvedéllyel elkezd, vagy egy szerrel, vagy viselkedési függéssel, vagy társfüggéssel, vagy társfüggésben elmerülni, az első fázisban, az első stáción, amikor halad előre, akkor azt veszi észre, hogyha használ egy bizonyos szert, vagy szemét, vagy viselkedési függést, akkor kicsit jobban érzi magát. Ugye ezt már modelleztük. A második fázisban már keresi ezt a bizonyos szert, szemét vagy viselkedési formát, és tapasztalja, hogy nagy örömmel jár az ezzel való együttélés. A harmadik fázisban már belemélyed ebbe a hangulatingadozásba, és a negyedik fázisban már azért van szüksége a szerre vagy egyéb függési formákra, hogy normálisnak érezze magát. Általában ez a négy fázis figyelhető meg minden szenvedélybeteg ember életében. Most ami ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a szenvedélybeteg emberek általában nem egyedül élik az életüket, hanem vannak mellettük házastársak, szülők, barátok, gyerekek. És itt ezen a másik ábrán, ami szintén már egyszer szerepelt az egyik előadásban, láthatjuk ugyanezt a négy stációt az első függőleges oszlopban. Mellette viszont látjuk azt is, hogy hogyan alakul ki a társfüggés. Vannak elsődleges társfüggők, akik legtöbbször a legközelebb állnak felnőttként a szenvedélybeteghez, és vannak másodlagos társfüggők, akik rendszerint úgy vannak jelen egy ilyen szituációban, hogy még nincs önállóan kialakult személyiségük, általában a gyerekeket sorolják ide, de ez is lehet akár barát vagy távolabbi ismerős. És ahogy látjuk a különböző stációkat, egy szenvedélybeteg mellett élő elsődleges társfüggő az első körben észreveszi azt, hogy valami nincs rendben, kezdi elveszíteni a szeretett szemét, és nem tudja, hogy miért. Keresi az okokat, pánikot érez, próbál különböző dolgokat alkalmazni ahhoz, hogy a kontrollt és a másik embernek a személyét azt tudja irányítani vagy bírni. És ahogy ezt a kontrollt keresi, már a második pontban olvasható, hogy aggódik, próbál igazítani a magatartását a másikhoz, és egy olyan ugyan megelőző állapotot helyreállítani, amiben jobban érezte magát. De ahogy a szenvedélye a társának halad előre, vagy az ismerősének, barátjának, úgy annál megszállottabban próbálja javítani a helyzetet. Ezen a ponton a keringési pályát elfoglalja a szenvedélybeteg körül,
és egyre kevésbé maradnak saját érzései, saját gondolatai, saját élete. És a negyedik pontban azt látjuk, hogy szétesik a személyisége. Annyira fáj, hogy nem képes ezt a szituációt megváltoztatni, és annyira benne van ő is érzelmileg ebben a helyzetben, hogy hát olyan drasztikus következmények is előfordulhatnak, hogy öngyilkosság, válás és egyéb kilépések a szituációból. Ez az elsődleges társfüggő. A másodlagos társfüggésben már leginkább a gyerekek szenvednek, erről is szeretnék majd röviden szólni, de sajnos a mai este keretében nem fér bele az, hogy erről is konkrétan gondolkodjunk. Én most tulajdonképpen az alkoholizmus kapcsán szeretném a társfüggőséget bemutatni. Egészen konkrétan azért, mert a társfüggés leginkább egy alkoholbeteg mellett jellemző a mai magyar állampolgárok nagy részére. Persze rengeteg társfüggő van, aki nem alkoholos háttérből érkezik, de azért szeretném mégis az alkoholizmus segítségével modellezni mindezt, hogy jobban megérthessük, meg azért is, mert gondolom, és én biztos vagyok abban, hogy a teremben is többen vannak itt, legalább 10-20-30, akár 40-50 ember is, aki ezen a szinten érintett a társfüggésben. Van egy ilyen elgondolkodható mondat, hogy az alkoholizmus az egész család betegsége. Ahol alkoholbeteg él egy családon belül, ott nem csak ő a beteg, hanem előbb-utóbb megbetegszenek a hozzá közel állók, a vele egy háztartásban élők is. A Szikszai Tóth szerzőpáros azt írja a Deviáns Alkológiai című könyvében, hogy ha egészséges lenne a családi rendszer, akkor vagy változásra késztetné, vagy kivetné magából az alkoholbeteget. Ez általában nem így működik, hanem egészen más forgatókönyv szerint halad előre a probléma. A Szeretet Választható című könyvben a következő konkrét idézetet találtam. Minden egyes alkoholista legalább 4 másik embert, házastársat, gyereket, munkatársat és egyéb személyeket hoz súlyos helyzetbe. És a szerzők ezt számokra is váltják. Amerikai a szerző hármas, akik írták ezt a könyvet. És azt mondták, hogy Amerikában van, az USA-ban 15 millió alkoholbeteg, és a statisztika szerint ez 60 millió másik embert érint konkrétan. Tehát 75 millió ember szenved az alkoholizmus következtében, vagy úgy, hogy társfüggő, hogy komolyan próbál megváltoztatni egy helyzetet, vagy úgy, hogy aktívan iszik. Hogyha a magyar állapotokat gondoljuk át, akkor itt Magyarországon van körülbelül 1,3 millió alkoholbeteg. Hogyha azt mondjuk, hogy 4-szer ennyi ember érintett a problémában valamilyen szinten, akkor ez 5,2 millió ember, plusz még az alkoholbetegek, tehát ez 6,5 millió ember problémája Magyarországon, hogyha az amerikai statisztika igaz a magyar helyzetre is, de legyen csak 5 millió ember, aki érintett, akkor is az ország népességének a fele. Tehát mindenképp ki kell jelenteni azt, hogy a társfüggés az vagy kisebb szinten, vagy komolyabb szinten, vagy nagyon drasztikusan, de több millió embert érint, csak az alkoholizmus kapcsán Magyarországon, és itt még nem beszéltem egyéb függési formákról, amikhez kapcsolódik a társfüggés. A társfüggő, ugye benne van a kifejezésben is, egy személyhez kötődik, egy szenvedélybeteghez kötődik, egy másik személyhez fűződik beteg kapcsolatában. És egyébként ez az adat még nem is tartalmazza azokat az embereket, akik már felnőttek, de egy szenvedélybeteg háttérből érkeznek, tehát mindenképpen a személyiségük torzult érzelmi zavaraik vannak, és olyan kényszeres cselekedeteik, amik ebből fakadnak. Most szeretném azt megvizsgálni két diakocka segítségével, illetve azt felvázolni, hogy hogyan alakul egy elsődleges társfüggőnek az élete. Legyen az elsődleges társfüggő mondjuk egy olyan feleség, aki frissen ment férjhez, és mondjuk a házassága 10. évében elkezd észrevenni azt, hogy a férje egyre komolyabban alkoholt fogyaszt. Azt próbálom felvázolni, milyen érzelmek érik, milyen folyamatok zajlódnak benne, milyen érzelmi viharokat él meg. A probléma nagyon gyakran az, hogy általában nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni az aggasztó tüneteket egy szenvedélybeteg mellett élve. Ez nyilván lehet azért is, mert természetesen védik és szeretik a másikat, vagy lehet azért, mert az alkoholbetegségnek egy olyan formájával találkoznak, ami nem a konkrét, úgymond általános alkoholbeteg típus, hanem mondjuk a szinten tartó ivó, aki soha nem látványosan részeg, de mindig ott van az alkohol a szervezetében, vagy az az időszakos ivó, aki hónapokig nem iszik, aztán elkezd inni, és mondjuk egy hónapon keresztül folyamatosan mély ponton van, aztán megint kijön, és megint teljesen józan. Tehát sokszor nem értik, vagy nem akarják észrevenni és érteni ezeket az aggasztó tüneteket a családtagok, és egy idő után összezavarodnak. Nem tudnak mit kezdeni a szituációval, a visszaesésekkel. A legtöbbször az a probléma, hogy nem tekintik betegségnek a kialakult függést. Alison Burr írja Alkoholista a családban című könyvében, hogy a családanya, amikor a kisfia mondjuk utálatosnak nevezi őt és megrugdossa,
akkor ezt le tudja kezdeni teljesen normálisan, de amikor a férje ugyanilyen gyerekes magatartásformával próbálja az alkoholbetegségéből fakadó következményeket leplezni, akkor összezavarodik, és nem tud mit kezdeni a szituációval. Nagyon sokszor probléma, hogy a családtagok, az elsődleges társfüggők nem értik, hogy a másik milyen énvédő mechanizmusokat alkalmaz. És a veszekedések előbb-utóbb bejáratott pályán mozognak, egyre halad előre, illetve lefelé ez az egész helyzet, megjelenik a szégyen, és a már általában mindenki előtt ismert betegség takargatása. Ez is rengeteg energiát elvesz egy alkoholbeteg mellett élve, mondjuk a feleségtől. Jönnek az ambivalens érzelmek. Egyszerre szereti a másikat, és amikor ígérgeti, hogy másnaptól nem fog inni, és leszokik, és látja, hogy milyen szánalomra méltó, akkor körbe rajongra, körbe szeretgeti. De másnap, amikor a másik ittasa jön megint haza, és veszekedés kezdeményez, akkor pedig gyűlöli. Tehát ez a gyűlölet és szeretet ellentétes megnyilatkozása, ez gyakran napokon vagy napszakokon belül is állandósulhat. Megjelenik persze az önvád is, talán miattam iszik, talán miattam van az egész helyzet. Ha én megváltoznék, ha én másképp viselkednék, akkor a másik is jobban lenne, akkor a másik sem menekülne a szenvedélyébe. Aztán itt van a félelem. Vagy attól fél egy alkoholbeteg mellett élő, hogy a másik hogyan érkezik haza, milyen jeleneteket fog rendezni, mennyire lesz agresszív, vagy attól fél, hogy a másik hogyan ül autóba, mondjuk ittasan ül autóba, vagy balesetet okoz, vagy bármilyen szituációba kerül, ahol veszélyben lehet az élete. A csalódottság érzés állandósul, az elszigetelődés is előbb-utóbb kialakul egy ilyen családban, eltávolodnak egymástól. Előbb-utóbb, hogyha a helyzet nem változik, akkor a válásra is sor kerülhet, vagy sor kerül. Aztán egy alkoholbeteg mellett élve a feleség mondjuk átvállal olyan feladatokat, amit a másik már nem képes felvállalni, elvállalni a betegsége miatt. Tehát mondjuk egy feleség, legyen mondjuk egy vidéki, falusi életet élő család a példa, mondjuk maga szerzi be a tűzifát, maga aprítja össze, ő javítja meg a házat, a házkörüli teendőket, ő végzi, ami a férjének a teendője lenne, de kénytelen átvállalni feladatokat, mert a másik nem végzi el, és egyre nagyobb teher van rajta, mert ott van a gyereknevelés terhe, ott van a saját feladata, és át kell vállalni még a családfőnek a terheit is. És tulajdonképpen ami elgondolkodtató, hogy egy alkoholbeteg mellett élő társfüggő gondolkodásában ugyanaz az alkohol játssza a központi szerepet. De nem úgy, hogy hogyan fogyaszthatná el az alkoholt, hanem hogy például a másikét mennyit ívott, melyik kocsmába jár, hogyan tudná megtalálni az eldugott alkoholmennyiséget, hogyan tudná rávenni a másikat, hogy ne fogyasszon annyi alkoholt. Tehát ő is az alkoholon gondolkodik, ugyanúgy, mint az alkoholista társa, csak hát ő nem fogyasztja, hanem kontrollálni próbálja a másikat. Tehát ezek a megfigyelhető tünetek, és lehetne még hosszan sorolni. Itt említem most Erik Berndinek a nevét, ő egy svájci pszichiáter. Írt egy könyvet Emberi játszmák címmel, amiben külön fejezetet szentel az alkoholista életjátszmának. Ezt a könyvet is ajánlottam már. Ebben a könyvben a szerző leírja azt, hogy tulajdonképpen mindannyian bizonyos játszmákban éljük az életünket. Vannak olyan játszmák, amik teljesen ártatlanok, és a hétköznapi élet szerves részét képezik, de vannak olyan játszmák is, amik kifejezetten gyilkos játszmák, életjátszmák, amiket egy életen át lehet játszani. Az egyik ilyen játszma a szerző szerint az alkoholista életjátszma. Ezt szeretném konkrétabban bemutatni most, és ezzel nagyon jól lehet modellezni, hogy hogyan alakul a társfüggés. Az alkoholista életjátszmának egy főszereplője van, az alkoholbeteg maga. Tehát alkoholbeteg nélkül nincsen játszma. Egyébként ez az alkoholista életjátszma már két fővel is működik, de teljes pompájában egy ötszereplős játszma. És szeretném bemutatni a mellékszereplőket is. Ezeket a mellékszerepeket veszik fel a társfüggők. Az egyik leggyakoribb mellékszerep az üldöző szerepe. Az üldöző legtöbbször az ellentétes nemű házastárs. Itt látható egy kép, amit érdemes egy kicsikét elemezni is. Mi látható a középpontban? Ugye ott van egy asztalszerűség, és rajta egy pohár, valószínűleg viszki, vagy valami ilyesmi tömény ital, és két részre osztik a kép. Ott van az alkoholt fogyasztó családfő, az alkoholbeteg, nevezzük mondjuk így, aki tulajdonképpen védi a szeszt, a szert. Ezen a körön kívül reked a házastárs és a gyerek. Ez nagyon jó példázza azt is, hogy mi történik akkor, amikor valaki a szenvedélyével már vagy szerves egységben él. Itt minél komolyabb a szenvedélybetegség, annál inkább kiszorulnak azok, akik közel állnak a szenvedélybeteghez, és nem tudnak bejutni ezen a körön. Itt egy tipikus szituáció látszik, ott van az alkoholbeteg, az alkoholista játszma főszereplője, és mellette az üldöző családtag.
tulajdonképpen, hogyha két ember van már, aki játssza ezt a játszmát, akkor tökéletesen működik, akkor már nagyszerűen lehet ezt az életjátszmát művelni, és haladni ebben előre. A másik leggyakoribb, úgymond mellékszerep, de nagyon fontos szerep, ez a megmentő szerepe. Legtöbbször szintén a házastárs használja, illetve hát kényszerül ebbe a szerepkörbe. Ennek a megnyilatkozási formáiról is szeretnék majd konkrétan szólni. A harmadik szerep, ezt így definiálta Erik Ben, hogy a balek szereplő. A balek az, aki, használjuk ezt a hétköznapokon is, aki hagyja magát átverni. Tudja, mi a szituáció, nagyon sokszor tisztában van azzal, hogy a másik mit miért tesz, de mégis hagyja magát belekényszeríteni egy szerepbe, és újból hát átverik azon a bizonyos palánkon, és mégsem változtat a magatartás formáján. És a negyedik szerep, ez az alkoholista számára, vagy az alkoholbeteg számára a legfontosabb szerep, ez az összekötő szerepe. Jó, az alkoholnak a közvetlen forrása, ahonnan az alkohol érkezik hozzá. Ez lehet egy italbolti eladó, lehet egy kocsmáros, de lehet a családtag, aki maga próbálja meg úgymond beosztani az alkoholbeteg számára az alkoholmennyiséget, amit elfogyasztom. Egy alapvető kérdés, ami fölmerül, játszhat-e egy ember egyszerre több szerepet is? Nem tudom, ki mit gondol, itt látom, hogy páran bólogatnak. A válasz határozott igen, akár fél órán belül is. Modellezem ezt nagyon röviden. Hazajön mondjuk késő este az alkoholbeteg, az ajtóban várja már a felesége, és rögtön, ahogy üdvözli, megszagolja, hogy mi a lehelete, és mondja neki, hogy láttalak megint itt, és itt jártál a kocsmában, miért nem jössz haza időbe, megint itt áll, neked senki sem fontosabb, neked csak az alkohol van, mi nem számítunk, hát itt üldöz. Aztán, amikor látja, hogy a másik rosszul van, és kicsit dülöngél, leülteti a konyhába, vacsorát tesz el, és a szívére beszél, hogy ez nem mehet tovább, kedves párom, hát valamit csináljunk. Itt egy elvonókúra szereztem 3-4 címet, döntsél csak, valahova mindenképp menjél el, mert ez a helyzet tartatlan, tehát itt már a megmentő szerepkörébe kényszerül. Aztán, amikor a férnek terhes lesz, hogy a feleség ennyit bántja, üldözi, megmenti, fogja és mondjuk megveri a feleségét, a feleség hagyja magát ebben a szerepben, nap mint nap ott van, tehát ő a balek. Aztán, amikor a férj azt mondja, hogy jó, akkor most lódulj és hozzám nekem a kocsmából egy üveg bort, akkor lemegy és beszerzi az alkoholmennyiséget, hát itt már összekötő szerepben is kényszerül. Tehát egy fél órán belül akár mind a négy mellékszerep egyetlen egy személyben összpontosulhat, és az alkoholista játszma az tökéletesen működik. Egy nagyszerűen működő szimbiózis láthatunk egy alkoholbeteg és egy társfüggő között. Ez nagyon-nagyon gyakori a mai Magyarországon. És most nézzük a konkrét szerepeket. Tehát ezt a négy szerepet szeretném átgondolni, az üldöző szerepet, a megmentő szerepet, a balek és az összekötő szerepeket, milyen megnyilatkozási formái vannak egy alkoholbetegség hátterén. Megfigyelés, számonkérés, veszekedés. Ezek tipikus üldöző attitűdök, az én családomban is van, ugye mondtam, 6-7 alkoholbeteg, tehát volt részem nekem is abban, hogy a konyhaablakból lestük az alkoholbeteg családtagot, és ismertem az összes kocsmai útvonalat, ami a közelben volt. Mentem egyik kocsmából a másikba, próbáltam számon kérni a másikat, oda mentem a kocsmába, fölállítottam, kijöntöttem az alkoholt mások szem előtt, veszekedtem vele. Tehát ezek azok a tipikus magatartásformák, amit egy üldöző társfüggő felvesz. Aztán ugye mondtam az ital kijöntését, az üveg vonalkázását otthon, hogy vajon mennyit ivott, mennyit fogyott az alkoholmennyiség, megkeresni az eldogott alkoholmennyiséget, vagy elkobozni azt a másiktól. Ezek is tipikus társfüggő üldöző magatartásformák, érthetőek, csak sajnos nem vezetnek semmire. Következmények nélküli kijelentések vagy fenyegetések. Ez is nagyon gyakori egy alkoholista közegre. Amikor már nem bírja tovább a családtag, akkor azt mondja, hogy ha nem változhatsz a magatartásodon, akkor én elválok, akkor én elmegyek, akkor elviszem a gyerekeket, stb. Stb. Az alkoholfüggő egy ilyen fenyegetéstől megijedve valóban változhat a magatartás formáján, de általában csak addig tart ez, amíg látja, hogy tulajdonképpen nincs nagy probléma, nincsenek következmények, újból elkezd inni. A másik lehet, hogy fenyegetőzik megint, de az alkoholbeteg nem fél, mert tudja, hogyan tudja a másikat sakban tartani, tehát tökéletesen játszódik tovább a játszma. Bezárni, illetve elzárni az alkoholbeteget az alkoholtól. Ezt is próbáltam. Tulajdonképpen ez egy olyan játszma, tehát amikor az alkohollal szemben próbálunk fellépni, ez egy olyan játszma, ahol mindig az alkoholbeteg győz. Soha. Soha nem nyerhet egy családtag. Ha üldöz, ha megment, ha beleg, ha összekötő, bármilyen szerepet vállal föl, ő mindig csak vesztes lehet. Kérdés az, hogy ki akar egy olyan játékot játszani, ahol mindig ő a vesztes. Ki akar így játszani? Általában senki. A társfüggés azért egy komoly betegség, mert nem tud kilépni ebből a beteg helyzetből a társfüggő személy, aki ugyanolyan megkötözöttségben van, mint az alkoholbeteg, csak nem tudja. És mindig veszt,
mindig kudarcot vall ebben a szimbiózisban az alkoholbeteggel együtt élve, és együtt mennek tönkre, együtt mennek lefelé a lejtőn. Aztán az is egy üldöző magatartásforma, amikor valaki folyamatosan tűr, és egy idő után azt mondja, hogy nem bírom tovább, kilépek, és minden kapcsolatot hirtelen megszakít. Ez is egy szomorú magatartásforma, ami komoly tragédiákat tud eredményezni. Mi a probléma az üldöző magatartásformával? Ezt is mindig szeretném minden magatartásforma után áttekinteni. Aki üldöz, az a másikat gyermekként kezeli. Az a másikat lekezeli. És nyilván mi sem szeretjük, amikor bennünket kioktatnak, vagy számon kérnek. Érdemes azt átgondolni, hogy hogyan esik ez egy alkoholbetegnek. Tulajdonképpen ezért van az, hogy a veszekedések egy üldöző magatartásformával megáldott társfüggőnél és az alkoholbetegnél együtt élve ezek törvényszerűen mindennaposak. Az alkoholbeteg önértékelése is csökken, hiszen egy idő után már otthon sem kap bátorítást, azoktól sem, akiktől elvárhatná jogosan. Tehát ő is rosszul érzi magát, meg az üldöző is, mert aki üldöz, az nem érzi jól magát. Folyamatosan veszekedéseket kezdeményez, ő is rosszul érzi magát, elkezdi magát vádolni, hogy biztos én vagyok az oka annak, hogy a másik iszik. És hogyha üldözi a másikat, akkor az egyszerűen a projekciót alkalmazva azt mondja, hogy rendben van, tulajdonképpen miattad iszom. Ha te nem piszkálnál ennyit, ha te nem bántanál, ha te nem lennél ilyen arrogáns velem, akkor minden rendben, akkor nekem nem kéne alkoholt fogyasztanom, de te vagy a hibás, és miattad megyek inni. Tehát egy kiváló önbecsapást tud az alkoholista is alkalmazni magán, és minden marad a régiben. Az üldöző magatartásforma következményei, itt hát mivel lelkészként is állok, itt hozok egy-két bibliai összefüggést is, a példabeszédek könyvéből például a haragos férfiú szerez háborúságot, vagy az elméjében hirtelenkedő bolondságot szerez, de ez a két kifejezés olvasható, nyilván ott van az ellentétpár is, mind a két igében, hirtelenség, bolondság, háborúság, ezek a következménye annak, amikor valaki egy ilyen közegben élve napjainak próbálja üldözni a másikat, próbálja a helyzetet megváltoztatni, nem fog sikerülni. Mégis újból és újból belekényszerül a társfüggő ebbe a szerepkörbe. De nézzük akkor a megmentő szerep felvételét is. A megmentő az tulajdonképpen nem csak a családtag lehet egy jószándékú ismerős, és nagyon sokszor keresztények is beleesnek ebbe a magatartás formába. Azt gondolják, hogy majd én segítek, majd az én szeretetem, vagy az én önfeláldozásom segít a másiknak, hogy kijöjjön abból a veremből, amiben benne van. Hát legtöbbször ez is egy halálra ítélt vállalkozás, mert ha a másik nem akar szemrézni a saját függésével, akkor én a saját elpisztítésemmel nem tudom őt megváltoztatni. Ezt a lépést neki kell megtennie. A megmentő az, aki mindig rendelkezésre áll, hogyha baj van. Legyen hajnali 2 óra, legyen épp egy másik nagyon fontos elfoglaltsága, rögtön mindent a sútba dob, hogy mehessen és megmenthesse a másikat. És legtöbbször abban lepeződik le, hogy megpróbálja megmenteni először, másodszor, ötödször, tizedszer, századszor, és nem történik semmi, de mégis újból és újból ott van, és megpróbálja a másikat megmenteni. A megmentő az, aki kifizeti a másik adósságait, aki helyettesíti őt, aki telefonon kimenti és falasz neki. A megmentő az, aki mindig rendelkezésre áll, hogyha baj van. Legyen hajnali 2 óra, legyen épp egy másik nagyon fontos elfoglaltsága, rögtön mindent a sútba dob, hogy mehessen és megmenthesse a másikat. És legtöbbször abban lepeződik le, hogy megpróbálja megmenteni először, másodszor, ötödször, tizedszer, századszor, és nem történik semmi, de mégis újból és újból ott van, és megpróbálja a másikat megmenteni. A megmentő az, aki kifizeti a másik adósságait, aki helyettesíti őt, aki telefonon kimenti és falasz neki, aki hazudik a másik mentése érdekében.

Az alkoholbeteg otthon fekszik alkoholmámorban, és valaki keresi őt telefonon. A feleség azt mondja, hogy sajnos nem tudom adni, éppen rosszul érzi magát. Hát megmenti, kimenti a helyzetből. A másikat nem kell szembenézni azzal, hogy mik a következmények. Ez persze természetes, mert mindenki megpróbálja megvédeni azt, akit szeret. De ha folyamatosan így viselkedik valaki, akkor csak ahhoz asszisztál, hogy a másik gyorsabban menjen tönkre. Vagy a kocsmából megkeres valaki, hogy ennek és ennek mondjuk a férjednek ennyi az adóssága, légy szíves, fizest ki. És akkor nem azt mondom, hogy ez nem az én dolgom, a másik csinált az adósságot, hanem kifizetem. Tehát a kellemetlen következményeket elveszem a másiktól, ez egy tipikus társfüggő magatartásforma. Nem fog szembesülni azzal, hogy milyen következményei vannak az ő szenvedélybetegségének, én pedig folyamatosan azzal leszek elfoglalva, hogy kimentsem ezekből a szituációkból. Babusgatás, a másik kiszolgálása, erre is van példa. Amikor a szenvedélybeteg hozzátartozója teljesen gyerekként kezelve a másikat, folyamatosan egy ilyen gyereklétben tartva próbálja kihúzni a bajból a másikat. A szerepek átvállalása is tipikusan egy ilyen probléma. A legszomorúbb az, amikor bizonyos szerepeket már nem pusztán mondjuk az alkoholbeteg fél mellett levő feleség vállal át, hanem mondjuk a legidősebb fiú. Ő kényszerül arra, hogy a családfőnek a szerepét átvegye. Neki kell bizonyos olyan tereket felvállalni, amik abszolút nem az ő feladatai lennének, mégis ez különösképpen megterheli őt is, meg a család többi tagját is. Aztán egy szomorú megmentő attitút, amikor valaki azt mondja, hogy na akkor most úgy mentlek meg, hogy veled együtt iszom. És legalább így látod a következményeket, és majd ez az én magatartásom majd téged talán elgondolkodtat, hát ez sem vezet semmi jó eredményre. A megmentő magatartás problémáit részben érintettem már. Akit mindig megmentenek, az nem tanul meg szembenézni a saját problémáival. Nem lesz motivált a változtatásra, hiszen ha baj van, ott van a megmentő, aki segít. Ha kicsit rosszul is érzi magát a saját állapotában, vagy a saját szenvedélybetegségében, tudja, hogy kihez kell fordulni, tudja, hogy kitől kell segítséget kérni. Sokszor a megmentő magatartás mögötti valódi indíték a szégyen, és az ebből fakadó takargatás, bagatellizálás. És ami még szomorúbb, hogy ez a szerep sokszor vonzó a mártírként felálló családtagnak, aki azt mondja, hogy hát milyen rossz helyzetem van, milyen pokoli szituációba kerülök az én alkoholista férjem miatt, de azért hogyan tartom én össze a családot ennek ellenére, milyen hősként végzem a munkámat, és tulajdonképpen hát egy glória a feje fölött már is megjelent, és mások is tényleg hát csodálják őt a teherbírásáért. Nagyon sokszor nem akar szembeni az a családtag, hogy neki is változtatni kell ahhoz, hogy a szituáció otthon megváltozik. Aztán háttérben ott lehet tulajdonképpen a félelem, a másik elengedésének a hiánya. Meg kell mentenem, mert ha én nem mentem meg, akkor mi lesz a másikkal, akkor hogy fog az élete tovább folyni, milyen zsákutcába kerül, akár bele is halhat, hát nekem mindenképp segítenem, mindenképp meg kell mentenem. Csak közben nem vesz észre, hogy ő is tönkre megy, meg mindenki más tönkre megy körülöttük. Mert a megmentő szerep az nem segít, hogy a helyzet változzon. A visszahatás pedig az, hogy aki társfüggő, annak nincsen saját érzése. Azoknak nincsenek saját gondolatai, nincsen saját személyisége sem, mert teljesen elveszik a másikéban. Megmentő magatartás problémái. Megint mondok egy bibliai összefüggést. Van olyan út, mely igaz az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja. Vagy van egy jól ismert magyar közmondás, ami erre reflektál, vagy ehhez hasonlít, a pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Lehet, hogy én a legjobbat akarom a másiknak, lehet, hogy én valóban őszintén szeretném megmenteni, de ha a másik nem néz szembe a saját betegségével, a másik nem változtat, a másik nem kér segítséget, akkor én hiába akarom megmenteni, nem fogok tudni segíteni neki. Ahhoz tudok asszisztálni ezzel a magatartás formával, hogy a másik ugyanabban a helyzetben maradjon tovább, és hogy én is egyre nyomorultabbul érezzem magam. Egy konkrét felismerés az, hogy magunkat sem tudjuk gyökeresen megváltoztatni. Mindannyiunknak van egy olyan függési formája, amiről már volt szó, ami túlnő rajtunk. Lehet, hogy bizonyos területeken tudunk változtatni, de lesz legalább egy vagy két olyan függési forma, legyen az viselkedésfüggés, kapcsolatfüggés vagy szerfüggés, amihez segítséget kell kapnunk. A megmentő magatartás formából is gyógyulni kell. És ahogy már mondtam, ha úgy akarunk valakit megmenteni, hogy ő nem motivált a változtatásra, nem lesz elmozdulás. Ahhoz jó ez a játszma, hogy minden maradjon a régiben. Hogy az a verpi pörögjön, de ne változzon semmi. Aztán a Balek szerep felvétele
Ez leggyakrabban Erik

benne szerint az alkoholbetegnek az édesanyja, aki újból és újból pénzt ad és bizalmat szavaz az alkoholbetegnek, tudja, hogy mire költi a másik a pénzt, de mégis megbeszélnek valami konkrétumot. Például olyan sovány vagy kisfiam, adok pénzt neked arra, hogy egyél valamit. Alkoholra fogja költeni. Mert az alkoholbeteg azt mondja, hogy most ilyen és olyan nagy terveim vannak, ez lenne szükségem egy kis segítségre. Hát tudja jól a balek szerepet felvegyén, hogy mire fog menni a pénzt, de mégis újból és újból bizalmat szavaz, pénzt ad, és persze az alkoholban, vagy hát alkoholként fog hasznosulni. Tehát például az egyik ilyen szerep, amikor pénzt adunk, amikor tudjuk, hogy alkoholra költi, vagy amikor eltűrjük a folyamatos durvaságot a másiktól, vagy a folyamatos megaláztatásokat, ez lehet szóbeli, lehet tetleges is. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen szerepben élve teljesen pokolla változik a családi élet. Amikor hagyjuk magunkat átverni, ugráltatni, ezek tipikusan balek magatartásformák. Az önvád szintén, amikor magamat vádolom a másik hibázata miatt. Ezt mindenkinek szeretném a szívére helyezni, aki ilyen környezetben nő fel. A társfüggő soha nem hibás azért, hogy a másik iszik. Annak mindig vannak egyéb konkrét okai. Viszont abban igenis hibás lehet, és abban van felelőssége, hogy a helyzet marad egy helyben, vagy változik. És legyen még a negyedik, az összekötő szerep is, csak röviden megemlítve. Az összekötő az, aki beszerzi az alkoholmennyiséget a másik számára. Aki folyamatosan adagolja neki, azt gondolván, hogy így kevesebbet fog inni. Gyakran próbálkoznak a társfüggők ezzel. Ha én adom neki, akkor biztos nem iszik annyit, mint hogy ő maga szerezné be magának. Ez megint csak egy nagyon beteg elgondolás, abból fakad, hogy nem ismerik az alkoholbetegségnek a természetét. Azért idézek most egy újabb ige szakaszt ide, mert nagyon megdöbbentő volt számomra. Habakuk könyvében található egy kis profétai iratban, az Ószövetségben, és bizony a bor is megcsal. Felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Telhetetlen és magához ragad minden népet, és magához csatol minden nemzetet, írja ez az ige szakasz. Most csak az első felére utalva először, azt mondja, hogy felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Ez úgy fogalmazza, hogy nagyon egyszerűen az alkoholbetegek, az anonim alkoholisták közössége, hogy az alkoholbetegnek egy pohár túl sok, 30 pedig túl kevés. Tehát ha elkezd inni, ő nem tudja megállni. Ez a betegségnek a természete, erről szól röviden ez a szakasz is. És benne van még egy olyan érdekes összefüggés, amit úgy fogalmaz meg, hogy tehetetlen és magához ragad minden népet és minden nemzetet magához csatol. Teszem, hogy ott a világtörténelemből egy pár nagy hódító, akik alkoholbetegek voltak. Vagy pár nagy diktátor. Rettegett Iván, makedóniai nagy Sándor, Sztálin, vagy csak három nagy embert mondjak a világtörténelem színpadáról, mind komoly, súlyos alkoholbetegek voltak. Az összefüggés az elég elgondolkodtató. Egy nagy kérdés mindezek után, hogy mitől lesz változás egy ilyen játszma esetén? Hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből, hogyan lehet gyógyulni a társfüggésből egy alkoholbeteg mellett élve? A törvényszerűségek persze igazak nem csak alkoholbeteg mellett élő társfüggők esetére nézve is, majd az utolsó olyan 7-8 diakockában szeretnék egy tesztet is megmutatni, hogy mik a társfüggésnek a jellemzői, hogy ki magára ismerhessen, hogyha benne van ebben a problémában. Mert ahogy mondtam, nem csak alkoholbeteg mellett lehet valaki társfüggő. A játszma egyébként akkor szűnik meg, hogyha az alkoholbeteg magára marad. Ha nincs, aki játszon vele, akkor előbb-utóbb kénytelen szembenézni azzal, hogy kellemetlen a szituáció neki. Akkor lesz motivált a változtatásra, ha nem lesz, aki megmentse, aki üldözze, ha nem talál egy balekot, akit átverhet, és ha nincsen összekötő, akitől az alkoholt beszerezhesse, akkor általában előbb-utóbb kénytelen azzal szembenézni, hogy neki kell a felelősséget vállalni a saját életéért, a saját betegségért. Mit lehet tenni? Az első nagy és fontos dolog, ha társfüggők vagyunk, hogy felismerjük ezt, és beismerjük azt, hogy tehetetlenek vagyunk a másikkal szemben. Ha a másik nem akar változni, a legjobb próbálkozásaim is kudarcot fognak vallani. Gyakran elhangzó kérdés egyébként, amit nekem többször feltesznek, hogy mit tegyek, hogy a másik ne igyon? Mit tegyek, hogy a másik megváltozzon? Erre nagyon szomorú dolgot lehet válaszolni, semmit. Ha a másik nem akar változni, akkor én nem tehetek semmit. Egy dolgot tehetek, ez az én felelősségem, ez pedig az, hogy én magam változok, ha társfüggő vagyok. Én magam kezdek el gyógyulni és szembenézni a saját beteg állapotommal. De legtöbbször itt jön egy komoly feszültséghelyzet, és legtöbbször itt mondja azt a társfüggő, hogy nem én ittam, a másik ivott. Miért én változzak? Nekem nincs probléma, a másiknak van problémája. Ha ő nem inna, akkor minden normális kerékvágásba menne, akkor nem menne semmi probléma. Ezzel szemben érdekes módon azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg családfő mondjuk abba hagyja az ivást,
körülbelül egy éven belül széthullik a családi rendszer. Tehát nagyon sok válás fordul elő azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg abba hagyja az italfogyasztást, de a társa nem gyógyul a társfüggéséből. Ez is egy érdekes, elgondolkodható tény. Nagyon fontos, hogy gyógyuljunk a társfüggésből, mert hogyha nem gyógyulunk, akkor akadályozzuk a szembesülést. Ne akadályozzuk ezt. Ki kell lépni az alkoholista játszmának a szerepköreiből. Van egy motto az anonim alkoholistáknál, ami így szól. Feljebb kell emelni a padló szintjét az eleséshez. Egész a konkrétan így szól ez az idézet, elnézést kérek, hogy feljebb kell emelni a padló szintjét a pofára eséshez. Így mondják ezt, mert ha én nem játszom ezeket a szerepeket, akkor abban segítek, hogy a másik előbb orra bukjon, és előbb szembesüljön azzal, hogy vagy változtat az életében, és vagy szenvedi a szenvedélybetegségével, vagy tönkre megy. És persze nem csak ő, hanem én is, a gyerekek is, és mindenki, aki a közelben van. A játszmamentes életről egy elgondolkodható idézet, Hans Klein alkoholfüggés és családgondozás című könyvéből. Így ír a szerző, ha a hozzátartozó többi nem igazodik a beteghez, hamarosan megváltozik valami. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik többé a beteggel, hanem elkezd magára figyelni. Ami sajnos egy idő után a társfüggőre nem jellemző. Minél jobban sikerül mellőzni az alkoholistát és a negatív viselkedését, ő annál hamarabb kikerül a figyelem középpontjából, és visszakényszerül a betegsége gondolatához. A betegség ekkor már nem érdekesség lesz a számára, amiért rengeteg figyelmet kap, hanem egyre több szenvedést fog okozni neki. Érthető módon az alkoholista ezt nem engedi meg azonnal. Előbb ellenszegül, és a múlt tapasztalatai alapján jól tudja, hogy a társát általában sikerül meggyőznie. Ezért a társának nagyon sok erőre és következetességre van szüksége, hogy új magatartásában ne hagyja magát befolyásolni. Ez bizonyosan lehetetlen a régi magatartásba való visszaesések nélkül, de ha ennek ellenére következetes tud maradni, nagy a valószínűsége annak, hogy elhatározását siker koronázza. Nevesítem egy konkrét példával. Most nemrég fordult elő, hogy beszélgettem egy olyan családanyával és a lányukkal, ahol a családfő alkoholbeteg volt, illetve most is az még, és próbáltam egy-két törvényszerűséget elmondani nekik. Ők megpróbálták megváltoztatni a magatartásukat, ami az lett az alkoholbetegnek a magatartás, hogy annál drasztikusabban elkezdett inni, elkezdett fenyegetőzni öngyilkossággal, egyéb dolgokkal, és ezzel sikerült is elérnie azt, hogy a magatartás forma az ne változzon meg, illetve hogy döcögősen, de akkor is maradjon minden a korábbi helyzetben, a korábbi állapotban. Egyáltalán nem könnyű kilépni tulajdonképpen az alkoholista játszmából, nem könnyű ezeket a szerepeket nem felvenni, pláne akkor, hogyha ezeket már 5, 10, 15, 20 vagy akár 30-40 éve játssza valaki. Viszont ha ezt nem teszi meg, ha ebből nem gyógyul, akkor a helyzet az csak rosszabbodni fog. Egyéb lehetőségeket szenvedélybeteg mellett élve. Tehát mit tehet egy társfüggő, hogyan léphet ki a szituációból? Egy-két olyan segítő szempontot mondok, amit nekem is alkalmaznom kellett, és nyilván bárki más is alkalmazhatja. Fontos, hogy megértse a társfüggő a szenvedélybeteg társát. Az érzelmi zavarait, a betegsége jellegzetességeit, ami egy alkoholbetegség esetén mindenképpen nagyon konkrét dolgokkal jár. Fontos a megbocsátás is. Fontos az, hogy lássa, hogy a másik nem szándékosan utálatos, nem szándékosan arrogáns és agresszív, hanem ez sokszor az énvédő mechanizmusaiból fakad. Fontos, hogy tudja szembesíteni a másikat. Nem agresszívan, nem üldözve, hanem szeretettel, de határozottan. Fontos, hogy segítse, hogy a másiknak a pozitív énképe is újból előtérbe kerülhessen, hogy láthassa, hogy értékelhető ember, még akkor is, hogy egyáltalán nem látja magát értékesnek. Nagyon fontos egy társfüggőnél az, hogy időt szálljon a saját érzéseire, a saját problémáinak a feldolgozására, mert nagyon gyakran egyáltalán nem jellemző egy ilyen szituációban. És fontos az is, hogy megtudja, hogy mik a terápiás lehetőségei, hogy azokat tudja felvázolni az alkoholbeteg számára, és láthassa azt, hogy ő milyen segítséget kaphat. Ha mindezek nem segítenek, akkor van még egy nagy ütőkártyája vagy adója egy társfüggőnek, aki gyógyul a társfüggéséből, ez az elengedés. Mit jelent elengedni valakit? Ez az egyik legnagyobb kérdés, amit a legtöbben félreértenek. És fölteszik azt a kérdést, hogy nem szeretetlen, nem keresztényetlen magatartás elengedni az alkoholbeteget? Mit jelent valakit elengedni? Mi a különbség az elengedés és az elhagyás között? Erre hozok egy példát a már említett könyvből. Így ír a szerző, hatásos, ha elengedi az alkoholbeteget, mert ha hirtelen magára hagyják, megérti, hogy többé nem viselik gondját, illetve itt az ideje, hogy döntsön, vagy hagyja, hogy elpusztítsa az alkohol, vagy végre felelősséget vállal a saját életéért. Az alkoholizmus esetében
Az a veszély áll fenn, hogy a nem megfelelően nyújtott segítség megakadályozza a beteget abban, hogy átélje az említett tapasztalatot. Furcsa módon egyesek azt hiszik, hogy pontosan ilyen helyzetben kell segíteniük ezeken a szerencsétlen embereken. Tehát pont akkor mentik meg, pont akkor vannak ott újból, és akkor állnak a rendelkezésére, amikor egy kicsit el kéne engedni, hogy a másik vége szembenézzen azzal, hogy beteg. De amilyen jó, annyira téves is a szándékuk, mert a beteg csak akkor vágyik arra, hogy segítsenek rajta, amikor megértette, hogy ő a felelős a betegségért, és egyedül nem tud boldogulni. Mondok egy egyszerű példát. Tegyük fel azt, hogy bármelyikünk elkap egy egyszerű kis influenzát, kicsit folyik az orra, egy gyengén mondjuk hasokat, vagy fáj a feje, de nem tartja ezt olyan komoly dolognak, és éli a hétköznapjait, de ez a fejfájás egyre hasogatóbb lesz, a torka egyre jobban fáj, és egyre jobban folyik az orra, és úgy érzi, hogy hát egyre gyengül az ereje is. És mondjuk oda jön a társuk, és azt mondja, hogy átveszem ezeket a tüneteket. A betegség megmarad, a tüneteket valaki más hordozza. A szenvedélybeteg ért influenzás az ugyanúgy beteg marad, csak mellette már egy másik személy is beteg, és egyik sem gyógyul, mind a kettő megy tönkre. Hát valami ilyesmi történik egy alkoholbeteg és egy mellettető társfüggő esetében is. És hogyha a tüneteket hagyom, hogy a másik megtapasztalja magán, akkor lesz motivált, hogy elmenjen orvoshoz. Mi is akkor vállaljuk fel azt, hogy jó, akkor nagy levegőt véve kifizetjük a vizitdíjat és elmegyünk az orvosi rendelőbe, amikor azt érezzük, hogy egyedül nem tudjuk megoldani a problémát, segítségre van szükségünk. De ha mindig megmenti valaki a szemedébeteg ismerősét, barátját, hozzátartozóját, akkor nem segít, hanem elódáz valamit, ami nagyon üdvös és nagyon fontos lenne. Az elengedés és az elhagyás között tulajdonképpen van egy alapvető különbség. Amikor valakit elhagyok, akkor nem érdekel, mi történik vele. Lemondok róla érzelmileg, lemondok róla minden szempontból. Ha valakit elengedek, akkor hátrébb húzódom. És támogatom érzelmileg, hogyha kell, hogyha szembe akar nézni a betegségével, de ha nem vállalkozik erre, akkor nem asszisztálok ahhoz, hogy ő is tönkre menjen, meg mindenki más körülöttünk. Legtöbbször az a szomorú helyzet áll fenn, például egy pécsi eset nemrég történt. Meglátogatott egy hölgy, aki nagyon rosszul érezte magát, mert a férje egy súlyosan alkoholbeteg férfi volt, aki rendszeresen ittasan ment haza és tönkretette a családját. Volt két pici gyerek, a feleségét rendszeresen megerőszakolta, mivel az nem akarta hát önmagát odaadni neki ilyen állapotban érthető módon. A feleség már nagy kissel aludt, a gyerekek többször nagy veszélynek voltak kitéve, de mégsem akart változtatni a magatartásán, mégis hagyta, hogy ez a helyzet tovább haladjon előre. A végén nem tudott más tenni, mint elvált a férjétől. Lett volna más eszköztára is a másik szembesítésére, de odáig haladt a helyzet előre, hogy már csak ez az egy lehetősége maradt. Tehát én azt gondolom, hogy elengedés és elhagyás között óriási különbség van, ezt látni kell, és ezt meg kell tanulni egy társfüggőnek, hogy hogyan tudja alkalmazni helyesen. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudja tanulni, el segítséget kell kérnie. Ahol a társfüggés kialakul, ahol valaki ezeket a beteg szerepeket használja évek vagy évtizedek óta, ott mindenképp indokolt az, hogy segítséget kapjon. Még mindenkinek fontos segítség lehet az, hogyha tudja, hogy nincs egyedül. Ahogy mondtam, ebben az országban több millió társfüggő van. És vannak olyan önsegítő csoportok, akik igenis jól működnek. Ahogy mondtam, az USA-ban, amikor az AA mozgalom elindult, megfigyelték, hogy józanodó alkoholbetegek, amikor visszaépültek a családi rendszerbe, előbb-utóbb azzal kellett, hogy szembesüljenek, hogy széthullik a család. Pedig ők már nem ittak, de valami mégis beteg maradt, és felismerték azt, hogy tulajdonképpen az alkoholbetegek családtagjai is segítségre szorulnak, és létrejöttek olyan önsegítő közösségek, mint például az Al-Anon, az alkoholbetegek hozzátartozóinak a csoportja, az ACA, Adult Children of Alcoholics, tehát alkoholbetegek felnőtt gyermekei, vagy alatin csoportok, ami alkoholbetegek gyermekei számára vannak. Ezek mind olyan önsegítő lehetőségek, itt Pesten mind a három csoport elérhető, alatin csoport sajnos csak egy van az országban, itt Budapesten, ha jól tudom. De tulajdonképpen a lényeg ezeknek az önsegítő csoportoknak az, hogy segítenek felismerni a betegségnek a törvényszerűségeit. Segítenek azt megértetni a társfüggővel, hogy nincs egyedül, hogy nem egyedül kell küzdeni ezekkel az igenis hát komoly és nagyon drasztikus érzelmekkel, és van lehetőség arra is, hogy kilépjenek ezekből a szerepekből. Hogy kimondják a saját érzelmeiket, hogy a saját életük, a saját személyiségük az elkezdjen épülni és előre haladni. Hogy ki tudjanak alakítani helyes viszonyulási formákat, és azokat tudják rögzíteni. Ez nagyon fontos minden társfüggő számára. És tulajdonképpen itt a hit szerepét is röviden vázolnám az önsegítő csoportok tematikájában. Az első fontos lépés, amit ki kell mondania nem csak egy szenvedélybetegnek, hanem egy társfüggőnek is, az az, hogy tehetetlen a másikkal szemben. Nem tudja megváltoztatni.
És ezután a második lépés az önsegítő csoportoknál az az, hogy ha én nem tudok megváltozni egy helyzetből, ha nekem nem megy a másik megváltoztatása, akkor kell, hogy legyen valami külső erő, ami igenis segít, ami igenis lehetőséget biztosít arra, hogy megváltozzon a szituáció, megváltozzon ez a beteg helyzet. Egy másik beszédes tapasztalat, hogy hogyan változott egy családanyának az élete, miután megpróbált kilépni ezekből a beteg társfüggő szerepkörökből. Az alkoholbeteg férj vallott így: ha tönkre akarod tenni egy iszákos munkáját, ismertesd meg házastársával az Alanont. Paulin, ez a feleség, háromféleképpen változtatott megközelítésén, ami őrülten zavart. 1. Bár korábban mindig kiöntötte a piám a lefolyóba, most ezt abba hagyta, és semmiben nem próbálta megakadályozni az ivást. Azon kezdtem el tűnődni, vajon szerete még. 2. Hétfőnként mindig megkértem, hogy telefonáljon be a munkahelyemre, és mondja azt, hogy náthás lettem. Korábban ezt mindig megtette, ám miután elment az Alanonba, egyszerűen csak mosolygott, és azt mondta: nem. Ezt most már saját magadnak kell elintézned. 3. Sokkal nyugodtabbnak és összeszedettebbnek tűnt. Korábban alig értem haza az ivászatból a haverokkal, azonnal kifogást kerestem arra, hogy újra elmehessek. Egyszerűen csak elkezdtem veszekedni Paulinnal, és aztán azt mondtam: rendben, ha így viselkedsz, elmegyek. Miután belekeveredett ebbe az Alanon dologba, ahelyett, hogy megpróbált volna otthon tartani, csak mosolygott és azt mondta: viszlát, egy megbeszélésre kell mennem. Tehát látható, itt nem arról van szó, hogy a feleség a szeretetlen lett volna másikkal, vagy gonosz, vagy drasztikusan negatív. Egyszerűen csak rájött arra, és ráébredt arra, hogy bármennyire is megpróbálta másikat megmenteni, vagy üldözni, ugye itt mind a két magatartás volna megjelenik, vagy akár a balek szerepet fölvenni, az nem segített semmit. Kilépett ezekből a szerepkörökből, a másik már is sokkal kellemetlenül érezte magát, és kénytelen volt szembenézni azzal, hogy valamit tennem kell, hogy a helyzet megváltozik. Ami fontos, hogy megértsük azt, akkor, hogy a társfüggők vagyunk, hogy a gyógyulási folyamat az mindig időt vesz igénybe. Ahogyan nem egy hónap alatt lesz valaki alkoholbeteg, úgy nem egy hónap alatt gyógyul. És a társfüggő magatartásból való gyógyulás is hosszú folyamat. De egy olyan folyamat, ami a fájdalmak ellenére lehet örömteli és boldog. A társfüggés is nagyon gyakran fakadhat akár a gyerekkorunkból is. Hogyha egy olyan közegben nőttünk fel, ahol szenvedélybetegek éltek, alkoholbetegek, egyéb problémákkal küzdő emberek, ott szinte biztos, hogy a kisgyerek, aki felnő, az társfüggőként éli az életét, és később egy társfüggő magatartásból valaki kiváló alkoholbeteg lehet. Tehát aki társfüggő, aki egy másik emberhez kötődik beteg módon, annak előbb-utóbb valahogy ezeket a belső feszültségét oldani kell. És nagyon gyakran egy társfüggéshez kiválóan kapcsolódhat egy alkoholbetegség, egy tévéfüggés, egy kényszeresevés, egy internetfüggés, szexfüggés, kényszeres segítés, lehetne sorolni rengeteg fajta szenvedélybetegség kapcsolódhat a társfüggéshez. A rossz hír, amit már mondtam, hogy társfüggővé nem csak alkoholbeteg mellett válhat valaki, vagy nem csak egy másik függő személy mellett. Elég, hogyha a szülő elnyomja a gyerekét, vagy nem adja meg neki létfontosságú szeretetet, illetve elfogadást, vagy olyan kényszeres magatartásformák rabja, amely komoly érzelmi zavarokat alakít ki a mellette a élők életében. Ez elég az, hogy valaki kodependenssé vagy társfüggővé váljék. És akkor az előadás vége felé haladva még egy pár diakocka arra nézve, hogy kodependens vagyok-e. Tehát most mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket a kérdéseket úgy gondolja át, hogy első szám egyes személyben. Itt a kodependens személynek 10 jellemzőjét fogom felvázolni, nem a saját kútfőből, hanem a Szeretet Választható című könyvből. Majd a végén az utolsó előtti diakockában ajánlok egy pár könyvet a témában. Az a 10 jellemző közül az első így szól: a kodependenst vagy a társfüggőt egy vagy több kényszeres késztetés hajtja. A kérdés: van-e valamiféle olyan szokás az életemben, vagy ismétlődő viselkedésforma, ami eluralkodott az életemben? Lehet ez az, hogy mondjuk valaki kényszeresen mindent az élére rak? Vagy ami nálam volt, amikor beszállok a liftbe, minden gombot kihúzogatok? Tehát lehet valami nagyon egyszerű dolog, de lehet valami drasztikus, például, ahogy mondtam, evési függés, vagy egy viselkedési függés, egy olyan internetfüggés, szexualitás, vásárlási függés, lehetne sorolni tévéfüggés, ami úgy elulakodott az életem, hogy nem tudok tőle szabadulni. Mert a kodependensre tipikusan jellemző az, hogy egy vagy több ilyen kényszeres viselkedésforma tartja a rabságában. Aztán a kodependens vagy a társfüggő személy olyan békjóban és kínokban vergődik, amilyen torzulások gyermekkori családjában léteztek. Hát olyan problémákat hall vissza, és olyan magatartásformákat gyakorol ő is, amit
a hátterében látott és hallott. Az anya vagy az apa hangja mennyire erős? Megint egy olyan kérdés, amit mindenki magának tegyen fel. Nem visszhangoznak olyan sorompó mondatok, amik meggátolnak abban, hogy boldog legyek. Például, úgysem tudod megcsinálni, mondja a szülő. És bele se vágok a későbbi életemben sem, mert azt a mintát kaptam, hogy nekem úgysem megy. Vagy én vagyok a legjobb, mindenben maximumot akarok nyújtani, mert ezt várták el tőlem a szüleim, de ezek tönkreteszik az életemet, mert nem tudok mindenben a legjobb lenni. Vagy a te érzéseid nem fontosak, csak én számítok. Ez is egy beteg magatartás volt, amikor a szülő teljesen leteheli a gyereket, és nem hagyja, hogy a saját érzései, a saját kis vágyai kielégüljenek, mert csak önmagával van elfoglalva ő is, meg a gyereknek is teljesen rá kell hangolódnia. Tehát tulajdonképpen a társfüggő, most csak röviden tudom ezt felvázolni, olyan torzulásokat visz magával, olyan problémákat az életben, amik otthon tipikusan jellemzőek voltak. És nem tud szabadulni ezektől a beteg mintáktól. Harmadik jellemző. A kodependens személy önértékelése, és gyakran az érettsége is nagyon alacsony fokú. Mennyire vagyok önmagammal megelégedve? Megvédem magam az igazságtalan bírálatoktól, vagy csendben hallgatok? Elfogadni az az érzés, hogy nincsenek barátaim, hogy magányos vagyok, hogy egyedül vagyok. A társfüggők gyakran érzik ezeket az érzéseket. A kodependens meg van győződve arról, hogy boldogsága másoktól függ. Amit mások tesznek, amit mások csinálnak vele vagy körülötte, tulajdonképpen ő ezért él, vagy ebben érzi jól magát. Hogyha ezt nem tapasztalja, akkor egyszerűen összetörik. Hát a kodependens arról van meggyőződve, hogy a boldogság az másoktól függ, és másokon keresztül érhető csak el. A kodependens személy túlzott felelősséget vállal, vagy érez mások iránt. Például egy pár ilyen konkrét kodependens megnyilatkozási forma, ha én nem lépek közbe, a másik szörnyű hibát fog elkövetni. Vagy én vagyok az ő szerencsétlenségének az okozója. Ha én nem lennék, ha én nem így viselkednék, akkor nem lenne ez a probléma. Ha többet tettem volna érte, a másik most boldog lenne. Vagy én nem akarom ezt és ezt, de a másikért megteszem. Vagy amit én akarok, az nem fontos. Amit a másik akar, amit a másik szeretne, az sokkal-sokkal fontosabb. Ezek tipikus társfüggő megnyilatkozások. És nem azt akarom mondani, hogy egyszer-egyszer nem mondhatok le a saját érzéseimről, a saját dolgaimról, de az, hogyha magamat hibáztatom, az, hogyha magamat teszem felelőssé azért, mert egy másik ember szenvedélybeteg, vagy benne van a szenvedélybetegségében, akkor az mindenképp egy beteg személyiségjegyet takar. A kodependensnek a házastársával, vagy más fontos személlyel való viszonyát megzavarja a függés és függetlenség közötti egyensúly veszedelmes labilitása. Tehát a társfüggő személy az egyik időszakban nagyon ragaszkodik valakihez, és mindenképp mellette akar lenni, egy másik időszakban pedig teljesen eltávolodik tőle, de ez se tudja hosszan megtenni, mert újból visszacsapódik, és aztán újból eltávolodik. Tehát a függés és a függetlenség közötti labilitás jellemzi a társfüggőt. Aztán a kodependenciában szenvedő nagymester az eltakadásnak, vagy elfojtásnak. Például őszintén védelmezi a beteg családtagját. Azért a lelke mélyén egy csodálatos ember. Persze lehet, hogy tönketett mindent és mindenkit maga körül, mégsem meri kimondani azt önmagába, hogy a másik hibás lenne. Védelmezi. És az is jellemző a társfüggőkre, hogy amikor megpróbálják mondjuk felidéztetni velük a gyerekkorukat, hogy hogyan, milyen közegben nőttek fel, akkor nem emlékeznek dolgokra. Nincsenek emlékképeik, vagy csak elszigetelt emlékképeik vannak, elszigetelt érzelmeik, amiket nem tudnak kimondani maguknak sem, csak úgy éreznek ezt, azt, amazt. Ez is tipikus társfüggő személyiségjegy. A társfüggőt, hogy kodependenst olyan dolgok gyötrik, melyeket nem tud megváltoztatni, bár gyakran próbálkozik. Kérdés, hogy ez kire jellemző? 9. pont. A társfüggő élete feltűnő módon tele van szélsőségekkel. A személyes kapcsolatában, vagy kapcsolataiban fellángolások és elhidegülések egyszerre. Olyan ellentétpárok, mint például kuporgatás és költekezés, dühöngés, gyöngétség, szeretet, háborúskodás, és lehetne sorolni, a társfüggő ez tipikusan jellemző. Tehát a társfüggő életében érzelmileg annyira instabil sokszor, hogy csapunk. Egyik érzésből a legpozitívabb érzésből a legnegatívabb, nyilván ezt meg kell tanulnia kezelni. Ez egy tipikus társfüggő sajátosság. És legtöbbször persze ezt nem ismerik mások róla. És a 10. A társfüggő folyamatosan keres valamit, ami kimaradt vagy hiányzik az életéből. Folyamatosan keres, de nem találja meg. Úgy is lehetne ezt mondani, ez a bizonyos Kugloff-effektus,
ugye a kuglotnak üres a közepe. A társfüggő azt érzi, hogy éli az életét, éli a hétköznapjait, de van egy megmagyarázhatatlan elégedetlenség, vagy elégedetlenség érzés. Szeretne változni, változtatni, érzi, hogy valami hiányzik az életéből, de nem találja és nem tudja ennek a szokát és ennek a megoldását, és ebben vergődik, éli az életét, az évtizedeit, és akár az egész életét így éli le. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire ismert magára, nyilván nem csak az lehet társfüggő, akire mind a 10 személyiségjegy igaz. Egyébként egy érdekes statisztika megint csak, a szerző hármas, akinek majd ajánlom a könyvét, azt mondja, hogy csak az USA-ban körülbelül 100 millió társfüggő él, tehát ez nem kevés. Egyharmada a népességnek az érintett a társfüggésben, 3 pszichiáter írta ezt a könyvet, amit majd fogok ajánlani. Tehát mondom, ahogy Magyarországon is szerintem több millió ember igenis komolyan érintett, ajánlanék egy pár irodalmat így a vége felé. Henfeld Minisz Meyer szerzőhármas, a szeretet választható, a Múzsák kiadó adta ki ezt a könyvet 97-ben. Sajnos már nem elérhető csak antikváriumokban, érdemes megkeresni, mert a társfüggés az egyik legjobb szakirodalom, ami elérhető magyar nyelven. Hans Kahnnak a könyvét is ajánlom, nagyon melegen. A Koinonia kiadó adta ki, alkoholfüggés és családgondozás címmel. Janet Geringer Wojtyc, alkoholbetegek felnőtt gyermekei. Ez tulajdonképpen azokat a személyiségeket veszi sorba, amiről nem is tudtam ma szólni, hogyan alakul egy másodlagos társfüggőnek az élete, egy olyan kisgyereknek, aki egy alkoholbeteg vagy egy szenvedélybeteg háttérből érkezik. Helmut Hárs kiút az alkohol rabságából, én az Alexandrában vettem meg nem olyan régen, szerintem most is kapható még. John Bradshaw vissza önmagunkhoz, ez is kapható kereskedelmi forgalomban. Gerald G. May függőség és kegyelem. Susan Forward mérgező szülők. Eric Berne emberi játszmák. Aki szeretné a társfüggésről többet megtudni, ezek a szakirodalmak mindenképp segítenek neki, hogy magára ismeressen, vagy másoknak is segítséget tudjon nyújtani. És még egy-két filmet ajánlok konkrétan a témában, amik szintén a társfüggést valamilyen formában igenis érintik. Neven Bill, Ha a férfi igazán szeret, 28 nap, A piások, ez nehezen beszerezhető film, Férfi szenvedélye, 45-ös film, Tisztán és józanul, Míg tart a bor és friss a rózsa. És van még jó pár film, tehát tudok ajánlani még másokat is, ezek talán a leginkább alkalmasak arra, hogy bemutassák a társfüggésnek a jellegét és a törvényszerűségeit.

Mindenkit szeretettel köszöntök, folytatjuk tovább apostolok cselekedetei folyamatos tanulmányozását, és a 19. fejezetnél elérkezünk Pál harmadik missziós útjának egy rendkívül hosszantartó állomására, ez Efézus, ahol Pál két esztendei küzdelmes munkát folytat, és ennek az áttekintését kezdjük el most, a 19. fejezet első versétől. Efézusban Pál már többször is járt, de nézzük csak meg az eddigi missziós utakat most egy kicsit visszatekintve. Az első missziós út ennek a rövid kis útszakasznak a megtételét jelentette, tehát Pál kiindult Antiókiából, Cipruson keresztül a mai Törökország területének belső részére Dél-Anatóliába ment, és Derbéből visszafordulva szinte ugyanazon az úton visszatért Antiókiába. Ez az első missziós út egyrészt rövid volt, kezdeti próbálkozó jellegű missziós út volt, Pál munkatársa Barnabás, másik munkatársa ugye Márk, az evangélista visszafordult, mivel félt. Pált ezen a missziós úton egyszer kövezték meg, és tűnt úgy, hogy meghal, de aztán életre kelt, és ennek a missziós útnak lesz majd a gyümölcse Timóteus, aki végignézte Pál megkövezését és csodával határos életben maradását. Az Antiókia volt, ahol először a keresztényeket keresztényeknek nevezték. Látjuk a térképünkön, hogy két Antiókia van, ezt jól jegyezzük meg, hogy van a szíriai Antiókia, az itt van keleten, innen indult ki a missziós út, és van a pizídiai Antiókia, az ott van a mai Törökország területén. Ugyanaz a városnév, de egyik szíriai Antiókia, másik pizídiai Antiókia névre hallgat. A második missziós útra Jeruzsálemből indult el Pál, de lényegileg ugyanúgy Antiókián keresztül, végiglátogatta egyrészt azokat a városokat, némelyeket, ahol már volt az első úton. Ott látjuk, hogy észak-nyugatra áttért Európába. Az első európai város, ahol fellépett, ugye Filippi volt, ahol rögtön börtönbe is került, majd Tesszalonika, Bérea, Atén és Korintus, aztán áthajóztak Efézusba, és Efézusból újra visszatérve Jeruzsálembe. Ez már jóval nagyobb út volt, és hát formálisan egy újabb földrészre is rátette a lábát, ez Európa. A harmadik missziós útra Pál közvetlenül Efézusba megy, úgy érzi, hogy ebbe a városba vissza kell mennie, itt ki kell fejteni a tevékenységét komolyabban. Ott látjuk, hogy hol van Efézus, a mai Törökország nyugati részén, ott középütől találkozik a két útvonal. Efézus az ókori világnak egyik hatalmas városa volt. Több százezres nagy kikötőváros, jelentősége még nagyobb volt, mint Korintus. Az ókori világnak a nagyvárosa, kulturális fővárosa Atén volt, de a kereskedelmi központok szempontjából Korintus, Efézus és Antiókia. Mind a három helyen keresztény közösség jött létre, és Antiókiában nevezték először a keresztényeket keresztényeknek, krisztiánoinak. Efézusban viszont egy nagyon fontos támaszpontja épült ki a kereszténységnek, úgyhogy például a Jelenések könyve első három fejezetében az Efézus környéki hat város is fel van sorolva, mert Efézusból kiindulva a mai Törökország nyugati részén nagyon elterjedt a kereszténység. Köszönöm szépen, akkor nézhetjük is az apostolok cselekedetei 19. fejezet első versét, hogy milyen állapotokat talált Pál Efézusban. Lőn pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett. És mikor némely tanítványokra talált, mondta nékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek? Azok pedig mondták néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. És mondta nékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki az ő utána eljövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szállt a Szentlélek ő reájuk, és szóltak nyelveken, és profétáltak. Voltak pedig a férfiak összesen mintegy 12-en. Idáig olvasom először a történetet.
Ugye láttuk előbb a térképünkről, hogy Efézus azért messze van Jeruzsálemtől. Keresztelő Jánosnak az ige hirdetése azonban eljutott idáig. Tehát Palesztinából Kis-Ázsiába, és Keresztelő János fellépése nyomán nagyon sokan megtértek. De nyilván Keresztelő János, aki Jézus útkészítője volt, mindenre az embereket még nem tudta felkészíteni. Minden tanítást még nem tudott maga se, és még kevésbé elmondani. Így például a Szentlélekről szóló tanítást is később kellett megismerni, mert János a Szentlélekről külön így részleteiben nem beszélt. Ne lepődjünk meg ezen, hogy így kezdődött a második versben a leírás, hogy Pál megkérdezi tőlük, hogy vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek, azok pedig mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. Ugye, tehát ez egy érdekes beszélgetés, de ebből ne azt vonjuk le, hogy milyen tudatlanok voltak, hanem azt vonjuk le először is, hogy a Szentlélek az az isteni személy, aki a legvisszafogottabban, legtapintatosabban működik. Jézus a széljárásához hasonlította a működését. Tehát a Szentlélek soha nem harsányan, soha nem emberi látszatok előtérbe tolásával működik, hanem jó megegyezni a Királyok első könyve 19. fejezetéből, hogy a Szentlélek szelíd és halk hang. És a Szentlélek mindig az Atyától jön, és a Fiúhoz vezeti az embereket, tehát a Szentlélek az az isteni személy, aki teljesen visszahúzódik, és úgy végzi a maga munkáját. Ezért ezek az emberek Efézusban Páltól nyertek részletesebb tanítást a Szentlélekről, erre viszont szükség volt, mert a kereszténységnek mi is a lényege? A kereszténység lényege az Isten és ember együtt munkálkodása. Hogy tudjuk, hogy ki az Isten, kik az isteni személyek, hogyan tudunk együtt munkálkodni Istennel, mert az Isten nem egyoldalúvá teszi a megváltás tervét, Isten nem lenyúl értünk és kiemel, Isten lenyúl értünk és a mi beleegyezésünkkel emel ki, és a mi közreműködésünkkel emel ki. Tehát ezért Isten és ember együttműködésében a Szentlélekről szóló tanításnak is nagyobb mélységére van szükség. Pál ezért tárt fel újabb és újabb dolgokat ezeknek az embereknek a szeme előtt. Nagyon érdekes, hogy a Biblia ezen a helyén, tehát érdemes megjegyezni, a 19. fejezet első 7 versében beszél az újrakerességről. Újrakeresség. Ez nem ugyanaz, mint a 16. században az anabaptizmus, mert ugye ott az anabaptisták arra hívták fel a figyelmet, hogy a csecsemőkeresség az érvénytelen. Az nem bibliai tanítás. Mégis ők is azt mondták, hogy újra keressék, mert felnőtt korban megkeresztelték az embereket. Itt azonban a szó kimondott formájában újra kerességgel van dolgunk, mert itt felnőttként keresztelkedtek meg először, és felnőttként keresztelkedtek meg másodszor is. Erre miért volt szükség? Meg egyáltalán ez hogy van megalapozva a Bibliában? Hiszen ha a keresség Jézussal való szövetségkötés, akkor azt miért kell újra megkötni, ha magasabb ismeretek birtokába kerül az ember? Ez az igehely azért maradjon meg bennünk, mert azt hiszem, hogy a korunkban is ugyanerről van szó, hogy a mi korunkban is nagyon sok keresztény felekezet van, aki felnőtteket keresztel. Anabaptisták, baptisták, metodisták, nazarénusok, és még lehet sorolni tovább a közösségeket, de én úgy gondolom, hogy aki a Bibliából megismeri azokat a mélyebb és a végidőre vonatkozó proféciákat, tanításokat, életmódbeli sajátosságokat, az a szükségét fogja érezni annak, hogy újra keresztelkedjék. Mert a második keresség, felnőtt keresség, az nem az első felnőtt kerességnek a meghazudtolása. Nem arról van szó, hogy az nem lett volna hiteles. Ezek az emberek, ez a 12 férfi ember hiteles kerességen ment át. Keresztelő János tanítása nyomán ők eldöntötték azt, hogy erre az útra lépnek. Az egy hiteles keresség volt. De amennyire többet tárt elébük Pál, és amennyire jobban tudatosították a kötelezettségeiket, ők azt érezték, hogy nekik újra kerességre van szükségük. A Biblia szerint egyébként újra keresztelkedésre csak akkor van szükség, ha valaki a kerességgel kötött szövetségkötést Jézussal durván felbontja a későbbiekben. Tehát ha mondjuk valaki felnőttként megkeresztelkedik, de utána a 10 parancsolatnak az egyes törvényeibe ütköző dolgokat tesz, súlyos dolgokat, tehát nem tényleg elhagyja a családját, lop, öl, vagy nem tudom, tehát nagyon súlyos dolgokat, akkor az újrakeresség elkerülhetetlen, mert akkor ő maga olyan durván felbontotta azt a kerességet, megtörte a szövetséget,
hogy utána újra kell keresztelkednie, nem elég egyszerűen egy úrvacsorában ezt rendeznie az úrral, hanem akkor újra keresztségre van szükség. Viszont ez a másik eset, amiről itt beszélünk, ez egy rendkívüli ritka eset, de talán a mi korunkban a reményeink szerint nem is lesz olyan ritka. Mert nagyon sokan a mi korunkban is megkeresztelkednek felnőttként, de nem kapnak tanítást, nem készítik fel a Jézus Krisztussal való szövetségkötésre, gyorsan érzelmi alapon viszik bele a keresztségekbe az embereket, amikor aztán az emberek megismerik a mai kornak szóló időszerű profétikus tanításokat, megismerik, hogy most milyen győzelemre van szükség Jézus második eljövetele előtt, hogyan kell Jézushoz hasonlóvá válnia annak, aki Jézust fogadja és az útját készíti. Én úgy gondolom, hogy természetesen fognak az emberek újra keresztelkedni, mint itt az 5. vers is olyan egyszerűen mondja, mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. Tehát ők maguk érezték, belülről érezték igénynek ezt, nem Pál apostol erőltette rájuk ezt, ők maguk érezték. Aztán Pál, amikor megkeresztelte őket a Szentlélek adományai közül, megkapták a profétálás és a nyelveken szólás adományát. Itt a nyelveken szólásról csak röviden mondom el, hogy természetesen az értelmes nyelveken szólás adományát, hogy hirdethessék az evangéliumot, és nem valami transz állapot adományát kapták itt meg. Elmondja még itt a Szentírás, hogy 12-en voltak ezek a férfiak, tehát egy kis közösség volt, de ez az efézusi kis közösség aztán bámulatos módon fejlődött, és látjuk Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott leveléből, amit ajánlok elolvasásra, hogy milyen komoly közösség volt, mennyire jószívű, segítőkész közösség volt, és ajánlom elolvasásra Jézusnak is az efézusi levelét, a Jelenések könyve 2. fejezet 1. versétől, ahol olyan dicséretek halmozódnak fel, amelyeket szempárjukat ritkítják. Noha az is igaz, hogy az efézusi gyülekezetnek azt rója fel Jézus, hogy az első szeretetét kezdte elhagyni. Nos, hát akkor menjünk tovább, hogy Pál apostollal ezután mi történt, a 8. verstől folytatódik a leírás. Bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szólt, 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak útjáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakította a tanítványokat, minden nap egy bizonyos Tirannusz iskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig. Úgy annyira, hogy mindazok, akik lakoztak Ázsiában, mármint ez a provincia neve, tehát nem a mai Nagy Ázsia, hanem az Ázsia provinciában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai 7, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai 7, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz

őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudtukra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, akik Efézusban laktak, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztalták az Úr Jézusnak nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, és megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek szeme láttára megégették. És összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüstpénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett, és hatalmat vett. Lőn pedig ezek elteltek, elvégezte Pál magában, hogy Macedóniát és Akháját eljárván, Jeruzsálembe megy mondván, ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. Elküldén pedig Macedóniába 2 azok közül, akik néki szolgáltak, Timóteust és Erasztuszt, ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Hát küzdelmes volt ez az efézusi tartózkodás, nem? Ugye először beszélünk a tanításról. Tanításnál rögtön az emberek megoszlottak. Voltak, akik szembefordultak Pállal. Pál ezért átvitte őket egy másik helyre. Ez a bizonyos Tirannus iskolája, amit a 9. versben olvastunk, ennek az a magyarázata, hogy az ókorban nagyon sokan magániskolákat, hát ma az elmúlt másfél évtizedben ez mi is hozzászokhattunk, ilyen alapítványi iskolákat indítottak, és akkor termeket lehetett bérelni, házakat építettek erre a célra, és Pál is kibérelt egy ilyen iskolát, és ott tanította az embereket 2 évig. Tehát a 3 hónapos megoszlás után, akik megmaradtak, azokat 2 évig további oktatásban, tanításban részesítette. Aztán nagyon munkálkodott a Szentlélek Pál által úgy, hogy betegségekből meggyógyultak emberek, csodák lettek. Akkor azért jöttek emberek, mások is, akik igyekeztek hasonló dolgokat művelni. Tehát látjuk azt, hogy az ördög egyrészt megoszlás szül, megkeményedésbe visz embereket, másrészt botrányokat szül, össze-vissza akar kavarni embereket. De olyan jó olvasni az apostolok cselekedeteiben, amit itt a 20. versben olvasunk, és az a 20. versben található igaz 3-szor tér vissza ebben a könyvben. Hogy szól ez? Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Ez a leghatalmasabb dolog, amit az evangélium terjedéséről el lehet mondani. Amikor emberek nem a tanítókra figyelnek, nem pára figyelnek, nem tekintélyekre figyelnek, hanem személyesen utána járnak annak, hogy mit is mond az Isten. És ezt ma is hangsúlyozni kell. Ma az emberek nagyon sokan azt mondják, hogy ide megyek, oda megyek, ezt követem, azt követem, ezt nézem meg, azt nézem meg. Kiben leli kedvét az Isten? Ezt Jézus világosan megmondta a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésben. Az Isten lélek. És akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ilyeneket keres Isten is az ő imádójul. Isten azokat keresi, akik személyes keresésre hajlandók. Ha valaki nem személyesen teszi fel a kérdéseket, nem személyesen jár utána a dolgoknak, az mindig meg fog botránkozni emberekben, meg fog botránkozni gyülekezetekben, mert rossz a szempontja. Rossz a szempontja. Mi nem emberekre nézve kell, hogy kövessük a keresztény hitet. Mi nekünk nem egy egyház vagy gyülekezet áll előttünk példaképként. Nekünk élő Istenünk van, aki elküldte Jézus Krisztust, és ezt a Krisztust kell megismernünk, hogy mondta Jézus mielőtt a mennybe ment volna, hogy te kövess engem. Tehát te személyesen ismerje meg és kövess engem. És hogy mondta Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében? Hogy boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. Aki engem megismer, az nem fog megbotránkozni. Az boldog emberi életet fog élni. És Pál apostol ezt hirdette, láttuk már a 2. missziós útján is, külön kiemelte Lukács, hogy a bére a beliek mennyire nemesebbek voltak a tesszalonikaiaknál, ők naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. De az ördög nem nyughatott, mert ha Pállal szembefordított sok embert, akik megkeményedtek, ha jött ennek a Skévának is ugye a fiai és a többiek, de itt Efézusban egy óriási lázadást szított a gonosz. És ez a Bibliának egy nagyon megrendítő története. A tavalyi évben én ezt sokat idéztem, talán itt ezen a helyen is, mert Magyarország is tele volt tüntetésekkel és mindenféle népi, félnépi vagy politikai megmozdulásokkal. Amikor nálunk is ugye a Kossuth térre mentek, meg útlezárások voltak, meg vidéki városokban tüntettek, és sokszor magukat keresztényeknek valló pártok ezeket támogatták, akkor helyén való volt rámutatni arra,

volt ilyen az apostolok történetében is, csődület, tömegtüntetés, stb. Mit kell, hogy kell ilyenkor viselkedni, és mit kell ilyenkor csinálni? Ezért kell nagyon nagy figyelemmel elolvasnunk, ami most a 23. verstől következik. Sajnos ez ma is fog folytatódni, egyre több ilyen dolog lesz a mai világban is, ami Efézusban megtörtént. Támadt azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útjáért. Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget adott, kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mévesekkel egybe mondta: férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, hanem kézzel csináltatnak. Hadd álljak meg itt egy pillanatra. Ki volt ez a Demeter nevű ötvös? Akinek ez az egész nagy kereskedés a kezébe volt. Ő volt a monopól helyzetben, kitalálták, hogy ilyen diána, Isten szobrokat, meg templomokat csinálnak, mai szóval csecsebecséket, bizsukat vagy gicseket. Ezeket ma így tudnánk mondani. De ezekből mindig nagy üzlet van. Ezekből mindig nagy üzlet van. Ugye, mert a mennyiség az fölviszi a hasznot, és sajnos az emberek többsége a gicsnek, a bóvlinak, az üres sportékáknak a hódoló, és azokra áldoz pénzt. És az a Demeter nevű ötvös előszólítja ugye a többi művest, és azt mondja, hogy ebből a mesterségből valami jólétünk. Hát ennek köszönhetjük, hogy ilyen jól és ilyen gazdagon élünk. Tehát az embereknek a leggyengébb pontjára utal, mi az embereknek a leggyengébb pontjuk? A kényelem és a jólét. Ma sokszor azt mondják, hogy a megélhetés, ez ugyanaz, kényelem, jólét, megélhetés, azért mindent szabad, ott ne legyenek erkölcsi feltételek, ott mindent szabad, elkezdi rágalmazni Pált, hogy elrontja az üzletünket. Hát most Pál itt beszél, hirdeti az evangéliumot, és azt mondja, hogy nem a diána Isten, meg nem ezek a görög istenvilág istenei hozták létre a földünket, és azt mondja, Pál becsapja az embereket, és azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Efézusban, ugye az előző versekben is olvastuk, hogy nagyon nagy keletje volt ezeknek a bálvány imádáson alapuló és okkult jelenségeknek. Ha belenézzünk a Bibliánkba, a 19. vers már hírul attól, hogy amikor összegyűjtötték ott a könyveket, amelyek mai szóval ilyen okkult könyvek, mennyi ezüstpénzt ára volt ezeknek a könyveknek? 50 ezer ezüstpénz. Hát azért ez ma ilyen milliókra, vagy több millióra rugó összeg. Gondoljuk meg, hogyha azt mondanám, hogy most Budapestről gyűjtsük össze azokat a köteteket, amik az okkult dolgokkal foglalkoznak, és ezeket népszerűsítik. Fehér mágia, fekete mágia, tenyérjóslás, horoszkópok, minden. Most is összegyűlne szerintem még milliárdokra nevezett összeg is. Ennyit kidobnak az emberek, ennyi pénzt kidobnak ilyen dolgokért. Sajnos akkor is ilyenek voltak az emberek. Sajnos tömegméretekben mindig azt mondhatjuk, hogy az emberek hiába valóságért, amik tönkre is teszik őket, még óriási pénzt is fizetnek. Ennél jobban nem írható le az emberi történelemnek az értelmetlensége és hiába valósága, hogy ami rossz, azért még pénzt is adunk. Saját magunkat fordítjuk magunkkal szembe, és akkor még vannak ilyen árusok, meg mesterek, akik mindig gondoskodnak arról, hogy azért el lehessen adni ezeket a dolgokat, és itt is fellép, és figyeljük meg, hogy hogyan folytatja a beszédét. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy Isten asszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és világ tisztel. Ó, milyen erkölcsös, ugye? Azt mondja, nem is arról van szó, hogy nekünk nem lesz annyi hasznunk, de mi lesz akkor, hogyha a Diána Isten asszonyt egész Ázsia nem fogja tisztelni? Hát akkor össze fog roppanni a világ. Úgyhogy figyeljük meg, hogy ez az úgynevezett ideológia képzés, amit ma így mondunk, hogy mindenhoz megtalálják az ideológiát. Régen is ugyanez volt. És ugye rájátszani az embereknek a
kapzsiságára, rájátszani az emberek kényelem szeretetére. Na hát valamit odalöttyintünk a vallásból is, mert a vallásnál az emberek semmiből nem csinálnak problémát, hogy csak valami érv, valami gyöngén összetákolt érv is elég. És mi volt erre az ötös mestereknek a válasza, a 28. vers szerint? Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megteltek, kiáltottak mondván, nagy az efézusi Diána. A Demeter beszéde nélkül kiáltoztak volna ilyesmit, hadd tegyen fel a kérdést. Talán nem. Nem lebecsülendő a demagógok szónoki beszéde. Ez folyik nálunk is, Magyarországon is jó néhány hónapja, hogy emberek kiállnak, mondanak egy demagóg beszédet, és akkor utána már mindenki kiáltja és skandálja, nagy az efézusi Diána. Sajnos a tömegek mindig a leggyengébb láncszem. A tömegeket mindig nagyon könnyű becsapni. Csak rá kell játszani, megint mire pénz, haszon, kényelem szeretet, egy kis vallás is legyen benne. A recept újra és újra így van felírva, és az ördög ezt árusítja, és nagy pénzért az emberek megveszik családjukat és országukat is tönkre téve, és így Efézusban tulajdonképpen elkezd dagadni a botrány. És betelt az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gájust és Arisztárkust, akik Macedóniából valók, és Pálnak utitársai voltak. Pál pedig, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették őt a tanítványok. Minden mozzanat nagyon fontos. Figyeljük meg, hogy a tömeghangulat hogy dagad. Kell egy gyújtó beszéd, rá kell játszani az emberi természet gyenge pontjaira, akkor egy csoport elkezdi kiabálni, hogy nagy az efézusi Diána. A kiabálásnak, hangzavarnak mindig következménye van, az olyan, mint a futótűz, ekkor az egész város betelik nyomorúsággal. Milyen gyorsan megtalálják a keresztényeket? Nem, rögtön megragadják Gájust és Arisztarkuszt. Nyilván Pál is úgy gondolja, hogy neki becsületbeli kötelessége föllépni. Ő is a nép közé akar menni, de milyen bölcsek a tanítványok nem engedik. Mi lett volna Pállal, hogyha oda elegyedik? Azt hiszem, széttépték volna. Szóval félelmetes a tömeghangulat, ezért mondtuk mi tavaly, hogy ott, ahol az utcán kiabálnak, beszédeket mondanak egy kereszténynek, semmi helye nincsen. Semmi helye nincsen. Itt nincs megalkuvás. Hogy de jó cél, meg a nemzet, meg a kereszténység, ó kérem. Ezért kell a Bibliát ismerni, mert aki a Bibliát ismeri, az ilyeneknek nem fog felülni. És majd meglátjuk, hogy az egész dolog hogy zajlódik le, és meglátjuk, hogy egy az egyben a mostani helyzetre, mostani sok európai tüntetésre, és a Magyarországon is a puskaporos hordó állandóan ott van a kanóc meggyújtás közelében, ugyanúgy ráillik. Az egész történetnek minden egyes részlete rendkívül fontos, és csak dicsérhetjük az efézusi tanítványokat, hogy a nagy Pált, aki ebben a helyzetben lehetséges, hogy a lelkiismeretétől vezéreltetve oda akart menni, de nem engedték, nagyon jól tették, hogy nem engedték. És az ázsiai főpapok közül is némelyek, akik barátai voltak néki, küldvén óhozzá kérték, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. Körülbelül mindig ez játszódik le. A többség nem tudja, hogy miért gyűlnek össze. De hát olyan jó, ugye mindig a botrányok jók, akkor történik valami. Nekem is ott kell lenni. Még a gyerekeket is elvitték, pedig tudták, hogy lovas rendőrök lesznek, meg nem tudom mi, még a gyerekeket is elvitték. Volt is erről elég sok vita tavaly, hogy ugye, meg most március 15-én is, hogy mit keres ott egy-két éves gyerek egy utcai tünde? Mit keres ott? Meg milyen szülő az, aki úgy gondolkozik? Hát talán nem valami látványturizmusra akarja vinni a gyerekét, mint a cunami után az európai gazdagok, hogy hogyan omlott össze ottan a Dél-Kelet-Ázsia. Borzalmas, az emberek állandóan keresik a botrányt, és nem tudják, hogy az életükkel játszanak. És akkor mindenki össze-vissza kiabál persze, összezavarodik, és azt se tudják, hogy miért rohantak a színházba. Csak hát tudjuk, hogy a görög színház az milyen. Ugye a görög színházba azért 20-30 epidaurusban 40 ezer ember is befért, és ott rettentően felerősíti, ugye olyan az akusztikája, hogy ott aztán egy páni zűrzavar veszi a kezdetét, és ott már aztán leszerelhetetlen a dolog.
A sokaság közül pedig előállították Alexandert, mint hogy előre tuszkolták őt a zsidók, Alexander pedig kezével intén védekezni akarta a nép előtt. Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tör ki minnyájukból, mint egy 2 óra hosszáig kiáltozván, nagy az efézusi Diána. Hát volt tüdejük meg torkuk, nem? 2 óra hosszú ideig ottan kiáltozni. Micsoda nagy dolog volt, nagy az efézusi Diána. Hát ez kellett 2 órán át kiabálni, ugye? Nálunk is körülbelül valamikor egy szót skandálnak percekig, és azt gondolják, hogy ezzel a világot váltják meg. Egyszerűen az ember megzavarodottsága, ha tömegbe kerül, akkor fékezhetetlen. A tömegben minden felerősödik, senki nem ura önmagának. Azt szokták mondani, hogy a legveszedelmesebb szörny a tömeg. És ezt tényleg érdemes végig gondolni, mert sokszor úgy látják az emberek, hogy az egyes ember a legtörékenyebb. A Bibliából a fordítottját tanuljuk meg. Az egyes ember, ha gondolkodik és keres, a legbiztosabb. Aztán a 2 ember már bizonyta, a 10, 20, 100 az már egyre inkább veszít eléből, hogy ezrek összegyűlnek, azzal azt csinálnak meg, amit akarnak. Ott elég csak 2 órán át kiáltozni, hogy nagy az efézusi Diána, ott szegény Alexander nem tudott védekezni, meg hát ugye, hogy látták, hogy zsidó, nem is voltak rá kíváncsiak. És milyen érdekes, hogyha itt Isten közben nem lép, akkor itt mi történt volna? Lehet, hogy Alexander, Trufuszt meg előhozták volna párt, széttépték volna. Hát elveszi a pénzünket, elveszi a kenyerünket. Széttépték volna. De a Jóisten hogyan lépett közbe? És nekünk is kikre kell figyelnünk a mai világban is. Nagyon sok ember, aki nem tartozik egyházakhoz, semmilyen valláshoz nem tartozik, se egyházhoz. De van jóra való szíve, magáért való esze, és ha tetejében még tisztségben is van, nagyon sokszor az ilyen emberekre hagyatkozhatunk. Ez jelen pillanatban a városi jegyző volt. A városi jegyző mentette meg a helyzetet. Sajnos Magyarországon kevés városi jegyző volt, bár néhányat hallottam, aki előállt és azt mondta, hogy kérem, hát ha valaki tüntetni akar, akkor tüntessen, de ha valakinek komoly sérelme van, forduljon bírósághoz. Hát utcán nem lehet megoldani a dolgokat, mert akkor fölakasztani a fára azokat, akiket a tömeg mondjuk hibásnak tart. Ez se egy méltányos megoldás. Hát ha valakinek panasza van, forduljon bírósághoz. És figyeljük meg, hogy az efézusi városi jegyző is ezt mondja. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokasságot, mondta, efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Mivel, hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert idehoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti Isten asszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, tehát bíróságok vannak, és tisztartók vannak, tehát bírák vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Ugye milyen csodálatos az Isten közbeavatkozása. Nem úgy, hogy az égből lenyúlt volna a Jóisten, hanem egy higgadt, józan ember kiáll, és elkezd az emberekkel beszélni. És elkezd a szívükre hatni, és azt mondja, hogy emberek, most idehoztátok ezeket a keresztényeket. Ezek a pénz ellen szólnak? Az ötös mestereket támadják? A Diana istenasszonyt támadják? Nem. Csak hirdetnek valami mást, amit a Demeter meg a többiek nem akarnak elfogadni, és közvetlen összefüggésbe hoznak a hasznukkal és a mesterségükkel. Azért nagy lélek jelenlétre volt itt szükség, mert egy kicsit rossz hiszemű lett volna ez a jegyző, akkor azt mondta volna, hogy igen, hát ezek hirdetik az evangéliumot, és az evangéliumban az van, hogy bálványok nincsenek, ezek nincsenek, tehát akkor nem hirdethetik az evangéliumot. Nem, de szabadság volt, polgári szabadság volt, bárki hirdetette a maga vallási meggyőződését. Az apostolok közvetlenül nem támadták a Diana kultuszt,
sem az ötös mestereket nem támadták, ők hirdették Krisztust, hirdették Isten igéjét, az egy másik dolog, hogy ez ellene szól ennek és annak. Na, de hát akkor csak azt lehet hirdetni, ami nem szól ellen a másiknak. Ez szabadság lenne, hogy én csak azt mondhatnám, amit a másik is mond. Ez a szabadság. Ugye milyen fontos dolog ez? Ma szabadságjogok vannak Magyarországon is, nagyon szépen előre haladott szabadságjogok, de elkészülhetünk arra, hogy ezeknek a szabadságjogoknak az ideje lejár. És majd elhangzik olyan szó, hogy aki nem azt mondja, amit mi mondunk, az hallgasson. És akkor valóban beáll egy olyan helyzet, hogy a keresztényeknek, ha kell, az életükkel felelni kell azért, amit hirdetnek. Ma még nem ez a helyzet, de nagyon rohamosan megyünk ehhez az állapothoz. Addig is azonban tanuljuk meg, hogy az evangéliumot úgy kell hirdetni, hogy közvetlenül senkit nem szabad támadni. Az egy más dolog, hogy közvetett módon az evangélium leleplez. Közvetett módon igenis megtámad gonosz jelenségeket. De közvetett módon én nem támadok. Én csak az evangéliumot az emberek elé állítom, és az emberek meghallgatják az evangéliumot, le tudják szűrni azt, hogy bálványok nincsenek, efézusi diána nincs, de ez mindenkinek a személyes meggyőződésére bízom. Nem én mondom, hogy emberek, micsoda sötétségben vagytok, hogy ilyen efézusi diánákat. Nagyon visszataszító volt egyébként ez a diána kultusz. Megmaradtak szobrok is ebből az időből, abból is nagy pénzük volt, hogy ugye ez egy ilyen termékenység istennő volt. És ugye úgy ábrázolták, hogy hát milyen, ugye a nemiségnek az ilyen ábrázolás, hogy nem két mellett, hanem volt, amikor 7-9 mellel ábrázolták, mert úgy akarták felajzani a szexuális vágyat, amit ma is csinálnak egyébként, csak újságok címoldalán, pornófilmekben, hát akkor csak szobrok voltak erre alkalmasok, és akkor meg lehetett venni az efézusi diána szobrot, mondom, meg is maradt ilyen ábrázolás, hogy kimondottan pornográf ábrázolások, és ebből keresték ők a nagy pénzt. Apostolok nem azt mondták, hogy kérem, van olyan, hogy ne paráználkodjál, van olyan, hogy közszemérem elleni sérelem, mert hogyha ezt mondták volna, akkor talán a mondat végére se jutottak volna. Mi nekünk se kell sokat foglalkozni azzal, hogy mi van most kinn az utcai árusoknál, milyen filmeket adnak. Bemegyünk egy benzinkuthoz fizetni, nézzük meg, hogy milyen videók, meg CD-k, meg egyéb más DVD-k vannak ott, miféle tárgyakról. Mi nekünk hirdetni kell az evangéliumot, és majd aki az evangéliumot befogadja, az ezekre a szörnyűségekre és utálatosságukra nemet fog mondani. Aki meg nem fogadja be az evangéliumot, hiába mondom el neki, hogy ezek, kérem, ember ellenesek, nő ellenesek, ugyanúgy férfi ellenesek is. Nem tudok vele mit csinálni, mert ha az egész világ rohan ezen az úton, nem tudod visszatartóztatni az embereket. Az apostolok azonban az evangéliumot hirdették, és ezt a jegyző is elismerte, hogy ők nem lázítottak, nem uszítottak, ők hirdették az evangéliumot, tehát a törvényes kereteken belül maradtak. Ahol lázítanak, uszítanak, ahogy az elmúlt hónapokban Magyarországon is láttuk, ott vannak a problémák. Ha valaki fölállna és elmondaná normálisan, amiből rábízná a hallgatókra, hogy mindenki vonja le a tanulságot, de a mostani népszónokok legalábbis itt nálunk nem ezt teszik, hanem azt teszik, hogy bele akarják injekciózni az emberekre, hogy most állj mellém, most ebben a pillanatban állj mellém, és az én hívem legyél. És ezt természetesen még kereszténynek és nemzetinek is mondják, hogy még hatásosabb legyen. Úgyhogy nagyon tisztességes volt a városi jegyző, Demeterhez is odafordult, olvassuk a 38. versben. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak, pereljenek egymással. De ha nekem eszmeileg perem van a másik emberrel, azt nem az utcán akarom megoldani, vagy nem a kiáltozással, a lincs hangulat megteremtésével akarom megoldani, akkor menjek el a bíróságra, és a bíróság előtt védjen meg az ügyemet. Tudom jól azt, hogy most valaki azt mondja, hogy milyenek ezek a bíróságok. Hát ezek is tehetetlenek. Ugye nálunk is már az egyik legnagyobb botrányos ügy, a úgynevezett Tocsik ügy már 11 éve folyik. Most hoznak harmadik, negyedik ítéletet, de még ez se jogerős. Sokan mondták nekem, hogy én nem megyek bíróságra, ott már ugyan semmi igazságot nem derítenek ki. Hát itt a magam kezével kell érvényt szereznem a dolgaimnak.
ezt mégsem lehet aláírni, ha valakit károsodás ért, ha valakit megloptak vagy megcsaltak. Ne ugyanazzal az eszközzel adja vissza a dolgot, ugye, mert ez erkölcstelen. Ha a bíróság lassú is, vagy nem hoz méltányos ítéletet, hogy beszél erről Pál apostol a korintusi első levélben? Van ilyen téma a Bibliában, hogy például, hogy szerezzünk érvényt az igazunknak? Lapozzuk fel csak egy pillanatra a korintusi első levél 6. fejezetét, mert ez a Bibliában egy külön téma. Sajnos Korintusban odáig ment a dolog, a korintusi első levél 6. fejezetében, hogy már keresztények is elmentek bíróságra egymás ellen, ugye törvénykezni, és ez itt olyan biblia versek vannak, amelyeket nem szabad elfelejteni, ezért is olvasnám fel ezt a szakaszt részletesen. Korintusi első levél 6. fejezet első versétől: merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem hogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezésetek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Megszégyenítésetekre mondom, hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között, hanem atyafi atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. Különösen a 7. verset szeretném, hogyha nem felejtenénk el. Keresztény közösségben is lehetnek nézeteltérések, komoly problémák. Én is tapasztaltam már ilyet. Örökösödési problémáktól kezdve más egyéb családi problémákig. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Azt mondja itt a Szentírás, hogy van, amikor el kell szenvedni a kárt és a bántalmazást, én akkor sem fogok menni világi bíróság elé, ha két kereszténynek problémája van, inkább én veszem rajta, inkább én veszítsek. Nem fogok a hívő testvéremmel világi bíróság elé menni. Nem csak Pál apostol mondta ezt és a korintusbelieknek, ha valaki elolvassa Péter első levele 3. fejezet 13. versét, ott is ez áll. Kicsoda bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Ha ti követitek a jót, követitek Isten útját, ha valaki megrövidít benneteket, megkárosít benneteket, ki fogjátok bírni? Az Isten százszor többet ad cserébe. Ezt mondja a Biblia hívő és hívő közötti nézeteltérés esetén. De hogyha a világban itt ilyen demeterekről van szó, akik csak a pénzükért loholnak, és nem riadnak vissza demagóg szónoklatoktól, izgatástól, uszítástól, akkor még inkább igaz ez, amit itt a jegyzőit megtestesít, azt mondja, mégse gondoljátok, hogy az utcán fogjuk megoldani a dolgokat, menjetek el a bíróságra, jelentsétek fel Pált. És akkor majd Pál ott megfelel előttetek, és majd elintézhetitek egymással a dolgot. Azért a görög-római világban egy nagyon magasrendű szabadság érvényesült, és ezen főleg azt értem, hogy például kimondták azt, hogy eszmei kérdésekben a bíróságnak nem joga ítélkezni. Például van két vallás felekezet, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Ez például sem a görög ítélkezés, sem a római jog nem utalta olyan mezőnybe, hogy majd a bírák döntsék el, hogy melyiknek van igaza. Ezt nem engedte meg. Azt mondta, hogy ez azt mondja, hogy Jupiter, ez azt mondja, hogy Zeus, ez azt mondja, hogy Jézus Krisztus. Mindegy mást mond. De én a bíró nem rendelkezhetem, hogy melyiknek van igaza. Én csak abban rendelkezem, hogy törvényes módon adta elő a tanítását. Ha nem uszított, nem lázított, közvetlenül nem támadott senkit, kérem, akkor szabadsága van mindenki. Mindenki mondja el. Mert ha nem mondja el, akkor hogyan tanuljam meg, hogy mit mond? Ha nem mondja el, hogyan szembesítsem vele a magamért? És ez mind a mai napig igaz. Magyarországon is, amikor 1990-ben jött a rendszerváltás, egy normális törvényt hoztak, ez a 90/4-es törvénycikk.
a lelkiismereti és vallásszabadságra. Azt kimondja, hogy minden közösség, akinek 100 természetes tagja van, nyilvántartásba vétethetik. A nyilvántartásba vétel a cégbíróságok dolga. A cégbíróságnak nem feladata az, hogy belenézzen, hogy ki mit mond. Adják be, hogy mit hirdetnek, a tantételeket adják be, de az nem a bíróság dolga, hogy egy világi bíróság elkezdjen vallási ügyekben mondani, hogy most ez nem úgy van, ez meg úgy van. Ha ő úgy gondolja, hogy úgy van, akkor, és ezt le is írta, és ezt vállalja, meg kell adni a működési engedélyt. A probléma akkor kezdődik, amikor nyíltan, közvetlenül sértegeti a másikat, bántja, úszít a másik ellen, hagyja a másikat szintén, hogy fejtse ki a véleményt, és majd aki hallgatja ezt is, meg azt is, majd el tudja dönteni, hogy ő ki mellett lesz. Én azt gondolom, hogy a jognak ez a magasrendű igazságossága megőrzendő és megbecsülendő, mert sokszor azt látjuk, hogy sajnos a jogszolgáltatásban minden megvan, csak egy valami hiányzik, az igazságszolgáltatás. Néhány évvel ezelőtt egy bírónő a szemem elé nyomott egy érdekes iratot. Magyarországi jogszabályok gyűjteménye 1950-ből, és magyarországi jogszabályi gyűjtemény a 90-es évekből. Azt mondta, olvassam az első mondatot. Nagyon megdöbbentem. 1950-ben a legsötétebb diktatúra idején az első mondat így hangzott, hogy a jognak feladata az, hogy jogszerűen cselekedjék, és ha lehet, derítse ki az igazságot. Ez 40 évvel később így hangzik, a jognak a feladata az, hogy jogszerűen cselekedjék, de nem köteles az igazságot kideríteni. Tegyük a kettőt a mérleg két serpenyőjéből, hogy előttünk mi áll meg. A jog elvileg igazságszolgáltatás. Most meg azt mondják, hogy nem igazságszolgáltatás, csak jogszerűség. Ne lehessen belekötni semmibe, minden jogi kázus a helyén van, hogy az igazság más, mondjuk Móron nem az ölte meg az embert. Aztán nem tudom, 9 embert a bankban nem az ölte meg? Most már ül a börtönben, de most előkerült, hogy talán egy másik vagy egy harmadik ölte meg. Jogszerűek voltunk, több ezer anyagot átolvastunk, 77 tárgyalást lefolytattunk, lehet, hogy most a börtönben az ül, akinek köze nincs ahhoz, de jogszerűek voltunk. És hány ilyen dolog van? Ezt azért mondtam el ezt a történetet, mert a jogot egyre inkább nyomás éri, támadások érik, és ez már be is került az első mondat, hogy nem föltétlenül kell az igazságot kideríteni, a jog csak arra vonatkozik, hogy jogszerű legyen, ne lehessen a paragrafusokba belekötni. Sok-sok sérelmezett emberrel találkozom az országjárásom során, hallok ilyen eseteket, hogy ügyvédek oda mennek az illetőköz, és azt mondják, hogy vegye tudomásul a jognak nem az a feladat, hogy igazságot osszon. Az a feladata, hogy maga elveszítse a pert, mert mi nálunk jobb ügyvédek vannak. És ezt így ki is mondják. Ez félelmetes dolog. Ezért a Bibliából ezt a részletet úgy őrizzük meg, hogy egy városi jegyző, aki kikupált volt a jogban, a lelkiismerete is működött, egy ilyen csődület. Azért gondoljuk meg, hogy oda megy a szerencsétlen jegyző, két órája már kiabálják, hogy nagy az efézusi diána. Már mindenki így, ilyen transzba van. Már mindenki csak azt várja, hogy valaki azt mondja, hogy öljük meg Pált. Rögtön megölik. És egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen nemes viselkedés, valóban ilyenkor látjuk, hogy a Biblia sokszor miért nevez embereket is angyaloknak. Mert az Isten küldöttei, mert Isten küldte ezt az embert, és ez akadályozta meg, hogy Pál és a munkatársai rosszabb bánásmódban ne részesüljenek, és figyeljük meg, hogy milyen döbbenetes a lezárása is, hogy arra is figyelmezteti őket, hogy nem tudjátok, hogy mivel játszotok. Itt Magyarországon alig merték figyelmeztetni az embereket, hogy nem tudjátok, hogy mivel játszhatok, és játszhatott 100-200 ember azzal játszott, amivel akart. Itt sokkal nagyobb csődület volt, de mit mond a jegyző a 4. versben? Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk-e mai napért, mivel hogy semmi ok sincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. Van okunk, hogy itten ti ordibáltok? Milyen okunk van? Miért nem mentek a bíróságra? Hangzavar nélkül is meg lehet oldani a dolgokat. És tudjátok, hogy mivel játszol? A lázadás? Akkor ti börtönbe kerültök. Na erre az emberek mit tettek, és ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Az emberek hazamentek.
mert a józan, higgadt, de határozott fellépés mindig képes helyre tenni, még tömegeket is. Ezért ne habozzunk, és ne vonjuk ki magunkat a feladatunk és a kötelezettségünk alól, mert nagyon sokszor mi elkerülhetnénk olyan dolgokat, amelyeket meghunyászkodással, visszahúzódással nem tudunk megakadályozni. Szólni kell, és az emberek elé határozott tilalomfát kell állítani. Nem, hogy nincs igazatok, de még azt kockáztatjátok, hogy az egész város, ha ennek híre megy, és megjelenik a római katonaság, vagy valami, akkor aztán itt lesz retorzió is lesz, nem ulas. Tehát tulajdonképpen ez a jegyző tökéletesen elvégezte a feladatát, jogszerű is volt, meg igazságos is volt. Ne mondjunk le erről, mind a kettő lehetséges. Jogszerűnek is lehet lenni, és igazságosnak is lehet lenni, ha valóban az Isten lelke indít bennünket. És utána aztán már csak olvasom a következő verset, a 20. fejezet első versét, minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Isten csodálatos módon elcsitította ezt a dolgot. Ahogy szokták mondani az emberek, a pénzről van szó, vére mennek. Hozzá még nem csak Demeter, hanem még több árusnak is. Gondoljuk meg, hogy micsoda pénzérdekelség fűződött ehhez. És nem véletlenül mondtam ezt a hasonlatot, hogy a mai világban is így van. Ha elolvassuk Jelenések könyve 18. fejezetét, azt láthatjuk, mai világról egy döbbenetes profécia, hogy a mai világban is mindennel kereskednek az emberek, és mindenki hasznot akar. És mindenki munkanélkül akar hasznot tetejébe. Sőt, munkanélkül akar nagy hasznot. Vége van már annak a világnak, hogy az emberek szépen dolgoznak, és a becsületes járandóságot vegyék csak fel. Nemrég mondta nekem egy édesapa, azt mondta, hogy azért vagyok kétségbeesve, mert a kamasz gyerekeim nem csak látják, de még minden nap ezt, még az iskolában is ezt pumpálják beléjük, hogy más a munka, más a pénz. A pénzt nem okvetlenül munkával kell előállítani. Munkából kevés, pénzből sok. A munka az minimum, a pénz az maximum, és ne a munkából szerezzétek meg, mert abból úgy se lehet. Ez egy félelmetes világ. Ez egy félelmetes világ, és ebben a világban az emberek a pénzért mindenre képesek. Van egy erőteljes magyar közmondás, de nagyon igaznak tartom, hogy ebből szerzett pénz vagy vagyon ebből is vész el. Nincs köszönet a gyorsan szerzett pénzben. Nincs köszönet abban, hogy munkanélkül szereznek emberek pénzt. Ennek a levét isszuk, főleg most a fiatalabb nemzedékek esetében. Nekünk keresztényeknek erről is bizonyságot kell tennünk. Nyilván mi nem használhatunk nemtelen eszközöket, de egy keresztény ember megbecsüli a pénzt, megdolgozik a pénzért, és az nem ebből szerzett pénz, amit én munkával szerzek, és amit az Isten ad nekem, arra úgy vigyázok majd, mint a szemem világára, míg mások 10-szer, 20-szor ennyi pénzre nem tudnak vigyázni, mert nem tudják, hogy mi az értéke, nem munkával szerezték. Úgyhogy az apostolok cselekedeteinek ezek a fejezetei is rendkívül időszerűek és aktuálisak, és ezután azért is hagytuk meg a 20. fejezettől a végéig az áttekintést, mert most jön az apostolok cselekedetének legdrámaibb része. Ezt már többször jeleztem előre, már többször beharangoztam, hogy a 20. fejezettől kezdve nézzük meg. Ha ismét visszakérhetném befejezésül a térképet, el is mondanám, hogy mi ez a legdrámaibb rész, hogy Pál apostol olyan csodálatosan működött a missziós útjai során, gyülekezetek tucatjait hozta létre. Gyülekezetek sokassága jött létre. És Pál apostol annyira hatásosan munkálkodott, és egy keresztény embernek ez a célja, hogy emberek megismerjék Krisztust, és a Krisztust megismerő emberek közösségekké álljanak össze, és vigyék tovább azon a területen a Krisztus ismeretét. Most ennek híre ment, Pál munkájának híre ment. És mit gondolunk, hogy kik lettek Pál legnagyobb ellenségei? A pogányok? Más vallásúak? Vagy a jeruzsálemi gyülekezet, keresztény gyülekezet, be
először talán megtért, de a maguk farizeus múltját teljesen le nem vetkőző zsidók. Most jön a dráma, hogy Pálnak miért kellett börtönbe jutnia, miért kellett az életéből elmennie éveknek arra, hogy egyik börtönből a másikba, miért nem tudott szabadlábon még egy negyedik, ötödik, hatodik missziós utat is elvégezni, azért, mert Pál, amikor hírét vette, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe megtért farizeus társai, régi farizeus társai, mennyire irigykednek rá, hogy ő a pogányok apostola, Pál szeretettől vezérelve úgy gondolta, hogy ő visszamegy Jeruzsálembe, nem csak a második, a harmadik útja után visszament Jeruzsálembe, és ő megbékíti ezeket az embereket, és a maga oldalára állítja, bizonyítja nekik, hogy én Krisztus ügyért harcoltam, nem a magam dicsőségét kerestem az evangélium hirdetésében, ne haragudjatok rám, és ne legyen félreértés és egyenetlenség köztetek és köztem. Majd látni fogjuk a következő előadásokon, mennyi sok bölcs keresztény jut előnkbe. Most is ne felejtsük el a 19. fejezetben, hogy voltak keresztények, akik Pált nem engedték a színházba. Nagyon megköszönhetjük nekik. Lesz majd egy újabb keresztény, Agabusz, aki összekötötte így a kezét, és így mutatta, hogy Pál, így fognak téged összekötözni. Ne menj Jeruzsálembe. Ne menj őket, ne menj, mert így fognak téged bilincsbe verve elvinni. Pál hallgatott Efézusban a tanítványokra, nem hallgatott Agabuszra, és Pál börtönbe került, és most következik el, mondom, az apostolok cselekedetének utolsó egyharmada, vagy egynegyede, egy drámai végső felvonása ennek a könyvnek, hogy Pál apostol ezt a gyötrelmes véget miért kellett, ezt a gyötrelmes poharat miért kellett, hogy kiürítse. Túlságosan messzire ment az engedékenységben, túlságosan messzire ment az alkalmazkodásban, túlságosan messzire ment a szeretetben, átlépte azt a határt, ami már az igazságon túli határ. Nem szabadott volna neki ezt megtennie. De hogy ennek milyen összetevői voltak, mi volt az a nazireusi fogadalom, miért volt csődület a jeruzsálemi templomban, hogyan tartóztatták le Pált, hogyan igyekezett volna megegyezni a jeruzsálemi vénekkel, de hogyan nem sikerült, és tulajdonképpen a jeruzsálemi keresztény vének egy álnok tanácsot adva, hogyan sodorták bele az engedékeny Pált abba, hogy ő rab legyen, hogy ő fogoly legyen. Én ezt a Biblia egyik legnagyobb drámájának azért tartom, mert Pál az egyik legnagyobb igehirdető volt. A Biblia szerint Mózes és Pál. Ami az Ószövetségben Mózes, az Újszövetségben Pál, mind a kettő az életét adta volna a népért, mind a kettő azt mondta, hogy inkább én vesszek el, mint a népen vesszen el. Mind a kettő szívvel, lélekkel szolgálta az Urat, de még az ilyen hatalmas nagy igehirdető is, mint Pál, tovább ment a kelleténél. Nem csak ott tévedhetünk, hogy szigorúak vagyunk, és túlhatározottak, ott is tévedhetünk, hogy túl engedékenyek vagyunk, túlságosan, gyorsan igyekezünk megegyezni olyanokkal, akiknek először meg kellene várni, hogy a szívük kitisztuljon, mert ilyen állapotban nem méltók arra, hogy az Isten népét vezessék. Az jeruzsálemi ősgyülekezetben nagyon sok ilyen ember volt. És Pálnak ezért nem szabadott volna elmennie ebben az alkalmazkodásban. Ez már azonban egy későbbi téma, aki szeretne ezekre fel...

Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjeként Máté evangéliuma 28. fejezetéből a 19. verset. Máté evangéliuma 28. fejezetéből idézem a 19. verset. Jól ismert ige, egyetlen szót kívánok majd csak kiemelni belőle. 28. fejezet, 19. verse és a 20. verse így hangzik. Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A hangsúlyból valószínűleg rájöttünk, hogy melyik az az egy kis szó, amit szeretnék kiemelni, ez a kis szócska, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Most Salamonról tanulunk, a Prédikátor könyvéről, a szombatiskolai tanulmányunkban, és én szeretném, ha ezen a délelőtti ige hirdetésen ebből a szempontból figyelnénk meg egy kicsit mélyebben Salamon életét, hogy milyen jelentősége van ennek, hogy az ember mindazt megtartsa, amit az Isten parancsolt. Mi emberek sokszor úgy hajlamosak lennénk felülbírálni az Isten dolgait, és úgy felszabadítani magunkat, egyes parancsolatokat nem olyan fontosnak tartani, vagy azt gondolni, hogy most az én esetemben nem érvényes, vagy hát én most ettől nyugodtan függetleníthetem magamat. De az a bölcsesség, ha eljutunk oda, hogy mindaz, amit az Isten mondott, és mindaz, amit az Isten parancsolatként mondott az ember számára, ahhoz nincs mit hozzátenni, és abból nincs mit elvenni. És akkor a legbölcsebb az ember, ha nem jár be nagy kanyarokat, nem próbálja ki a saját kárán, hogy tényleg igaz az, amit az Isten mond, tényleg parancsol, tényleg olyan fontos megtartani, hanem az a legjobb, ha az ember az első perctől fogva, egyszerű hittel és egy értelmes alázattal azt mondja mindazt, amit az Úr parancsolt. Az egyszerűen ez a bölcsesség kezdete, hogy az ember ezt komolyan vegye, és semmit se tartson kevésbé fontosnak, semmivel se bánjon lazán, mert ebben van a mi biztonságunk. Még fiatal koromban hallottam egy ige hirdetést, és még mindig a fülembe maradt belőle egy bevezetés. Azt mondta az illető, hogy ige hirdető, hogy senki se becsülje le a bűn hatalmát, mert lám a bűn legyőzte a legártatlanabb embert, Ádámot, a legerősebbet Sámsont és a legbölcsebbet Salamont. És azt hiszem, mindjárt érzékeljük, mikor ezeket a Biblia tanulmányokat vesszük, hogy annyi titok van még mindig Salamon. Akár mennyit nézzük jobbról, balról, előről, hátulról, még mindig annyi titkot találunk Salamon életében, mert szinte felfoghatatlan, hogy egy ember, akinek ilyen magas rendű Isten ismerete volt, és akinek maga az Isten ajándékozott ilyen hallatlan bölcsességet, hogy tudott olyan messze eltávolodni az Istentől, és csak olyan keserves úton az élete legvégén visszatalálni hozzá. Talán azt a kérdést kellene föltennünk, hogy hol kezdődött Salamon életében az Istentől való eltérés. Ha most ezt én így föltenném a kérdést így mindenkinek, gondolom frissen eszünkbe is van, ahogyan a tanulmányban láttuk, és kezdenénk sorolni, hogy feleséget vett Egyiptomból, és aztán így tovább. De azt mondanám, hogy ez csak az első nyilvánvaló eltérés volt az Isten parancsolatától. És régen olvastam egy mondatot, most nem kerestem meg, hogy pontosan hol van, de nem is ez a lényeg. Ellen White írja valahol, hogy ha mielőtt egy valóban Isten félő, Isten ismerő ember letérni az igaz útról, és ez nyilvánvalóan látható lenne, azt hosszú rejtett folyamat előzi meg. Nagyon érdekes megjegyzés, mert ugye, ha valaki nagyon meggyőződött az Isten és az Isten igazsága fel, azt azért mondjuk még Sátánnak se olyan könnyű letéríteni arról az útról. Tehát ezért nagyon találó ez a mondat, hogy hosszú, rejtett folyamat előzi meg azt, míg egy Istent ismerő és egy Isten tisztelő ember láthatóan kezd letérni a helyes útról. És most mi próbáljuk Salamon életében megkeresni ezt a rejtett folyamatot, és hogy tulajdonképpen hol tagadhatjuk meg azt, hogy ő valahol elindult egy rossz úton. Itt szeretnék egy mondatot idézni, ez a bizonyos, a te ígéd igazság, két könyvként szoktuk emlegetni. Itt a kiadatlan kéziratokban, Ellen White kiadatlan kézirataiban lévő megjegyzések vannak az egyes bibliai részekhez, és itt is szeretnék egy mondatot innét idézni.
Ezt írja itt, Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Hadd olvassam el még egyszer ezt az érdekes mondatot. Salamon hitehagyásának kezdetét, figyeljük meg a hitehagyás kezdetét, amikor már nyilvánvalóan látszik valami, a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Ezért mondtam azt a bevezetésben, hogy mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy hát ezért ez olyan nem olyan nagyon lényeges, ez kis dolog. Szóval rangsorolni az Isten parancsolatot, hogy egyesek nagy jelentőségűek, hát azt azért figyelembe veszünk, de hát vannak olyan kisebb jelentőségűek, szóval ott egy kis lazaságot megengedhetünk magunknak. És melyek voltak ezek a jelentéktelennek látszó eltérések? A Biblia alapján valahol ezeknek nyomára bukkanhatunk-e? Lapozzuk fel a Bibliánkat, és megtaláljuk az első ilyen pontot, mégpedig Sámuel, illetve bocsánat, Krónika második könyve második fejezetének a 7. versében. Tehát Krónika második könyve második fejezetének a 7. versét idézem. Ugye Salamon élete a lehető legpozitívabban, a lehető legtöbb előnnyel indult. Ugye minden szempontból. Különösen megragadó a Bibliában, amikor azt olvassuk, hogy szerette Salamon az urat. Tehát nem azt mondja, hogy ismerte az urat, vagy tisztelte az urat, szerette az urat. Ugye? Ez egy egészen belsőséges kapcsolatra utal. Aztán azt is mondja, hogy szerette az úr Salamont. Ugye azt a nevet adta neki Nátán által Jedidja, az azt jelenti, hogy az úr kedveltje. Ugye ilyen hasonló kijelentéseket Dániel kapott. Tehát annyira tiszta és szép és igaz volt az élete. És ilyen háttéren mégis hol jelentek meg ezek a pici kis hajszál repedések? Mert ugye az az érdekes Salamon életében, hogy a bukása óriási, a mély, nagyon mély, ahova jutott, de nem látunk egy olyan nagyon nagy látványos bukvence. Olyan egészen nagyot, mondjuk, mint az apja Dávid életében. Ugye itt ilyet nem látunk. És ennélkül is, tehát láthatjuk azt, hogy annélkül, hogy valaki ilyen nagyon látványos és nagyon durva törvényszegést követne el, annélkül is el lehet jutni olyan mélyre és olyan távolra, mint ahogyan ez Salamonnal történt. És nézzük meg, hogy milyen kis hajszál repedéseken indult a dolog. Tehát Krónika második könyvéből olvasom a 3. fejezetből a 3. verset. A következőt találjuk itt. Így olvasom. Tehát Krónika a második könyve 3. fejezetében. Bocsánat, azt hiszem, véletlenül elnéztem, Királyok könyve lesz, elnézést kérek, javítsuk. Királyok első könyve 3. fejezetében. Így olvasom. Tehát Királyok első könyve 3. fejezetében a 3. vers így hangzik. Szerette pedig Salamon az urat, tehát Királyok, bocsánat, megvárom, Királyok első könyve 3. fejezet 3. verse tehát. Szerette pedig Salamon az urat, járván Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Azt mondja, hogy szerette az urat, és járt az ő parancsolataiban, és figyeljük meg ezt az egy kis szót, kivéve. Egy dologban nem járt az úr parancsolataiban, azt mondja, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Mit jelent ez? Az Izraelt körülvevő pogányságban mindenütt a bálványaikat magaslatokon tisztelték, magaslatokon voltak ilyen ligetek és ilyen bálványkultuszi helyek, és ez önkéntelenül is átragadt Izraelre, és ugye tudjuk, hogy ekkor még templom nem volt, mert volt a pusztai sátor templom, ami Mózes idején épült. Ez azonban ugye 500 év telt el azóta, és ez nem volt fölállítva úgy Isten tiszteleti helyként. Ugye nyilván romlott is állaga minden. Dávid ebből a figyládát azt vitette be még az ő életében Jeruzsálembe. Tehát nem volt, hogy így mondjam, egy ilyen Isten tiszteleti összejövetel, mint a pusztai sátor. És a legfőbb feladata ez volt Salamonnak, és így is indult, hogy megépíteni a pusztai sátor mintájára az állandó templomot Jeruzsálemben. De amíg ez a templom nem épült meg, addig úgy, ahogy Izrael átvette a szokást a környező pogányoktól, hogy bemutatta különböző helyeken a áldozatot Istennek magaslatokon, mint a pogányok. És
És Salamon is követte ezt a gyakorlatot. Azt mondhatnánk, ez nem annyira tudatos törvényszegés volt, mint inkább gondatlanság. Mert Isten nagyon szigorúan megmondta az Ószövetség idején, hogy csak egyetlen helyen gyakorolják az Isten tiszteletet és az áldozat bemutatást. Vajon miért hozta ezt a Jóisten ezt a rendelkezést? Tehát a bűnrendező áldozatot, hála áldozatot lehetett, de bűnrendező áldozatot papi közbenjárással azt egyetlen helyen. És ezt a Jóisten azért rendelte, hogy a Krisztust jelképező szertartások ne torzuljanak. Azért egy papi család vitte a papságot, és egy helyen lehetett bemutatni, hogy ez a nagyon értékes tanítás, amit ezek a szertartások hordoztak, nehogy pogány hatásokra eltorzuljon, fertőződjék, átalakuljon. Tehát Salamonnak, hogyha itt annyira vigyáz, hogy semmiben el nem térni az Úr szavától, ahogyan szólt a király törvény is, hogy legyen a királynál az Úr beszéde, az Isten törvénye, és azt olvassa éjjel és nappal, akkor Salamon erre rájöhetett volna, hogy addig is valami ideiglenes dolgot felállítani, míg a templom felépül, és Izraelt leszoktatni a magaslatokon való Isten tiszteletről, ami nagyon közel viszi őket a pogányságról. Így olvasom ellenvágy sorait, hogy mit ír. Azt írja, nem lett volna szabad példájával arra bátorítani a népet, hogy a magaslatokra járjanak áldozatot bemutatni. Erre a népből bizonyos fokig eltávolította azt az iszonyodást, amellyel a bálványimádás borzalmas cselekedeteit kellett volna tekinteniük. Azt a gondolatot sugallta, hogy az Úr nem bánja, hogy népe miként tart Isten tiszteletet. Tehát ezek voltak a kártételei, a veszedelmei ennek. Ha most valaki ezután elolvassa a negyedik verset, akkor esetleg még azt gondolom, hogy a Bibliában valami ellentmondás van, mert ott meg azt olvassuk mindjárt a következő versben, és mikor Gibeonba ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, és Salamon azon az oltáron áldozott égő áldozatul 1000 állatot, és akkor utána olvassuk, hogy ott szólította meg az Úr, és ott mondta neki, hogy kérj, amit akarsz. De ha mi jól megfigyeljük a szöveget, azt mondja, ott volt a nagy magaslat, és azon az oltáron. Tudnélik, Gibeonban volt az egykori sátor, és ott volt felállítva a maga az oltár, az égő áldozati oltár az ott volt felállítva, amit még Isten jelenléte szentelt meg a pusztában. Tehát Isten nem más magaslaton jelent meg, és nem más magaslaton szólt Salamonhoz, hanem csak akkor, amikor a helyes helyen az egykori mózesi oltárnál áldozott, ott volt az, amikor az Úr megszólította őt, és felelt az ő imádságára. Tehát ez volt egy kis, így mondhatnánk, hanyagság. Tehát láthatjuk, még egy hanyagság is kártétellel jár. Az ige kifejezetten azt mondja, hogy járt az Úr parancsolataiban kivéve. És én ebből azt szeretném, hogyha mindnyájan megjegyeznénk, hogyha most mondjuk saját magunkról, saját magunknak egy mérleget készítenénk, akkor mondjuk magunkról mit állapítanénk meg. Megtartom az Úr parancsolatait általában kivéve. Mindenki maga magában állapítsa meg, hogy mi az nála, ami kivéve, amit tud, amiben a lelkiismerete meggyőződött, de valamit kivéve elhagyunk. Mert ezek a gondatlanságok, ezek is nagyon veszélyesek, és utat nyitanak. A további kártételnek, és magunkon kívül másokra nézve is károsak. Aztán nézzünk egy másik hibát, ami még mindig a nyilvánvaló durva törvényszegések előtt történt, és ami még mindig ilyen rejtett hiba, de ahol Salamon már nem annyira gondosan ügyelt, hogy állandóan figyel az Isten törvényére, hogy abból semmit benne térjen el. Szeretném, ha olvasnánk Krónika második könyve második fejezetéből a 7. verset. Tehát Krónika második könyvét keressük meg. És abban a második fejezetből olvasom először a 7. verset, és az, ami még mindig ilyen rejtett hiba, de ahol Salamon már nem annyira gondosan ügyelt, hogy állandóan figyel az Isten törvényére, hogy abból semmit benne térjen el. Szeretném, ha olvasnánk Krónika második könyve második fejezetéből a 7. verset. Tehát Krónika második könyvét keressük meg, és abban a második fejezetből olvasom először a 7. verset, és azután a 13-at és a 14-et. Mikor

van ebben. Rájövünk-e vagy sem. Mert úgy tűnik, hogy itt nagyon jót tett Salamon. Tehát olvasom Krónika második könyve második fejezetéből a 7. verset. Tehát ugye Dávid, illetve Salamon készül a templom építéshez, és küld Tírus királyához, Hírámhoz, és ezt üzeni neki. 7. vers szerint. Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, vízből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból, aki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereivel együtt, akik Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám Dávid szerzett. És azután olvassuk a 13. és 14. verset, itt már válaszol levélben Hírám, Tírus király a Salamonnak, és ezt írja többek között. Én még küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé volt. A Dán nemzetségének leányai közül való asszonyfiát, és az ő atya Tírus városából való, aki tud készíteni mindezt, ami ugye az előbbiekben szó volt. Nos, megkérdezem, találunk valami hibát ebben? Dávid nagyszerűre akarta készíteni a salamoni templomot, illetve az úr templomát, és azt akarta, hogy minden tökéletes legyen, és elküldött az északi pogány királyhoz, Tírushoz, hogy küld nekem tudós mesterembereket a templom építéséhez. Tulajdonképpen csak akkor fedezzük föl a hibát, ha megfigyeljük, hogy az első templom építésénél hogy zajlott a dolog. Mózes második könyve, 31. fejezetéhez lapozzunk, Mózes második könyve 31. fejezetéhez. Ugye emlékszünk rá, hogy a templomhoz önkéntes adományokat kellett gyűjteni, mert fontos volt, hogy akik a templomot építik, azoknak a szíve indíték a milyen. És valóban itt is gyűjtéssel indult a templom építés, ugye már Dávid elkezdte ezt, és a halála előtt is még egy újabb gyűjtéssel megsokszorozta mindazt, amit előkészítettek a templom építéshez. De az Úr nem csak azt rendelte el, hogy önkéntes adományokat gyűjtsenek, és ezekből épüljön a templom tiszta szívből Isten tiszteletére, hanem még mást is olvashatunk itt. Így olvasom a 31. fejezetben, tehát Mózes második könyve a 31. fejezet első verstől. És szólt az Úr Mózesnek mondván, imén név szerint meghívtam Bésálielt, a Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni, és foglalóköveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked megparancsoltam. Észreveszünk valamit? Az Isten megadta a mintát, hogy hogy kell építeni a templomot, de ő név szerint elhívott ehhez embereket, akikről azt mondta, betöltöttem Isten lelkével. Egyrészt a templom iránti buzgósággal és szeretettel, és az Isten ugye iránti buzgósággal és szeretettel, másrészt a megfelelő képességekkel, hogy fel tudják építeni. Itt Salamon megint gondatlan volt. Nem olvasta a törvénykönyvét, hogy most Istentől kéne tanácsot kérni, és Isten félelemben épüljön ez a templom, a szellem, a lelkiség, az építkezés alatt minden olyan legyen, ami ennek lennie kell, hiszen ez egy óriási vállalkozás volt, az egész Izraelre kihatott. Ugye itt olvashatjuk, hogy 80 ezres meg 10 ezres számban dolgoztak a teherhordók, a munkások. Tehát, hogy itt milyen szellem és légkör uralkodik a templom építésnél, ez meghatározó volt. Salamon pedig egyszerűen küldött egy pogány királyhoz, és nem gondolt arra, hogy milyen a lelkülete, milyen lesz a stílusa, milyen lesz a magatartása annak az embernek, aki itt a munkáknak a vezetője lesz, hanem csak azt az egyet, a tehetség, a képessége meglegyen a dologhoz, de a lelki hozzáállásra nem ügyelt. És ennek a következménye lett az, hogy a templom építésnél sok minden bejött itt, ugye itt ezt olvassuk, hogy izraelita anyja volt ennek a valakinek. Érdekes, hogy Dán nemzetségéből való, apja pedig tíruszi pogányember, nem volt egy izraelita az illető, és nem az izrael hitének a következetes követője. Érdekes megjegyzést fűz Ellen White ahhoz, hogy az anyja Dán nemzetségéből való volt, mert itt is láthatjuk, akit Isten a templom építésnél elhívott, az az egyik a Dán nemzetségéből való volt. És azt írja, azt a megjegyzést fűzi ehhez, hogy ezek a tehetségek évszázadokon át apáról fiúra megmaradtak és öröklődtek. De már itt nem volt az az Isten félelem és az Isten tisztelet, és hogy elindult a
az önfeláldozás.

társas szelleme és az Isten iránti tisztelet helyett a versengés, az anyagi jólétszerzés, és egy nagy üzleti vállalkozássá lett a templomépítés. Egy érdekes megjegyzést olvastam, most valaki írt egy cikket, és írja, hogy Arany János az üzletet, azt még úgy írta, hogy hosszú üvel, üzlet. Mert az üzlet, mikor valaki nagyon űzi az anyagi javakat és az érvényesülést, és hogy így mondjam, a templom építésből is üzlet lett, nem pedig az Istennek a szent munkája. És ezek a romboló befolyások céllyel áradtak. És erről eszünkbe juthat az is, hogy mekkora felelősség a lelki ház, az Isten temploma építése. Mennyire meg kell ott nézni, hogy kik azok, akik azon dolgoznak, hogy nem így van, hogy legyen jó szakember ebbe vagy abba, és az elég, hanem hogy vajon az Isten félelme a tapasztalata, vagy legyen képessége a prédikáláshoz, vagy ehhez hasonlóhoz. Szinte megrendül az ember, hogy mennyire nagy a felelősség, hogy kik azok, akik a lelki házat, az Isten házát is építik. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta földi életében, az aratni való sok, a munkás kevés, kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát nem azt mondta, hogy keressetek arra való embereket, hanem azt mondta, az aratás urát kérjétek, hogy ő küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát itt is Salamonnak az lett volna a dolga, hogy az Istentől kér tanácsot, és az Istent kéri, hogy ő vezesse, és ő hozza elé, és ő vezesse rá, hogy kik legyenek azok az emberek, akik ezt már magát az építkezés munkáját is Istenhez illő szellemben és módon fogják levezetni. És ha tovább nézzük Salamon életét, akkor megint láthatunk egy ilyen hibát, hogy a templom szentelésnél még látjuk, hogy hihetetlenül tiszta fogalmai vannak, szóval, illetve hát így mondanám, magas rendű tiszta fogalmai vannak Salamonnak, Istenről, meg Izraelnek a küldetéséről. A Királyok első könyve 8. fejezetében van ez a templom szentelési ima, és csak egy-két egész rövid kis részletet szeretnék belőle felidézni. Tehát Királyok első könyve 8. fejezetéből. Itt a templom szentelési imában megfigyelhetjük, hogy milyen magas rendű az Isten fogalma Salamonnak. Ugye itt arról szól, hogy az egek egei be nem fogadhatják Istent, és semmi, még kevésbé a ház, amelyet ő épített, tehát olyan magasrendű Isten képet állít Isten elé, hogy itt ugyan itt lesz az Isten kegyelmes jelenléte és a bűnrendezés helye, de nehogy pogány módra gondolkozzanak, hogy az Isten itt fog lakni ebben a szentében, mert őket az egek egei sem fogadhatják be. Aztán az különös, hogy Izrael misszióját hogy látja. Ugye, amikor nézzük itt a 41. verstől, amikor ezt írja, tehát 8. fejezet 41. verstől, sőt, még az idegen is, aki nem a te néped az Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért, mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat, és eljön és imádkozik a házban, te hallgasd meg a mennyekből a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amit könyörög. Tehát mennyire távol volt Salamontól az a későbbi nemzeti sovinizmus, nemzeti és vallási sovinizmus, ami sajnos kialakult Izraelben már Jézus korára. Ő látta, hogy ez a pogányoké is, ez a szentély, és ez a kívánatos, hogy ide idegenek is jöjjenek, akik hallják az Úr nevét. És aztán milyen különös a végén, nézzük csak itt, a 60. verstől, hogy megismerje a földön minden nép, hogy csak az Úr az Isten, és ő kívüle nincsen más. 61. vers. És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatait, miképpen a mai napon van. Azt mondtuk, hogy tényleg a Szentlélek befolyása alatt volt Salamon ennél a templom szentelésnél, és milyen tisztán látta, hogy ez a cél, hogy a földön minden nép megismerje, hogy csak az Úr az Isten, és kívüle nincs más. És hogy legyen az Izrael szíve tökéletes az Úrhoz, és járjon az Isten rendeléseiben, és őrizze meg az ő parancsolatait, hogy ezt a missziót betölthesse. És ha ezek után most arra gondolunk, hogy Salamon idején milyen csodálatosan megcsillent azt, hogy jöttek minden nép közül, hogy hallgassák a bölcsességét. Ugye kiemelkedő volt a Sába királynője látogatása, aki kimondottan Istent keresve, illetve a nehéz kérdéseire választ keresve jött.
akkor azt mondjuk, hát Izrael nagyszerűen betöltötte ezt a küldetést. De ha jobban belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy Salamonnak nem ennyi lett volna a dolga, hogy akik megjönnek maguktól Jeruzsálembe, azok hallják az Isten igéjét, és tőle hallják. Hanem olyan anyagi ereje is volt ekkor Izraelnek, olyan nagyszerű lehetőségek voltak, azt mondhatjuk, Salamonnak missziós mozgalmat kellett volna szervezni. És Salamonnak nem expedíciókat kellett volna szervezni, hogy neki hozzanak pávákat, meg majmokat, meg aranyat, meg nem tudom mi távoli földrészekről, és nem kereskedelmi kapcsolatokra kellett volna felhasználni a különböző népekkel való kapcsolatot, hanem neki minden figyelmének és minden bölcsességét és erőfeszítését arra kellett volna irányítani, hogy kiáradjon Izraelből az Isten ismeret, nem csak akik maguktól jönnek, ugye nyilván az előkelők, a gazdagok, akik a tudós emberek, hogy összemérjék bölcsességüket Salamonéval, hanem hogy kiáradjon az igaz Isten ismeret Izraelből, és hogy a népet is képezze, és a nép közül erre alkalmas embereket, hogy misszionárusokként menjenek, mint az igaz Istennek a tanúságtevői. És Salamon ezt elmulasztotta. Noha látta, hogy ez az Izrael küldetése, hogy megismerje a földön nép, minden nép, hogy csak az Úr az Isten is kívüle nincsen más. A Prédikátor könyve második fejezetének a 11. versében mondja, hogy ő semmitől se fogta vissza az ő szívét, amit ő megkívánt. Ugye micsoda eltévedés, és az egész Izrael a maga anyagi jólétét erre használta fel, hogy semmitől se fogja vissza a szívét és magát, amit lehetősége van megszerezni, és amivel a vágyait, a kívánságait kielégíteni. És egy drasztikus bukás nélkül is, először csak egy kis apró hanyagságokkal, csak azzal, hogy nem olvasta már éjjel-nappal az Isten törvényét, és nem azon volt, hogy az Isten törvényéhez mindenben igazodni, és ahol egy rés van, ahol egy hiányosság van, azt visszaigazítani, reformáció abban is, amiben eltértünk, hanem csak elkezdett a maga bölcsessége útján tevékenykedni, és a szorgalma az Isten törvénye olvasásában és lelkiismeretes követésében alább hagyott. Ennyi elég volt ahhoz, hogy végül olyan nagyon-nagyon messze térjen el. És megvan az a tanulsága is Salamon történetének, hogy sokszor óvjuk az ifjúságot, hogy az ifjúságot mennyi kísértés fenyegeti. De ugye tudjuk, hogy mit olvasunk a Bibliában, hogy mikor pedig megvénült Salamon, megvénhedett Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét, és az ő szíve már nem volt tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez. Ugye az a tanítás is benne van Salamon történetében, hogy egy jó indulás nem szabja meg a jó véget, és nem csak a fiatalságot fenyegetik kísértések, hanem az ember idős korában is letérhet az Isten útjáról, és nagyon messzire eltávolodhat. Nem véletlen, hogy Dávid olyan hittel könyörgött az Isten, ez a 71. Zsoltárt érdemes elolvasni, amikor így könyörgött az Istenhez, hogy Uram, vénségemig és megőszülésemig se hagyja engem, hogy hirdessem a te karodat és a te dicsőségedet ennek a nemzetségnek. Hogy ő már előre kérte az Istentől, hogy mindvégig tartsa meg őt az ő útján, mert tudta, hogy amíg az ember él, addig még mindig fenyegeti veszedelem és az Isten útjáról való letérés. És hová jutott végül Salamon? Salamon végül eljutott oda, és ezért ezen a háttéren, amit most úgy fölvázoltunk, itt láthatjuk igazán, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Prédikátor könyve milyen igékkel fejeződik be. Ezt mondja, a sok könyv tanulásának nincsen vége, és fáradtságára van a testnek. De a dolognak summája mindezeket hallván ezt, az Istent féljed, de folytatja, és az ő parancsolatait megtartsad. Úgy látszik, Salamon erre jött rá, hogy az Isten minden parancsolatát megtartani. Hogy az ember ne így okoskodjon, hogy hát ezt vehetem lazábban, megtartom az Isten parancsolatait kivéve. Meg itt azért úgy gondolom, hogy most felülbírálhatom, itt úgy gondolom, hogy az én esetemben másképp alkalmazhatom, vagy itt valahogy másképp megengedhető. Hanem ha az ember nem akar letérni a maga kárára és mások kárára az igazság ösvényéről, akkor az Isten parancsolatait vegye komolyan. Nagyon szeretek egy pár mondatot. Ellen White apostolok története című könyvében hadd idézzem ezt, nagyon rövid néhány summás mondat. Azt mondja, Isten kinyilatkoztatta akaratát, dőresség tehát, ha az ember kételkedik abban, ami az Isten szájából ered. Miután az örök bölcsesség szava elhangzott, emberi kételynek és bizonytalanságnak nincs helye.
mindaz, amit Isten kíván tőlünk, hogy bátran hagyjuk jóvá világosan kifejezett akaratát. Az engedelmesség mind az ész, mind a lelkiismeret legfőbb követelménye. De ezt szeretném kívánni, az örök bölcsesség szava elhangzott. Dőreség kételkedni, dőreség felülbírálni, dőreség vitatkozni a saját kárunkra. Az ember legfőbb dolga, hogy jóvá hagyja az Isten kijelentett szavát, és egyetlen egyre legyen gondja az engedelmességre, és akkor fog mind jobban megvilágosodni számára, hogy az Istennek igaza van, akkor fog jobban előre haladni, hogy megértse az Isten minden útját és minden gondolatát. Tehát az az ige is eszembe jut, ami példabeszéde könyve 8. fejezetének a 20. versében van, közelmúltban azt hiszem egyszer egy ige hirdetés alapigéje volt, így hangzik, az igazság útján járok az igazság ösvényének közepén. Tehát figyeljük csak meg ezt, nem csak annyit mondja, hogy az igazság útján járok, hanem azt mondja, az igazság ösvényének a közepén. Még a széléig sem megyek le, se jobb felől, se bal felől, hanem az igazság ösvényének a közepén járok. Ez a biztonság egyetlen ösvénye. Mert Salamon élete annak a döbbenetes bizonysága, hogy egy nagy látványos bukfenc, egy nagy látványos törvényszegés nélkül is nagyon messzire el lehet távolodni Istentől. Ha az ember egy kicsit is magabiztossá lesz, és a maga emberi bölcsességében felülbírálja az Isten parancsolatait, és úgy gondolja, hogy ő felszabadíthatja magát azok alól, és ő eltérhet azoktól. Az a biztonságos egyedül, ha az igazság ösvényének kifejezetten a közepén járunk, még a széléig sem merészkedünk, se jobbról, se balról. Akkor mindig növekedni fog az Isten megértésünk, az Isten ismeretünk, a lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésünk, és biztonságban járhatjuk végig az életünket, a fiatalkorunktól az időskorunkig. És bármennyire körülöttünk jár az a nagy ellenség, hogy így mondjam, nem tud fogást találni rajtunk, és nem tud letéríteni az Isten ösvényéről, és nem tudja megakadályozni azt, hogy az életünk kiteljesedjék, és betöltsük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számunkra előre elkészített. Szívemből kívánom, hogy ezeket a tanulságokat őrizzük meg Salamon életéből, és járjunk mindig az igazság ösvényének közepén, és tartsuk meg mindazt, amit Isten parancsolt nékünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük Salamon életének a tanítását. Úrunk, bizonyára javunkra van, hogy most olyan sok oldalról megvilágítva kerül a szemünk elé ez a megrázó és végül mégis vigasztaló élettörténet. Drága jó Úrunk, kérünk segíts, hogy olyan mérhetetlen veszteségek ne történjenek a mi életünkben, mint az ő életében. Ha belegondolunk, hogy mi lett volna, hogy ha azon a magaslaton tényleg missziós mozgalmat szervez, és hogyha mindent a legjobbra használnak, és ugye helyett megtört Izrael egész történelme és missziója, akkor megrendülve gondolunk arra, hogy kis hajszálrepedések, kis gondatlanságok, kis eltérések a te igétől végül mennyi kárt tehetnek bennünk és másokban. Kérünk jó Úrunkat, hogy sohasem akarjunk bölcselkedni a te igét felett, sohasem akarjunk vitatkozni a te parancsolataiddal, sohasem akarjunk valamilyen módon föléjük helyezkedni, hiszen te vagy a bölcsesség és a jóság, és tudjuk, hogy nem lehet jobbat akarni nekünk, mint amit a te parancsolataidban megfogalmaztál, és nincs azoknál tökéletesebb igazság, és amit te egyetemes és örökérvényű igazságként fogalmaztál meg, az az, és mindannyiunkra érvényes. Segíts, Úrunk, hogy eljussunk oda, hogy életünkben soha nem akarunk perbe szállni veled, és soha nem akarunk bölcsebbek lenni nálad, és soha sem akarunk lenni magabiztosak, hogy a te világosságot helyett csak a magunk csiholta szikrák fényébe járjunk. Urunk, add, hogy mindnyájan vágyakozzunk arra, hogy teljesen betöltsük az általad számunkra előre elkészített jó cselekedeteket. Add, hogy mindnyájan vágyakozzunk arra, hogy ami környezetünkre csak jó befolyást árasztunk, csak egy parányi lelki kártétel tőlünk ne származzék, hanem csak a te ismereted, csak a te szereteted, csak a te igazságod. Urunk, kérünk, hallgass meg imánkat, és add, hogy mindannyiunkban erős vágy dolgozzon, amit a te szent lelked erősít és munkál naponként, hogy mi mindenkor az igazság ösvényének a közepén akarunk járni.
Urunk, maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel, kérünk mindannyiunkkal, és az egész napot tedd áldássá számunkra. Amen.

A Római Levél 8. fejezetének az 5. versétől kezdődő szakaszt fogjuk tanulmányozni. A gondolatmenetben ott tartunk, hogy az előző fejezetnek a gondolatait úgy lehet összefoglalni, hogy Pál apostol rámutatott arra a 7. fejezetben, hogy a bűnt emberileg legyőzni azért lehetetlenség, mert a testünkbe törvényként van beleírva a bűn. Ez azt jelenti, hogy a mi emberi természetünk önző, az Isten ellen lázad, és az isteni késztetések ellen természetes ellenállással fog kitörni. És mivel a mi teremtettségünknél fogva testben éljük az életünket, mivel az emberi személyiség nem választható külön a testtől, hiszen az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy alkotott egy csodálatos testet, és az élet leheletét adta, és így ebben a testben nyilatkozik meg az élő személyiség, ami a testbe törvényként van beírva, azt az ember maga nem tudja felülírni. Bármennyire az elme törvényévé válik az Isten törvénye, bármennyire elhatározza az ember az engedelmességet az Istennek, a testbe írt bűntörvénye miatt nem képes arra, hogy legyőzze ezt a törvényszerűséget, ezt a kényszert. A maga erejéből ezért az ember nem tud győzni az önzés törvénye felett, nem tud az Istennek engedelmeskedni. Ez egy törvényszerűség, ami miatt ki kell mondani, hogy nincsen önmegváltás, és itt hadd fogalmazzam meg azt is, hogy és emiatt, a törvényszerűség miatt, tudnék, hogy mi testben élünk, és a személyiségünk a testünkhez kötve van, ezért kell vigyáznunk a testünkre is. Mert a küzdelemet megnehezíthetjük, vagy valamennyire megkönnyíthetjük, hogyha ezt figyelembe vesszük, ezt a törvényszerűséget. De akármennyire jó karban tartjuk a testünket, akármennyire vigyázunk a testi egészségünkre, és akármennyire tudatos és komoly az elhatározásunk, hogy már pedig mi engedelmeskedni akarunk az Istennek, mindannak, amiről megértettük, hogy jó, újra és újra kőkeményen szembesülnünk kell azzal, hogy a bűn nem az akarat szintjén uralkodik rajtunk, hanem mélyebben az ösztönök szintjén van jelen az életünkben, ami testünkbe van beleírva törvényként. Erre megoldást az Isten azzal hozott, hogy a bűn testbe írt törvényével szembe állít egy hatalmat, egy megelevenítő hatalmat, ez pedig az Isten lelkének a hatalma. A Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg a bűn törvényétől, hogyha az Isten lelke ugyanolyan folyamatosan van jelen az életünkben, ahogyan a bűn törvénye van jelen az életünkben, akkor az az élet nyilatkozhat meg az életünkben, ami Krisztus életében nyilatkozott meg. Jézus testélételének, Jézus földi életének ez a jelentősége, hogy nem csak egy teoretikus megoldást hozott az Isten számunkra, nem csak eszmeileg gondolhatjuk át, és erről fog szólni a ma esti szakaszunk, hogy valóban tökéletes megoldást készített az Isten az ember számára a bűn problémájára, hanem egy gyakorlati példa áll előttünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy kövessetek engem. Krisztus emberként született meg, Máriától származott, Dávid magvából lett test szerint, ahogyan fogalmaz a Római Levél bevezetése, testé lett, hogy röviden fogalmazunk, és ezért az ő élete példa arra, hogy hogyan lehet a testbe törvényként beírt bűnt legyőzni az Isten lelkének az ereje által, folyamatos jelenléte által. Aki Krisztus életpéldáját követi abban, ahogyan a bűnnel szemben következetesen felvette a harcot, ahogyan Jézus nem a maga erejére támaszkodott, hanem az atyától merített erőt, hanem az atya erejére támaszkodott, aki ezt következetesen követi, mint példát követi Jézus életét, és nem mondja azt, hogy na de hát ő az Isten fia volt, hanem megérti, hogy emberré lett, és megérti, hogy ugyanezt a segítséget, amit Jézus megkapott a földi életében, ugyanazt a hatalmat az Isten kész az embernek adni, annak az életében megvalósul ez, hogy a törvény igazsága beteljesüljön. És most Pál apostol nem más tesz, miután elvezetett a megoldásig az előző alkalommal, hiszen erre van szüksége az embernek.
Az emberi életnek a nyomorúsága az engedetlenség, a mi életünk problémáinak a gyökere az Istentől való elszakadásunk, az engedetlenségünk, és itt a megoldást olvashattuk el, a törvény igazsága beteljesül azok életében, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak. Az apostol most pedig részletezni fogja, hogy a gyakorlatban mit jelent. Tehát, hogy így mondjam, a mai alkalommal a megoldást részletezi számunkra az apostol, hogy a bűn törvényével szemben, a test erőtlenségével szemben milyen gyakorlati segítséget kínál az Isten az ő szent lelke által, az ő lelke által. Az 5. verstől a 27. versig tart ez a ma esti szakaszunk. Én most is egyben először felolvasnám, és utána majd 7 pontban fogjuk megvizsgálni, 7 segítséget, 7 pontban foglalhatjuk össze azt a segítséget, amit itt részletez az apostol. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, akkor éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért is reményli azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez tehát a ma esti szakasz, amit szeretnénk végig gondolni. És akkor én azzal kezdeném, hogy az első probléma, amit a 7. fejezetben megértettünk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok eladva a bűnnek rabszolgaként, mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.
Az első probléma a bűnnek való eladottságunknak az egyik jellegzetessége az, hogy előbb követjük el a bűnt, és utána döbbenünk rá, hogy mit tettünk. Nagyon sokszor nem tudatosan, nem gonoszkodni akarunk, nem elhatározzuk mi ezt, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az ember észre sem veszi, és úgy gyalogol bele a másik életébe. És ezt észre sem veszi, hogy tulajdonképpen őt az önzés vezeti, mert különböző álarcokkal eltakarja magát a mi önzésünk, jónak és kívánatosnak tünteti fel magát, úgy mutatja meg magát, mintha amit ha nem követünk, akkor katasztrófa lesz az életünkben, akkor boldogtalanok leszünk az egész életünkben. Az első problémánk az, hogy a bűn olyan szinten van jelen az életünkben, hogy nem vesszük észre, és ezért nincsen valódi választási lehetőségünk, hanem nagyon sokszor öntudatlanul is azt követjük, nem ismerjük fel, nem döbbenünk rá. Nincsen igazi választásunk, hanem sodródunk vele, uralkodik rajtunk. Hogyan segít ezen az Isten lelke? Azt mondja itt az 5. verstől, hogy mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A testnek gondolata halál, ellenben a lélek gondolata élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És ebből következik, hogy akik a testben vannak, azok az Isten előtt kedvesek nem lehetnek. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha annak lelke lakik bennetek, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát egy kettősséget látunk itt. Azt mondja, hogy a test az így működik. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Tehát, hogyha az emberi természet uralkodik felettünk, hogyha az emberi természet vezeti a mi életünket, hogyha akadálytalanul tud érvényesülni a testbe írt bűn, a testbe törvényként beírt bűn, akkor ennek az az eredménye, hogy az emberi dolgok vannak a gondolkozás homlokterében, nem látunk túl ezeken a dolgokon, akkor ennek az az eredménye, hogy a test gondolata halál, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Istennel szemben. Tehát ez fakad az emberi természetből, erre késztet az emberi természet, lázadásra késztet az Istennel szemben, belülről fakadóan jön a lázadás bennünk. Arra késztet, hogy elcsüggedjünk, kétségbe essünk, hogy a negatív dolgokat szemléljük, és azokon gondolkozzunk. És ezzel szemben az Isten lelke pedig azt munkálja, hogy akik a lélek szerint valók, azok a lélek dolgaira gondoljanak. A mi testi mi voltunk nagyon sokszor egyszerűen abban nyilatkozik meg, hogy nem tudjuk a gondolatainkat elvonni az önzésünk köréből. Magunk körül forgunk, magunk helyzete körül forgunk, a magunk vágyai körül forgunk. Az Isten lelke azt munkálja mi életünkben, hogy feltekintsünk és az Isten dolgairól gondolkozzunk. Az Isten lelke munkája ezt egy emberben. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Amilyen természetes, hogy az emberi természet abban nyilatkozik meg, hogy az önzésünkre vonja a tekintetünket, ugyanilyen természetesen jelenik meg egy ellentétes oldal, amelyik arra késztet, hogy nézzünk az Isten dolgaira, hogy gondolkozzunk az Isten dolgairól, hogy tekintsünk fel bizalommal az Istenre. Amilyen természetes, hogy az embert, ha éri egy késztetés, ugye emlékszünk arra az előadásra, az Isten törvénye megszólal az ember számára, éri egy hatás, hogy arra egy heves ellenreakció jön. Ez teljesen természetes. Megjelenik egy hatalom, amelyik azt munkálja, hogy természetes legyen az engedelmesség az életben. Ahogyan természetes, hogy a test gondolata halál, az Isten lelke szerint élők számára pedig az a természetes, hogy a lélek gondolata élet és békesség. Az Isten lelke azt munkálja az emberben, hogy tekintsen az Isten szavára, legyen készséges az engedelmességre belülről fakadóan. Nem magára kényszerítve, hanem belülről fakadóan, ugyanolyan természetesen, ahogyan természetes a halál, az ellenségeskedés, a lázadásnak a gondolata. Ez az, amit példabeszélek könyvében egy bibliavers így összegez, hogy amiképpen játék a hamisnak bűncselekedni,
aképpen az igaznak igazságot cselekedni. Játék. Milyen érdekes kifejezés ez. A játék az úgy spontán jön. A gyerek, ha játszik, akkor nem tudja, hogy ő játszik, hanem csak úgy jön belőle, folyik belőle, mindenből játékot csinál. Amiképpen játék az Istentől távol levő embernek magától értetődő természetes, ez fakad belőle. Aképpen az igaznak az igazságot cselekedni. Mert az Isten lelke egy ellentétes késztetésként jelenik meg az ember életében. És ekkor megérthetjük, hogy valódi választási lehetőségünk van. Ha nincsen ott az Isten lelke, akkor a természet attól még hozza a késztetéseket, és belelök a bűnbe. Ha viszont megjelenik az Isten lelke, ott van az Isten lelke, akkor jön a rossz késztetés, de ugyanolyan erejű, jóra való késztetés, ugyanúgy belülről fakadó késztetés jelenik meg a jóra. És ekkor az elkövetés előtt van lehetőség dönteni. Mert ez még a késztetés szintjén megjelenik. Mielőtt döntene az ember, mielőtt elkövetni az ember, az Isten lelkének köszönhetően valódi választás elé kerül. Melyik utat választja? Az emberi természet nem kérdés, hogy mit fog munkálni. Az Isten lelke pedig az engedelmességet, a békességet, a hitet és a reménységet azt fogja munkálni, hogy az ember ne pusztán az emberi körülményeket nézze, ne a csüggesztő körülményeket nézze, hanem tekintsen az Isten ígéreteire, tekintsen az Isten segítségére, és így kapaszkodjon bele az Isten segítségébe. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Azt mondja Pál apostol, hogy ahhoz, hogy ez a folyamat, ahhoz, hogy ez a választási lehetőség valóságos lehessen, hogy ahogy az Ószövetség megfogalmazza Mózes 5. könyve 30. fejezetében a 19. vers, hogy elődbe adtam az életet és a halált, és hozzáteszi, választ az életet, hogy élhess. Választ az életet, hogy élhess. Ezt munkálja az Isten lelke az emberben. Amikor az Isten lelke megjelenik, akkor ellenségeskedést kezd a bűnnel szemben, akkor késztető hatalomként jelenik meg, a jóra késztető hatalomként jelenik meg, és ekkor valódi választási lehetősége van az embernek. Hatalmas nagy dolog. Ha ez hiányzik, akkor nincs valódi választási lehetőség. Kérkedhetünk a szabadságunkkal, büszkék lehetünk a szabadságunkra, de nyomorult rabszolgák vagyunk. Mert mielőtt rádöbbennénk, már azelőtt uralkodik a bűn rajtunk, és nem kér engedélyt, hogy uralkodhasson. Egyedül akkor van lehetőségünk valóban választani a jó és a rossz között, hogyha az Isten lelkének ez a munkája megvalósul az életünkben. Ha az Isten lelke van jelen, akkor az életre késztetés, a békesség van jelen. Ez a folyamat mindig működik, amikor az Isten lelke jelen van. De csak addig működik, amíg az Isten lelke jelen lehet. És ezért hangsúlyozza ki Pál apostol a 9. versben, hogy ha az Isten lelke lakik bennetek. Ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Itt szeretnék megállni és kitérni egy gondolatra, hogy mi is a különbség a között, hogy az Isten lelke késztet, időszakosan, vendégként van jelen, vagy pedig lakik. És mitől függ az, hogy lakik, vagy pedig csak időnként késztet? Az egyik bibliai kép, amit szeretnék beidézni, Jelenések könyve 3. fejezetében olvasható, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Az ajtó előtt állok, és zörgetek. És bebocsátásra vár. Ez az, amikor megérint bennünket egy ige, megérint bennünket egy gondolat, és érezzük, hogy nekünk most döntést kell hoznunk. De belépni akkor tud, amikor kinyílik az ajtó. Mert az Isten tiszteletben tartja a választásunkat. Nem fog a mi akaratunk ellenében ránk kényszeríteni semmit. Aki akarja, az vegye az életvizét.
mondja a Jelenések könyve. Hogyha pedig bebocsátja valaki az ajtón, akkor jön az a kérdés, hogy vendégként, vagy pedig lakóként bánik vele. A vendég egy ideig elidőzik nálunk, jól érezzük magunkat a társaságában, de aztán egy idő után szeretnénk, ha már tovább válna. Menjen haza. Ez a különbség az időszakos érintés, az időszakos munka és a valódi folyamatos jelenlét között. Mi a feltétele annak, hogy folyamatosan jelen legyen? Van egy bibliai történet, a feltámadás után írja le az evangélium, amikor Jézus megjelenik két tanítványnak, és együtt megy velük az úton, és amikor megérkeznek haza, akkor úgy tesz, mintha tovább akarna menni. És a tanítványoknak be kell hívni Jézust, és erőszakosan kell behívniuk Jézust, hogy ott maradjon. Ez az egyik. Annál maradott, aki tudatosítja, hogy ezt kérni kell, hogy ezt kifejezetten kérni kell, hogy így mondjam, erőszakolni kell a vendéget, hogy ott maradjon és lakást vegyen. Jézus szólt erről a kérdésről Lukács evangélium a 11. fejezetében, amikor elmondta azt, hogy mi történik az ember életében akkor, amikor a bűn uralmával szemben megjelenik az Isten lelke, mint hatalmas hódító, mint Istentől jövő hatalom, amely erősebb a bűnnél, erősebb a bűn uralmánál. Lukács evangélium a 11. fejezetében Jézus a következőt mondta el, a 21. verstől kezdődően. Amikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van. Ez az ember állapota a bűn uralma alatt. Az erős fegyveres őrzi az ő tulajdonát, őrzi az ő házát, és biztonságban tudja magáét. Nem aggódik, hogy mi fellázadunk ellene. De amikor a nálánál erősebb rájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Amikor az Isten jön hatalommal, akkor nem részleges megoldást hoz, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, győzelmet arat felette. Az Isten valódi megoldást hozott a bűn problémájára. Nem eszmei megoldást, nem látszat megoldást, hanem valódi megoldást. De érdekes, hogy Jézus itt nem fejezi be a szavait. Hozzáfűz egy figyelmeztetést, azt mondja, hogy aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, nem takar, az tékozol. És utána elmondja azt, hogy mi történik ezzel az erős fegyveressel, amikor kénytelen otthagyni az emberi házat. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És hogyha oda menve, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenve ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Tehát Jézus azt mondja, hogy az Istennek megvan a hatalma, hogy legyőzze a bűnt, hogy megtörje a bűnnek az uralmát az ember életében. De hozzáteszi a figyelmeztetést, vigyázzunk, mert az Isten csak akkor marad jelen, az Isten lelke csak akkor vesz lakást az emberi szívben, hogyha tudatosan marasztaljuk őt. Hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nélküle védtelen és kiszolgáltatott a mi lényünk, és hogyha ezért vele gyűjtünk, és tudatosan az ő oldalára állunk, és keressük a vele való közösséget. Ha nem ez történik, akkor egy nagyon szomorú törvényszerűség lép életbe. A bűn nem fogadja el, hogy mi szembefordulunk vele. Nem olyan egyszerű levetkőzni az önzés törvényét, nem olyan egyszerű szembefordulni a bűn uralmával. Újra és újra megpróbál visszaköltözni.
És ha azt találja, hogy ugyan ki van takarítva az a ház, ha azt találja, hogy szépen ki van tisztítva, de üres, nincs ott jelen az erősebb fegyveres, akinek hatalma van az erős fegyverestől megvédeni a házat, akkor visszaköltözik, de már nem egyedül. Okolva az eseményekből, hogy egymagában kevés, 7 másikat vesz maga mellé. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt. Amikor az Isten megérint bennünket, mi válaszolunk neki, és egy ideig örömmel követjük őt, de van egy pont, ahol nem szívesen engedelmeskedünk. Az Isten nem kényszerít bennünket, visszavonul. De ebben a pillanatban üressé válik a ház, és védtelenné válik a ház. A bűn pedig folyamatosan ott van, és leselkedik az ajtó előtt. Ott heverészik az ajtó előtt, mint zsákmányra leselkedő fenevad, ahogy ezt az Ószövetségben Káinnak Isten megfogalmazta. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Tehát az, hogy bennünk lakást vesz az Isten lelke, vagy nem, az egészen egyszerűen attól függ, hogy amikor késztet bennünket az engedelmességre, amikor késztet bennünket, hogy valamiben kövessük az Isten akaratát, attól függ, hogy ezután lakást vesz-e bennünk, hogy mi engedünk ennek a késztetésnek, vagy sem. Jogunkban áll ellene állni, és jogunkban áll engedni ennek a késztetésnek. Ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az a kívánság, amellyel szembe szeretne fordítani, ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az Istentől való függetlenség, mint az Isten jelenlétében a védelem, akkor az Isten lelke nem kényszeríti ránk magát. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tudomásul veszi az ember döntését, és visszavonul. Ezért mondja azt Pál apostol az Efézusi levélben, a 4. fejezet 30. versében, hogy vigyázzunk, meg ne szomorítsuk az Istennek lelkét, meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettek a teljes váltságnak napjára. Vigyázzunk, hogy nehogy a bűnhöz pártoljunk, és ezzel az Isten lelkét az ajtón kívülre tessékeljük. Mert ez a folyamat, ez a valódi választási lehetőség, hogy a jó és a rossz között, mielőtt elkövetnénk, azelőtt választhatunk, ez csak akkor jöhet létre, ha az Isten lelke élő módon jelen lehet. Ha jelen volt, akkor ameddig jelen volt, addig élő késztetések voltak bennünk a jóra. Ha megszomorítjuk, és kénytelen ismét az ajtón kívülre menni, és kérlelni, hogy hadd menjen vissza, ami döntésünk nyomán jöhet csak vissza, ha csak volt jelen, de most nincs jelen, akkor a bűn természetes késztetései ott vannak, de az azonnali késztetések, a bűnnek a leleplezése és egy ellentétes késztetés az hiányzik az életünkből. Csak akkor lehet tehát valódi választásunk, ha az Isten folyamatosan jelen lehet az életünkben, ha lakhat a mi életünkben. Ha nem csak időnkénti vendég, hanem folyamatos lakó. Együtt él velünk, együtt élünk ő vele. Ez volt az első, amit mondott Pál apostol a részletezésben, hogy milyen megoldást hoz az Isten lelke a bűnuralmával szemben. Az ember tehát magától nem képes észrevenni, hogy mikor ejti csapdába a bűn, de az Isten kész ezt leleplezni, kész rámutatni, és kész ezzel biztosítani a lehetőséget a választáshoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor a rosszra való késztetés megszületik, egy ugyanolyan erejű, ugyanolyan kézzel fogható késztetés jelenik meg az engedelmességre. Nem utólag, hanem azzal egy időben, egyszerre. És ekkor választhat az ember. Ekkor hatalmas jelentősége van a mi választásunknak, mert ha mi úgy döntünk ebben a pillanatban, hogy nem, nekünk most fontosabb a saját kívánságunknak a megvalósítása. Hogyha nekünk ott jól esik,
Mert szenvedünk, hogyha le kell mondanunk a saját vágyainkról. Most egy kicsit dédelgetjük magunkat. Akkor nem fog lakni az Isten lelke, nem fog tovább késztetni, visszább fog vonulni, és elfogadja az ember döntését. Mert az Isten lelke tiszteletben tartja az ember választását. Mi történik akkor, hogyha az Isten lelke késztetését elfogadja az ember, és igent mond arra a konkrét, kézzelfogható gyakorlati dologra? Ilyen egyszerű dolgokról van szó, hogy most felháborodjak, és keménykedjek a gyermekemmel? Vagy pedig csöndesen beszélgessek vele, és úgy legyek határozott vele? Ilyen apró dolgokról, hétköznapi gyakorlati dolgokról van szó. Mi történik akkor, amikor az ember elhatározza abban a pillanatban, hogy amiről megértette, hogy az Isten erre kérleli, erre készteti, hogy történjen bármi, de az Istennek akar engedelmeskedni. Sokszor ezt úgy érzi az ember, hogy ha belepusztulok is, de az Isten akarata legyen meg. Nagyon nyomorultul érzem magam, de legyen meg az Isten akarata. Az ellentétes választás pedig egyfajta keménységben nyilvánul meg az Istennel szemben. Valami ilyesmi lelkületben, hogy most hagyjál békén. Most nem érdekel, most nem akarok ezzel foglalkozni. És ha valaki esetleg megfogalmazza azt a késztetést, ott ül mellettünk, vagy ott van mellettünk, és elmondja, hogy nem ezt kellene tenned, akkor őt is elküldjük messzire. Mert nem szeretnénk hallani sem azt a késztetést. Mi történik akkor, hogyha elfogadjuk ezt a késztetést? Mi történik akkor, hogyha elhatározzuk, hogy bárhogyan is lesz, de én az Istennek engedelmeskedni akarok? Ezzel folytatja az apostol, ezt mondja a 10. versben, miután a 9. vers végén rámutatott arra, hogy ekkor ebben a döntésben mutatkozik meg az, hogy Istenhez tartozunk-e vagy sem. Nem a nagy szavainkban, amikor éppen nincsen konkrét döntési helyzet. Jaj, Uram, mennyire szeretlek téged. Jézus azt mondta, hogy nem az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Aki a gyakorlatban eldönti, hogy engedelmeskedik az Istennek, az megy be az Isten országába. Sokszor a szavak szintjén mi igent mondunk az Istennek, de amikor a gyakorlatban kell döntenünk, amikor a konkrét élethelyzetben el kell határoznunk, hogy akkor most nem félni fogok, hanem bízni fogok. Most nem a saját utamat választom, hanem rábízom az Istenre a megoldást. Akkor nagyon sokszor kudarcot vallunk. Ekkor mutatkozik meg, hogy ténylegesen az Istenhez tartozunk, vagy bár hivatkozunk az Istenre, vallásosak vagyunk, de lényegileg a saját kívánságaink szerint éljük az életünket. Mert az Isten ne szóljon bele, hogy mi hogyan döntsünk. Ha úgy döntünk, hogy hadd szóljon bele. Ha úgy döntünk, hogy van elég bizalmunk iránta, hogy amit ő akar, az a jó. És el tudjuk hinni, hogy a szelídséggel többre lehet menni, mint a keménykedéssel. Mi történik akkor? Hogyha pedig Krisztus ti bennetek lakik, ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, atyám fiai, hogy test szerint éljünk. A 10. verstől a 12. versig fejti ki ezt a gondolatot az apostol. Azt mondja az előző szakaszban az apostol második fő problémaként, hogy a jó véghez vitelét nem találom. Nem találom magamban az erőt, hogy a jót megtegyem. Gyönyörködöm az Isten törvényében, akarom azt cselekedni, de a bűn van kéznél nálam. Nem tudom a jó véghez vitelét. Nem találom a jó véghez vitelét. Itt azt mondja, hogyha annak lelke lakik bennetek, hogyha Krisztus ti bennetek van, akkor lehet, hogy jól lehet a test holt a bűn miatt. Továbbra is ez a helyzet, nem változott semmi. Ez a test, ez ugyanolyan gyenge, és ugyanúgy a bűnre való hajlam uralkodik benne. De ha az Isten lelke jelen van, akkor jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben, és itt nyugodtan lehet javítani nagybetűre ezt a lélek szót, itt az Isten lelkéről van szó. Az Isten lelke azonban élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból,
megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A következő esemény, a következő dolog, ami történik, hogyha egy ember engedett ennek a konkrét késztetésnek, és elhatározta az engedelmességet, hogy bármi áron, de az Istentől nem tér el, akkor a következő dolog, amit tapasztalni fog, hogy erőt kap az engedelmességhez. A következő dolog, amit átélhet, hogy bár ő maga gyenge, és nem a maga erejéből tud engedelmeskedni, ez nem az ő ereje, hanem annak az ereje, aki a halálból képes feltámasztani, aki a halálból képes volt Jézus Krisztust visszahozni. És itt hadd fogalmazzam meg ezt, kedves hallgatók, hogy múlt alkalommal is említettem, hogy a bibliai gondolatok azok összefüggőek. Nem lehet úgy gondolkoznunk, hogy bizonyos dolgokat el tudok hinni, ezért elfogadom, bizonyos dolgok pedig olyan hihetetlenek, és ezért ezzel nem tudok mit kezdeni. Itt most a feltámadás kérdésével kerülünk szembe. Nagyon sok ember van úgy, hogy igen, amit Jézus tett, az szép. Ahogyan ő élt, úgy kellene élnünk nekünk is. De hogy Jézus feltámadt volna a halálból, feltámadás, ez olyan idegen dolog, ezt el se tudom képzelni. Ez nincs gyakorlati tapasztalatom erről. És itt megmutatja a Biblia, hogy miért fontos az, hogy az Isten igéinek minden részletét komolyan vegyük. Mert itt a feltámadásba vetett hit megszűnik egy eszmei, teológiai kérdésnek lenni. Innentől kezdve a feltámadásba vetett hit, az a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy el tudom-e hinni, hogy az a hatalom, amely Jézus feltámasztásakor megnyilatkozott, ugyanaz a hatalom az én holt testemet, a bűnében holt testet, amely képtelen az engedelmességre, megeleveníti, és megtörténik egy csoda, az a csoda, hogy engedelmeskedik az ember az Istennek. El tudom-e hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból? Ha nem tudom elhinni, akkor nagyon nehéz lesz elhinnem azt, hogy az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az a lélek fog engem feltámasztani, most itt ebben a testben erőt adni, hogy a test gyengesége ellenében az Isten hatalma nyilvánuljon meg. Mondhatnám úgyis, hogy ezt nem fogom elhinni. A feltámadás üzenete így kapcsolódik össze a bűnből való szabadulás üzenetével. A feltámadás üzenete azt mondja, hogy az az Isten, aki Krisztust fel tudta támasztani a halálból, az az Isten, akinek a kezébe letette Jézus az életét az utolsó szavával, azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. És nem volt saját magában élet, amiből visszajöhetett volna, ami által föltámadhatott volna. Kiszolgáltatta magát teljesen a halálnak, és az Atya támasztotta őt fel. Az Atya hatalma támasztotta fel Jézust a halálból. Ő hozta ki a sírból Jézust. Ugyanez a hatalom kész most a mi segítségünkre sietni. És amikor ott vagyunk abban a helyzetben, hogy mi tényleg akarunk engedelmeskedni, hogy amikor az Isten konkrét élethelyzetben felteszi a kérdést, hogy ezt akarja a bűn elérni, de én ezt mondom neked, ez az én akaratom. Hogyha az ember ebben a helyzetben szembesülve az erőtlenségével nem azt mondja, hogy de hát Uram, én ezt nem tudom végrehajtani. Nem mentegetőzik a gyengességére hivatkozva, nem talál ideológiát arra, hogy miért kell nekem a bűnt követnem, és fedélyezd be a gyengességre hivatkozással, ami önmagában igaz egyébként, hanem azt mondja, hogy Uram, én akarom, hogy ez megvalósuljon az életemben. Én a te akaratodat akarom követni. Nekem fontos, hogy amit te akarsz, az legyen az életemben. Akkor az Isten hatalmat ad, és csoda történik. Megtörténik az a csoda, hogy az ember engedelmeskedik. És ez a gyakorlatban így van. Amikor, hát én a gyermekeim kapcsán éltem át ezt nem egyszer, amikor belekerülök abba az élethelyzetbe, hogy ott van a gyerek, fáradt, hiszizik, hogyan szereljük le? Katonai szigorral érjük el, megfélemlítsük? Vagy pedig határozottan, de szelíden? Azt hiszem, nem kérdés, hogy melyikre melyik késztet. Mire késztet az emberi természet, és mire késztet az Isten lelke. És tudom, hogy mi történik akkor, amikor elutasítom az Isten késztetését, és engedek az indulatnak.
nem sok jó. De azt is tudom, hogy mitik, hogyan szereljük le. Katonai szigorral érjük el, megfélemlítsük? Vagy pedig határozottan, de szelíden? Azt hiszem, nem kérdés, hogy melyikre melyik késztet. Mire késztet az emberi természet, és mire késztet az Isten lelke. És tudom, hogy mi történik akkor, amikor elutasítom az Isten késztetését, és engedek az indulatnak. Nem sok jó. De azt is tudom, hogy mi történik akkor, amikor el

cselekedek az emberi indulatnak, hanem az Isten akarata mellé állok. A következő pillanatban erőt ad az Isten. Nem kell várni rá. Abban a pillanatban erőt ad az Isten. Mert amikor az Isten látja, hogy az ember eltökélte, hogy engedelmeskedni akar, akkor csodát tesz. És ennek a csodának a lényege az, hogy bár a testünk továbbra is ugyanolyan holt a bűn miatt, ugyanolyan erőtlen, ugyanúgy jön belőle a rosszra való késztetés, mégis az Isten életadó hatalommal jön, és ezt a testet eleveníti meg, hogy engedelmeskedjen az Istennek. A kereszténység folyamatos csoda. A kereszténység folyamatos csoda. És ennek a csodának eredményeképpen természetes engedelmesség. Természetes, hogy ekkor az engedelmesség nyilatkozik meg az ember életében, mert erőt kapott az engedelmességre. Amikor engedelmeskedik, a saját akaratát hajtja végre, amely megegyezik az Isten akaratával. És ehhez az Isten ad neki erőt. Figyeljük meg Pálnak a gondolatmenetében azt, hogy kétszer kiemeli, hogy ehhez arra a lélekre van szükség, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. A 11. versben ezt megismétli, mert ez a legfontosabb, ez a legdöntőbb gondolat. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A második pontot tehát úgy összegezhetjük, hogy az Isten erőt ad az engedelmességhez annak az embernek, aki elfogadja a jóra való késztetést, és ez az erő, ez a hatalom az, ami miatt nem kell az emberi test gyengeségére tekinteni. Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk kiszolgáltatva a mi emberi természetünk uralmának segítség nélkül, hanem csodát élhetünk át, hétköznapi csodák ezek. Megvalósulhat az engedelmesség, mert erőt ad az Isten az engedelmességhez. Éppen ezért a 13. vers az egy összegzés a gondolatmenetünkben. Mondhatnánk itt is, így is, hogy Pál apostol ezzel rámutatott arra, hogy a gyakorlatban hogyan valósulhat meg az engedelmesség. A gyakorlatban két lépésen keresztül valósul meg az engedelmesség. Az első lépésben az Isten lelke élő késztetést ad az engedelmességre, de ekkor az embert választás elé állította, és választás nélkül nincs győzelem. Tehát ekkor döntési helyzetbe kerül az ember, és el kell határoznia, hogy engedelmeskedni fog az Istennek. Enélkül a döntés nélkül nincsen győzelem. Ha az ember megtette ezt a lépést, vagyis kinyitotta a szívének az ajtaját, és vendégként marasztalta ott az Isten lelkét, nem kizárta onnan, akkor a következő lépésben az Isten erőt ad az embernek az engedelmességhez. Ennek a gyakorlati eredménye a hétköznapi cselekedetben megnyilvánuló engedelmesség. A szelídség, a türelem, a békesség, és az a konkrét engedelmesség, amely helyzetben vagyunk, amelyben az Isten akarata egészen kézzel fogható és konkrét számunkra. Ezzel mondhatnánk, hogy megvalósul a törvény betöltése az ember életében, és amikor ez a folyamat, ez megszakítás nélkül, ez folyamatos, akkor folyamatos győzelmeket élhet át egy ember. Ha folyamatos az Istentől jövő késztetés, és folyamatos az engedelmesség döntése, és folyamatos az Isten lelkének az ereje, akkor folyamatos lehet az engedelmesség az ember életében. De ennek feltétele, hogy lakást vegyen az Isten lelke az emberben. Ne csak vendég legyen, ne csak időnként felszínes benyomásokat nyerjen az ember, hanem folyamatos közösségben legyen az Isten hatalmával. A kereszténység az egy természet feletti csoda élete. A kereszténység folyamatos csodák élete. Nem lehet lemondani erről, mert amikor erről lemondunk, hogy természet feletti hatalom kell ahhoz, hogy keresztény életet éljünk, akkor törvényszerűen lemondtunk a bűn feletti győzelemről. Ezért igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nagyon nehéz, és még sincs igazuk. Mert nem egészen következetesen gondolkoznak. Én azt szoktam erre mondani, hogy ne mondjuk azt, hogy nehéz a keresztény élet. Ne csapjuk be magunkat ezzel. Legyünk őszinték, mondjuk ki, hogy lehetetlenség. Ember

0: Emberileg nézve, emberi erőre támaszkodva, ez nem nehéz, ez lehetetlenség. Hogyha pedig megértjük, hogy nem az emberi erőre kell támaszkodni, akkor pedig azért nem mondjuk, hogy nehéz, mert az Isten teremtő hatalma által könnyű. Tehát a kereszténység vagy könnyű, ha szabályszerűen küzdünk, vagy irtózatosan nehéz, mondhatnánk így is, hogy lehetetlenség. Jézus így fogalmazta ezt meg, ez az embereknél lehetetlen. De az Istennel együtt minden lehetséges a hívőnek. Ha el tudja hinni az ember azt, hogy az Isten lelke nem csak Krisztus tudta feltámasztani a halálból, hanem ezt a holt testet, amiben én vagyok, ezt a tönkrement, a bűn lázadásával átitatott testet át tudja járni, és engedelmessé tudja tenni, akkor könnyű. Mert az Istentől jön a késztetés, és nem nekem kell elég bölcsnek lennem, hogy a bűnt felismerjem, hanem el kell fogadnom a késztetést az Istentől. Nyitottnak kell lennem arra, hogy figyelmeztethessen. És nem nekem kell elég erősnek lennem, hogy legyőzzem, mert az Istentől jön az erő hozzá. Tehát jegyezzük meg jól, amikor mi azt mondjuk, hogy a keresztény élet nehéz, akkor magunkat csapjuk be. Akkor nem következetesen gondolkozunk. Vagy mondjuk ki azt, hogy lehetetlenség, és tegyük hozzá, hogy emberileg lehetetlenség. Vagy mondjuk ki, hogy az Isten mindent elkészített ahhoz, hogy könnyűvé váljon, csak meg kell tanulni a szabályszerű utat, és hadd fogalmazza meg zárójelben, mi az a nehézség, ami miatt mi nehéznek érezzük. Mi sokkal jobban szeretnénk, hogyha mi erőlködhetnénk, de nem kéne kimondani a döntést saját magunkkal szemben. Ez a döntés a nehéz. Hogy a saját önző kívánságommal őszintén szembeforduljak. Ez a nehézség a kereszténységben. Az Isten pedig erre azt mondja, hogy ez a te jogod. Ember, ezt a te kezedbe tettem. Ezért nem lehet belesodródni, ezért nem lehet beleszületni, ezért csak tudatos döntés által lehet keresztény életet élni.
1: Kedves gyülekezet, mint más alkalmakon is, először a kisgyermekekhez szeretnék szólni. Ma is Jézus egyik kijelentését tanuljuk meg, kedves gyerekek. Ezt mondta Jézus egy alkalommal, amikor ebédet vagy vacsorát készítesz, hívd meg a szegényeket, akik nem tudják visszaadni néked, és boldog leszel. Akkor mondta ezt Jézus, amikor egyszer egy szombatnapi ebédre meghívta őt egy zsidó főember, egy gazdag ember, nagyon sok előkelő barátját hívta meg, és Jézus figyelte, hogy ott az asztaloknál mindenki válogatja a főhelyet, a legjobb helyeket, amelyek legközelebb vannak az asztalfőhöz. És miközben így nézegette őket, hogy hogyan keresgélik a helyüket, egyszer csak Jézus megszólalt, és azt mondta, úgy látom, te mindig a barátaidat hívod meg, meg a rokonaidat, meg azokat, akik nagyobbak nálad, és már mindjárt gondolsz is arra, hogy majd ők is visszahívnak téged, és ez neked jó lesz. És azt mondta a házigazdának, azt tanácsolom néked, mikor ebédet vagy vacsorát hívsz, akkor hívjad a szegényeket, hívjad azokat, akik nálad rosszabb helyzetben vannak, akik soha nem tudnak téged visszahívni, akik soha nem tudnak néked visszafizetni, és meglátod, boldog leszel. Kedves gyerekek, nem tudom, értitek-e, hogy mire vonatkozik Jézusnak ez a tanítása. Ez azt jelenti, hogy ne csak azokhoz legyünk kedvesek, akik nekünk vagy barátaink, vagy rokonaink, vagy nálunk különbek, és fölnézünk rájuk, és úgy gondoljuk, hogy nekünk valami jó származik ebből a barátságból, hanem legyünk kedvesek, legyünk szívélyesek, legyünk segítőkészek azok iránt, az emberek iránt, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak, akik nálunk szerencsétlenebbek, akik nem éppen tiszteletre méltóak talán, elesett emberek talán, akik valamiért nem kellemesek, akiket mások talán nem kedvelnek. Mert aki ember, akit a Jóisten boldogságra teremtett, akit a Jóisten a maga képére, hasonlatosságára teremtett, azokat az embereket nekünk mindig törekednünk kell felemelni és segíteni, akármilyen állapotban vannak. Egy kis történetet mondok nektek röviden, hogy jobban megjegyezzétek. Éppen egy folyóiratban olvastam, egy fiatal lány beszélte el, hogy olvasta a Bibliában Jézusnak ezt a tanítását. És éppen összejöttek a nagymamája házába, rokonság, barátok, és már a nagy ebédnek a vége felé járt az ünnepség, amikor valaki csöngetett az ajtón, ő ment ajtót nyitni, és egy hajléktalan idős asszony volt az ajtónál, aki kis pénzt kért. Ő bement a szobájába, amit is neki pénze volt, maradék pénze, azt összeszedte és odaadta neki, és abban a pillanatban eszébe jutott, mit olvasott a Bibliában, és megkérdezte tőle, hogy nem fogadna el egy ebédet. És mondta, hogy de igen, nagyon éhes, nagyon szívesen. Bevitte a konyhába, ahova a rokonok éppen vitték ki a elhasznált edényeket, és ő ott kedvesen kiszolgálta, kérdezte, mit szeretne, beszélgetett vele, hogy jól érezze magát, azt vette észre, hogy a rokonok mind eltűntek közben a konyhából. Aztán az asszony is nagyon hálásan elköszönt, ő bement a rokonokhoz, és azok nagyon, nagyon megszitták, hogy is jutott eszébe, nem vette észre, milyen rossz szaga van a ruhájának. Nem gondolta arra, hogy a nagymamája házába ő hogy hívhat be egy idegen, és ehhez hasonlókat. És egy év múlva megint egy ilyen ünnepségre került sor, és ő ott volt a nővérével a konyhában, és a nővére egyszer csak megjelezte, milyen mulatságos lenne, ha ez az asszony most újra eljönne. Abban a pillanatban ő kinéz az ablakon, és látja, hogy az asszony megint éppen jön az ajtó felé. Ez egy ilyen évi ünnepnek az ideje volt. Úgy látszik, eszébe jutott, hogy ott szívesen megvendégelték hasonló ünnepen, most ment megint oda. Erre ő kétségbe esett, nem, csak ő látta, hogy jön az asszony. Ő elrohant a hálószobába, elbújt, nehogy még egyszer a rokonok szemrehányást tegyenek neki. A nővére meg kinyitotta az ajtót, és elküldte, sajnos nincs pénzünk, nem tudunk segíteni. És mikor ő aztán eszébe jutott, hogy ő most hirtelen félelmében elbújt a szobába, és eszébe jutott, hogy mit is tanított Jézus, akkor keservesen sírt a szobájában, és elhatározta, hogy ő soha-soha többé emberek kedvéért másképp nem fog cselekedni, mint ahogyan ezt Jézus tanította. Gyerekek, biztosan megértitek, hogy ez nem csak arra vonatkozik, hogyha egy toprongyos hajléktalant látunk, vagy egy nagyon tönkrement embert, de vonatkozik arra is, ha akár az óvodátokban, akár az iskolában van egy gyerek, akit senki nem szeret, akit mindenki csúfol, akit mások nem sokra becsülnek. Ha mi Jézustól tanulunk, akkor mi legyünk kedvesek azokhoz, akik mi alattunk vannak, akik nálunk is rosszabb helyzetben vannak, amit valamiért mások talán nem szeretnek. És tegyünk szívesen szívélyességet, és próbáljátok ki, amit Jézus mondott. Azt mondta, boldog leszel, mert ők soha nem tudják neked visszafizetni. Őtőlük te nem kapsz semmit, csak te adtál, de boldog leszel, mert örömet szereztél egy embernek a szereteteddel, a szívélyességeddel, a segítségeddel. Jegyezzük meg tehát Jézus tanítását, azt mondta, ha ebédet, ha vacsorát készítesz, ne csak a barátaidat hívjad, meg a rokonaidat mindig, helyes, ha őket hívod, de ne csak ő rájuk gondolj, hanem mindig légy kész arra, hogy hívjad a szegényeket, akik neked soha vissza nem fizethetik, és kipróbálhatod, hogy boldog leszel, amikor bármiben olyan embereknek tudsz segíteni, akik neked nem tudnak visszaadni ezért semmit sem. Remélem, meg fogjátok jegyezni Jézusnak ezt a tanítását. Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igehirdetés alapszövegét. Jelenések könyve 3. fejezetéből idézem a 21. verset. Jelenések könyve 3. fejezetéből olvassuk a 21. verset. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Kedves gyülekezet, a laodiceai üzenetet tanulmányozzuk most mondatról mondatra, és elérkeztünk az üzenetben a győzőknek szóló ígérethez. Ilyen ígéret az úgynevezett gyülekezeti levelek, a 7 gyülekezeti levél mindegyikének a végén található, aki győz. És a Jóisten ígéretet közvetít nékik. De az az érdekes, hogy itt még hozzáteszi ezt a kis megjegyzést, aki győz, amiképpen én is győztem. Az ember egy pillanatra megáll, és azt mondja, hát Jézus akkor párhuzamba állítja az ő győzelmét a mi győzelmünkkel. Nyilván Jézusnak az emberfiaként való földi életéről van szó ezen a helyen, ahogyan ő emberfiaként élt ezen a földön. Hogy ő itt győzelmet aratott. Megkérdezem, nem megdöbbentő ez, hogy Jézus azt mondja, aki győz, amiképpen én is győztem. Az egyik mondani valója ennek a párhuzamba állításnak az, hogy ha semmi másból, innét is megtudhatnánk, hogy amikor Jézus emberré lett, olyan mélységbe szállt alá, hogy még ami bűnre hajló, ami én középpontuságra hajló természetünket is magára vette. Mert aki győz, amiképpen én is győztem, mondja Jézus. Tehát neki is az emberi természet, az emberi természet egyetemes öröksége, a megromlott emberi természet felett kellett győznie. Azért kellett földi anyától születnie, hogy ilyen mélységbe szálljon alá, olyan mélyre, ahol mi vagyunk. Neki is le kellett győzni az emberi természetnek az egyetemes betegségét, megromlását, hogy ennek a természetes ösztöne az, hogy magunknak kedvezzünk, és úgy tegyünk, ahogyan nekünk tetszene. De a másik csodálatos mondani valója ennek a párhuzamba állításnak, hogy hát hol van Jézus győzelme, illetve helyesebben a mi győzelmünk a Jézus győzelméhez képest. Hát azt olvassuk a Szentírásból, hogy ő megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de ő soha nem vétkezett. Hol van ehhez a mi győzelmünk? Aztán azt olvassuk az írásban, hogy amikor Jézus a szenvedései küszöbén állt, a Gecsemáné kertben ezt a megjegyzést tette, jön-e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hol van ettől a mi győzelmünk? Hogy a bűn szerzőjének, a bűn fejedelmének semmije sincs bennünk. Nem találhat egy talpalatnyi helyet sem a gondolat és érzésvilágunkban, vagy a cselekedetünkben, ahol a lábát megvethetné. Hát nem csodálatos ez, hogy Jézus mégis párhuzamba állítja, aki győz, amiképpen én is győztem. Ebből azt érthetjük meg, hogy a Jóisten annyira igazságos, annyira méltányos, és annyira szeretetteljes, hogy ő figyelembe vesz minden körülményt, minden hátrányt, ami bennünket sújt, és hogy ő kiket tekint győzőknek, arra egy különleges példát találhatunk abban, hogy a Szentírásból tudjuk, volt egy ember, akit Jézus nem az utolsó ítéletkor, hanem még földi életében szó szerint így minősített, hogy győző. Emlékszünk rá, hogy ki volt ez az ember? Jákob. Ugye Jákob, akinek, amikor azt mondta Isten, mikor a jabbók révénél könyörgött hozzá, és egy éjszakai imaküzdelem lezajlott, akkor azt mondta néki, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És a új nevet adott neki, az Izrael nevet, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa, vagy Isten győztese. És megkérdezem, milyen ember volt ez a Jákob, akit Isten győzőnek nyilvánított? Egy hibátlan ember? Hiszen tudjuk, hogy az életében csalt, harulott, Isten nevét is belevonva, nagyon komoly hibát követett el. És később is nyilatkoztak meg gyengeségek az életében. És az Isten miért nyilvánította őt mégis győzőnek? Amikor a bűne következtében eltöltött számüzetés évei után hazafelé tartott a szülőföldjére, és ott egy nagyon nehéz helyzettel került szembe, és ebben a helyzetben nem látott más kiutat végül, miután minden emberi ügyeskedése csődöt mondott, egy éjszakát töltött imaküzdelemben az Istennel, és akkor hogyan is imádkozott, azt mondta Istennek, Uram, kisebb vagyok minden te jó téteményednél. Mit mondott ez az ember? Azt mondta, hogy én nekem semmi, abszolút semmi érdemem nincs. A te kegyelmed csodálatos, én kisebb vagyok minden te jó téteményednél. Tökéletes alázattal ismerte el, hogy neki semmi érdeme nincs önmagában, ami valami jót tudott tenni, az az Istennek a kegyelmi ajándéka, és hogy neki olyan vétkei vannak a háttérben, amiket az Isten kimondhatatlan kegyelemmel bocsátott meg. De ugyanakkor azt mondta Istennek, nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Ezzel azt fejeztek, hogy elismerem minden bűnömet, minden méltatlanságunkat, szégyelem, fájdalom, Elismerem minden te jó téteményedet, amelyek sokkal nagyobbak, mint te vagy. De Uram, én győzni akarok önmagam felett, én üdvözülni akarok. Én azt a jót, azt az igazságot, amely te benned megtestesül, ezt mindennél többre tartom. Én arról lemondani nem akarok semmiképpen. És ez volt az a lelki magatartás, aminek az alapján Isten ő győzőnek nyilvánította. A teljes alázat, az Isten kegyelmébe való kapaszkodás, az igazság szeretetéről és az üdvösségről való le nem mondás semmi körülmények között. Erre a lelki magatartásra nyilvánította őt Isten győzőnek. És kedves gyülekezet, még egyszer szeretném megkérdezni, nem csodálatos ez, hogy Krisztus úgy győzött, hogy ő soha nem vétkezett. Krisztus úgy győzött, hogy a világ fejedelmének nem volt ő benne semmije. És Isten mégis győzőknek nyilvánít embereket, akik vétkeztek, akik hibáztak, akiknek kudarcok, csúnya kudarcok voltak az életükben. De ha teljes alázattal megvallják, megbánják, Isten kegyelmébe kapaszkodnak, és nem mondanak le az igazság szeretetéről, nem mondanak le az üdvösségről, és minden áron győzők szeretnének lenni. Ez a hit általi megigazulás csodája, hogy Isten ezt a hitet, ezt a lelki magatartást számítja be nékik igazságul. Hogy Isten elfogadja azt, hogy ők Krisztusban bíznak, a megváltóban, az üdvözítőben, a helyettesben. És Krisztus áldozatát az ő javukra számítja be, és Krisztus tökéletes életét és győzelmét az ő javukra számítja be. És milyen csodálatos, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten ezeket az emberi győzőket nem csak párhuzamba állítja Krisztus győzelmével, hanem hasonló ígéretet ad nékik. Azt mondja Jézus, aki győz, az királyi székbe ül én velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Azt olvassuk a Filippi beliekhez írt levélben, hogy mivel Jézus megüresítette magát, és emberi formát, és szolgai formát vett fel, lejött ilyen mélyre, ahol mi vagyunk, és mivel mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Azért Isten is ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké és földieké. Ezt jelenti az, hogy Krisztus az atyával ült az ő királyi székébe. De vajon mit jelent az, hogy Jézus azt mondja, hogy ül velem az én királyi székembe? A Biblia emberi fogalmakat kénytelen használni, mert más nyelvet mi nem ismerünk és nem beszélünk, hogy pontosan mit rejt ez, nem tudjuk. Nem tudjuk azt sem, hogy mire vonatkozik az, amikor Jézus beszélt az utolsó ítéletről egy példázatában, és azt mondta, hogy ott majd emberek, akik amennyi képességet, amennyi lehetőséget Isten adott nekik, azt ők Isten szeretetét elsajátítva tökéletesen kamatoztatták mások javára. Ugye ezt így mondta Jézus példabeszédben, hogy akinek 5 talentuma volt, azzal másik 5 talentumot szerzett, akinek 10, azzal másik 10-et szerzett. Azoknak ilyeneket fog mondani, hogy neked legyen birodalmad 5 városon, neked legyen birodalmad 10 városon. Nyilván ezek is emberi kifejezések. Nem tudjuk, mit akar ez a jelképes beszéd. Máskor pedig egyszerűen ezt mondta, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Jelenése könyvében pedig ezt olvassuk, hogy a megváltott emberiség képviselői így szólnak Istenhez. Hálát adunk néked, mert szerettél minket, megmostál minket a mi bűneinkből a te véred által, és tettél minket királyokká és papokká. Mit jelent ez, hogy a megváltott, a győzőnek nyilvánított emberek királyok és papok lesznek? Fogalmunk sincs azokról a kiváltságokról, azokról a megbizatásokról, amelyeket Isten ad azoknak, akik a földi életben győztesek lesznek. Talán úgy lesznek Isten papjai, és úgy lesznek királyok, hogy az el nem bukott világok lakóinak tanúskodnak, a jó és a gonosz nagy küzdelmében szerzett tapasztalataikról, Isten kegyelméről. Mindezeket még csak halványon sejteni sem tudjuk. Ezek a bibliai utalások összesen. De az tény, hogy Krisztus a maga győzelmével egyen értékűnek veszi, és hasonló győzelmet és hasonló jutalmat helyez kilátásba azoknak, akik győzelmet arattak önmaguk felett, akiket végül Isten az üdvösség részeseivé tehet. És azt hiszem, hasznos, ha egy kicsit közelebbről is áttekintjük, amennyiben az ige nekünk bepillantást enged abba, hogy igazából mi is mi is az az áldás? Mi mindenben is áll az a kiváltság, amiben a győzők részesülnek az írás szerint? A legelső kiváltság az, amit így mond az ige, hogy aki győz, akikre érvényes az, amiről Pál apostol ezt mondta, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam, akikről ugyanez elmondható, azok, így mondja az írás, megkapják az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. Ez egy olyan csodálatra méltó kifejezés, aminek nagyon elevenen kell mindig a gondolatvilágunkban és a szívünkben élnie. Bűnös emberek, akiket vád terhelt az Isten könyveiben, az Isten dokumentációjában, akik bűnnel fertőzött teremtmények voltak, akiknek bűn adósságuk van, azok most mégis megkapják az igazság koronáját, a teljes felmentést, a győzőnek nyilvánítást, a legnagyobb elismerést, hogy bűnösből igazzá lettek. És hogy mondja Ezékiel könyve? Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, többé emlékezés nem lesz. Fel lehet ezt fogni? Hogy így mondjam, Isten összetépi az adós leveleket, megsemmisíti a bűneik feljegyzéseit is. És azokról soha többé se Isten, se ők, se mások emlékezni nem fognak. Olyanok lesznek, mint a soha nem is vétkeztek volna. Eltöröltetnek az ő bűneik, és megkapják az igazság koronáját. Tudom, el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora kiváltság. Az Istennél a bűn roppant komoly dolog. Egyetlen önző gondolat, egyetlen önző cselekedet. Isten figyelmét el nem kerüli. Így mondja Ézsaiás próféta, a ti vétkeitek, atyáitok vétke, mind feljegyeztetett én előttem. Jeremiás próféta pedig ezt mondja, még ha lúgban mosakodnál is, és cappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Tehát semmiféle emberi eszközzel vagy földi módszerrel, ami bűneinknek a dokumentációját eltüntetni nem lehet. De ha valakit Isten győzőnek nyilvánít, akkor mégis az történik, hogy eltöröltetnek az ő bűnei, semmi gonoszságáról többi emlékezés nem lesz, és megkapja az igazság koronáját. És ezzel együtt az élet koronáját, visszakapja azonnal az örök élet jogát, mert a bűn zsoldja a halál, ahogy az írás mondja. De ha a bűnt az Isten eltörli, akkor élvénybe lép az Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a győzőknek a legelső jutalma. És mi a következő? Ha az mennyei ítélőszék ezt a döntést hozza egy ember felett, a következő csodálatos lépés a jutalom az áldás elvételében, a boldog feltámadásban, az első feltámadásban, az élet feltámadásában való részesülés. Nem tudjuk felfogni, hogy mit jelentenek igazán azok a szavak, amiket a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében olvasunk, hogy elvettetik erőtelenségben, feltámad erőben. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Ugye ez az utóbbi, hogy elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, bizonyára arra utal, hogy voltak emberek, akiknek az utolsó öntudatos pillanatuk, aminek a fonalát akkor fogják fölvenni a feltámadáskor, az volt, hogy gonosztevőként kivégezték őket a hitükért. Talán megalázták őket minden lehetséges módon, eretnekeknek, gonosztevőknek nyilvánították, és Krisztusért halálra adták. Elvettetett talán gyalázatban, de képzeljük el ezt a változást, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetett erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Mit jelent ez? És lassan már nem is tudjuk, milyen lenne, hogy az ember olyan igazán jól érezné magát is erőben, hiszen a mi mai életünk olyan fizikai és idegzeti megterhelést ró ránk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy tényleg csak az Isten erejével vagyok, cipeljük egyik napról másik napra az élet gondjait, vagy rakjuk a lábunkat egyiket a másik után, de már milyen is lenne az, hogyha frissnek és erősnek éreznék magunkat. Sokszor már nem is tudjuk, milyen az. De azt mondja az írás, feltámasztatik erőben. Ez vonatkozik a fizikai erőre, ez vonatkozik a szellemi erőre, a lelki erőre, egy újjáteremtett test, amiben a bűn egyetemes örökségének többé nyoma nincs, ahol a tagokban nincs többé beírva a bűntörvénye, amely újjá teremtetett olyannak, ami ennek az Isten kezdetben teremtette, amikor minden igen jó volt. Hogy lehet ezt épp értelemmel felfogni, nem tudjuk. Luther Márton azt írta, hogy azok számára, akiket Isten győzőknek nyilvánít, igazaknak nyilvánít az ő ítéletében, a halál az olyan, mint mikor valaki egy mélyet alszik, nagyon-nagyon mélyet, és új erővel és friss jókedvel ébred. Azt mondta, így fogunk a feltámadáskor új erőben és friss jókedvel ébredni. Milyen élénk lehet a felfogó képesség, amikor az feltámasztatik erőben? Mennyivel elevenebbek lesznek az értelmi képességek? Nem is tudjuk elgondolni. Milyen tökéletesen fog működni a memória? Mennyivel pontosabban fogunk tudni értékelni erkölcsileg helyesen dolgokat? Mindezt nem tudjuk fölfogni. Mindez benne van abban, hogy feltámasztatik dicsőségben, feltámasztatik erőben. A következő csodálatos áldás és ajándék, amiben a győzők részesülnek, a viszontlátás a mi szeretteinkkel. Ezt is föl tudjuk igazán épp értelemmel fogni. Amikor a Biblia megemlékezik arról a boldogtalan anyáról, akinek a betlehemi gyermekgyilkosságnál megölték a gyermekeit, akkor Jeremiás könyve ezt a vigasztaló szót fűzi hozzá, tartsd vissza a te szódat a sírástól, mert visszajönnek a te fiaid az ő határaikra, mert az ellenség földjéből is visszatérnek. Nem tudjuk ezt igazán épértelemmel fölfogni. Meg fogjuk ismerni egymást, de mégis egy újjáteremtett testben, dicsőségben. A Biblia olyan sokszor mondja azt, hogy én az Úr Istene vagyok minden testnek, van valami lehetetlen nékem? Pascal, a nagy gondolkodó, olyan szellemesen írta le a következőt, azt mondta, hogy mi nem csodálkozunk azon, hogyha egy kisgyermek megszületik, pedig milyen bámulatos, hogy apai, anyai ősök tulajdonságaiból az arcvonásokban is keverék a tulajdonságaiból, és itt van egy harmonikus új személyiség. És azt kérdezi Pascal, azt mondja, mi könnyebb, lenni annak, aki még sosem volt, vagy újra lenni annak, aki már egyszer volt? És így folytatja. Azt mondja, az előbbit a megszokás miatt könnyűnek, az utóbbit a megszokás hiánya miatt nehéznek tartjuk. Hozzáteszi, paraszti észjárás. Most ezettől nem a jó értelemben, a józan paraszti észre gondolva, hanem arra, hogy mi emberek hogy is gondolkozunk. Azt mondjuk, az nem csoda, hogy van egy új személyiség, egy új kisgyermek, mert hát ezt mindig látjuk, ez a csodával nap mint nap találkozunk, hogy valaki lett, aki még nem volt, és akivel még egyszer hasonló nem lesz. De azt mondja, akkor miért gondoljuk, hogy az Istennek az nehezebb, hogy még egyszer legyen az, aki már volt? Az Istennek ez nem nehezebb. Semmivel nem nehezebb. Hiszen az Isten megőrzi az ember személyiség adatait. Hogy mondta Jézus Lukács evangéliumában, hogy olvassuk? Azt mondta, mindenek élnek ő néki. Ezzel azt mondta, élnek az ő emlékezetében, élnek az ő szeretetében. Jobb könyvében így mondja az írás, hogy a meghaltak alusznak, az egek elmulásaik sem ébrednek föl álmukból, de azt mondta, Uram, akkor te szólítasz engem, mert kívánkozol a te kezed alkotása után, és én felelek néked. Az Istennek ez ilyen egyszerű. Ő a hallatlan értelmével megőrzi az egyedülálló emberi egyéniség személyes adatait, szólítja, újra teremti azt az embert, aki volt. Testvérem, fel tudjuk fogni a viszontlátás örömét, ami meghalt szeretteinkkel. Nem tudjuk fölfogni. Talán találkozik egyik a másikkal, a harmadik, a negyedikkel. Nem tudjuk emberi értelemmel követni. Én mindig elgondolkozom azon, hogy a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus eljön, kísérik őt a mennyei angyalok mind. És azt mondja, hogy egybe gyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. Mindig el szoktam gondolkozni ezen a rövid kis megjegyzésen. Biztos vagyok abban, hogy az Isten angyalainak nem annyi lesz a feladatuk, hogy sorokba rendezzék őket, vagy valami ilyesmi. Hiszen az egész föld színén támadnak fel emberek, hanem bizonyára az, hogy segítsék egyáltalán feldolgozni azt, ami velük történik. Mert talán nem is bírná ki emberi elme vagy szív, még újjáteremtett állapotában sem ennyi meglepetést, ennyi csodát, ennyi örömet, ennyi felfoghatatlan változást. Talán az Isten angyalai segítenek, hogy egymásra találjanak azok, akik erre a találkozásra várnak. Talán ők támogatják és erősítik őket, hogy felfogják, hogy mi történt, hogy az valóság, hogy az igazság. Mindezek mély titkok, ami számunkra. A Biblia röviden csak ennyit mond, hogy jönnek az angyalok Krisztussal mind, amikor ő jön, hogy az ő dicsőséges visszajövetelekor az ő szavára feltámadjanak az első emberi nemzedéktől fogva az utolsókig, akiket ő győzőknek nyilvánított. És azt mondja, egybe gyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. Hogy mi lesz az ő feladatuk, és hogyan készült el a mennyben, hogy így mondjam, a forgatókönyv erre az eseményre. Ez csak az Isten bölcsessége tudja. De ahogy az Isten minden munkája tökéletes, bizonyára ezt is tökéletesen fogja megvalósítani. Tökéletes tervezés alapján, tökéletes megvalósítással. És még a mi szeretteinken kívül ki mindenkivel fogunk találkozni. Mindig úgy megérintenek azok a sorok is, mikor Jézus azt mondta, hogy majd Délnek királyné asszonya feltámad az ítéletkor. Ki ez a Délnek királyné asszonya? Az a bizonyos Sába királynője, aki elment a föld széléről, hogy hallgassa Salamon bölcsességét, és megkísérgesse őt nehéz kérdésekkel. És azt is mondta Jézus, Ninive férfiai is feltámadnak az ítéletkor. Ezek a bűnös városnak a tagjai, akik azonban megtértek a Jónás prédikálására. Az ember arra gondol, hogy ki mindenkivel lehet beszélgetni majd, ki mindenkivel lehet gondolatokat cserélni majd a boldog örökké valóságban. Ki mindenkivel találkozhat az ember a feltámadáskor. És az ige még mindig folytatja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten angyalai egybegyűjtik az ő választottait, és mivel Jézus visszajövetelekkor a föld nem alkalmas az emberi lakásra, hiszen a föld életében is beteljesedett az, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Jeremiás próféta megrendítő képet fest arról, hogy amikor az emberi bűn végső következményei beérnek, milyen lakhatatlan, tragikus állapotban lesz a föld. És ezért ugye Jézus ezt ígérte, hogy eljövök és magamhoz veszlek titeket. És azt mondta, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, és én elviszlek titeket, és magamhoz viszlek titeket. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Jézus egy időre magához veszi ezt a megváltott sereget, és elviszi a világmindenség központjába, a mennybe, amíg a megváltási terv utolsó mozzanata is megvalósul majd ennek a földnek az újjáteremtése eredeti állapotára. Különös a Bibliában az a megjegyzés, hogy így olvassuk, Jelenések könyve 19. fejezetében külön megbízást kapott János apostol. Azt mondja, írd meg, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ez is csak egy rövid jelképes utalás, de arra utal, hogy Isten országában valami különleges öröm ünnep lesz. A bárány ugye Krisztusra utal, Krisztusnak a menyegzője, amikor az ő hívő népét, az ő megváltottait magához veszi, hogy most már örökre vele együtt lesznek. Itt a földön én mindig félek az ünnepségektől. Olyan sok üres emberi ünneplés van, olyan emberi hivalkodás és emberi üresség, de a mennyben biztos tudnak tökéletes ünnepet szervezni. És azt mondja a Biblia, hogy boldogok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak. Mit jelent találkozni szemtől szembe Jézussal, az atyával, az Isten angyalaival? Milyen lesz ez a bárány menyegzői vacsorája? Bemutatják, hiszen ott idő végtelen, bemutatják a megváltottakat egymásnak, vagy mi történik ott? Fogalmunk sincs róla. De a Biblia külön nyomatékkal teszi hozzá. János apostol ezt a megbízást kapta. Írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, megbízhatóak és igazak, boldogok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak. És ezután nem csodálkozhatunk azon, hogy a Szentírás azt írja, hogy ez a folyton egymásra halmozódó öröm, és újabb és újabb meglepetés és csoda olyan kimondhatatlan örömet jelent, hogy Jézus csak egy rövid megjegyzéssel így utalt erre, így mondta a búza és a konkoly példázatának a magyarázatánál, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Ha valaki nagyon örül, azt szoktuk mondani, hogy ragyog az örömtől. Amikor az írás azt mondja, hogy valami kifejezhetetlen az örömük, akkor ennyit mond, fénylenek, mint a nap. Ugye értjük ennek a hasonlatnak a mondani báját, fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. És a Szentírás még mindig nem hagyja abba, mert azt mondja, külön megemlékezik arról, hogy Isten még minden egyes embernek az élete szerint jutalmat ad. Ilyet mondott Jézus, ha valaki csak egy pohár hideg vizet ad valakinek, a Jézus nevében, vagy Jézus nevéért, azt mondta, nem vesztheti el jutalmát. Ugye mit mondott Jézus annak a farizeusnak, a gyerekeknek szóló történetben idéztem, annak a fő farizeusnak, akik őt ebédre meghívta, és akinek azt mondta, most már hadd idézzem a teljes szöveget, azt mondta, amikor te lakomát készítesz, akkor hívd a szegényeket, a csonkabánk bunkrákat, a sántákat, a vakokat, és boldog leszel, mert nem fizethetik meg néked, mert megfizettetik majd néked az igazak feltámadásakor. Tehát Jézus azt mondta, egy pohár hideg víz, ennél kevesebbet nehéz elgondolni. Aztán azt mondta, amit például így teszel, azt mondta, mind megfizettetik néked az igazak feltámadásakor. Egyszer hallottam valakitől, aki azt mondta, hogy neki azért valahogy olyan furcsa ez a jutalom eszme, mert hát azért végül is egy olyan önző dolognak hat ez, hát nem következik ebből olyasmi, hogy az ember jót cselekszik a jutalomért, amely majd az Isten országába vár ránk. Hát ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani, ha valaki azért cselekszik jót, erre Jézus mit mondott, emlékszünk rá? Azt mondta, hogy a farizeusokról és az írástudókról, a kora, ugye, buzgó vallásos embereitől, azt mondta, hogy szeretnek alamizsnát úgy adni, hogy lássák az emberek, meg szeretnek úgy imádkozni, hogy lássák az emberek. És milyen megjegyzést fűzött hozzá? Bizony mondom néked, néktek elvették jutalmukat. Ezzel mit fejezett ki? Azt mondta, ennyi a jutalmuk, ha ez nekik sokat ér, hogy lássák őket az emberek, és kegyesnek tartsák, ők az Isten országában való jutalmat ezzel el is veszítették. Tehát, ha az ember valamit azért tesz, hogy az emberek lássák, vagy azért, hogy ő attól az Istentől jutalmat kapjon. Ha ez az önző indíték benne van, abban a pillanatban el is veszítette azt a jutalmat, amit az Isten országában nyerhetne. Csak a valóban önzetlen, igaz cselekedetek nyerjek jutalmat. Na de mégis milyen jutalmat? A mennyben nem osztogatnak sem tárgyi ajándékokat, sem érdemrendeket vagy rangokat. Ezt félreérthetetlenül kiderül az írásban. Vajon mi lehet ez a jutalom? A Szentírás azt mondja, hogy a megváltottak Krisztussal együtt áttekintik az úgynevezett ezeréves időszak folyamán az egész földi küzdelmet, a jó és a gonosz nagy küzdelmét, minden egyes embernek a sorsát, hogy küzdött az Isten érte, hogyan értékeli az Isten az ő ítéletében. Így mondja az írás, hogy adatik nékik ítélettétel, a világot ítélik meg, nem úgy, hogy büntetéseket szabnak ki, hanem úgy, hogy Isten belevonja őket, hogy úgy lássák a dolgokat, ahogy ő látja, minden tényt ismerve. Isten belevonja őket az ő ítélkezésének a miértjeibe, ami bizonyos hatalmas szellemi és lelki fejlődést jelent számukra. És tulajdonképpen a jutalom az itt az lesz, hogy mindenki meglátja, hogy az ő egyetlen igaz cselekedete milyen jót munkált másoknak az életében. Tudjuk, milyen az a koncentrikus kör? Ha beledobunk egy kavicsot egy tóba, vagy egy folyóba, ugye akkor kezd közölte kisebb, aztán tágabb, még tágabb kör. Így van ez, hogy mi nem tudjuk az életben követni, hogy egyetlen önzetlen cselekedet, ott rögtön hat valakire, de az, amit ő benne munkált, az hogy hat tovább másoknak. Ezt mi soha nem tudjuk egészében és összefüggésében látni. Viszont az utolsó ítéletben, ahogy Isten látja, úgy fogja nekünk megmutatni. Azt mondta Jézus, hogy ha valakiben a jó, az igazság megfelel, megfogan, az terem 60 annyit és 100 annyit. 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. De hogy terem 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit? Hogy ilyen koncentrikus körökben hogy terjed tovább egyetlen igaz cselekedetnek a hatása, és összeadódva az emberi történelemben, meg egyesek emberek életében ez mit jelent? Ezt csak az Isten ítéletében fogjuk megérteni. Egy néhány sort szeretnék olvasni Ellen White-tól, aki így magyarázza ezt a jutalmat, amelyet majd az igazak feltámadásakon nyernek emberek. Ezt írja. A szegény özvegy, emlékszünk arra, aki 2 fillért dobott a persejbe, a templom persenyébe, és Jézus megállt, és a körülötte lévőknek azt mondta, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott, mint márki más, mert nem a feleslegéből adott, hanem amilyet csak volt, mindenét odaadta az Isten munkájára. Most erről a szegény özvegyről olvasom a következőket. A szegény özvegy, aki az úr kincstárába helyezte 2 fillérét, alig értette, amit tett. Önfeláldozó példája azonban azóta ezrek szívére hatott mindenütt, minden korszakban. Isten kincstára számára ajándékuk adására késztetett fő és közrendű gazdag és szegény embereket. Segített eltartani misszióállomásokat, megalapítani kórházakat, táplálni a szegényeket, felruházni a mezíteleneket, meggyógyítani a betegeket, és hirdetni az igazságot a szegényeknek. Nem érdekes gondolat? Akik az evangéliumot a későbbiekben olvasták, ennek a szegény özvegyasszonynak a két filléréről, ki tudja megmondani, hogy ez hány emberre hatott ösztönző példaként, aki ezért adott, akár gazdag, akár szegény. És ebből az ösztönző példából, ezekből az adományokból ki tudja, mi minden jótétemény született a történelem során. Most képzeljük el annak az özvegynek az örömét, amikor ezt mind látja, hogy abból a szíve szeretetéből, ösztönzéséből, tehát egyetlen őszinte cselekedet gyűrűzve, tágabb körökben és korszakokon át mi minden jót munkált. Én azt hiszem, az életben tudjuk, hogy ennél tisztább öröm nincs. Ha valamikor egyszer láttuk, hogy valami, amit önzetlen szándékkal tettünk, az segített egy másik embernek, vagy segített több embernek, vagy az valamit jó irányba mozdított, ahhoz nem hasonlítható se tárgyi ajándék, se rang, se cím, se elismerés. Mikor pozitívan látod azt, hogy ez segített, ez valami jót munkált. És tulajdonképpen ez az a jutalom, amit a megváltottak nyernek, hogy együtt látják mindezeknek az önzetlen igaz cselekedeteknek a beláthatatlanul tovább szövődő, tovább ható, áldott következményeit. És még mindig nincs vége, mert azt olvassuk az írásban, hogy az 1000 éves időszak után Krisztus a megváltottakkal együtt ismét a földre jön, mert a megváltási mű addig nincsen készen, addig nincsen befejezve, míg a bűn minden nyomát és következményét Isten fel nem számolta, és vissza nem állította azt, ami kezdetben volt, amikor Isten megteremtette a világot és az embert, és minden igen jó volt. Szentírás így mondja, így hallotta János apostol, ünnepélyes szózatot hallott Isten királyi székétől, ímé mindent újjá teszek. És így írja, láttam ezután új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És hogy kifejezze, hogy ez valódi újjáteremtés, még azt is hozzáteszi, és a tenger többé nem volt. Bizonyára nem azt jelenti, hogy nem lehetnek szép tavak, de azt mondja, valóban új teremtés. Ugye a geológusok is sejtik, hogy eredetileg nem volt ilyen hatalmas óceánok a földön. Ugye a Biblia szerint ez a vízözönnek a következménye, hogy így szakadozott szét a föld felszíne, és ilyen hatalmas vizek keletkeztek. A Szentírás azt mondja, megváltozik az egész föld, és új ég, és új föld. És ekkor teljesedik be Jézusnak az a csodálatos szava, amit a hegyi beszédben elmondott, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A világ egyik legszebb mondása, nem? Itt a földön marakodnak emberek, a föld birtokáért háborúkat vívnak, és Jézus pedig egyszerűen azt mondta, boldogok a szelidek, ők fogják örökölni ezt a földet. Ő tudta, hogy mit mond. Újjáteremtett állapotában pontosan a szelidek fogják örökölni ezt a földet. És amikor azt mondjuk valakiről, hogy örököl valamit, akkor mit értünk azon? Azt, hogy átadják neki. Neki adják, a keze alá adják, az övé lesz. És hogy volt kezdetben? Kezdetben Isten azt mondta a megteremtett embernek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Így mondja az írás, hogy az embert úrrá tette kezei munkáin, és neki adta a földet. Az ember tette meg a föld felelős gazdájának, önállóságot adott neki, rábízta. És most, amikor a megváltás műve teljes, amikor, hogy így mondjam, egy újjáteremtett emberiség szellemileg is felnövekedett, amikor a megváltott emberiség egymást is megismert, amikor tudnak igazi emberi közösséget alkotni egymással, akkor az Isten visszahozza őket erre a földre, újjáteremti ezt a földet, és megint elhangzik, íme a tiétek, örököljétek. Így mondta Jézus, ezt fogja mondani, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És ekkor fejeződött be a megváltási terv. Akkor minden úgy van, ahogyan Isten kezdetben igen jónak megteremtett, és eltörölte és megsemmisítette a bűn minden nyomát és következményeit. Mindezekről nem szól a Biblia részletesebben, mert emberi fogalmakkal leírni nem lehet. De ez mégis azt hiszem elégséges ahhoz, hogy lássuk, Istennek kimunkált tervei vannak, és konkrét ígéretei vannak. És ha az ember egy kicsit elgondolkodik rajta, akkor azt mondja, nem is tudjuk az emberi élet, vagy az emberi történelem megoldását másképpen elképzelni. Vagy valaki tud ennél jobbat, hogy visszakapni az életet, mégpedig örök életet, újjáteremtett testben, viszontlátás. Az emberiség, hogy így mondjam, igazságban nevelése ezer éven át a megváltott emberek, és felnevelése arra, hogy újra tudjék kezdeni ezt a földi történelmet egészen másképpen, és visszakapják örökségül az újjáteremtett földet. Olyan kerek, olyan teljes, amit a szűkszavúan is a Biblia erénk tár, hogy azt mondjuk nem tudunk, a legjobban megfeszítjük is a fantáziánkat. Nem tudjuk jobb, tökéletesebb megoldását az egyes emberi életnek és az emberi történelemnek elgondolni. És végezetül annak az igének az idézésével szeretném befejezni, amit Jelenések könyve 3. fejezetének a 11. versében találunk. Jézus ezt mondja, ímé eljövök hamar. Vigyázz, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Milyen csodálatos ige ez. Azt mondja Jézus, eljövök hamar. Ha végig élünk egy földi életet, akkor is hamar van. Hadd idézem megint csak Pascalt, aki nagyon szellemesen azt mondta, hogy köztünk és az örökké valóság között csak az emberi élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Bölcsmondás ez? Köztünk és az örökké valóság között csak az emberi élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Mert ha meghalunk, a következő öntudatos pillanatunk ez lesz, az örökké valósággal való találkozás. Ha végig élünk is egy életet ezen a földön, akkor is csak egy karnyújtásnyira van tőlünk ez. Mindenképpen. Ha életben érjük meg Jézus eljövetelét, akkor is. És azt mondja Jézus, ímé hamar eljövök, és ez minden emberre érvényes, akár melyik korban él. Mi hozzánk képest ez mindenképpen hamar van. Ímé hamar eljövök. Tartsd meg a te koronádat. Vigyázz, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Csak ez legyen az életed legfőbb célja, hogy az igazság koronáját el ne veszítsd, és vele együtt az élet koronáját. Ez az emberi életnek a fő célja. Szeretném befejezésül idézni, ugyancsak Ellen White-tól, mint az előbb is, majd megtaláljuk itt a jövő heti tanulmányunkban. Ezt írja, Jézusra kell nézned, a létra tetején ragyogó dicsőségre kell szegezned a tekintetedet. El kell jutnod oda. Bármit veszítesz idelent, határozd el, hogy mindenképpen elnyered az örök életet. Mire utal, amikor azt mondja, a létra tetejére kell nézned? Az a bizonyos Jákob, akit emlegettünk, mikor a súlyos bűn elkövetése után menekült, és kétségbe volt esve. De igazán bánta az ő hibáját. Úgy mondja a Biblia, hogy lefeküdt a puszta földre, egy követ tett a feje alá, és akkor Isten egy álmot adott neki. Azt látta, hogy egy létrát bocsátottak le a mennyből, ami pont a fejéig ért. És ezen a létrán tündöklő fényesség volt, Isten angyalai jártak fel és alá rajta, és az Úr volt ott felül. Ez a jelkép azt ábrázolta, hogy a bűnös embernek, aki elesett is, van egy lehetőség fölfelé, és van egy szabadulás és győzelem útja nyitva számára. Erre utal ez a mondás, hogy a létra tetején ragyogó dicsőségre kell szegezned a tekintetedet, mert az Úr volt azon. El kell jutnod oda, bármit veszítesz idelent, határozd el, hogy mindenképpen elnyered az örök életet. Én azt hiszem, hogy az az ember, aki így gondolkozik, az ezen a földön legyőzhetetlen. Ő mindig följebb és följebb akar lépni, följebb és följebb. És a tekintetét nem veszi le erről a célról, hogy elnyerni az igazság koronáját, és elnyerni az élet koronáját. Elnyerni a boldog találkozást Istennel, és ami a Krisztusban meghalt szeretteinkkel. Aki így gondolkozik, az az ember legyőzhetetlen. Bármit veszít ide lent, megmarad a reménysége, megmarad az ereje, mert tudja, hogy ővé az igazság koronája, és ővé az élet koronája. Isten segítse meg bennünket, hogy ez az íge, amelyet ma tanulmányoztunk, aki győz, amiképpen én is győztem, az királyi székbe ül én velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ez az íge egy hatalmas reménység és bátorítás legyen a mi számunkra mindenkor. Amen. Mennyei atyánk, hozzád folyamodunk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy bennünket csetlő, botló és ellened, hogy sokszor vétkezett embereket, te mégis győzőknek nyilvánítasz, sőt, úgy értékeled, mint Krisztus győzelmét. Urunk, a te igazságod és a te irgalmasságod felfoghatatlan a mi számunkra. És Úrunk, köszönjük néked, hogy időről időre fáradozol azon, hogy a mi tekintetünket felfelé emeld, hogy nekünk is akarod adni a Jákob létrájának a látomását, hogy van kimenekedés, van út a győzelemhez, van megoldás. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor a mi tekintetünk ide tapad, a mi pillanatnyi problémáinkhoz, gyötrelmeinkhez. Urunk, kérünk, ne hagyj nyugtot nékünk. Te azt is megérted, hogy milyen nehéz nekünk valóságnak, igazságnak tekinteni mindezt. Te tudod, milyen megkísérthető az emberi természet, hogy mindezt álomnak vagy mesének tekintsük. De Urunk, add, hogy élesen gondolkozzunk, hogy lássuk, hogy a Te ígéd milyen logikus. Milyen kerek és tökéletes az, amit mond ezekről. Köszönjük, hogy a Te ígédbe beleszőtted ezeket a bíztatásokat, hogy ezek a beszédek hűek, megbízhatóak, igazak. Ó, Urunk, Te tudod, hogy melyikünknek mire van szükségünk. De kérünk, segíts, küzdj értünk, ne hagyd abba értünk való fáradozásodat, hogy a mi szemünk rátapadjon az élet koronájára, az igazság koronájára. És hogy minket is meghatározzon, minket is átjárjon ez a felhívás, hogy bármit veszítünk idelent, elhatározzuk, hogy ezt nem veszíthetjük el. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket. Légy a Te szereteteddel, kegyelmeddel velünk. Add, hogy ez a reménység mindig ott égjen bennünk, és erőt adjon nékünk az élet minden küzdelmében és nehézsége közepette. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, közöttünk a kisgyermekeket is, és add, hogy mindannyian elvigyük magunkkal a Te ígédet. Jézus nevéért kérünk. Amen.

Bibliai ünnepek című sorozatunkon, ennek a sorozatnak a második alkalmán. A mai alkalmunknak a címe a Pászka vagy Húsvét ünnepe. Múltkor az előző előadáson hallhattuk, és a meghívón is láthatják, hogy ez volt a címe, hogy milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, és hallhattuk a múltkor, hogy a régi ószövetségi ünnepeknek mi volt a célja, mi volt a rendeltetése. Ezen ünnepek mindegyike mélységes tanítást hordozott. Az ünnepek minden egyes mozzanatának megvolt a maga jelentése, a maga szerepe, tehát ezek az ünnepek elsősorban tanító jellegű ünnepek voltak. Láthattuk és hallhattuk a múltkori alkalommal, és hogyha kezükbe veszik ezt a táblázatot, ami most kiosztásra került az előadás előtt,

0: Láthatják, hogy néhány ünnep volt az ószövetségi időben az év első felében, és néhány ünnep az ószövetségi ünnepkörnek a második felében, az év első felében, illetve a második felében is ünnepek voltak Izrael népe életében. Az első ünnepkörhöz, a tavaszi ünnepkörhöz három ünnep kapcsolódott, illetve pontosabban négy ünnep. Ahogy látják a tábládaton, kezdődött a tavaszi ünnepkör Krisztus kereszthalálával, azaz a pászka ünneppel, utána folytatódott a zsenge kéve bemutatásával, ami Krisztus feltámadásának volt a szimbóluma és, előképe, utána következett a pünkösd ünnepe, ami a Szentlélek kitöltésének a jelképe volt, és utána kezdődött az őszi ünnepkör. Az elején azt említettem, hogy három, illetve négy ünnep tartozott a tavaszi ünnepkörhöz. Ezt azért említettem, mert a pászka ünnepével kezdődően kezdetét vette egy hétnapos ünnep, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez a pászkától kezdődött és tartott hét napon keresztül. És ezután az év hetedik hónapjától kezdődtek az őszi ünnepek, kezdődött a kürdzengés ünnepével, utána a nagy engesztelési nappal folytatódott, és befejeződött a sátoros ünneppel. Meghívón is láthatják, és mintha az előbb is említett ünneppel foglalkozunk, a tavaszi ünnepkör első ünnepével, a pászka vagy a húsvét ünnepével. És nézzük meg, hogy mindjárt az elején, hogy ez a szó, hogy a pászka, ez mit jelent. Ez a szó azt jelenti, a pászka ünnepe, hogy az elkerülés ünnepe. És nézzük meg ezek után, hogy minek az emlékére ünnepelték a pászkát, Isten milyen alkalomból iktatta be Izrael népe életébe ezt az ünnepet, de ehhez nézzünk meg egy picikét hosszabban, nézzük meg egy picikét hosszabban Izrael népe történetét. A Szentírásból azt látjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot a bálványimádó népek sokasága közül, elhívja Ábrahámot, és rábízza az élő Isten ismeretét, az ő maga ismeretét, rábízza a tiszta igazságot, és rábízza Ábrahámra ezt azért, hogy ne vesszen el az Isten ismerete a világban, a sok bálványimádó nép felfogása között, hanem az élő Isten ismerete megmaradjon, és egy nép között maradjon meg, hiszen Isten látta Ábrahámról, hogy Ábrahám olyan ember, aki az Isten iránt hűséges, az Isten iránt való hűségét nem csak magának tartja meg, hanem az ő leszármazottainak is továbbadja ezt az Isten ismeretet. Azt mondja a Szentírás róla, hogy én tudom, hogy ő megparancsolja majd az ő fiainak, ő utána, hogy mindazt megparancsolják, amit én tanítottam nékik. Tehát Ábrahámot ezért választotta Isten, hogy ő továbbadja az Isten ismeretét az ő leszármazottainak, és így egy nép jöjjön létre, amelyik valóban az igazság ismeretével, az élő Isten ismeretével rendelkezik. És amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor három ígéretet ad Ábrahámnak. A három ígéret a következő volt, hogy az ő leszármazottait megsokasítja, és nagy néppé teszi Ábrahámot. A második ígéret az volt, hogy az ő leszármazottai közül fog származni majd Jézus Krisztus, a szabadító. És kapott Ábrahám még egy harmadik ígéretet is, amit olvasunk el Mózes első könyve 17. fejezetéből, a 8. versből. Mózes első könyve 17. fejezetének a 8. verse a következőt mondja. És adom te néked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak hogy nagy néppé teszi őket, de ennek a népnek hazát is fog, földet is fog adni, a Kánaán földjét fogja örökségül adni az ő népének. És az Istennek ezek az ígéretei elkezdtek megvalósulni Ábrahám életében már, hiszen megszületett Ábrahámnak vén korában, idős korában, ahogy a Szentírás említi, Izsák nevű gyermeke, és Izsákon keresztül kezdett megvalósulni az isteni ígéret, hogy nagy néppé teszi Ábrahámot. A Szentírásban látjuk, hogy Izsáknak utána született egy gyermeke, azaz kettő, Ézsau és Jákob, de Jákob volt az, aki az Isten félő vonalat követte, Jákobnak született 12 fiú gyermeke, és ebből alakult ki az a bizonyos 12 törzs, Izraelnek 12 törzse. És valóban ők nagy néppé lettek. A néppé válásuk kezdetén, amikor még egész kicsiny seregről volt csak szó, egy szűk családi körről, 70 néhány emberről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ők Egyiptomba kerültek, és ők tulajdonképpen Egyiptom földjén váltak igazából nagy néppé. És néhány száz esztendő elmúltával arról beszél a Szentírás, hogy 600, több mint 600 ezer fegyverfogható férfi volt az Izrael népe között. Tehát valóban nagy néppé váltak az egyiptomi tartózkodásuk idején. De a Szentírás arról beszél, hogy amikor ők Egyiptom földjén elkezdtek szaporodni, sokasodni az Isten ígérete szerint, az egyiptomiak különböző nehézségeket és akadályokat gördítettek a nép útjába, a nép életének útjába. A Szentírás egyenesen arról beszél, hogy a népet elkezdték sanyargatni, hiszen látták, hogy milyen életerősek, mennyien vannak, mennyire elszaporodtak, és elkezdték sanyargatni Izrael népét, és valóban azt lehet mondani, hogy a végén már szinte rabszolga sorsban élt Izrael népe Egyiptom földjén. Egészen odáig tartott az ő sanyargatásuk, hogy kiadták a rendeletet, hogy minden fiú gyermeket meg lehet ölni, aki az izraeliták közül született. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy nagyon sanyarú sorsban éltek rabszolgaként Egyiptomban, és most olvasnék egy igét Mózes második könyve második fejezetéből ennek a gondolatnak a kapcsán, és akinek itt van a Bibliája, javasolnám, hogy nyissuk ki Mózes második könyvénél a Szentírást, mert ezekből a fejezetekből elég sok igét fogunk a mai alkalommal felolvasni. Tehát Mózes második könyve második fejezetéből a 23. versnek az utolsó részétől kezdem olvasni a 25. terjedő verseket. Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez, és meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről, és megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Tehát igen, nyomorúságukban az Istenhez kiáltottak, Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, amelynek része volt, hogy nagy néppé teszi, és országot, földet ad nekik. És valóban azt lehet mondani, hogy ettől az időtől kezdve, ahogy itt olvastuk ebben a fejezetben, a második fejezetben, ezután kezdte Isten meg az ő szabadító munkáját Izrael fiainak életében, és elkezdődött az az esemény sorozat, amelyiknek a végén ők birtokba vehették az ígéret földjét, a Kánaán földjét. És Isten ezt az esemény sorozatot azzal indította, hogy elhívta Mózest. Elhívta Mózest arra a szolgálatra, a harmadik fejezetben ezt látjuk, csak a 10. verset olvasom el, megszólítja őt a csipkebokorban, ugye ez a jelenet ismerős a Szentírásból, amikor az Isten beszél Mózessel az égő csipkebokorból, és elmondja Mózesnek, hogy látván látta az ő népének nyomorúságát, és az Isten meg fogja szabadítani az Izrael népét, és azt mondja a 10. versben Mózesnek, hogy most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát Isten megbízza Mózest ezzel a feladattal, hogy a rabszolga sorsban élő népet, szinte a fogolyként élő népet, Egyiptomban tartózkodó népet hozza ki és vezesse ki Egyiptomból. Isten mindjárt Mózesre bíz egy üzenetet, mielőtt elmenne a fáraóhoz, és Mózes mindjárt ezzel az üzenettel kezdi a fáraóval való beszédet. Olvassuk el a 4. fejezetből, Mózes második könyve 4. fejezetéből a 22. és 23. verset. Tehát Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy engedje el az ő népét, az Isten népét, Izrael népét, és ez az üzenet volt, amit továbbítania kellett Mózesnek. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, első szülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Tehát még semmi nem történt, még a fáraó nem utasította vissza a kérést, a szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet, De az Isten mindjárt ezzel az üzenettel küldte Mózest. Ez volt az első, amit el kellett neki mondani, hogyha ő vonakodik elbocsátani az Izraelt, hogyha ő nem engedi el az Isten népét, akkor az Isten megöli az első szülöttét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Mózes fáraó meghallja a Mózes által továbbított isteni üzenetet, akkor megkeményítette az ő szívét, és nemhogy elengedte volna a népet, hanem azt olvassuk, hogy annál inkább sanyargatta. A helyzetük annál inkább rosszabb lett Egyiptomban. És az Isten ezután újra elküldi Mózest a fáraóhoz, és elmondja az Isten fáraónak Mózes által, hogyha nem engedi el a népet, akkor jön egy csapás. És ugye be is következett, a folyóvizek vérré váltak, akkor utána következett a második csapás, amikor békák borították el az egész földet, utána következett a tetvek csapása, utána az ártalmas bogarak csapása, nem is mondanám a többi csapás sorban, 9 csapást bocsát az Úr Egyiptomra. Minden egyes csapás következtében a fáraó megrendül, a fáraó elhatározza, vagy legalábbis szavaiban azt mondja, hogy igen, elengedi a népet. Mikor a csapás enyhül, amikor a csapás megszűnik, az ő szíve ismét megkeményedik, ismét nem bocsátja el a népet. Tehát ez így megy 9 csapáson keresztül. És mennyire elgondolkodtató ez a mozzanat, hogy az Isten ezzel küldi, az első üzenet mindjárt ez volt Mózes által, hogy el fogja venni az ő első szülöttét, hogyha nem engedelmeskedik az Isten parancsolatának. És ennek ellenére az Isten halogatja végrehajtani ezt a legborzalmasabb büntetést. Alkalmat akar adni a fáraónak és az egész Egyiptomnak, hogy igen, megtérjenek az Istenhez, hogy belássák, hogy van Isten az égben, és az Isten uralkodik. De ők vonakodtak, a fáraó is vonakodott, nem engedte el a népet, megkeményítette az ő szívét. És nézzük meg ezek után, hogy amikor a 9. csapás és a 3 napos sötétség csapása befejeződik, nézzük meg, hogy mit olvasunk a 11. versben. Tehát ugye ez a csapás is eredménytelen volt, a fáraó továbbra is megkeményítette az ő szívét. A 4. versben, a 11. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, amelyhez hasonló Izrael fiai közül kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között. Tehát az Isten, miután egyik csapás sem törte meg a fáraó szívét, egyik sem vezette megtérésre, az Isten ezt az utolsó, legborzalmasabb csapást helyezte kilátásba. És ebből az egy mozzanatból is azt láthatjuk, hogy az Istennek milyen végtelen a kegyelme, és az Isten mennyire hosszú tűrő. Mielőtt az Isten valahova az ítéletével lesújtana, az Isten nem mulasztja el, hogy ember szíveket kérleljen, hogy ember szíveket megszólítson, hogy embereket megváltozásra késztessen. És hogyha a kérlelés, az Isten minden erőfeszítése hiába való, az Isten bár vonakodva, de mégis megengedi a csapást az ember életében, de az Isten előtte mindenképpen figyelmeztet, és megpróbálja megóvni az embert az általa választott úttól. Nézzük meg, hogy mielőtt az Isten ezt a csapást végrehajtotta volna, ezt a legborzalmasabb 10. csapást, nézzük meg, hogy mit tett az Úr, milyen rendeléseket adott az üzletből. A 2., 3. És aztán majd mondom tovább, hogy melyik verseket, néhány Biblia verset felolvasunk, most előre nem mondom, majd mindig, amikor ott tartunk, mondom, hogy melyik versnél tartok. Először a 2. és a 3. verset olvassuk. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Az 5. terjedő verseket így olvasom. A bárány épp, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek, és legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen, és vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, húst pedig egyék meg azon éjjel, tüzön sütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt. A 11-től olvasom tovább. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitokat felövezve, saruitokat lábaitokon, és pálcáitokat kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. És a vér lesz, és a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És még a 22. verset olvassuk el. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hincsétek meg a szemöldök fát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Idáig olvastam kivonatosan az isteni rendelkezést, amelyet meg kellett valósítaniuk, meg kellett cselekedniük az Izrael fiainak. Tehát ez a rendelés miből állott? Kellett venniük egy bárányt, ezt maguknál kellett tartani 4 napig, és az első hónap 14. napján, ennek a napnak az estéjén ezt az állatot, ezt a bárányt vagy kecskét, aminek épnek kellett lenni, ezt meg kellett ölniük, és utána azt olvastuk, hogy a húsát meg kellett roston sütni, és meg kellett enni a bárány húsát kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ezen kívül az ajtófélfát a leölt állatnak a vérével meg kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, és az egész éjszaka folyamán a házaikban kellett maradniuk, nem volt szabad kimenni a házakból. Ez volt Istennek a rendelkezése, ez volt a pászka ünnep. És nézzük meg, hogy mit cselekedett ezek után az Úr. Azt olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 29-től a 33-ig terjedő versekben, hogy lőn pedig éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi székeiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását. És fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatál Mózest és Áront éjszaka, és mondta: keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mind ti, mind Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet minél hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, mindnyájan meghalunk. Tehát látjuk, hogy ez a csapás, amit az Isten előre kilátásba helyezett, be is következett. Az Isten ezen az éjszakán meglátogatta az egész Egyiptomot, és mindenhol az első szülött elveszítette az életét. És ez a csapás volt az, ami megtörte a fáraó szívét, és ami végül is arra késztette, hogy igen, elengedte Izrael népét. De mit olvasunk a Szentírásban? Az Izrael népe közül senkinek nem lett bántódása. Az öldöklő angyal elkerülte mind azokat a házakat, ahol az ajtófélen ott volt a vér, a leölt báránynak a vére. Tehát az öldöklő angyal elkerülte a csapással az izraeliták otthonát. Mint ahogy a bevezetőben említettem, a pászka ünnep ezt jelenti, hogy az elkerülés ünnepe. Hát ezért az elkerülés ünnepe, mert az Isten csapásai elkerülték Izrael népét, míg ellenben Egyiptomban minden elsőszülöttnek. De ez a pászka ünnepe, ez nem csak az erre való emlékezés volt, és ez nem csak ezt a jelentést hordozta magában, hanem ez az ünnep egyben előkép is volt. És ezután szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ennek az ünnepnek minden egyes mozzanata mire mutatott előre. Most végig fogjuk venni ezeket az eseményeket, és ezeket a cselekedeteket, amelyeket meg kellett tenniük Izrael fiainak, és meg fogjuk látni, hogy mindegyiknek megvan a maga nagyon fontos szerepe és rendeltetése. Mindjárt előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy ez az ünnep, a pászka ünnep, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, de ennél egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb szabadulásnak az előképe is volt, mert ez az ünnep előre mutatott Jézus Krisztusnak a szabadítására, amely által minden embert megszabadít a bűn szolgaságából, a bűn kötelékéből. Tehát ez egyben Jézus szabadítására, Jézus áldozatára való előkép is, és arra előre mutató ünnep is volt. Szeretnék egy idézetet olvasni a korintusi első levélből, és ezzel elkezdjük ezeknek a jelképeknek a pontos azonosítását, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol a korintusi első levélben, az áldozati báránnyal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy a Szentírás mennyire egyértelműen azonosítja ezt a jelképet is. A korintusi első levél 5. fejezetének a 7. versében a 2. rész ezt mondja, a Biblia vers többi részét majd kicsikét később olvasom, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Tehát maga a Szentírás, maga Pál apostol azonosítja ezt a bárányt Jézus Krisztussal. Tehát Pál apostol elmondja, hogy igen, amit leöltek ezen az ünnepen bárányt, az nem másra mutatott előre, mint Jézus Krisztus áldozatára, tehát a bárány maga Jézus Krisztus áldozatát jelképezte. Egyiptomban a bárány leülése a menekülésnek, a szabadulásnak a jele volt. De a Biblia azt tanítja, hogy mi mindannyian egyfajta rabságban vagyunk, ami a fizikai rabságnál, a fizikai szolgaságnál sokkal nagyobb megkötözöttséget jelent. És a Szentírás azt mondja, hogy ez a rabság, ez a szolgaság nem más, mint a bűnnek a rabsága, a bűnnek a szolgasága. És mi ennek az oka? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten jónak teremtette az embert, de az ember választotta a rosszat. Ádám és Éva nem az Isten útját választotta, hanem az Istennel szembefordult. De nem csak Ádám és Éva miatt van mi rajtunk, mindannyiunkon ez a szolgaság, hanem a Szentírás egyértelműen elmondja, én azt hiszem, hogy nem kell külön ehhez a Szentíráshoz folyamodnunk, hogy mindannyian vétkezünk. Tehát nem csak Ádám és Éva volt az oka a bűnnek, hanem mindannyian oka vagyunk a mi szolgaságunknak. Mindannyian cselekedjük a bűnt, cselekedtük és cselekedjük a bűnt. És ezáltal azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan megkötözöttségben vagyunk, amelyből emberileg szabadulni nem tudunk. A Szentírás arról beszél, hogy az Isten igazságossága kimondja azt, hogy ha valaki vétkezik az Isten örök erkölcsi törvénye ellen, annak a következménye a halál. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagy egy másik helyen azt olvassuk, az Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy amely lélek vétkezik ellenem, annak meg kell halnia. Mielőtt tovább mennénk, és egy picikét mélyebben belemennénk az áldozat kérdésébe, szeretnék csak azért annyit megemlíteni, hogy ez először olyan furcsa gondolatnak hat az ember számára, hogy az Isten kijelenti, hogy ha amit én mondok, ha te nem cselekszed meg, akkor te meg fogsz halni. Szóval valahogy az ember egy picikét úgy először idegenkedik ettől a gondolattól, hogy az Isten miért mondja ezt. De ne feledjük el, hogy az Isten azért mondja ezt, azért van ez az isteni végzés, hogy a bűn zsoldja, a bűn eredménye a halál, mert a bűn nem más, mint az életet jelentő isteni törvénnyel való szembefordulás. A bűn magában hordozza a halált. Ha valaki az Istennel szembefordul, ha valaki nem az Isten törvényei szerint él, az előbb-utóbb önmagára nézve is, és a környezetére nézve is csak szenvedést, fájdalmat és halált fog jelenteni. Tehát az Isten nem azért mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál, mert ő önkényesen valamit kijelentett, és hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy az Istennek tetszik, akkor az Isten lesújt rá, hanem az Istennek azért kellett megtenni, mert a bűn az megront mindent, az embert magát is átjárja, a környezetét is, és ahogy körülnézünk a világon, én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy a bűn halált hordoz magában. A bűn miatt nem maradhat fönn semmi sem örökké, a bűn szenvedést és halált jelent. Az Isten ezért mondja, hogy igen, aki vétkezik, annak meg kell halnia. És a bűnt a Szentírás a kovászhoz hasonlítja. Azt mondja, hogyha egy kicsi is van az emberben ebből a bűnből, az Istennel való szembefordulásból, akkor ez kovászként hat az ember életében, végül az egész embert átjárja. Tehát az egész embert alkalmatlanná teszi az életre, az örömre, hogy másoknak is az áldására éljen. És az isteni igazságszolgáltatás így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Istenről azt olvassuk, hogy az ő lényében az igazság és a szeretet teljesen egybe kapcsolódik. És az Isten szeretete volt az, ami erre a reménytelen helyzetre, a bűnben megkötözött ember helyzetében megoldást hozott. A Szentírás arról beszél, hogy mindjárt a bűnbeesés után az Isten elmondta az embernek a szabadulás lehetőségét, hogy jön majd egy helyettes, jön majd valaki, aki átvállalja azt a szenvedést és azt a büntetést, amelyet nekem, a bűn elkövetőnek kellene elszenvednem. És a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy ez a valaki majd, már az Ószövetségben is egyértelműen minden erre mutatott, hogy ez a valaki majd Jézus Krisztus lesz, aki emberként fog megszületni, asszonytól fog megszületni, bűn nélkül fog élni ebben a földi életben, az Istennel való állandó összeköttetés által, és nekünk embereknek, minek utána emberré lesz, a bűn nélküli élet példáját is megmutatja. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, és visszautalni az igére a Mózes második könyvében. Emlékszünk, hogy mit olvastam, hogy a báránynak milyennek kellett lenni? Ennek a báránynak épnek kellett lenni, teljesen épnek, fogyatkozás nélkül valónak. Igen, mert ez szimbolizálta Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus valóban bűntelen életet élt, teljesen tökéletes volt, és így élte az emberi életet, a mi életünket, és ezért neki nem kellett volna meghalnia, hiszen ő bűntelen életet élt. De a Szentírás arról beszél, hogy itt történik a helyettesítés, itt jön Jézus áldozata, hogy ő az Atya által meg lett terhelve mindazokkal a bűnökkel, amelyeket mi elkövetünk. Jézus meg lett terhelve ezekkel a bűnökkel, és ezekért a bűnökért kellett neki olyasmit elszenvedni, amit mi emberileg alig tudunk elképzelni, hogy milyen gyötrelmet jelentett Jézusnak mindez, amit el kellett szenvedni miértünk emberekért. Igen, ez volt a helyettesítés, és Jézusnak ezért kellett meghalnia. Szeretnék megint visszautalni a pászka ünnepére. Mit kellett tennie minden családnak? Mit kellett tenniük a bárányjal? Saját kezülek kellett megölniük. Én azt hiszem, hogy ebben az egy mozzanatban is annyi tanítás rejlett, mert igen, érzékeltetni akarta velük, hogy az ő szabadulásukért, hogy ők szabadok legyenek, hogy a bűn fogságával is megszabaduljanak, egy ártatlannak kell majd meghalnia. És szeretnék csak arra utalni, hogy olvastam az előbb, hogy ezt az állatot az első hónap 10-én kellett magukhoz venniük, és csak 14-én kellett megölni. Ezt 4 napon keresztül maguknál tartották. Nyilván etették, gondozták, és utána kellett megölni. Micsoda tanítás volt ez. Nyilván, hogy valamilyen kontaktus is kialakult már azzal a kis ártatlan állattal, és micsoda tanítás volt mindezt átélni, hogy egy ártatlan valakinek, az Isten egyszülött fiának kell majd én érettem meghalni, hogy ne nekem kelljen örökre megsemmisülni, hanem Jézus szenvedett helyettem, amit nekem kellett volna elszenvedni. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy ez az ünnep és az áldozati bárány előre mutatott az igazi szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére rendelte el az Isten, de egyben előre mutatott erre az igazi nagy szabadulásra. De nézzük meg, mit kellett továbbá tenni a leölt állat vérével. Azt olvastuk, hogy amikor megölték az állatot saját kezüleg, akkor a véréből az ajtófélfára és a szemöldök fára kellett kenni. Vajon mit jelképezett ez? Ez egyértelműen megmutatta, hogy nem volt elég, hogy leölték az állatot. Nem volt elég az, hogy ők hittek az igazi szabadulásban, hogy hittek abban, hogy majd jön a bűn kérdésére megoldás, hogy majd Jézus Krisztus az életét fogja adni azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ez nem volt önmagában elég. Nekik a hitüket, az ebbe vetett hitüket ki kellett fejezni azzal, hogy felkenték az ajtó félfára a vért. Tehát ezt az áldozatot, Jézus Krisztus bekövetkezendő áldozatát, és ezt az áldozatot, ugye, ami akkor a Pászka bárány ünnepe alatt, Pászka ünnepe alatt volt, ezt nekik érvényesíteni kellett a saját maguk életére. Csak akkor került el őket az öldöklő angyal, hogyha ők teljes mértékig hitték, hogy az ő személyes életük, az ő személyes megszabadulásuk is a leölt állatnak a vérében van. Tehát, hogyha ők hittek abban, hogy ők ezáltal személyesen megszabadulnak, akkor szabadultak meg. Tehát nem volt elég megölni a bárányt, az ajtó félre kellett kenniük ebből a vért. Mi ebből a mi tanulság, mi ebből a tanulsága mi számunkra, mit akar ez jelképezni? Nekünk sem elég az, hogy elfogadjuk elméletben azt, hogy igen, Jézus Krisztus valóságos személy volt, Jézus Krisztus az Isten fia volt, Jézus Krisztus áldozata azért következett be, hogy én örök életet nyerhessek. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha idáig eljutunk, ez még kevés. Nekünk személyesen kell igényelnünk a bűntörlő vért. Nekünk személyesen kell igényelnünk, hogy az én életemben is hozzon megoldást. A megváltás csak akkor lehet hathatós az én életemben, hogyha ez személyessé válik. Nekem igényelnem kell a saját életemre, az én bűneim eltörlésére is az áldozatot. És ha valaki ezt nem tette meg, akkor a leölt bárány, a leölt áldozat hiába való volt az ő életében. És nézzük meg ezek után, hogy mivel kellett felkenni ezt a vért az ajtófél fára. Azt olvassuk, hogy izsóppal kellett ezt megtenni. Az izsóp a megtisztulásnak a jelképe volt az Ószövetségben, és ennek a jelképes kijelentését a Zsoltárok könyve 51. fejezetéből, a 9. versből olvashatjuk. Az 51. Zsoltárból, az Ószövetségben egyébként többször találunk erre rendtartást, amikor izsóppal kellett megtisztítani különféle dolgokat, de nézzük meg az átvitt értelmi jelentését. Az 51. Zsoltár 9. versében Dávid így imádkozik: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tehát mennyire különös jelkép ez, hogy a vérbe mártott izsóp, ez hoz tisztaságot. Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Tehát a kiöntött, kiontott vér által szerez az Isten szabadulást, bűnök bocsánatát az ember számára, és így szabadítja meg az embert ebből az igazi megkötözöttségből, a bűn szolgaságából. De nézzük meg ezek után a további részleteket. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy nem volt elég az, hogy ők megölték a bárányt, nem volt elég az, hogy izsóppal az ajtófélfát és a szemöldökfát megkenték, hanem ennek a báránynak a húsát is meg kellett enni. Nézzük meg, hogy ez mit jelképezett, és ez milyen tanítást hordoz magában. János evangéliuma 6. fejezetéből olvassuk el az 53-tól az 54-ig terjedő verseket, valamint a 63. verset. János evangéliuma 6. fejezetében a következőt olvassuk. Mondta azért nékik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És nézzük meg, hogy Jézus hozzáfűz ehhez a mondani valójához még egy magyarázó megjegyzést, hogy mindenki félreérthetetlenül megértse, amit mondani szándékozik. A 63. versben így folytatja: a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát mit mondott Jézus? Jézus azt mondja, hogy nekünk táplálkozni kell az ő testével és az ő vérével. Mit jelent az ő testével táplálkozni? Azt jelenti, hogy azokat a beszédeket, amelyeket Jézus szólt, azokat a tanításokat, amelyeket Jézus képviselt, amelyeket tanított. Ezeket olvasni, ezeket megérteni, ezeket a szívünkbe forgatni, és e szerint élni a mi életünket. Tehát arról beszél a Szentírás, arról beszél Jézus ebben az ünnepben is, hogy nekünk mindez akkor válik a mi lelki épülésünkre, akkor lesz nekünk ebből lelki életünk, hogyha mi az Isten igéjét forgatjuk, az Isten igéjét olvassuk, és valóban úgy táplálkozunk ezzel, mint ahogy a fizikai étellel táplálkozunk. A fizikai étellel hogy táplálkozunk? Ugye teljes rendszerességgel. És ez ad a mi fizikai testünknek erőt, ebből van a mi életünk. Jézus ugyanehhez hasonlítja az ő igéjét, az ő beszédeit. Hogyha mi ezzel nem táplálkozunk, akkor hiába az áldozat, hiába minden, amit Jézus értünk tett, akkor bennünk nincs élet, nincs bennünk lelki erő, mert a beszédek, amelyeket Jézus szólt nékünk, az lélek és élet. De nézzük meg a következő jelképet is. Azt olvastuk, hogy amikor megölték ezt az állatot, és elfogyasztották a húsát, akkor ezt keserű füvekkel kellett megenni. Vajon mit jelentett ez, hogy keserű füvekkel kellett enni? Ugye a keserű füvekkel való megevése az áldozat húsának, ugye ez utalt az egyiptomi szolgaságnak a keserűségére, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átvitt értelemben is igaz, mert ha mi Jézus áldozatára emlékezünk, ha mi megértjük, hogy mit jelent igazából Jézus áldozata az én életemben, akkor a Biblia szavaival élve ez igazi keserűséget kell, hogy kiváltson belőlünk, igazi megkeseredést. Szeretnék a Szentírásból ezzel kapcsolatban is egy újszövetségi igehelyet olvasni, Apostolok cselekedetéből a 2. fejezet, 37 és 38. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, néhány mondattal szeretnék csak utalni az előzményekre. Jézus Krisztus halála és feltámadása után, amikor a Szentlélek kitöltetett már a tanítványokra, az apostolokra, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok, az apostolok a Szentlélek erejétől kísérve nagy hatalommal és erővel tettek bizonyságot a meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusról. És Péternek egy beszéde van itt lejegyezve apostolok cselekedete 2. fejezetében, amelyben nagyon határozott bizonyságot tesz a zsidóknak arról, hogy ők voltak azok, akik megölték az ártatlant, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, sőt a legkegyetlenebb módon megölték, pedig ő volt az a megígért messiás. Tehát ebben a fejezetben végig olvashatjuk azt, hogy Péter milyen beszéddel fordul a zsidókhoz, hogy ébredgesse az ő lelkiismeretüket, hogy döbbenjenek rá, hogy micsoda hatalmas bűnt követtek el. És nézzük meg, hogy a nép hogy reagált. A 37. versben ezt olvassuk, tehát a 2. fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyánfiai férfiak? Péter pedig mondanékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát mit mond Péter? Pontosabban Péter beszédének a hatására milyen kérdés fakadt föl a népből, és minek a következtében? Azt olvastuk, hogy amikor hallották Péter beszédét, szívükben megkeseredének, és feltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy az igazságot, amikor megismerték, hogy hol követtek el hatalmas bűnt. Beismerték azt, hogy, és meglátták azt, hogy mit követtek el ők Jézus ellen, akkor ez a szívükben egy mélységes megkeseredést idézett elő. És szeretnék annyit elmondani, hogy enélkül, a megkeseredés nélkül Jézus áldozata szintén nem ér semmit a mi egyéni életünkben. Ha mi nem keseredünk meg azon, hogy milyen vagyok, hogy mennyiszer vétkeztem, hogy mennyiszer voltam önmagam és a környezetem kárára, és ha nem keseredek meg azon, hogy mindez Jézus életébe került, és én is súlyosbítottam Jézus szenvedését, ha nincs meg ez az igazi bűnbánat, ez az igazi megkeseredés, akkor Jézus áldozata az én életemben semmit nem jelent, és nem fogom tudni igazából elérni az én bűneimtől való megszabadulást. Szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban olvasni a Korintusi második levélből. A Korintusi második levél 7. fejezetéből szeretném olvasni a 9. és 10. verset. Így olvasom. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát azt látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen mondja, hogy igazi megszomorodás, igazi megkeseredés nélkül az ember nem juthat igazi bűnbocsánathoz, nem szabadulhat meg az ember, és a Krisztus áldozata a mi életünkben nem hoz eredményt, hogyha nem fordulunk szembe önmagunkkal, hogyha nem keseredünk meg a saját bűnünk és hibáink felett. De nézzük tovább, mit olvastunk Mózes második könyvében, hogy a pászka bárányt nem csak keserű füvekkel kellett elfogyasztani, hanem kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani és megenni. Ezzel kapcsolatban is olvasunk egy új szövetségi igét, egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, a Korintusi első levélből az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassuk, azt az igét, amelyre az előbb már utaltam, aminek egy részletét már az előbb felolvastam. Tehát még egyszer a Korintusi első levél 5. fejezetének a 7. és a 8. verse a következőt mondja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Az előbbi gondolatnál már említettem, hogy a Szentírásban a kovász a bűnnek a jelképe. És nézzük meg, mit mond Pál apostol. Ne régi kovásszal ünnepeljünk, tisztítsuk el a kovászost, hanem mivel ünnepeljünk, tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát mire utal ez a jelkép? Egyértelműen arra utal, hogy ha valaki megismeri Jézus áldozatát, elfogadja a saját életére nézve, hogyha igényli a bűntörlő vért, hogy megszabaduljon, ha igazi bűnbánatra is eljutott, akkor mi szükséges? Szükséges az, hogy megváltozzon az ember élete. Szükséges az, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből. Szükséges, hogy kovásztalanok legyünk, tehát szembeforduljunk mindazzal, ami a mi megkötözöttségünket jelentette. Jézusnak mitől kellett bennünket megszabadítani, és mitől kell megszabadítani? A mi elkövetett bűneink kötelékéből kell, hogy megszabadítson. De Jézus nem azért akarja adni a bűnbocsánatot nekünk, hogy most én megszabaduljak, de holnap ugyanebben a rabszolgaságban éljek, és semmi változás ne legyen az én életemben. A megváltásnak nem ez a célja. A megváltásnak mi a célja? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten az embert bűn nélkülinek, az Isten képére teremt, Isten képűségre teremtette az embert. A Biblia arról beszél, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De a bűn megrontotta ezt az isteni képmást az emberben. És az Istennek az a célja, hogy az ő képmása ismét kiábrázolódjon bennünk. Tehát, hogy a mi megromlott jellemünk, a mi megromlott emberi lényünk ismét visszaálljon. Pál apostol így fogalmaz, hogy amíg ismét kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ez a megváltásnak a célja. Ehhez szükséges a mi elkövetett bűneinkre való bocsánat. Ez mindenképpen szükséges hozzá, de nem elégséges. Az szükséges, hogy mi meg is változunk a mi életünkben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Szentírásból, a Kolossé beliekhez írott levélből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében egészen gyakorlati módon fogalmaz Pál apostol a Kolossé belieknek, így olvassuk. Az 5. fejezet, 3. fejezet 5. versétől kezdve. Azt mondja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól, ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyaládatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egész gyakorlati módon szólít Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi egyszer bocsánatot kérünk az Istentől, ha mi igényeljük a bűn törlő vért, akkor ne maradjunk meg tovább a bűn kovászában. Töröljétek el és öldököljétek meg, azt mondja, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a fösvénységet, a fölgerjedést, a haragot, és sorolja mindazokat, amik az emberi jellemet eltorzítják, amiben nem vagyunk egyáltalán az Istenhez hasonlók. Azt mondja, hogy ezt mind távoztassátok el. Igen, a megváltásnak ez a célja, és ezért kellett a húsvéti bárányt kovásztalan kenyérrel együtt elfogyasztani. De nézzünk meg még egy tanítást erre vonatkozóan, még egy fontos tanítást az egész cselekmény sorozattal kapcsolatban, amit a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásuk érdekében. Figyeljük meg, hogy mielőtt az Isten az igazi szabadulást hozta volna a számukra, ezeket, amikről most részletesen beszéltünk, mindezeket az utasításokat adta nekik az Isten. Szeretném kérdezni, hogy egyet is elhagyhattak ezek közül? Ha valamelyiket elhagyták volna, akkor az öldöklő angyal, ahogy a Szentírás mondja, az ő házukat is meglátogatta volna a csapással. Tehát a menekülésnek egyetlen egy útja volt, és pedig az, hogy az Isten minden parancsához, az Isten minden előírásához hűségesen ragaszkodtak. És ebben a mozzanatban, és ebben a részletben is azt látjuk, hogy óriási tanítás van. Az Isten az ember elé tárja a bűnből kivezető utat. Az Isten feltárja az ember előtt a szabadulás lehetőségét. De nézzük meg a Szentírást. Az Isten nem két utat mutat, nem több utat. Nem az emberre bízza, hogy milyen úton és módon fog az ő bűneiből megszabadulni. Az Isten egyetlen egy utat mutat az embernek, amin keresztül a bűn problémájára megoldást nyerhetünk, amin keresztül a bűn szolgaságából megszabadulhatunk. És ha mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, ha mi hiszünk a bűntörlő vérben, ha mi igényeljük a szabadulást a mi életünkben, a mi egyéni életünkben, akkor nekünk is Isten minden parancsolatát komolyan kell vennünk. Az Isten, amikor valamit kijelent, nem tréfál. Az Isten nem komolytalanul mond nekünk valamit, hogy hát én ha akarom, ezt megcselekedhetem, ha akarom, nem cselekedhetem meg. Az Isten, amit mond, a legkomolyabban mondja az embernek, és nem bízza én rám, hogy felül bíráljam. Nem bízza én rám azt, hogy valami hasonlót cselekedjek helyette, amit ő mondott. Amit az Isten mond, azt úgy és abban a formában kell megcselekednünk, mert különben nem biztosított számunkra a szabadulásnak az útja és lehetősége. Annyira szép igéket látunk a Szentírásban ezzel kapcsolatban, most már csak röviden szeretnék kívülről utalni például egy igére, Mikeás könyve a következőt mondja, megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. A Szentírásban ezzel találkozunk mindenhol. Az Isten megjelentette nekünk embereknek, hogy mi a jó, és mit kíván az Isten tőlünk, és mit kell, hogy cselekedjünk, ha az örök életet el akarjuk nyerni, ha meg akarunk szabadulni a rabszolgaságból, a bűn fogságából. De mi szükséges ehhez? Ehhez szükséges, és most szeretnék visszautalni, a bárány húsával való táplálkozás, tehát az igének a tanulmányozása, az igének az ismerete, hogy én megismerjem azt, hogy az Isten mit kíván én tőlem, hogy megismerjem azokat az elveket, amelyek szerint, ha élek, amelyek, ha megvalósulnak az én életemben, akkor az Isten örök életet ad nekem. Igen, meg kell ismernem az Isten akaratát, és ehhez kérni az ő segítségét, hogy segítsen, hogy meg is valósulhasson. De akkor viszont az Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogyha én őt keresem, az ő útjain járok, és azt cselekszem, amit ő parancsolt,
1: akkor biztos lehetek benne, hogy az öldöklő angyal engem is el fog kerülni, tehát biztosak lehetünk akkor az isteni szabadításban. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon jól ismert igehelyre hivatkozni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24-től a 27-ig terjedő versekben nagyon jól ismert Biblia vers a hegyi beszéd végén mondja el Jézus Krisztus a következőket. Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az ellenkezőjét már el sem olvasom, mert Jézus utána elmondja, hogy ha valaki hallja tőle a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, az az ember nem kősziklára építetett, azt a csapások, azt a viharok, az élet viharai, és az Isten ítélete el fogja sodorni. Az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy menekülés van az ember számára, amit az Isten az ember elé tárt. De ugyanakkor az Isten azt akarja, hogy mi ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Az Isten azért beszél ennyire nyíltan erről, hogy mi megismerjük. Mert az Isten kérlel bennünket arra, hogy válasszuk az életet, válasszuk a mi saját javunkat. De az Isten nem erőszakol senkit. Az Isten nem erőlteti rá még az örök életet sem az emberre, még a szabadulás sem erőlteti az emberre. De ugyanakkor az ember elé adja az életet és a halált. Azt olvassuk Ezékielnél, az Isten maga ezt mondja, elődbe adtam ma az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Az Isten más nem tud tenni, mint feltárni a lehetőségeket, és kérlelni bennünket, hogy mi az életet válasszuk, azokat, azt az utat, amelyet ő határozottan és világosan megmutatott az ő igéjében. Ez volt a pászka ünnepe. Ennyi mindent jelentett, ennyi mindenről beszélt a zsidóknak és Izrael népének is, mert nem csak az Egyiptomból való szabadulásra mutatott, mint ahogy említettem, hanem előre mutatott az igazi szabadulásra. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, hogy azt mondja az Úr a népnek, a 14. versben, most megint mondom majd az igéket, néhány verset olvasok, Mózes második könyve, 12. fejezet, 14. vers, és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. És nézzük meg utána a 24-től terjedő verseket. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a szertartás, akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom belieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. És az utolsó igét a 42. versből olvassuk el. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. Tehát igen, az Isten ezt örök rendtartásként adta az Izrael fiainak, hogy valóban cselekedjék ezt ennek az eseménynek az emlékére, és az igazi szabadulásra való előremutatásként. És az ünnepekkel kapcsolatban általában csak annyit szeretnék most itt megjegyezni, hogy figyeljük meg, nagyon lényeges volt ez, amit az előbb felolvastam, hogy azt mondja nekik az Úr, hogy amikor majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mire való ez a pászka, akkor mondjátok el nekik. Tehát ezeknek az ünnepeknek minden mozzanata, mint ahogy az előbb szóltunk róla, tanítást rejtett magában. Ez nem csak egy szokás volt, ez nem csak egy hagyomány volt, hogy hát a régiek is így csinálták, akkor mi is így csináljuk, esetleg még módosítunk is rajta. Nem, hanem ennek minden egyes mozzanata tanító erejű volt. És azt mondja, ha majd a ti fiaitok megkérdezik, hogy ezt miért csináljátok, mondjátok el neki az értelmét, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. És valóban ez az ünnep, mint ahogy említettük, előremutatott Jézus halálára, az igazi áldozatra, az igazi szabadulásra. És Jézus halála pontosan ekkor következett be, pontosan a húsvét ünnepén. Szeretném idézni a Szentírásból Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től a 20-ig terjedő verseket, kivonatosan idézném ezt a szakaszt, Máté evangéliuma 26. fejezetéből, a 17-től kezdődő versekben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be. Elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján a húsvéti bárányt. És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be. Elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján, a húsvét estén, ugye elfogyasztotta velük a

ünnep estén elfogyasztotta velük a bárányt, és ennek a pászka ünnepnek a keretében iktatta be Jézus az úrvacsorát. Ezért volt ez az utolsó vacsora, mert ugye ez az utolsó érvényben levő pászka ünnep volt, hiszen Jézus halálával a pászka ünnep is érvényét veszítette, hiszen a valóság megtörtént. Már többé nem volt szükség valami előképre, ami előre vetíti ezt az eseményt, hiszen a valóság bekövetkezett. Csak szeretném idézni azt az igét, amit két héttel ezelőtti előadásban hallottunk a Kolossé beliekhez írott levélben. Pál apostol azt mondja, hogy ezek az ünnepek, ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Tehát a pászka ünnep is, mint minden ószövetségi ünnep, érvényét veszítette Jézus halálával, mert ezek csak árnyékai voltak, előképei voltak az igazi szabadulásnak, de a valóság Krisztusé, ahogy Pál apostol mondja, Krisztusban teljesedik be, tehát így ezekre, így ilyen formában már nincs tovább szükség. De ugyanakkor Jézus ezen az ünnepi vacsorán, a pászka ünnep alkalmával, az utolsó pászka ünnep alkalmával beiktatta az úrvacsorának a rendtartását. Erről most csak néhány szót szólnék befejezésképpen, hiszen erről az ünnepről, erről az új szövetségi ünnepről, amit Jézus maga alapított és iktatott érvénybe, erről majd március 16-án fogunk részletesen szólni, amelyik előadásnak a címe a keresztség és az úrvacsora ünnepe, akkor teljes részletességgel szólunk róla. Most csak egyetlen egy igét szeretnék befejezésül az úrvacsoráról felolvasni. A korintusi első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Korintusi első levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig így olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát ez az ünnep, az úrvacsorának az ünnepe, amelyet Jézus mutatott meg a tanítványainak, ő léptette ezt életbe. Mire utal? Jézus áldozatára utal, Jézus megtört testére utal, Jézus kiontott vérére utal. De ugyanakkor a 26. versben összefoglalóan ezt mondja Pál apostol, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ahogy a zsidóknak, az Izrael népének a pászka ünnepe visszatekintés volt az egyiptomi szabadulásra, és előretekintés a jövendő szabadítása, Jézus szabadítására, ugyanígy az úrvacsora ünnepe is, amit Jézus érvénybe léptetett, kettős jelentőséggel bír, két dologra hívja fel az ember figyelmét. Visszaemlékezni az áldozatra, visszaemlékezni Jézus áldozatára, ami lehetővé teszi a bűnből való szabadulást. És utána mit mond? Ezt addig hirdessétek, amíg ő eljövend. Ennek is van egy előkép szerepe, mert előre mutat majd arra a szabadulásra, amikor az Isten a bűnből megváltott embert, a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus vérén által megváltott embernek, majd az örök életet örök otthonául adhatja. És az úrvacsora ennek a kettős tanításnak a célját tartalmazza. Tehát visszatekintés Jézus áldozatára, és előretekintés Jézus második eljövetelére. Ennyit szerettem volna mondani a pászka, illetve húsvét ünnepéről. A következő alkalommal, mához két hétre, a kovásztalan kenyerek ünnepéről fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most 10 perc után kérdezésre és beszélgetésre lesz lehetőség. Köszönöm szépen! Akkor kezdjük el a beszélgetést. Igen. És amennyiben tudok, válaszolok a kérdésekre. Igen. Fölhangosítom a kérdést, mert lehet, hogy ott hátul nem mindenki hallotta. Azt kérdezte itt elől az egyik kérdezőnk, hogy miért volt az a rendelkezés, hogy nem volt szabad nekik éjszaka kijönni a házukból.

Tehát ugye, hogy az volt a rendeletben, tehát Isten azt adta ki parancsban, hogy cselekedjék meg mindezt, és maradjanak egész éjjel a házukban. Én a következőt látom és gondolom ebben, hogy az isteni oltalom alávaló helyezésnek a jelképe volt ez. Tehát amíg csak egy igét szeretnék például idézni, hogy például a Szentírás azt mondja, hogy menj be én népem, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtóidat magadra egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Ennek az igének is nagyon-nagyon mély jelentősége van. De én ebből a mozzanatból én azt érzem, hogy az isteni oltalomban való megnyugvás addig, amíg az Isten haragja elvonul felettük. Mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen hatást váltott ki azért ez az egyiptomi emberek. Tehát, hogy micsoda bánat, micsoda keserűség, sőt, esetleg micsoda elkeseredett düh is lehetett bennük, hogy most képzeljük el, ugye, ahogy olvastuk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, akinek a házában, vagy nem volt senki, és egyetlen egy ház, ahol halott ne lett volna. Tehát nyilván, hogy az Isten védeni akarta őket mindenképpen a mindenféle vihartól, és hogy valóban az ő védelme alatt legyenek az ő házaikban, és az Isten szabadítását várják, ugye amikor megjön majd a rendelet, hogy na hát igen, ugye a fáraó elengedi a népet, és akkor vonulhatnak, és akkor kimehetnek. Szóval én ezt látom ebben a mozzanatban. Igen, tessék, Gyuri? A kérdés úgy hangzott, hogy vajon a Jézus Krisztus születése és megjelenése előtt élő emberek vajon tudhattak-e arról, hogy ezek mit jelentenek igazából, hogy ez Jézus Krisztusra mutat, hiszen ugye Pál apostol azonosítja egyértelműen, legalábbis ezeket az igéket olvastuk itt az előbb a Szentírásból. Most erre én azt szeretném mondani, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők értették pontosan ezeknek a jelentését. Hiszen amikor az Isten Mózesnek adta a törvényeket és a rendelkezéseket, amikor Mózes 40 napon keresztül a Sínai hegyen volt az Istennel. Az Isten ugye nem csak a 10 törvényt adta neki, hanem ugye az összes rendtartást, az összes ceremoniális törvényt, mindenről részletes felvilágosítást adott Mózesnek Isten, és Mózes biztos vagyok benne, hogy ezt elmondta a népnek. A Bibliában ugye a lényege van leírva, le van írva a rendtartás, és ugye mi a Szentírásból más részekből egyértelmű azonosításokat találunk, de az biztos, hogy az Isten elmondta mindezt részletesen Mózesnek, és Mózes tovább is adta a népnek. Most még annyit szeretnék ezekről így az ünnepekről általában mondani, ezt az előadásban nem említettem, azért nem említettem tulajdonképpen, mert hogyha valaki meghallgatja az előző előadást, és nyilván többen hallották a 2 héttel ezelőtti előadást, ott egyértelműen tehát elmondásra került, hogy az tavaszi ünnepkörnek mindegyik ünnepe Jézus Krisztus első eljövetelére mutatott. Jézus Krisztus első eljövetelének, áldozatának valamelyik mozzanatára mutatott rá, míg az őszi ünnepkör Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozó tanításokat tartalmazta. Tehát ez az első ünnepkör, ez a tavasz ünnepkör Jézus halálára, első megjelenésére utalt minden részletében, és biztos vagyok benne, hogy a zsidók pontosan tudták ezeknek a jelentését. Még azért annyit hadd mondjak, hogy az biztos, hogy voltak időszakok a nép életében, amikor feledésbe merültek a tanítások, amikor az ünnepeket sem gyakorolták úgy, ahogy kellett volna, sőt, egyáltalán nem gyakorolták, voltak ilyen időszakok is. De utána, amikor ők újra elkezdték a Szentírást kutatni, és újra felelevenítették mindazokat, amelyeket esetleg régen abba hagytak már, vagy nem gyakoroltak az Isten utasításait félretették, és utána újra egy reformáció az Isten igéjéhez való visszatérés volt, akkor utána ők újra elkezdték ezeket az ünnepeket gyakorolni, és biztos, hogy az igazi értelemben. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban úgy van ez, hogy a zsidó nép életében azt látjuk, hogy nagyon sok minden az ő cselekedeteikben egy idő után gépiessé vált. Tehát nagyon sok mindent ők megszokásból cselekedtek. Ugye Jézus mondta is, hogy tehát ugye visszahivatkozott sok esetben a különböző régi gyakorlatra, és az Ószövetségben is határozott utalást látunk arra vonatkozóan, amikor azt mondja az Isten, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket, és miért szaporítjátok csak a vért, és szóval egyszerűen az Isten elhatárolta magát sok esetben a népnek az ünnepléstétől. Amikor ők nem átéléssel, nem azzal a lelkülettel gyakorolták, ahogy igazából az rendeltetett, akkor az Isten nem tudott az ő ünneplésükre tekinteni, és nem tudta ezeket elfogadni.
de ugyanakkor, mikor volt egy igazi megéledés, megújulás a nép között, ami mindig azzal kezdődött, hogy az Isten igéje került a középpontba, a megírott isteni törvény, akkor ugyanakkor mindig igazából átéléssel tartották meg ezeket az ünnepeket, és akkor el is végezte a lelkükben mindazt, amiért rendeltettek. De ha belegondolunk, micsoda csodálatos gondolat ez az Isten részéről, hogy az ószövetségi népnek egy évben, minden évben, hogyha ők ezt hűségesen ugye tartották, minden évben a megváltás különböző eseményeit átélhették. Ezeket a tanításokat újra és újra átélhették. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ők élhettek volna folyamatosan a Krisztus várás égő lelkületében, és pontosan tudniuk kellett volna, hogy minden hogy fog bekövetkezni. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek is eltorzultak azért egy idő után, amikor a formaiasság váltotta fel az élő hitnek a helyét, és hát akkor azokban az időkben valóban az ünnepre is rányomta ez a bélyegét, és nem olyan volt, ahogy az Isten ezt előre elgondolta. Igen? Igen, hallottuk azt a kérdést, hogy mi volt ennek a jelentése, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy megkeményíti a fáraó szívét, és hogy nem fogja elengedni az Izrael népét. Na most erre azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy óriási kérdés a Szentírásban, az egész gondolatkör, amit érintettél, mert tulajdonképpen ez az egész emberi szabad akaratnak a kérdése, és egyáltalán az emberi választásnak a kérdése. Talán onnan kellene kiindulnunk, hogy az Isten egyetlen egy embernek a szabad választását nem befolyásolja, nem erőszakolja. Késztetéseket ad a jóra, és az embertől önmagától függ, hogy az ember azt visszautasítja, vagy pedig az ember él azok szerint, és elfogadja az Istennek a késztetéseit. Most nem szeretnék sok-sok példát, meg sok-sok biblia verset idézni, csak röviden szeretném elmondani a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az embernek szabad akaratot, a szabad akaratot adott, nem befolyásol, nem erőszakol az embere semmit, de készteti a jóra. Na most az Isten azt is látja minden egyes emberről, hogy az ember hogy fog dönteni. Az Isten minden élethelyzetben mindenkiért mindent a legmesszebb menőkig megtesz azért, hogy megmenthesse, és hogy minden embernek ott legyen az a bizonyság majd az életében, hogy az Isten értem is mindent megtett, hogy én a jót válasszam, de az isteni előrelátás az megvan. Az Isten pontosan tudja, hogy én vagy a másik ember mit fog cselekedni egy adott helyzetben. És az Isten ugyanezt látta a fáraóról is, hogy a fáraó majd ugye meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni a népet. És amikor itt azt olvassuk, ugye, hogy megkeményítem a fáraónak a szívét, akkor ez nem azt jelenti, hogy az Isten hozott egy olyan változást létre a fáraó szívében, hogy egy Isten felé forduló szívet egyszer csak megkeményített, hanem az Isten hagyta azt az állapotot, nem tett semmi csodát annak érdekében, nem avatkozott bele erőszakkal a fáraó életébe sem, hagyta a dolgokat a saját medrükben folyni, hogy a fáraó az ő szíve szerint tudjon cselekedni. Szóval az Isten megtehette volna azt is például, hogy valami csodával vagy valami kényszerrel rávegye a fáraót már az első mondat után, hogy elengedje. Megtehette volna. De az Isten nem ezt tette. Engedte, hogy az ő keménységében tovább menjen, megkeményítette a szívét. Tehát nem úgy, hogy ő adott neki rossz gondolatokat, hanem nem hárította el csoda folytán, és nem avatkozott bele előszakkal az ő elgondolásába, hanem hagyta az ő szívének a cselekedetét, hogy azt valósítsa meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Isten felé forduló szívre adott volna ő egy kemény lelkületet, hanem engedte, hogy az ő cselekedete és az ő elgondolása az meg is valósuljon. És az Isten látta pontosan előre, hogy ennek ez lesz az eredménye, látta, hogy nem fogja elengedni a népet, majd csak az utolsó csapás fogja megtörni, és azt sem azért töri meg, mert ő az Isten felé fordul, hanem ugye a csapásnak a súlya az, ami megtöri őt igazából. De az Isten soha senkit se pozitív, se negatív irányba nem erőszakol, és nem teszi az Isten, hanem a szabad akaratot mindenképpen figyelembe veszi. Igen? Igen. Nagyon sok részletet nem tudunk ebből az egész történetből, vagy egész pontosan ez hogy ment végbe, de a
Azt például konkrétan tudhatjuk, most az igaz, hogy ez nem egészen kisgyerekekre vonatkozik, amit most mondani fogok, de azt például tudjuk, hogy sok egyiptombeli keresett menedéket az izraelita házakban. Tehát ugye egy ilyen utalást is olvastunk, hogy aki a te házadban van, meg ott tartózkodik, tehát sokan menekültek az izraelitákhoz védelemért. Sokan, hiszen a zsidók azért közöttük éltek, ha nem is tudták, sőt, a gyakorlatban nagyon kevéssé tudták az igaz Isten ismeretét ott terjeszteni, mert ugye az ő életük is eléggé elfordult, ugye a rabszolgaság következtében, meg sok minden következtében, de mégis akik felismerték az ő hitüknek magasabb rendű voltát, és akik ezeket a csapásokat mind látták, már a korábbi csapásokat, hogy bekövetkeztek, azok menedéket találhattak az izraelitáknál. És ezért is olvassuk, hogy amikor Izrael népe kivonult, akkor nem csak szigorúan a zsidók jöttek ki, hanem nagyon sokan jöttek még a nép közül is velük. Tehát ez vonatkozott őrájuk is, de mondjuk ez tény, hogy ez nyilván felnőtt emberekre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek kérdése pedig bizonyos értelemben ugyanaz, mint minden egyes ilyen helyzetben a gyermekek kérdése, hogy az Isten egy gyermeket hogy fog elbírálni, és hogy fogja majd az életét megítélni. Én erről olyan túl sokat azért nem tudok mondani, mert itt feltételezésekbe bonyolódhatnánk. Egyetlen egy dolgot tudunk a Szentírásból, hogy az Isten mérhetetlenül igazságos. Szóval az ő igazságossága és az ő könyörülete. Mert ezt a Szentírásból, ezt így nem tudom elmondani, amit én nem tudok egy bibliai helyre utalni, csak a gondolatát szeretném elmondani, talán be sem fejezem, csak egy gondolatot hadd mondjak el, hogy az az Isten, aki mondjuk már Ézsau és Jákob megszületése előtt pontosan tudta, hogy Jákob milyen lesz, és Ézsau milyen lesz, az az Isten hogy ne ismerni azokat az embereket, azokat a gyerekeket, pontosan látja az jövendőbeli életüket, hogy ők hogy döntenének. Szóval nem tudjuk. De még egyszer mondom, nem tudjuk. Szóval csak annyit tudunk, hogy az Isten előrelátó, az Isten igazságos és az Isten irgalmas. És akit csak meg tud menteni, az örök élet számára megment. Hiszen az áldozata pontosan azért volt, hogy minél több ember megmeneküljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ha csak egy mód van rá, nagyon emberi fogalmazás, elnézést, hogy így mondom, de az Isten a legmesszebb menőkig könyörületes és igazságos lesz minden teremtményével. Igen, bocsáss meg egy pillanat, igen. Jó kérdés, nagyon jó kérdés, köszönöm. Tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy Izrael népének adott, tehát ugye ez egy örök rendtartás volt, hogy ugye ebből ugye az Izrael fiai ehettek, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Tehát hogy lehetett tulajdonképpen, tehát ugye arra az egyes, tehát ugye erre az esetre az egyiptomiak is menedéket kaphattak az izraelitáknál. De ugyanakkor mi volt annak, tehát ugye nyilván ezelől, tehát megrémültek, vagy az Isten a szívüket indította, tehát oda menekültek hozzájuk. De általában mi volt annak de a pászka bárányból nem fogyaszthattak, de az Isten megóvta az ő életüket is. De ugyanakkor mi volt akkor, tehát milyen, tehát mi volt az, ami az Istenhez való csatlakozás volt az Ószövetség idején? Tehát ugye az Isten úgy kötött szövetséget velük, hogy a férfiakat körülmetélték, és ez volt a szövetség kötés jele, az Istennel való szövetségnek a jele. És aki akár jövevény volt bizonyos értelemben, de körülmetélkedett, az tulajdonképpen már az Izrael népéhez tartozott, tehát tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetett, mint abban, amit az Isten, tehát amiben az Isten szövetséget kötött ember részesülhet. Tehát ők is részesülhettek ebben. De ebben az esetben ugye a jövevények, hát ugye nyilván, hogy ez nem történt meg, hanem egyszerűen csak akkor egy alkalom, tehát arra oltalmat keres, de később ugye ez mindig így alakították, és az Isten szövetséges népéhez tartoztak. És talán még csak annyit mondanék, nem is tudom, hogy mennyire menjünk előre az úrvacsora gondolatába, de tulajdonképpen mégiscsak azért valahogy, mert a kettő ugye egyik a másikából adódik, és tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy akik Istennel szövetséget kötöttek, azok, akik Jézust elfogadták, az Isten szövetséges gyermekei, ugye azok részesülhetnek ugye az úrvacsorában is. Tehát ugye az Isten mindenkire az áldását kiálasztja, mindenkit vonni akar, meg akar óvni, de hogyha valaki megismeri az Istent, akkor szövetséget köt vele, és utána részesülhet mindabból az áldásból, ami ebből a szövetségesi viszonyból adódik. Igen. Igen. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Igen.
Nem gondolom, hogy az ember áldozatoknak, tehát ilyen értelemben, hogy erre vezették volna vissza. Tudnélik, az már korábban is létezett, hogy embereket áldoztak, tehát ez nem innen, nem ettől az időtől datálódik, hogy a pogány népek embereket is áldoztak. Ott a pogány népeknél az ember áldozat, ugye az valami egészen különleges dolog volt, és egyáltalán az áldozat kérdése a pogány népeknél az egy egészen különös valami volt, mert ugye ők az áldozataikat miért mutatták be. Tehát az áldozataikat ők azért mutatták be, mert ők úgy gondolták, hogy ugye az Isten az egy haragvó, kegyetlen Isten, aki a csapásokkal lesújt az emberekre, és ez az Isten ugye egy könyörtelen, zord valaki, és ahhoz, hogy az Isten ne ilyen legyen az emberrel szemben, hanem hogy jó indulatú legyen, és könyörületes legyen az emberrel szemben, ezért ugye valamivel ki kell engesztelni az Istent. És ugye minél jobban féltek a bekövetkezendő Isten haragjától, az általuk elképzelt isteni haragtól, ugye annál értékesebb dolgokat áldoztak, és így ment ugye, hogy utána aztán egészen embereket is áldoztak, mint a legértékesebbet, mint a hozzájuk legközelebb állót, és kimondottan azért, hogy az Isten haragját elfordítsák önmagukról. Tehát nem gondolom, hogy ez ezzel így, ezzel az egy mozzanattal összeköttetésben van. Pontosan az, hogy a Biblia már az első lapjától kezdve alapvetően különbséget tesz tehát a pogány népek áldozatai, tehát már előre az Isten lefedi ezt a kérdést, ugye előre látja, hogy mi lesz a pogány népeknél, de már mindjárt az elején, a Biblia első lapján kifejti azt, az ős evangéliumban, ugye amiről beszéltem is már az elején, hogy az Isten ígéretet ad a bűnbeesés után, hogy az Isten fog megoldást hozni az ember számára, és akkor elmondja, hogy ez mi lesz. Ugye elmondja, hogy Jézus Krisztus lesz, ugye, aki asszonytól meg fog születni, és a kígyó fejére tapos, de önmaga is meghal. Tehát tulajdonképpen a Biblia végig arról beszél, hogy nem az ember kell, hogy áldozatot hozzon azért, hogy az Istennel való viszonya rendeződjön, hanem az Isten hoz áldozatot az emberért. Mert szeretném megkérdezni, hogy ebben a viszonyban ki az, aki áldozik igazából, az Isten vagy az ember? Hát az Isten hozta a legnagyobb áldozatot, hogy Jézus az életét adta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Az ember mit tett? Az ember csak hitben előre tekintett erre az áldozatra, az Istennek erre a szeretetére, és ugye ennek a jelképeként, ugye, és ebbe vetett hitének a megnyilatkozásaként, ezért ennek a jelképéként ölte meg az áldozati bárányt. De hát ez nem az ember áldozata volt tulajdonképpen, hanem hinni abban, hogy az Isten majd áldozatot hoz az emberért, a legnagyobbat, olyan áldozatot, amit soha senkiért nem hozott, hogy Jézus emberé lesz és az életét adja. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes gondolat, mert maga a Biblia fogalmaz így, hogy szóval az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a bűnnel szemben nem alkuszik meg. Szóval én akár milyen áldozatot hozok az Istennek, hogyha az egész vagyonomat, mindent megégetek tűzzel, vagy a gyerekemet, vagy akárkit tűzzel megégetek, az Istent nem lehet ezzel a bűnnel szemben elnézővé tenni. Szóval a bűnre ez nem megoldás. De ugyanakkor az Isten pedig a bűnbe esett embert a legmesszebb menőkig szereti, és az Isten akar megoldást hozni az embernek, hogy a bűnére legyen megoldás. És pontosan, amit az Isten tesz az áldozat kapcsán, az ő áldozata kapcsán, azt mondja a Szentírás, hogy ezzel szinte engesztelni akar bennünket. Bennünket akar, nem az Istent engesztelni, bennünket. Azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És mit mond a Szentírás, Pál apostol, mit mond a korintusi levélben? Talán olvassuk el a korintusi igét. A korintusi második levélben, az 5. versben, 5. fejezetben, a 18. és a 19. versben azt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert szinte meg akarja engesztelni, vagy békéltetni önmagával. Miért? Miért van erre szükség? Mert a bűn elkövetése miatt
nem az Isten távolodott el az embertől, hanem az ember távolodott el az Istentől. Ugye a bűn egy közbeékelés Isten és ember között, az Isten nem lakhat együtt a bűnnel, de mi történt ekkor a bűnbeesés után? Az ember elmenekül. Azt gondolta, ugye, hogy az Isten elveti őt, ugye Ádám és Éva mit tesz? Önmaga megy az Istenhez, hogy keressen menedéket az Istennél? Nem, hanem elbújik. Ugye ez a bűnnek a jellegzetessége. Milyen az emberi magaviselet? Valaki vétkezik ellenem, valaki megbánt engem, akkor én azt gondolom, ugye, hogy ő már nem is szeret engem. Tehát az Isten pontosan erről akarta az embert biztosítani az áldozat által, Jézus Krisztus által, hogy az ő szeretete nem változott irántunk. Ő a bűnnel nem tud kibékülni, mivel őt nem lehet a bűnnel megengesztelni, de bennünket biztosítani akar arról, hogy az ő szeretete irántunk változatlan, és azért, hogy mivel ismét kapcsolatba kerülhessünk, ő a legnagyobb áldozatra is kész, és ezt mutatja meg Jézus Krisztus halálában. Tehát alapvető különbség ez, és nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne így ilyen értelemben a pogány szertartásnak, ehhez tehát a pászkabál bárányhoz és áldozathoz. Igen. Tulajdonképpen itt arról kellene egy néhány szót szólnunk, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor ugye ott Isten, ugye ott megjelenik, ugye Isten, tehát megint hűvös alkonyatkor, és ugye szólítja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, és ugye akkor itt ismerjük a párbeszédet, most nem részletezem, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy ott egy párbeszéd alakul ki az Isten és az ember között. És azt látjuk, hogy utána az Isten az, aki az első áldozati bárányt, tehát Jézus az, aki az első áldozati bárányt ott megöli, ugye a ruhájából öltözetet készít az első emberpárnak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy elmagyarázza az Isten az embernek, hogy mit és hogy kell cselekednie, hogyha ebbe az eljövendő megváltóba, akit ugye kijelentett ott nekik, hogy az asszony magva, majd a kígyó fejére tapos, hogyha ebben az áldozatban hisznek, hogy akkor mit kell, hogy cselekedjenek, mivel kell, hogy kimutassák az ő hitüket. Tehát ez egészen bizonyos, hogy az Isten erre őket kioktatta és elmondta. Hiszen a beszélgetés nyilván kötöttük nem abból a 3-4 mondatból állt, hanem ugye nyilván ott sok mindent megértettek, és az Isten sok mindenre kioktatta őket. És itt a Kain és Ábel áldozata kapcsán azért hadd mondjak el annyit, hogy a Szentírásban ugye azt olvassuk, hogy nem csak bűnért való áldozat volt, nem csak olyan áldozat volt, ami Jézus Krisztusra mutatott így ilyen értelemben előre, hanem ugye voltak hála áldozatok. Ugye volt így, hogy valóban a földnek a zsengéjéből, a gyümölcs zsengéjéből hála áldozatot mutatni be az Úrnak. És tulajdonképpen Kain ezt tette, hogy ő hála áldozatot mutatott be, legalábbis egy ilyenfajta áldozatot, de ebben nem volt meg az a hit, hogy ő az Istennek a szabadító tervét elfogadta, és hogy ő igényli is az ő életében a megváltást. Na most szeretnék egy gondolatra ennek kapcsán még kitérni. Az ember, mit mond a Szentírás, az ember hogy közeledhet az Istenhez? Az ember nem közeledhet az Istennel a bűnei súlyával együtt. Tehát nem mehetek én a hála áldozatommal az Istenhez, amíg én el nem rendezem az én bűneimet az Istennel. Nem mehetek az Istenhez semmilyen formában, amíg át nem érzem, hogy én bűnös vagyok, nekem megváltásra van szükségem. És ez az első, ahogy az ember közeledhet az Istenhez. És Kainnak is így kellett volna közeledni Istenhez, utána bemutathatta volna az ő hála áldozatát, de pontosan ez volt az, ami hiányzott a Kain áldozatából, annak az elismerése, hogy ő bűnös, magától nem tud megváltozni, és neki is a bűntörlő vérre lesz majd szüksége ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni és meg tudjon változni. Tehát ez volt az, ami Kain áldozatából hiányzott. Tehát ugyanúgy neki is állat áldozatot kellett volna bemutatni, ami jelképezi Jézus vérét, és pontosan ugyanazt, hogy én ezáltal a vér által tudok csak megszabadulni. És mert különben az Istenhez való közeledésünk nem valósulhat meg. Ugye ez az első lépés, hogy elismerjem az én bűneimet, hogy kérjem az elfedezést, mert ugye Jézus vére, ugye nem tudtunk erre azért ilyen részletesen az előadásban kitérni, de tulajdonképpen, amikor egy ember vétkezik, és ugye fölismerjük a mi bűneinket, akkor mi hogy közeledhetünk egyáltalán az Istenhez? Mit jelent az, amiről beszéltünk, hogy a megváltást a mi életünkben alkalmazni kell? Tehát ugye az ajtófélfára kenni a vért, tehát hogy személyes megváltónknak elismerni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor én felismerem az én bűneimet, és az Istenhez akarok fordulni, akkor én
Ugye ezzel a keserűséggel, amiről szintén szóltunk, ezzel, ha az Isten elé megyek, és kérem az én bűneim bocsánatát, Jézus Krisztus áldozatára hivatkozva, mert máskülönben nem lehet, tehát ott is ugye az Ószövetségben áldozati vérre kellett hivatkozni, ami előlegezte majd a megváltást. Tehát most, ha én megyek Isten elé, akkor Jézus áldozatára, az ő érdemeire tudok hivatkozni, és az Isten, ha én igazából őszintén és megkeseredett szívvel megyek, akkor tesz valamit az én bűnömmel. Egy valóságos cserét hajt végre az ember életében. Azzal, amivel én hozzámegyek és megbánom azt a bűnt, azt az Isten elveszi, és azok közé számítja, amiért Jézus szenvedett, hiszen valóságban mindaz Jézusnak a szenvedését növelte és súlyosbította. És nekünk pedig tulajdonítja, hogy a Szentírás mondja, tulajdonítja tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az igaz életét és a bűntelenségét. Tehát ugye ezt jelenti az elrendezi. De csak is ilyen módon, az én kéréseimmel, az én hálaáldozatommal, de a közeledésnek az első és alapvető mozzanata, hogy ismerjem el az ő rászorultságomat, a bűnösségemet, és igényeljem a bűneltörlő vért. Az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen a rostronsütésen, de én a következőt látom ebben a mozzanatban. Ugye azért egy bárány, azért ez nem egy kis valami, szóval ez egy eléggé terjedelmes jószág. És az, hogyha roston megsütik, akkor ugye ahhoz semmilyen csontját nem kell megtörni, hanem egészben tudják megsütni. De viszont, hogyha ebben főzik és fazékba teszik, ugye akkor az darabolni kell, csontját törni, stb. És ugye az új szövetségben ugye egyértelműen olvassuk, hogy Jézusnak a csontja nem teredhetik meg. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a mozzanatban ezt láthatjuk, hogy a báránynak épnek is kell maradnia ebből a szempontból is, hogy a csontja meg nem teredhetik. És a másik pedig az, hogy sietséggel kellett megenni. Ugye azt olvastuk ott aztán a 11. versben, hogy a ti saruitokkal, a lábaitokon, meg pálcátok a kezetekben, igen. Tehát én úgy érzem ebben a mozzanatban, hogy ebben az van benne, hogy amit az Isten mond, az gyorsan cselekedjen meg. Szóval nekik utána menekülniük kellett. Ők az Isten oltalma alá helyezték magukat, de utána gyorsan menekülni kell. Az Isten szavát minden szempontból végrehajtani, és készen várni arra, hogy az Isten most mit fog nekem mondani, hogy melyik pillanatban mondja a szabadulást. Mert ugye ők azt nem tudhatták, hogy a fáró melyik pillanatban mondja ki az igent, és mi... Igen, készenlétben lenni. Ez a jó kifejezés, igen. Tehát készen...

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy ez a meghívóban szerepelt ma Jézus Krisztusnak a nagy vacsoráról szóló példázatáról lesz szó. Ez a 8. példázat, amit önök egy sorozat keretében megismerhetnek, és ez a példázat Lukács evangélium a 14. fejezetében a 15. verstől a 24. versig tart. Jézus Krisztus kereszthalála előtt az utolsó igehirdetői körútján az úgynevezett péreai szolgálatában mondta ezt a példázatot. Itt a térképen tudom is önöknek mutatni, Pérea a Jordánon túli Júdeával határos terület volt, tehát ezt lehet látni a térképünkön. Jézus az evangéliumok nagy igazságait mindig példázatokban mondta a sokaságnak, hogy ez Máté evangélium a 13. fejezetének a 34. igéjében is olvashatjuk, hogy Jézus példázatok nélkül semmit sem mondott a sokaságnak. Jézus tanításainak legtömörebb összefoglalásai a példázatok, és amelyekben ő a legfontosabb gyakorlati keresztényi életszabályokat kívánja bemutatni nekünk, és ilyen fontos gyakorlati keresztényi életszabályok szerepelnek a mai témánkban is. Úgyhogy akkor én olvasnám önöknek, akinél van Biblia, az nyissa meg velem Lukács evangéliuma 14. fejezeténél, és a 15. verstől olvasom a 24. versig. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele együtt ültek, mondta néki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész, és minnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, a csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalosok közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Tehát a mai témánk eddig tart. Hadd tegyem fel rögtön önöknek a kérdést, hogy Jézus kinek mondta ezt a példázatot, és milyen célból. Jézus ezt a történetét akkor mondta el, amikor vendégségben volt egy farizeusnál, és egy kijelentésre válaszolt ezzel a példázatával. És rögtön így olvasnám, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy milyen kijelentésre válaszolt Jézus Krisztus. Tehát az alappéldázatunknak a 15. versét így olvasom még egyszer. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ültek, mondta néki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ez az ember azt gondolta, mivel hogy ő a hivatalosok közé számított, hivatalosok közé tartozott, vagyis beleszületett az akkori egyházba, azt gondolta az az ember, hogy ez már elég ahhoz, hogy egyen kenyeret az Isten országába. És azt mondta magára, hogy ő boldog. Azt mondta ez az ember, gondolhatta magában, hogy én beleszülettem egy egyházba, azaz egyház akkor Isten hivatalos egyháza volt, és ez minden bizonnyal elegendő ahhoz, hogy én üdvözüljek. De hagyd tegyem fel rögtön önöknek a kérdést, hogy Jézus kiket mondott boldognak. Mert hogyha egy ember beletartozik egy egyházba, de az az egyház nem követi Istent, vagy az az ember nem követi Istent, akkor hiába tartozik egy egyházhoz, nem fog üdvözülni. Jézus Krisztus jelenések könyve első fejezetének a 3. versében egyértelműen elmondta, hogy kik a boldogok. Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megtartják-e profétálás beszédeit. Vagyis azok a boldogok, akik megtartják a Szentírásnak az igéit, azaz a gyakorlati életükbe átültetik. Jézus ezeket boldogoknak nevezte. És ami nagyon lényeges dolog, hogy az Isten országába bejutásnak van egy feltétele. Tudjuk, nem az, hogy valaki beleszületik egy egyházba,
hanem ennek feltétele van az, hogy valaki kenyeret egyen Isten országában, ez pedig az, hogy a kereszténységét, a Jézus követését ő a gyakorlati életébe átültesse, és folyamatosan táplálkozzon abból a lelki jeledelből, amit Isten kíván adni az emberiségnek. Tehát ennek a részvételnek van egy lényeges pontja, hogy keresztény életünk egy tevékeny keresztény élet legyen. És akkor az az ember eljut Isten országába. De rögtön hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, hogy Jézus kikre mondta azt akkor, hogy hivatalosok? Kik voltak akkor a hivatalosok? És erre János evangélium a 4. fejezetének a 22. verse adja meg a választ. Ugye amikor Jézus Krisztus a Samária asszonnyal beszélgetett, akkor ott egyértelműen elmondta, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt. Az üdvösség a zsidók közül támad. Vagy esetleg még említenék önöknek egy Biblia verset, Ézsaiás proféta könyve 49. fejezetének a 6. versében azt olvassuk, hogy a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Vagy említhetnék még egy Biblia ige verset, Ézsaiás proféta 43. fejezetének a 21. versét, ahol szintén azt látjuk, hogy Isten alkotta Izrael népét, és eszközként felhasználta arra, hogy a népeknek is világosságú szolgáljanak. Tehát ebből a három Biblia versből meg tudjuk állapítani, hogy akkor, amikor Jézus elmondta ezt a példázatát, a zsidó nép volt a választott nép. De a zsidó nép, mint nép, nem töltötte be feladatát. Isten áldásait maguknak akarták kisajátítani. A vacsorára először ők voltak hivatalosok. Ugye, hogy mondja a példázatunkban a gazda? Gyertek el, mert én már minden kész. De ez a nép ellenállt a meghívásnak. Visszautasították azt a táplálékot, amit a gazda szeretett volna felkínálni nekik. De rögtön hagyd tegyen fel a kérdést, hogy vajon ki, vagy mi volt ez a táplálék, amit a gazda felszeretett volna kínálni először nekik. És erre János evangélium a 6. fejezetének az 51. verse adja meg a választ. Tehát így olvassam János evangélium a 6. fejezetének az 51. versét. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tehát ez a Biblia igevers egyértelműen bemutatja nekünk, hogy ki ez az élő kenyér, akit a gazda szeretett volna felkínálni a hivatalosoknak. És ez Jézus Krisztus, akit Isten a menny legnagyobb ajándékaként szeretett volna odaadni a világnak. És ez a kenyér, ez az élő kenyér, vagyis Jézus Krisztus mindegyikünk életében ott kíván lenni. Csak van egy nagy kérdés, és ez a nagy kérdés pedig az, hogy vajon a mai emberiség magatartása nem tükrözi-e a hivatalosoknak a hozzáállását, vagyis az elutasítás magatartását. Itt ez a nagy kérdés, hogy a mai emberek vajon nem így gondolkodnak-e, mint akkor a hivatalosok. Jelenések könyvének a 3. fejezetének a 20. verse azt mondja, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Ennél a Biblia versnél mindig úgy elgondolkodom, és azt kell, hogy mondjam önöknek, ez egy nagyon szomorú Biblia vers. Mert Jézus azt mondja, hogy ő az ajtón kívül van, vagyis nincs benne az embereknek az életében, pedig azt, hogy ő belépjen a mi életünkben, rajtunk múlik. Ő felkínálja ezt az élő kenyeret, felkínálja ezt a táplálékot, hogy együnk belőle. De ő nem erőszakolja magát ránk, vagyis a szabad döntésünkön múlik, hogy ezt az élő kenyeret, ezt a táplálékot megkívánjuk enni vagy sem. És ez az igevers bemutatja ő és a mi részünkről egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitányát. Ebben a Biblia igeversben benne van egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitánya, és engedjék meg, hogy egy picit részletesebben szóljak el. Felkínálja ezt az élő kenyeret, felkínálja ezt a táplálékot, hogy együnk belőle. De ő nem erőszakolja magát ránk, vagyis a szabad döntésünkön múlik, hogy ezt az élő kenyeret, ezt a táplálékot megkívánjuk enni vagy sem. És ez az igevers bemutatja ő és a mi részünkről egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitányát.
Ebben a bibliai igeversben benne van egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitánya, és engedjék meg, hogy egy picit részletesebben szóljak erről a versről. Ugye Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt

kívánjuk-e engedni a mi életünkbe, vagy nem kívánjuk beengedni. Itt a szabadságot meghagyja nekünk Isten. Utána azt mondja ez a vers, hogy zörget. Azaz, olyan különleges élethelyzeteket teremt Isten, azaz ébrezgeti a mi lelkiismeretünket, tapintattal kivárja azt a megfelelő időt, amit egy 17. századi gondolkodó Blaise Pascal így mondott egy alkalommal, míg fel nem ismerjük az Isten nélküli élet szánalmas voltát. Addig Isten csak zörget a szívünk ajtaján. Csak kivárja a megfelelő időt tapintattal, és amikor felismerjük az Isten nélküli élet szánalmas voltát, utána ezt mondja ez a következő bibliai igevers, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, azaz, ha már kívánunk táplálkozni ebből a lelki jeledelből, ha már kezdünk foglalkozni a Szentírás igéjével, az azt mondja ennek a Biblia versnek a következő folytatása, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. De nagyon sok ember megreked ennél az állapotnál, és csak elméleti szinten akarják ezt a lelki táplálékot beengedni az életükben. Az bemegyek és vele vacsorálok, azaz csak elméleti szinten van Jézus Krisztus jelen az embereknek az életében, mert a mondat végéről nem vesznek tudomást. Mert nagyon sok ember van, aki elismeri Istent, ezzel nincs probléma az ő életükben, elismerik Istent, csak nem akarják megismerni. Elismerik, hogy van, de nem kívánják beengedni az ő életükbe, gyakorlati szinten. Mert mi a teljes megoldás? Ennek az igének a következő, a legutolsó mondata, és ő én velem. Azaz egy teljes szövetség vele, és ez a megoldás, hogy részt vegyünk a vacsorán. Ez a megoldás, hogy részt vegyünk a vacsorán, azaz részesüljünk az evangélium kínálta áldásokban. Ez a megoldás, hogy mi is üljünk le Jézus Krisztussal vacsorázni. Együtt. Tehát engedjük be a mi életünkben, és táplálkozzunk belőle. De hogy ez a legnagyobb áldás mit tett, ezzel kapcsolatosan engedjenek meg egy nagyon rövid idézetet. Számomra nemrég olvastam ezt a könyvet, és nagyon sokat jelentett, hogy ez az áldás mit tett miértünk. Így olvasom ezt az idézetet. Életet adott az emberiségnek, mindenkinek, aki csak a világra születik, akár hisz Krisztusban, akár nem. Akár tud róla, akár nem. Egy valaki meghalt mindenkiért, és ha ő ezt nem tette volna, akkor mind halottak lennénk. Egyetlen emberi lélegzetvétel sem lett volna Ádám bűnbeesése óta, csak is Krisztus áldozatának érdeme tette ezt lehetségessé. A Golgota keresztjének bélyege rá van ütve minden kenyércipóra, és tükröződik minden vízforrásban. Soha senki, akár szent, akár bűnös, nem ismerhetett volna meg csak egy pillanatnyi örömet, vagy boldog nevetés sem ezen a világon másképpen, mint Krisztus vérén megváltott tulajdonaként. Akár ismeri boldogsága forrását, akár nem. Ez az egyetlen alapja annak, hogy az emberi élet folytatódhat. Ez az egyetlen alapja annak, hogy az emberi élet folytatódhat, hogy Krisztus akkor meghalt az emberiségére a kereszten. Mert hogy mondja ez a könyv, hogy egyetlen egy lélegzetvételt sem vehetnénk azóta. Egyetlen egy örömünk se lenne azóta, hogyha akkor ő ezt nem tette volna meg. De hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, a példázatban szereplő hivatalosok milyen kifogásokkal utasították vissza a meghívást. És így olvasom az alap példázatunkban, hogy ezek a hivatalosok milyen kifogásokkal utasították vissza a meghívást a 18. verstől a 20. versig. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És a másik mondta, öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vettem. A másik azt mondja, hogy öt iga ökröt vettem. Azaz, mindkét embert a saját tulajdona kötötte le. A harmadik ember azt mondja, hogy feleséget vettem,
és őt fontosabbnak tartom, hogy részesüljek az Isten kínálta áldásokban. Kélek szépen, ments ki engem! Vagyis mit mondott ez az ember? Hogy tulajdonképpen engem nem ér

0: érdekel a te vacsora meghívásod. Nekem sokkal, sokkal fontosabb, hogy feleségem legyen. És kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy ezek a kifogások nem változtak. A ma ember ugyanígy visszautasítja Isten hozzávaló közeledését. Pedig mi az Isten akarata? Erről az első Timóteusi levél második fejezetének a negyedik verse adja meg a választ, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De a mai emberiséget hogy lehetne jellemezni? Máté evangélium a 24. fejezetében a 38. és a 39. ige azt mondja, adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek. Esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek. Azaz, a saját önző életük kötik le őket. Ugye önmagában az nem probléma a Szentírás szerint, hogyha valaki eszik, iszik, házasodik, férhez megy. Ez a, gondolom, hogy a természetes élet vele járói. Csakhogy. Ezek a dolgok a saját önző életüket kötik le kizárólagosan, és semmi mással nem foglalkoznak. A pénz, a hatalom, a siker az Istenük. És ezekért a dolgokért mindenüket feláldozzák. És mit mond erre Pál apostol, és engedjék meg, hogy egy nagyon szemléletes Biblia igeverset felolvassak ezzel kapcsolatosan. Az első Timóteusi levél 6. fejezetének a 6. versétől a 10. verséig, de valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. És most van a lényeg, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárokban némelyek eltévedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Vörös Marti Mihály egy alkalommal azt mondta, mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. Legyen bármint vízözön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Nem fogja tudni, hogy van szívöröm, azaz mit mond itt a felolvasott Biblia versben Pál apostol? Által szegezték magukat sok fájdalommal. Az emberek nem veszik észre, hogy ez csak csillogás, egy ideig óráig tartó dolog. De az örök lelki táplálékból nem kívánnak táplálkozni. És később rájönnek, hogy által szegezték magukat sok fájdalommal. Mert hogyha ezek a dolgok nem helyesen vannak felhasználva, mint már említettem, nem probléma egy oldalról a Szentírás szerint, sem a pénz, sem a siker, sem a hatalom, ha jól vannak felhasználva. De ha nem jól vannak felhasználva, egy idő után az embereket önmaguk rabszolgájává fogja tenni. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni önöknek, a félelem. Mit szól hozzá a családom? Mit szól hozzá a barátaim? Mit szólnak hozzá a barátaim? Nagyon sokan szeretnék megismerni Istent, vagyis részesülni az áldásokban, vagyis részt venni a vacsorán, de ezt nem merik megtenni, mert félnek a környezetük megszólásától. Mit fognak szólni a barátaim, a kollégáim, ha én Isten dolgaival kívánok foglalkozni? És sok ember fél, és megijed. Ezzel kapcsolatosan szintén engedjenek meg, hogy egy nagyon szemléletes idézetet szeretnék felolvasni önöknek Ellen White Krisztus példázatai című könyvének a 150. oldaláról, ami a következőképpen hangzik. Aki azt mondta, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek, az emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férje ezt mondja, tudom, mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki hallja a kegyelem hívó szavát, jöjj, mert immár minden kész, ezt mondja, kérlek téged, ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó szavára. Azt mondja, hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem, nem mehetek. A gyermekek szívében is visszhangra talál a meghívás. Szívesen elfogadnák, de szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti az evangélium, a gyermekek azt gondolják, hogy ők sem mehetnek. Ők is ezt mondják, ments ki. Ezek az emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy felbomlik a család. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, családjuk békés és szerencsés lesz. Ez azonban önámítás, aki önzést vet, önzést is arat, Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, de azt sem élvezhetik igazán, amiért feláldozták a mennyet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon elgondolkodtató idézet volt, hogy hány és hány olyan ember van, aki nagyon szívesen elfogadná Istennek a meghívását, nagyon szívesen foglalkozna Isten dolgaival, de nagyon fél a környezete megszólásától. Vagyis inkább ő se fogadja el a vacsorán való részvételt. A harmadik dolog, amit szeretnék önöknek említeni, akik inkább elnyomják a lelkiismeretüknek a szavát. Akik inkább elnyomják a lelkiismeretüknek a szavát, csak hogy ne hallják meg az igazságot. Apostolok cselekedetei 26. fejezetének a 28. versében olvashatunk egy történetet erről, amikor Pál apostol beszélgetett Agrippa királlyal. És azt mondja ez a király, Pál, ha még sokáig beszélsz nekem, keresztény leszek. Aztán fogta magát és elment. Vagyis inkább nem akar tudomást venni az evangéliumról. Lelkiismeretében tudta, hisz kijelentette, ha sokáig beszélsz nekem, még keresztényé leszek. De tulajdonképpen én elnyomom a lelkiismeretemnek a szavát, aztán majd élek úgy, ahogy élek. Vagyis nem akarok tudomást venni erről. Szent Györgyi professzor egy alkalommal nagyon szemléletesen elmondta, hogy az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel. Az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel, vagyis amiről nem akarunk tudomást venni. Azt az agyunk be sem engedi, amiről mi nem akarunk tudomást venni. És talán csak az életük végén jönnek rá, hogy az életük egy tétlen élet volt. Ugye ennek a sorozatnak az első előadásán szó volt erről, amikor a szőlőmunkásoknak a példázatáról volt szó, a legelső ilyen alkalomnál, és ott is elmondta az előadó, hogy nagyon sok ember van, akik élik az ő életüket. Tehát tulajdonképpen Isten szemében egy tétlen életnek számít. Mert önző életüket éli kizárólagosan, és nem a többi embernek az áldására. Platón, ez a híres görög gondolkodó, egy alkalommal elmondta, hogy nem az élet a jó, hanem a jó élet. Vagyis az, hogy hogy töltjük el. Nem az élet a jó, hanem a jó élet. Vagy egy olyan költőt idézhetnék önöknek, aki mostanában nagyon sokat megszólal, a versei meg vannak szólaltatva az egyetemi előadáson, Arany János, és a Visszaemlékezés című versében, amit 1852-ben itt elmondja Arany, hogy felteszi a kérdést, hogy én is éltem, de éltem? Én is éltem, de éltem? Vagy egy olyan költőt szeretnék önöknek említeni, aki az egyik versében az élete végén nagyon szomorúan mondja el. Nagyon szomorúan mondja el ez a költő, hogy felteszi szintén a kérdést, úgy magának felteszi a kérdést, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket? Hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély? Vagyis ez a költő, amikor már halálos beteg volt, és úgy elgondolkodott, hogy hol tart az ő élete, és hogy az ő élete milyen tétlen élet volt, akkor sétálgatott a szobájának a szobájában, és kinézett az ablakon, és mikor ránézett a csillagos égboltra, akkor úgy elgondolkodott, és úgy jelképes értelemben megjelent neki a mennyei világ. És úgy elgondolkodott ezen. És amikor elgondolkodott, akkor olyan döbbenetesen az élete végén elmondja, miután rájöttem, hogy az én életem csak egy tétlen élet volt, vagyis nem az Istennek a szolgálatába állítottam, akkor rájöttem, hogy itt a földön mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. És mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg ezt a verset, sajnos az a fiatalember, aki szokott verset mondani, ma nem tudott eljönni, úgyhogy kénytelen vagyok bejátszani egy régi felvételt, 6-7 évvel ezelőtt ez a vers már elhangzott az egyetemi előadáson, úgyhogy most magnon meg fogjuk hallgatni a verset, Szabó András fogja előadni, tehát Kosztolányi Dezső Hajnali Részegség című verse fog megszólalni.
1: Hajnali Dezső Hajnali Részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon. Nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég. A gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a félben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, a távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett. A bál éj. Künn az előcsarnok fény árban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyücske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben.
0: Hogy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a bibliaköri sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés, ez itt a forma, itt a Benczúr utcában. És a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a Szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témánk. Két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangélium a 20. fejezetében az első 16 verset.
1: Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkálsz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Víradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50. Jaj, 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: A példázat így folytatódik. 21. verstől olvasom a 23. versig. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának. Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. S mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr az ő szolgájának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Ugye ez a két bibliai igevers elmondja, hogy a házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették a nagy lelkűségét, és olyanokhoz fordult, akik a bővölködő emberek szemében megvetetnek számítottak. Tehát amikor a hivatalosok elutasították, vagy mindenféle kifogásokkal elutasították a vacsorán való részvételt, akkor Isten olyanokhoz fordult, akik az emberek szemében nagyon megvetetnek számítottak, vagy nagyon megvetetnek számítanak. Ugye Máté evangélium a 21. fejezetének a 31. versében Krisztus elmondja, hogy a vámszedők és a paráznanők meg előznek titeket az Isten országába. Vagyis mit akart Jézus Krisztus elmondani ezzel a Biblia igeverssel? Azt, ami János evangéliuma 6. fejezetének a 37. fejezetében található, hogy aki hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem, és ezzel kapcsolatosan szintén egy idézetet engedjenek meg Ellen White Krisztus példázatai című könyvéből, ami így hangzik. A házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették nagy lelkűségét, és olyanokat hívott meg, akik nem bővölködtek, akiknek nem volt házuk és földjük, meghívta a szegényeket, az éhezőket, akik értékelték ajándékait. A vámszedők és a parázna nők, mondta Krisztus, megelőznek titeket az Isten országában. Senki sem süllyedhet olyan mélyre, senki sem olyan nyomorult, ha az emberek el is taszítják maguktól és elfordulnak tőle, hogy Isten nem éltatná figyelmére és szeretetére. Krisztus nagyon szeretné, ha gondterhelt, elfáradt, megsanyargatott ember hozzáfordulna. Szeretné adni neki azt a fényt, örömet és békét, amelyet sehol máshol nem találhat, a legbűnösebbet is mélységesen szánja és szereti. Azt gondolom, ez egy nagyon csodálatos idézet volt, és bemutatja Istennek a szeretetét, hogy Isten nem személyválogató. Isten nem tesz ember és ember között soha különbséget. Hogy mondja ezt a Római Levél 10. fejezetének a 12. verse? Aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Isten kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Isten nem személyválogató, és én azt gondolom, hogy ennek ellentéte mi vagyunk emberek. Átfogva az egész emberiség, hogy mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk ember és ember között különbséget tenni. Nagyon személyválogató az emberiség, és erről szól tulajdonképpen a mi történelmünk, a személyválogatásról, a népek, nemzetek egymás elleni küzdelméről, azaz a nacionalizmusról. Hogyha példát vennénk Istenről, hogy ő soha nem tesz különbséget ember és ember között, akkor én azt gondolom, hogy a mai történelmünk nem tartana itt, ahol tart. Mert akkor szeretnénk egymást, de ugye ennek épp az ellenkezője valósul meg a mi világunkban. Egy nagyon döbbenetes idézetet szeretnék önöknek elmondani. Sokáig gondolkodtam, hogy elmondjam-e, aztán rájöttem, hogy elmondom, mivel hogy ezt az idézetet szintén pár évvel ezelőtt egy egyetemi előadás keretében hallottam. És ott az előadó idézett egy filozófus nőtől. Az az egészben a megdöbbentő, hogy ez a filozófus nő ateista volt, azaz ő tagadta Isten létezését. És ez a hölgy elmondta, hogy ha ma az emberek nem fordulnak oda egyedül a Szentíráshoz, hanem vallási hagyományokhoz és emberi hagyományokhoz fognak fordulni, akkor ma az emberiség újból fog cigányozni, újból fog zsidózni és újból fog szektázni. De hogyha az emberek odafordulnak a minden szeretet forrásához, odafordulnak a Szentíráshoz, és egyedül a Szentírást fogják olvasni, és megismerik azt az Istent, aki nem személyválogató, és aki soha nem származás, hanem mindig a cselekedetek alapján akarja megítélni az embert, akkor az emberek nem fognak sem cigányozni, sem zsidózni, és sem szektázni. Szintén ebben a könyvben Ellen White Krisztus példázatai című könyvében van egy mondat, amit én nagyon megjegyeztem, hogy a világnak létkérdés az evangélium megismerése. A világnak létkérdés az evangélium megismerése, pontosan azért, mert ilyen időszakot él az emberiség, és itt mutatkozik meg, hogy a mai hivatalosoknak, vagyis az Úr igaz szolgáinak mi a feladata. Itt mutatkozik meg, hogy az Úr igaz szolgáinak, a mai hivatalosoknak mi a feladata, vinni a békéltetés igéjét, ahogy ezt Pál apostol mondja a 2. Korintusi levél 5. fejezetének a 19. versében. Vinni a békéltetés igéjét, azaz emberek, béküljetek meg egymással. És úgy szólni az igét, mintha Isten szólna általunk, azt mondja Pál apostol. Úgy vinni az igét, hogy a békéltetés igéje minden emberhez eljusson, és bemutatni azt az Istent, akiről az első János levelének 4. fejezetének a 10. verse beszél, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ezt az Isten bemutatni. Hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Isten, hanem hogy ő sokkal előbb szeretett minket, vagyis ő már akkor szeretett minket, amikor mi még bűnösök voltunk. És ezt elvinni az emberekhez, vagy amit Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse mond, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt elvinni az emberekhez, hogy egyedül az Istent féljék, és egyedül dicsőséget neki adjanak, mert eljött az ő ítéletének órája. És hogy mit jelent az az ítéletének órája kifejezés, egy picit később erre is rá fogok térni, mert ez egy nagyon fontos rész lesz a mai előadásunkkor. Vagyis az egész világra kiterjedő evangélium hirdetés fog megvalósulni a Szentírás szerint, amit Máté evangéliuma 24. fejezetének a 14. verse mond el, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul mindenkinek, és csak akkor jön el a vég. Tehát Isten országának ez az evangélium a föld végső határáig minden ember meg fogja ismerni Istent, vagyis minden ember fog tudni dönteni, hogy elfogadja-e a vacsorára való meghívást, vagy elutasítja. Mert hogyha valaki el fogja utasítani a vacsorára való meghívást, az csak azért lesz, mert ő maga úgy döntött. Azt szoktam mondani, hogy üdvözülni tulajdonképpen egyrészről nehéz dolog, egyrészről könnyű dolog. Mert hogyha valaki nem fog üdvözülni, az nem azért lesz, mert Isten nem akarja. Az azért lesz, mert az az ember kijelenti, hogy nem akarja. Mert ebben a Biblia versben benne van, hogy Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetni bizonyságul mindenkinek. Tehát minden ember választás elé lesz állítva, és csak akkor fog eljönni a vég. És megint csak itt mutatkozik meg a mai kereszténységnek a feladata, azoknak a keresztényeknek a feladata, akik az életükben gyakorolják a Szentírás igéit. Máté evangéliumának 6. fejezetének a 9. verse mit mond? Szenteltessék meg a te neved. Ugye a Mi Atyánk sorozata nemrég ért véget az egyetemi előadáson, és ott erről hallhattak. Szenteltessék meg a te neved mit jelent? Hogy egy ember hogy tudja megszentelni Isten nevét, ha úgy él, ha úgy gondolkodik, és úgy cselekszik, azaz úgy bemutatni Istent, hogy az Isten jelleme tükröződjön az igaz szolgák, vagyis az igaz keresztényeknek a jellemén. Így bemutatni, hogy az Isten jelleme tükröződjön az igaz keresztényeknek a jellemén, és a mai kereszténységnek, akik, és mindenkinek fel van ez ajánlva, mindenki részt vehet a vacsorán, és mindenki Isten munkatársa lehet. Isten megint csak azt mondom, nem tesz különbséget. Ha valaki nem akar Isten munkatársa lenni, az azért van, mert az az ember nem akarja. De sajnos itt is megmutatkozik egy nagyon rossz dolog, hogy a mai emberek, és természetesen a kereszténységen belül is megmutatkozik az a hiba, hogy az emberek általában szeretnek önmagukkal foglalkozni, és az önmaguk sebeit, elnézést a kifejezésért, sebeit nyalogatni. És ahelyett, hogy arra figyelnének, hogy az Úr milyen feladatot bízott az emberekre, hogy mondja itt a példázat, menj ki! És menj a mellékutakra, menj a sövényekhez, mindenkihez menj ki, és ha te hallottál az evangéliumról, te neked ilyen kiváltságban van részed, hogy te tisztán olvashatod a Bibliát, akkor ezt add tovább. Hogy mondta ezt Ábrahám Istennek? Azt mondta Ábrahám Istennek, Uram, áldjál meg engem azért, hogy áldás lehessek más számára, más emberek számára. Lao Tse, egy kínai gondolkodó egy alkalommal azt mondta, aki csak önmagát nézi, az soha nem fog világítani. Ki csak önmagát nézi, az soha nem fog világítani. Pedig mit mond a Szentírás, Jézus mit mond a hegyi beszédében, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 14. versében a keresztényeknek, hogy ti legyetek a világ világosságai. Ti legyetek a világ világosságai. És azt hiszem, hogy ez egy óriási kiváltság, amikor mi, akik itt tisztán ezen az alkalmon is hallgathatjuk a Szentírás igéit, hogy vihetjük az embereknek, és beszélhetünk Istennek erről a nagy szeretetéről, és hogyha mi ezen részt kívánunk venni az evangélium hirdetésnek a szolgálatában, akkor ezt köszönjük meg Istennek, mert hogy mondta ezt Tolsztoj, megint csak az eszembe jutott ez a nagyíró, azt mondta Tolsztoj, hogyha jót teszel, azért légy hálás. Hogyha mi jót tehetünk, azért legyünk hálás. Hálásak, hogy Isten felhasznál bennünket arra, hogy vigyük ezt a békéltetés igéjét az embereknek. Utoljára vizsgáljuk meg a 23. és a 24. verszakot, mit mond ez a példázatunk. Mondta az Úr a szolgájának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondtétek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Itt a kulcs kifejezés az lesz, hogy kényszeríts bejönni mindenkit. És én azt gondolom, hogy itt mutatkozik meg, hogy a mai témánk miért tartozik Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai közé. Ez az egy kifejezés, ebben az egy kifejezésben benne van, hogy kényszeríts bejönni mindenkit. Ez azért tartozik Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai közé. De előtte talán egy dolgot szeretnék kiemelni, nehogy félreértésre adjak okot, hisz azt olvassuk, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. Ez első olvasásra Isten félreismerésére adhatna ez okot, hogy Isten valakit kényszerrel akar behívni az ő vacsorájára? Vagy Isten valakire kényszerrel akarja magát ráerőszakolni? Mert ugye az első olvasásra talán ez tűnik ki ebből, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. De ha megvizsgálunk egyetlen egy Biblia igeverset, ez pedig Jelenések könyve 22. fejezetének a 17. verse, azt mondja a Szentírás igére, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Vagyis mit mond ez a Biblia igevers? Aki szomjúhozik, az jöjjön, azaz, aki éhezik a Szentírás igére, éhezik ezután a lelki táplálék után, az csak akkor vegye, ha az az ember akarja. Isten senkire nem kényszeríti rá magát. A mi szabad döntésünkön múlik, hogy akarjuk-e venni, vagy akarjuk-e inni az élet vizét. És most szeretnék rátérni arra, hogy tulajdonképpen akkor mire is utal ez a kifejezés, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, és megint csak ki szeretném emelni, itt mutatkozik meg ennek a példázatnak a profétikus mi volta, hogy mit jelent az, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. Az idő sürgető voltára. Az idő sürgető voltára. És ezzel kapcsolatosan engedjenek meg, hogy egy bibliai verset olvassak fel önöknek. Péter apostol második levelének, 3. fejezetének a 9. versét, tehát Péter apostol második levelének, 3. fejezetének a 9. verse így szól. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mit szeretnék kiemelni ebből a bibliai versből, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Mert sok ember, ahogy szintén itt a Péteri levélben olvashatjuk, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak. Akik azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Isten nem fog eljönni kézzelfoghatóan még egyszer. Ez csak egy kitaláció. És itt Péter apostol megválaszolja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, esetleg azért, mert még nem jött el, annak oka van, mert Isten azt szeretné, hogy mindenki elfogadja őt. Hogy mindenki elfogadja őt. Tehát ez mégis megmutatkozik, hogy ez a szabad döntésünkön múlik. De vajon Jézus Krisztus miért mondta már ott az első században, hogy kényszeríts mindenkit bejönni? És azóta eltelt 2000 év. Miért mondta már akkor? Mert már akkorra is vonatkozott, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, és erre zsidókhoz írt levél első fejezetének az első verse adja meg a választ. Ott Pál apostol elmondja, hogy ez utolsó idő, az Isten mondja, hogy ez utolsó időben szólott nékünk Isten az ő fia által. Tehát az utolsó napok kifejezést milyen időben, vagy milyen értelemben használja a Szentírás? Kétféle értelemben. Az utolsó napok kifejezést, mint már említettem, tehát itt zsidókhoz itt levélben, első fejezetének első igéjében megtaláljuk, ez azért van, ezt nevezik tágabb értelemben utolsó napok kifejezésnek, azért, mert Jézus Krisztus első eljövetelével már az utolsó időbe érkezett az emberiség. egyértelműen jelképek nélkül ki van írva, ez utolsó időben szólott nékünk az ő fia által. Tehát onnantól kezdve már az emberi történelem utolsó korszakába érkezett a mi történelmünk, de a Szentírásban szerepel egy olyan, vagy hát ez nem szerepel, ez a kifejezés, ezt én mondom, ezt szokták így nevezni, hogy van utolsó napok kifejezés szűkebb értelemben is. Szűkebb értelemben is, és ezzel kapcsolatosan Dániel könyve és Jelenések könyve 11 olyan idői kijelentés közöl, ami a történelem egyes szakaszából kiindulva, tehát a történelem egyes szakaszából kiindulva a múlt század közepébe torkollott be. Ez 11 idői kijelentés, és ez a 11 idői kijelentésnek a vége, a múlt század eleje és a múlt század közepe. Tehát innentől kezdve szűkebb értelemben az utolsó időben, utolsó idejébe érkezett az emberiség. Innentől kezdve utolsó napokban élünk. És itt mutatkozik meg a másik nagyon fontos dolog, hogy figyelemmel kísérjük végig az időknek a jeleit. Mert hogy mondta ezt Jézus János evangélium a 4. fejezetének a 35. versében? Emeljük fel a szemünket, és lássuk meg, hogy a Föld megérett az aratásra. Ez jelenti azt, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, hogy a Föld megérett az aratásra. Megközelítőleg, ha jól emlékszem, egy hónappal ezelőtt voltam itt, és így akkor a búza és a konkoly példázatáról beszéltem, és ott azonosítottuk, hogy mi az aratás a Szentírás szerint, a világ vége. És ezért mondta Jézus, hogy emeljük fel a szemünket, és lássuk meg, hogy a Föld megérett az aratásra. Azaz, szintén egy Biblia igeverset szeretnék említeni önöknek, Lukács evangélium a 3. fejezetének a 9. versét. Ez egy döbbenetes Biblia vers, azt mondja itt Keresztelő János, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. A fejsze már a fák gyökerére vettetett. És hogy én itt véletlenül se ijeszgessem önöket, hogy tudom ezt pontosan bebizonyítani, hogy tényleg az utolsó idejébe érkezett az emberiség, hogy ezt önök is le tudják ellenőrizni. Olvassák el önök, vagy hát gondolom olvassák is Máté evangélium a 24. fejezetét, Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédét. Ott Jézus megjövendölte az időknek a jeleit, hogy milyen dolgok fognak bekövetkezni a világ vége előtt, és ezt mindenki szemmel tudja kísérni. Tehát leellenőrizhető, amit a Biblia mond, mert ott Jézus beszél háborúkról, háborúk híreiről, földrengésekről, éhségekről, betegségekről, és én azt gondolom, hogy a földi történelemben ilyen nagy méretekben ezek a dolgok nem teljesedtek, mint most a mi időnkben. És Jézus azt mondta, hogy itt mutatkozik majd meg a világ vége előtti eseményeknek a mi volta. Tehát kísérjük figyelemmel az időknek a jeleit. Szintén Máté evangélium a 24. fejezetének a 44. versében olvashatjuk azt, hogy azért legyetek készen ti is, mert mely órában nem gondoljátok el, abban jön el az embernek fia. Tehát amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor Jézus felszólította a Jézus követőket, hogy azért legyetek készek ti is, azaz figyeljük az idők jeleit, és készüljünk a vacsorára. Azaz a mi jellemünk, Jézusnak a jellemén tükröződjön. Tehát úgy éljünk, hogyha beszélünk az emberekkel, akkor lássák meg azt, hogy mi Jézus követők vagyunk. Úgy éljünk. És erre mondta Isten, hogy legyetek készen ti is, vagyis folyamatosan egy lelki készültségi állapotba kell helyezni magunkat, és elnézést ezért a ronda kifejezésért, de ezt meg kell nekünk tennünk azért, hogy részt tudjunk venni a vacsorán. De ezt a kell, ez megint csak olyan értelemben mondom, ha mi azt akarjuk. Mert Isten senkit nem kényszerít semmire. És legutoljára egyetlen egy Biblia igeverset szeretnék önöknek felolvasni, és ez pedig János Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse mondja el, ami így hangzik, tehát Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse: boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát mit mond a Szentírás igéje? Hogy boldogok azok, akik majd a bárány mennyegzőjére hivatalosak lesznek, vagyis akik majd eljutnak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára, akik szeretik és tisztelik az igazságot az ő jellemükben. Akik szeretik és tisztelik az igazságot az ő jellemükben, azaz gyakorlati életükben ezt át is ültetik, és így is fognak élni, és így is kívánnak élni, és ezzel jogosultak lesznek arra, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkozzanak. Én nagyon szépen megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, és külön nagyon örülök, hogy ismételten egy órán belül tudtam maradni. Tartsunk egy 10 perc szünetet, és hát akinek van kérdése vagy hozzászólása, azt felteheti, vagy megbeszélhetjük a mai témánkat. Akik pedig nem tudnak maradni, azoktól szeretettel búcsút veszek, és akkor 2 hét múlva minden bizonnyal már Erzinger János lesz itt. Viszontlátásra, és köszönöm szépen még egyszer.
2: Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy proféta áll. Nem egy hitetlen ember. Egy proféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukács 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegődőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, akkor levágattad néki a hízott tulkot. A Jó Hír 90/2 számában van ennek egy részletes elemzés, akinek nincs meg esetleg ez a folyóiratszám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a 4 kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallásra úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünneplésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele, mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt vallja a Római Levél 14. fejezetében, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük. Akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek. Én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni. Magáért a jóért tegyük a jót. Abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát az az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkiismeret, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétzilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik. mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél, tied legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzásegítettél, hogy valamit jót tettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, és aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos emberek nagy kísértése. Magukat hívőnek való emberek nagy kísértése, akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ezután, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk, hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz, a büszke.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Ez évi rövidebb előadás sorozatunk, amely 6 részből áll. A Szeretett himnusz a valóság vagy önáltatás címen hirdettük meg ennek az előadás sorozatnak az 5. alkalmán, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a Szeretett himnuszában eljutottunk az első korintusi levél 13. fejezet 8. verséig. Tulajdonképpen ennél a versnél állunk már jó néhány hete. Ugye a Szeretett himnusza 3 részre oszlik, az első 3 versben van szó arról, hogy vigyázzunk, mert a szeretetet nagyon nagy mértékben és fondorlatosan hamisítják a világon, és az igazi szeretet nélkül tulajdonképpen minden más az életben értelmét veszíti, tehát egy nagyon hangsúlyos és megrendítő kezdete van ennek a himnusznak. Aztán utána Pál apostol rátért arra, hogy az igazi szeretet az a nagy türelemben, a makro tűmében és a jóságban található meg, ez a két jelző, amit olvashattunk, és azt fejtegette, hogy nem csak a világ hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a mi magunk természete is a természetünkből következő hamis szeretet formákat hajlamos követni, de az igazi szeretet, hogyha megszületik az ember lelkében, akkor átütő erővel tud győzni a hamis szeretet formák fölött, és aztán a himnusz második részében ezt részletezi, hogy mi minden győz le az igazi szeretet, az Istentől jövő szeretet, amit az emberi szeretet soha nem győz le. Az emberi szeretet az irigykedést alapjában nem tudja legyőzni, a haragot sem, többet sem. Amit a 13. fejezet 4. versétől egészen a 7. verséig olvasunk, mire képes az isteni szeretet, és mire nem képes az emberi szeretet. És eljutottunk az elmúlt alkalommal a 8. vers első részéhez, az egész szeretet himnuszának talán legmegdöbbentőbb kijelentéséhez, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye arról beszéltünk, hogy mi az emberi világban azt látjuk, hogy akár az anyai szeretet, szülői szeretet, akár a házastársi szerelmen, választáson alapuló szeretet is sokszor megfogyatkozik, sőt el is fogy. És hogy ilyet kimondani, hogy a szeretet soha el nem fogy, hát ez milyen szeretetre alkalmazható. És tulajdonképpen itt látjuk a nagy különbséget az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, hogy az emberi szeretet, ha van is, meg hogyha erősnek látszik is, ha nem találkozik kedvező fogadtatással, az csökken. Lehet így mutatni, és én is egy nyári táboron így értettem meg, hogy az előadó így mutatta, hogy nézzük meg, ez az emberi szeretet. Ha az emberi szeretetre nem válaszolnak az emberek, vagy nem szeretettel válaszolnak, akkor a mi szeretetünk is fogy. Tehát, hogyha az egyik lemegy, a másik is lemegy. Az isteni szeretet ezzel szemben egészen más, hogyha az isteni szeretetre nem válaszol valaki, vagy elfordulni látszik az isteni szeretettől, az Isten annál inkább megsokszorozza a szeretetét. Tehát ez egészen ellentétes irányú mozgás. Erre mondja azt a Biblia, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, és ezt a szeretetet mi nem valami tételes kinyilatkoztatásban, vagy egy filozófiai áttekintésben kaptuk, hanem az isteni szeretet megnyilvánulását Jézus életében kísérhetjük nyomon. Ezért most az 5. előadáson érkeztünk el ehhez a témához, hogy hogyan is töltötte be a szeretet himnuszát Jézus Krisztus. A szeretet betöltése Jézus életében. Ugye a szeretet himnuszában egy szó nem esik, ugye szó szerint Jézusról nem esik szó a szeretet himnuszában, mégis azt kell, hogy elmondjuk, hogy az a szeretet, amiről itt Pál apostol beszél, ez a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem esik Jézusról szó, de amit elmond Pál apostol, az mind Jézus szeretetére vonatkozik. Jézus szeretetét láthatjuk viszont ebben a szeretet formában, ami soha el nem fogy. Ezért nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy milyen is volt ez a Jézusi szeretet. Egyáltalán világos előttünk az, hogy az a szeretet, amit Jézus bemutatott, az egészen másfajta, mint bármilyen más szeretet, amit a világban láthatunk. Ugye ezért a táblára olyan kijelentéseket írtam először fel, amelyek Jézus életét átfogó módon és alapvetően mutatják be. Tehát a táblánknak a legfelső részén János evangélium a 21. fejezetéből van egy igehely, ezzel fejeződik be a 4. evangélium, hogy tulajdonképpen Jézus életéből mindent nem jegyeztek fel a számunkra, mondja ez a János 21-25, mert akkor a világ se tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írni kellene. Tehát számunkra Jézus élete egy bizonyos szempontból rövidítve van előttünk, de ebben a rövidített Jézus életrajzból is alapvető és jellegzetes tanulságokat tudunk levonni. Maga János apostol is ezt tette, amikor például az evangéliumát azzal a rövid kijelentéssel kezdte az első fejezet 14. versében, hogy mi láttuk őt, mint az Isten dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt mondja el János apostol Krisztusról, hogy a tanítványok látták, hogy Jézus életében maradéktalanul megnyilatkozott az, hogy az élete igazságos volt, és ezáltal volt szeretetteljes, vagyis kegyelmes. Tehát a szeretetnek a két alappillérét jegyzi meg itt az evangélium elején. Ugye erről sokszor beszéltünk már eddig, hogy igazságosság nélkül tulajdonképpen nincsen szeretet. De amit most szeretnék felolvasni teljes terjedelmében, az a ugyancsak János írat, az első levelét, az első fejezet, első öt verse szerint János apostol a következőképpen kezdi. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Kedves hallgatók, úgy lehet érezni a lelkesült szavakat, hogy kezdi a levelét János apostol, hogy ők látták, ők hallották, ők kezeikkel illették, ők tanúbizonyságok, 3,5 évig együtt éltek Jézus Krisztussal, és az Isten megjelent itt ezen a földön, és az Isten emberi természetben megmutatta, hogy mit is jelent az élet. Tudja, az igazság meg a szeretet mellé még egy fogalom jön be, hogy tulajdonképpen mit is jelent az élet, az a teljes élet, amikor valaki igazságos gondolkodással úgy szeret, ahogy az emberhez méltó, ezt látták ők Jézus életében, és amikor újra és újra ismét, hogy ezt látták, ezt tapasztalták, ez nem egy elmélet, vagy nem egy teória, hanem ez gyakorlat, és a szemük előtt zajlódott el Jézus élete, akkor utána, a lelkesült szavak után az 5. versben azt mondja, hogy az az üzenet, amit hirdetünk néktek, hogy örömetek teljes legyen, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ezt így is lehetne mondani a mi tárgyunk szempontjából, hogy ezt mondja János apostol, hogy az Isten úgy nyilatkozott meg itt ezen a földön, hogy ő valóban bemutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ő az élet minden egyes részletében, minden egyes apró zegében, zugában megmutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ebben semmi homály, semmi sötétség nem volt. Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Amit láttak Jézustól, az tökéletes volt. Emberi formában, emberi alakban, hiszen látták a küzdő Jézust is, a szenvedő Jézust, a győzelmekért viaskodó Jézust. Emberi formában jelent meg, de a végeredmény isteni volt. És ez a hatalmas evangélium, hogy mi ezt az emberként megjelenő, emberi természetben megjelenő Krisztust követhetjük, és a mi életünkben is szűnhet a homály és a sötétség, legyőzhetjük a szeretetlenséget, és az életben átütő erejű változás következhet be, hogy megtanuljuk a szeretet nyelvét. Ugye a szeretet nyelvének a grammatikája, a nyelvtana, még egyszer mondom, az igazságosság. A Biblia is nagyon sokszor használja Jézusról, hogy még az ellensége is így ismerték el, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Ugye, tehát az igazságosság az alapja, az igazságos magatartás, ami lényegileg a szeretetet jelenti. A Biblia azonban azért használ két kifejezést, mert az emberi világban minduntalan ketté hasad ez a két dolog, az igazságosság és a szeretet. De Jézussal kapcsolatban mindig egybeköti, és úgy használja, hogy Jézusban ez a két dolog egyesült. Jézus mindenki iránt igazságos volt, és ezért mondható el, hogy szeretetteljes volt. Hogy ezt megtanulni, hogy mi volt ez a Krisztusi igazságosság és szeretet, ezt szemlélni, és ezt elsajátítani, ebben van az ember egyedüli reménysége, hogy emberré váljék, hogy igazán éljük az életet, hogy rendeltetésszerűen éljük az életet. Tehát úgy gondolom, hogy János apostolnak ezek után a lelkesült, de ugyanakkor megfontolt szavai után azt a kérdést kell fölvetnünk, hogy hát hogyan tudnánk összefoglalni, hogy Jézus életében mit jelentett ez, hogy ő szeretett? Ez mit jelentett az ő életében, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Mit jelentett az ő életében, hogy ő világosság volt és nem volt benne semmi sötétség? És ez a mi életünkben megvalósulhat-e? Úgy gondolom, hogy ha olvassuk Jézus életét, és tanulmányozzuk, hogy mit is nyilatkoztatott ki a Szentírás, mondom, hogy csak egy tört része van Jézus életének benne a Szentírásban, tehát az egész világ se fogadhatná be a könyveket, akkor 4-5 alappillére mindenféleképpen rá kell, hogy érezzünk. Hogy olvassuk Jézus életét, és ahogy ismerkedünk az ő gondolkodásával, magatartásával, gyógyításaival, tanításaival, és ez a 4 evangélium, és hát persze a Biblia egészen, mint profécia és mint kiértékelés, olyan mélységesen bepillantást enged először is Jézus gondolkodás módjába. Az első dolog, amit szeretnék Jézussal kapcsolatban kiemelni, hogy ő neki a gondolkodás módjában volt egy biztos alapja a szeretetnek. Mondhatnám, hogy ebből sok minden következik, ha nem minden. És ez az, hogy Jézusban nem volt előítélet. Jézusnak a gondolkodás módjában, hogy bepillantunk, azt látjuk, hogy Jézusban nem volt előítélet. Előítélet, nagyon súlyos kifejezés ez, nem tudok részletesebben beszélni a tárgykörről, de úgy felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy hát az ember csodálatosan van megalkotva, az ember megismer, összehasonlít, következtetéseket von le, tehát az ember életnek egy lényeges része, hogy ítéleteket formáljunk. De ítéletet formálni, ez nem ugyanaz, mint elítélni a másikat. És elítélni a másikat, ennél még sokkal súlyosabb, hogy előítélettel lenni a másikkal szemben. Mégis nagyon sokszor megengedjük magunknak, és azért engedjük meg magunknak, gondolom, mert benne van a természetünkben, az emberi természetben, az önző természetünkben, különböző dolgok kapcsolnak be, és mielőtt megismernénk, összehasonlítanánk, ítéletet vonnánk le, ott van már, ott ágaskodik bennünk az előítélet. Ezt olyan biztosnak is tartjuk, sokszor hivatkozunk megérzéseinkre, meg intuícióra, sok nevet kap ez, hogy előítélet. Mondom, nem tudok ebbe teljes részletességgel belemenni, az előadás után lehet kérdéseket feltenni, de hadd jegyezzem meg, hogy ha valakiben nincs előítélet, vagy legalábbis komoly küzdelmet folytat, hogy ne legyen benne előítélet, az a legjobb útját járja a szeretetnek. Jézus vigyázott arra, hogy ő benne ne legyen előítélet. Hát csak egy rövid példát hadd mondjak. Ha mi most nem Budapesten élnénk, hanem egy kisvárosban, ahol általában ismeri mindenki a másikat. És ott tudnánk valakiről, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Azt gondolom, hogy csak a legkiválóbb ott élő hívő embereknek a tudatában nem lenne előítélet egy ilyen valakivel szemben. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy miről beszélek, a samáriai asszony történetéről. Jézus tudta a samáriai asszonyról, hiszen ő maga mondta el neki, hogy milyen az élete, de a beszélgetésnek a közepén, talán a vége felé járva szólt erről Jézus, hogy milyen rossz az élete, de a beszélgetés elején ez semmi nem mutatja, hogy Jézus valami előítélettel közeledett volna ehhez az asszonyhoz, mert azt látjuk a beszélgetés elején, hogy Jézus úgy szólítja meg ezt az asszonyt, ugye kér tőle, beszél vele, Isten ajándékáról szól neki, beavatja a legmélyebb dolgokba, és amikor az asszony vágyakozást érez arra, hogy ő is ilyen életet szeretne élni, amiről Jézus beszél, akkor mondja, hogy hát menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide, és akkor mondja az asszony, hogy nincs férjem. És Jézus ő helyette mondja ki az igazságot, a valóságot, hogy ezt jól mondtad, hogy nincs férjed, mert akikkel együtt élte az az 5 ember, azok sem voltak férjed, és a mostani sem férjed, ezt igazán mondtad. Tehát meg sem várja azt, hogy az asszony tegyen bűnvallomást, ő könnyíti meg számára a lehetőséget, ő mondja ki az élete terhét, problémáját, tehát lehet látni, hogy Jézus ismer valakit, nagyon mélyen ismer, az élete sötét, bizonytalan, kudarcos oldalainál fogva ismeri
1: De elítélés, vagy az előítélet szinte a nyomát nem látjuk, mert Jézus mindig úgy viszonyult emberekhez, és ez lesz majd a jézusi szeretetnek a jellegzetessége, amit még hadd nem mondjak most ki, hogy mi volt ennek a szeretetnek a döntő, az átütő jellegzetessége, ahogy más ember soha nem tette, és ezért volt az asszonynak olyan nagy csodálkozás, hogy így vele még nem beszéltek, így vele még senki nem talált szót. Kedves hallgatók, ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy Jézusban nem volt előítélet, ugyanakkor szeretném ehhez rögtön hozzátenni azt, hogy ez nem annyit jelentett, hogy Jézus valami olyan szeretetet mutatott volna be, ami egy ilyen engedékeny vagy olvatag szeretet lett volna. Mi sajnos ilyen végletekben mozgunk. Vagy egy kicsi előítélet, ami megnehezíti az emberekhez való szeretetteljes viszonyunkat, vagy pedig félreteszünk mindent, ítéletet, gondolkodást, megfontolást is, és egy olyan nagy kebelű engedékenység és megolvadás, hogy mi most szeretünk egy embert úgy, hogy mások talán nem szeretnek, mert hát ők nagyon felrólják neki a dolgokat. A szeretet himnuszában fordul elő ez a kifejezés, hogy a szeretet az nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. De ez egy nagyon keskeny út, hogy ne örüljünk a hamissággal, és együtt örüljünk az igazságnak. Ez egy nagyon keskeny út. Ez egyrészt kizárja az előítéleteket, másrészt viszont kizárja az olyan engedékeny, olyan minden mindegy, és mindent ráhagyok a másik emberre magatartást. János evangélium a második fejezetében olvasható az a kijelentés az első jeruzsálemi templom tisztításnál. Ugye tudnunk kell, hogy Jézus kétszer tisztította meg a templomot, egyszer a szolgálat elején, másszor a végén. Amit az elején tett, azt János második fejezete közli, hogy akkor is a pénzváltók asztalait felfordította és kötélből ostort fonva kiűzte őket a templomból, de itt van egy érdekes megjegyzés. János evangélista, aki leírja ezt a jelenetet, visszahivatkozik egy ószövetségi jövendőlésre, és azt mondja, hogy ezzel teljesedett be az ószövetségnek egy nevezetes kijelentése, tudnélik ez, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gyönyörű kifejezés, magyarban is gyönyörű a fordítás, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Amikor valaki látja azt, hogy a megcsúfolják az igazságot, vagy emberek bizalmával visszaélnek, vagy jóhiszeműségével visszaélnek, és hát így élnek, és a vallás nevében embereket elbolondítanak, és megfertőznek, akkor Jézus soha nem volt engedékeny, az ő szeretetéből következett az, hogy ezt tegye, ezt az első templomtisztítást, tehát a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézusban igen, nem volt előítélet, de nem volt engedékenység sem. Tehát ez volt a jézusi szeretetnek az első jellegzetessége, és ebből tulajdonképpen János 4 és 2 felírtam a táblára, következett egy második dolog is. És ez a második dolog, mert hiszen azt látjuk, hogy a lelki életben ugyanolyan rend van, mint a természet vagy a fizikai világ életében, ebből az első dologból törvényszerűen következett egy második dolog is. És ez az, hogy akiben nincs előítélet, vagy aki küzd az előítéleteivel szemben, az az ember mindinkább mélyebb és mélyebb együttérzéssel tud tekinteni más emberek sorsára és életére. Ezt érezték meg Jézusban, amikor olyan nagy tömegek vonzódtak utána, megérezték azt a valakit, aki annyira együttérez velük, hogy szinte jobban látja az életük használható részeit, mint saját maguk. Ugye ezért tódult annyi sok ember Jézus után, ezért szinte úgy mondanám, hogy szinte, hogy akik nem is annyira gondolkozó emberek voltak, vagy igényesen élő emberek voltak, de ezt meg lehetett érezni, hogy Jézus mindenkin segíteni akar, és azt a részt keresi minden emberben, amire építhető valami. Tehát Jézusban egy egészen különleges, mély együttérzés volt, és ezt fejezte ki Máté evangélium a 11. fejezetének a végén, amikor azt mondta, hogy hát valamit őtőle meg kell tanulni, és ez az, hogy szelíd és alázatos szívű. Ugye erre vonatkozott egyedül Jézusnak ilyen kijelentés, hogy tanuljátok meg én tőlem. Ez volt az ő jellemének a legközépontibb része, és tulajdonképpen itt az emberi jellemnek a felépülését fogjuk majd követni, mert Jézus is ugyanúgy volt gyermek, ugyanúgy volt fiatal, ugyanúgy kellett felnövekednie, és neki is meg kellett küzdeni azért, hogy ő benne az az isteni jellem maradéktalanul felépüljön, és az emberi természetet mindig le tudja győzni. De ebből megint csak következik valami, tehát abból, hogy egy emberben nincsen előítélet, és egy ember valódi együttérzésre képes, ebből tulajdonképpen itt már valahogy hadd jelezzem, hogy egy döntő áttörés következik ebből a két egyszerű dologból. Az ember lelki világában, vagy jellem építkezésében egy bizonyos erőfölösleg képződik azzal, hogyha az embereket nem úgy nézzük, hogy nekünk milyen hasznot hajtanak, vagy mi hogyan ítéljük meg az embereket, hanem olyan úgy nézzük, hogy az elmúlt előadást befejeztük ugye azzal a ruha hasonlattal, hogy öltözzétek föl a Krisztust, tehát azzal, hogy mit tudunk adni az embereknek, nem elvárni, hogy majd mi mit kapunk az emberektől, hanem mit tudunk adni az embereknek, és itt jön a krisztusi szeretetnek a harmadik jellegzetessége, hogy Krisztusnál mindig azt látjuk, hogy ő kezdeményező volt a szeretetben, kezdeményező volt az emberi kapcsolatokban, kezében tartotta az élet fonalát és az emberi kapcsolatoknak a rendszerét. Tehát valóban különleges szeretet volt Jézusé, mert ez a szeretet kezdeményező szeretet volt. Maga ő, Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. fejezet 23. versétől úgy beszélt erről a szeretetről, hogy ha bárkivel valamilyen vitánk van, vagy nézeteltérésünk, vagy valakinek panasza van velünk szemben, lehet, hogy alaptalan panasza, ne azt várjuk meg, hogy a másik ember kezdeményezze a megbékélést, még akkor sem, hogyha mondjuk nekünk van igazunk, és nem neki, hanem Jézus ezekben a versekben azt mondta, hogy inkább hagyjuk ott az ajándékunkat Isten előtt, és menjünk el, és kezdeményezzük a megbékélést a felebarátunkkal. És tulajdonképpen ennek a kezdeményező szeretetnek Jézus nem csak a szavait mondta el, nem csak a tanításait, hanem van erről egy nagyszerű cselekmény is, János evangélium a 13. fejezetében, és nem is csak cselekmény, hanem úgy hiszem, hogy egy parancs, egy törvény is, hogy hogyan kell kezdeményezni a szeretetet, ez tulajdonképpen az utolsó vacsora, azon belül is a lábmosásnak a jelenete, amikor Jézus ereszkedett térdre és mosta meg a tanítványok lábait. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben ott vall kudarcot a mi emberi szeretetünk, hogy előítéleteinket esetleg még le tudnánk győzni, vagy alapjába véve nem sötét szemmel nézzünk emberekre, még az együttérzés is ott van bennünk, vagy kezd kialakulni bennünk, de sokszor az emberek megállnak itt, és nem elég bátrak ahhoz, hogy kezdeményezzenek valamit, mert úgy gondolják, hogy a másik nem fog erre válaszolni, vagy kudarcot fognak vallani. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ő alapjában jövő visszahúzódó alkatú, ő, hát hogyha őt kedvesen fogadják, elmegy, ha őt szeretik, akkor viszont szeret, de hogy ő kezdeményezzen valamit, az szinte tolakodásnak érezni. Ugye egy magyar költő, hadd szólaljon meg itt, és a költőink közül az egyik legnagyobb, aki nagyon visszahúzódó természetű volt, és aztán a költészetében látjuk annak a nyomát, hogy ő nagyon, nagyon súlyos dolgot látott ebben a visszahúzódásában, és ezt meg is írta, az egyik legnagyobb verse fog elhangozni, a visszatekintés. Mert az egész életére visszatekint, és ebben jelöli meg a bajok forrását, hogy hát ő mindig ezt a könnyebb utat választotta, hogy nem gyűlölt senkit talán, nem volt mogorva senkire, de visszahúzódott, nem tudta igazán az embereket úgy a szívébe fogadni, hogy kezdeményezze a szeretetet. Ugye a híres anekdota, hogy megkérdezték ezt a költőt, amikor vidéken végezte munkáját, és a múlt század 40-es éveiben ugye eljárt egy vidéki, földműves és nemes emberekből álló társaságba, hogy hát hogy tudta kibírni azt a sok, hogy mondjam, pöfeszkedő, büszke, falusi nagyurat, a beszédjüket, az egész magatartásukat, és Arany János akkor azt mondta, hogy amikor ilyennel találkoztam, akkor hallgattam. Azt akkor visszakérdeztek rá, azt mondták, de amikor már nagyon rossz volt, amikor már nagyon elviselhetetlenek voltak az emberek, akkor mit csináltál? Akkor kétszer inkább hallgattam. Nem szólt, nem nyilvánított véleményt, nem vállalta az életben azt, amit úgy gondolom minden embernek, de főleg egy igazi Krisztus követő embernek vállalnia kell, hogy az életben küzdjön bizonyos igazságoknak az érvényesüléséért. Ne csak úgy legyünk szelidek, hogy elviseljük türelemmel az otrombaságokat, a gonoszságokat, hanem a szelídséget megőrizve szálljunk síkra. Ennek a versnek, a visszatekintésnek az emlékidéző része valóban megrendítő, amikor ilyeneket hallunk, hogy az ifjúság kertjébe vaskorláton néztem át, amikor azt látjuk, hogy az életben sok mindent elszalasztott, amit meg lehetett és kellett volna tenni, az emlékidéző rész után azonban jön a befejező strófa, amelyben a költő mindegy öntudatlanul is, de mit szólít meg, mit idéz meg, hogy bárcsak eljönne az a szeretet. Igen, itt kimondja Arany János ezt a szót, ő a szemérmes költ, aki ezt, hogy szeretet és szerelem, most mind a kettőt kimondja. Mind a kettőt határozottan kimondja, hogy bárcsak eljönne ez az életében, ami más irányba rendezni az életét, még talán a végelőtt, még azelőtt, hogy így rögzülne meg az emberi jellem. Az emberi jellemnek egy nagyon nagy kifutási lehetősége, amit Jézus bemutatott, hogy a szeretetünk nem csak egy rosszat elviselő, türelemmel, szelídséggel a nehézségeket elhordozó szeretet lehet, hanem a szeretetnek a lényege, amikor kidomborodik a szeretet, azért az alapvetően a kezdeményezésben áll.
2: Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól-rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szérmai. Keresém a boldogságot. Egy nem ismert idegent jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Az az ábrán elenyészett. Az a légvár füstkomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérj el! Nincs az messze, síromi. Spátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott áll.

Persze a kezdeményezésben mindig kockázat van, és Arany bizonyára ezt nem akarta vállalni, de ezért lett számára, hogy is mondta, a boldogság, mint nem ismert idegen. Jézus világossá tette azt, hogy ha az ember boldog akar lenni, akkor még ezen túl is kell lépnie. Nem elég legyőzni az előítéletet, nem elég, hogy az együttérzés mennél több ember irányába valósuljon meg, és nem elég a kezdeményező szeretet sem, hanem szükség van még erre a negyedik lépcsőfokra is, ami Jézus életében megnyilvánult, és ez az önfeláldozó szeretet. Az, amikor, hogy Jézus mondta János evangélium a 12. fejezetében, ha a mag a földbe hull, és el nem hal, akkor csak maga marad. Ha viszont a mag a földbe hull és elhal, azáltal, hogy elhal, vet újabb lendületet annak, hogy új növény fejlődjék ki belőle, Jézusnak az egész élete nem volt más, mint a szenvedések viselése egy tiszta, igaz lénynek, egy isteni természettel, isteni gondolkodással rendelkező lénynek elviselni gonoszságot, otrombaságot, aljasságot, butaságot. Nem akarom sokszorozni és sorolni, hogy mi van az emberi világban. Mi is átérezzük ezt, hogyha mondjuk emberekhez méltatlan társaságba csöppenünk bele, vagy akár az élet egy váratlan helyzetében, egy utcán, vagy egy helyen olyan társaságba csöppenünk bele, amit borzalmas elviselni csak pár pillanatra is. Növeljük meg ezt a pár pillanattal, isteni gondolkodással rendelkező lénynek elviselni gonoszságot, otrombaságot, aljasságot, butaságot. Nem akarom sokszorozni és sorolni, hogy mi van az emberi világban. Mi is átérezzük ezt, hogyha mondjuk emberekhez méltatlan társaságba csöppenünk bele, vagy akár az élet egy váratlan helyzetében, egy utcán, vagy egy helyen olyan társaságba csöppenünk bele, amit borzalmas elviselni csak pár pillanatra is. Növeljük meg ezt a pár pillanatot, vagy pár percet, és gondoljuk,

Jézusnak, aki ezt persze többször kifejezésre is juttatta, például azért mondott ilyeneket, hogy gonosz és hálátlan nemzetség, meddig kell még elszenvednem titeket? De Jézus vállalta a szenvedést. Vállalta a szenvedésben a legnagyobbat is, az önfeláldozó szenvedést. És megmutatta azt, hogy a szenvedést is a szeretet nemesítése, a szeretet kitisztulása irányába lehet vinni. Jézus a legnagyobb szeretetben, legnagyobb cselekedetei tulajdonképpen akkor tette meg, amikor szenvedett. Ugye ez a Bibliát ismerő emberek számára közhely, de azért hadd ismételjem el, hogy akkor, amikor Jézus ott van a keresztfán, és azt a bizonyos 7 szavát mondja, 7 utolsó szavát, ugye az első 3 szóban látjuk, mint egy az egész élete szenvedésének, önfeláldozásának a hű tükörképét, hogy még akkor is másokkal gondol, még akkor is mindent megpróbál, hogy másokat segítsen, imádkozik azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek, ez az első szava. Aztán gondoskodik édesanyjáról, Máriáról, János apostolról, és aztán a jobblatorral folytat beszélgetést. Tehát Jézus, amikor már fizikailag, lelkileg teljesen a halál karmaiban volt, akkor mutatkozott meg a legfényesebben és a legtisztábban, hogy az igazi szeretet az tulajdonképpen az önfeláldozásban, az élet odaáldozásában nyilvánul meg. Valahogy ebben a 4 pontban láthatjuk azt, hogy a Jézusi szeretet rendkívüli volt. De azért írtam ide egy kérdőjelet a táblának erre a részére, hogy most fölvessük a kérdést, hogy Jézusnak ez hogyan sikerült, ez hogyan tudta megtenni. Mert hiszen nagyon sokszor mi ezeket a pontokat belátjuk, és ez talán vita tárgyát nem képezi, vagy túlságosan nagy akadályok nincsenek előttünk. Részben azért nem, mert mi is szenvedünk, hogyha bennünket előítélettel kezelnek, mi is szenvedünk, hogyha az emberekben nincs együttérzés, mi is megkívánnánk egy kis kezdeményezést az erősebb fél részéről, amikor mi vagyunk a gyengék és vagyunk nehezebb helyzetben, és hát mi is hálásan tekintünk, ha valaki az idejéből, az erejéből, pénzéből, vagy bármi másból tulajdonképpen áldozatot hoz, és segít minket az életben. Ezt mindannyian elismerjük elvileg, csak amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kellene így élni, akkor mered ránk ez a kérdőjel, hogy hát hogyan is lehetséges ez. Mindez elméletileg nagyon szép és jó, de a gyakorlatban hát nem éppen itt vallunk kudarcokat. Kedves hallgatók, hogy mennyire figyelmesen kell olvasni a Bibliát és a 4 evangéliumot, mert mondom, ez 4 evangélium, nem több és nem kevesebb. Máté és Márk lényegileg párhuzamosan halad, Lukács kinagyít egy északi országrészbeli szolgálatot, János pedig a déli országrészben végzett tevékenységéből néhány hozzátoldással él. Hát ez összesen pár lap a Bibliában, nagyon oda kell figyelni, hogy Jézus életének a titkát, meg az ő győzelmének, meg az ő szeretetének a titkát, azt valahogyan a kezünkbe tudjuk hordozni. Mert azt mondhatnánk, hogy Jézus természetéből se következett ez a 4 pont. Jézusnak is emberi természete volt. És az emberi természet énközpontú. Jézus emberi természet, amit örökölt az édesanyjától, az sem volt jobb, mint a mi természetünk. Az is egy gyenge emberi természet volt. Jézus, hogy ilyen életet élt, ez egy bizonyos győzelem által valósította meg, az emberi természeten való győzelem által. Az emberi természet nem szereti azt, hogyha nem ő neki van igaza. Az emberi természet nem akar együttérző lenni. Az emberi természet magával akar foglalkozni, nem akar mások iránt kezdeményező szeretettel élni. Emberi természetnek esze ágában nincsen feláldozni semmit sem. Jézus azáltal, hogy ilyen lett, tulajdonképpen egy győzelmet aratott az emberi természet fölött, és ennek a győzelemnek a titkát rendkívül rövid bibliaversek tudósítanak erről. Például, hogyha valaki elkezdi olvasni Lukács evangélium a 11. fejezet első versét, és úgy nem gondolkozik el, hogy mi is van, miről is van itt szó, csak megy tovább, ez egy vers, egy rövid vers a Bibliában, elszalasztja, hogy megfigyelje Jézus győzelmének a titkát. Tudnilik, számomra is nagyon kedves ez a jelenet, mert egyszer, amikor kezdtem rájönni, hogy mi minden van ebben, tanítványok egyszer figyelmen kívül hagyták Jézust, elveszítették. Nem találták. Ilyen is van a Bibliában. Miért nem találták? Mert

0: Jézusnak meghatározott időben szokásához tartozott az elvonulás. Például Márk evangéliuma első fejezet 35. verse azt mondja, hogy Jézus sokszor kora reggel elment egy puszta helyre, tehát egy üres helyre. És egy ilyen esetben a tanítványok, ez napközben történhetett, egyszerűen nem találták Jézust, a keresésére indultak, és mikor megtalálták Jézust, akkor először meglátták, hogy imádkozik. És ez annyira megdöbbentette őket, mert hallották Jézus hangos imáját, hogy nem mertek a közelébe menni, megvárták, hogy befejezze az imádságát. Amikor Jézus befejezte az imádságát, akkor közelébe mentek, és csak az elkapott imádság foszlányok, vagy az imádság vége, mert többet nem hallhattak alapján is, a tanítványok azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Miért fontos ez az igehely? Mert ez akkor történik, amikor a tanítványok már több mint 2 éve járnak Jézussal. Ők látják Jézus életében ezeket a rendkívüli mozzanatokat. Látják azt, hogy Jézusban nincs előítélet, de nincs engedékenység, van együttérzés, de nincs olvadékonyság, van kezdeményezés, de soha nincs tolakodás, van önfeláldozás, de soha nincs kényszerítés. Látják azt, hogy Jézus minden rossz végletet elkerülve egy olyan emberi életet él, amire már ők előre azt mondhatják, mint később Pilátus, hogy íme az ember, hogy ez lenne az emberi élet. Ez világosság és nincs sötétség. És most kezdik látni, hogy ezt Jézus úgy tudja megvalósítani, hogy ő állandóan az atyához fordul és kér erre segítséget. Hogy Jézus ezt nem a saját erejéből teszi. Elnézést kérek a megfogalmazásért, de Jézus nem egy lelki csodagyerek, aki úgy jött a világra, hogy ne tudjon vétkezni. Jézus tudhatott volna vétkezni, ha az emberi természeten teljes győzelmet nem arat. Azért is kísértette a sátán többször is fellépésekor, legfőképpen a pusztában, mert jól tudta, hogyha Jézusnál egy résnyi hely kínálkozik, már le tudja győzni. Jézus azonban annyira kérte Istent, a mennyei atyát, és minden nap többször is annyira szokása volt, hogy elvonuljon. Mert Jézus érezte azt, hogy az emberi életben csak úgy lehet legyőzni az emberi természetet, vagy ami ezzel egyenértékű, csak akkor lehet mindig szeretetet nyújtani, ha az Istentől megszerzett szeretetet adjuk tovább. Tehát ezt még egyszer mondanám. Az emberi életben csak akkor nem fogy el a szeretet, hogy mondja a szeretet himnusz, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ha nem azt adjuk, amit mi sokszor szoktunk mondani, hogy hát én szeretem, vagy én így tudom szeretni, vagy hát én nekem a szeretetem idáig terjed. Hát igen, az emberi szeretet az mindig egy bizonyos határig terjed. Utána megszűnik. És utána meg is magyarázzuk, hogy miért szűnt meg, mert a másik azt mondta, vagy úgy tett, vagy stb. De Jézus ezt pontosan tudta, hogyha ő nem mindig Istennel van olyan mély kapcsolatban, hogy Isten őt megerősítheti, hogy Isten hitáltal őt igazságban megerősítheti, és ő mindig igazságos, és ami ezzel egyenértékű, akkor mindig szeretetteljes, ha Jézus nem ezt az életet éli, akkor tulajdonképpen ő nem lehet majd megváltó, nem tudja megmutatni azt az életet, amelyben minden világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Amikor Jézust látjuk így reggel, vagy napközben, János 6. fejezetében éppen éjszaka mondja, hogy éjszaka vonult el imádkozni a nagy galileai válság után, akkor eszünkbe juthat Jézusra egy gyönyörű szép jövendőlés. A Bibliának egyik legszebb proféciája Jézusról, nem tudok most elmélyedni benne, de mindenkinek ajánlom, hogy otthon ezt sokat olvassuk, és úgy próbáljuk, hogy mondjam, ízlelgetni ezt a jövendőlést. Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verstől olvasható, amely így szól, hogy ha majd eljön a Messiás, akkor a legfontosabb feladata az lesz, hogy minden reggel fölserkentse a fülét, és hallgasson, miként a tanítványok. Jézusnak tanítványnak kell lenni, Jézusnak meg kell mutatni, hogy mit jelent Isten szerint élni. Minden reggel fel kell serkenteni a fülét, fel kell serkenteni magát, hogy hallgassa az Istent, hogy kapcsolatban legyen az Istennel, mert az emberi világban bemutatni, hogy mi az, hogy tökéletes szeretet, soha el nem fogyó szeretet, csak az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Ez nem elméleti kérdés. Ez nem teória, ez nem filozófia. Ez Istennel való kapcsolat kérdése. Az Isten az, aki mindenkit gyermekének tart, és mindenkit meg akar menteni, és az Isten az, aki jókra és gonoszokra felhozza a napját, ő benne valóban nincs előítélet. Az Isten az, aki mindenkivel együtt érez, a vámszedővel is és a parázna nővel is. Az Isten az, aki mindig kezdeményezi a Szentlélek által az ember megkeresését, és az Isten az, aki világossá tette, hogy önmagát és az ő vele egynek levő fiát is képes odaadni az emberért. Tehát ha ő Istent akarja bemutatni, Jézus Krisztus, akkor Istennel olyan szoros kapcsolatban kell lennie, hogy valóban egy résnyi helynek kínálkozzék arra, hogy itt az isteni szeretetbe, mint egy beszövődjék az emberi szeretet. Az emberi szeretet az mindig elfogy. Attól ne várjuk azt, hogy soha el nem fogy. Az olyan nincsen. Jézus, amikor gyermek volt még, olvashatjuk Lukács evangélium a 2. fejezete 49. versében, már akkor tudatosította ezt az életprogramot. Ugye mindannyian ismerjük a híres szavakat, amikor a szülei korholták, hogy miért maradt Jeruzsálemben. Hát miért tűrt el, hogy ekkora bánattal keressünk téged, ilyen nagy szomorúsággal keressünk téged. Akkor Jézus azt mondja, hát nem tudjátok, hogy nekem abban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Jézus a gyermekkorától fogva, az ifjúkorától fogva tudta jól azt, amit később ki is fejezett, legfőképpen János evangéliuma 5. fejezet 19. versében, 17. fejezet 6-tól 8. versei között, hogy ő semmit sem cselekedhet magától. Értsük ezt, semmi tisztát, semmi tökéleteset, semmi olyan szeretetet nem adhat ő sem magából. Hiába jött ő isteni természettel, isteni gondolkodással, neki is az életben küzdelemre van szüksége ahhoz, hogy legyőzve az emberi szereteted és az emberi természeted, de maradéktalanul, tudja azt adni, amit az Isten kíván adni. Tehát milyen az a soha el nem fogyó szeretet, az csak isteni szeretet lehet. Hogy tehetünk szert az isteni szeretetre? Ugyanazzal a küzdelemmel, amit Jézus megmutatott, és nem csak a beszédeiben, nem csak a tanításaiban, hanem Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. verse azért fontos a Bibliában, mert a gyógyításairól is ezt mondja. Ugye ezt a verset érdemes megjegyezni, mert ha valaki a Lukács 5.17-et tudja fejből, soha a mai kuruzslók, vagy természetgyógyászok, vagy Krisztus nevében gyógyítók, vagy bárminek nevezzük is azokat az embereket, akik ma ebből élnek meg, és nagyon sok embert el tudnak bolondítani, a magatartásokat leleplezze, mert Jézusról az van megírva, hogy az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson, tehát nem volt benne különleges bioenergia. Nem volt Jézusban nem tudom milyen IQ számú, nem tudom milyen értelem, nem volt Jézusban kisugárzó, nem tudom én micsoda. Jézus amit tudott tenni, amit tökéletesen tudott tenni az életben, az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Amielőtt Jézus gyógyított volna, ezért fohászkodott fel nagyon sokszor a hallgatóság, az ott lévők szeme láttára és füle hallatára, például Jairus lánya feltámasztásakor, például Lázár feltámasztásakor, hogy az emberek lássák, hogy ezt nem a saját erejéből teszi. Lukács evangélium a 18. fejezetének az utolsó verse azért értékes, mert az följegyzi számunkra, hogy az akkori emberek ezt meg is értették. És nem Jézust éltették, nem Jézust vették körül a bámulatukkal, a csodálatukkal, hanem így szól ez a Lukács 18. fejezet végi följegyzés, hogy dicsőséget adtak az Istennek. Tehát látták azt, hogy ezt az Isten műveli Krisztusban, és Krisztus megkapja Istentől a Szentlélek által azt, amit kér, mert ő tökéletesen törekedett arra, hogy egy legyen az Atyával, hogy valóban azt adja, amit az Atya adni akar. Kedves hallgatók, itt hadd tegyek még egy megjegyzést, hogy nagyon sok embertől szoktam hallani azt, hogy hát Jézus csak 3,5 évig tanított. Hát ez kevés idő. Mi nekünk 10-20-30 évekig kell megállnunk munkában, küzdelemben. Lehet-e számunkra Jézus, hát és fiatalként végezték ki Jézust, hát 33,5 éves volt, Hát lehet-e Jézus mondjuk igazán példakép egy 60-70-80 éves embernek, akinek ereje fogytán, esetleg tervei félbe maradván, legszebb céljai megcsúfoltatván, micsoda terheket hordoz mondjuk egy idős ember? Én nagyon sokat köszönhetek Jézus személyisége felismerésében ennek a könyvnek, amelynek ez a címe, hogy felettébb tiszta a te beszéded. Ez az év minden napjára hoz egy Biblia verset, és a megjegyzések általában Krisztus középpontúak, sőt, hát mindegyikben közvetlenül Krisztusról is van szó, és ennek a könyvnek a szeptember elsejei megjegyzéséből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Nem az életben és a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit gyakran megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben. Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Isten látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt, még a legközelebbi barátaink sem. Látja a családi életünkben vagy a lelkünk mélyén támad kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívével neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud győzelmeinkről. Isten mindenről tud. Egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyertünk az ő kegyelméből. Kedves hallgatók, tehát nem az volt a fontos Jézus életében, hogy ő életben maradjon 50 vagy 60 évig, ez különben lehetetlen is lett volna, mert inkább az a nagy dolog, hogy Jézus egyáltalán 3,5 évig nem veszítette el az életét. Aki ezen a világon valami tisztát, nemeset akar tenni, és ezt 3,5 évig teheti, az valóban olyan csoda, amit az Isten biztosít a számára. Jézust már a fellépésekor a saját városában, Názáretben le akarták lökni a hegyről. Máskor is el akarták fogni, meg akarták ölni. Jézus nem maradhatott életben 50-60-70 éves koráig. Jézusnak 3,5 év állt rendelkezésére, de nem is ez a fontos, hanem nem az életben eltöltött idő, nem a teljesítmény nagysága, hanem a hűség és a szeretet, amivel a munkánkat végezzük. Ez teszi értékessé az embert. És Jézus a 3,5 év alatt is ezt meg tudta mutatni, hogy ebben lehet őt követni. És ha valakinek több életideje adatott ennél, legtöbbünknek természetesen több, akkor mindig föltekinthet Jézusra bármely életszakaszában, mert az Isten látja azt, hogy mi mindennel küzdünk, és mi mindennel vagyunk körülvéve. Hát mielőtt tovább mennék, és a vetítés előtt egy végső befejezéssel még valamire felhívnám a figyelmet, hadd hivatkozzam egy olyan költőnkre, aki nem régen halt meg, nem nagy idős korában. Parancs Jánosról van szó, akit néhány héttel ezelőtt temettek el, és aki nagyon fogékony volt ezekre a bibliai gondolatokra. Az egyik kötetét még ajánlotta nekem, 85. február 22-én írta bele a Sivatagi följegyzések című kötetébe az ajánlást, amiből az első verset hallgassuk meg, az Előszó című verset, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy minden ember nagyon jól tudja ezeket a dolgokat, de hogy mi a mi életünkben mégsem tudunk olyan átütő erejű szeretetet képviselni vagy megmutatni, az abból a hiányból fakad, hogy ezt nem vesszük komolyan Jézus életéből, amit a tanítványok komolyan vettek. A tanítványok, amikor rádöbbentek, hogy Jézus életének van titka, hogy így tud élni, hogy ilyen szeretetet tud adni, ezt a titkát az Istennel való kapcsolatában látták. Abban látták meg, hogy Jézus folyamatosan, állandóan keresi az Isten közelségét, Uram, taníts minket imádkozni, miként Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. A vers, ami megszólal, látnivalóan egy mai ember küzdelme és tépelődés, aki nagyon sok mindent tud, sőt mondhatnám mindent tud, a megvalósítás nincs meg. De a megvalósításhoz valóban személyes odafordulás, személyes kapcsolat felvétele szükségeltetik azzal a valakivel, aki tud adni soha el nem fogyó szeretetet.
1: Parancs János, előszó. Porrá és hamuvá lesz minden egykoron. Azaz, hogy nem tudom mivé, de nélkülem, nélkülünk. Sokáig csak ennek az elcsépelt, megcáfolhatatlan igazságnak a bűvöletében éltem. Eszmélkedésem óta, kamaszkorom óta, évtizedeken át. Megátalkodottan és megbabonázottan. Aztán egy kétségbe esett pillanatomban kitaláltam a magam mentségére az elveszett túlvilági vigasz pótlására a költészetet. Mintha bármire is volna mentség vagy vigasz. Mintha lehetne. A szó csak szó. Engedelmes, gyakorló eszköze szorongó álmainknak, a valóság titkait fürkésző, lobogó indulatainknak. Orrá és hamuvá lesz minden egykoron. Nem mondhatok ennél biztatóbbat. Ezzel a rögeszmével indultam el, ezzel a finoman árnyalt fölismeréssel. És tulajdonképpen még ma is csak ezt ismételgettem, értelmezem és magyarázom. Mégis időközben valahogy a visszájára fordult ez a keserű, barbár jóslat, illetve a tanúsága. Árnyékában a dolgok mostanában különös metamorfózison esnek át. Leroskadásuk előtt egyszerre csak vibrálni kezdenek. A mulatságosan mumfordi emberek törékenysége, szépsége hirtelen fölragyog. Mintha varázspálca érinteni őket, delejes fényben áznak. Aztán persze széthullanak, alámerülnek az éjbe. Szerte foszladak, mint a látomások. Mintha nem is léteztek volna, oly közönösen, hibátlanul hömpölyög az idő tovább. És a költészet sem őrzi meg őket. Előbb-utóbb szétporlad a nyelv is. Hiába küzdök értük én, földön vonszolódó árnyék.

Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, legelőször is a gyermekeket. Gyerekek, néhány szót szeretnék szólni hozzátok. Igazából egy tapasztalat lenne csak, amit elmondanék, hogy én hogyan értettem meg valamit a Bibliából, amit előtte ugyan elméletileg tudtam, de a gyakorlatban nem annyira. Jakab apostol levelében a 4. fejezet 17. versét fogom olvasni, aki szeretné, nyugodtan ki is kereshetjük. Tehát Jakab leveléből a 4. fejezet 17. verse egyébként egy ismert ige, tehát szerintem ti is találkoztatok már ezzel. Ez az ige így hangzik: aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Nagyon egyszerű ez az ige, hogyha van lehetőségünk jót tenni, akkor tegyünk. Tehát ennyire röviden foglalhatjuk össze a tartalmát. Hogyan éltem én ezt meg? Egy egészen különleges helyzet volt az, illetve egyrészt hétköznapi, másrészt azt mondhatom, hogy különleges helyzet, ami egyszer egy péntek délután történt velem. Emlékszem, hogy téli nap volt, tehát november vagy december környékén járhattunk, és hát ugye, mivel péntek délutánról van szó, ezért mindannyian tudjátok talán, hogy a nap olyankor korán megy le. Korára el kell készülni, hogy mindennel szép rendben legyünk, és hát a szombatot nyugodtan tudjuk elkezdeni. És akkor, amikor én egyszer egy ilyen szombat kezdésre készültem, akkor egyszer csak sok dolgom akadt a városban, Budapesten élek, innentől egy kicsit messzebb, és hát több mindent el kellett intéznem. Be kellett vásárolnom például, de nem volt ez egy nagy bevásárlás, néhány dolgot kellett vennem egy helyen, és azután pedig, miután ez megtörtént, azután ugye siettem volna haza. Nem is volt semmi probléma, amíg a pénztár után észre nem vettem, hogy akkor, amikor fizettem a pénztárnál, akkor nagyon érdekes módon, ugye most már ilyen vonalkódós rendszer van, a pénztáros néni lehúzta a termékeket, három dolgot vettem, lehúzta a termékeket azon a vonalkódon, talán még csipogott is, és akkor, amikor ki kellett fizetnem az árut, akkor döbbenten láttam, hogy egy kicsit kevesebbet kell fizetnem. Hát mondom, ez hogy lehet? Utána, amit megkaptam, blokkot ellenőriztem is, és ott láttam, ez már az utcán történt, ott láttam, hogy hát milyen érdekes, hát tényleg csak két dolog szerepel abból a háromból, amit én megvettem. Na hát most mit csináljak? Gondolkoztam magamban, mert ugye egyrészt szorított az, hogy ugye péntek van, minél hamarabb haza kéne érni, hát hogyha nem siettem volna, akkor vagy nem sietnék, gondoltam magamban, akkor még az is lehet, hogy naplemente után érek haza, és ezt nem szerettem volna, mert otthon még volt egy-két dolgom, amit úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni. Ez volt az egyik dolog, ami elgondolkodtatott. A másik dolog pedig az volt, hogy érdekes módon pont előtte való nap történt egy olyan velem, vagy velünk, feleségemmel is velem, hogy egy nagy áruházban, ami ugyan egy másik cég volt, de hát szintén egy ilyen áruház, egy kicsit többet kellett fizetnünk valami miatt, mert ott meg a pénztáros másképpen volt figyelmetlen, mint itt. Vagy valamiféle hiba csúszott a rendszerbe. Körülbelül 200 forintos különbségről volt szó, tehát nem egy nagy dologról. Na hát elkezdtem vívódni magamban, de aztán elindultam, mert mondom, sietnem kell, hát most nem lehet itt mit csinálni, várnak otthon is, meg egy-két dolgot még el kell intéznem, mit csináljak. De eszembe jutott ez az ige, amit felolvastam, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Elkezdtem magamban forgatni ezt az igét, mérlegre tettem ezt a helyzetet, most akkor mi a fontosabb? Az, hogy én hamar hazaérjek, az, hogy ugye a lelkemben is nyugodt legyek, hogy szépen itt a szombatot nyugalomban kezdhetjük el, vagy pedig az, hogy becsületes legyek, és szépen, hogy hiába csak 200 forintról van szó, de én szépen visszamenjek a pénztáros nénihez, és azt mondjam, hogy bár én nem tudom, hogy hogyan történt ez, de mégiscsak két dolog szerepel a blokkon, nem pedig három. Na hát hosszas vívódás után mentem két metró megállót, mert közben metróval kellett utaznom, két metró megállót mentem, és akkor döntöttem el, hogy inkább visszafordulok. Ez persze még nagyobb késedelmet jelentett, tehát egy körülbelül 15 perces kitérő, de nagyon-nagyon megérte visszafordulni. És hát ugye azzal is számoltam, hogy akkor, amikor oda megyek a pénztárhoz, hát az egy kicsit kellemetlen dolog, mert gondoljátok meg, hogy amikor ugye ott van az ember, akkor szépen sorban áll. De hát én már nem akartam venni semmit. Tehát nekem a másik oldalról kellett beárnom, tehát szinte oda furakodnom, hát hogy néznek majd rám az emberek, gondoltam magamban. De mindegy, legyőztem ezt az ellenérzésemet. Oda léptem a pénztároshoz, mikor valaki végzett, és elmondtam neki, hogy nézze, itt van ez a blokké, három dolgot vettem, de csak kettő szerepel a blokkon, nem értem, hogy lehet, de tessék, itt van, kifizetem a harmadikat. És a pénztáros először nem is értette, hogy miről van szó, hát mi történik itt, hát emlékszem magára, nemrég járt itt, vásárolt, és rendben kifizette, minden rendben volt, hát mondom, tényleg így volt, de hát ez történt.
Odaadtam neki a pénzt, és előttem van a mai napig is az a döbbent ábrázata, hogy nézett rám, hogy tényleg most én ezért visszajöttem, hogy ezért a pár fillérért szinte, vagy 1-200 forintért, hogy ezt rendezzem. És csak annyit mondott, hogy hát ilyen nincs, maga egy angyal. Annyira jó volt ezt tapasztalni, és jó volt ezt hallani, hogy Nolan mégiscsak megérte visszafordulni, és a mérleg két serpenyőjéből végül is azt a másikat választani, amikor ez az ige eszembe jutott, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Mert ezzel a pénztáros nővel én aztán életemben nem találkoztam többet. Azt se tudom, hogy ki volt, és nem láttam azóta. De minden esetre valami jót tapasztalhatott valakitől, és ez azt hiszem, hogy egyáltalán nem annyira gyakori. Szerintem kevesen mennek hozzá így, ilyen esetben, hogyha nyerhetnek, ráadásul egy bolton, egy nagy vállalkozáson, ugye mit annak 200 forint, de hát persze nem a vállalkozás jár ilyenkor pórul, hanem az a pénztáros néni. Úgyhogy gyerekek, az lenne a kívánságom, az egyik az, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét. Nektek is jöhet ilyen életszakasz az életetekben, vagy élethelyzet, amikor ez eszetekbe jut. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Másképpen mondva, hogyha tudunk jót tenni, akkor tegyünk. Mert az Isten erre készített bennünket. Én arra kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét, emlékezzetek majd erre a tapasztalatra is, és nekem meggyőződésem, hogy ti nektek is vannak, lehetnek ilyen tapasztalataitok. Nem is egy, hanem meggyőződésem, hogy sok. Ennyit szerettem volna csak mondani a gyerekeknek, és a felnőtteknek szóló téma az azért kicsit különbözik ettől, mégpedig egy olyan értelemben különleges téma, hogy én azt gondolom, hogy erről a témáról, amit most én hoztam, igehirdetés talán így egybefüggően nem nagyon szoktunk hallani. Azért kértem magamnak beosztást Miskolcra, ugye először vagyok itt nálatok, mert szándékom az, hogy miután a küldőgyűlésen megbízszak, hogy vallásszabadsági felelős legyek a közösségben, ugye nincsen vallásszabadsági osztály, csak vallásszabadsági felelős van. Miután megbíztak ezzel a feladattal, azt gondoltam, hogy a gyülekezeteket érdemes lenne így helyről helyre járva körbejárnom, és ilyen jellegű témáról beszélgetést kezdeményeznem, vagy akár ige hirdetést tartanom. Tehát a vallásszabadság jegyében fog telni ez a mai napunk, de ez a mostani ige hirdetés azért lenne egy picit különlegesebb, mert ugye felmerül talán a téma, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen gondolatokat lehet mondani az igéből. Nekem a szorosan vett témám az a politika, a politikához fűződő viszonyunk. Akkor, amikor ezt a címet meghalljuk, én azt gondolom, hogy talán kétfajta érzés támad bennünk. Az egyik az, amit valahol már meg is fogalmaztak, és nekem is szegeztek kérdésként, ahol már elmondtam ezeket a gondolatokat, hogy de hát miért kell nekünk ezzel foglalkoznunk? Politika, hát nem kell nekünk ezzel foglalkoznunk, itt van a Biblia, beszélgessünk erről, vannak itt fontosabb dolgok is, hit kérdése, életmód kérdése, stb. Szóval, hogy jön ez ide? A másik viszonyulás pedig az lehet, hogy akár megrettenünk ettől, hogy miért, hát nem olyan kérdésről van szó, ami mondjuk kicsit magánügynek tekinthető, tehát mondjuk a politikát tekintve, hogy mi hogyan viszonyulunk a politikához. Tehát az ember elképzelhető, hogy magának szeretne megtartani bizonyos dolgokat, de azt gondolom ez is egy olyan terület, ami feltétlenül az Isten véleménye ellenőrzése alá szorul. És egy olyan jellegű lesz ez az ige hirdetés, hogy az ige hirdetés első felében számba vesszük azokat az alapelveket, amelyeket a Biblia mond, hogy hogyan érdekes nekünk a politikához, illetve politikusokhoz viszonyulni. A másik felében pedig egy bizonyságtételről szeretnék beszélni, a bizonyságtételek első kötetéből, amit nemrég fedeztem föl, és ezt szeretném megosztani veletek, hogy milyennek az üzenete. Nézzük először ezt a rövid áttekintést az igéből. Az Ószövetségben, hogyha számot vetünk azzal, hogy mi jellemezze a politikához való viszonyulás, vagy egyáltalán mit tanulhatunk az Ószövetségből, akkor azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy ez egy nagyon különleges viszony volt, egy nagyon különleges szövetség. Olyan értelemben értem ezt, hogy a lehető legjobb államformában élt Izrael. Ez pedig a teokrácia volt. A teokrácia azt jelenti, hogy az Isten uralma. Tehát ez ennél jobbat, ennél praktikusabbat és elvszerűbbet az Isten nem találhatott ki, idézőjelbe téve, nem találhatott volna ki, mint hogy azt mondta egy népnek, hogy én magam akarlak vezetni benneteket, tehát a politikára, az államra ne is legyen gondotok, mert én szépen megmondom, hogy melyek azok az elvek, amelyeket követnetek kell.
De hát jól tudjuk, hogy ez a kísérlet, ez sajnos kudarcot vallott. Tehát hiába akarta az Isten saját magát személyesen vezetni a népét, ugye a pusztában mindenképpen, azután pedig választott vezetőkön keresztül, tehát a bírákon, majd aztán a királyokon és egyéb más vezetőkön keresztül, tudjuk jól, hogy ez kudarcot vallott. De azt gondolom, hogy annyiban más az Ószövetség, mint az Új Szövetség, hogy ott, miután teokráciáról beszélhetünk, tehát az Ószövetség esetében, nem merülnek föl bizonyos kérdések, mint amilyenek az Új Szövetségben felmerülnek. Mert a kettő idézőjelbe téve szinte egy volt, tehát az állami, illetve az egyházi szféra, tehát ez nem vált annyira szorosan külön. Természetesen személyében mások voltak az állami vezetők, mint az egyházi vezetők, ez egyértelmű, de mégis az egész nép egy cél érdekében munkálkodott, illetve egész pontosan fogalmazva, az Isten azt szerette volna, hogyha egy cél érdekében munkálkodik. Más tehát az Új Szövetség, és ilyen értelemben át is térnénk gyorsan erre, hogy az Új Szövetség mit tanít nekünk, mert most már az Új Szövetségi korszakban élünk, tehát az Ószövetségből is tanulhatunk ilyen értelemben, de mondom, ezt az ideális állapotot láthatjuk csak, ami most már sajnos ma nincsen. De mit tanulhatunk az Új Szövetségből? Mit tanulhatunk Jézustól, a megváltónktól? Ő hogyan viszonyult a politikához, vagy hogyan viszonyult a politikusokhoz? És ezért lényeges kérdés ez, mert talán olyan dolgokról, olyan igékről van szó, amikre talán nem is figyelnénk fel azonnyomban, de azt gondolom, hogy mindenféleképp megérdemli a figyelmünket, mert ott vannak a Szentírásban. Legelőször is, hogyha Jézus példáját nézzük átfogóan, tehát hogy ő hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez, akkor azt gondolom, hogy egy kifejezést mindenféleképpen megfogalmazhatunk, ez pedig a távolságtartás. Nem ezt tekintette a legfontosabbnak. Tehát ő neki nem az volt a fontos, hogy mondjuk politikáról valamiféle vélemény nyilvánítson. De hogyha belegondolunk, hogy Jézus mennyire bölcs volt, hogy mennyire belelátott az emberekbe, hogy előtte nem volt semmiféle titok, tehát egyértelmű volt előtte, hogy egy-egy ember milyen, vagy egy-egy embercsoport milyen, akkor megegyezhetünk abban is, hogy bizony a véleménye meglehetősen sarkos lehetett a politikáról, csak ezt nem tette közkincsé. Tehát ezt nem propagálta. Egy ilyen vélemény szeretnék említeni, amit akár ki is lehet keresni a Bibliából, de szinte csak villanásszerűen említem, Lukács evangélium a 13. fejezetéből a 32. verset. Lukács 13.32-ben Jézus ezt mondja, ugye egy csoport megy hozzá a farizeusok közül, és ezt mondják néki, eredj ki és menj innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És a 32. verset így olvassuk, mondta nékik, elmenvén mondjátok meg annak a rókának. És itt meg is állunk, én nem olvasom az ige folytatását, mert ebből a szempontból most nem fontos, hogy Jézus mit mondott, csak erre a kifejezésre szeretném ráirányítani a figyelmet. Mondjátok meg annak a rókának. Hát ez nem túlzottan hizelgő vélemény. De mégis azt látjuk, hogy egy villanás erejéig Jézus felvillantja azt, hogy neki mi a véleménye Heródesről, ugye Heródes Antipászról van itt szó, mi a véleménye arról a Heródesről, aki komoly hatalmat kapott az akkori zsidó nép fölött, ugye római tisztségviselő volt, és ugye így jellemzi őt, hogy róka. Vagy valaki ezt így fogalmazta meg, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen igaza van, hogy a politika az nem más, mint a rókaság tudománya. Ez sem egy hízelgő vélemény, de azt gondolom, hogy igaz ez a meghatározás, a rókaság tudománya. Tehát ezzel jelzi azt Jézus, hogy neki körülbelül mi a véleménye. De természetesen nem ezt állította a középpontba, mert teljesen más volt a küldetése, amiért jött és amiért az embereknek akart szolgálni. Hogyha tovább követjük ezt, hogy mondjuk Heródeshez hogyan viszonyult, akkor megint csak eszünkbe juthat valami, például a kihallgatások története. Ugye Jézus több esetben, több ízben hallgatták ki. És figyeljünk fel arra, talán többünk előtt világos ez, hogy akkor, amikor Heródes elé kerül, akkor nem szól egy árva szót sem. Elég döbbenetes viszonyulás, nem? Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, ahogyan viszonyult Jézus a többiekhez, a kínzóihoz akár, aki őt mondjuk megütötte, vagy aki őt elárulta, vagy hogyan viszonyult Pilátushoz. Hát ezekkel az emberekkel beszélgetett, ezeknek az embereknek tanítást akart adni. És figyeljünk fel erre még az élete utolsó pillanataiban is. Nem készültem, mert azt gondoltam, hogy ez a téma nehezen összehozható azzal, ami a jövő héten történik itt a gyülekezetben, tehát hogy ugye úrvacsoránk lesz, úrvacsorátok lesz itt Miskolcon. De azt gondolom, hogy az úrvacsorára való felkészülésben ez kifejezetten segítség lehet, hogy a megváltó iránti szeretetünk elmélyüljön. Hogy meglássuk azt, hogy ő az élete utolsó pillanataig mennyire alázattal szolgált másokért.
hogy mindig azoknak a másik embereknek, akik körülötte voltak, mindig az üdvösségét kereste. Mindig azt a pillanatot keresse, hogy hol tud még segíteni. És az azért döbbenetes, hogyha belegondolunk, mert eközben iszonyatos élethelyzetben volt Jézus. Hát ne felejtsük el, hogy már túl van ilyenkor a Getsemáné kertbeli küzdelmen. Akkor, amikor Heródesnek nem szól egy szót sem, de akkor, amikor Pilátus meg sokra tanítja. De Heródeshez visszakanyarodva, tehát ezzel is jelezte, hogy semmiféleképpen nincs jó véleménye sem a heródesi politikáról, sem Heródes személyéről. De hogy ugye Pilátusnak mit mondott, tehát itt is érdemes felidéznünk egy igét, János evangélium a 18. fejezetéből a 36. verset, mert itt is találkozhatunk egy alapelvvel. Tehát János evangélium a 18. fejezetéből a 36. vers. Ez is egy hosszú ige, de ennek is csak egy mondatát idézem. A következőképpen hangzik. Ezt mondja, az én országom nem e világból való. Tehát az én országom nem e világból való. Azért nagy súlyú ez a mondat, mert Jézus ezt nem csak kimondta, mint alapelvet, mint amit mi is megjegyezhetünk, hanem ezt meg is valósította. Tehát nagyon lényeges kérdésről van itt szó, hogy itt nem csak azt látjuk, hogy Jézus itt elveket, frázisokat pufogtat idézőjelbe téve, hanem a gyakorlatból beszél. Tehát ő ezt megvalósította az életében, az én országom nem e világból való, nem e világi dolgokkal törődött. De volt olyan eset, amikor a megváltót törbe akarták csalni. És kelepcébe akarták csalni, és ezáltal Jézusnak valamiképpen válaszolnia kellett arra az igen-igen nehéznek tűnő, vagy trükkösnek tűnő kérdésre, amit Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk. Ezt is lapozzuk fel, ezt is nézzük meg, hogy mit láthatunk itt. Máté evangélium a 22. fejezetében a 15. verstől a 22. versig olvasom ezt az ige szakaszt. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, nézzük ezt egészében. Tehát Máté evangélium a 22. fejezetéből a 15. verstől a 22. versig terjedő szakaszt. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldötték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat mondta, mit kísérgettek engem ti képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavittek néki egy dénárt. És mondta nékik, kié ez a kép és a felírás? Mondták néki, a császári. Akkor mondta nékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkoztak, és ott hagyván őt elmentek. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Tehát miért ez a történet vége? Miért olvashatjuk azt itt, hogy ezek az emberek, akik tényleg törbe akarták őt csalni, hogy ezek elcsodálkoztak, otthagyván őt elmentek, egy szót se szóltak. Mert ugye itt egy olyan kérdést tesznek föl, nagyon érdekes előzmények után egyébként, tehát figyeljük meg a 16. verset. Ez egy ilyen tulajdonképpen egy diplomáciai fogás. Tehát hogyha azt akarjuk, hogy egy tárgyalás, egy beszélgetés jó hangulatú legyen, akkor egy kicsit udvaroljunk a másiknak. Egy kicsit hízelegjünk a másiknak, és ugye ők is ezt teszik, mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Hogy ezt mennyire gondolták őszintén, ez egy másik kérdés. De ugye a 18. vers rámutat erre, azt mondja, Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat. Tehát ez egy álnok kérdés. Miért mondhatjuk ezt, hogy ez egy álnok kérdés? És egyáltalán maga az élethelyzet olyan, hogy ez ugye arra szolgálna, hogy Jézus valamiképpen elveszítsék, elveszejtsék. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből. Ellen White a következőképpen világítja ezt meg. A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül válaszol a kérdésükre, vagy így, vagy úgy. Ha azt mondja, törvénytelen dolog adót fizetni a császárnak, jelentették volna a római hatóságoknak, és letartóztatják lázadás szításáért. Ha viszont kijelenti, hogy az adófizetés törvényes, akkor tervük szerint bevádolható a népnél, hogy ellentmond Isten törvényének. Most zavarba jöttek, és legyőzöttnek érezték magukat. Tervük szétzilálódott. Kérdésükre olyan szabatos választ kaptak, amire nem volt mit mondaniuk. Krisztus felelete nem kibúvó volt, hanem a kérdés őszinte megválaszolása.
Kezében tartva a római érmét, amelyre a császár nevét és képét nyomták, kijelentette, hogy mivel a római hatalom védelme alatt élnek, kötelességük megadni annak a kért támogatást mindaddig, amíg az nem ütközik magasabb kötelezettségükkel. Az ország törvényeinek békésen alá kell vetniük magukat, de elsődlegesen mindenkor Istenhez kell hűségesnek lenniük. Így világítja meg tehát Ellen White ezt a kérdést. Ugye egyértelmű kérdésre, egyértelmű, az ő logikájuk szerint egyértelmű választ vártak, szabad-e adót fizetnünk? Igen, nem. És ugye azért nagyon-nagyon bölcs Jézus válasza, ahogy itt White-tól is olvastuk, mert a kérdést egy szintre helyezi, és voltaképp azt mondja, hogy nektek engedelmesek kellene lennetek az állammal szemben, és nem pedig itt lázadoznotok. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. És szigorúan, teljesen egyértelműen szétválasztja egymásról a két szférát, az állami, illetve az egyházi szférát, az isteni, illetve a világi részt, és azt mondja, hogy mind a kettőben meg kell teljesítenünk kell a kötelezettségünket. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Mert ugye Jézusnál azt láttuk, hogy olyan elveket ad, és olyan tanításokat, amik egyrészt a gyakorlatból származnak, de az apostolok hogyan vitték tovább az ő örökségét. Nézzünk meg még két igeszakaszt, amelyet Pál apostoltól olvashatunk. Az elsőt a Tituszhoz írt levélből, a Tituszhoz írt levél harmadik fejezet első két versét. Tehát Pál apostol Tituszhoz írt levele, harmadik fejezet első két versét idézem. Ezt írja. Emlékeztesd őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Miért tartozik ez ide? Ugye az első versben láthatjuk ezt, hogy a fejedelemségekről és a hatalmasságokról van szó. Tehát akkor, amikor a politikához való viszonyunkról beszélgetünk, akkor nem szabad elfelejtkeznünk, hogy bizony Pál is tanított erről a kérdésről. De, ami itt különlegesen fontos, az a második vers. Azt mondja, senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mi ennek a különleges üzenete? Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a politika általában milyen téma az emberek között, lehet, hogy nem közöttünk. Lehet, hogy nem itt a gyülekezetben szó. Tehát akkor, amikor a politikához való viszonyunkról beszélgetünk, akkor nem szabad elfelejtkeznünk, hogy bizony Pál is tanított erről a kérdésről. De, ami itt különlegesen fontos, az a második vers. Azt mondja, senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mi ennek a különleges üzenete? Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a politika általában milyen téma az emberek között, lehet, hogy nem közöttünk. Lehet, hogy nem itt a gyülekezetben. De egészen biztos, hogy kapcsolatban állunk olyanokkal,

Rendkívül fontos az, hogy kire szavazunk. Hogy egyáltalán mi a véleményünk arról az emberről, aki éppen uralmon van, mi a véleményünk az ellentáborról. És általában ez a vélemény, ez veszekedésbe szokott torkollani, nemhogy szelítségbe, hanem sokkal inkább a kárhoztatásba és a szidalmazásba. És azt mondja Pál, hogy na ez ne legyen közöttetek. Tehát ha valaki komolyan gondolja a Bibliához való hűséges viszonyulását, akkor azt mondja, hogy senkit ne szidalmazzon. Ez nagyon lényeges. Tehát akkor, amikor egy politikusról véleményt alkotunk, akár magunkban, akár másokkal beszélgetünk, akkor ez a lelkület semmiképpen ne legyen bennünk. Ne veszekedjünk. Újabb nagyon lényeges kérdés. Lehet velünk veszekedni mondjuk politikai kérdésekről? Ha lehet, akkor az nagyon nagy baj. Gyüngédek legyünk, teljes szelídséget tanúsítsunk minden ember iránt. Tehát azt mondja Pál, hogy ami közismert a világban, mert úgy tűnik, hogy 2000 évvel ezelőtt ez élő valóságos probléma volt. Eltelt 2000 év, még mindig ugyanolyan nagy probléma. Ami közismert a világban, és ami általában jellemzi az embereket a politikához való viszonyukban, titeket ne az jellemezzen. És ti pontosan, hogy arról legyetek ismeretesek, hogy teljes szelídséget tanúsítotok minden ember iránt. Nézzünk egy másik igeszakasz, néhány lapot lapozzunk csak vissza a Timóteusi levélhez. Tehát az első Timóteusi levél, második fejezet első 4 versét nézzük még meg. Tehát Timóteusi első levél, második fejezet, első 4 versét. Ezt írja. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért is imádkozzunk? Azt mondja az apostol itt a második versben, királyokért és minden méltóságban lévőkért, azért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Burkoltan benne van az a gondolat ebben az igeversben, hogy azt a munkát, amit az Isten ránk bízott, azt el tudjuk végezni. Tehát a csendes és a nyugodalmas élet mögött ez a gondolat van, hogy tudnélik az a feladat, amit az Istentől kaptunk, ezt mindenféleképpen teljesítenünk kell. És akkor, amikor kifejezetten nehezek a körülmények, akkor sokszor nehezebb ezt a feladatot teljesíteni. Nehezebb volt a történelem folyamán, az egyház történelem folyamán is. Tehát, akkor, amikor mi imádkozunk a feljebb valókért, és ugye ezt nagyon hangsúlyosan említi itt az apostol, akkor mindenféleképpen ez legyen az egyik ima cél velük kapcsolatban, a politikusokkal, az állami vezetőkkel kapcsolatban, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Aztán a második dolog, amit említ, és nem véletlenül nem hagytam abba az olvasást a második versnél, hanem hozzátettem a harmadik, negyedik verset, azt mondja, hogy ami megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért teszi hozzá ezt a gondolatot? Miért éppen itt említi ezt a gondolatot? Mert önmagában teljesen igaz gondolatról van szó, de ezt említhetné akárhol máshol is Pál. De miért éppen ehhez csatolja hozzá ezt a mondatát? Itt egy szintén egy tapasztalatot szeretnék elmondani, vagy egy átélt élményt inkább, talán így fogalmaznék, ami még viszonylag régen 2004-ben történt. 2004-ben rendeztek egy konferenciát, amire a közösség több lelkésze meghívást kapott. Az volt a címe, hogy az Európai Unió és a vallásszabadság. És a parlamentben volt ez a konferencia, tényleg néhányan ott voltunk, és emlékszem, hogy valakivel közülük, lelkészek közül, nem is titok, hogy kivel, Cserdik Jánossal ott sétálgattunk a parlamentben, akkor, amikor egyszer szünet volt, hát nem csak egyszer néztünk szét, hanem többször igyekeztünk minden zegét zugát bejárni az országháznak, már amennyire ez lehetséges volt számunkra, de tény, hogy sok-sok helyre bejutottunk. És akkor, amikor mi ott sétálgattunk és beszélgettünk egymással, gyakorlatilag egyszerre jutottunk el arra a gondolatra, hogy ez valami egészen különleges hely. És ennek a különleges helynek van valamiféle olyan szellemisége, lenyomata, üzenete, nehezen találom a megfelelő kifejezést, ami tulajdonképpen észrevétlenül, de elbizakodottá teheti az embert. Mire gondolok? Talán néhányan voltatok már ott, voltatok a parlamentben, és tudjuk azt,

hogy az a sok-sok képviselő, meg a miniszterek, meg a miniszterelnökök, akik bejárnak, nekik ez a, gyakorlatilag a munkahelyük. De akkor, amikor ott van az ember azok között, a falak között, és látja azt a hihetetlen pompát, azokat a patinás oszlopfőket, a hatalmas gazdagságot, mert hát viszonylag, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy gazdag a berendezése az országháznak, akkor belegondolva azok helyzetébe, akik nap mint nap oda járnak dolgozni, akkor nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, amire mi is eljutottunk, hogy az ember, hogyha oda jár, akkor óhatatlanul is megfogalmazódhat benne az a gondolat, hogyha nem vigyáz, hogy én nagy ember vagyok. Én sok mindenért felelek, és én olyan döntéseket hozok, ami százak, ezrek, tízezrek, milliók életére irányadó. Tehát egy országgyűlési képviselőnek kifejezetten nehéz lehet a helyzete. Egy miniszternek pláne, egy miniszterelnöknek pláne. Azért, mert hatalma van. És azért, mert ettől a hatalomtól nagyon-nagyon könnyen büszkévé lehet lenni, büszkévé lehet válni. És a büszke embert az Isten hogyan tudja üdvözíteni? Na ezért teszi hozzá az apostol ezt a kérést. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten üdvössége az mindenkire vonatkozik. Az Isten üdvösségét senki nem vetheti meg, és a megváltását sem, de mégiscsak azt látjuk, hogy bizonyos embercsoportokkal, meg bizonyos emberekkel az Istennek kifejezetten nehéz a dolga. Az állami vezetőkkel is azt gondolom, kimondhatjuk, hogy nehéz a dolga. Azért, mert ők hatalmat kaptak, és sokan talán azt hihetik, hogy ez a hatalom, ezzel ők tetszés szerint korlátlanul, idézőjelbetéve természetesen ezt a kifejezést, de korlátlanul élhetnek. Említsünk még egy csoportot, csak egy villanás erejéig, gazdagok. Akinek sok pénze van, maga Jézus mondja, azt nehezebb üdvösségre juttatni. Mert azt hiszi, hogy az a valami, ami a kezében van, az a vagyon, az őt átsegítheti sok mindenen. De egy büszke embert hogyan tud megszólítani az Isten? Az, aki alázatosságra hív bennünket. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdésről van itt szó, és ezért mondja az apostol, hogy igen, imádkozzatok ezekért az emberekért, ne csak a magatok szempontjából. Hogy vegyétek figyelembe azt, hogy igen, a munkát el kell végeznetek, hanem az ő szempontjukból is. Tehát, hogy én üdvözíteni akarom őket, de ehhez szükséges a ti munkátok, a ti imádságotok. És még egy gondolat ehhez. Akkor, amikor egy gyülekezetben erről az ige szakaszról beszélgettünk, ez is még évekkel ezelőtt történt, akkor valaki mondott egy érdekes gondolatot. Az volt a gondolata, hogy igazából a politikai, állami vezetők közül, vagy politikusok közül valóban szokott imádkozni egy csoportért, egy rétegért, azokért, akik számára szimpatikusabbak. Olyan értelemben értve most ezt a szimpátiát, hogy az a véleménye, hogy az igével jobban megszólíthatók. Na de a másik csoportért, a másik társaságért ő nem szokott imádkozni. Azért különleges hozzáállás ez, mert ez gyakorlatilag egyenes cáfolata ennek az igének. Tehát, hogyha ez a véleményünk, hogy a politikusok bizonyos csoportjáért igen érdemes imádkozni, mert számunkra ők valamilyen szempontból közelebb állnak, akármelyik társaságról legyen szó, akkor nagyon nagyot tévedünk, hogyha azt hisszük, hogy ugye az Isten csak ezt szabja számunkra feladatul. Gondoljunk bele abba, hogy Pál apostol számára mennyire lehetett szimpatikus Nérónak a politizálása, vagy Nérónak az uralma. Mert ugye ezeket a szavakat Néró császár uralma alatt írja le. Pál apostol, amikor megírta a leveleit, ugye 14 levelét ismerjük, a döntő többségét Néró uralma alatt fogalmazta meg. Például a Tituszhoz írt levelet is, és például a Timóteusi első levelet is. Tehát, hogyha ezt ő komolyan gondolja, hogy egy olyan császár, aki egyébként nem a keresztények iránti szeretetéről volt ismert, hanem sokkal inkább a keresztények iránti gyűlöletéről, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen nekünk ezt ugyanúgy komolyan kell vennünk, és ezt a véleményt, hogyha esetleg bennünk lett volna, akkor egy életre elfelejtenünk. Pusztán azért, mert hatalmat kapott az illető, pusztán azért, mert állami vezető, a megváltás rá is elterjedt. Tehát Krisztus keresztje az az ő életében is munkálkodni szeretne, az Isten az ő életében is munkálkodni szeretne. És ehhez nekem az imádságaimmal bizony hozzá kell járulnom, mert az Isten felelősséget bízott rám. Ez tehát ennek a szakasznak az üzenete. Mi változott azóta? Tegyük föl ezt a kérdést. Tehát eltelt 2000 év. Ugye beszéltünk az Ószövetségről, aztán az Új Szövetségen belül Jézusról, aztán az apostoli kor üzenetéről és az apostoli üzenetekről.
Nyilvánvaló, hogy az alapelvek semmit. Tehát amilyen alapelveket most leszögeztünk, ezek teljesen természetesek, hogy azóta is adottak, és érdemes figyelembe venni őket. De ami biztos, az az, hogy az államformákat tekintve például most színesebb a kép. Tehát az Ószövetség idején az államformával kapcsolatban különösebb kérdés nem volt. Az Új Szövetség idején sem. Mert a keresztények abba születtek bele, hogy van egy császárság, van egy uralkodó, akit ők ugyan nem szeretnek a szó olyan értelmében, hogy mondjuk el tudnának képzelni jobbat is, de minden esetre tudomásul vették, hogy ilyen módon is, de imádkozni kell ezért az emberért, a császárért vagy az állami vezetőkért. De mondom, azóta árnyaltabb a kép, és érdemes megvizsgálni éppen ezért, amire már utaltam is, hogy maga Ellen Goodwight milyen tanácsokat ad nekünk. Hogy ő hogyan fogalmazza meg az egyik bizonyságtételében, hogy hogyan érdemes nekünk viszonyulni a politikához, politikusokhoz, milyen tanácsokat ad ő. A bizonyságtételek első kötetéből szeretnék idézni, és innen is a 327. oldalról. Tehát bizonyságtételek első kötet 327. oldal, az eredetiben az 533. 534. oldalon található ez. A következő írja, nem annyira hosszú ez a bizonyságtétel, de azért a figyelmünket megköveteli. 1865. december 25-én Rochesterben az Úr sok mindent elém tárt Isten népe felől, ami ezekre az utolsó napokra szóló munkával kapcsolatos. Láttam, hogy sok szombattartó nem üti meg az örök élet mértékét. Nem vonják le a tanulságokat Izrael gyermekeinek viselkedéséből, hanem követik egyik-másik gonosz útjukat. Ha megmaradnak a bűnükben, elhullanak majd, akár az izraeliták, és soha be nem lépnek Kánaánba. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Láttam, hogy sokan elhullanak, mielőtt elérnék az országot. Isten vizsgálja és igazolja népét, és a jellemvizsgán sokan nem ütik meg Isten mértékét. Sokakra kemény munka vár, hogy legyőzzék jellemük furcsa szokásait, és ne legyen rajtuk sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle, hanem szent és fedhetetlen legyen Isten és ember előtt. Sok hitvalló szombattartó nincs különösebben áldására Isten ügyének vagy a gyülekezetnek, amíg alaposan meg nem változik. Sok szombattartó nem felel meg Istennek a politikai nézetei terén. Nem él összhangban Isten igéjével, sem egységben a szombattartó hívők testületével. Nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Elég világosságban részesültünk mindazok helyesbítésére, akik készek belátni tévedésüket. Akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Ezért, amíg megmaradnak ebben, nem lehet övék a szabadság és a megszentelődés lelkülete. Elveik és politikai állásfoglalásuk hatalmasan akadályozza lelki fejlődésüket. Ezek a nézetek és elvek szüntelen csapdák számukra, hitünknek pedig a szégyene. Akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincs bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta, köztársasági elveivel. Istennek ez a földi lázadás nem tetszik jobban, mint a mennyei tetszett, amikor a nagy lázadó kérdésessé tette Isten kormányának alapelveit, és amikor kirekesztették őt a vele és lázadásával rokon szembezőkkel együtt. Eddig a bizonyságtétel, néhány szóban elemezzük ezt, és csak egészen röviden tenném ezt meg, mert az időnk vészesen fogy. Ugye mi ennek a háttere? 1865-ből származik a bizonyságtétel, amikor is lezárult az amerikai polgárháború. Tehát észak és dél nagyon komoly küzdelme volt ez, a rabszolgák kérdése, a rabszolgák felszabadítása állt a középpontban. És azt gondolom, hogy amikor olvassuk ezeket a szavakat, akkor mindenféleképpen fejet hajthatunk azelőtt, hogy kimondjuk, hogy valóban Isten mindent vizsgál az életünkben és a gondolkodásunkban, és ezt a területet is. Tehát nehogy azt gondoljuk a politikáról, vagy politikához való viszonyunkról, ami esetleg megfogalmazódhat bennünk, például az egészséges életmóddal kapcsolatban is, hogy itt alapvetően nem üdvösségkérdésről van szó. Ez egy helytelen hozzáállás. Minden üdvösségkérdés. Tehát az életünk minden területe üdvösségkérdés, mivel mi éljük meg, mi gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk, ezért üdvösségkérdés, és ezért az Isten ezt vizsgálja. És azt mondja, hogy a szombattartók sorai között is probléma lehet ez,
hogy ragaszkodnak olyan elgondolásokhoz, olyan politikai elgondolásokhoz, amikkel viszont nem érthetünk egyet. Tehát azt mondja, hogy nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Ezek szerint a hitünk elveiből következik valami. És azt mondja, hogy akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Nagyon fontos megjegyzés következik, Ellen White ebben a bizonyságtételében nem a szavazás kérdéséről szól. Azt hihetnénk talán, hogy itt a szavazásról beszél, nem a szavazásról beszél. Az egy másik kérdés, a kettőt válasszuk külön. Itt a helyes gondolkodásról beszél, tehát arról beszél, hogy nekünk, szombattartóknak hogyan kell helyesen gondolkodni, hogyan érdemes helyesen gondolkodni a politikai alapelvekről, és ugye azt mondja, hogy hitünk elveiből és az igazság lelkületéből következik valami. És nagyon érdekes, mert ugye ezeket a dolgokat apró pénzre váltja, tehát hogy mire is gondol, mert ezek olyan általánosnak tűnő gondolatok, és megfogalmazódhat bennünk is a kérdés, hogy na jó, de most akkor konkrétan miről is van szó, tehát hogy milyen kijelentéseket, milyen hozzáállást vesz kritika alá. A következőt fogalmazza meg a vége felé. Azt mondja, hogy akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincsen bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Vagyis, túl azon, hogy leszögezi, hogy ez üdvösségkérdés, két területet említ. Ez a két terület, az egyik az elnyomott feketék helyzete. Ahogyan említettem is, ugye 1865 az amerikai polgárháború, ekkor keletkezik ez a bizonyságtétel. Helyettesítsük ezt be. Tehát most 21. századi Magyarországon élő embereknek mit üzen nekünk ez a bizonyságtétel? Nyilván nem lehet teljes egészében párhuzamot húzni, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a feketéket említi, akkor egy kisebbséget említ, és Magyarországon mondjuk érdemes behelyettesíteni ebbe a mondatba mondjuk a cigányság kérdését, a cigányság kifejezését. Vagyis, amíg nincsen bennünk szeretet azok iránt, az emberek iránt, akik egyébként sokkal hátrányosabb helyzetből indulnak, mint mi, ezt fogalmazza meg, ezek a testvérek nem fogják elnyerni Isten jóváhagyását. Csak a szeretetet emeli ki. Tehát itt most mondom, ne a párhuzamra figyeljünk, hanem az irántuk való szeretetre, hiszen, hogyha komolyan vesszük azt, hogy minden ember, ami fele barátunk, akkor ebből ez egyenesen következik. Ez az egyik dolog, amit kiemel. És a másik, nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Ezt megint csak váltsuk apró pénzre. Mire gondol White? Ugye a köztársasági elvek összekapcsolódnak a demokráciával. A köztársasági elvekbe beletartozik a jogállamiság, beletartozik a fékek és egyensúlyok kérdése, tehát a különböző hatalmi ágak hogyan erősítik, illetve erősítik a demokráciát, tehát hogyan ellenőrzik egymást. Beletartozik a világi állam eszméje, tehát hogy a szekuláris állam, tehát hogy az állam nem kötelezi el magát egyetlen világnézet mellett sem. Beletartoznak az egyéni szabadságjogok, tehát a szólásszabadság, a sajtószabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság. És természetesen beletartozik, de ez nem egy teljes körű felsorolás, de ezzel zárom ezt a felsorolást, a magántulajdonnak a védelme. Tehát Ellen White azt üzeni, hogy ezeket a köztársasági elveket nekünk nagyon komolyan érdemes vennünk, és ezekhez érdemes ragaszkodnunk a gondolkodásunkban. Még egyszer mondom, nem kifejezetten a szavazásról beszél, a tiszta gondolkodásról. Tehát, hogy ezekhez a gondolatokhoz ragaszkodjunk, ezekhez az alapelvekhez ragaszkodjunk. Miért? Azért, mert hogyha ismerjük Jelenések könyvét, ha ismerjük Jelenések könyve 13. fejezetét, ami természetesen most nem lapozunk föl, nem is lenne erre idő, de nem is áll lesz szándékomban, akkor azt fogjuk látni, hogy a vég idején ezeket a szabadságjogokat fogja nagyon komoly támadás érni. Vagyis, még egyértelműen megfogalmazva, a hívők feladata, a mi feladatunk az, hogy a gondolkodásunkat tartsuk tisztán ezen a területen, és nem szabad egyetértenünk azokkal, akik ezeket a szabadságjogokat korlátozzák, vagy a szabadságjogok korlátait feszegetik. Tehát ez ennek a szakasznak az üzenete, ha ezzel mégis egyetértünk, tehát bármilyen megfontolás miatt, de egyetértünk egy olyan politikai erővel, amelyik ezt ugye feszegeti, vagy ezeket a szabadságjogokat akarja korlátozni, akkor erre White nagyon egyértelműen azt mondja, hogy ez lázadás Isten ellen.
Tehát ezt nem szabad megtenni. Azért különleges téma ez, és különleges kérdés ez, mert talán, megint csak jelezném, ezt a kérdést nem sorolnánk az igazán fontos kérdések közé. De nagyon is lényeges jelentősége van, nagyon is komoly jelentősége van ennek, a Jelenések 13 miatt is, és azok miatt az emberek miatt is, akik körbevesznek bennünket. Tehát nem csak a mi gondolkodásunk tisztántartásáról van szó, hanem egész egyszerűen azok iránt, az emberek iránt is felelősségünk van, akik a köreinkben vannak, tehát akik az ismeretségi körünkben vannak. Vagyis a hitünk elveiből, az igazság lelkületéből következik a kiállásunk a demokratikus szabadságjogok mellett, a gondolkodásunkban elsősorban, és akár élőszó és írás útján is, de természetesen nem a tüntetést értem ez alatt, hiszen nyilvánvaló, hogy a Biblia nem helyesli a vélemény nyilvánításnak ezt a formáját. Kedves gyülekezet, akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, akkor soha nem szabad elfelejtkeznünk arról, amit már említettem is, és ezzel zárom az ige hirdetésünket, amit Pál apostol ír a Timóteusi első levél második fejezet első 4 versében. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Nekünk nagyon-nagyon meg kell becsülnünk azt, hogy ebben a korban élhetünk. Meg kell becsülnünk azt, hogy van lehetőségünk az evangélium terjesztésére. De akkor, amikor megbecsüljük ezt az időt, ez azt is jelenti, hogy imádkozunk azokért az emberekért, akik döntési pozícióban, döntéshelyzetben vannak, hogy ezek a szabadságjogok, amire Ellen White, aki meggyőződésünk, hitünk szerint próféta, és a Jelenések könyve 12. fejezetében az Isten őt ígérte meg, hogy elküldi ehhez a néphez. Tehát ragaszkodunk ezekhez az elvekhez, és ebből következik, hogy ezáltal a gondolkodásunkat is tisztán tartjuk, és másokat is megpróbálunk ezáltal segíteni. Én kívánom azt, hogy valóban ez valósuljon meg az életünkben. Kívánom, hogy komolyan vegyük Pál apostol felhívását, és hogyha ezt tényleg komolyan vesszük, nekem meggyőződésem, hogy az Isten ránk tudja helyezni majd azt a pecsétet, amit ő mindannyiunkra rá akar helyezni, mert el tud majd pecsételni bennünket a Szentlélekkel. Én kívánom azt, hogy valóban ez így legyen, így történjen, és hogy az életünk ezt a területét is, meg más területeket is át tudjunk engedni az Istennek. Amen.